0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Gyerünk, Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első 10-be? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista első része Nemzeti Sport Rádióban. A közös lista egy rangsoroló műsor, amelynek minden részében egy sportos témában ismertetjük az első 10 helyezettet. A közös listát mindig ketten állítják össze, két olyan vendég, akik nem tudnak egymásról, csupán fél órával a műsor felvétele előtt derül ki számukra, hogy kivel kell együttműködni. A meghívottakkal csupán a témát ismertetem előre, ők hozzák a saját listájukat, majd van 30 percük, hogy összefésüljék a két rangsort egy közös listává. Hogy aztán ez mennyi vitával jár, az a résztvevőkön múlik. Ma a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzését mutatjuk be, akik pedig a mai közös listát összeállították, az Bene Ferenc labdarúgóedző, a Nemzeti Sport Rádió állandó szakértője, és Hajdú B. István, prima primissima díjas sportriporter, az Emni Sport kommentátora. Sziasztok!
3: Üdvözlünk mindenkit, közös képviselőnk Bene Ferenc lesz.
4: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat István nevében is, és szervusz. Örülök a meghívásnak, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Egyébként ugye meglepetés volt István személye, de hát 30 éve ismerem, úgyhogy és nagyon nagy tisztelője vagyok.
2: Örülök, hogy itt lehetek. Te nem tudtad egymásról, hogy együtt kell működni.
4: Ez így van.
2: Ugye a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzése, és nem véletlenül ilyen tág maga a jelző, hogy a legfontosabb, tehát ezt szánt szándékkal választottam így, hogy rátok legyen bízva, hogy miért tartjátok fontosnak bármelyik mérkőzést, de az is fel volt adva lecki,

0: Hogy most az egyesületi mérkőzések közül és a válogatott mérkőzések közül is válogathattatok. Itt is volt vita azt illetően, hogy minek kell beférni az egyesületi mérkőzések közül. Na meg hát afelől is, hogy mi számít fontosnak. Milyen szempontokat vettetek figyelembe?
1: Alapjában jövő nagyon barátságos és konstruktív vita volt kettőnk között. Szerintem viszonylag hamar dűlőre is jutottunk. Az egésznek a kiinduló pontja az volt, hogy a nemzeti mezben töltött találkozókat, tehát a nemzeti válogatott találkozóit prioritásba vettük, és inkább azt éreztük fontosabbnak, és egyetlen egy klub találkozót tettünk be a listába. Így tartottuk, úgy érzem, megfelelőnek, hogy úgy érezzük, hogy a nemzeti találkozók fontosabbnak számítanak, mint a klub találkozók.
2: Nagyon érdekes ez a mi fontos, mert az is kérdés, hogy mikor mi fontos. Tehát nyilvánvaló, itt például a magyar bajnoki mérkőzések nem kerültek be, pedig itt azért volt a 9-7-es magyar bajnoki találkozó, kettős rangadók, amelyek az adott közeget, az adott társadalmat nagyon-nagyon foglalkoztatták. Nyilván visszanézve nehezebben éljük bele magunkat egy 1938-as VB döntő utáni magyar társadalom viszonyrendszerébe, mint mondjuk egy 2016-os Európa bajnoki szereplést követő viszonyrendszerbe. És nyilván, amit Feri is mondott, én is úgy gondolom, ezt lehet, hogy éppen a mai futball kezdi túlnőni, hogy nem lehet egy klubmérkőzés olyan fontos, mint egy nemzeti válogatott találkozó. Így aztán majd látni fogják, illetve hallani fogják a hallgatók, hogy a klubmérkőzésből talán a legnagyobb dicsőséget tettük bele, azt a klubmérkőzést, ahol nemzetközi kupát nyert egy magyar csapat. Több csapatunk is eljutott mondjuk a fináléig, vagy akár az elődöntőig, még rangosabb kupában is, de győzelmünk az egy volt.
0: Hogy ment a közös munka? Mert én végigfigyeltem a vitátokat, bár annyira nem kellett megemelnetek a hangotokat egyikőtöknek sem, de mégis a közös munka, a listaállítás az mennyire volt nehézkes. Összesen 4 helyen egyezett az előzetesen megadott egyéni listátok.
2: Abban egyetértettünk, konstruktívak voltunk egymással szemben, hogy valamifajta logika alapján állítsuk ezt össze. Nyilván össze lehetne állítani érzelmi alapon is, hiszen vannak olyan mérkőzések, amelyeken ott voltunk, vagy vannak olyan mérkőzések, amelyeket én közvetítettem, Feri esetében pedig nyilván, ahol mondjuk játszott az édesapja, méghozzá nem is akárhogy, vannak azért ilyen mérkőzések is bebecsúsztak. És hát onnantól kezdve azért igazából összesen azt hiszem a két listán nagyjából egy olyan 18-20 mérkőzés vetődött föl, tehát felét kellett kvázi kidobnunk. Én nem tudok olyan mérkőzést mondani, amire azt mondom, hogy a szívem szakadt meg, hogy nincs benne. Nyilván az én listámon meg tudnám indokolni, hogy amik kimaradtak, azok miért kedvesebbek nekem, vagy miért éreztem úgy, hogy azoknak helye van. Ugye itt a fontosságról még annyit, hogy ami a világ szempontjából is fontos, tehát ha már a nemzeti válogatottakat mondjuk, azért a nemzeti válogatottak legrangosabb tornája a világbajnokság. És ez a listánkon is érződni fog, hogy amikor a világbajnokságon a legtovább jutottunk, azok lesznek a lista elején, és noha nagyon sokan talán azt mondanák, hogy hát nyilván a legfontosabb meccs az évszázad mérkőzése, az mivel egy barátságos találkozó volt, aminek nagy hatása volt, ez nálunk a lista közepén szerepel csak.
0: Több igen. Konkrétumot ne is áruljunk
1: igen,
0: el.
1: Igen, és hát egy fontos szempont volt még, hogy igyekeztünk azért ha nem jutottunk dűlőre, akkor a pozitív élményeket előrébb rangsorolni, mint a kudarcokat.
0: Pisti mondta, hogy neki nincsen bármilyen mérkőzés miatt szívfájdalma neked?
1: Olyan szívfájdalmam, hogy tényleg, ahogy István fogalmazott, a szívem megszakadna, és tényleg őre menő vitát harcoltunk, hogy bent legyen, olyan nekem sincsen. Nyilván van olyan, amit úgy gondoltam, hogy a korszak szempontjából egy hatalmas diadal volt, és kimaradt.
0: Itt hát bátran mondhatsz konkrétumot.
1: Már most is?
0: Igen, hát ami lemaradt a listáról.
1: Ami lemaradt? Akkor talán nekem egy van, amiről nagyon-nagyon sokat meséltek az akkori kor szurkolói és játékosai, ez a bizonyos megismételt mérkőzés Magyarország-Románia 1972. május 17-én, ahol a magyar válogatott ugye Szőke István győztes góljával 2-1-re legyőzte a románokat, és ezzel az Európa-bajnokság 4-es mezőnyébe jutott be, hiszen akkor oda-vissza a vágos alapon, többek között a francia válogatottat legyőzve tovább jutott a magyar csapat, és a négy között döntötték el, hogy hol lesz valójában az Európa-bajnokság, tehát nem előre megszabott rendező volt, és úgy gondolom, hogy EB négy közé jutás az egy hatalmas siker. Na hát nyilván beszéltünk 64-ről is, ahol harmadikak lettek, de itt talán ez a speciális magyar-román viszony szempontjából is, illetve a megismételt mérkőzés szempontjából is egy hatalmas eredmény, és talán az emberek emlékezetében megmaradt.
2: Igen, az egyetlen logikai bukfencünk talán az, majd ezt hallani fogják a hallgatók, ha végigmegyünk elemenként, hogy ugye a labdarúgás történetében Magyarország a legeredményesebb nemzet az olimpiai játékokon. És a három olimpiai bajnoki győzelmünkből kettőt tettünk a listára. A harmadiknak is ott lenne a helye. Nyilván, ha ez egy, mivel focis műsor, ha a kezdő 11-et kellett volna összerakni, akkor ez befért volna, de hát a 10-es lista az 10-es lista.
0: Na de lehet egy 11. helyezett. Mondok olyan mérkőzéseket, amik lemaradtak a közös listáról. Magyar-svéd 3-3 1973, magyar-norvég 2015-ből EB pótselejtező, angol-magyar 0-4 2022 Nemzetek Ligája, Real Madrid Videóton UEFA Kupa döntő visszavágó, és Zalaegerszeg Manchester United 2002-es Bajnokok Ligája selejtező. Melyik lenne a 11. nálad, Pisti?
2: Hát, erre most
0: Feri most mondott
2: nehéz,
0: egyet, hogy ezek a 11.
2: Igen, hát valószínűleg, ugye, ha az eredményességet nézzük, akkor valóban mondjuk, amit te nem is soroltál fel, hogy 64-ben harmadikak lettünk az Európa-bajnokságot, ott megnyertünk egy bronzmérkőzést, és az Európa-bajnokságok történetében az a legjobb szereplésünk. De talán akkor az Európa-bajnokságot, és ugye milyen érdekes, hogy ma már az Európa-bajnokság a labdarúgásban nyilvánvalóan messze fölülmúlja az olimpiát, és mégis bekerült 64-ből nem egy Európa-bajnoki bronzmérkőzés, hanem az olimpiai győzelmünk. Voltak olyan nemzetközi kupadöntőink, a Ferencváros vesztett KEK döntőt a Dinamo Kiev ellen, a Videoton vesztett a Real Madrid ellen, úgyhogy nyert a Bernabeuban, ami akkor nagy dolognak számított.
1: Utasd a Newcastle ellen.
2: Igen, de ugye például ez a Videoton győzelem is egy itthoni 0-3 után volt, tehát a kupa győzelemre nem volt esély. A Zalaegerszeg Manchester United meccset én azért tettem bele egyrészt, mert életemben akkorát nem sikítottam, mint Kopárovics Gila góljánál. Másrészt az erőviszonyokat tekintve az volt a legmegdöbbentőbb győzelem. Ugye tegyük azt hozzá, hogy a magyar labdarúgás bővelkedik annyira a sikerekben, hogy mi azért esélytelenek szinte soha nem voltunk, és arra vigyáztunk Ferivel, és talán ez a lista objektivitását is valamennyire tükrözi, hogy itt nem feltétlenül csak győztes mérkőzések vannak. Sőt, ahogy megnéztem a listának, majdnem a fele az valami nagyon-nagyon fájdalmas vereség.
0: Hát akkor libbentsük fel a fájklat a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzéséről. Éppen, hogy elcsípte a közös lista végét, az az összecsapás, amely egy egész generáció számára katartikus futballélmény.
3: A 10. a 2016-os magyar-osztrák.
0: Ez az a meccs, ami az én generációm számára egy meghatározó futballélmény, de szerintem nektek is, mert hogy 2016-os az tényleg egy emberöltő után következő nagy torna volt a magyar futball számára, és hát ez számomra egy olyan élmény, amit tudom, hogy hol néztem, tudom, hogy utána Budapest utcáin a közlekedés megállt. Tehát ez tényleg egy katartikus futballélmény volt, maga a forgatókönyvvel is, mert hogy egy Alaba kapufával indult az egész mérkőzés.
2: Igen, tehát ez a foci sajátja, hogyha a Spárcentivel a második percben az Alaba lövés bemegy, hát akkor 2-0-ra biztos, hogy nem győztünk volna, de megkockáztatom, nem is tudtuk volna megnyerni azt a mérkőzést. Valóban én azt gondolom, nem egy, hanem két generációnak egy meghatározó meccse, mert egész egyszerűen az, hogy ott vagyunk egy világtornán, tudom, hogy bővítették az Európa-bajnokság létszámát, messze nem négy csapat játszott már, mint ugye kezdetekben. Egészen más, és ezt én tudom, mert mert több EB-n és VB-n is jártam, egészen más fölülről nézni, hogy na milyen jók az olaszok, a spanyolok, a brazilok, az argentinok, meg közöttük lenni. Azt pedig szintén tudom, mert 3 Európa-bajnokságon volt szerencsém közvetíteni, hogy egészen más győzni, mint akár csak döntetlent is játszani. Ugye a magyar-portugál mérkőzést mondják emblematikusnak még erről az EB-ről, 3-3, háromszor vezettünk a későbbi Európa-bajnok ellen, de ott már tovább jutottunk, ott már nem volt igazán tét. Itt ennek az első mérkőzésnek, ennek nagyon komoly tétje volt, nem a magyar csapat számított esélyesnek, az osztrákok egészen parádés selejtező sorozat után jutottak ki az EB-re. Nekünk ugye egy generáció elcsípte még az utolsó lehetőségét Király Gábor, Gera Zoltán, Juhász Roland, hogy szerepeljen egy Európa-bajnokságon. Voltak olyan fiatal játékosaink, akik aztán még 2 EB-n is játszottak, mint például ugye Nagy Ádámról beszélek, és ezt a meccset megnyertük úgy, hogy a középcsatárunk 550 nap után lőtt gólt Szalai Ádám, és ott kin Bordóban a helyszínen a mérkőzést követően mindenki örült, hogy ott van, de ahogy látta a képeket, hogy mi történik Magyarországon, hogy ennek milyen hatása van, hogy áll a villamos a Nagykörúton, hogy tombol Miskolc, Pécs, Debrecen, szeretett volna egy kicsit itthon lenni, és beleszagolni ebbe. Aki meg itthon volt, az meg szeretett volna ott lenni Bordóban, hogy úristen, mi is történt ott. És ami miatt még én ezt a mérkőzést javasoltam, az, mert ez viszont egy korszak kezdete is volt. Tehát azóta mindegyik Európa-bajnokságon ott vagyunk. Tehát most egy mostani 20 éves srác, aki akkor, nem tudom, 2016-ban volt 10 éves, vagy aki akkor volt 20, az most 30 fölött van, az egész egyszer megszokta, hogy mi az EB-n ott vagyunk. És számomra a legemlékezetes, aztán nem fogok minden meccsről ennyit beszélni, a legemlékezetesebb pontja az volt, az a pillanat, amikor a hajrában Stieber kilépett, és átemelt a kapuson a labdát. És volt egy olyan pillanat, vagy talán 2, amikor mindenki tudta, hogy ez gól lesz. Mert a labda engedelmeskedve a gravitációnak, az be fog pottyanni a kapuba. De még nem volt gól. És amögött a kapu mögött, ahova ez a gól esett, magyar szurkolók ültek. És mindenki egy pillanatra megállt, mert még nem örülhetünk csak ha bent lesz, de tudtuk, hogy azt nem, hogy kapus, azt ember, azt UFO nem védi ki már azt az emelést, és aztán fölrobbant minden, mármint az örömtől, és azzal az a mérkőzés egyébként el is dőlt, és eldőlt az, hogy 44 év után győzünk egy Európa-bajnokságon.
1: Maximális egyetértek, és ugye azzal kezdte István, hogy ugye itt voltak olyan nüanszok, itt Alaba kapufájára gondol, de én úgy emlékszem, hogy a norvégiai mérkőzésen is, még a kintin gyakorlatilag 5 perc alatt szinte a továbbjutást eldönthették.
2: Király Gábor
1: Norvégon
2: egy akkorát védett, amit talán még szép pályafutása során egyszer sem.
1: Így van. És ugye még utána az itthoni mérkőzésen is a Grupama Arénában kijutásra álltunk, és akkor is nyomtak a norvégok, és ott is voltak nuanszú múló események, tehát ezért tettem be az itthoni mérkőzést, de meggyőzött István, és olyannyira egyetértek, hogy az tényleg egy nem csak egy korszaknak a kezdete volt, mert azt akkor még nem tudtuk, de mondjuk számomra egy ilyen gátnak, egy ilyen állandó kudarcélménnyel telt fiatalkornak a végét jelentette, hiszen én 20 évesen nem EB-re való kijutást ünnepeltem, hanem 98-ban a sokadik nem kijutásunkat, illetve hát kívülről néztük a világbajnokságot éppen akkor. Tehát egyfajta olyan csodatörténés volt, és nem véletlenül ez óriási népünnepélyekbe torkolt a nagyvárosokban.
0: A 9. helyezett egy olyan mérkőzés, amelynek trómájából talán még ma sem épült fel a magyar futball.
3: A 9. az irapuátói katasztrófa.
0: Magyarország Szovjetunió 0-6 az 1986-os világbajnokság első csoportmeccsén. És én, hogyha gondolkodtam előzetesen a listáról, akkor 5 mérkőzésben biztos voltam, hogy az benne lesz, és az 5 mérkőzésnek az egyik ez a 86-os szovjet-magyar volt, de nem számítottam rá, hogy a kilencedik pozícióba kerül majd csupán nálatok. Ennek a találkozónak azért elég nagy a hatása. Mostanáig meghatározza a magyar labdarúgást. Nem tudom, hogy ezzel egyetértetek-e, és azzal a gondolattal, hogy ezt igazából még ma sem igazán tudtuk feldolgozni, ezt a kudarcot.
2: Nyilván egyet is értek, meg nem is, mert ha teljesen egyetértenek, akkor nem kilencedik lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a sikerek azért mégiscsak előrébb valóak voltak, és gazdag volt abból is a választék. De igen, ez egy világbajnokság volt, én erre tisztán emlékszem, mert én középiskolás voltam. Nem
0: Feri,
2: volt.
0: Te hány éves voltál?
1: Én akkor jöttem a kisdobos avatásról, és arra emlékszem, hogy édesapámat még egy interjú is az akkori közszolgálati televízióban, egy interjú mellett ott állhattam mellette, és arról beszéltek konkrétan, hogy ma egy döntetlen körüli mérkőzés várható, jó esetben még a nyolc közésbe juthat ez a csapat, sőt a nemzetközi sajtó akár a végső esélyesnek, a végső győzelemre való esélyesnek is megfelelően tartotta a válogatottat, és utána este szembesültem a döbbenettel, még akár gyerekként is, tehát ezek a játékosok a mai napig nyilván tisztelettel és bálványként gondolok rájuk, de akkor tényleg egy kisgyerek számára a félistenek voltak, és hát a maga realitás az pedig melbevágó volt.
0: De hát erről volt szó, hogy első európai csapatként jutott ki a világbajnokságra Magyarország. Előtte a brazilokat megvertük itthon felkészülési mérkőzésen 3-0-ra, tehát tényleg kifejezetten jó másfél-kettő év volt a magyar válogatott mögött, de voltak előjelei ennek az összeomlásnak?
2: Én megmondom őszintén, ha visszagondolok az akkori önmagamra, én a magyar válogatottat nem tartottam a világbajnokság esélyesének. Amit a Feri mond, az a nyolc közé, tehát itt elődöntőbe várták. Hát itt emlékszem, voltak olyan dezadorok, amiken a játékosok képei voltak. És az azt forgalmazó cég azt mondta, hogy ez akkor éri meg nekik ilyeneket forgalma dobni, hogyha legalább az elődöntőbe bekerülünk, de hát az a minimum. Könyvjelző, képeslapok, elképzelhetetlen népszerűsége volt a játékosoknak. Tegyük azt hozzá, hogy nem volt azért törvényszerű egyáltalán, hogy arra a VB-re kijutunk. Tehát azért mi Hollandiában nyertünk, Ausztriában nyertünk egy olyan csapattal, amelynek a szövetség kapitánya ugye nemrég hunyt el, Mezei György, aki egy olyan játékrendszert talált ki, és szabott erre a csapatra, ami egyértelműen azt mutatta, hogy egy edző mekkora hatással tud lenni.
1: Ő megelőzte a korát, tehát így gyakorlatilag van. A mai futball alapjait.
2: Tegyük azt hozzá, hogy abban a csapatban, ha nagyon szigorúan vesszük, játszott 4 darab középhátvéd. Nagy Antal, Rót, Garaba, Kardos. Ők mindannyian belső védők voltak mai szóhasznál. Mit keresnek 4-en a pályán? Kiprich Józsefről senki nem hallott még akkor, amikor elkezdődött a selejtező sorozat. És persze ezek az eredmények, ugye akkor még nem tudtuk, hogy a későbbi Európa-bajnok hollandokat verjük meg, tehát ez egy nagyon szép siker volt az a rotterdami, jellemző egyébként a közhangulatra, hogy mintha 5 meccsből 5-öt nyertünk a selejtező, majd kikaptunk itthon a hollandoktól 1-0-ra, kifütyülték a csapatot a szurkolók, igen. Tehát az egészen döbbenetes volt, hogy a hősök hirtelen antihősökké váltak. És ahogy ment előre a történet, ugye kérdezted, hogy volt-e előjele. Hát azért a szovjet válogatott élén edzőváltás történt. Lobanovszky lett a kapitány, és abban az esztendőben a Dinamo Kijev egészen fantasztikus játékkal vert, mert azt hiszem az Atletico Madridot a kupagyőztesek Európa kupája döntőjében. Tehát tudtuk, hogy az ellenfél nem rossz. És ugye idegen környezetben, délben játszva, akkor tudtuk ugye, hogy Nyilasi Tibor már nincs a csapatnál, hiszen őt nem vitte ki Mezei György. De az előkészületi mérkőzések ott is jól sikerültek. De én tévén néztem ott a találkozót, és még 0-2-nél is úgy gondoltam, hát kaptunk 2 gólt, aztán Istenem, hát csak kiegyenlítünk valahogy. Majd körülbelül a fél óra telt el, és jött egy labda, amiért elindult, azt hiszem talán a Nagy Antal, de lehet, hogy a Kardos. És azt éreztem, hogy én a budapesti lakásból előbb elérem azt a labdát, mint ő Mexikóban. Tehát, hogy ott valami történt, az biztos volt. Az másképp, utána még Kanadát megvertük, még a franciák ellen volt esélyünk, hogy játszunk egy 0-0-t, vagy egy-egyet, Dajka lövése lepattant a kapufára, és tovább jussunk. De ott az a 6-0 mindenkit arcul csapott. Említettem azt, hogy a műsor elején, hogy az akkori helyzetet, meg a mostanit is mindig meg kell nézni némi rálátással. akkor azt senki nem gondolta, hogy mi 40 év múlva úgy fogunk beszélgetni, hogy nem volt a magyar válogatott világbajnokságon. Tehát akkor sírattuk azt, hogy egy VB győzelemre, idézőjelben mondom, mert nem volt érzésem szerint a VB győzelemre esélyünk, de egy jó szereplésre esélyes csapat tönkrevertek, és gyakorlatilag utána, mint jó magyar szokás szerint kicsit szét is vertek, miután hazajöttek, mert azokban a játékosokban azért még ha együtt maradnak, benne lett volna egy következő
1: ez
2: EB.
1: Egy korszakos hiba volt, hát az abba válogatottba mind a korosztály szerint, mind pedig a játéktudás szerint, ha együtt tartják, és csak apró változtatásokkal egy-két fiatalt beépítenek, simán benne lett volna a 90-es VB.
2: És abban a válogatottban, tegyük hozzá, hogy olyan korszakot írunk, amikor a Videoton UEFA kupa döntőt játszik úgy, hogy a Videotonból meghatározó játékos, a selejtező sorozaton nincs, a később az első számú kapus, ugye Disztl Péter lett, de egyébként a fehérvári játékosok egy része ott van a keretben, de nem meghatározó. Tehát a magyar foci erős, vagy azt hiszük, hogy erős. Aztán nyilván a bunda botrány bebizonyítja, hogy morálisan is elég gyenge lábakon áll, de az, hogy utána jó, hát nem jutunk ki a 90-esre, a 94-eses. Aztán 98-eson majdnem kijutunk, mert pótselejtező, de ott kapunk 12-t. És igazából utána sanszunk nincs. Sem egyetlen ország, és ezért indokolt ennek a mérkőzésnek a jelenléte a 10-es listán. Egyetlen ország sem esett vissza úgy a világbajnokságok történetében, mint Magyarország, hogy két VB döntőt játszva, és nagyon-nagyon sokszor a VB kieséses szakaszában helytállva egyszer csak megszűnik létezni világbajnokságokon.
0: Ez a közös lista a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzéséről. A listát összeállította Bene Ferenc és Hajdú B. István. A 8. helyezett esetében 1969-et írunk, és jöttek a csehszlovákok.
3: A 8. a Marseille tragédia.
0: A francia kikötővárosban Csehszlovákia ellen 4-1-es megsemmisítő vereséget szenvedett el a magyar labdarúgó válogatott, amely első ízben bukott el egy világbajnoki selejtező sorozatban. És hát itt is olyan játékosok voltak a pályán, akik a saját korszakukban meghatározóak voltak, és egy olyan generáció szerepelt folyamatosan a nemzeti csapatban, amely hát például az előző világbajnokságon sikert ért el, illetve hát egy mérkőzésen egészen biztosan, arról majd beszélünk, de akkor először itt ez a Marseille tragédia, mert hogy hát itt van személyes érintettség is. Neked, édesapád erről a mérkőzésről hogyan mesélt?
1: Igen, sok irányból hallottam ezeket a történeteket. Nyilván igyekszem az édesapám által, meg a korosztálya által hallottakat egy csokorba gyűjteni. Hát először is ugye úgy indulunk neki, hogy egy eléggé megkérdőjelezhető pártpolitikai döntése Sós Károly lett a szövetségkapitány, aki nem ismerte a magyar játékosokat, nem ismerte a magyar mezőnyt, az NDK-ban élt évtizedeken keresztül. Hát nem sok jó emléke van az akkori generációnak, az akkori játékosoknak róla. Ez a generáció a csúcsán volt. Tehát a nemzetközi kupákban rendkívül szerepelt az Újpest, ugye a nemzetközi kupákban a magyar csapatok tényleg rendszeresen sokáig eljutottak, és édesapám is a csúcs korszakában volt, évjátékosa lett, gólkirály lett. Ha azt vesszük, hogy a csehszlovák válogatottat hazai pályán Dunay Antal és Albert góljaival simán legyőzték. Akkor 68-as politikai helyzetben egy nagyon ellenséges légkörben kimentek ugye Prágába, ott 3-1-re vezettek, amikor Sós Károly először lecserélte Mészőt, aztán utána a szünetben, amikor Mésző már zuhanyozott az öltözőben, és ugye Mészőről azt kell tudni, hogy kulcs szerepe volt taktikailag az akkori válogatottban, kulcsjátékos volt védekezésben, az legjobban fejelő játékos, a cseheknek a játékstílusa a beívelésekre, a belőtt labdákra épült, tehát gyakorlatilag Mészői lecserélése teljes mértékben indokolatlan volt, és jellemző az akkori viszonyokra, hogy Göröcs a csapatkapitány meggyőzte Sós Károlyt, hogy ne cserélje le Mészőt, akit a zuhanyzóból kirángattak, és visszatuszkoltak a pályára, és 3-1-es vezetés után mégis lecserélte a másik fél időbe, amivel teljesen felbomlott a csapategység, végül 3-3 lett ez a találkozó, ami alapjában nem számított rossz eredménynek, és hogyha a mostani szabályokat vesszük, akkor azért oda-vissza alapon, pont egyenlőségnél mind gólkülönbségben jobb volt a magyar válogatott, mind oda-vissza alapon, ugye a 2-3-3-mal szemben nekünk kellett volna tovább jutni, de ez akkor egy óriási elszalasztott lehetőség volt, és kifejezetten szakmai problémák miatt. Igazából Dániában 3-2-es vereség volt az, ami nem volt indokolt, és ami miatt talán kialakult ez a helyzet. Ott Albert Florian sajnálatos sérüléséről beszélhetünk, de az is nagyon érdekes, hogy Albert Floriántól is hallottam, Flóri bácsitól annak idején, hogy egy újságírói cikk megvádolta, hogy ő nem teszi oda magát a válogatottba, nem megy bele a párharcokba, alibizik, holott egy aranylabdás világsztárról beszélünk, tehát szörnyűek voltak az akkori viszonyok. És pont elmesélése alapján egy olyan szituációban, egy kapus és köztelévő nagyon-nagyon csinyes és kétes labdába, pont ennek a cikknek az elolvasása után bennmaradt az agy tekervényeibe egy pici tüske, hogy őről nem mondják azt, hogy kimarad a párharcokból, és akkor teljesen indokolatlanul belecsúszott ebbe a párharcba.
0: Enged el kapussal szemben.
1: Igen, és ott nagyon súlyos térsérülést szenvedett, ez nyilván rányomta a bélyegét a csapat hangulatára, vereség is lett a vége, és ez okozta végül, hogy a csehszlovákokkal a pontegyenlőség után Marseille-ben volt egy mindent eldöntő mérkőzés, és tényleg csak röviden pedig döbbenetes, szó szerint, írd és mond, elkéstek a mérkőzésről.
2: Na de miért késtek el? Szóval miért késtek el?
1: Hát sajnos azt is tudom. Hát akkor is van fogalmazd meg akkor.
2: Tehát ugye eleve, amit Feri mond, eleve a selejtező sorozat kiírásánál nem rendelkeztek arról, hogy itt harmadik meccsnek kell lenni. Ezt menet közben találták ki. Minden egyéb mutatóban ugye mi jobbak voltunk egymás elleni eredményben, gólkülönbségben. Nagyon nehezen egyeztek meg egyáltalán a helyszínben, meg az időpontban a magyar és a csehszlovák szövetség képviselői.
0: Itt egy decemberi mérkőzésről van
2: igen,
0: szó.
2: Ez egy december harmadikai, ami előtt 4 nappal játszott a Kossuth KFS ellen a válogatott egy előkészületi mérkőzést, ami úgy indult, hogy minden játékos havat lapátolt.
0: Marseille-ben nem feltétlenül ilyen a klíma.
2: Majd elmentek Marseille-be, és ott valóban késve indultak el a meccsre, mert Hegyi Gyulának, az MLS elnökének hasmenése lett. És senki nem mert nélküle elindulni. És későn elindultak, és a gyúron Kvinkovics Lajos már a buszban gyúrta le a játékosokat, hogy egyáltalán játékra alkalmas állapotba kerüljenek. És így vártuk azt a mérkőzést, ami tényleg annak a generációnak, amely 66-ban többre vihette volna a világbajnokságon, egy lehetőség lett volna, hogy kijusson Mexikóba, és ugye természetesen, ahogy a mérkőzés véget ért, kikaptunk, kiestünk, a mi időnk lejárt, mondta Mészői Kálmán.
0: 28 évesen.
2: Igen, ott is elkezdődött a csapat gyakorlatilag nyilvános szétesése. Egyébként hozzáteszem, én nagyon sok önéletrajzomba, ez benne van ez a Marseille, mert a Mészői Kálmán azt mondta, a mi időnk lejárt, én 8 nappal később születtem, tehát az enyém ott kezdődött.
1: De egyébként tegyük hozzá, hogy ez a mi időnk lejárt, ez az akkori korszaknak egy orbitális marhasága volt, bocsánat, hogy így mondom. Tehát akkoriban azt mondták, hogy 26-27 évesen van csúcson egy játékos, és 30 feletti labdarúgót gyakorlatilag levették a keresztüzetről, és azt mondták, hogy vonuljon vissza. Ma meg bebizonyította, nyilván mások a viszonyok, edzésrendszerek, meg vitaminozás, meg háttér tekintetében is, de egyértelmű, hogy egy 28-29 éves labdarúgó még bőven a zenitjén van a pályafutásának.
0: Ma már a 30 éves felett, is lehet.
1: Ma már ez főleg kitolódott, de hát egy Mésző Kálmán 28 évesen ereje teljében egyáltalán nem járt le az ideje, arról nem is beszélve, hogy ott azért a kortársai szempontjából is sokak még egyrészt folytatták a pályafutásukat, másrészt hasonlóan Irapuátóval a párhuzam, egyáltalán nem lett volna szabad szétzavarni azt a generációt, és utána egy sok kapitányváltásos bizonytalan időszak következett.
0: Ezen a listán csak egy klub mérkőzés szerepel, az pedig az egyetlen magyar kupagyőzelem a 3 legrangosabb UEFA sorozat valamelyikében.
3: A 7. a Ferencváros VVK győzelme.
0: A VVK, ugye, az gyakorlatilag az UEFA kupának a jogelődje, a mai Európa Ligának, de hát abban az időben ez a 3. számú kupasorozatnak számított, mert a fontosságát tekintve a BEK egyértelműen megelőzte, és így volt a KEK is, mert hogy a KEK-ben ugye a kupagyőztesek játszottak, illetve hát azok a csapatok, akik már a BEK-ben nem tudtak odaérni. És hát itt a Ferencváros az úgy nyert Torinóban a Juventus ellen 1-0-ra, hogy az olasz sajtó szerint nem csak hogy jobb volt a Ferencváros, hanem az olasz sztárcsapatot minden mutatóban felülmúlta. Jó néhány olasz lap úgy fogalmazott, hogy a zöldfehérek által diktált iramot a Juventus nem bírta átvenni.
2: Két megjegyzésem lenne, picit készülve erre a mai napra, és az egyik, hogy az szinte egy fatális hát nem is véletlen, de szerencse, illetve balszerencse sorozat, hogy egyáltalán a Ferencváros ebben a kupasorozatban indult. A Ferencváros ugyanis a 65-ös bajnokságot gyakorlatilag megnyerte, de az utolsó fordulóban nem bírt győzni, sem Dorogon, és a Győr lett a bajnok. Az a Győr, amelyik egyébként a Begben, a legrangosabb európai kupában a négy közé jutott ebben a sorozatban. Igazából fordítva kellett volna, hogy ez történjen, de hát nem a Fradi lett a bajnok, hanem a Győr. A győriek egyébként egészen szürreális körülmények között már nem is gondoltak arra, mert egy elmaradt mérkőzést pótolt a Ferencváros a végén, hogy ők bajnokok lesznek. Megnyerték a bajnokságot, a Ferencváros elindult a VVK-ban, és ugye elvileg két mérkőzésen kellett volna, hogy ezt a döntőt lejátszák. Nagyon de érdekes. A Fradi azt mondta, hogy hát játsszuk le akkor Torinóban.
0: Leszerveztek egy amerikai túrát.
2: Igen, semmilyen. Igen, döbbenet. És a legkisebb ember, Fenyvesi Máté fejelt egy gólt, és ezzel lett 1-0.
1: Igen, de álljunk meg egy szóra erre, tehát lemondott a Ferencváros a hazai pálya előnyéről, tehát emiatt nem lett oda visszavágós meccs, hogy rábízták egy meccsre Torinóban a Juventus ellen azért, hogy kimehessenek egy barátságos minitornára gyakorlatilag az Egyesült Államokba, és utána meg ráadásul válogatott mérkőzés volt itthon az olaszok ellen, tehát időben nem fért bele, és inkább lemondtak a hazai pálya előnyéről, annak érdekében, hogy kijussanak erre a tornára. Döbbenet, és mai fejjel gondolkodom.
0: Elvileg a lefektetett szabályok szerint, hogyha egy döntetlen rendes játékidőben, akkor 2x15 perces hosszabbítás következett igen. volna, és hogyha akkor is döntetlen, akkor osztoznak a kupán. Tehát nincsen 11-es párban, nincsen megismételt meccs, hanem fél évig a ferencvárosi, fél évig a juventusi a trófea.
1: Őrület.
0: Így nyert az FTC Fenyvesi góljával, ugye 74. percben született, és itt azért az ma már elképzelhetetlen lenne, hogy egy olasz sztárcsapatot így felülmúl a Ferencváros idegenben, mert itt tényleg arról szólt a másnapi olasz sajtó, de a magyar is, hogy itt minden mutatóban jobb volt az FTC tempóban, játékminőségben és technikában is, tehát technikásomnak számított az FTC.
2: Igen, és itt is el tudjuk azt mondani, hogy ez ugye, ahogy említetted, 60 éve volt, hogy akkor senki nem gondolta a Ferencvárosnál, vagy a magyar labdarúgásban, hogy nem fog magyar csapat soha többet európai kupát nyerni, márpedig nem nyert, noha közel állt hozzá több ízben más csapatunk is.
0: Kevésen múlott, hogy a felsőházban végezzen az a 90 perc, amely köré legenda épült.
3: A hatodik, a 6-3.
0: Az évszázad mérkőzése. Az angolok első vereségüket szenvedték el hazai pályán, nem Brit-szigetekről érkező együttessel szemben, és hát ez az a találkozó, amely köré tényleg legenda szövődött itt az elmúlt időszakban, illetve az azóta eltelt korszakot figyelembe véve, tekinthető-e ez a mérkőzés az aranycsapat csúcs teljesítményének?
2: Hát bizonyos szempontból igen, már csak azért is, mert nagyon ritkán, a klasszikus aranycsapat ritkán állt föl abban az összeállításban, amit Grosics, Buzánszky, Loránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai Kocsi és Idekuti Puskás Cibor, ezt azért egy generáció, vagy több generáció álmából fölkeltve is tudta, ugye itt még Gellér állt be csereként a kapusposzton. Ugye ezt követte egy 7-1-es budapesti visszavágója ennek az úgymond mérkőzésnek. Itt tényleg az, hogy a labdához hozzá kellett szokni az angol klímához, és hát igazából kérdés nem volt, hát az első percben Hidegkuti lőtt ugye egy óriási gólt. Én erről azért nem szeretnék sokat beszélni, mert erről a mérkőzésről aztán rengeteget beszéltek, és még egyszer mindenkit megnyugtatunk, tudjuk, hogy ez a 6-3 mit jelentett a magyar futballban, de mivel ez egy barátságos mérkőzés volt listánkon, ezért csak a 6.
1: Igen, abszolút egyetértek, és ugye át is beszéltük, de nekem egyetlen egy dolog maradt meg ezzel kapcsolatban, amiről talán kevesen tudnak, hogy ugye Sebes Gusztáv megnézte az angol válogatottat, és hozott magával olyan labdákat, amivel az akkori mérkős játszották, és ha jól tudom, a Margit szigeten edzettek, és próbált olyan körülményeket teremteni, még a gyepet illetően is fellocsoltatta, stb., és ezekkel a labdákkal edzettek, hogy megszokják a játékosok, ebben pedig ő előzte meg a korát.
2: Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy a mi generációnk 6-3-ja az a Wolverhamptoni 4-0 a Nemzetek igen. Ligájában, amikor az angolokat, ugye még ennél is nagyobb különbség, nem 3-4-jel vertük, és Wolverhamptonban a stadion előtt van Bill Wright-nak a szobra, aki ezen a 6-3 Dinamon játszott, és Puskás legendás cselénél gyakorlatilag azt se tudta, hogy hol van, és akkor megláttuk a szobrot, a rádióban Varga Péter közvetítette akkor a meccset, azt mondta, jé, a Billy Wrightot állva még nem is láttam. és milyen érdekes, hogy pont Wolverhamptonban vertük meg őket 4-0-ra, de hát a 6-3 az klasszikus. Itt meg kell említeni azért Hidegkutinak a nevét, mert az évszázad mérkőzésén ő játszotta a legjobban, több ragyogó teljesítmény mellett ő lőtt 3 gólt.
4: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fény derül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez a közös lista, én Tóth Béla vagyok, vendégeim Bene Ferenc és Hajdú B. István. Lassan 60 éve annak, amikor Bene és Farkas kápráztatta el a nagy érdeműt úgy, hogy a túloldalon kétszeres világbajnokok futballoztak.
3: Az ötödik a brazil verés Liverpoolban.
0: 1966 világbajnoki csoportmérkőzés, a legendás Goodison Park, legendás gólok és a magyar-brazil 3-1. Ami világbajnokságon, tétmérkőzésen, ezzel a végeredménnyel, egy olyan brazil csapat ellen, amely az előző két világbajnokságot egyaránt megnyerte, és az a brazil válogatott világbajnokságon legutóbb pont 54-ben kapott ki a magyar együttestől. Helyén kezeljük mi ezt a mérkőzést?
2: Hát itt Ferinek adnám meg a szót, mert azt hiszem az érintettség okán inkább neki kell erről beszélnie.
1: Ha jól utána gondolok, akkor ez volt az utolsó mérkőzés, ahol a csoport körből továbbjutva a válogatottunk bejutott az egyenes kieséses szakaszba, tehát gyakorlatilag szerintem túllépve ezen a mérkőzésen, és majd visszatérek, de amikor bejutottak ugye a legjobb 8 közé, akkor kiesés, ugye a szovjetek ellen kiesési után sem gondolták volna, hogy gyakorlatilag azóta sem, tehát úgyhogy ez hasonlóan a mexikói kudarchoz egy picit szomorú mellékzöngi a dolgoknak. Azt kell tudni erről a mérkőzésről, hogy ugye portugálok ellen egy vereséggel kezdte a válogatott a mérkőzés sorozatot, tehát a világbajnokságot. Olyan kiki mérkőzés következett, ami alapján biztossá vált, hogy a kétszeres világbajnok Brazília ellen, amennyiben nem nyer a válogatott, elbúcsúzhat és utazhat haza, hiszen a bolgárok voltak az utolsó mérkőzés, de ettől a mérkőzéstől függetlenül kiesett a válogatott. És ahogy édesapám mesélte, valami olyan eufórikus mérkőzés volt, hogy gyakorlatilag mindenki, hát nem azt mondom, hogy erőn felül, de a tudása legjavát nyújtott ezen a mérkőzésen, és tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ma már ez a találkozó teljes egészében visszanézhető, és tényleg olyan elképesztő virtuóz megoldások voltak. Nem kell többet mondanom, itt ugye a Nemzeti Sporttal és ugye a Nemzeti Sportrádióval közösen volt egy közönség szavazás, amin az évszázad góljait választották meg, és hát a két győztes ezen a mérkőzésen született. Tehát édesapám gólja a mérkőzés elején, ha jól emlékszem, 4. percben vagy 7. percben.
0: Második.
1: Másodikat írnak? Hát jó, talán, mert volt ott egy gelei védés előtte 0-0-nál, tehát úgy nézve a mérkőzést, tehát az is, hogy sokan megkérdezték tőle, hogy született ez a gól, és azt mondja, hogy nem tudja megmondani, ez ösztönből jött. Tehát az azért példanélküli, hogy gyakorlatilag egy regnáló világbajnok ellen 4 lövőcsellel a teljes védelmet és még a kapust is elfektetve gólt szerez valaki 21,5 évesen, és ugye az egész magyar válogatott, ugye édesapám gólja és Farkas János gólja, amit ő adott be, ezek tényleg az évszázad góljai voltak magyar szemmel nézve, és ez pont egy mérkőzésen született, szóval ez valami mágikus mérkőzés volt. És az annyit azért tegyünk hozzá még, hogy a világbajnokság végkimenetétől függetlenül azért itt édesapám bekerült 21 évesen a VB álom csapatába. Csak hát az akkori rendszer nem engedte, hogy kiteljesedjen, hiszen voltak kérői bőven, és abban a generációban több játékost sajnos a rendszer akadályozott meg a pályafutása kiteljesedésében. Ez a mérkőzés pedig mind kapus teljesítményt tekintve, mind pedig a támadókig bezárulva elképesztő, tényleg mágikus mérkőzés volt, olyan megoldásokkal és olyan korát megelőző taktikai megoldásokkal, amit ugye Baróti Lajos dolgozott ki, hogy az elképesztő. Csak egyet említve, ugye Albert Farkas, Bene Ferenc egy pályán, tehát egy gyakorlatilag mindannyian ugyanazt a posztot játszották a klubjukban, és meg tudta oldani Baróti Lajos, hogy mindannyian a pályán legyenek, mindenki a legjavát tudja nyújtani a mérkőzésen, és mindenki ki tudjon teljesedni. Hát ez is egy zsenialitást akar, és hát zseniális játékosokat, akik ki tudták egymást szolgálni. Tehát én pontosan tudom, hogy 50-es éveik után is mennyire szerették egymást Albert Floriánnal, sajnos Farkas Jánossal nem volt lehetőségem találkozni, de akár Rákosi Gyulával, Matesz Imrével, Mésző Kálmánnal, tehát nagyon-nagyon magas szintű és magas fokú volt a csapaton belül az a szeretet, az a kémiai kapcsolat divatos szóval említve.
2: Említetted, az 54-es VB óta a brazil válogatott nem kapott ki világbajnokságon. Két VB-t megnyert, mind a kettőt veretlenül. És azon kívül Brazíliát, főleg akkor, még most is, ha valaki azt mondja, brazilosan játszik, akkor azt egy hihetetlen magasfokú technikai tudás jellemzi, látványos játék, nem görcsösen futballozva, és ebből sokkal többet vonultatott föl a magyar csapat. Még úgy is, hogy például olyan játékos, most nem említette eszembe, hogy Szepesi Gusztáv például levette Garincsát a pályáról, és ő volt talán legkevésbé neves magyar játékos azok közül, akiket mondtál. Ugye, ha jól emlékszem, ez a felvétel eltűnt a televízióban, karácsonyra megszerezték, és a mérkőzést élőben közvetítő Vitrai Tamás még egyszer leközvetítette a nézőknek, és azt hiszem, akkor már Albert Flórián is ott ült mellette, kvázi ilyen visszaemlékezésként, és azt a nézők ezt akarták látni. Maga az a két gól, ugye a harmadik gól azért volt legendás, mert Mésző felkötött kézzel lőtte ugye a 11-est, de hát az a két gól az egészen zseniális volt. Az akkor 21 éves Bene Ferenc nem azért csinált lövőcseleket, mert bohóckodott, hanem egész egyszerűen nem volt addig lövőhelyzet. Tehát mindig, na csináljunk még egy cselt, hát ha az lesz, nem lesz. És amikor már tényleg mindenki feküdt, akkor szépen lazán a rövidbe begurította. A másik ikonikus gól pedig ugye hát egy Albert indítás, Bene beadás, Farkas kapáslövés, a klasszikus kapáslövés, amikor tényleg nem is esik le a labda, mert ma már néhányan rosszul használják ezt a kifejezést. És igen, Albert brazilabbul játszott a braziloknál. Tegyük föl azt, hogy ennek a csapatnak is sokkal előrébb kellett volna a világbajnokságon végeznie, mint és ezt megtette.
1: Két apróság még, ami ugye a könyvekben nincs benne, és csak ilyen az ember érzése alapján megnyilvánul belőle, hogy én nekem volt szerencsém látni a BBC-nek a felvételét, ami eredeti hanggal van. Az Everton pályán, tehát a liverpooli közönség teljes mellszélessége a magyar csapatnak szurkol. Tehát döbbenetes az hallani, hogy Hungary kiabál több tízezer torokkal az angol szurkoló. De volt egy olyan szituáció, amit tényleg csak az láthat, aki végignézte a felvételt, mert semmilyen összefoglalóban nem tették bele, amikor 5 vagy 6 érintésen keresztül a 16-oson belül nem esett le a labda, és gyakorlatilag, mintha lábteniszeznének a mieink a brazil játékosokkal, a levegőbe ki dekázgatták az ellenfelet folyamatos egyérintésekkel a levegőbe tartva a labdát, és végén édesapám fejesét óriási bravúra védte Gilmar, ezért nem lett gól, és ezért nem lett benne az összefoglalókba.
2: Én azt hiszem, azon a meccsen lőttünk még egy negyedik gólt, amit nem adtak
1: így
2: meg.
1: Így van, Farkas
2: hozzáteszem.
1: Ami nem volt lesz.
2: És még egy, igen, és ami még fontos, hogy ezután a mérkőzés után mindenki, aki látta a meccset, azt mondta, hogy a világbajnokság legnagyobb esélyese most már Magyarország.
0: A következő mérkőzés alig, hogy lecsúszott a dobogóról.
3: A negyedik az 1964-es olimpiai döntő.
0: A magyar labdarúgó válogatott második ötkarikás aranyérme, miután az aranycsapat 12 esztendővel korábban Helsinkiben nyert már. Tokióban Lakat Károly találta meg az ideális összeállítást, és itt robbant be az ekkor 19 esztendős Bene Ferenc, aki 12 találattal gólkirály lett. A döntőben Csehszlovákiát vertük meg 2-1-re, október 23-án 1964-ben. Mit jelentett ebben a korban egy ötkarikás győzelem? Mert hogy ma már az olimpia nincsen olyan státuszban, erről beszéltetek, mint egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság, de itt azért az olimpia az még teljesen más megítélés alá esett.
1: Igen, kétségtelenül így van. Nyilván az akkori közhangulat, a politikai rendszer nyomása is azt mutatta, vagy azt sugallta, hogy az olimpia magasabb rangú, mint valójában labdarúgásban. Illetve akkor még azért a FIFA-nak, meg az UEFA-nak azért az Európa-bajnokság mondjuk nem volt ekkora presztízsként kezelve, hiszen ne felejtsük el, hogy említetted, édesapám itt robbant be, azért azt se felejtsük el, hogy ekkor már ugye a nyári 64-es Európa-bajnokságom is Spanyolországba zajlott, ott gyakorlatilag társgól király volt, és bronzérmesek lettek. Tehát a válogatottként már szerepelt, de nem szerepelt világbajnokságon, ami megengedte a szabályok szerint, hogy játszon az olimpián, ezért maradt le gyakorlatilag a 68-as olimpiáról, mert akkor 66-ban már szerepelt a világbajnokságon. Illetve még egy érdekes dolog, hogy egyrészt ők nagyon-nagyon akarták ezt az olimpia aranyat. Tehát pontosan tudom édesapám visszaemlékezéseiből, meg a társai, kortársai visszaemlékezéseiből, hogy mennyire akarta ezt ő is. Szóval ez egy óriási presztízzel bíró esemény volt, és azt is hozzá kell tenni, hogy tényleg lehengerlő volt a szereplésük, de azért nem volt könnyű bejutni nyilván az olimpia döntőbe, pláne nem megnyerni azt, hiszen a csehszlovák válogatott azért rendkívül erős volt akkoriban, nem csak a VB-n szerepelt csapatuk, hanem a második generáció is, ahogy tudjuk, és ahogy sajnos már beszéltünk róla ugye a Marseille-ben. A harmadik pedig, amire úgy gondolom büszkék lehetünk magyarként, hogy ezt az ő 12 gólját ezen az olimpián, ezt azóta sem tudta megdönteni senki. Tehát akár a brazil Ronaldo, vagy Bebeto, Ronaldinho, Messi, Suárez, bárki, aki járt eddig olimpián a mai nagyok közül, senkinek nem sikerült 12 gólt szerezni, ez mai napig élő rekord.
2: Hát én csak egy mondatot mondanék, mert szerényen Feri elhallgatta, hogy ugye az egész olimpia úgy indult, hogy a magyar válogatott Marokkóval játszott, és egy bizonyos Bene Ferenc 6 gólt lőtt. Hát azért erre se volt példa azóta, tehát és valamelyik ilyen korábbi leírásban olvastam, hogy ugye hát a japánok a fociról nem nagyon tudtak sokat, és Bene lőtte folyamatosan a gólokat, és volt vagy azon a meccsen, vagy egy másik mérkőzésen, amit nagyon csúnyán fölé lőtt, és a legjobban azt tapsolták, hogy átrúgta a kapun ki a lelátóra, ez aztán tud.
1: Egyébként, ha már szóba került a marokkói mérkőzés, annyi érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a marokkói király, amikor meghallotta, hogy történt az a mérkőzés, akkor azt mondta, hogy hozzák elém azt az embert, aki 6 gólt rúgott a válogatottnak, és meghívta a teljes újpesti dózsát egy marokkói egyhetes edzőtáborra, és a teljes csapatot, plusz több százezer dollárt fizetett a klubnak azért, hogy elhozhassák elé ezt az embert, és ezt a túrát neki köszönhetik a csapattársai.
0: Elérkeztünk a közös lista dobogósaihoz. A pódium legaljára kapott besorolást az aranycsapat egyetlen győzelme egy nagy tornán.
3: A harmadik az 1952-es olimpiai döntő.
0: 1952. augusztus 2-a az párját ritkító a magyar sport történetében, mert hogy 4 aranyérem született ekkor az ötkarikás játékokon Helsinkiben. A vízilabda válogatott Gyenge Valéria és Papp László is a csúcsra ért a futballcsapat mellett. Hasonló teljesítmény még 2000-ben Sydneyben történt október 1-én, ott még volt 2 ezüstérem is. Hát valahogy itt kezdődött az aranycsapat sztori ezen az olimpiai döntőn, mert hogy hát egy kivétellel, ez ugye Palotás Péter és Budai László, a teljes aranycsapat sor van fenn a pályán, amikor Jugoszláviát 2-0-ra verte meg a magyar együttes. Ez előrébb került, mint a 64-es. Miért?
2: Hát talán azért, mert ez volt az első, illetve ugye egy végül is 4 évig veretlen csapat legnagyobb címe volt, bár ugye ott az olaszokat még megvertük később európai nemzetek kupája meccsen, de ez volt az olimpiai döntő, majdnem, ahogy te is mondtad, Budai nem játszott, Palotás játszott Helsinkiben. Még történt egy érdekesség ezen az olimpián, ezt 50 évvel az olimpiai győzelem után Buzánszky Jenővel készítettem egy interjút, és azt mondta, hogy itt ezen a Helsinki olimpián fordult az elő, hogy a magyar csapat tagjai életükben először ittak Coca-Colát. És megkóstolták, volt automat, vagy üvegén, már nem tudom Jenő bácsit idézni szó szerint, és azt mondta, megkóstoltuk. Öcsi is belekóstolt, és azt mondta, hát azért inkább ígyunk egy fröccsöt.
0: Itt egyébként az olimpiai döntő az azért is érdekes, mert hogy Puskás az első fél időben kihagyott egy büntetőt. Nem is játszott jól, elvileg a krónikák szerint. Mégis ő lőtte az első gólt a 71. percben. Ez egy kifejezetten szívós jugoszláv válogatott volt, amelyben például Rajko Mitić, a szerbek legendája, akiről nemzeti stadiont neveztek el, ott volt a csapatban a pályán.
1: Igen, ez érdekes, hogy Öcsi bácsi, amikor nem játszott jól és kritika érte, akkor is azért egy gólt szerzett egy olimpiai döntőn, tehát ez mindent elmond a tudásáról. Az a fájdalmam, hogy ugye sokukkal találkoztam én mondjuk személyesen 80-as évek végén, 90-es évek elején, de igazából erről a generációról nyilván személyes élményem nincsen az elmesélések, elbeszélések alapján, tehát az aranycsapat legendája az tényleg elképesztő. Tehát az azért mindent elmond, hogy amikor akár Öcsi bácsi Puskás Ferenc edzőként beszállt az edzéseibe, vagy tényleg amikor Ausztráliában mai napig legendák övezik, hogy ahogy bemutatta a rugó technikáját, hogy olyan virtuóz megoldásokat mutatott be edzésen, vagy 10-ből 10-szer berúgta a labdát a pipába, a vinklibe, ahogy kell, és tényleg fogadásokat nyert ezzel. Szóval sokan, amikor látnak ilyen régi mérkőzés felvételeket, akkor legyintenek rá, hogy hová, akkor még kocka volt a labda, meg egész más, meg a mai futball. Kétségtelen tény, hogy a mai futball, meg az akkori futball nem összehasonlítható. De akkor ők voltak a világ legjobbjai egyrésztről, másrésztről képességeket, tudást tekintve elképesztő technikai tudással rendelkeztek.
0: Következzen a második helyezett.
3: A második az 1938-as VB döntő.
0: A harmadik világbajnokság döntőjében a címvédő olaszoktól 4-2-re kapott ki a Dicz Károly vezette magyar válogatott Párizsban, és hát ez mondhatni, hogy egy csillogó ezüstére, még akkor is, hogyha tényleg nagyon közel voltunk ahhoz, hogy világbajnokságot nyerjen a magyar válogatott, de itt mégiscsak a túloldalon egy korszakos csapat állt, a címvédő, és ez az olasz csapat, amely akkor a legkorszerűbb futballt játszotta, Vittorio Pozzo vezetésével, de hogyha itt a két világbajnoki döntőt kell összevetni, akkor talán az 1938-as az, amikor kevésbé keserű a szánk íze.
1: Igen, talán ez volt az a világbajnoki döntő, ahol nem számított akkor a kudarcnak az ezüstérem se. Tehát ahogy említetted, a korszak meghatározó válogatottja, a címvédő ellen történt, tehát ez nem egy akkora évszázados fájósebb, mint a listánk élén található, tehát nyilván sajnos a kor miatt annyira régen volt, hogy nagyon-nagyon kevés személyes elbeszélést hallottam én is a mérkőzéssel kapcsolatban, de korán sem övezi akkora legenda, nem volt akkora népfelzúdulása a mérkőzés után, nem volt akkora érzelmi hullámvasút ennek a válogatottnak a szereplése, de hát az kétségtelen tény, hogy Magyarország két VB döntőt is járt, és hogyha talán az egyik meg lett volna, akkor bármilyen szinten évtizedeken át, vagy akár mostanában sem kezelnének úgy minket. Tehát presztízsbe, sportdiplomácia tekintetében mégiscsak egy volt világbajnokként beszélnének róla.
2: Eleve talán a világbajnokságnak ugye ez a harmadik VB volt összesen, nem volt akkora rangja, nem volt akkora világesemény, viszont először jelentkezett az talán a magyar futballban, ami rendszeres, azóta is, hogy hát azért vesztettünk, mert rossz volt az összeállítás. Tehát itt ugye Turai, Toldi és Korányi szerepét, illetve hiányával magyarázták, hogy pont elsősorban Toldi olyan játékos, aki az olaszok ellen nagyon jól tudott volna játszani, mégsem válogatták be. Igen, most megnézve ugye a foci VB-k történet 1930-tól íródik, hogy hány ország nyert világbajnokságot, hát nem ártott volna föliratkozni. Talán már akkor, de a fájónál is van fájóbb.
0: Mielőtt megismernénk a magyar labdarúgás történetének legfontosabb mérkőzését, azelőtt fegyük át újra, hogy hogyan alakult eddig Bene Ferenc és Hajdú B. István közös listája.
3: A tizedik a 2016-os magyar-osztrák, a kilencedik az irapuátói katasztrófa, a nyolcadik a marseilli tragédia. A hetedik a Ferencváros VVK győzelme. A hatodik a 6-3. Az ötödik a brazil verés Liverpoolban. A negyedik az 1964-es olimpiai döntő. A harmadik az 1952-es olimpiai döntő. A második az 1938-as VB döntő. A magyar labdarúgás történetének legfontosabb mérkőzése az 1954-es világbajnoki döntő.
0: A történet az mindenki előtt jól ismert, az aranycsapat világbajnoki döntője, amelyben mintha minden összeesküdött volna ellenünk, az első 10 percet leszámítva. 2-0-ra vezetett a magyar válogatott, egyenített előbb az NSK, majd fordított is, és aztán volt még egy puskás gól, amit nem adott meg a játékvezető, de ez tényleg az a világbajnoki döntő, ami az egész futballunkat meghatározza, most már ugye 1954, több mint 70 éve, de mégis ez a Berni VB döntő szerepel nálatok a közös lista első helyén. Volt kérdés azt illetően, hogy ez lesz az első?
1: Ez 3 másodperces konszenzus volt.
2: Ennek a csapatnak világbajnoknak kellett volna lennie. Ezt az ellenfelet, az NSK-t 8-3-ra megverte ezen a világbajnokságon. Nálunk játszott a világ mondjuk 10 legjobb játékosából legalább 4. Mert világklasszis volt Puskáson kívül, azért Bozsik is, Kocsis is, Cibort is, Hidegkutit is ide lehet sorolni, és akkor nem is 4, hanem 5. Hidegkuti Nándorral beszéltem én jóval az nagyjából a 90-es évek közepén egy műsor felvételén, és akkor azt mondta, azért mondom, jóval, tehát az 54-es VB döntő után jóval később, és azt mondta, hogy még mindig előfordul, pedig eltelt ahhoz a mérkőzéshez képest majdnem 50 év, de 40 biztosan, hogy lázálmai vannak. Fölébred, át van izzadva a pizsamája, mert eszébe jut minden. Még egy dolgot hadd mondjak el, hogy egyszer volt alkalmam egy német filmben szinkronizálni, pontosabban alámondóként szerepelni, ahol ez a döntő szerepelt, és olyan filmkockákat láttam erről a döntőről, amit magyar televízióban soha,

0: a német fordítás, de hogy még 2-1-nél is, meg 2-0-nál is micsoda gólhelyzetei voltak a válogatottnak, és nem utolsó sorban Puskásnak nem adták meg egy egyértelműen szabályos gólját sem. Szóval annyi és olyan körülmények voltak ellenünk, ami elképesztő. A másik pedig, hogy a németek már a mérkőzés előtt örültek annak, hogy esik az eső, mert pontosan tudták, hogy olyan az akkori legmodernebb technológiával készült cipőik vannak, olyan stoplikkal, ami talán az egyetlen esélyük lehet, de egyértelműen megnövekedett eséllyel szálltak bele ebbe a döntőbe, azáltal, hogy a magyar játékosok sajnos csúszkáltak a nedves, felázott talajon. Ez megint csak, hogyha száraz talajon lett volna a mérkőzés, akkor megint csak meggyőződésem, hogy a miénk nyertek volna.
1: Még egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ma ez a találkozó miben érezteti a hatását? Mert hogy ez a legfontosabb a ti listátokon.
0: Szerintem évtizedekre hát úgymond visszavetette a magyar futballt. Egyrésztről, másrészt sohasem fogjuk megtudni, hogy milyen lehetőségeket adott volna a magyar labdarúgásnak, mint sportdiplomácia, mint pedig kulturális szinten, amennyiben bekerülünk abba a szűk körbe, amit úgy hívnak, hogy világbajnok országok.
2: Hát arról nem beszélve ez, és ez nyilván nem ennek a műsornak a témája, hogy ez hihetetlen nagy dolog volt Németország számára. Tehát a második világháború után 9 évvel labdarúgásban világbajnokok, úgyhogy 8-3-ra kikaptak az első meccsükön tőlünk, és megverik a 4 éve veretlen magyar aranycsapatot. Ez nekik is felfoghatatlan. És ez volt az a meccs, amit ha még 10-szer újra játszanának, soha nem ez a végeredmény születne.
1: Bene Ferencnek és Hajdú B. Istvánnak köszönöm, hogy összeállította a közös listát a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzésében.
0: Köszönjük szépen, hogy itt lett.
1: Én pedig a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
3: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első 10-be? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista legújabb epizódja. A közös lista a Nemzeti Sport Rádió egyetlen rangsoroló műsora, amelyben adásról adásra két vendég állít össze egy 10-es listát egy megadott témában. A dolog különlegessége, hogy a meghívottak csak a felvétel előtt szembesülnek azzal, hogy kivel kell együttműködniük. Így történt ez az előző epizódban is, amelyben Nádas Bence és Újvári Máté szedte sorba a Formula 1 történetének 10 legjobb pilótáját. A beszélgetés bármikor meghallgatható a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. A közös lista mostani részében a labdarúgásra összpontosítunk, ugyanis a 21. század 10 legjobb kapusát válogatta össze két kiváló hálóőr. Bogdán Ádám, szia!
3: Szia, köszönöm a meghívást!
2: És Holzer Ádám.
4: Szia, sziasztok, én is köszönöm, hogy itt lettek.
2: Ebben az epizódban formabontó módon most a listaállítás folyamatát követjük végig, vagyis a hallgató füle hallatára születik majd meg a közös lista. Ma tehát a 10 legjobb futballkapus a 21. századból, de hát ez a 21. század, ez meglehetősen bőven értendő, ugyanis hát én azt kértem tőletek, hogy azokat a kapusokat gyűjtsétek össze, akiket ti láttatok védeni, akinek a pályafutását végigkövettétek, így aztán tehát ez, hogy a 21. századról van szó, ez nem a szó legszorosabb értelmében értendő, ez majd látszik is a listán. És nem véletlen az sem, hogy ti ketten ültök itt most, mert hogy már mindketten más szemmel nézitek a futbolt, már Ádám, két Ádám, de most Holzer Ádámra gondolok, te még aktív vagy, de te is rendszeresen megszólalsz a médiában, folyamatosan véleményt alkottok a futball jelenlegi szereplőiről, és nem mellékes az sem, hogy kortársak vagytok. 87-es vagy te, Bogdán Ádám, és egy évvel később született Holzer Ádám, úgyhogy könnyebbség volt az, hogy nagyjából egy korszakot tárgyaljatok. Én már mind a kettőtök listáját ismerem, ti viszont egymásét még nem, az most fog kiderülni hamarosan, úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint csapjunk bele. Kezdődjön a játéknak az a része, amikor a legjobb 10-et kell kiválogatni, aztán majd természetesen megbeszélitek a sorrendet is, de akkor először, hogy a legjobb 10 az vajon hogy néz ki?
3: Nekem az a tippem egyébként előjáróban, hogy kb. 60-70%-a egyezni fog, mert azt mondtam, hogy ha nem, akkor valaki nem ért hozzá.
4: Na, és azért lesz. És az nem te leszel nyilván.
3: Hát, de szerintem én erre tippelek, hogy 60, szerintem egy 6-ot el fogunk tudni találni a listáinkról.
2: Megmondjam, hogy hány egyezés van?
3: Igen.
2: 7.
3: 7, 60-70, akkor.
4: Igen, és akkor a nem egyezéseket azt tudhatjuk?
2: Tehát... Ádám, a te listádon szerepel Joris, Oblak és Dida, az Ádámnál nem szerepelt egyik sem.
4: De akkor ez nekem az utolsó 3 helyezettem.
2: Így van.
4: Tehát nekem az első 7 helyezettem, az fenn van a te listádon.
2: Igen, aki Buffon, Neuer, Van der Sar, Cseh, Courtois, Casillas, Schmeichel.
3: Igen.
2: És ez ott van Ádámnál is. Te azt mondtad, hogy vannak még nálad pócselejtezések.
3: Én azt mondtam, hogy a Schmeichelt azért tettem ilyen zárójeles helyre, mert az egy szerelem a részemről, és nem biztos, hogy belefér az, a 21. századba, ugye 99-ben ő szerintem nagyjából.
2: Hát igen, a 90-es évek volt az ő pályájának a csúcs, a legfontosabb része, de itt azért engedhetünk, mert végül is az az egyik kritérium, hogy
3: Látok.
4: Igen, igen.
3: Hát és milyen hatása volt.
4: Így tekintettem a feladatra, hogy pályára lépett a 21. században, ezáltal ide is hozható, és emellett meg milyen hatással volt. Tehát az én listámnak ez egy sarkalatos pontja volt, hogy kik azok, akiktől valamiatt kaptam, ami inspirált, és mondjuk miért nincs rajta Kán nálam, mert hogy nekem ő sosem tetszett. Tehát minden érdemét elismerve, az ő habitusa, és akkor a haja, most mondom, hogy nem tudtam soha Kánnal azonosulni, és ezért az én listámon ő nincs fent.
3: Figyelj, ebbe el tudom engedni a Kánt, mert nekem se tetszett soha, meg alapvetően én meg azt mondom, hogy azon az aurán kívül, ami neki volt, nem hiszem, hogy beférne ebbe a, ezekbe az emberekbe, akiket egyébként elengedtem. Tehát
4: mint kapus képzettség, lábbal való játék, bármi.
3: Igen, viszont nyilván tudjuk, hogy, hogy azért nem csak erről szól, hanem, hanem az, hogy milyen aurája van valakinek a kapuban, az, az hatalmasat nyom alatban. Én nálam fönt van, de ez egy olyan pont, amit szerintem fölírhatunk, hogy ezt, ezt egyébként ebbe hajlandó vagyok kompromisszumot kötni.
4: Kán az egyelőre egy mínusz. Hát ugye nálam most az utolsó három igazából, akkor egyelőre a kérdés.
2: Van hét, amiben megegyeztetek,
4: mert az mind szerepel. Majd egy sorrendet kell állítanunk.
3: Jó.
4: Az, igen.
3: Jó, tehát akkor az a...
2: Buffon, Neuer, Van der Sar, Cseh, Courtois, Casillas és Schmeichel. Mind a kettőtöknél ott van ez a hét kapus. Onnantól kezdve van még hét másik. Jól számolom.
4: Amiből hármat kellene becsempészni.
2: Így van. Joris, Oblak, Dida, Navas, De Gea. Kánt akkor most elengedtétek, akkor őt már nem számolom.
4: Egy pillanatra.
2: Charlison, Ederson.
3: Jó, én a két brazil mellett akkor elkezdem az érvelést, mert az egyiket ugye test közelből, ha nem is edzettem vele, de azért követtem akkor már, úgy amikor én elmentem, meg a sérülésből úgy fölépültem, és akkor elmentem a Hiberniánhez, akkor jött oda. Nekem akkor is az volt az érzésem, miután a Karius leigazolták előtte, hogy a Mignolé, hogy az a fajta bizalom, ami meg kell, hogy legyen egy stadionon belül a kapussal szembe, az nincsen. És az a BL döntőn a Kariusszal is elrepült, vagy elszállt, és azt mondtam akkor, ott a nyáron valaki kérdezte, hogy szerintem meg kell venni azt a kapust, aki a jelen pillanatban a legdrágább és a legjobb. Azért, hogy az a pénzösszeg az védelmet adjon neki, azzal szemben, hogy egyébként van egy nem túl jó hangulat a kapusokkal szemben mondjuk az Anfield Roadon, és az a tudás is egyben olyan dolgot csinálja a csapattal, ami ezt a bizalmat visszaadja belül, és ezt fel tudja vinni újra a csapatot a bajnokságban is, akár a bajnokság megnyerésére, és az Alisson az abszolút megtette ezt. Én szerintem ráadásul hozott olyan dolgokat ebbe a kapus szakmába, ami változtatott azon a fajta zicservédésen, ami a gyerekkorunkban ez nem volt meg, de talán a mi korosztályunkkal kezdett ez bejönni, ez a fajta ilyen tudom, csillagpóz, vagy ilyen egyik térd le, másikat nyújtod. Ő ezt megfordította, és elkezdett a kettőt ötvözte a 90-es években kicsúszásaival, és azzal, hogy a jobb térdét, mondjuk egy jobb oldalra vetődött jobb térdét teszi le, a balt húzza maga mögött, és egyébként teljesen nyitja a felső testét, meg a két kezét. Ezzel volt egy 1-2-3 olyan év, amivel nem tudtak mit kezdeni, és az ittszer védéseknél szerintem Európában, vagy hát az egész top bajnokságban a legjobb volt, és ennek köszönhetően nagyban a bajnokságot tudott nyerni a Liverpool, és Bajnokok Ligáját tudta elhódítani. Nálam abszolút ott van, mert meg tudta fordítani azt a fajta negatív hangulatot a tudásával, a nyugodtságával, az intelligenciájával, és egyébként meg azzal az újítással, amivel szerintem nagyon-nagyon sokat hozott ennek a szakmának.
4: Majdnem meg vagyok véve, ugye én nálam is van egy brazil listán. Didát azért hoztam be, mert az ő Bajnokok Ligája statisztikái azok egészen döbbenetesek, hogy 72 Bajnokok Ligája meccsen lépett pályára. És ugye ez az az időszak, amikor én gyerekként ott csüngtem a tévé előtt, és valahogy mindig tényleg azt éreztem, hogy ennek az embernek nem lehet gólt rúgni, és ma utána néztem, hogy ez tényleg így volt-e, vagy az idő szépíti meg, vagy akkor valamit máshogy láttam. Mérkőzésenként 0,78 század gólt kapott ő a Bajnokok Ligája pályafutása során, ez csak a BL meccsek, ami torony magasan a legmagasabb szám, a minimum 70 meccsen pályára lépő kapusok közül, tehát ez egy elég erős statisztika mellette, és a 72 mérkőzéséből 35-öt kapott gól nélkül hozott le, amíg ugye 49%, ennél csak Van der Sarnak magasabb a BL-ben a kapott gól nélküli meccsek, tehát tulajdonképpen minden második meccs ugye kapott gól nélküli mérkőzés volt. Ugye ott volt a Juve elleni büntetőpárbaj 2003-ban, ami szintén Dida mellett szól.
2: És hármat védett,
4: igen, ha jól emlékszem. Igen, talán az egy, de lehet, hogy hármat ő fogta meg. Zalaeta, Montero és Trezeguet hagyta ki.
2: És szerintem azért volt három védés, mert Buffon is mondta, hogy ő kettőt védett, és úgy veszítette.
4: Igen, és akkor Dida még világbajnok is emellé, 2002-es kerettag volt, tehát azt mondom, hogy mint kapus, és ő is, az ő ruganyossága, dinamikája, az is valami olyat mutatott a kapuban, ami előtte nem volt annyira jellemző, tehát ez az atletikus kapusnak a prototípusa ként jelent meg Európában, amikor ugye 2000-ben, ha jól emlékszem, 2000-től 2010-ig volt a Milánban, és amikor 2000-ben ő megérkezett Európába, akkor még inkább a Kahn, Schmeichel féle felépítésű és mozgású kapusok voltak, és ehhez képest ő egy ilyen vékonyabb alkat volt, de már nagyon ruganyos, nagyon dinamikus. Szóval én Didát ezért tettem fel, bárcsak a 10. helyre, és most Alissonnal összevetve nem is biztos, hogy tudnék dönteni, de...
3: Föltettem egy felkiáltó jelet a Dida mellé, úgyhogy én is hajlandó vagyok arra, hogy ezt tehát már csak azért is, mert, bocsánat, vagy ennek egy picit ellentmondva azt, hogy érdemes lenne megnézni annak a Milánnak a védelmét, vagy az egész csapatot.
4: Abszolút, persze,
3: még nem mindegy, hát hogy milyen csapat, egyébként a Csere is igaz az a 2004-es Chelsea-nél majd, mert ott is azt hiszem, hogy valami, nem tudom, 70%-ának a meccseknek csinált clean sheet-et ugye a bajnokságba.
4: Igen, az a 15 gólt kaptak, ugye, amit igen. Most pont az Arsenal-al próbálnak összevetni.
2: Igen, ugye, de hát most az Arsenal 2-t kapott. Volt egy Costa Curta, Nesta, Maldini, Caladze.
3: Igen.
2: Védelem, és még ugye Gattuso, még...
4: Gattuso, Ambrosini, Pirlo,
3: Zédorf. Gyáncsolotti volt az edző, ugye?
4: Na jó, hát ez jó, most egy kapus, nem volna semmit az
3: élményből. Meg nyilván, hogyha nem lett volna ilyen jó, akkor egy ilyen csapatban nem is tudott volna védeni. Jó, szerintem ezt én azt mondom, hogy én itt lehet, hogy nem is az Alissont, én lehet, hogy az Ederson is ide kevertem, és már csak azért is, mert ugye beszéltünk arról, hogy személyes élmény, vagy akit láttál, hogy nekem az egyik ilyen brutálisan megdöbbentő élményem volt, az szinte az Anfield-en volt, amikor az Ederson először jött. BL meccsod, azt hiszem, ez bajnoki volt inkább, mert elég sokszor ilyen kiélezett párharc volt. És olyan hangulat volt az Anfield-en, hogy megmondom őszintén, hogyha én játszottam volna, akkor szerintem csukott szemmel rúgdosom ki a labdákat a mezőnybe, meg olyan letámadás, az ott az abszolút csúcsa, ugye a Liverpool letámadása, ilyen szakadó eső, stb. És ez a srác, ez addig szerintem soha nem látott módon Angliába, átvette, megjátszotta. Az a hörgés, ami a stadionban volt, hogy na most mindjárt ott le lesz darálva, semmi, elhúzta, kipasszolta, még egyszer, kiívelte. Általában, amikor az ember a stadionban ül, de a tévé előtt meg főleg, akkor látod a megoldásokat. Na most itt szerintem senki nem látott semmiféle megoldást, egyedül ő, és ezeket
4: és
3: megtalálta.
4: És a pályán volt.
3: És a pályán volt. És azon az Anfield-en én nagyon sokszor láttam ilyen összezuhanni, akár a Barcelonát, ugye a BL-ben, a Róma korábban, azt hiszem a Dortmund volt az Európa Ligában, amikor ott összezuhannak, egyszerűen olyan tempó van, olyan hangulat van, le van szűkítve a pálya, és ő ezeket kivett, és szerintem óriási hatása volt neki, meg nyilván a Guardiolának arra, hogy ez a fajta játék, ami most megy, ez meg honosuljon a futballba, hogy lehet így is védeni. Azért merem majd levenni a listámról, mert egyébként szerintem a kapus tudása az nem vetekszik az Alissonéval, vagy adott esetben azokéval, akik itt van, vagy a kiállása sem, viszont ebbe a Manchester Citybe azzal, hogy ők 3-4 bajnokságot nyertek, ez kéne tudni.
4: Hát négyes zsinórban, de szerintem
2: 6-ot számoltam.
3: Hogy valaki 6-szoros angol bajnokot, az az elég komoly teljesítmény. Úgyhogy ezért van listámon, de kapus technikailag, meg védések miatt hajlandó vagyok arra, hogy őt lecseréljük a Didára.
2: Hát akkor itt a brazilokat átbeszéltétek. Van még egy Oblak.
4: Nyilván Oblak mellett azért döntöttem, és azért raktam fel, mert kisországból megérkezvén a nemzetközi elitbe, és igazából tényleg megállja a helyét, szóval saját országának talán a legnemesebb labdarúgójává nőtte ki magát ugye itt az elmúlt évtizedben. A La Ligában közelít a 400 meccshez, védett ugye Bajnokok Ligája döntőt, Európa Ligát nyert az Atletico-val, meg hát inkább az, hogy egy olyan korszak, ezt az Atletico-t lehet egy korszakos csapatnak nevezni, nem tudta felvenni úgy a versenyt a Real Madriddal és a Barcelonával, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy tényleg 10 évig azon a, oda lehet helyezni arra a szintre, de talán az, hogy mindig lemaradtak, az nem volt véletlen, tehát azért a Barca és a Real nyilván egy jobb csapat volt mindig is, de az a fajta játékstílus, ami miatt megkedveltük, vagy lehetett kedvelni az Atletico-t, hogy az elmúlt években szerintem változáson megy keresztül, de hogy ez Oblakot nem érinti. Kicsit talán nagyobb hangsúlyt is fektet az Atletico a labdás játékra. Már látunk olyan elemeket, amikor megpróbálnak mondjuk hátulról építkezni, és nem csak az a nagyon egyszerű direkt játék van, és hogy Oblak fejlődése valahogy leköveti a csapatnak ezt az útját. Tehát nem
3: Oblak ér... a Atletico Madrid dibuszdénese?
4: Mondhatni. Hát igen, tehát hogy ahogy a csapatnak változik éppen a szerepe, mondjuk ugye a Fradié mondjuk itt a Közép-Európában, vagy a nemzetközi poronon, tehát hogy mindig tudja azt hozni, amit az adott szituáció megkövetel. Ha ki kell hozni, ki tudja hozni, ha csak 10-et kell fogni egy meccsen, mert annyi dolog van, 10 bravúr, azt is megoldja. Tehát, hogy Oblak mindig valahogy, és nagyon kevés a hiba. Tehát, hogy Oblak esetében nem nagyon tudunk olyan meccset így kapásból felidézni, amikor valami fontos meccs is nagyon nagy hibát dob. vele kapcsolatban hiányérzet az, hogy egy olyan ország állampolgára, amivel nagy nemzetközi trófeára válogatott szinten.
2: Nem, az Atletico Madriddal sem.
3: Nem, és azt akarom mondani, hogy az Atletico, és ha összehasonlítjuk, szerintem
4: de itt Alissonra, például itt mondjuk Alisson felé el tudok mozdulni.
2: Meg most azt kell eldöntenek, hogy mennyiben számítanak az eredmények, tehát hogy a csapatta mennyire eredményes, mert Roblaknál egyértelműen ez a leggyengébb.
3: Nekem, igen, és azt akarom mondani, hogy itt bejön az be a képbe, hogy van egy az én listámon, amit Keylor Navas,
2: igen,
3: aki nekem egyébként egyrészt nem a stílusom, nem is lehet, mert ugye más felépítésű, meg sokkal gyorsabb, meg sokkal sikeresebb, meg sokkal jobb, de alapvetően ő azért nyert egy 3 BL-t, ugye.
2: És mindegyik döntőben ő védett.
3: Igen, és mindegyiknél ott volt, és én azt gondolom, hogy itt az Oblaknak a listán szereplését ez gyengíti, hogy igazából oké, nyert egy Európa Ligát, óriási dolog, de ezekhez a nevekhez képest ez nem az.
4: Egyébként, amit mondta, hogy a saját kortársaival összevetve, úgy egyszer Federer kapcsán jutott az eszembe, hogy lehet valaki valahol a legjobb teniszező, ha a korának nem volt a legjobbja, hogyha csak Djokó meg Nadal eredménysorát mellé tesszük, és most ez jutott eszembe hirtelen, hogy Oblak mellé, hogy tehát így a kortársai, vagy akikkel megvívta ezeket a csatákat a pályán, BL döntő például Navas ellen, ő azt elveszítette, tehát hogy így nyilván a józanész tényleg azt mondatja, hogy Oblaknak le kell maradni elő a listáról, de én azért csempésztem ebbe elég sok szubjektivitást is ebbe a listában, majd később lehet, hogy fogjuk azt is látni. Én Oblakot személy szerint nagyon-nagyon kedvelem, de ez azért is, mert Miha Blázsiccsal szeretszem, még beszéltünk is róla, ugye a válogatottban csapattársa volt.
2: A személyes szálak.
4: Igen, a személyes szál. Szerintem nem érdemes kihagyni semmilyen listából a személyes szálat, mert ha csak objektív tények lennének, akkor megnéznénk, ki mennyit játszott, ki mit nyert, az kész a lista. Tehát kell legyenek, mint hogy nálad is, Alissonnál mit éreztél, vagy egyáltalán az, hogy milyen hatása volt az Anfield közönségére az, hogy amit te saját bőrön tapasztaltál.
2: Mennyire győzött meg?
3: Micsoda?
2: Hát Oblakkal a kapcsolatban.
3: Az, hogy kezdi elengedni, az nagyon.
4: De az nagyon elengedem, nem, mert kár lenne ragaszkodni Alisson mellett, sőt, most már azt gondolom, hogy talán Alissont inkább fel kellett volna gondolom a listára.
2: Ádám behozta Navast vele kapcsolatban, háromszoros BL győztes.
3: Háromszoros francia bajnok, egyszeres spanyol, de őt hajlandó vagyok elengedni, meg még egyet hajlandó vagyok elengedni, a De Gea, mert tehát nála sincsen ugye BL döntő, ugye egyszeres angol bajnok, ami nagy dolog, de nem, azért nem akkora, hogy azért neki volt óriási hatása mind a spanyol válogatottnál, mind a Manchesterben, meg Angliába, de szerintem itt is az eredményesség miatt, mint az Oblaknál, ha már ezekhez mérjük az eredményességet, őt szerintem
4: ki lehet Manchester, hagyni. Ő már annak a Manchesternek volt oszlopos tagja és kiemelkedő tagja, ami egyébként nem volt az európai elit része. Igen. Tehát, hogy ő pont ott a Fergér a végében érkezett,
2: vele,
4: és aztán...
2: még amiatt van egyszeres bajnok.
4: Igen, hogy én is azt gondolom, hogy igen, hogyha Oblaknál az eredménytelenség
2: és hasonló kizáró, eredménytelenség, akkor Joris? Mert neki sincsenek nagy eredmények.
4: Igen, azért ezt ne felejtsük el,
2: hogy világbajnok, igen.
4: Ő lett volna az első, aki kétszer emeli fel a trófeát, és nem rajta múlt, hanem Kolomuánin, vagy Emiliano Martinezen. Tehát, hogy azért Joris hajszára volt attól, hogy olyat tegyen, amit soha előtte senki. Gil már az egyetlen kétszeres világbajnok kapus, tehát, hogy ezt Joris majdnem megismételte. Azért ezen a két világbajnokságon ötször is ugye kapott gól nélküli meccset hozott le, most egy VB-n 7-10 ugye 7 meccs kell egy döntőig, tehát 3 csoport meccs, vagy eddig így volt, majd most már jövőre nem így lesz, de ugye 7, miért a 14 meccsből azért 5-öt lehozott, kapott gól nélkül, bár a 18-as döntőben ugye ott hibázott egyet a 4-1-nél, amikor elcselezte, és akkor 4-1-nél belefért, igen, most a 3-3-nál talán nem.
3: De neked ő fönt van?
4: Nekem Joris fönt van. Nekem fönt volt Joris a listámon. Igen, de igazából ezért, meg az, hogy azért Franciaország nem nevezhető egy gyenge nemzetnek, és azért csak ő a legtöbbszörös válogatott, egy kétszeres világbajnok.
3: Bárteszt is sikerült nekik ország előtte világbajnokká tenni, meg
4: hát,
3: meg Európa bajnokká, miközben egyébként
4: nézzük így, hogy
3: föl se került.
4: Igen, bennem fel sem merült
3: egyébként. Fel sem merült, hogy ott tesszük.
4: Igen, aztán lehet, hogy Joris is, az a különbség Bárteszt és Joris között, az én szám, hogy Joris többet láttam ugye Bárteszt-nél.
3: Szerintem megvan a...
2: Most kellene három embert mondani.
4: Én elfogadom, hogy legyen fent, az biztos.
2: Akkor Alisson.
4: Ádi elfogadta Didát, ugye, hogy legyen ott. Tehát a 7 mellé Alisson meg Dida megérkezett. És akkor a maradék 5-ből kellene egy, aki Ederson, Navas.
2: Akkor van
4: Loris,
2: egy
4: Loris Oblak az nem. Tehát akkor maradt Ederson, Navas.
3: De Loris azt én akár még el tudom fogadni egyébként, mert...
4: 10. helyen becsúszik.
3: Nem az a stílus, amit én szeretek, meg szerintem nincs meg neki az az aurája, ami neki van, az a brutális munkamorál, meg koncentráció, alázat, amit egyébként jó volt nézni a Tottenham mérésre.
4: Meg szerintem az a higgadság is, hogy ő az a fajta kapus volt, akit úgy nem nagyon zökkent ki. Tehát én azt éreztem rajta, hogy ez a, tudod, amikor látod azt, tudjuk, hogy hibázol, és akkor most ha csak saját példánkon, hogy utána egy kicsit úgy stresszeled magad ezen, vagy kell pár perc, mire egy meccsen belül túllépsz ezen, de hogy Loris, én nem, tehát őt egy ilyen nagyon higgadt és letisztult valakinek láttam a kapuban, de nyilván, hát hogyha Deheát meg Oblakot az eredménytelenség zárta ki, akkor a klub szintű eredménytelenség az Lorisnál is ugye beleszólhat, vagy beleszólhatna, de két VB döntő pályára lépni egymás után, minden kétszer csapatkapitányként, tehát én azt gondolom, hogy azért az...
3: És akkor egy... aki ugye VB döntő...
4: Vagy Loris. Tehát akkor itt szerintem ez maradjon inkább a kérdés, mert akkor Edersont is elengedhetjük.
3: Nem, megint egy ilyen francia akkor német szemmelállás.
2: Igen.
3: Kán vagy Loris.
4: Kán vagy
3: Loris. És akkor Ederson az kivesszük.
4: Az kevés, hát azért
3: és túl sok lenne a három brazil.
4: Van egy szint.
3: Figyelj, az számít, hogy mondjuk egy Tottenham az egy ilyen harmadik, negyedik, legjobb esetben második csapata volt Angliák, amikor azért a Kán egy, ő maga is egy intézmény, de hogy abszolút a német labdarúgásnak a legnagyobb csapatánál csapatkapitány, leghíresebb játékos, vagy a legfelismerhetőbb játékos, csapatkapitány a VB-n.
4: VB legjobb játékosa.
3: VB legjobb játékosa.
4: Csak fölköhögte a döntőn ezt az egyet szegény, de és az maradt meg sok mindenkiben, holott az egész menetelés, az a sok 1-0 németektől, az igen, az rajta.
3: Szóval, ha aurát nézünk, hatást nézünk, korszakos, hát igen, csak akkor meg elmegyünk abba az irányba, hogy akkor azt számít, hogy valaki mit jobban hőbörög vagy üvölt.
4: Nem, mert mind a kettőnk habitusától szerintem egy picit távol áll a Kánféle habitus, és ezért vagyunk. Ha ugyanez az eredménysor, most nem tudom, már Buffon is van hasonló, de egy olyan higgadságú emberrel, vagy ha ugyanez mondjuk Lorisé lenne.
3: Amikor gyerekek voltunk, egy elvárás volt, hogy legyél olyan, mint a Kán, vagy a Schmeichel, és gyerek és rúgja agyon mindenkit, meg üvöltse mindenki, és szerintem a nagy része a gyerekek úgy állt, hogy mi van?
4: Igen, de hogy én a pályafutásom bizonyos pontjain szenvedtem ettől a fajta elvárástól, mert ezt mindig elmondták, hogy hát így kell kijönni, így kell ordibálni a saját védőiddel, és akkor láttam a DSF-en, hogy leharapja a fejét az ellenfélnek, beleharap az órába a saját csapattársának, tehát hogy tényleg Kán egy nagyon elvetemült ember volt, de hogy én ezt nem tudtam elsajátítani, ezt az attitűdöt, és én soha nem is tudtam emiatt úgy rajongani, sőt.
3: Volt még egy sztori erről, aztán egy utolsó, Ben Amos, aki a Unitednak volt a neve, pont 8, ő is 88-as talán, mint nagyjából egy korosztály, mint én, de talán egyek. És ő neki ugye állandóan a Schmeichelhez hasonlították, amikor gyerek volt, és hogy így kell ki, az volt a kapus edzés, azt mondta, hogy utálta az egészet, mert azt mondja, én nem voltam ilyen, tehát nem ez a habitusom, és ez volt az elvárás, hogy mindenki legyen.
4: És nekem rengeteg olyan kapus edző, meg edzőm volt, akiknek ők voltak a kedvenc, tehát nem egy kapus edzőm volt, akinek Oli Kán volt a kedvenc kapusa. Szóval, hogy mert ők az a korosztály volt.
2: És ezt a mentalitást el is sajátították, ami a Káné volt? Tehát...
4: Egyébként igen, mert úgy fanatizáltak edzésen. Igen, hogy az a fajta fanatizálás, tehát ez a... Én az Ancelotti féle csendes vezetés híve vagyok, ugye a könyvének is ez a cím Ancelottinak, és én hozzám az sokkal közelebb áll, amikor az erőszakot az értelem kudarcának vallom, és Kánt egy erőszakos embernek látom. Aha. De egyébként követem Instagramon, és most már nem így tűnik, tehát hogy civilként szerintem ledobta magáról, lehet, hogy ez egy szerep volt, vagy
3: szerintem
4: hogy,
3: ott nagyon sokaknak ez volt az elvárás, hogy így kell kinézni egy kapusnak.
4: Igen, vagy egyébként. Hogy így kompenzált valamit.
3: De én se, hogyha beszélgetsz neki, szerintem az elején, amikor a Szűcs Lajoshoz kell, vagy az a
4: igen.
3: Az idol, vagy az a kép van a szurkoló, vagy a Szűcs Lajos, mint kapus, ugye szintén ugye Németországban volt, akkor a Dénesnek mondjuk a karakteret az elején ezt tőle meg kell szokni a szurkolóknak is, őt megfordítva is. És
4: de ez egyébként házon belül is egy picit elvárás volt, mert most egy ehhez kapcsolatban rövid kitérő, tehát én jártam azért a Fradiban boxedzésekre a Kótai Misihez, mert ugye a Dénes nem elég agresszív. Tehát volt egy ilyen, hogy a Dénes nem elég agresszív, a kapusok legyenek elég agresszívek, mint mondjuk a Lajos volt, ugye hát a Lajos a Fradin belül is egy intézmény, és ugye Tonónak azt mondta a kapusedzőt, a Dénes ne verjék már össze, menjél te. Jártam én boxedzésen, és akkor jártam én úgy boxezésre a Kótaim, és ez olyan, hogy az a Dénesnek kellett volna. Tehát, hogy, és, ugye, és szerintem ma már nem elvárás ez Dénessel szemben mondjuk.
3: Nem,
4: hogy azóta megint eltelt 5 év, tehát igen, Dénes levetette ezt, és szerintem már Neuer is rég eldobta ezt a Kán örökséget, mert hát nyilván...
3: Ő is teljesen más karakter.
4: Igen, mert hogy ő is túllépett, és most nem megbántva a Lajos, de ha össze kéne raknunk mondjuk ugyanez ilyen listát a magyar fociba, vagy a Fradiba, akkor a Dénest már lehet a Lajos elé tennénk, és a Neuert is Kán elé tesszük, hiszen Neuer fenn van a listánkon, Kánról arról meg vitatkozunk. Tehát, hogy szerintem a világ meghaladta már ezt a fajta viselkedést, meg hozzáállást a kapusposzton, úgyhogy emiatt Kán nekem mindig is egy ilyen érzés marad.
2: Most viszont akkor érdemes megállni egy pillanatra és összegezni. A 10. helyezetten még vitatkoztok, az vagy Hugo Lloris, vagy pedig Oliver Kahn, később majd döntötök erről. Biztos, hogy szerepel a rangsorban a két brazil, Dida és Alisson. De az, hogy melyik a 8. és melyik a 9., ez még nem dőlt el.
4: Igazából... Én Didát feljebb rakom, és csak amiatt, mert hogy én elem a világbajnoki cím az a fociban, az nálam nagyon fontos, mint látszik a listában. Minden világbajnokot, akit láttam védeni, felraktam a listára.
2: Alisson még lehet, van még akár ideje.
4: Lehet, de ez a műsorban van.
2: Így van. Akkor 8. Dida, 9. Alisson nálatok. A legjobb hétben szerepel Thibaut Courtois, Iker Casillas, Edwin van der Sar, Petriche, Peter Schmeichel, Manuel Neuer és Gianluigi Buffon. Induljunk el akkor a végéről. Ki legyen a 7.
4: Én nálam Schmeichel volt a 7., de azért, mert ugye őt kevesebbet láttam. Tehát megvannak azok a nagyon meghatározó élmények, mint a 99-es BL döntő, az szerintem mindenkinek beleégett, de arról kevesen beszélünk, hogy Mario Basler visszarúgta helyére a szabadrugást 6. percben, tehát hogy ott olyan gólt kapott Schmeichel, amit még hogy nem én kaptam, mert számon kértek
3: de érdekes,
4: volna.
3: Érdekes, ezek a kapusok, nem, hogy bekap egy ilyet, de nem érzed azt, hogy a te úristen mit csinálj.
4: És nem a hogy felmegy a 90-ben még ott zavart kelt, sikerül, kiegyenlítenek, ugye látjuk ott azt a kézen átfordulós gólt, tehát hogy Schmeichel nevé az valahogy olyan ikonikus dolgok, képek villantak be az én fejembe, hogy tehát mivel a lista ugye arról is szólt, hogy kik azok, akik rám nagy hatással voltak, hogy én őt nem tudtam levenni erről a listáról. A többi kapust már nyilván jóval többször láttam védeni, és valahogy emiatt csúszhatott ennyire hátra, de azért ő is Európa bajnok.
3: Tehát a Strandról, vagy mit mondtam? Nem a Strandról, de...
4: Nem a Strandról, de hát az anekdota így szól. És az, hogy ugye azért a Unitednél nagyon... és a Fergusonnak az életrajzi kis dokusorozatában is ugye meg van említve, hogy kellett ő is a kirakóshoz, hogy kellett egy olyan kapus, hogy 91, jól emlékszem, 91-ben érkezett a Unitedhez, és talán 92 az első bajnoki cím, tehát vagy 93, ugye Fergie, meg tehát igen. A 86-tól 90-ig nem nyert bajnoki címet, tehát valahogy ő is kellett ahhoz, hogy az a Manchester, ami annyira jongot szerzett magának, azt szerintem Schmeichel lett az a Manchester, ami, és még ma is, amikor egy nagyon karcsú Manchestert látunk hétről hétre, még mindig azért nagyon sok embert megmozgat, pont azért, mert le lett rakva annak az alapja, ami ma már csalódást okoz, és abban ő vastagon benne volt. Meg szerintem azért olyan szint a zicservédésekben, meg a kisugár, szerintem kicsit forradalmasított egyébként a játékot, tehát ez a szétdobom a testem, és valahol elakad majd a labda, ezelőtte nem volt jellemző, és ő ebben szerintem hozott újítást a fociban, tehát ugye a játékra is volt hatása, az adott klubra is nagy hatása volt, a saját nemzetére is nagyon nagy hatása volt, tehát túl sok nagy hatás, túl sok nagy jelenet fűződik a nevéhez, tehát ő mindenképp itt kell legyen, de nálam azért csúszott, mert hát alig láttam védeni.
3: Nálam följebb van, de egyébként nem a tudás miatt feltétlenül, a technikai repertoár miatt, hanem az a fajta magával ragadó lendület, hogy egy nagy testű kapus ellenére iszonyatosan lendületes volt, gyors volt, jó ütembe jött ki. Igazából nem volt túlságosnak, nem akart nagyon rúgni mindenkit, mondjuk a Pickford, amikor kijön, nem ilyen indul, hanem egyszerűen elsodort játékos a vonalon is extra volt, tényleg ikonikus védések fűződnek a nevéhez. Nyilván ezzel szerintem a Premier League-nek az, hogy az ő karriere egybeforrott azzal, hogy a Premier League megalakult, és a Premier League fölfutott, és a világ az olasz futballtól átvette az, hogy a leghíresebb liga lett a világon. Én azt gondolom, ez is közrejátszott abban, hogy ennyi jó kép született róla, meg ennyi jó videó, és ennyire tisztában vagyunk vele. Ezzel együtt az ő játéka az a fajta, tehát az én számomra a leginspirálóbb volt, és abszolút a kedvenc kapusom, mert őszinte volt, meg volt benne szerintem az a fajta mindent elsöprő önbizalom, és arroganc, ami bennem speciál nem volt meg, de csomó mindenhez tudtam kapcsolódni, hogy milyen szeretnék lenni, vagy mi adott esetben mi az, amit át tudok venni, vagy mi az, amit csinálnék az én karrieremben. Ráadásul ez a 99-es BL döntő az egészen fantasztikus volt azzal, hogy olyan Manchester United, én azt mondtam egyébként, hogy én nem Man United drukker vagyok, vagy voltam, én a 99-es Man Unitednak szurkoltam, meg az, én nekem az a kedvenc csapatom. Tehát egy iszonyatosan nagy karakterekből, a saját nevelésű játékosokból és ugye ilyen Schmeichel típusú emberekből összerakott csapat, aki tulajdonképpen feljutott a csúcsra és triplázott, ami ilyen, tehát ikonikus, egybe kapcsolódik a Nagy-Britannia 90-es évekbeli följövetelével, abból ez tényleg egy ilyen happy korszak volt a zenével, az Oasis-szal, ez egy kult.
4: Azt hittem Beatles-t mondani.
3: Hát ez igen, az egy kicsit van. De az hatása, hogy ez igen. De hogy ez, szóval én azt gondolom, hogy neki óriási szerepe volt azon túl is, hogy milyen kapus volt.
2: Nálad feljebb van.
3: Igen.
4: Jó, én most ide felírom magam, és melyen 7, és akkor Ádi, ne azt tudjuk, hogy mennyi, vagy azt most az ne derüljön ki még számomra, csak hogy majd egyezünk meg valahol.
2: Majd valahol megegyeztek, igen.
4: De nálad akkor feljebb rakok.
2: És akkor nyilat. Nálad Casillas a 6.
4: Jó, akkor mindig belőle indulunk ki nálam. Mi van, és akkor igen, nálam Casillas a 6. így van.
3: Ezekhez, egy Courtois-hoz képest, egy Neuerhez képest, egy Cseh vagy Buffonhoz képest nem tartom olyan jó kapusnak. Viszont abban a korszakban az, hogy 17-18 évesen be tudott jönni egy ilyen, egy olyan Real Madridba, és B-et nyerjen, és utána VB-t nyert, két EB-t nyert.
4: Egyik döntőn se kapott gólt.
3: Az a spanyol csapat, amit azóta is emlegetünk, hogy milyen játékkal, vagy forradalmasított ezt a futballtnak a tagja. Igazából most közben beszéltem, lehet, hogy még följebb mehet, mint akár 6., de fú, nehéz.
4: Hát
3: nehéz.
4: Nagyon nehéz. Tehát, itt tényleg az a nehéz ebben, hogy minden ott van egyébként mellette, hogy ő mondjuk, tehát tényleg a valaha volt legjobb. Ha az eredménysort nézzük.
2: Hát világbajnok, kétszeres Európa-bajnok. Ugye,
4: és mindezt 4 éven
2: ez
4: belül.
2: Ez egy korszakos 8, spanyol 10, válogatottal 12. azért azt tegyük hozzá, hogy az a spanyol válogatott akkor a világ legjobbja volt, és 2008 meg 2012 között tényleg nem tudta megverni nagy tornát, hát, szinte senki.
4: Hát senki, 4 év alatt 3.
2: És a Real Madriddal is abból a szempontból oké, idézőjelesen nagyon szerencséje volt, hogy ő amikor átvette az első számú kapus szerepét, akkor még pont elkapta valahol a galaktikusoknak a végét, 2000-ben történt ez, ugye ott van a 2000-es, a 2002-es döntő.
4: De 2000-esen nem is lépett pályára, ugye 2002-es.
3: Igen, csak gondolj bele abba, hogy ez a csapat, aki ilyen játékosokat tudott megvenni, az kapus, vagy bárkit megvehetett volna.
2: Ez meg saját nevelés volt.
4: Ott spórolta.
3: Spanyol szabály.
2: És igazából csak egy
4: fiatal szabály.
2: Mourinho tudta kikezdeni ezt a válványt, ezt a Casillas féle idolt, addig szóba nem került, hogy ne ő legyen az első számú kapus.
4: Igen, és egyébként Mourinho a munkamoráját vetette fel, mint legnagyobb probléma, és ezt ilyen több helyről összecsengett ugye azóta, hogy ő tényleg ott a vége fele már ugye a saját szobrának árnyékában élvezte a dolgokat, és hogy nem biztos, hogy megfelelően állt hozzá mondjuk a munkahoz, de ezt nyilván
3: ezt eltelt egy csomó idő, és
4: igen,
3: jöttek az új dolgok,
4: ezt azért nem túl elegáns megkérdelezni, de valahogy, mintha az jönne le ezekből a régi interjúkból, ahol, vagy friss interjúkból, de amikor a régi időkről beszélnek, és mondjuk az ő időszakáról, és Mourinho is, amikor erről beszélt, ugye azt mondta, hogy valahogy már nem volt elég éhes. A 14-es döntőn persze megnyerte, az volt a harmadik bajnokok ligája című, a 12 év után, de hatalmasat hibázott a döntőben. 11-es ponton egy felperülő labdára elindult, Godin becsúsztatta, most a 94-ben nem egyenlít a Ramos, akkor, és utána hosszabbításban nem nyer a Real, akkor ugye nem így beszélünk, mert akkor lehet, hogy az utolsó momentum vele kapcsolatban, hogy elment rajta a BL döntő. Egy nagyon jó Real Madridban volt tényleg, amit Ádi mond, jó szempont, hogy egy olyan meghatározó ember, akiért nem fizettek, egyszerűen felkerült a saját akadémiáról, és aztán 10 évig kirobbanthatatlan volt. De én sem a technikáját, sem a lábbal való játékát nem annyira kedveltem. Belém égett egy gól, amikor a Juventus 2-0-ra nyert 2008-ban a Bernabeu-ban. Del Piero 2-t rúgott, amikor az egész Bernabeu felállva tapsolt, amikor lecserélték, és ott egy olyan szabadrúgás gólt rúgott neki, hogyha most azt bárhol megmutatod, hát döbbenet, hogy mi hogy állította fel a sorfalat. Tehát, hogy a Del Piero lábfeje legyenesen elrúgta a sorfal mellett, a Casillas a távolabbi sarokba, szóval tehát elképzelhetetlen. Tényleg ez egy 14 éves kisgyerek, ma felállt, nem tudom, mit történetet ott, és az
3: Európa... Hamar fölkölt a felnőbe, nem tajtották meg még.
4: És az Európa bajnoki győzelemnek az éve. Igen, tehát, hogy egyszerűen nem tudom, valahogy ilyen olyan gyermetek hibákat azonosítok mindig, amikor rá gondolok, hogy hát az eredménysor mellettem van, én mondjuk a 6. helynél feljebb, nem tudom, hát max lejjebb, ha Schmeichel tolni szeretnénk.
3: Toljuk a Schmeichel följebb, és cseréljen a Casillas.
4: Akkor 7-6 egyelőre, itt tartunk.
2: Casillas beraktátok a 7. pozícióba.
3: Csak magamat előhoznom egy picit, de csak egy mondatra, hogy Ribak kesztyűbe védett a Casillas, és a kívül senki nem védett abban, kivétel én. Én abban mutatkoztam a frame, mert ugye a Ribak stadion volt a boltomba, és adtak ilyen Ribak kesztyű, de tényleg senki nem
4: volt. Tényleg hol a listáról?
3: Egyébként gondolkoztam, hogy bedobom így poénba. Ő lehetne egy ilyen kulthíró, lokál kulthíró, meg akik egyébként szerintem, de ez egy másik lista lesz, akik nem értek el ennyit klubjukkal, de mondjuk bizonyos időszakokban, mondjuk a bajnokságukban a top 3-ba voltak, mint kapus.
2: Bár most elkanyarodtunk a beszélgetés fő fonalától, de hamarosan visszaterelem a két vendéget a közös listaállításhoz, hiszen Bogdán Ádám és Holzer Ádám állítja össze a 21. század 10 legjobb futballkapusát. Folytatjuk.
0: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió egyetlen rangsoroló műsora, a közös lista. Én Tóth Béla vagyok. A mai vendégek Bogdán Ádám és Holzer Ádám. Ők rangsorolják a 21. század 10 legjobb futballkapusát. Casillas, mert ha onnan indultunk, akkor ő a 7. helyre került, és akkor most Schmeichel ebben a pillanatban a 6. De hát még itt van 5 kapus a listán, és akár még cserélődhet a sorrend. Ádámnál 5. Thibaut Courtois.
3: Nincs nagyon rossz helyem. Én nekem csak egy személyes élmény, hogy volt egy csapattársam, aki a Burnley-be igazolt, Boltonból, és első Premier League meccs a Chelsea ellen volt Burnley-ben. És a kapu mögött ültem, pont a Courtois mögött, amikor Chelsea-be igazolt, és az a Burnley, az, ha valaki volt ott, az egy, tényleg a világ, most nem hallgatják Burnley-ből, de a személy dombja. Tehát a stadion is, a környezet, egy ilyen bányászváros, ilyen...
4: Sondás kedveli ezt.
3: Abszolút, ez a sondás típus, jönnek a beadások, szakad az eső, fú, tehát amit első mesél, aki a spanyol bajnokságból jön, pont, amit nem akarsz, hogy ez. És képzeljétek el, hogy minden beadást lehúzott. Tehát nem, ő nem öklözte el, mint sokan, amikor először mennek Angliába, fölugrott, lehúzta, kijött a 7 méterre, 8 méterre, lenyugtatta, és az olyan, az is egy ilyen megdöbbenés volt, hogy azt hitték, nagyon teszteljük a hülye gyereket, aki jön Spanyolországból, és egyszer lehúzták rá, és ugye bajnokok is lettek abban a szezonban. Mert azóta meg ugye látjuk a Real Madriddal, hogy tulajdonképpen az első szezonját leszámítjuk, ami szerintem egyébként a lábba való játéknak a rákényszerítése volt nála, és az, hogy ő megtanulja azon a szinten, hogy valójában miről szól ez a lábba való játék, amiatt egy csomó hiba becsúszott neki kézben is, de onnantól kezdve viszont tehát a bajnokságok, a BL győzelmek, azt lényegében nem azt mondom, hogy csak neki, nyilván nem, de hogy nélküle a Real nem érte volna ezt az utóbbi időben, amit elért, az biztos.
4: Hát a két döntő az szerintem ékes példája. Tehát a Liverpool elleni döntő az valami elképesztő. Tehát hogy Klopp mondta most ebben a hossz interjúban, hogy 3 BL döntőt játszott, és azt nyerték meg, amin a legrosszabb volt. Tehát ugye a két legjobb döntőt, amin jól játszott a csapat, azt elvesztette.
3: Hát vagy most egyébként egy héttel ezelőtt ugye
2: a Liverpool ellen. De még a Dortmund elleni döntő is 2024-ben.
4: Én szerintem létezik olyan, hogy egy kapus úgy tesz valami nagyon nagy dolgot, hogy nem is ér labdához, és ezt mondjuk tekinthető védésnek. Ebben az esetben talán nem, de szerintem sok mindenki előtt van a 20. perc körül ezen a Dortmund elleni döntőn, mikor kiugratták Adeyemit, elhúzta mellette, és olyan szinten követte ez a nagy ember, lábon ment utána, hogy mire Adeyemi megtalálta azt a szöget, hogy lő, már Carvajal megmondta gólban, és levette a paszt. Tehát, hogy nem ért labdához, de abban a helyzetben, amit tudsz kapusként csinálni, hogy rákényszeríted arra a csatárt, hogy addig húzza kifele a labdát, míg valaki beér a vonalra, vagy egy nagyon-nagyon nehéz szögből kell lőni, ő, anélkül, hogy labdához ért volna, megtette ezt, és még ott volt egy nagyon nagy védése adon a meccsen az elején, és aztán ugye vége, hát nem tudom, 70. körül rúgta Carvajal az elsőt, tehát hogy...
2: És úgy lett 2-0.
4: Vagy Vini rúgta
2: fejes
4: az elsőt? Vagy Carvajal volt a fejese. Igen, de hogy az is sokáig, és ott is, hát a Liverpool elleni döntő, az meg 9 védés, vagy valami ilyesmi volt. Úgyhogy hát lehet az az öt, igen, ez...
3: Nagy ember, viszonyatosan gyorsan leér, szerintem ő ehhez a mérethez forradalmasította azt a fajta forradalmas, vagy nem tudom, iszonyatosan jól használja azt a technikát igazából, hogy a tulajdonképpen az ellenkező oldali lábával tol, és ér le, tulajdonképpen lép, valamikor sokszor lépés nélkül, ugye mindig azt hallottuk, hogy lépni kell, meg nem tudom, ő jó pozíciót vesz föl, és brutálisan gyorsan tud leérni, és nagyjából mindent elér, de ehhez kell az, hogy jó helyen álljon. Én szerintem ő ott van tudásra, eredményre, az 5. hely az most azt beszéltük, ugye? Az szerintem az rendben van. Az korrekt, én most is meg kellene gondolkozom, hogy mint Egyébként... Maradjunk a tudásnál egyelőre, okay. És az ilyen kult hatások, meg ezeket majd még lehet, hogy följebb lehetünk.
2: Courtois még csak 33 éves, tehát a lista egyik legfiatalabbja, és ő még azért olyan klubnál van, ahol növelheti azért a sikerlistát, tekintve, igen, Schmeichelnek már legfeljebb Kasper, de hát azt nem számítjuk bele, tehát egyelőre marad Courtois az ötödik. Ez azt jelenti, hogy jön a negyedik pozícióban, megint csak Holzer Ádám listájából kiindulva, Petriče.
3: Nekem is ott van negyediken, azt hiszem, nem? Vagy harmadikra tettem talán, de nekem inkább csak
2: szerintem először. Negyedikre.
3: Válogatott teljesítményt azt nagyjából ki lehet venni, mert a csehek nem voltak olyan szinten, hogy sőt, hát még én játszottam ugye ellene, úgyhogy megvertük őket Prágában. A Gyurcsó Ádám rúgta a gólt, aztán utolsó.
2: Barátságos meccsen.
3: Akkor
4: ennyi közös van cseh, meg köztem, mert jó családi nekem is rúgott. Puskás szíveiben maximoltam, úgyhogy igen. Akkor ezt nem tudtam, de akkor ez igen. Így. Az a gól felértékelődik, már nem vagyok tőle vidám, de így egyre jobb.
3: Igen, és igazából itt a Premier League-be való teljesítmény az, ami egészen elképesztő, és főleg a clean sheet-eknek a száma persze amellett, hogy nyilván ez fakadt abból, hogy milyen kapus volt.
2: Neki elég volt 180 Premier League meccs ahhoz, hogy elérjen 100 mérkőzést, amikor nem kapott gólt.
3: 2004-es szezon, mert az, ami egészen elképesztő, hogy összesen kaptak 15 gólt.
4: 15-öt kaptak, hát...
3: B1 győztes, Chelsea van 494 meccse, 5-szörös FA Kupa győztes, 4-szeres angol bajnok. Megérdemli ott lenni a listán. Én azt gondolom, hogy önmagában, ha csak ezt az eredményességet nézzük, de azon gondolkozom, hogy például, hogyha most az angol bajnokságra szűkítjük ezt az egészet, szerintetek a Schmeichelnek a hatása, amellett, hogy a Schmeichel rengeteg bajnokságot nyert, meg nyert ő is BL-t, ugyanúgy, mint a cseh ugye egyet, nem volt ennyi clean sheet. Nem tud elé kerülni? A cseh elé? És nyert egy Európa bajnokságot a dánokkal.
2: Petričével kapcsolatban még mindenképpen beszélünk arról, hogy ő a pályafutása jelentős részét fejvédőben védte végig, mert hogy 2006-ban egy Reading elleni mérkőzésen ütközött Stephen Hunt-tal, és nagyon komoly fejsérülés szenvedett. Egy ilyen ütközés jó néhány kapus esetében akár a karrier végét is jelentette volna.
3: Azt gondolom, hogy nekem volt az ilyen három agyrázkodásom, abból pont a harmadik volt az, ami komolyabb volt, és ilyen hasonló volt, mint a Petriče. Nem hatásában, tehát nem tört be a koponyám, meg nem ilyet, de ugyanúgy a srác, ahogy be akar szúrni ugye a kezed meg a labda közé, vagy a labdát el, ahogy leteszi a lábát, és tovább megy a térde, ugye térdével mint leteszi, avval üt fejbe. Tehát én is ott, én elájultam, meg utána nem is nagyon tudtam kijönni bele, azt hittem, hogy már megvagyok, aztán újra edzés után megint, ez volt a hibernénes időszakban, és utána nem is játszottam a második fél évben. Na, de ez az én részről, azt akarom mondani, hogy el sem tudom képzelni igazán, amikor egy olyan van, hogy te betörik a koponyád, sötét szobába vagy szerintem ott nála legalább 2 hétig, vagy még...
4: Még én is egy hétig voltam, már én is elájultam, meg nekem is hasonló volt, de nekem se tört be meg semmi. Én is térdel ütköztem, csak én kivetődtem, elöklöztem is oldalról, hogy ment volna tovább a halántékomat térdel.
3: Na, de ő egyébként pont most láttam vele valami interjút, hogy mennyi energiát fordított abba, hogy ezek a kognitív fejlesztések, vagy fejlődések, hogy hogyan a döntéshozatalt, hogyan segítsék bizonyos dolgok, hogy ezek a, szerintem ezért kezdett el talán dobolni is, ugye iszonyatosan jól dobol, labdadobálások,
4: hogy jégkoron kapus is lett, ugye?
3: Ott is van egy kis csavar, de a lényeg az, hogy szerintem iszonyatosan intelligens, és nagyon sokat tett azért, hogy vissza tudjon jönni, és egyébként is, és még fejlessze is az agyát, vagy a kognitív döntéseket.
2: És Bogdán Ádám felvetette már a cseh Schmeichel helycserét, azzal mi legyen?
4: Szerintem még Van der Sar jön, és igen. Nem tudom, hogy akkor ezt a hármost rakjuk majd sorrendbe, mert szerintem ezt a három embert, ha már cseh és Schmeichel esetét együtt kezeljük, akkor szerintem behozhatjuk.
2: Akkor menjünk át Van der Sarra. Holzer Ádámnál ő a harmadik.
4: Amúgy is igen, ő a harmadik.
3: A harmadik helyen előrébb van, mint a két úriember. Ugye BL győztes az Ajax-a.
4: A Manchester-en. Ezen kívül elveszített három döntőt. Egyet az Ajax-szal, kettőt a Manchester-rel. Tehát 5 BL döntőn lépett pályára. És na az ő BL statisztikája, ami komoly. 98 BL meccsen, 51 kapott gól nélküli. 52%-os, ugye ez a valaha volt legjobb kapott gól nélküli mutató a
2: na BL. De milyen védelem több, volt?
4: Persze, mindig a VL nyilván. Kapus soha nem nyilván, mindig. De a potyánál, de milyen védők hagyták lőni a csatárt? Ugye? És ugye 79 gólt kapott csak, ami ugye 0,81 század gól per meccs, ez meg ugye a második legjobb Dida mögött, tehát hogy két mutató, két nagyon-nagyon meghatározó mutatóban, egyikben első, másikban második, és szerintem a lábbal való játék, hogy fejleszthető, azt szerintem ő lesz rá mindig is az örök példa.
3: Abban a korszakban, amikor abszolút nem volt elvárás, sőt még úgy nőttek fel, hogy nem megfoghatták is a
2: 70-es születését.
4: Igen, azt mondja, hogy ő úgy nőtt fel, hogy megfoghatta a hazadást.
2: Egyébként Schmeichel is, igen, az a 92-es EB döntő.
4: De hát a kettőjük lábbal való játékát szerintem zongorázni lehet a különbséget Fandersar javára. És az, hogy Fandersar 35 évesen került a Manchesterbe 2005-ben a Fulhamtől. Fandersarnak van egy 1311 perces kapott gól nélküli 2008, sorozata. 2009-es ugye a Premier League-ben, ami a Premier League-ben a leghosszabb, megdöntött. A mai feje felfoghatatlan. Tehát, és ez nem volt olyan rég. 2008-9 környékén se volt olyan rossz a Premier League meg a foci, főleg a kiegyenlítettségét nézzük, a versenyképességét, úgyhogy én Fandersart, ha a válogatottban nem kerülik el a nagy sikerek, akkor én valaha volt legjobbnak is talán merném mondani.
2: Fandersar, ennél a duónál jobb-e? Tehát Chenil és Schmeichelnél jobb-e? Mert igazából az fogja az ő helyezését eldönteni.
3: Én azt gondolom, hogy nincs akkor

0: nem volt elvárás, hogy jól passzoljál, meg lábbal megoldjál minden, meg kilőbből minden, mindenhova, és hogy szinte varázsütő. Hát jó, a holland nevelésben biztos, hogy valahol nagyon mélyen ott volt az, hogy ő azért lábbal nem annyira ügyetlen. 19 és 35 éves kora között a pályafutása 16 évében nem nagyon, főleg a bal lábát, azt Max a villamosra használt, amikor fellépett, és ehhez képest lett hát a Manchesterben.
1: Láttam olyat, hogy bal dropból rúgott ki, tehát a kirúgás dropból,
0: és én mondom, hogy szerintem Manchesterre gyakorolt hatása lehet, hogy nem akkora, mint Schmeichelé. De így itt Ádi említett, és szerintem az, hogy az induló Premier League rögtön egy ilyen kapust leakaszt magának, hogy aki úgy aztán szimbólumává válik ennek az egésznek, az lehet, hogy hatásban soha nem fogjuk azt érezni, mint aki 15 évvel később már egy ekkora brandbe belecsöppen, nem tud ekkora hatása lenni egy akkora klubra, ami már akkor rég felfutó ágban volt, már túl volt a 99-es triplázáson, tehát Schmeichel...
2: Akkor ebből kiindulva, hogyha nincsen Schmeichel, akkor nincsen Van der Sar sem. Picit kisarkosítva.
0: Elképzelhető, igen, de hogy pont ezért Van der Sarral szemben nem lehet az elvárás, hogy pont ugyanolyan hatása legyen, akár az angol labdarúgásra, vagy Manchesterre, hiszen ő egy top csapatban lett kapus, és ott már azért Schmeichelnél jóval nagyobbat kellett volna alkotni, és mondom, 35 évesen került oda, tehát ideje sem lett volna, hogy Schmeicheli magasságban emelkedjen házon belül, de ha csak azt nézzük, hogy ránk kapusokra milyen hatással volt az ő lábbal való játéka, és hogy szerintem milyen szemléletet nyitott a kapusposzton, az, hogy 35 évesen is lehet fejlődni, tehát hogy ugye úgy vagy vele, mindenki 20 éves korodig edzel, mint az állat, aztán egyszer csak elérsz egy szintet, szinten tartasz, aztán beletörődsz abba, hogy mész lefelé, és hogy egyszerűen jönnek a fiatalok, és már valamit jobban védik az ittszert, jobbak lábbal, bátrabban jönnek ki, te 36 évesen már lehet, hogy óvatosabban mész ki egy edzésen, azok belevetődnek mindenbe még 20 évesen, és hogy ez az élet törvényszerűsége, és hogy engem Van der Sar, vagy ő nyitotta fel a szememet, hogy ennyi idősen is lehet fejlődni. Tehát hogy az, hogy 35 évesen azt mondják, hogy innentől akkor lábbal való játék az egy kritérium, és te megoldod, azzal azt bizonyította, hogy én nem kereshetek 20 évesen kifogásokat valamire, hát ő ott van 35 évesen, és megcsinálja. Szóval, hogy szerintem ez a fajta hatása viszont ez túlmutat a Manchester meg a Premier League, ez egy globálisabb hatás, az, hogy az egész kapustársadalomnak egy inspiráció, hogy igenis bármikor fogékonynak kell lenni a munkára meg az ötletre. Én ezért, én vele szemben elfogult vagyok, ezt bevallom, de ez nem Juventushoz, meg ez sem, ez milyen fajta elfogult. Szerintem ő olyan akkor, olyan korban a focinak, mármint az ő korát tekintve, amikor már nem kellett volna, hogy az legyen.
1: Én szerintem a Schmeichelnek a Manchester Unitedre való és az egész korszakra való hatás az nagyobb, mint a Van der Sarnak. Én azt gondolom, én a Schmeichelt mindenképpen ez a hármas elé teszem abszolút
0: A hármasból a legelőre.
1: Igen, de a hatás miatt, és nem feltétlenül a...
0: Hát akkor Schmeichel nagyon magasan van, mert akkor cseh negyedik, ezt akkor megkérdőjelezzük. De akkor így Kurta ötödik helye valid, vagy akkor hogy csináljuk? Mert Van der Sar harmadik, de nem lehet harmadik, annak lejjebb kell csúsznia, hogyha Schmeichelt elé akarjuk rakni.
2: Hát akkor jelen pillanatban Schmeichel a harmadik, Van der Sar a negyedik, Courtois az ötödik, és akkor a hatodik helyre csúszik cseh.
0: És hetedik
2: még Casillas. Courtois meg cseh között tudtok cserélni. Hetedik Casillas, azt most már nem bolygassuk.
0: Az már fix, az beállt?
1: Jó, ki a második?
2: Neuer és Buffon maradt. Tehát igazából ebből kell majd eldönteni az elsőt.
1: Figyelj, én elmondom az elsőt, az én elsőmet. Tudásra, hatásra, én szerintem Buffon. Szerintem a kapustársadalomnak a 80% hogy egyetért abban, hogyha kapusságot nézzük, akkor Buffon az, aki az első helyet elfoglalja szerintem ebből a sorrendből.
0: Nálam is, én is Buffon
2: írtam.
0: De én azt hittem, hogy ebben benne van az, hogy én tehát
1: olasz.
0: Rajta nőttem fel 2001-ben, amikor a legnagyobb Juventusos éveim voltak.
1: Leigazolják. Én nem vagyok Juventusos, de az, hogy a Van der Sarra hozzák rá 56 millió euróért, vagy valami ilyesmiért igazolták akkor. Igen. 2000-ben.
2: Igen. Nagyon durva.
0: Hát az a mai napig szerintem az egyik legdrágább kapustranszfer.
1: Igen, lehet, hogy vizsgálták azóta, de...
0: Előteremtették rá valahogy.
2: 53 millió euró volt, ugye a Pármából, 2001-ben.
0: Az egy inflálódott állapot, nézzük, hogy az ma mennyit.
2: És akkor még olasz lira volt, tehát hogy csak nem is euró.
0: Igen, lira volt, az még lírába ment az a biznisz.
1: Baj vagyok a Bundesligában, mert nem vagyok nagy bundesligás. Nekem az Angliában megfordul, és ott kimagasló kapusok nekem mindig magasabban vannak, viszont a Neuernek
2: a... Buffon sem fordult meg
1: Angliában.
2: Tudom,
1: a Buffon az egy unicorn is, vagy nem tudom, egy maverick, vagy nem tudom, mi a jó szó arra. Tehát az más, ott a kapus technika.
2: Intézmény, fogalmazom
1: ki. De ott a szakma, tehát ott a beleállások, a hely, amilyen pozíciókat fog, ott nincsen

0: nem is nagyon van rossz, nem emlékszem, hogy ott lett volna a rossz mozdulat, vagy rossz pozíciófogás, vagy bármi, amiből kellett volna valamit. De aztán biztos volt, csak ő egy... Ő
1: nagyon annak, kevés, nagyon, igen. Tényleg
0: tehát ő tényleg az olasz kapusságnak a csúcsa. Az ő egy Maserati, vagy nem vagy mi,
2: hát én azt gondolom, hogy az egész egyetemes labdarúgásnál igen. Szól, hogy az a Ádi egy szempontot, vagy ez egy szakmai szempont, tényleg az, hogy a helyezkedéstől kezdve, hogy hova pattantak ki róla a labdák, tehát elég csak azt megnézni, hogy hány olyan, most említettük Kánt. Kánt fölköhögte azt a 2002-t, Buffonnál elképzelhetetlen. Tehát ha ki is jött róla, az olyan messze pattant, az olyan szög, tehát hogy még a róla kipattanó labdát is valahogy irányította. Volt még egy utolsó pillanatban, volt egy olyan lélek jelenléte mindig, hogy azt meg kell, hogy ússza. És ugye neki is azért 1000 perc fölötti kapott volna neki a szériába, legtöbb szériá meccs.
3: Na de akkor most itt megpróbálok kekeckenni. Egyetlen hiányzó cím azért van. Igen.
2: Hát jó,
3: három vesztes azt tudjuk, döntő.
0: De... Hát, mert nem kellett van Juventusban.
2: Igen, három elveszített döntő, de...
3: Nem főleg neki az a 2003-os az nagyon fájott, abból nagyon nehezen állt föl, hogy ott hiába védett kettőt a 11-es párbajban, mégis kikaptak.
0: És hát jó, azért 2006-ban gyorsan nyert.
2: Igen, hamar túltatta magát. És azért játszott egy EB döntőt is, amit a legjobb spanyol válogatott ellen, ugye az a 4-0, igen, de az utolsó 10 percben volt
0: szerintem,
2: két gól.
0: Szerintem, hogyha itt tenisz példát hozunk egyébként, akkor lehet a Federerrel.
2: Ő a Federer.
0: Tehát, hogy igen, tehát a mozgás kultúra.
2: Na igen, pont ezért mondtam, hogy a Federert meg lehet nevezni valóban legjobb teniszezőnek, mert az, amit tehát a statisztikában, amit az ember érzetre kapott meg, amit a szemteszten átment. Federer mindig átment a szemteszten. Uh-huh. Ott nem bántotta soha semmi az ember szemét. Buffon ugyanezt szerintem, hogy ott nem érezte, az főleg egy kapus, aki próbált a szakmai szemmel, próbáltad utánozni. Ő volt az a lehetetlen kategória, és szerintem ha itt most az listán szereplő összes kapus, összes topvédését kigyűjtjük, olyan szinten elmozdul az is Buffon élet, tehát olyan emlékezetes, fontos pillanatban mutatott, nagyon nagy bravúrok.
0: Végiesen, könnyedén, jó irányban, de mégse rájátszva. Ferrari, vagy Mazere, nem tudom. Tehát ez az olasz.
2: Jó az olasz példa, de hát akkor Royce-Royce az autóknak. Hát nem, van az
0: Big Ford, nem?
2: Van egy üttött kopott Ford.
0: Jaj, szóval. Mi röhögünk itt, nem a
2: angol állapot. Két ebéd döntő egymás után, ezt kinevetjük.
3: De egyébként így is, tehát annak a hiányzó BL címnek az ellenére 10-szeres olasz bajnok, francia bajnok is lett a Paris Saint-Germain-nel, olasz kupát 6-szor nyert, 3 bajnokok ligája döntőben szerepelt, és akkor ugye ott van a világbajnoki cím, ami egyáltalán nem elengedhető.
2: És úgy, hogy azon a világbajnokságon 2 gólt kapott Olaszország, az Amerika elleni csoportmeccsen.
3: Milyen védelem volt előtte?
2: Zámbrotta öngól, és a döntőbe Zidánnak a 11-essel felsőkapufás Panyenka. Tehát, hogy azon a VB-n tényleg legyőzhetetlen volt Buffon. Szóval az a kis jó, most az a nem ártott a Zámbrotta Cannavaron ezt a Materazzi, meg ezek a fiúk sem ártottak előtte, de tényleg azon a VB-n ott tényleg olyan kisugárzást láttunk Buffonon, ami szerintem semmelyik másik világbajnoki címig menetelő válogatottnál nem láttunk az adott kapuson.
3: Tehát Buffon első helye az kőbe vésett. Akkor most azt magyarázzátok meg, hogy Neuer miért csak a második? Második?
2: Nálam igen, de Ádi ugye ez
0: másodikra a... Másodikra tettem, jó. De nem tudom, hogy...
2: Ő nála is második egyébként? Hát akkor...
0: De őt például hajlandó vagyok egy picit lejjebb csavarni.
3: Schmeichel miatt?
0: Vagy akár Van der Sar miatt. A lényeg az, hogy a Neuerrel kapcsolatban megint csak az a fajta korszakalkotás, ami új. Tehát jöttek ezek a különböző a csillagvédések, igen. A lába való játék, ami...
2: 40-en söpröget.
3: Ami azonnal az eszembe jut, az az Algéria elleni 8-a döntő a 2014-es VB-n, ahol ez, hogy ő ott kvázi söprögető játszott, és az Algír kontrákat akadályozta meg azzal, hogy 40 méteren szerelt be csúszva.
0: És az addig nem láttunk. Igen. Voltak persze, akik kiebb játszottak, de ez olyan extrém volt, és olyan komfortosan mozgott, hogy nem minden kapus edzőt, tehát a hideg kirázott szerintem, úgyhogy...
2: Meg hát neki szerintem, én azt mondom, hogy neki második hely jár ezen a listán. A világbajnoki cím és a két BL győzelem amellé, hogy tényleg még a játékot is megreformálta. Tehát, hogyha ha Van der Sarnál behoztuk szempontnak a hatást, vagy hogy milyen reformot mutatott ugyanes Schmeichelnél, de hát ők válogatott szinten nem nyertek ilyen trófeákat. Ez szerintem mindenképpen Neuer felé kell, hogy billenjen, és talán hát ugye a pozíciójából adódóan minden idők egyik legszebb élgólját is neki köszönhetjük, amikor a Schalke csuka fejes, ugye 40-re kifejelte a labdát, és Stankovic egyből vissza még egy Schalke Interen, úgyhogy Neuer még a mentéseivel is ikonikus gólpasszokat adott az ellenfélnek akaratán kívül. Én nálam ő a második, és úgy, hogy alapvetően is vagyok elájulva, úgy maga az, hogy a Bundesliga, tehát a 90-es évek kálcsója, meg a mai modern Premier League, és a Barca Real által dominált La Liga, ez valahogy úgy, tehát a Bundesligának nincs egyszerűen olyan korszak, amire azt lehet mondani, hogy na, tehát a mi életünkben, most nem tudom, hogy a 70-es évek Bayern triplája, a Rummenigge, Sepp Maier, tehát hallottuk aztán, nem tudom, hogy akkor a Bundesliga mit képviselt a világban, vagy hogy akkor az volt a legjobb, de hogy mondjuk a 90-es évek elejétől, amióta mi Ádival rajongunk a fociért, a Bundesliga soha nem volt olyan szereplője a nemzetközi labdarúgásnak, csak a Bayern München. A Dortmund egyszer-egyszer becsúszott, nyertek bajnokot, játszottak döntőt is, nem is egyet. Sőt, Leverkusennek is volt jó időszaka, de ez mondjuk a világbajnoki címből, vagy a bajnokok ligája győzelmekből semmit nem volna, és én 2013-ban, amikor először nyert, igen, 13-ban a Bayern Neuer,
3: a Dortmund ellen.
2: Igen, a Dortmund elleni döntő, akkor én kim voltam Münchenben a negyed döntőn a Juve ellen. A Buffon meg Neuert egyszerre láttam azon a meccsen. Mondjuk ez így most áll össze bennem, hogy láttam két legjobbnak gondolt kapust, láttam egyszer egy időben a pályán, de tényleg az a kisugárzás, meg hát ott mind a két kapus, az nyűgöző volt, tehát így őket élőben lehet, és akkor jó, Buffon ott már a csúcson, tehát a csúcson túl volt. Neuer a VB cím.
3: Neuernek az a 2014-es, 2013 BL cím, 2014 világbajnoki cím, az a csúcs.
0: Ez igen, tehát ez a 10 évvel ezelőtti korszak, meg a 10-12 évvel ezelőtti korszak, amikor ott egyszerre összejöttek a BL, VB és az újítások.
3: Megvan akkor az első kettő. Buffon, Neuer, és akkor harmadik, negyedik pozícióban még nem raktunk senkit, Van der Sar, valamint Cseh, és még Schmeichel pozíciója kérdéses. Nem tudom, hogy itt Courtois ötödik helyét kőbe véssük-e, mert Casillas hetedik pozíciója az már biztos, tehát ott ne bolygassuk azt. A harmadiktól a hatodikig kell megtalálni a sorrendet, ez pedig Schmeichel, Cseh, Courtois, valamint Van der Sar.
0: Sok mindenben megegyeztünk itt szerintem, de én harmadikra tenném a Schmeichelt. A hatás miatt, a kisugárzás egybeforva, a Premier League-vel egybeforva, az angol, vagy a Nagy-Britanniának ez a felfelé ívelő pályája a 90-es években, a zenével, Manchesternek a megkoronázva ezzel a triplával, ami egészen a Manchester City menetelésig nem volt látható. Én szerintem olyan hatása van, ami még a Csehnek és a Van der Sarnak sincs. Mondom, hogy ha pusztán kapus technikai, meg másokat nézzük, akkor lehet ezzel vitatkozni, de én szeretném őt kérni a harmadik helyre.
2: El tudom fogadni. Mondom, nálam csak azért volt hetedik nyitásnak, mert keveset láttam. Tehát, hogy de ahogy Ádi beszél róla, nem tudom egyszerűen ezt nem elfogadni. Tehát így kell beszélni valakiről, akit szeretsz, aki úgy gondolod, hogy hatott rád is, igen, hogy te is azért álltál ott, te is úgy akartál védeni, tehát ezek fontosak.
0: És a Sir Alex Ferguson azt mondta, hogy a Van der Sarra, hogy Schmeichel óta a legjobb kapusunk.
3: Itt is így legyen? Tehát kövessék egymást? A negyedik a Van der Sar?
0: Ezt meg, hogy az Ádinak ez döntse el a két.
2: Ezt így kérném én.
3: Na és akkor már csak két pozíció maradt nyitott.
0: Na, jó.
3: Courtois vagy Cseh?
0: Én azért Cseh, mert Cseh az originál, és a Courtois az új Cseh.
3: Bólogat.
2: Igen, nálam Cseh előrébb volt a listán, ugye nálam negyedik, ötödik volt, most visszacsúsztak 5-6, már Schmeichel nem láttam jönni.
0: Ez egy ilyen edzői védelem, tehát itt bevallom őszintén, hogy van egy erős, nagyon erős, legmeghatározóbb Buffon szintű.
2: Ja, hát ami nekem Buffon, ami biztos, ami nekem Buffon, tehát én 13 éves voltam, de úgy, hogy Buffon, amikor a Juventusba került, ugye előtte én már ami Juve meccset tudtam, néztem, így elcsíptem akaratlanul pár meccset összefoglalott rá, Junior Raidu-én, tehát elképesztő, olyan meghatározó volt az is, hogy én őt vártam a Juventusba.
3: Ezt szeretem benne, tehát ez a lényeg, a szubjektivitás, meg a személyes élmények egy ilyen listának. Hetedik Casillas, 8. Dida, 9. Alisson, és akkor a 10. pozíciót azt ott hagytuk egy picit a beszélgetés elején, hogy Lloris vagy Kahn. Nem tudom, hogy itt mennyivel kerültetek közelebb a megoldáshoz.
0: Van már franciák?
3: Még nincs.
0: Akkor legyen egy francia bent, nem? És akár a német, meg ott van a második helyen.
2: Neuer. Mivel az én listámon Loris szerepelt, Kahn meg nem, ezért ha Loris a tizedik és Kahn nincs a listán, akkor megmaradok az eredeti koncepciómnál.
3: Az első beszélgetésünk alkalmával fölhívtam Ádámot, és mondtam, hogy hát a 21. század kapusait kellene összeszedni, de olyat, akit láttatok már játszani, védeni, és hát így Kahn is benne lehet. Kahn? Hát az gond, hogyha ott van a listámon. Tehát...
2: Úgy tényleg ez volt a reakció, mert nem, például Oli Kahn is ott lehet. Oli Kahn, nagy baj lesz.
3: Na, hát akkor így nagyszerű, megvan a tízes lista.
4: Tizedik, Hugo Lloris. Kilencedik, Alisson. Nyolcadik, Dida. Hetedik, Iker Casillas. Hatodik, Thibaut Courtois. Ötödik, Petr Cseh. Negyedik, Edwin van der Sar. Harmadik, Peter Schmeichel. Második, Manuel Neuer. Első, Gianluigi Buffon.
3: Bogdán Ádámnak és Holzer Ádámnak köszönöm a részvételt. Ez volt a közös lista a 21. század legjobb futballkapusaival. Várjuk a ti listátokat is az nsr@mtva.hu e-mail címre. Írjátok meg nekünk, hogy szerintetek ki a 10 legjobb. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
5: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Nyágúi Gergelyt hallják. Mai adásunkban a magyar parasport egyik vidéki fellegvárába látogatunk, méghozzá Pécsre. Elsőként a Pécsi Sportiskola úszóinak és triatlonosainak edzésére vagyunk hivatalosak az Abai Nemes Oszkár sportuszodába, vagy közismertebb nevén a hullámfürdőbe. Aki pedig segít nekünk eligazodni, az nem más, mint Jancsik Árpád, akit az év 10 legjobb edzője közé soroltak az év sportolója gálán. Nem mellesleg Konkoly Zsófia edzője, aki meg, ugye, immár háromszoros paralimpiai bajnok, az év női fogyatékos sportolója. Várjunk csak akkor, hogy is van ez? Fogyatékos sportolók a paralimpián?
1: Én a sportolókat és szerintem az edzőket tudom képviselni, a fogyatékos szó számunkra nagyon bántó. Mind a sportolóknak, mind edzők. Én értem a nyelvtani helyességét, hogy nem fogyatékkal élő, de én úgy gondolom, hogy paralimpián vesznek részt, ők parasportolók, és ez a kifejezés, ami számunkra helyes, illetve mi ezt szeretjük használni, fogyatékos szó az nem igazán.
2: Azért nagyon fontos itt az élsportolókról, mint sportolókról, és talán nem is lenne szabad azt mondani, hogy egyenrangú sportolókról beszélünk, hiszen teljesen mindegy az, hogy valakinek bármilyen testi, vagy lelki, vagy pszichés fogyatéka van, vagy azzal él. Ő egy ugyanolyan ember, akinek igenis szüksége van az adrenalinra, a boldogsághormonra, a sportolásra, és aki meg jó, annak az élsportra. No, itt Pécsen azért vannak eredmények szép számmal.
1: Itt az az érdekes ugye, hogy 84-ben Hoffmann Judit indította el ezt az egész parasport eredményességi listát. Érdekes, hogy az utána jövő Kovács Ervin Hoffmann Juditnál tanult úszni. Kovács Ervinnel egy időben volt a Pásztori Dóri. A Pásztori Dórit látva lett a sorstomi paralimpiai bajnok, hiszen az ő példáját követte. Konkoly Zsófinak pont Tamás 2012-es londoni győzelme adott egy olyan löketet, hogy ő is paralimpiai bajnok szeretne lenni. Egy ilyen láthatatlan stafétát adnak át egymásnak. Szerintem az a szakmai munka, amit elindított Tari Imre és Petrova Antón, azt nagyon szépen tudjuk továbbvinni, és Pécs a paraúszás fellegvára, mondhatjuk így, hiszen most már 84 óta folyamatosan szállítják az érmeket a sportolók.
2: Valóban Pécs az egy igazi vidéki parasport fellegvár, de ugye tudjuk, hogy Pécs 250 km Budapesttől, és hát Budapest nem csak ilyen szempontból van nagyon messze.
1: Igen, a Budapest központuság egyrészt nekünk egy picit hátrány, hiszen az orvosi háttér, a sportkórház az nekünk életszerűtlen, hogy akármilyen problémánk van, autóba pattanunk, és akkor hip-hop 3 óra múlva ott vagyunk. Azt elmondhatom, hogy Pécs városa, illetve most az egyesületünk egy olyan szintű támogatást nyújt, hogy mi ezt itt helyben meg tudjuk oldani. Nélkülük nem sikerülne ezeket a nagyon jó eredményeket elérni, úgyhogy az egyesületnek innen is köszönjük szépen, hogy a dietetikusunkat, a táplálék kiegészítőnket, a sportpszichológust mindenbe támogat minket, és ezt biztosítja a sportolók számára.
2: Azért Pécsen itt működik a Pécsi Sportiskola, a PTE ugyancsak az egyetemek közül egyedüliként paraszakosztályra rendelkezik, itt van a Vörös Meteor, tehát nem csak egy lábon áll ez a pécsi parasport, no de tudjuk most már öntől, hogy milyen a múlt, látjuk, hogy milyen a jelen, hogy néz ki a jövő.
1: Egy paralimpia után azért nagyobb az érdeklődés a sport felé, de az élsport az egy teljesen más műfaj. 8 parasportolóval foglalkoztam, ők közülük 2 jutottak el világszintre, de nem is ez a fontos, hanem azt próbáljuk ilyenkor nyomatékosítani mind a szülőben, mind a sportolóban, hogy találja meg azt a fajta mozgást, ami örömet okoz neki, és ugye a PEAC is, amit irányoztak, az, hogy sérült felnőtt emberek egy olyan közegbe tudnak sportolni, és teljes értékű embernek érzi magát, hogy van egyfajta cél, ez szerintem példa értékű, amit a PEASZ-nál csinálnak. Én nagyon örülök, hogy Pécs így áll ehhez a dologhoz, és hogy minél több sérült, illetve mozgássérült gyermeket biztatok arra, hogy találja meg a legmegfelelőbb sportot magának. Ha nem is lesz belőle élsport, és nem lesz belőle paralimpiai bajnok, mert nyilván nem lesz mindenkiből, ez egy csodálatos dolog, hogyha el tud kezdeni sportolni.
2: Ezek a sikerek hozhatnak-e változást, hiszen valóban a legfontosabb üzenete az volt, Árpád, hogy mindenki, aki esetleg eddig úgy gondolt, hogy nem teheti meg, igenis élhet teljes életet, és sportolhat, és mindenkit buzítunk, hogy menjen, hiszen vannak lehetőségek, de nyilván erre azért még egy kisebb fajta szükség van, hogy ezt tényleg kivitelezhessék a sportolók.
1: Pécsen azért sokkal jobb a helyzet, itt nagyobb az elfogadás. Zsófinak az eredményei után én azt vettem észre, de hát már az eredményei előtt, hiszen ezt nélkülük ezeket az eredményeket nem értük volna el, hogy sokkal nagyobb figyelem fordul most ugye a parasportra. Itt a hullám mellett a nevelési központot is használja a sportiskola, úgyhogy ott egy para utánpótlás sportcsoportunk most éppen fut, és 3-4 gyerekkel heti 3 órát tudnak úszni, úgyhogy ez már jó kezdet, bár azt gondolom, hogy országosan azért beszélünk róla, mindig előtérbe próbáljuk őket tolni, de úgy gondolom, hogy ha ez természetes lenne, akkor nem kellene ennyit beszélni róla. Úgy érzem, hogy itt ebben még azért országos szinten, akár a sportolók elfogadásában, akár erről beszélve, még nagyot kell előrelépni. Nagyon sokszor hallom, akár edzői kollégáktól, hogy ó, ez csak paraúszás. Én épekkel foglalkoztam előtte, utánpótlás korú sportolókkal, többek között Jászó Ádám is nálam kezdte a pályafutását, többszörös országos bajnok volt, és nagyon sokszoros országos súlytartó, korosztályos súlytartó. A parasportolókkal ugyanazt az időmennyiséget, ugyanazt a métert ússzuk, de nekik speciálisan kell készülni, hiszen ugye a végtag hiány miatt a Zsófinak az izom egyensúly fenntartása érdekében, hogy ne legyen gerincferdülés, még külön gyógytornát is be kell vezetni. Így amikor meghallom, hogy csak para, az nagyon bántó tud lenni, hiszen ezek a sportolók sokkal többet kell, hogy tegyenek azért, hogy fölérjenek a csúcsra, mint akár az épp társaiknak, és hogy az az akaraterő, hogy ők eleve így születtek, és hogy nekik van egy hiányosság, ezzel megbirkózni a magánéletben, aztán ezt legyőzve a legjobbnak lenni a világon, ez szerintem ez duplán megsüvegelendő. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért ezt is érdemes tudni, hogy ők nem edzenek kevesebbet, sőt, többet bele kell rakniuk, ha csúcsra akarnak érni. Úgyhogy én mióta parasportolókkal dolgozom, nekem nagyon-nagyon sokat változott a nézőpontom ezzel kapcsolatban, és én nagyon becsülöm az összes parasportolót, aki űzi.
3: Zsófi egyre jobban jön fel Ausztrál ellenfelére. Lép is a Peterson, úgy tűnik, hogy fáradt, de az biztos, hogy nagyon szoros lesz a csata kettejük között. Tokióban 800-at döntött az Ausztrál javára. Nézzük a fordulót. 350 méternél 36 másodperc a különbség kettejük között. Konkol Zsófia meg fogja szerezni a magyar küldöttség első érmét itt Párizsban. A kérdés már csak az, hogy milyen színű lesz. Megszerzi a második paralimpiai bajnoki címét Konkol Zsófia. 25 méter van hátra, és most kiegyenlíti a különbséget. Nagyon szoros lesz a végé, de Konkol Zsófia vezet egy fejnyi távolsággal, és már csak néhány kartempó van hátra. Konkol Zsófia paralimpiai bajnok Párizsban! 4 perc 39,78 másodperc.
2: Velem szemben pedig már Konkol Zsófia, az év sportolója, nem mellesleg paralimpiai bajnok, gratulálunk ezúton is, és csupa mosoly a korai óra ellenére, ugye már túl vagy egy edzésen. Például ma reggel hány kilométert úsztál?
4: Ma 7.30-kor kezdtem, korábban ugye mindig 6-kor kezdődött az edzés, úgyhogy ez most egy nagy könnyebbség. Úgyhogy annak nagyon örülök, hogy többet aludhatok, van idő regenerálódásra is, most a héten kezdtük újra, de 4 hónap kimaradt, úgyhogy viszonylag keveset úszunk, 3 kilométer volt a mai edzés, úgyhogy ez nem számít soknak. Viszont annál nehezebb most így ennyi kiegyes után vissza belerázódni, úgyhogy majd idő kell ahhoz, hogy majd minden olyan legyen, mint régen.
2: És ugye nagyon-nagyon kemény munkát és a sok-sok kilométert beleteszitek már most az elején, viszont sok a mosoly, és azért edzés közben is volt egy nem mindennapi feladat, amit az edződ Jancsik Árpád szabott ki nektek, hiszen ugye együtt készülsz Iván Bencével. Majdnem nyertél egy 8 letes tortát, de csak majdnem, de azért a cél ott lebeg a szemed előtt.
4: Igen, Árpi mindig figyel arra, hogy szeressük azt, amit csinálunk, hogy szeressünk lejárni úszni, és mindig valahogy így próbál minket kibillenteni ebből a monotonitásból, és most azt találtuk ki, hogy akkor 50 méter víz alatt, ami egyébként régebben már ment, de most ugye a sok kimaradás miatt azért most nagyon messze vagyunk tőle. Most a 40 méterig jutottam el, február 12-ig tart majd a fogadás, úgyhogy bízom benne, hogy eddig sikerül, és nyerek egy tortát.
2: Készültök már a világbajnokságra, de azért azt el kell mondani, hogy ez a paralimpiai bajnoki cím, nagyon-nagyon boldog voltál, és akkor azt mondta, hogy nagyon-nagyon nagy szerepe is rész van ebben az edződnek, Jancsik Árpádnak.
4: Igen, nyilván az emberek ebből egy percet látnak, vagy a 400 méter esetében mondjuk 4 percet, tehát tényleg nagyon rövid idő, miközben mi azért minden nap úszunk 5-6 kilométert, naponta kétszer, mellette szárazföldi edzés másfél óra, úgyhogy minden nap sok éven keresztül, tehát nyilván azért, hogy egy percben ott azt ki tudjuk hozni magunkból. Van, akinek sikerül, van, akinek nem. Én örülök tényleg nagyon, és nagyon boldog vagyok, hogy én azok közé tartozok, akinek ezt sikerült kihozni. És igen, hát nyilván van egy sportoló, de nem elég az, hogy én ott vagyok, hanem ahhoz kell egy edző is, hogy ezeket az eredményeket el tudjuk érni, úgyhogy hálás vagyok neki, hogy ő az edzőm, és tényleg mindenben segít és támogat.
2: 4 hónap kimaradt, de szerintem közben sem mulatkoztál, és hát ugye egy ifjú sportoló hölgy, aki az életre is készül, hiszen nemrég diplomáztál.
4: Igen. Kimaradt 4 hónap, akkor a gyakorlati fél éven volt, aztán most januárban pedig volt az államvizsgám, amit sikeresen teljesítettem, úgyhogy majd február 7-én veszem át a diplomámat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ez is lezárult, és ilyen jól sikerült.
2: Felértél már a csúcsra, vagy van még tovább?
4: Hát ez egy jó kérdés, mert én Tokióban is, sőt Rióban is már azt gondoltam bronzérem, hogy én már felértem a csúcsra. Tokióban végképp azt gondoltam, hogy innen nincs már följebb. Aztán most jött Párizs, 2-1 ezüst, nem tudom, hogy innen még hol van feljebb, de igazából úgyis ez a célom, hogy minden a fejlődjek, és minden többet tudjak magamból kihozni. Most az, hogy még egyszer ezt az eleményt el fogom tudni érni, azt nem tudom. Tényleg az egy olyan szint, amit nem biztos, hogy egy ember meg tud ismételni, de hát majd az lesz a célom, hogy majd újra dobogóra álljak, az, hogy hányszor vagy hogyan, azt majd meglátjuk. Mindig egy kis célt tűztem ki magam elé, és akkor azáltal tudtam egy nagyot fejlődni, úgyhogy én azt tudom üzenni az embereknek, hogy üzenek ki apró célokat, és azt teljesítsék minden nap, és akkor majd haladnak szépen lassan.
2: Nem tudom eltitkolni a hallgatók, hogy csupa mosoly és öröm veled beszélgetni. Tényleg látszik az, hogy boldog és elégedett, és elfogadta az életet olyannak, amilyen. Boldog vagy? Mennyire van most a saját bőrében Konkoly Zsófia?
4: Én most azt érzem, hogy kiegyensúlyozott vagyok, én most tényleg jól érzem magamat, úgyhogy bízom benne, hogy ezt fent tudom tartani, és igen, jó vagyok, köszönöm szépen.
2: Ezt az elhivatottságot és ezt a mennyiségű fizikai, pszichés és lelki munkát beletenni, azt nem sokan tudják megtenni, nem hiába vagy paralimpiai bajnok, és hát nem mellesle az év sportrója az M4 gálán. Ez mit jelentett neked, hiszen nagy volt a konkurencia?
4: Hát igen, nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy átvettem én ezt a díjat, mert korábban nem gondoltam volna, hogy valahelyen fog ott állni. Bia is mindig nagyon szépen teljesít, Ekle Luce is mindig hozza az eredményeket, úgyhogy azt gondoltam, hogy én nem fogom tudni őket beelőzni az eredményekkel, meg egyébként nem is szeretek így versenyezni, hiszen más kategória, más sportág, szóval azért nagyon nehéz így meghatározni azt, hogy ki jó vagy ki nem jó, meg nem tartom magam többre, mint mondjuk a Biát vagy a Lucát, de ők is megérdemelték volna, tekintve, hogy minden három paralimpiai bajnokok lettünk, de örülök, hogy most már nekem is van egy otthon, úgyhogy tényleg örülök annak, hogy én állhattam ott.

0: most már Iván Bencével beszélgetünk, ugye a paralimpián ezúttal nem jött össze a döntő, maximálisan oda tetted magad, és a legjobb adat nyújtottad, folyamatosan javulsz, és ez a legfontosabb. Neked mi a legfontosabb az e-sportban?
1: Nyilván nehéz, mert ugye én is döntőt szerettem volna úszni, de nyilván én is látom magamon a fejlődést, mindig vannak célok, amiket szeretnék így elérni az adott 4 évben, úgyhogy ezek miatt sportolok, meg én szeretem ezt csinálni, egy kikapcsolódás fejbe, úgyhogy ezek a célok.
0: Nagyon-nagyon jó hangulatban, tehát a reggeli edzés Konkoly Zsófival és Mocsári Bencével. Tehát egészen biztos, hogy ha nem szeretnéd, amit csinálsz, akkor nem tennél bele ennyi erőt, energiát, időt és kilométert.
1: Hát igen, azért Zsófival már 7 éve vagyunk csapattársak, 7 éve együtt edzünk ketten, úgyhogy nagyon sokat szoktunk versenyezni, edzésen kívül is nagyon sokat játszunk bármiféle játékokat, úgyhogy ilyen humorral tudjuk fenntartani ezt a jó kapcsolatot így hármunk között. Szürke hétköznapokban a sok méter között azért van egy-két nézeteltérés is, de hát az mindenhol van, de mindig próbáljuk humorral, meg mindig valami jó kedvel feldobni az edzés, és akkor gyorsabban telik.
0: 7 éve együtt készültök, együtt edzetek. Mennyire húz előre, és mennyire gátol egyben az is, hogy nagy Isten, ő mondjuk akár eredményeket tekintve sikeresebb, vagy ő van a reflektorfényben. Ez téged inkább motivál, vagy néha azért érzed ennek a hátrányos helyzetét is?
1: Nagyon sokat köszönhetünk egymásnak szerintem, tehát nagyon sokat edzünk, nagyon sokszor kihúzzuk egymást a csávából edzésen, úgy van, hogy nem megy az egyiknek, akkor biztatjuk a másikat, szóval azért már minden nyűgét ismerjük a másiknak, mert már elég egy ránézésre a másikra tudjuk, hogy milyen napja van, úgyhogy én büszke vagyok rá, hogy a csapattársa lehetek, és engem tényleg ez motivál, hogy az ő csapattársa vagyok, és hogy ilyen szép eredményeket ért el.
0: Ugye most reggel úsztatok a hullámuszadában, itt hatalmas nagy poszteren ott vagytok. Ez mennyire esik jól, mennyire érzed a megkülönböztetett figyelmet a paralimpia óta?
1: Amikor én elkezdtük az edzéseket, először ugye az ANK úszodában úsztunk, és ott is volt egy plakát, ahol az olimpikonok, paralimpikonok voltak én, és én mondtam egyszer az Árpinak, így 15-6 éves fejem, mondom, egyszer szeretnék én is egy ilyen plakátra kikerülni. Azért elég fura mindig magamat látni, bemegyek az úszodában, és ott vagyok fönn nagyobb. Ilyen jó érzéssel tölt a jót. Engem is így elismernek, és hogy tudom, hogy azért letettem valamit itt az asztalra Pécsen.
0: És nem csak Pécsen, az egész országban, és már javában készültök a világbajnokságra szeptemberre. Megkérdeztem Zsófitól is, neked meg lesz a 8 feletes torta?
1: Meg. Én már holnap rámegyek, már ma is azért 35-40 méterig elmentünk, most az a 10 méter az már csak 10 másodperc, az bőven kivigyük levegő nélkül.
0: Iván Bence, csupa mosoly, csupa elkötelezettség, tényleg igazi példaképek vagytok.
1: Hát igen, ilyen jó hangulatú gyereknek mondom magam, mindenki azt mondja, hogy életvidám vagyok, meg én szeretek mindenhol pozitívan, meg jó kedvel menni, mindig ilyen is voltam.

0: Ez itt még mindig a Sporthely, még mindig Pécsen vagyunk, és a parasporttal foglalkozunk, a parasportolókat ünnepeljük, és velem szemben most már Mocsári Bence, paralimpiai 5. helyezett, ezúton is gratulálok, gratulálunk. De az élet nem állt meg, hiszen ugye most már december óta ismét készülsz, hiszen májusban egy Európa-bajnokság, de hát megint csak egy nagyon sűrű évvel előtted.
1: Igen, igen, köszönöm szépen a gratulációt. Valóban december óta már elkezdtük az edzéseket, szépen haladunk. Az idei év az építkezésen alapul, építjük a formát májusra főleg, mert akkor ott 5 héten belül lesz 4 verseny, egy május-júniusban, amiből az egyik az EB, ami fontos lesz. Utána lesz Tatán egy világkupa, ami szintén nagyon fontos számunkra, majd aztán október közepe táján lesz Wollongong, Ausztráliában a világbajnokság, amire gőzerővel fogunk készülni szintúgy.
0: És ugye nem titok, most már itt ülünk egy étteremben, egy nagyon jó hangulatú reggelén most már tudjunk, hiszen együtt úsztál Jancsik Árpád tanítványaival, Konkoly Zsófival és Iván Bencével. Kifejezetten jó hangulatban telt az edzés, legalábbis nekünk így kívülről, de nem nekem kellett rólnom a kilométereket. Túl vagy most a vízi edzésem a reggel, és jön majd egy szárazföldi délután.
1: Igen, az úszás az nagyon jó volt. Alapvetően mindig próbáljuk úgy igazítani, hogy együtt tudjunk edzeni a Zsófékkal, még ha nem is egy pályán, akkor legalább, meg nem is egy fajtát, akkor legalábbis a hangulat meglegyen. Mert Árpi azért jó hangulatteremtő szerintem, meg az én edzőm Tóth Szilárd is egyébként nagyon jó hangulatteremtő. Délután pedig egy edzés lesz már csak ma. Alapvetően ez ritkaságban megy, hogy egy nap két edzés csak, általában 3-4 edzés is szokott lenni. Délután csak egy futás lesz, egy hosszabb 10.
0: Te is úszóként kezdted. Hogy jött a triatlon, miért nem úszás, illetve melyik a kedvenc szávod már, ha van én a triatlonon belül?
1: Igen, úszóként kezdtem valóban, Zsófiéknál egész sok időt töltöttem edzőtáborokkal. Alapvetően azért hagytam abba az úszást, mert úgy láttam, hogy én ott már elértem a csúcsot, a maximumot, és emiatt váltottam át triatlonra. Triatlonban azért több potenciál volt, mert az úszás azért faltól falig vízben, nagyon monoton. Triatlon ehhez képest sokkal kevésbé, tehát sokkal izgalmasabbnak tekintem, holott ugye úszó voltam, tehát azt is tudom értékelni, aki úszó. És igen, eleinte nyilván az úszásban voltam tehetségesebb, most már azt mondanám, hogy azt szeretem inkább a legkevésbé, mert azért mégiscsak sok volt az életemben az a vízben ugrás, meg a hideg vízbe ugrás, de alapvetően a kerékpározás az, ami most a legközelebb áll a szívemhez, és az, amiben nagyon sokat fejlődtem az idén, meg az elmúlt években, és a futás az, ami még nagyon sokat kell fejlődnem.
0: Viszont ez egyben egy nagyon jó példa is, és példaértékű lehet mindenki számára, aki sportolna, vagy egészen egyszerűen csak mozogna, hogy igenis lehet új célokat találni az életben.
1: Egyetértek abszolút, és nem győzök mindenkit támogatni mindenféle ilyen elképzelésben, nyugodtan menjetek, próbáljatok ki bármilyen sportágat, és ha sérült vagy, akkor is hidd el, hogy jót tesz neked, meg a sérült embereknek is, nekem is jót tett annó, hogy közösségbe kerültem, és néha az elején nehéz is volt, mert ugye van ez a fajta elítélés, vagy inkább megítélése a mozgássérülteknek, hogy tartanak tőle. Attól még mindig pozitívan tudtam eljönni az összes edzésre, az összes sporttársam egy álom, és mindenki nagyon kedves volt.
0: A Pécsi Sportiskola után következzen a Pécsi Tudományegyetem, egészen pontosan dr. Hofbauer már a PTEP az ügyvezető igazgatója. Az apropó egyszerű, ám annál nemesebb, az egyetemek közül ugyanis egyedül a PTE Egyetemi Sportklubjában van külön parasport szakosztály.
2: A parasport szakosztálynak a kialakításában a volt elnökségi tagunk is, aki egészen nyárig ellátta a szakosztály vezetését, Hári József nevét ki kell emelni, hiszen tulajdonképpen ez az ő gyermekeként jött létre. A szakosztályról annyit kell tudni, hogy 4 lába van jelenleg. A boccsa, ahol nyáron egyetemista hallgatót tudtunk paralimpiára eljutatni, a csörgőlabda, a vakteke és a kerekesszékes kosárlabda, és emellett el kell mondanunk azt, hogy a PEASZ-nak vannak olyan szakosztály, ahol még ezen kívül megjelennek parasportolók, ilyen a vívás, ahol ugye kerekesszékes vívás van, az asztali tenisz is nyitott erre, és mindig megvan a gondolatiság arra, hogy esetleg más irányba bővítsünk, leginkább az ülő röplabda lehet az, ami a következő bővítési fázisunk. Magában a 4 szakákban mindenhol megvannak az edzők, versenyzők, mindegyikről azt tudom mondani, hogy teljesen külön utat járnak be. Ott van a csörgőlabda. Itt az elmúlt években volt egy nagyon komoly erőcsapat. Kiöregedtek, elmentek, megházasodtak, átalakult a szerkezet, ezért Horváth Gyula vezetésével működő szakág új utat választott. Gyula akkori munkája a tankerülethez kötötte, körbejárta az iskolákat, és összegyűjtötte tulajdonképpen a gyengén látó, esetleg vak gyermekeket, akiknek megszervezte a beutazását, Pécsre megszervezte az edzéseit, és ennek most már olyan eredménye van, hogy ketten is 2024 év végén a felnőtt válogatott mellett Barcelonában részt vettek egy tornán, ami azt gondolom, hogy mutatja, hogy hova tart ez a történet, illetve például, ha már egyetem, olyan érdeklődés van egy szekszárdi fiú részéről, hogy ő akkor az egyetemmel együtt ide is igazolna, ő most érettségizik, szeptembertől várjuk a csapatunkban. A kerekesszékes kosárlabdában a szakágvezető Janovics László nagyon sokféle utat kipróbált, nagyon komoly együttműködést épített ki a klinikai központtal, hogy próbálják meg azoknak, akik akkor szereztek sérülést, vagy már benne vannak sajnos a rendszerben, egyfajta rehabilitációként felírni, kiadni a kerekesszékes kosárlabdát. Erre tudunk jó példát is mondani, és nem olyan jól sikerült példákat is. A vaktekéseink pedig egy alapvetően zárt közösség, csinálják a dolgukat, megvan az ő közösségük, ami nyilván időről időre egy picit változik, de ők állandóságot jelentenek. Bocsában pedig ugye, hogy ne csak Alexandráról és Gergőről beszéljünk, nagyon sok tehetséges sportolónk van, Sipos Dávid, Koleszár Gréta, akik kiváló eredményeket érnek el a magyar bajnokságon, de rajtuk kívül is azért még többen vannak. Az ő versenyeztetésük, felkészítésük is fontos. Most a paralimpia után többen fiatalként fognak, majd már csatlakoztak az edzésekhez. Bízunk benne, hogy őket is Zoli szakmai vezetésével ilyen magas szintre el tudjuk jutatni.
0: Nagyon-nagyon fontos volt mindig is, hogy az élsport, illetve a tanulás és az egyetemi pályafutás az nagyon-nagyon szorosan összefügg, és hát a legjobb tanulók nagyon jó sportolók, a legjobb sportolók ugye általában nagyon-nagyon komoly szinten tanulnak is. Ez ugyanígy igaz a parasportra is, és ugye ebből a szempontból viszont akkor szerencsés helyzetben van Pécs.
2: Igen, és ez nagyon összevág az egész egyesületnek azzal a filozófiájával, vagy kulcsmondatával, vagy mottójával, ami a tudás és sport. Ugye, hogyha most csak a nyári paralimpiára koncentrálunk, akkor Szabó Alexandráról, aki ott részt tudott venni a BC4-es bocsa női egyéni versenyen, elmondhatjuk azt ugye, hogy jelenleg a bölcsésztudományi karnak a aktív hallgatója, kiváló tanulmányi eredményekkel, és tulajdonképpen minden, amit a bocsához kapcsolunk, edzés, gyógytornász, pszichológus, azokat a PTL keretrendszerén belül tudjuk számukra biztosítani, hiszen őket a mobilitásuk fenntartásában a PTL támogató szolgálata is nagyban segíti, az edzéseiket részben az AOK-nak az alaksorán végzik, a munkájukat állandóan segítik az a PTL végzett vagy PTL dolgozó gyógytornászok, ugyanígy járunk el a mentális felkészítésük terén is, tehát ez egy komplex rendszer. Ugye most a nyári paralimpiai felkészülés során számos olyan új impulzus ért minket, hogy a következő 4 évben mind kell változtatni, és hogy mik azok a plusz elemek, amit majd be kell építeni a felkészülésükbe, ahhoz, hogy Alexandra mellett mondjuk a páros társ Berkes Gergő is ki tudjon jutni a paralimpiára Los Angelesbe. Próbálunk mindent megadni, ami tőlünk telik, és a költségvetésünk biztosítja. Leginkább abban kell most segítség a minél jobb felkészüléshez, hogy a szakosztály mögött minél több úgynevezett segítő jelenjen meg, aki a mindennapok edzéseiben, a versenyeken tud segítséget nyújtani a sportolóink számára.
0: No, de akkor halljuk az érintetteket. Irány az Egyetem Általános Orvostudományi Karának alaksori tornaterme, ahol Szappanos Zoltán, a PTL-piac vezetőedzője, a BC4-es boccsa válogatott edzője már vár minket a sportolóival. Bizonyára sokan követték a paralimpia közvetítéseit, de talán még többen nem. Se baj, segítünk! Mi is az a boccsa? Eszik vagy isszák?
3: Próbáltuk inni, próbáltuk enni, de nem ment, úgyhogy inkább dobjuk ezeket a labdákat. Kerekesszékes mozgáskorlátozottak játéka, olyan sportolók, akik más sportákban nem tudják megmutatni a kvalitásukat, a petánkhoz hasonlítható labdajáték, egyéniben, párosban és csapatban játsszák. A szabály nagyon röviden, nagyon egyszerű, egy fehér céllabdához, ugye piros és kék labdával játsszák a sportolók, minél több saját színű labdát kell juttatni, mint az ellenfélek közelebbi labdája. A bocsának az újkori történelmét 2001. novembertől számítjuk. A Covid megszakította a rendszeres felkészülést, a nemzetközi versenyeztetést, és ott Sevilla Európa bajnokságon három sportolónknak is sikerült dobogóra állni. Ez volt az a kezdő lépés, ami után sikerre halmozva eljuthattunk odáig, hogy Béres Dezső és Gyurkota József után, aki 2004-ben Athénban és 2008-ban Pekingben voltak a paralimpián, 2004-ben párosban bronzérmet szereztek, 16 év után újra kint volt Bocsa versenyző, és egy picit hazabeszélve hatalmas büszkeség az, hogy egyéni ranglistáról jutott ki Szabó Alexandra, PTA Peac versenyzője, BC4-es válogatott női versenyzője. A párossal ott voltunk a paralimpiai selejtezőn, ötödikek lettünk, pici múlott, de Los Angelesben ott leszünk.
0: Fordulok is Szabó Alexandrához, hiszen 14-szer álltál dobogón, Európa-bajnokságokon, világkupákon, ott voltál Párizsban is. Te hogy élted meg ezt a 11. helyezést?
4: Ha úgy nézzük, hogy 2020-ban jöttem ide a Peachoz, ahhoz képest 4 év alatt úgy összetudtunk állni, hogy ez sikerült, hogy kijussunk. Eredmény, hát lehetett volna jobb. Tehát a 8 közé szerettünk volna, az lett volna a reális, de ez most nem jött össze.
0: Ugye itt vagyunk a PTE általános orvostudományi karának alaksorában, egy tornateremben. A körülmények adottak, mi lenne az, ami esetleg segíteni abban, hogy újabb erőlépés jöhessen a sportágban, akár itt Pécsen, akár az országban?
3: Talán kimondhatjuk azt, hogy ami a legjobban hiányzik a felkészülésből, a rendszeresség adott legyen, mind az edzésekben, mind a stábnak a fölállásában, mert egy-egy ilyen siker mögött minimum 16 ember van.
0: És ha már 16 ember, ugye 4-en ülünk most itt, hiszen hallottuk Szappanó Zoltánt, az edzőt, aki mindenért is felelős, akinek talán minden köszönhető. Szabó Alexandrát, aki ugye ott volt a paralimpián, és ott lesz 4 év múlva is, illetve most már ugye 3. De van neked egy állandó partnered, ugye Berkes Gergő. Te hogy élted meg azt, ugye hallottuk, hogy éppen, hogy csak lemaradtatok a kvalifikációról, benned is él a motiváció, hogy akkor 4 év múlva csak azért is ott leszel, ott leszlek Los Angelesben?
5: Igen, nyilvánvalóan él bennem. Valóban nagyon közel volt, de amikor mi így elkezdtük ezt a közös munkát, akkor mi így eleve a Los Angeles-i paralimpiát céloztuk meg, hogy oda már lesz reális esélyem nekem is kijutni. Ez a párizsi történet egy, hát nem váratlanul, de szerencsére úgy alakult, hogy nagyon közel kerültem hozzá. Emlékszem konkrétan labdákra, amiken így múlhatott, de ezek itt plusz motivációt fognak nekem adni, hogy azok a következő 4 évben oda menjenek, és én is utazhassam.
0: Mik most a rövid távú célok?
3: Ez nem a mi mondásunk, hanem a Fodisznak, hogy több, mint sport, és valóban több, mint sport. Tehát a mi fókuszunk nem csak a sportpályára terjed, hanem minden egyes sportolónknak a tanulmányaira, a magánéletében, mindenhol tudunk, segítünk, rengeteget beszélgetünk, egymást támogatjuk. Egyébként sokszor a segítség éppen tőlük jön, tehát én nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, mert mindig egy kicsit segbe rúgnak, hogyha úgy adódik a dolog, meg tudjuk oldani, és akkor itt tovább tudunk lépni. Mi azzal, hogy elmegyünk, érzékenyítünk, akár az épekhez, akár fogyatékossággal élőkhöz, megmutatjuk magunkat, megmutatjuk ezt a sportot, beszélgetünk, mi ezzel a hívószót kiadjuk, és hát bízunk az ő jó döntésükben. Jöjjenek és sportoljanak.

Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket. Ez volt már a Sporthely, amelyben a magyar parasport előtt tisztelektünk és Pécsre látogattunk. Nyágói Gergelyt hallották, tartsanak velem legközelebb is a viszonthallásra.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A Sportháj mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, amely immár a Margit-szigeten a Holdudvarban található, és ahol Margit-sziget Sportsziget címmel nyílt kiállítás rengeteg emléktárgyal, érdekességgel, történettel. Hogy mi vár ránk, ha ide látogatunk, kiderül, ha velük tartanak. Én Beró Emese vagyok. Salama Judita a múzeum vezetője. Szerintem nagyon sokakban még a Sport és Olimpiai Múzeum, az ott van a Papp László Budapest Sportaréna mellett. Ezzel szemben már a Margit-szigeten van. Hogy jött ez a csere? Nem tudom, lehet egyáltalán cserének nevezni ezt?
1: 2024-ben jött el annak a felismerésnek az ideje, hogy a múzeumnak aktuális lenne egy újragondolása, átgondolni, hogy mit is szeretnénk, hova tartunk, és hogy egyáltalán hogyan akarunk itt a 21. században múzeumként működni, mert azt gondoltuk, hogy most már a múzeum több annál, mint sem, hogy bejövünk és régi tárgyakat nézünk, hanem valamilyen formában párbeszédbe szeretnénk kerülni a jelennel is. És a múzeum külső szakértők bevonásával egy hosszú távú projektbe kezdett. Egyrészt készítettünk egy közép és hosszú távú stratégiát, és ennek mentén kezdtünk el dolgozni, és ennek volt az első állomás, hogy 2024-ben a Párizsi Olimpiai Játékok idejére egy időszaki kiállítást terveztünk ide a Holdudvarba. Sport Odüsszea volt a kiállításnak a címe, és olyan nagy sikere volt, hogy a két hónap alatt 26 ezeren fordultak meg egyrészt a magának kiállításon is, illetve kiegészítő sportaktivitások, tevékenységek voltak a kertben, és hát imádták az emberek, élő sportközvetítés volt, és ez volt az a minta, vagy ez a siker az, ami gyakorlatilag a döntéshozókat is meggyőzte arról, hogy a sportmúzeumnak sokkal inkább egy ilyen frekventált helyszínen van a létjogosultsága, és hogy hosszú távon itt fog tudni a múzeum valóban egy olyan környezetben működni, ahol a sport nem egy ilyen rákényszerített és extra dolog, hanem hogy a mindennapok része, hiszen ugye a Margit-sziget az a közösség és a versenysportnak is a bölcsője. És megszületett a döntés 2025-ben, évelején először csak mint titkárság és a kollégák költöztünk ide, aztán fokozatosan megkezdtük a beköltözést, elkezdtük ennek a mostani kiállításnak a tervezését, és 2025 nyarán volt egy időszaki fotókiállításunk is, ami a Margit-sziget rekreációs életét mutatta be. Az ennél egy egyszerűbb kiállítás volt, mert ott nagyon gyorsan kellett csak egyszerűen egy ilyen beköltözésről szóló kiállítást létrehoznunk, és év végére lett kész a tervezési folyamat ennek a mostani kiállításnak, amit most tavasszal tudtunk megnyitni.
0: De akkor itt van állandó kiállítás, és van olyan része, amely nem állandó, hanem csak ideiglenes, vagy bizonyos időpontig látogatható?
1: Ahol most vagyunk, ezt még igazából ideiglenesnek szánjuk, tehát hogy az, hogy milyen időközönként fogjuk tudni magának a kiállításnak a tartalmát cserélni, ez sok tényezős, de mondjuk egy ilyen évente, két évente mindenképpen szeretnénk a tartalmat frissíteni, illetve ezen túl szeretnénk akár mozgókiállításokat is, vándorkiállításokat is létrehozni, illetve maga a Margit-sziget is egyébként több helyszínen is ad lehetőséget további kiállításokra. Ez most a jövő zenéje, hogy majd mire, hogyan lesz lehetőségünk.
0: Fekete Izabella a múzeum vezető kurátora, és mielőtt elindulunk azért, azt tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy kurátor, mert nagyon sokan ismerik magát a szót, de hogy mit csinál egy kurátor, azt lehet, hogy kevesebben.
2: Kurátornak az a feladata, hogy a múzeum gyűjteménye alapján és a muzeológusok kutatási anyagai alapján összeállítsa egy kiállításnak a tartalmi ívét, kitalálja azt, hogy milyen narratíva mentén fogják a látogatók megismerni azt a tartalmat, amit a kiállítás bemutat. Utána ezt a tartalmat úgy rendezze szekciókba, vagy különböző tartalmi egységekbe, hogy a lehető legjobban elmondja azt a történetet, amit ez a narratíva kínál.
0: Egy sportmúzeum kurátora, feltételezem, hogy nagyon közel áll a sporthoz.
2: Közel állhatna akár, de hogy én egyébként másik típusú múzeumoknak és másik típusú kiállításoknak is dolgozom kurátoraként, tehát nem kifejezetten a sport témájú kiállítások kurátoraként gondolok magamra. Ez egy nagyon különleges helyzet volt abban a tekintetben is, hogy ez már a második sport, vagy harmadik sporttörténeti kiállítás úgy egyébként, amiben dolgozom. A sportmúzeum tekintetében ez a második. Korábban volt egy olimpia történeti, illetve a párizsi olimpia évében egy olimpia tematikájú kiállítás ugyanebben az épületben, és így ez már a második, viszont alapvetően én művészettörténész vagyok, és ezért a sport tematikájú kiállítások az egy új vonala ennek a munkának.
0: Akkor ezt a projektet meg lehet közelíteni művészettörténeti szempontból, vagy inkább történeti szempontból?
2: Ezt a projektet leginkább történeti szempontból, sporttörténeti szempontból érdemes megközelíteni, ugyanis az volt az elképzelésünk, hogy azzal, hogy az intézmény a Margit-szigetre érkezett, és itt egy kiállítótérrel, tulajdonképpen állandó jelenléttel mutatkozhat be a látogatók számára, azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet megmutatni a gyűjteményt, és ugyanazon a kiállításon belül a Margit-szigetnek a sporttörténeti relevanciáját is kidomborítani. És ennek a kiállításnak pont ez a célja, hogy az emberek alapvetően a Margit-szigetre, mint a közösségi sportolás egyik legfontosabb budapesti helyszínére gondolnak, de hogy a legtöbb sportág, ami most élvezhető a Margit-szigeten, az egyúttal az adott sportágnak a kezdeteit is jelentette, és ez az a helyszín, amihez nagyon sok sportág, hát így bölcsőjeként lehet viszonyulnunk, és ezt szerettük volna megmutatni a kiállításon, és a kiállításnak a narratívája is tulajdonképpen erre a két pillére épül, a gyűjtemény bemutatására és a Margit-szigeti sportrelevanciák bemutatására.
0: Akkor, hogyha elindulunk, mert most egy kiállító térben vagyunk, ugye vagyunk egy shopban, hogyha valaki szeretné ezt a kiállítást nem csak az emlékeiben megőrizni, hanem tárgyasítani is egy kicsit, akkor itt a shopban ezt megteheti, de hogyha tovább lépünk, akkor látjuk egyrészt a padlóra felrajzolva magát a Margit-szigetet, és hogy induljunk el? Van-e kifejezett irány, merre, mit, milyen sorrendben nézzünk meg?
2: A kiállítás fogadóterem már tulajdonképpen felveti azt a párhuzamot, amire a kiállítás tartalma is épül. Egyrészt a gyűjteménynek a bemutatása, ami tulajdonképpen egy háttérlayerként jelenik meg a kiállítótérben, és a Margit-sziget különböző sport helyszíneinek a felsorolása, ami kiemelt vitrinekben mutatja be azokat a tárgyakat, amelyeknek kifejezetten a Margit-szigeti sportélethez van közük. Szerettük volna a látogatók számára azokat a viszonyítási pontokat is megmutatni, amik a Margit-sziget és Budapest vonatkozásában jellemzőek, illetve azt is, hogy mi mindent jelent a látogatóknak ma a Margit-sziget, ezért egy animációval kezdődik a kiállítás, ami tulajdonképpen kontextualizálja a szigetnek a helyét a városban. Azokkal a részletekkel együtt, hogy mondjuk kik azok a költők, akiknek különösen fontos volt a Margit-sziget, nem feltétlenül sporttörténeti vonatkozásban, hanem egyáltalán. Mik azok a történelmi vonatkozások, amelyek fontosak a Margit-sziget szempontjából?
3: Van, aki fut, mert időre edz. Más meg csak sétál, mert van ideje. Egy padon sakkoznak, odébb tollasoznak, piknikeznek, és ott a londoni platán is a sziget legmagasabb fája. Itt nincs kulcs. Nincs házirend. Csak ritmus van. Légzés. Múlt és jelen, mint két jó ismerős, ülnek egy padon és nézik, ahogyan a Duna vízén majd ezer év története hullámzik.
2: És miután ez a típusú kontextualizálás megtörténik, utána engedjük át a látogatót kifejezetten a sporttörténeti részbe, ami a kiállításnak a második nagyobb tere, és itt tulajdonképpen a Margit-szigeti futókör mentén lehet egyrészt körbe menni, másrészt a látogatóra van bízva az a sorrend, ahogyan a különböző helyszíneket megnézi, ugyanis olyasmi ez a kiállítás, mint hogyha a látogató vagy a sport iránt érdeklődő végig menne a Margit-szigeten, és megnézni azokat a helyszíneket, amelyeknek különböző sporttörténeti háttere van. Egyébként a vitrinek tartalmának kialakításakor az volt a szempontunk, hogy olyan tárgyakat válogassunk a sportmúzeum gyűjteményéből, illetve másik múzeumok gyűjteményéből kölcsönzésként, amelyek a legjobban leírják azt a hétköznapi hangulatot, ami ezeken a sporthelyszíneken jellemző lehetett.
0: Nyilván egy 28 perces műsor nem elég ahhoz, hogy itt mindent bemutassunk, úgyhogy akit érdekel, az jön el ide a Margit-szigeti sportmúzeumba, de azért nem tudom, hogy vannak-e olyan kiemelt pontok, amiről mindenképpen érdemes beszélni.
2: Onnan indítanék, hogy a Margit-szigeten nagyjából 10 olyan helyszín van, aminek kiemelt sporttörténeti jelentősége van. Ilyen mondjuk a Hajós Alfréd sportuszoda, amiről mindenki tudja, hogy a Margit-szigeten van, és a jelenben is nagyon sok sportéletbeli történés zajlik ezen a helyen, de mondjuk vannak olyan helyszínek is, amelyek már nem léteznek a valóságban, mondjuk például a Dózsa stadion, és próbáltuk egy olyan bemutatásmódját választani a kiállításnak, ahol azzal is találkozhat a látogató, ami most is látható, és azzal is találkozhat a látogató, ami esetleg már a fizikai valóságban nem létezik, csak a történeti leírásokban és az emlékekben. És ezekhez kapcsolódóan mindenhol tárgyi emlékekkel szeretnénk ezeket a helyszíneket bemutatni. Például kiállításra került Hajós Alfréd két eredeti sajátkezű ábrázolása a Hajós Alfréd sportuszoda terveiről, illetve mondjuk például a... Menjünk egy kicsit közelebb, és akkor... Mondjuk a Dózsa stadion esetében olyan műsorfüzetek, amelyek különböző bajnokságok bemutatására, vagy különböző események népszerűsítésére vonatkoztak. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy nem csak történeti jellegű tárgyakat, hanem képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk. Például Szepes Bélának a karikaturista munkásságának a sport kiemelkedő tehetségeit bemutató alkotásait, és olyan tárgyaink is vannak, amelyek a hétköznapi életre vonatkoznak, mint például fürdőruhák a különböző korszakokból, vagy olyan, hát a látogatók számára ismerős tárgyak, amelyek akár otthon is minden rendes magyar háztartásban felelhetőek, és szerettük volna ezeknek a jelentőségét is a múzeumi gyűjteményi rangra emelni, mert hogy ezek a tárgyak azok, amik meghatároznak egy-egy korszakot, és mindenki számára ismerősek lehetnek.
0: Hogyha ide belülre jövünk, akkor rengeteg mezt és melegítőt látunk fellógatva. A divatból kiindulva vannak itt azért elég régiek, és ahogy így körülnéztem, a legkorábbi, amit az én szemem kiszúrt, az egy 1920-ból származó csiptetős szemüveg volt, de mi a legkorábbi emléke, ami itt fellelhető?
2: A legkorábbi tárgyak a Margit hídhoz kapcsolódó tárgyaink, ezek kölcsöntárgyak egyébként a kiállításba. Partnermúzeumoktól kértük őket el arra az időszakra, amíg a kiállítás nyitva tart. Itt a Margit hídon használatos hídbárcák, talán a legkorábbiak az 1870-es évekből, de nagyon érdekes, hogy például a Margit-sziget összekötő hídjának átadási ünnepségére szóló meghívókat is látni lehet, amelyek jelzik azt, hogy a Margit-sziget nyitva áll a közönség számára, és nem csak egy belépőhöz kötött élmény tud lenni, hanem egy szabad használatnak a jelzései ezek a tárgyak.
0: A kurátor számára biztos nem lehet kiemelni egy kedvenc tárgyat, vagy egy kedvenc emléket, de van azért olyan, amire úgy felkapta a fejét, hogy hú, hát ez azért igen értékes, akár eszmeilag, akár anyagilag.
2: Az anyagi érték azt gondolom, hogy egy múzeumban egy adottság, de hogy nem feltétlenül ez az, amihez az ember legelső körben, vagy a leginkább viszonyulni tud. Kettő ilyen tárgy van. Az egyik kedvencem. Ez a múzeumi belső, ez a látványterv, ami egyrészt azért különleges, mert hogy Hajós Alfréd saját kezű ábrázolása arról, hogy hogyan képzelte ő el a fényviszonyokat, a hangulatot a sportuszodában. A másik az egy kicsit hétköznapi jellegű, vannak ezek a focista figurák.
0: Ezek porcelánszobrok, ha jól látom.
2: Szobrok, igen, és az a különleges bennük, hogy ami középen látható, az a teljesen fehér, az volt így a prototípus, vagy az alap elérhető verzió, és akkor mindenki annak függvényében, hogy melyik klubnak, melyik foci csapatnak drukkolt, annak függvényében kiszínezhette magának, és így mindenki a saját kedvencére alakíthatta ezt az általános szobrot, és azt gondolom, hogy a szurkoló élmény testre szabhatóságának, amennyire én ismerem, ez az egyik első, hát ilyen nagyon demokratizált változata.
0: Átfordulok közben Nagy Gergelyhez, aki muzeológus, és a laikus hallgatók számára azért fektessük le az alapokat, hogy mit csinál egy muzeológus, és miben más az ő munkája, mint mondjuk a kurátor munkája.
4: A muzeológus munkája alapvetően, még ugye a kurátor összeállítja tényleg a szakmai koncepciót, és amit hallhattunk az apróbb részletekre is. Figyel, a muzeológus alapvetően egy gyűjteménnyel foglalkozik. Egy-egy múzeum esetében ezért van több muzeológus is, mert ugye a gyűjtemény események, vagy akár a sport gyűjtőköre is szerte ágazó lehet. Jó magam a numizmatikai rész, ami ugye az érmek, jelvények, plaketteket jelzi, a gyűjtemény gondozása feladata, a gyűjtemény gyarapítás, illetve hát ugye ilyen kiállítások esetében ugye a koncepcióhoz, ugye a gyűjteményben az adott emlékek, tárgyak felkeresése, ami passzolhat a kiállítások vagy a tárlatok elképzeléseibe.
0: Akkor kezdjük az érmékkel. Milyen érméket érdemes kiemelni itt a gyűjteménnyel, illetve a Margit-szigettel kapcsolatban?
4: A Margit-szigettel és a gyűjteménnyel kapcsolatban kiállításnak ez az érdekes kettősége van. Elhangzott, hogy a Margit-sziget sporttörténetét járjuk be, és ugye ez azért nem egy teljesen kronológikus felépítés, de azért a kronológia nagyon jól összefügg itt a földrajzzal, hiszen említésbe került, hogy ugye amikor jövünk is a Magyar Atletikai Klubbal, vagy a Margit Híddal, kezdjük kronológikusan, minthogyha ezek tudták volna, és ők kezdtek a sziget csücskére települni, és jutunk végig. Az érem, mint olyan, nyilván ugye a sportolóknak ugye az egyik sokszor legbecsesebb emlékük, illetve a sporthoz legjobban az érmek köthetők, ettől függetlenül nyilván ugye akár egy pénz is éremnek számít, vagy ugye de a sportban ez kiemelt szerepet mutat, és itt ha csak a Margit-sziget sporttörténetét nézzük, természetesen érmekben is évszázadokat tudunk felülelni, ami a múzeumnak a gyűjtő körében tartozik. Ugyanis a Margit-szigeten a sport mellett nagyon is jelentős volt még a közösségi sport, ahogy szoktuk hívni, vagy a közösségi élet, amikor az emberek kikapcsolódni jöttek, de ez azért természetesen a mozgással volt összefüggésben. Manapság ugye a futás és az úszás, ami nagyon összefügg a Margit-szigettel, ez régen is így volt. Ugyanis a 19. század végén már voltak még a hajós uszoda megvalósulása előtt úgynevezett mozgó uszodák, amiket ugye a Dunához állítottak le, és oda már ugye fürdőközönség már a 19. század végén több mint 100 évvel ezelőtt járt, és innen is hoztuk az egyik első emléket a Margit-sziget közösségi sport életéről, ugyanis az úszó közönség, ez a Margit uszodának az úszó közönsége, amit ugye a hídnak, a Budai híd főjénél volt akkoriban található, tartott egy házi versenyt, és ugye ehhez készítettek ezüstből is egy érmet, és ezt osztották egymás között, ez 1893-ból van, de ugye a szigetet mennyire végig kíséri az úszás, nyilván ugye a Margit-sziget történetéhez kapcsolódóan több sportrendezvényről és több kortból láthat a látogató érmeket, és hogy történelmi kontextusban helyezzük az egyik legújabb emlék ebben az esetben, a 2022-es úszó és vízilabda világbajnokságról, amit már ugye Budapesten tartottak, a hajós úszodában a vízilabda mérkőzések, igazából a vízilabda tornát ott tartották, és onnan ugye egy aranyérmet, amit ugye a sportolók ezen az úszó világbajnokságon kaptak itt a Margit-szigeten. Ha azt nézzük, ez 2022-ből származik az érem, tehát közel, azért nincs meg 150 év, de több mint 100 év eltelt, és ugye ebből is látszik, hogy ugye a Margit-szigetben ugye milyen szerte ágazó, mind közösségi, mind világsport események zajlanak itt, nem csak a múltban, hanem akár a napjainkban is.
0: Ugye Szepes Béláról volt már szó, csak éppen itt az aranyérem fölött egy rajzot láthatunk, a vízilabdázó Karinthy Ferencről, ez az 1940-es évekből származik, és hogyha már rajz, akkor itt a plakátokról is beszéljünk egy picit, mert ahogy belépünk ide, és megkezdjük a tárlat megtekintését, még itt a shop mellett rengeteg régi ránézéssel, nyilván utánnyomott plakátokat láthatunk, de azért nagyon érdekes végignézni, hogy milyen korból származnak, és a rajzokról is beszéljünk majd egy picit.
4: Igen, felvetődött az, hogy ha egy sport történeti tárlatot csinálunk, azban mennyire lehet belevinni a művészetet, vagy a kultúrát, mert kevésbé ez jut első körben, mert ugye az érmek, kupák természetesen az eszünkbe, de itt ugye már elhangzott, hogy ugye a sport az a költészetet, írókat, nem csak maga Margit-sziget, de ugye mind megiklette, így a művészeket is, a képzőművészeteket is, a sport is nagyon gazdag képzőművészeti, így a múzeumunk is egy gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, ami sporttematikájú, így mind a Margit-sziget, mind más sporttematikájú vannak, és hát hol tud a művészet ilyen tekintve megjelenni, akár ugye a plakátokon, ami ugye adott sporteseményeket, vagy adott eseményeket hirdet. Itt az egyik ami ugye a falnál fogad minket a Nemzeti Sportuszodának az egyik eseményén egy plakát, ami aztán ugye a Sportuszodát hirdeti, de akár ugye arra gondolunk a világeseményeknek is, vagy ugye egy-egy bajnokságoknak is, az itt most időszakosan megemlíthető ezüstlabda mellett, ugye az ezüstlabda mérkőzéseket, amiket itt tartottak a Margit-szigeten, hiszen az atletikai klub rendezte, csak aztán a Ferencváros nyert akkor is sokat, és magát a trófeát azt ők nyerték el, viszont ugye a plakátok is ezeknek a lenyomatai, az ezüstlabda plakátok, ahol az épp adott klubok mérkőzéseit mutatják, ahogy például a kiállításban több tárgyon, így az első körben itt a falon a plakáton is megjelenik, amit 1958-ban itt tartottak egy úszó műugró vízilabda Európa bajnokságot, ha már világbajnokságokról volt szó, és ez az 58-as annyira megihlette a művészeket, hogy a plakátokon kívül jelvényen, de érmen is rajta vannak, hogy ugye ezek a művészeti koncepciók, ahol nyilván egy úszót, egy műugrót és egy vízilabdázó táblázol, de mégis picit művészesebben rajzolva, tehát a képzőművészet is hozzá kapcsolódik a sporthoz, ahogy ugye nem csak Hajós Alfréd rajza ide, ha már haza kell beszélnem, ugye az éremművészet is egy kimondottan, éremművészek foglalkoztak folyamatosan azzal, hogy ugye az érmeket különlegessé, egyedivé tegyék, és van itt is nálunk olyan érem, amin egyszerre jelenik meg a Hajós Uszodának a képe, és ugye aki a Hajós Uszodát annak idején, Klebersberg Kuno közbelépésével, hogy ugye Hajós Alfréd a terveket tervezte, de ugye ennek a megvalósítása is ne csak papíron létezhessen, hanem ugye ez az épületkomplexum megvalósulhat, hogy annak a mecénását is mutatja.
0: Csak egy mondat visszatérve a Nemzeti Sportuszoda megnyitására készült plakáthoz, hogy rajta van felkiáltó jellel, hogy rádió számukra nagyon fontos. Az mikori egyébként az a plakát?
4: A plakát 1930-as, ugyanis ugye addigra készült el az uszoda, 30-31 körül volt a megnyitója, és azért van rajta kiemelten a rádió, hiszen akkoriban volt a rádiózás, gyakorlatilag egy forradalmi technológia akkor jött be, és ez nagy számnak számított, ahogy manapság egyértelműnek tekintjük, hogyha van egy olimpiai megnyitó ünnepség, akár egy sportlétesítmény megnyitó ünnepség, akkor a tévét nézzük, akkoriban ezt az emberek csak helyszínen tudták nézni, és itt volt már az először az, hogy ugye az otthonaikba is a rádió ezt el tudta vinni ennek az eseménynek a dolgát, és ezért tekintették fontosnak egy plakáton is kiemelni, hogy ezt a rádióban is fogják közvetíteni ezt a műsort, az, aki ugye nem tud személyesen ott lenni, hanem de országosan viszont ugye maga az esemény elérhetővé vált, elérhető közelségben.

0: akkor egy picit más szempontból is beszélgetünk. Nagy Anikó múzeumpedagógus állít mellettem. Egyrészt gondolom, hogy a múzeumpedagógia a nevelés a gyerekek szempontjából nagyon fontos, és akkor itt lehet egyrészt a múzeum szempontjából, másrészt pedig a sport szempontjából ezt megközelíteni?
1: Abszolút, és azt is gondolom, hogy kell is, és ezek mellett, vagy ezekhez kapcsolódóan, míg a különböző alkotó foglalkozások, vagy az iskolákkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokba, míg a fenntarthatóság szemléletét, az esélyegyenlőség, a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, az érzékenyítés témáját is nagyszerűen be lehet vinni a sporthoz kapcsolódóan.
0: Hogy zajlik egy ilyen, vagy hogy kezdődik egy ilyen? Ide jön egy csoport, akkor mi történik?
1: Mi alapvetően ugye előzetesen egyeztetünk. Egyrészt azért, hogy tudjuk, hogy hány fő érkezik, és hogy van-e valamilyen speciális nevelési igényük. Tehát, hogy tudjuk, hogyha valaki nem annyira jól tud közösségben együtt dolgozni, neki inkább egy személyes feladattal készüljünk, vagy ha valakit nagyon zavarnak a fények, hangok, akkor arra is oda tudjunk figyelni, hogyha inkább mozgásosabbak, akkor pedig egy keresgélősebb, vagy ugye tényleg aktívabb foglalkozást építsünk fel, vagy feladatok sorozatát, vagy hogyha nagyon szeretnek alkotni, akkor egy picit úgy alakítjuk a foglalkozást, hogy picit hosszabban is kifejezhessék a kézügyességüket, vagy el tudjanak merülni az alkotó foglalkozásokba. Szóval iszonyatosan fontos, hogy minél teljesebb képet kapjunk a gyerekekről, mert mi is így tudunk felkészülni. És alapvetően úgy szoktam én felépíteni a foglalkozásokat. Ugye itt van nekünk egy kiállításunk, ez bár nem olyan hatalmas tér, mint a nagy képzőművészeti múzeum, de hogy elképesztő mennyiségű tárgy van, és elképesztő mennyiségű történet, és elképesztő mennyiségű információ is, amit valahogy segítenünk kell ugye befogadni. De hát nem tudunk egyszerre mindent, és ugye az iskolásoknak egy picit szabályozott az élete, van, hogy csak nettó 45 percet tudnak velünk tölteni, de szerencsés esetben 60 meg 90 percet is együtt tudunk tölteni. Ez is nagyon fontos, ugye, hogy kiderítsük, hogy nettó mennyi idejük van itt a múzeumban eltölteni. Ilyenkor szoktunk egyezkedni is, hogy egyrészt hol járnak a tananyagban, van-e valamilyen sporttörténeti vagy kultúrtörténeti kapcsolódásuk, amit ugye tudunk a helyszínhez, akár a témákhez és a témák által hozott korokhoz kapcsolni, mert akkor az nyilván nagyon segíti, hogyha a tanulmányaikhoz tudunk kapcsolni. Itt ugye mi nagyon klasszul behoztuk az irodalmat is a kiállításba is, én amúgy is a foglalkozások is beleszövöm, tehát én próbálom minél komplexebben, holisztikusabban összeállítani ezeket a 45-90 perceket. Szóval minden előzetes egyeztetés nyomán kiválasztunk egy szűk területet, akár pont csak egy helyszínt, akár valamilyen téma vonalat a kiállításból, és akkor erre fűzünk valamilyen egyszemélyes, páros, kiscsoportos kis feladatokat. Lehetnek ezek keresgélősök, lehetnek ezek valamilyen kis rímfaragó, vagy ugye különböző technikákat és műfajokat is szoktunk behozni, hogy minél viccesebb legyen, és ilyen lazán tudják kezelni az egészet, miközben információkat dolgoznak fel, pici ismertetőket, vagy életrajzi és helyszíni adatokat, a sziget történetében a fontos évszámokat, tehát hogy azokat a száraz adatokat és történeteket, információs leírásokat próbáljuk velük egy ilyen átiratban, meg más művészeti ággal megközelíteni, és picit jobban magukévá tenni. És mert hogy ezzel nagyon fontos dolgoznunk, hogy a szövegértés, az értő szövegértéssel, ez is egy picit ilyen jó, hogyha tudunk erre kapcsolódni, meg ebben is segíteni az ő fejlődésüket. Úgyhogy van mindig valamilyen kicsi szöveges feldolgozás, de azt mindig ilyen játékos, vicces formában. És akkor ezt építjük utána, akár ugye, amit mondok, hogy ki milyen típusú személyiség a csoportban. Egyéni feladatmegoldás párban, vagy kis csoportban, 3-4-ben, 6-an akár. És ezt mindig úgy szoktuk, én közben figyelek, hogy mindenki hozzá tudja tenni magát ahhoz a feladathoz. Tehát ne az legyen, hogy ketten dolgoznak, jól elötletelnek, és a másik 3-4 megnézi, hanem hogy mindenkinek legyen aktív szerepe abban az egy produktumban, amit utána bemutatnak a többi csapatnak, vagy hát az osztály előtt. Emellett ugye fogadjuk a családokat, igyekszünk minden hétvégén, de vannak ilyen komplexebb családi programjaink, amikor tárlatvezetéssel, akár szigetsétával is kapcsolódunk, és mindig van valamilyen alkotó foglalkozás, hogy igyekszünk tényleg a fenntarthatóság szemléletét is belecsípni, de hogy az itteni tartalmakhoz, tártípusokhoz és történetekhez mai alapanyagokkal és technikákkal is dolgozni.
2: Hullámzott a Duna, telt az idő, és közben a test is mozdult. Kazinczy Ferenc még külön engedélyt kért, hogy úszhasson a Dunában, saját felelősségére, így állt a papíron, akkor ugyanis Mária Terézia még tiltotta ezt. Egy századdal később már ez volt a magyar szabadtéri sportélet legkedveltebb helyszíne. Egy bizonyos Esterházy Miksa hozta haza Párizsból és Londonból a szenvedélyt. Ő alapította meg 1875-ben a Magyar Atlétikai Klubot. Innentől nem volt megállás.

Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bero Emesét hallották.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmat!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, jó reggelt kívánok, szeptember 25-e van, és 6 óra 8 perc, egy csodálatos péntek reggel. Évetünk kicsit már őszi, és az idős kicsit már csipked reggel a hideg, de azért ebből meg egy szép nap kerekedhet ki. Remélem az is lesz, de biztosan 10 óraig az lesz, mert itt van velem Bede Feri.
2: És Csisztus Zsuzsi, jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt
2: kívánok! Nagyon remélem, hogy szép nap lesz, mert napsütést ígérnek. Na, ráadásul a jövő hétre újra visszatér egy picit a nyári esmény. Hát talán az nem is a 30 fok, de 25, hát attól még messze vagy. De egyébként engem az zavar, hogy sötétbe indulok reggel. Ez már borzasztó.
1: Az mélyütés egyébként.
2: Hát madár csicsergésre kelni. Igen. Hát most nem, még a madarak is alszanak.
1: Abszolút, sötét van. Lesz, amit van fülem elé, de tény is való, hogy egy kicsit igen, ez az embernek ad egy gyomrost, és aztán utána persze, mire innen kimegyünk, addigra már remélhetőleg gyönyörűen süt a nap odakint, úgyhogy bízunk benne, hogy így lesz, és nem is lenne azért nagy baj, ha jó idő lenne, hiszen azért a nap esti része felé szerintem egy felhőmentes, és reméljük aztán a napzáráson egy teljesen felhőmentes napot zárhatunk a Puskás Aréna fölött, mert hogy ugye elrajtolt a Nemzetek Ligája új sorozata, tegnap már volt is egy olyan izgalmas nyitómérkőzés, majd mindjárt kitérünk erre, de hát azért elsősorban minket az érdekel, ugye, hogy a Puskás Arénában kezd a magyar labdarúgó válogatott, Ukrajnát fogadják a mieink, úgyhogy a felhőket képletesen is értem, hogy a felhő mentes eget természetesen, mert hogy jó lenne ezt a mérkőzést jól lehozni. Hát egészen biztos, hogy a mai reggel folyamán rengeteget beszélünk majd arról, hogy mik az esélyek, hogy néz ki ez a válogatott, hogy Marco Rossi, ugye tegnap volt egy masszív sajtótájékoztató Szoboszlai Dominik, és Marco Rossi is elmondta a véleményét, majd ehhez kapcsolódóan szerintem lesz azért egy pár gondolat, amire kíváncsi leszek, hiszen együtt hallgattuk ugye élőben tegnap a sajtótájékoztatót a hazafutásban, de kezdjünk akkor talán a nyitó mérkőzéssel, mert szerintem nagyon érdekesen alakult ez a tegnapi találkozó. Ugye a Hollandiából lépett pályára a német válogatott, és hát az is adott az egésznek egy különlegességet, és erre is szerintem érdemes kitérnünk, hogy van egy ilyen, hát nevezzük így, szövetségi kapitány, nem is tudom, talán keringő Európában? Jönnek-mennek a kapitányok, ugye a világbajnokság után ez azért nem meglepetés, hogy az elégedetlen válogatottak élén búcsúztak a kapitányok, ugye ne felejtsük el, hogy mind a német, mind a holland labdarúgó válogatott gyakorlatilag ugyanabban a szakaszban, és nagyon korán a 32 között esett

0: érdekes, és a futball ellentét a két ország között. Nagyon érdekes volt a találkozó abból a szempontból, hogy a német válogatott egyből magához ragadta a kezdeményezést, tehát egy nagyon domináns futballt nyújtottak, és valahogy már a Jürgen Kloppnak a varázsa már most érződik valahogy ezen a német válogatotton. Tehát egészen elképesztő volt számomra, hogy formabontó módon 44 játékost hívott be a keretbe, ráadásul úgy, hogy első
1: két mérkőzésre... mondjuk viszonylag nagy tenger áll a
0: rendelkezésére
1: játékosokból, úgyhogy igen.
0: Így van, de nagyon érdekes, és már most kezd megjelenni az indok, vagy az oka magának, hogy miért válogatott mennyi játékost. Az első két találkozóra egy 22 fős keretet, és a második két találkozóra is gyakorlatilag vegyesen. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye már Szoboszlai Dominik nyilatkozata is ezt előre vetítette, de ez a 12 nap alatt 4 mérkőzés, ez egészen elképesztő, és már most jönnek a sérülések, hiszen több sérülés is történt a mérkőzésen, nyilván volt kontaktsérülés mondjuk Havertzé, de Brabbi például egész egyszerűen egy sprintnél meghúzódott gyakorlatilag, és lehetett érezni, hogy ez egy súlyos, lehet, hogy izomszakadás is. Szóval nagy ritmus, nagy iram, nagyon-nagyon jó találkozó, meg nem adott gól, ami Van Dijk fejese pont Brabbi akadályozta a kifutó De Stegen, tehát érdekes dolgok voltak. Véleményes szituáció volt, de a VAR időszakában már minden apró szabálytalanságot észrevesznek. A német válogatott 1-0-as vezetés után többször eldönthette volna a találkozót, aztán ismét volt egy olyan hát holland gól, amivel előtte belefújt a játékvezető, és hát a németek gólja érdekes volt, hiszen pont Brabbi abban a szituációban sérült meg, lemaradt a füvön, és ilyenkor azért, hát hogy mondjam, egyrészről nincs a szabályba fektetve, hogy meg kell állítani a játékot, de van egyfajta szokásjog, hogy vagy a labdabirtokló csapat ilyenkor sportszerűségből megszakítja a játékot, mondjuk kirúgja a labdát, vagy a játékvezető látva a sérült játékos megállítja. Na most azért volt pehes a szituáció, mert ez pont a holland védőharmadon belül zajlott a játék Brabbi sérülésénél, és gyakorlatilag egy német gólhelyzet kezdett kialakulni. És ilyenkor azért eléggé visszás helyzet, mert megállítja a játékvezetők, a németek reklamálhatnak, hogy gólhelyzetet tudtak volna kialakítani, mint ahogy gól is lett a támadásból. Viszont óriási feszültség ilyenkor annak a csapatnak, amely kapja, hiszen egy látványosan 10-15-20 másodperce a földön fekvő sérült játékosa ellenére nem rúgták ki a németek a labdát. És ugye ebből volt ugye a németek gólja, utána lögdösödés,
1: nagyon feszült volt a mérkőzés
0: a hollandok részéről, és ez tovább ágyazta ezt az ellentétet, ami eleve megvan a két válogatott között. Hát én azt mondom, hogy nincs a szabályban, hogy rúgjuk ki a labdát, de megtehették volna a németek, valljuk meg őszintén.
1: Igen, és hát aztán a végét érdemes felmondani, mert a végén pedig egy olyan parád és hát majdnem fordítással végződő mérkőzést láthattunk, de azért az egyenlítő gól is gyönyörű volt.
0: Igen, gyönyörű volt, és annak ellenére, hogy a németek gyakorlatilag eldönthették volna a találkozót, hiszen nagyon komoly gólhelyzeteik voltak. Az első félidőben tényleg jobban is futballoztak, a másik félidőben többnyire ellentámadások révén, de az a bizonyos mérkőst eldöntő gól nem jött, és ahogy lenni szokott, a hollandok a végén a 92. percben Gakpo révén egyenlítettek. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy Van Bommel, a junior Van Bommel, úgymond, ugye a híres Van Bommelnek a fia, ő adta a gólpaszt a bal szélről jobb külsővel, tényleg parádésan oda varázsolt a labdát Gakpóra,
1: és Gakpó
0: félollózva gyakorlatilag levegőbe találta el a labdát, úgyhogy védhetetlen csapodott a rövid sarokba. Érdekes találkozó volt, valamilyen szinten a futballnak nagyon-nagyon sok tanulsága jelen volt a pályán, ugye a sok kihagyott helyzet, ellenfél gól, el kell dönteni a mérkőzést, ne veszítsd el a labdát a felező vonal környékén, szóval tényleg nem csalódtam, jól kezdődött egy örül nemzetek
1: ligája. És hát érdekesség, ugye, hogy azért, ahogy az idők hozzák ezeket a fajta furcsa találkozásokat, ugye az ifjabbik Van Bommelt említetted, ugye aki a gólpaszt adta Hollandiának, hát az ő édesapja ellen, ugye az a Xavi Hernández nyert világbajnoki döntőt 2010-ben, ugye aki most a holland válogatott szövetségi kapitány. Ugye ott is volt egyfajta üzengetés Jürgen Klopp és Xavi között, így a mérkőzés előtt, ugye Klopp szóba hozta, hogy valószínűleg több hollandot ismer, mint a spanyol. Minden esetre érdekes. A spanyol talán így legalábbis a sajtótájékoztatók, meg ugye a felvezetés kapcsán kicsit furcsának vagy testidegennek tűnhet tett elsőre, és hát voltak is olyan megjegyzések, mint hogyha hát nem is biztos, hogy olyan sokáig tartanom, hogy ez a kapcsolat, kérdezték, hogy meg fogja tanulni a holland himnuszt, és hát kicsit hezitálás után azt mondta, hogy hát ha lesz rá alkalma, ha

0: rá módja. Nem tudom, a végén úgy tűnt nekem egyébként, hogy ez egy kis fricska volt, nem? Úgy klaporra alá ez az egyenítő gól.
1: Hát ez kétségtelen. Elsősorban az is aminak a bemutatkozása szempontjából nagyon nem mindegy, hogy egy vereséggel mutatkozik be a hazai pályán.
0: Igen.
1: Eleve nem szerencsés, mert azért a sajtófőnök szerintem hibázott abban, hogy a sajtótájékoztatón a mérkőzés előtt kiderült, hogy Xavi a harmadik opciója volt a holland szövetségnek.
0: Ez kifejezetten.
1: Ami azért nem segíti a tekintélyét ilyenkor sem az újságírók, sem a szurkolók előtt. Úgyhogy nagyon fontos volt Xavinak. Én azt mondom, hogy a második félidő alapján, ahol ugyan a holland válogatott is kihagyott egy üres kapus gólhelyzetet, tehát ha az a 70. perc környékén betalál a holland válogatott, akkor akár fordítani is tudtak volna. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Xavi azért jól nyúlt bele a találkozóba. Szerintem így ebből a szempontból megérdemelt. Az első félidő, mivel nem döntötték el, és a másik félidőn a németek a találkozót, így úgy gondolom azért a hajrá alapján megérdemelte Hollandia az egyenlítést.
0: Na, hát szóval minden esetre azt kell mondanom, hogy két karakteres kapitány keze alatt két karakteresebbnek tűnő válogatott lépett pályára. Ugye egy-egyel zárult ez a mérkőzés, és hát nyilván elindulnak majd ugye a mérkőzések a többi csoportban is, de azt hiszem az is izgalmas lesz majd, hogy Zinedine Zidane keze alatt rajtol nyilván a francia válogatott, ugye ott is mindenképpen az ember izgalmas időszaknak tekinthet elébe, ugye, hogy mi fog majd történni a francia válogatottal, és hát persze sok olyasmi is van, amire nekünk is oda kell figyelni. Például az is érdekes, hogy a mai Magyarország-Ukrajna találkozót két olasz kapitány vezényli egymás ellen, ugye?
1: Igen.
0: Azért ezt se gondoltuk volna egy néhány évvel ezelőtt.
1: Így van, pontosan. Ugye spanyol-spanyol párharcot már többször tapasztaltunk.
0: Igen.
1: Én nagyon jónak tartom az olasz edzőket, tehát alapjában jöjjön nekem valójában azért nem meglepetés. Itt talán azzal kapcsolatban lehet egy pici tartásom a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy ugye az ukrán válogatott eleve a klasszikus ukrán stílus, a klasszikus ukrán iskola az a stabil védekezésre és a rendkívül gyors kontratámadásokra, rendkívül gyors ellentámadásokra épül, és hát Andrea Maldera személyében az olasz kapitányi vonal ezt tovább fogja erősíteni. Uh-huh. Ami érdekesség vele kapcsolatban, hogy egyrészt azért az ukrán válogatottnak a stábjában asszisztens edzőként vagy technikai koordinátorként már évek óta jelen volt, illetve a Milánnak az utánpótlásában, illetve a stábjában, de vezetőedzőként az első pozíciója, tehát ez egy érdekesség, hogy azért magyar oldalról Marco Rossi részéről egy rutinos kapitány lesz egy újonc, ebből a szempontból újonc edző szemben, viszont ez az olasz vonal, ez tovább erősíti ezt az ukrán stílust, úgyhogy én nagyon-nagyon tartok attól, hogy a magyar válogatott megfelelően felkészüljön ezekre az ukrán ellentámadásokra.
0: Hát,
1: igen.
0: Én is azt gondolom, és még sok mindenről is fogunk beszélni ennek a mérkőzésnek a esélyei kapcsán. Most viszont mégiscsak idehozom azt, amit tegnap az élőben hallgatott sajtótájékoztató kapcsán egy picit elengedtünk, de nem feltétlenül azért, hogy mi szállazzuk eszét, hanem nagyon kíváncsi vagyok a hallgatók véleményére, úgyhogy nyugodtan írjátok meg a 0630 55 55 605-re. Azt ugye, hogy azért most bizony gazdagon tele van a hazai sajtó, a tegnapi sajtótájékoztató nyitány. Szoboszlai Dominik vállalta ugye a szövetségi kapitány Marco Rossi mellett, hogy a sajtótájékoztatón részt vesz, és rögtön a legelején egy elég markáns üzenettel kezdte a mondandóját, leginkább ugye egyfajta kiszólás volt ez a sajtónak, a nemzeti sportot, de nem csak, és ezt szeretném aláhúzni, hanem a többi sajtóorgánumnak is szóltak a mondatai, amelyben ugye egy kicsit nehezményezte, hogy adott esetben egy bizonyos helyzetet mondjuk lehet, hogy félreértelmeztek, ugye volt Steven Gerrarddal egy közös interjúja, és ott volt egy ilyen kedves kis ilyen párbeszéd arról, hogy ha Gerrard is ugye a másik egykori híres 8-as papája lenne, akkor ők vajon milyen pozícióban, ki hol játszana, és a többi, és hogy ennek állítólag volt valami fajta félre interpretálása a nemzeti sportban. Ettől függetlenül ugye itt más dolgokat is említett, és azt nem hiszem, hogy már a nemzeti sport kapcsán, ugye a családjával kapcsolatos kommenteket, és a többi, és a többi, hogy ő szeretné a privát szféráját amennyire lehet csak elzárva tartani a sajtó elől, és aztán a végén pedig inkább ilyen, hát generális üzeneteket is tartogatott ez a mondandó, ugye, hogy a sajtónak inkább segítenie kellene, ő azt a szót használt, hogy pusolni, ami azért ugye egy kicsit furcsa a magyar nyelven, de tudjuk jól, mit jelent. Tehát, hogy nyilván nem gondolom, én azt akarta ezzel mondani, hogy nem kritizálni kellene a sportolókat, hanem hát elsősorban segíteni, és sok dologgal én, aki mindig is nyilván ebből a világból érkezett, te is, Feri, versenyzőpárti voltam, vagyok és leszek. Ettől függetlenül nem feltétlenül értek mindenben azzal egyet, hogy az a feladat, hogy nekünk kizárólag pozitív véleményeket lehet megfogalmazni. Azzal viszont természetesen egyetértek, hogy a bántás szándéka nélkül kell adott esetben az embernek, ha kritika van, és jogos, azt úgy tálalni. De ti mit gondoltak erről? Kell egy játékosnak, kell egy sportolónak, a sajtónak üzenni, hogy látjátok ezt, helyén való volt ez, vagy pedig ha valaki adott esetben ilyen személyiség, ilyen karakter, aki ennyire megmozgatja akár a hazai, akár a nemzetközi sajtót, annak a tűrőképességével is egy picikét, hogy mondjam, türelmesebben kell bánnia. Szóval hogy látjátok ezt? Helyén való volt ez, vagy adott esetben tényleg igaza van ez Szoboszlainak, és ne foglalkozunk semmi mással, csak a labdarúgásával, független attól persze, hogy Szoboszlai a pályán kívül is egy jelenség. Neked mi a véleményed, Feri?
1: Én úgy gondolom, hogy a családdal kapcsolatos megmaradt privát szférában igaza van. Tehát én is ezzel a véleményem vagyok, hogy a családot nem szabad bekeverni egy világsztárnak az életébe, tehát az maga maradjon
0: a magánszférájában. Ő maga nem akarja, így tehát van, ugye, mert nyilván lehet ezt másképp is, persze.
1: Nyilvánvalóan, természetesen. A másik, amivel szintén egyetértek, hogy tényleg sokat segít, főleg azoknak a játékosoknak, akiknek kevesebb nemzetközi rutinjuk van, esetleg kevesebb válogatottsága, akár a újoncként szerepelnek Marco Rossi keretében, hogy azért a pozitív sajtóháttér az tényleg tud segíteni a játékosnak. Ma már azért egész más világ van, de a 90-es években én emlékszem, hogy a játékosok szinte rettegtek attól, hogy milyen cikkek jelennek meg, vagy a közhangulatot mennyire befolyásolják az újságírók egy-egy válogatott találkozó előtt. Most azért egészen más a helyzet, sokkal pozitívabb a légkör, illetve talán akkora befolyása azért már nincsen a sajtónak, hiszen a különböző közösségi médiumok által azért már egészen más a sajtó helyzete, és nem nincs mondjuk monopóliuma egy-egy újságnak. Viszont azzal kapcsolatban meg, hogy most mérkőzés előtt én mindig attól félek edzői szempontból, hogy a fókuszt magáról, a lényegről, a mérkőzésről ez ne vegye el. Uh-huh. Tehát, hogyha ez tudatosan történik, és ugyan lesz kialakítva, vagy a következő napokban, illetve hát ebben a ugye 24 órával, vagy kicsivel több, mint 24 órával a mérkőzés előtt erről cikkeznek, és nem pedig a játékosokról, akkor teljesen jó, és egy profi dolog volt. Viszont nagyon fontos, hogy maguk a játékosok csak azzal foglalkozzanak, és leginkább Szoboszlai Dominik azzal foglalkozzon, hogy vezér legyen a pályán.
0: Igen. Na, hát reméljük, hogy ez így is lesz, és azt gondolom, hogy ebben általában azért nem szokott hiba lenni, bízunk benne, hogy valóban itt most a sérülések ellenére is, hiszen ugye ez is szóba került, hogy ez mekkora terhet ró éppen őre, hiszen ugye nagyon fontos, Bástyái este ki Marco Rossinak a válogatottból, és azt mondta Szoboszlai, hogy reméli, hogy azok, akik ugye belépnek, azok megérzik ennek a súlyát, és felelősséget vállalnak majd. Én is azt gondolom, hogy akkor lehet tényleg növekedni, és növelni az önbizalmat, hogyha megérzik az idők szavát, adott esetben akár a fiatalok vagy újoncok is, és megpróbálják oda tenni magukat, úgyhogy mi is ezért szurkolunk minden szempontból. Úgyhogy kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, 0630 55 55 605-re, jött is már rögtön egy, valaki azt írja, lényegesen szerényebben Dominik, ez is egy nézőpont, de természetesen más is szívesen meghallgatunk, úgyhogy nyugodtan írjátok meg a véleményeteket ezzel kapcsolatban. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mit vártok a mai Ukrajna elleni Nemzetek Ligája nyitómérkőzéstől, már a mi szempontunkban nyitómérkőzéstől természetesen, és ezt majd kibeszéljük a nap későbbi részében, nem csak ez, de ezt is Bánki Dodi valaki, mint pénteken mindig. Ma is itt lesz velünk, mint ahogy Kemény Dénest is kapcsoljuk természetesen, hiszen a kapitány mindig érdekes meglátásokkal segíti a napot, és annál is inkább érdekes lesz, hogy Kemény Dénesről beszélgessünk, mert hogy ma van a Magyar Edzők napja. Ez szerintem egy nagyon fontos nap a sportéletben, ennek kapcsán egyébként ma osztják ki azokat a díjakat, elismeréseket a Mesteredzői Kollégium által, egyébként ezt a címet oda adományozott elismeréseket a magyar edzőknek, amelyről egyébként egy pár héttel ezelőtt már beszélt Kemény Dénes, és ennek kapcsán vendégünk lesz majd 7 és 8 óra között Csabai Edvin, a Magyar Edzők Társaságának sportigazgatója, amúgy egyébként 19-es maratonkenú világbajnok, egy fantasztikus sportember, és beszélgetni fogunk arról, hogy a Magyar Edzők Társasága milyen módon segíti egyáltalán a magyar mondjuk sportvilágát, milyen szervezet ez tulajdonképpen, milyen módon segítheti adott esetben az edzők felkészítését, képzését és a többi, és hogy egyáltalán milyen most a megítélése a magyar edzőknek, akár a hazai, akár a nemzetközi szférában, úgyhogy érdemes lesz mindenképpen velünk tartani, tegyetek így, egészen 10 óráig itt leszünk.
2: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Az egész világ biztonságát fenyegette Irán nukleáris programja. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. Többnyire száraz napok jönnek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az egész világ biztonságát fenyegette Irán nukleáris programja, ezt a veszélyt pedig fel kellett számolni, jelentette ki New Yorkban az ENSZ közgyűlésén az izraeli kormányfő. Benjamin Netanyahu hozzátette, több ország vezetője is hálás, hogy Izrael szembe mert szállni a zsarnoksággal. Netanyahu beszéde előtt több delegáció is kivonult az ülésteremből, a székház előtt pedig tüntettek a politikus ellen. Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védeniük, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén. Az államfő hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Baka András szerint ugyanakkor az ENSZ nem mindig képes megfelelő válaszokat adni a világban zajló konfliktusokra. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. A tapasztalatokról jelentés készül. Véget ért a Pannon Egyetem felújítása. Modernizálták az intézmény nagy kanizsai épületeit, korszerűsítették az egyik veszprémi labort. Az új digitális programok az oktatók és hallgatók ügyintézését, valamint az oktatás irányítást is segítik. A fejlesztések több mint 4 milliárd forint Európai Uniós támogatásból valósultak meg. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők ma és holnap a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük az egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézer technológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Film Intézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannonia stúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz.
0: Közlekedés.
2: Lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni ma este 6 órától a Puskás Aréna környékén a Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt. Várhatóan lezárják egyebek között a Dózsa-György út és az Ifjúság útja egy szakaszát, a Verseny utcát és az István mezei utat. Érdemes a sűrűbben járó metrókkal és villamossal megközelíteni a stadiont.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, északkeleten és a Tiszántúlon kötfoltok nehezítik a közlekedést. Ezek feloszlása után továbbra is nagy területen borongós idő lesz több-kevesebb napsütéssel. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 17-21, késő este 8-14 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, száraz idő lesz a folytatásban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Ma megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. A Győr sikerével indult a női kosárlabda NBA egy új idénye. Russell volt a leggyorsabb az azeri nagydíj mindkét tegnapi szabad edzésén. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A magyar labdarúgó válogatott ma megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. A csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerint a hiányzó kulcsjátékosok távolétében másoknak kell előlépniük annak érdekében, hogy a csapat jól szerepeljen a soron következő 4 mérkőzésen, így a ma esti ukránok elleni hazai találkozón is. Varga Barnabás és Salai Roland egyaránt combsérülés miatt hiányzik majd. Szoboszlai Dominikot hallják.
4: Szerintem 2 nagyon fontos játékosát vesztett el a csapat sérülés miatt, ha most a Saláról és a Barniról beszélünk, de mondtam már sokszor, hogy válogatott mérkőzésen megvannak az ilyen szempontok, úgyhogy most vannak olyan játékosok, akiknek előtérbe kell lépni, és felelősséget kell vállalni a teljesítményükkel, úgyhogy utána senkinek egy szava ne lehessen, és próbálj meg úgy játszani, hogy mintha nem is lettek volna hiányzóink. Szerintem nem vagyunk kisgyerekek, patyogatni senkit nem kell, de úgy gondolom, hogy van egy olyan közösségünk, ahol bejönni nagyon könnyű, hisz mindenkit nagyon szeretettel várunk, és próbálunk segíteni mindenkinek, az új játékosoknak. Úgyhogy ezt tőlük kell megkérdezni, hogy ez valójában így is érzik-e, mert ez fontos visszaigazolás nekünk is. De úgy gondolom, hogy mindenki okkal van itt, és remélhetőleg mindenki meg tudja mutatni magát, hogy tényleg itt a helye, és itt is akar ragadni. Ez nem csak egy egyszeri alkalom, úgyhogy ezért mindenkinek meg kell tenni a maga dolgát.
3: Mindent megteszünk majd a győzelemért. Erről pedig a szövetségi kapitány Marco Rossi beszélt a tegnapi sajtótájékoztatón, ahol a hiányzókra is kitért az olasz szakember. További részletek Környei Bence összeállításában.
5: Maximum respect for our opponent, but we are not afraid.
6: Sportszerű, de határozott hozzáállást fogalmazott meg Marco Rossi a magyar válogatott pénteki Ukrajna elleni mérkőzésére. A szövetségi kapitány elárulta, teljes mértékben tisztelik az ellenfelet, de nem félnek tőle. A csütörtöki sajtótájékoztatón Marco Rossi kiemelte, bár Ukrajna kerete lehet, hogy értékesebb, mindez nem számít a pályán, és mindent megtesznek majd a győzelemért.
5: We will try in front of our...
6: Az a célunk, hogy hazai pályán a szurkolóink támogatásával itthon tartsuk a 3 pontot. Sokszor bebizonyította már a magyar válogatott, hogy nem az dönti el a meccseket, hogy melyik csapat milyen értékes. Azt nem tudom megígérni, hogy majd nyerünk, de azt megígérhetem, hogy az első perctől az utolsóig küzdünk majd azért, hogy 3 ponttal kezdjük a sorozatot, fogalmazott a szövetségi kapitány. A győzelmet viszont lényegesen nehezebb lesz kiharcolni 2 meghatározó játékos, Varga Barnabás, valamint Sallai Roland nélkül. Az AEK Atén csatára és a Galatasaray támadója sérülés miatt került ki a keretből. A szövetségi kapitány rájuk is kitért, valamint a 6 újoncra, akiket behívott. Marco Rossi elmondta, még nagyobb motivációt akar látni azokon a játékosokon, akik nem rutinos tagjai a válogatottnak.
5: We will miss some important player.
6: Amikor fontos játékosok hiányoznak, akkor talán minket látnak esélytelenebbnek, de ez csak még jobban kell, hogy motiválja a játékosokat. Akik régóta itt vannak, náluk sosem volt probléma az akarással, de aki csak első, második vagy harmadik alkalommal van itt, még jobban fel kell, hogy szívja magát, és meg kell mutatnia, mire képes nemzetközi szinten. Sosem bánkódtam amiatt, hogy kik hiányoznak, mindig arra összpontosítottam, hogy a rendelkezésemre álló keretből hozzam ki a legjobbat. Árult el Marco Rossi, akinek Ukrajna lesz a 38. nemzet, amely ellen a magyar válogatottat vezeti. A két együttes pedig első tét meccsét játsza majd egymás ellen pénteken 20 óra 45 perctől.
3: A Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A második félidőt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Tegnap már rendeztek mérkőzéseket a Nemzetek Ligájában. Az A divízióban az első fordulóban Hollandia 1-1-es döntetlent játszott Németországgal Amszterdamban. A németek kispadján ezen a meccsen mutatkozott be a gyáron kinevezett Jürgen Klopp, míg a hollandoknál Xavi Hernández debütált a kispadon. A csoport másik mérkőzésén Görögország 2-1 nyert Szerbia vendégeként, a négyes számú csoportban pedig Portugália-Wales 1-0 és Norvégia-Dánia 3-2. Kovács Bendegúz, a holland Alkmaar támadója ezúttal nem kapott meghívót a felnőtt válogatottba, viszont az U21-es nemzeti csapatban számít rá Németh Antal szövetségedző. A korosztályos együttes EB-selejtezőkre készül, a miénk holnap a csoport első horvátok ellen lépnek pályára Varasdon. Kovács Bendegúzzal Pál előtt beszélgetett.
7: Hozzászokhattunk már az elmúlt időszakban, hogy sokszor látunk téged címeres mezben, címeres melegítőben, de érdekes, hogy pont U21-es válogatottban még nem játszottál. Milyen izgalmakkal érkeztél ebbe az edzőtáborba?
8: Tiszta a cél, 3 mérkőzés, 9 pont. Minden meg kell tennünk az utolsó másodpercig, ameddig van reális és matematikailag esélyünk továbbjutni. Én úgy gondolom, hogy az egész csapatnak és nekem kifejezetten külön minden meg kell tennem, és példát kell mutatnom a csapatba, a hozzáállásban is, illetve a pályamutatott teljesítményemmel meg kell próbálnom kiemelkedni. Ez a cél. Várom igazából a meccset, készülünk, minden erővel azon vagyunk, hogy megpróbáljunk bizonyítani, nem csak magunknak, hanem mindenkinek, hogy ez a 3 pont ez nem reális, és valóban többre vagyunk képesek és hivatottak.
7: Hát főleg egy első győzelemre, amire azért már vár mindenki az U21-es válogatott EB-selejtező sorozatában. Az első győzelem hát a papírforma szerint a litvánok ellen születhetne meg hazai pályán, de biztos, hogy egy játékos ennél még merészebb álmokkal, célokkal lép majd pályára ezen a 3 meccsen. Beindul a nagy üzem. Mi van a fejedben a következő 3 meccs kapcsán itt sorrendben? Horvátország, Litvánia, Törökország.
8: Igen, hogyha a litvánok ellen szerezzük meg az első győzelmet, én azt gondolom, hogy ez már késő lesz. Meglepetésre számítok szombaton, reméljük, hogy a horvátok is, nem tudom, valahogy kicsit visszavesznek, és aztán mi pedig kihasználjuk ezt az előnyt, ezt az esélytelenek előnyét, és papíron úgymond leírhatnak minket, de szerintem játékban egy erős keretünk van, és biztos, hogy fel fogjuk venni velük a kesztyűt. Az pedig, hogy lesznek esélyeink, az biztos, hogy lesz, utána pedig szerintem a koncentráció múlik, illetve hogy mennyire leszünk kobbattak védekezésben, és nem egy spanyol, nem egy francia válogatott, úgyhogy szerintem mindenféleképpen van esélyünk. A litvánok ellen, ahogy mondtad, ott pedig mi vagyunk az esélyesebbek, viszont nem szabad őket se lebecsülni, ugyanis nekik is van egy pár jó eredmény, és nem egy-két gólokkal kapozgattak ki a csoportmérkőzéseken. Úgyhogy ugyanolyan komolyan kell vennünk, sőt, még talán nagyobb koncentrációt is igényelhet. Úgyhogy tényleg mindent meg fogunk tenni, és a törökországi meccsre próbálunk úgy kimenni, hogy ez egy kiki meccs legyen, és hogyha az előtte lévő két mérkőzésen is olyan eredményt tudunk összehozni, akkor az lehet talán a sorsdöntő mérkőzés.
7: Nagyon motiváltnak látlak, és biztos vagyok benne, hogy ez a motiváció ez visszatükröződik majd a játékodban is. Dacára annak, hogy azért gondolhatna arra is az ember, hogy miután júniusban bemutatkoztál az A válogatottban, kétszer is becseréltek, így azért arra számíthattál, hogy akár most is behív Marco Rossi. Ennek fényében van-e bármi csalódottság benned, vagy ráérsz még A válogatottnak lenni?
8: Nyilván, amikor megtapasztalod, hogy milyen ott, akkor arra törekedsz, hogy igazából minden egyes alkalommal oda hívjanak be, és ott tudjál fontos szerepet vállalni a csapatba. Ez most nem jött össze, de azt gondolom, hogy ez az U21-es válogatott EB-selejtező, 3 EB-selejtező mérkőzés ugyanolyan komoly kihívás fog nekem jelenteni, és talán játékidőben és játék lehetőségben még többet fog biztosítani. És igazából úgy gondolom, hogyha itt meg tudom mutatni magam, akkor az valószínűleg nem fogják ignorálni a felnőtt csapatnál se, és ugyanúgy szemmel követik ezt a 3 soron következő mérkőzést. Nekem most az a feladatom, hogy erre koncentráljak, amire nem tudok, arra nem akarok. Nincsen már a befolyásom. tényleg megpróbálok mindent megtenni, hogy a klubcsapatba, illetve a felnőtt válogatottnál is figyelemmel kövessenek és bizonyíthassak.
3: Kovács Bendegúzt hallották. 6 góllal nyert az újonc háromszéki ágyusok a vendég Dunaújváros ellen tegnap este a Jégkorong Erzterligában. A Kézdivásárhelyi csapat végül 7-1-re győzött. Szintén gólgazdag mérkőzést nyert meg otthon a Csíkszereda, amely 5-2-re verte az Újpestet. A Budapesti Jégkorong Akadémia viszont otthon kapott ki méghozzá 3-1-re a Brassótól, és idegenben nyert a DVTK is, amely hosszabbítás után a Gyergyót győzte le 2-1-re.
0: Nemzeti Sport Krónika.
3: A Győr sikerével indult a női kosárlabda NBA egy új idénye. Az Eto Basket 88-74-re nyert hazai pályán az ELTE Beac Új Buda ellen. Az új szezonban már a győrieket erősítő Dulpanka 23 ponttal járult hozzá a hazaiak sikeréhez. A 25 éves bedobó Katona Lászlónak nyilatkozott a meccset követően.
9: A játék kimenetelét illetően egy jó kezdés volt, főleg, hogy nyertünk. Nagyon sok hibánk kijött, amit a legutóbbi edzőmérkőzésünkön nem követtünk el, de szerintem ez betudható egy ilyen kezdeti megilletődöttségnek. Egy nagyon hasznos mérkőzést játszottunk, ebből kell építkezni a továbbiakban.
10: Tavaly ez a Győr épp hogy bennmaradt, most meg úgy néz ki, hogy azért talán más lesz, gondolom, a célkitűzés.
9: Mindenképpen teljesen más. Más szeretnénk elérni, nem szeretnénk annyival beérni, hogy mondjuk tavaly ne essünk ki. Azzal se érjük be, hogy a legjobb nyolcba jussunk. Szerintem egy nagyon jó eredményre képes ez a csapat. Nyilván még nem tartunk ott, de ez a folyamat része, úgyhogy én nem aggódok.
10: A válogatottas 8 közéjutást, Amerika elleni mérkőzést, és mi egymást már a múltba hátradobtad?
9: Így van, nyilván egy örök emlék, de hát nem lehet a múltba kapaszkodni, mindig előre kell nézni. Most én más csapatban vagyok, más bajnokságban, úgyhogy 100%-ig erre koncentrálok.
10: Pihenni meg nem volt időd?
9: Pár napom volt, de igazából nem bánom, mert nagyon vártam, hogy csatlakozzak a lányokhoz. Ugye ők egész nyáron már egész augusztusban együtt dolgoztak, hogy nem akartam kimaradni nagyon még több taktikából, még több edzésből, úgyhogy nem bánom, hogy korán csatlakoztam.
3: Eto Basket ELTE Beac Új Buda tehát 88-74, most hallgassuk meg a vesztes csapat az ELTE Beac Új Buda vezetőedzőjét, Mészáros Vivient.
11: Gratulálnék a Győrnek, hiszen a második fél időben egyértelműen ők voltak a jobbak. Amint dolgoztunk, hogy az első fél időnk jobb legyen, az sikerült. Ez az edzőmérkőzéseken nem működött jól, úgyhogy ebben látok előrelépést. A második fél időben talán a fegyelmezetlenség és a rutintalanság is közbeszólhatott, illetve az, hogy rettentő rövid paddal játszunk most, kettő kulcsjátékosunk nem volt ma. Azért ez rettentő sokat számít egy ilyen mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy szégyenkezni valónk nincs, viszont rettentő jól látszik ebből a mérkőzésből, hogy mi az, amire a legtöbb hangsúlyt kell fektetni majd a következő időszakban.
10: Tavaly 5. lett ez a csapat, most mire számítasz, hogy mire lehet jó a brigád?
11: Én úgy gondolom, hogy az egész mezőny átrendeződött, már úgy értve az országban, mások lesznek az erőviszonyok, mint ami tavaly volt. A mi csapatunk rettentően megfiatalodott, tehát minden játékosunk 2000 és utána született, ami azért nyilván egész mást fog eredményezni, mint ami tavaly volt. Rutinos játékosok elmentek, visszavonultak, és most egy másra kell építenünk igazából a taktikánkat ezáltal is. Én úgy gondolom, hogy rutint nem lehet tanítani, minden mást viszont igen. Szeretnénk egy agresszív és gyors kosárlabdát játszani. Ha mindenki megérkezik a csapatba, és mindenki egészséges lesz, én nagyon bízom benne, hogy tudunk a középmezőnnyel versenyezni idén is.
3: Döntőbe jutott Kukta Vladislava a szófiai Ökővívó Európa bajnokságon, így ma este két fináléban is lesz magyar érdekeltség. Az 57 kilós kazak születésű versenyző sikerrel vette az elődöntőjét, a folytatásban pedig egy orosz rivális vár rá. Ma este Hámori Luca is orosz boxolóval küzd meg az aranyéremért a 65 kg-os súlycsoportban. George Russell, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb a Form 1-es azeri nagydíj mindkét tegnapi szabad edzésén. A második gyakorláson Russell csapattársa az összetett pontversenyben nagy fölénnyel vezető Kimi Antonelli végzett a második helyen, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappen lett a harmadik. A harmadik szabad edzés ma 10:30-kor, míg az időmérő 14 órakor kezdődik majd, a futamot pedig holnap 13 órától rendezik. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
13: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, a stúdióban Csisztó Zsuzsa és Bene Ferenc. Ma este Ukrajna ellen kezd hazánk válogatottja a Nemzetek Ligájában. Jöjjön egy összeállítás a válogatott jelenlegi helyzetéről, Tóth Bélát halljuk.
14: Ukrajna ellen nyitja a Nemzetek Ligája 2026-27-es kiírását a magyar labdarúgó válogatott. Az első alkalommal 2018-ban megrendezett sorozat 5. idényét a B-divízióban tölti a már Koraszi vezett együttes. A kettes számú csoportban a már említett ukrán válogatott mellett Észak-Írország és Georgia legjobbjaival mérkőzik meg a magyar csapat. A kvartett első helyezettje feljut a legmagasabb osztályba, az A-divízióba. A második a feljutásért osztályozót játszhat az A-ligás csoportok harmadik helyezettjeinek valamelyikével. A csoportunk utolsó helyén záró válogatottra a bennmaradásért kiért osztályozó vár majd a C-ligából érkező ellenféllel szemben, míg a csoport harmadik megőrzi B-divíziós tagságát. A Nemzetek Ligája közvetlenül sem világ, sem pedig Európa bajnokságra nem kvalifikál, ugyanakkor döntő befolyással bírhat a 2028-as kontinens viadalra vezető út alakulásában. Egyrészt a Nemzetek Ligája csoportküzdelmének végén kialakult sorrend szerint osztják be a kalapokat a következő EB-s selejtező sorozatára. Másrészt pedig az Európa bajnoki pótselejtezőre is el lehet majd jutni a Nemzetek Ligája védőhálójának köszönhetően. Ez az egyenlet természetesen még több ismeretlenes. A lényeg, hogy a magyar válogatottnak a minél eredményesebb szereplés lehet a célkitűzése erre az őszre, hiszen a Nemzetek Ligája csoportköre november közepére véget is ér. A következő két hétben 4 tétmérkőzést játszik a magyar csapat, amely holnap Ukrajnát fogadja, majd hétfőn Belfastban Észak-Írország vendégeként lép pályára. Jövő hét pénteken a grúz együttes érkezik a Puskás Arénába, majd október 5-én Nagyszombatban ismét az ukrán válogatott következik. A háborúban álló keleti szomszédunk az idei világbajnokságról lemaradt, a sikertelen VB pótselejtező után pedig menesztették Szerhij Rebrov szövetségi kapitányt, akinek helyét Andrea Maldera örökölte meg. Az 55 éves olasz szakvezető Roberto De Zerbi segítőjeként dolgozott korábban Brightonban és Marseille-ben is. Az ukrán kispadon holnap este Budapesten mutatkozik be. Tagja az ukrán nemzeti együttes keretének az örökifjú Andriy Jarmolenko. A Dinamo Kiev 36 éves csatára a mérkőzés megelőzően így nyilatkozott. Mindig úgy érzem, mintha első válogatottságomra készülnék, hiszen folyamatosan változik a keret. Az viszont valóban állandó érzés, hogy megtiszteltetés a nemzeti csapatban szerepet kapni. A szövetségi kapitányt legalább 8 éve ismerem, és kiváló embernek, valamint edzőnek tartom. Különleges dolog vele együtt dolgozni. A magyar csapat komoly ellenfél, mindig agresszív felfogásban játszik, főleg otthon, erre pedig készültünk. Készen állunk a holnapi összecsapásra, mondta Andriy Jarmolenko. A magyar válogatott helyzetét sérülések nehezítik. Sallai Roland és Varga Barnabás is kénytelen kihagyni a következő mérkőzéseket. A kulcsemberek távollétében kire hárulhat főszerep? Erről is beszélt Szoboszlai Dominik, akit Gergelics József kérdezett.
4: Szerintem két nagyon fontos játékosát vesztett el a csapat sérülés miatt, ha most a Saláról és a Barniról beszélünk, de mondtam már sokszor, hogy válogatott mérkőzésen megvannak az ilyen szempontok, úgyhogy most vannak olyan játékosok, akiknek előtérbe kell lépni, és felelősséget kell vállalni a teljesítményükkel, úgyhogy utána senkinek egy szabad lehessen, és próbálj meg úgy játszani, hogy mintha nem is lettek volna hiányzóink. Szerintem nem vagyunk kisgyerekek, pátyogatni senkit nem kell, de úgy gondolom, hogy van egy olyan közösségünk, ahol bejönni nagyon könnyű, hisz mindenkit nagyon szeretettel várunk, és próbálunk segíteni mindenkinek, az új játékosoknak. Úgyhogy ezt tőlük kell megkérdezni, hogy ez valójában így is érzik-e, mert ez fontos visszaigazolás nekünk is. De úgy gondolom, hogy mindenki okkal van itt, és remélhetőleg mindenki meg tudja mutatni magát, hogy tényleg itt a helye, és itt is akar ragadni. Ez nem csak egy egyszeri alkalom. Úgyhogy ezért mindenkinek meg kell tennie a maga dolgát. Holnapi mérkőzésre még nem tudok válaszolni, hisz még én sem tudom, hogy mi lesz a kezdőcsapat. Ezt majd a következő úriembertől megkérdezni, aki jön.
15: Még egy pillanatban visszatérnék a hiányzókhoz, hogy nem taktikáról szeretnék beszélni, hiszen azt nem fogjátok elárulni, meg nem is kell, hogy van-e olyan, akitől kifejezetten várod csapaton belül azt, hogy előre lépjen, ha esetleg nevet nem akarsz mondani, hogy te, mint csapatkapitány, beszélsz-e vele, hogy ebben a helyzetben még több kell tőle, még nagyobb felelősségvállalás, és hogy elő kell lépnie, és talán még a csoportra hagyd térjek ki, hogy célnak vagy elvárásnak tekinted-e a feljutást vagy az első helyet?
4: Nem beszéltem így külön játékosra, hogy ki az, akitől várom. Szerintem vannak olyan játékosaink, akik régóta itt vannak a válogatottban, és tudják maguktól, hogy nekik most elő kell lépni, és olyan teljesítményre és karakterre van szükségünk, amit ők meg tudnak ugrani, és szükség is lesz rájuk. Hogy elvárása vagy cél, én úgy gondolom, hogy meccsre kell tekinteni, és mindent beleadni. Én személy szerint fel szeretnék jutni, de szerintem mindenki fel szeretne jutni vissza az A-ba, úgyhogy ezért mindent meg fogunk tenni minden meccsen, és nem szabad elfelejteni, hogy azért elég jó válogatottak ellen fogunk játszani. De tényleg a maximumot ki fogjuk tenni a pályára minden egyes alkalommal, de ugyanúgy szurkolókra és mindenkire szükség lesz.
14: Marco Rossi szövetségi kapitány konkrétumokat nem árult el a kezdő csapatról, de elmondta, a taktikát már ismertette a játékosokkal.
16: Of course, if you miss,
17: persze, hogyha important players, fontos játékosok, kulcsjátékosok kiesnek, mindig is nagyon nehéz gondoskodni a pótlásukról. A minőség az minőség. Ha vannak minőségi játékosaid, ha lennének minőségi játékosaink minden játékos posztra, hogyha minden játékos posztra két minőségi játékosunk lenne, nagyon egyszerű dolgunk lenne. De sose tudtunk meghívni 44 játékos közül választani tágkeretet, mint a Jürgen Kloppnak ez lehetséges, ugye? Két mérkőzést is 20 játékossal lejátszani, és 20 játékossal a következő mérkőzés. Ugyanez érvényes Olaszországra is. De mi nem tudunk nemzetközi szinten ilyen sok játékost megjátszani. De hogyha kiesik is néhány kulcs játékos, noha mi vagyunk papíron alultagsálva, mert ugye Ukrajnát tagsálják favoritnak ilyen és olyan okokból, tehát amikor téged tagsálnak alacsonyabbra, és vannak ilyen hiányzóink, amilyenek most vannak, akkor ez egyúttal lehetőséget is jelent. Attól függ, hogy hogyan közelíted meg, pohár félig teli, vagy félig üres. És a srácok reakcióján múlik majd, hogy hogyan közelítik ezt meg. Persze ez egy nehéz helyzet, mert már nagyon sokszor a motivációnk maximális volt, de ebből még további motivációt tudnak a maguk számára kivonni. És most bemutathatják, hogy milyen szinten tekintik magukat, milyen hogyan árazzák be magukat nemzetközi szinten azok, akik újoncok, de beszélek azokról is, akiket másodszor vagy harmadjára hívtam meg.
14: A Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzés péntek este 20 óra 45 perckor kezdődik, és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
4: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk! Szeptember 25-e péntek van, 7 óra 5 perc, és már 6 óra óta itt vagyunk, és egészen 10-ig itt leszünk Bene Ferivel.
5: És Tisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek, és hajrá, magyarok!
4: És most hajrá, magyarok! Aztán tényleg hajrá, magyarok, hiszen ugye elkezdődik a Nemzetek Ligája menetelés a magyar labdarúgó válogatott számára, és este 20:45 perccel a Puskás Arénában Ukrajna ellen kezdi meg a magyar labdarúgó válogatott a szereplését, és már sokat beszéltünk arról, ugye, hogy nem csak a sérültek miatt, de minden egyéb okból óriási a tétje ennek a mérkőzésnek is, és hát persze nyilván a sorozat első állomása, de talán pont azért. Viszont ez a nap sok egyéb dologról is híres. Egy picit hadd merüljünk el itt a történelemben, mert azért a magyar sport történelem világra szóló sikerei, olimpiai bajnokaink és világhírű klasszisaink eredményei mögött mindig ott áll egy szinte láthatatlan, ám annál kritikusabb láncszem, az edző. Minden esztendő szeptember 25-én, így ma is, a magyar edzők napján előttük tiszteleg az ország. Ez a nap, amely szervesen kapcsolódik a nemzetközi úgynevezett Thanks Coach mozgalom kezdeményezéséhez és az Európai Sporthéthez. És nem csupán szakmai elismerésről szól, hanem a mély emberi köszönetnyilvánításról is azok felé, akik a háttérben dolgozva formálják a jövő bajnokait és a mindennapok egészséges társadalmát. Na ez az a gondolat és ez az a motto, aminek kapcsán remek vendéget hívtunk ma reggel. Itt van velünk Csabai Edvin, a magyar kenus 17-szeres maraton kenu világbajnok, többszörös Európa bajnok, és a Magyar Edzők Társasága sportigazgatója. Szia Edvin, jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
4: Na hát nagyon köszönjük, hogy eljöttél, bár azt gondolom, hogy a mai díjkioszt előtt azért akad tennivalót gazdagon, de még amikor ezt a beszélgetést tulajdonképpen leegyeztettük, akkor azt hallottam, hogy jó, de akkor a reggeli futásodat azt majd átteszed máshova, szóval hogy te azért egy ilyen koránkelő típus vagy, mert remek formában vagy még mindig.
6: Alapvetően igen, ennek az az oka, hogy van két kislányom, úgyhogy a délutáni idősávot az ő foglalkoztatásuk kitölti, de nem jelent problémát a korai kelés, hát szerintem ezt sportolóként nagyon sokan hozzászoktunk annak idején.
4: Hát bizony, bizony, bizony. De és mennyire nézel, hogy mondjam, nehezen vissza az aktív évekre? Most abban a tekintetben kérdezem, hogy tényleg úgy tűnik, mintha most beülnél a kenuba és le tudnád nyomni ezt a 36 kilométert? Lehet egyébként, hogy igen, meg ki tudja. De hogy... amikor az ember azért már nagyon belemerül valamibe, ezt szerintem gyakorlatból mondhatjuk, akkor úgy egyre távolibbnak érzi az, hogy úristen, ez is én voltam, ez is ment, ezt is tudtam. Veled hogy van ez?
6: Hát azért nagyon sok idő eltelt azóta, mióta én kenuba térdeltem minőségi formában, de amúgy is különben. Én nagyon jó szívvel gondolok vissza a sportolói időszakomra, azokra az évekre, amikor tényleg Ludasi Robi csapatában olyan kiváló versenyzőkkel készülhettem együtt, mint Kolonics Gyuri vagy Kozman Gyuri.
4: Viszont.
6: De nem szoktam már így magamban sem ebből élni. Én azt gondolom, hogy nekem a sport nagyon sokat adott, az eredmények ahhoz, hogy amikor valakivel kapcsolatba kerülök, így a sport területén valamilyen feladat kapcsán, akkor mondjuk tudják azt, hogy egy olyan ember vagyok, aki már volt öltözőben. És azt hiszem, hogy...
4: De egy szóval, igen.
6: Nekem azt hiszem, ennyi bőven elég. Talán Gyulai Zsolt Gyuzsó interjújában hangzott el az, hogy ő nem szeretne a múltból élni, hát én ebben nagyon hasonlóképpen gondolkodom, mint ő.
4: De hát azért a világ legjobb maratonistája is voltál, tehát azért ez nem hogy voltál öltözőben, hanem valamiben valóban a csúcson voltál, nem is egyszer, hanem nagyon-nagyon sokszor. És nyilván ez, amikor az ember a napi ténykedését teszi, hogy te is mondod, ez ad egy nagyon komoly hitelességi bázist. Ezt fontosnak találod?
6: Ezt nagyon fontosnak találom, igen, és most már lassan 10 éve dolgozom a Magyar Edzők Társaságánál, nyilván nagyon sokat merítek azokból a tapasztalatokból, amelyeket sportolóként szereztem, de nagyon érdekes, hogy pont az autóban idefelé gondolkodtam azon, hogy lehet, hogy nem általános, de én sportolóként lehettem volna azért hálásabb. És nem arra gondolok, hogy nem volt meg az a tisztelet, a szeretet az edzőim iránt, de valószínűleg többször ki kellett volna ezt fejeznem az irányukba. Elképesztő, hogy mennyit dolgoznak az edzők a sikerért, és talán méltatlannak tűnik az, hogy ők nem állhatnak a dobogóra, de hát láttunk már jó példákat az elmúlt időszakban, akár az atlétikai világbajnokságokon, ahol az edzők nyakába is érmet akasztanak. Szerintem ezek nagyon jó kezdeményezések, ez egy nagyon jó irány, és jó érzés ezt látni.
5: Edzőkről még majd beszélünk, igen. De én amikor megtudtam, hogy ma itt leszel velünk, akkor utána néztem itt az eredménylistádnak, és egy pillanatra azt hittem, hogy lefagyott a telefonom, mert görgetem, és mondom, ilyen a világon nincsen, hogy 17-szeres világ, tehát egész egyszerűen elképesztő, és ezúton is gratulálok, és hogy lehet, azt mondd meg nekem, hogy lehet 36 kilométert kenuzni? Tehát számomra egyszerű labdarúgó, meg ugye hát nyilván labdásportoló vagyok valamelyest képben, egészen elképesztő, és mesélj erről, hogy mit, tehát gondolkodsz közben, vagy mi pörög le az ember agyába, és amellett, hogy mekkora fizikás teljesítmény, az egészen elképesztő, de hogy zajlik egy ilyen maratoni kenú verseny?
6: Hát igen, valószínűleg sokszor kintről az embernek az jut az eszébe, hogy milyen borzasztó unalmas lehet, főleg, hogyha éppen úgy alakul a verseny, hogy az ember 15-20 kilométert akár egyedül evez le, mert bekerül egy olyan részébe a versenynek, ahol éppen nincs más, csak ő.
5: Még a vetélytársakat se látod magad.
6: Igen, de hát azért ott folyamatosan zajlik az élet, főleg, hogyha ha csoportban halad az ember, mert egyáltalán biztos, vagy egyáltalán nem mindegy, hogy helyezkedünk. Nekem volt egy versenyem 2004-ben, amikor először indultam egyesben,

0: mondjuk 500 órát töltöttem olyan versenyben, aminek a vége győzelem volt, míg egy 100-as sprinter az 10 másodperc alatt le tud egy olimpiai címet.
1: És ugyanúgy mennyit tölt el egyébként edzésre, hogy ez megtörténjen. Igen, igen, igen. Viszont ha már azért szóba kerültek itt a múlt emlékei, és ma mégiscsak ugye az edzők ünnepléséről és a nekik szóló köszönetnyilvánításról beszélünk, akkor nagyon fontos, mert azt azért említetted, hogy talán nem voltál eléggé hálás, de kicsit idézzük fel azt a kapcsolatot, meg azt a közeget, ugye Ludasi Robertet említetted, hogy egyáltalán emlékszel-e arra, hogy a szakmai orientáció hogy indult el? Mert te egy tényleg egy brutálisan nehéz embert próbáló versenyszámban lettél a világ legjobbja nagyon-nagyon sokszor. Hogy az hogy van, hogy az embert ráveszik erre, vagy kiderül róla, hogy ő egy ilyen maratoni alkat, vagy bírja a hosszú távú terhelést, és mi ez a pont, amikor úgy érezted, hogy most abba hagynád, de mégis átbillentett valaki, ha volt ilyen?
0: Most ki fogom használni ezt a helyzetet, hogy kimondtad az edzőm Ludasi Robertnek a nevét. Ha megengeditek, akkor tényleg két mondatot
1: persze,
0: róla.
1: Persze, azért is vagyunk.
0: Nyilván ez egy olyan időszaka egy sportoló életében, így a Magyar Edzők napjára készülünk, a Thanks Coach kampány, hogy sokat visszagondolok én is az edzőimre. És hát nem tudom, hogy hallottatok-e róla, két hete volt egy emléktábla avató Ludasi Robinak a szülőhelyén egész pontosan. Egyrészt nagyon megható volt az ünnepség, másrészt tök jó dolog volt az szerintem, hogy a volt tanítványai adták össze a pénzt arra, hogy ez megtörténjen. Milyen jó üzenet.
1: Igen.
0: Szerintem. A Robi az én életemben borzasztó fontos ember volt, mindannak ellenére, hogy nem volt könnyű ember. Szerintem én sem voltam különben. Nem voltunk soha versenyzőként, vagy hogy mondjam, ebben a versenyző-edző kapcsolatban soha nem voltunk azok olyan viszonyban, hogy nagyon ölelkeztünk volna, de volt egy elképesztő bizalom, nem csak kettőnk közt, hanem minden versenyzője és ő közötte. És talán elmondhatom ezt is, hogy hozott egyszer egy olyan döntést, ami nekem akkor óriási veszteség volt, és nagyon fájt. 98-ban a első hazai kajakenu világbajnokságban benne voltam az 1004-esbe, és mivel a Horváth Kolonics nem jutott ki 1000 párosban, ezért kicserélt engem az Indiára, a Horváth Csabára. Mm. Ez akkor 19 évesen borzasztóan fájt, de milyen érdekes, hogy amikor abbahagytam a pályafutásomat, szinte napi kapcsolatban voltunk, és tényleg úgy búcsúztam, vagy búcsúztunk el tőle, amikor elment, mint annyira közel állt hozzá, mintha az apám lett volna. Hogy lehet, azért mert megértettem, hogy azt a döntést neki meg kellett hoznia, az egy jó döntés volt, annak ellenére, hogy ez nekem fájt. Ez egyrészt a kapcsolatunkra utal, a maratonira, a hosszú távú kenuzásra meg nem ő vett rá, hanem az élet. Úgyhogy
1: és vele elbírtad.
0: Meg nem tudtam vitatkozni.
1: Világos, elbírtad. És egy érdekes dolog, amit mondtál, nyilván azért ugye egy nagyon-nagyon sikeres sportoló lettél, tehát nem maradt benned hiányérzet adott esetben ennek a fájdalmas döntésnek a kapcsán is, de az élet, vagy az idő, vagy az embernek a óhatatlan bölcsülése helyezte ilyen perspektívába ezt a edzői döntést, hogy végül is meg kellett tennie, és hogy elbírtad utólag ennek a fájdalmát viselni?
0: Nem kellett hozzá 10 év, amúgy nagyon nem tudtam itt a mély depresszióba esni, mert gyakorlatilag összepakoltam aznap Dunavarsányba, és elmentem arra az edzőtábor helyszínre, ahol éppen a maraton csapat készült, mert 3 héttel később azt követően maratonvilágbajnokság volt. Nem tudom, valahogy versenyzőként is, és ez talán mondhatom mindannyiunk nevében. A Robi egy nagyon különleges ember volt. A halálát követően volt egy búcsúztató a csepeli vízitelepen, és Erzsi a felesége megkérdezték tőle, hogy mert hát ugye tényleg nagyon sok jelzővel illették a Robit, durva, pokróc, nem volt egy könnyű ember, és megkérdezték az Erzsitől, hogy mit szeretett benne, és gondolkodott egy kicsit, és azt mondta, hogy őt. És szerintem ez egy nagyon jó.
1: Így van. Ez egy nagyon érdekes dolog, és azt gondolom, hogy nyilván egy edzői léthez, és erről is beszélni fogunk, amelynek érzelmileg olyan elképesztő amplitúdói vannak a legmélyebb pontoktól, ugye a legmagasabb csúcsokig, amit egy edző átél, és persze nyilván függően attól, hogy ki hol dolgozik, most az életkorra értem ezt, hogy nagyon pici gyerekekkel, tényleg az utánpótlástól kezdve, vagy egészen adott esetben pozícióján elfogva a csúcs versenyzőkkel, akik tényleg a világ legnagyobb pódiumai, legnagyobb színpadain versenyeznek.

0: érheti más-más hatás, de ettől még megjárja valószínűleg ezeket az amplitúdókat. De nyilván vannak olyan karakterisztikák, amelyek viszont nagyon-nagyon kellenek ehhez a hivatáshoz. Most azért te már nagyon régóta benne vagy, ismered az edzői közösséget, más perspektívából nézed. Most már nyilván egy szervezetet vezettek sok kitűnő kollégával együtt, ugye Molnár Zoltán az elnöke a Magyar Edzők Társaságának, és kitűnő szakemberek dolgoznak ebben a szervezetben. Fölfedeztél-e olyan személyiségjegyeket, amelyek megtalálhatók, vagy kellenének, hogy legyenek ebben a nagyon szép hivatásban?
1: Ugye most már 2 vagy 3 éve szervezünk egy sikeres edzőéletpálya modellek sorozatot a Testnevelési Egyetemmel. Ezek nem online, hanem élő előadások, ahol a legkiválóbb edzők beszélnek arról, hogy hát az életükről, és hogy váltak sikeressé. És azért itt jól megfigyelhető az, hogy hát nem hétköznapi emberek, akik valóban sikeres edzők lettek, mert tényleg fair play szellemében úgy rávenni versenyzőket szélsőséges teljesítményre, hogy annak utána egy olimpiai arany legyen a végeredmény, az nem könnyű, de hát bennük megvan ez a faktor. Nagyon érdekes volt Rád Gébert hallgatni, Mocsai Lajost, Kemény Dénes szerintem elképesztő, tehát minden szavára érdemes odafigyelni.
0: Minden pénteken, mert ugye nekünk állandó vendégünk itt, és ezzel csak megerősíteni tudom, amit mondasz, nem tudunk olyat kérdezni, ráadásul kifejezetten kérte, amikor ezt a sorozatot elkezdtük évek ezelőtt, hogy ne is mondjuk meg, hogy miről fogunk beszélgetni, mert szereti a spontaneitást, nem tudsz tőle olyat, amiből ne hoznak ki valami, hát nem tudom, legalább egész életre szóló tanulságot számunkra, tényleg.
1: Igen, tehát tényleg fantasztikus, egy nagyon friss élmény. Most hétfőn volt a hónap utánpótlás edzője díját adó, a Bíros Peti lett ugye az U20-as női csapattal, és hát Kemény Dénes méltatta őt, és így a beszélgetés során kiderült, hogy beszélt a Peti a Dénessel a döntő előtt, és annyit mondott neki a Dénes, hogy mondd meg a lányoknak, hogy szereted őket. És ha belegondolsz, hogy hát ezek olyan üzenetek, hát egy háromszoros olimpiai bajnok nekem 20 évesen azt mondja, hogy ő nem, igen, nem azt igen. Várja tőlünk, hogy hanem beletek vagyok. Szerintem
0: igen, minden. Egy
1: teáskanállal kilapátolják a medencét.
2: Hát mekkora zseniális üzenete van. Igen. Tehát nem az, hogy most mit tudom, milyen kézzel, milyen szögből dobjál, meg most hogy gyázol az ember előnyt, mert hát az gyakorlod éveken át, igen. Hanem egy olyan mentális töltet, ami a különbséget jelentheti egy döntőben.
0: De tényleg, hogyha van tüzelő anyag, azt gondolom tökéletes, ami beindítja ezeket a motorokat, az nagy valószínűséggel egy ilyen mondat tud lenni. És ugye az is abból a nézőpontból, ahol már Kemény Dénes áll, nyilván egy fiatalabb, egy jóval fiatalabb az edzői pályáján, hát nem azt mondom, hogy kezdőnek számító, vagy nyilván azért Bíros Péterben nem az, de mindenképpen a edzői pálya elején járó szakembernek. Ez azért is egy bátorító mondat, mert szerintem ez egy merész dolog, nem? Tehát ezt így kimondani, ehhez kell érettség, sok minden egyéb, hogy ennek meglegyen tényleg a súlya is, és átmenjen ez a dolog, hisz nem egy üres frázis.
1: Igen, és valószínűleg azért, amikor oda állnak a medence szélére egy döntőn, annak ugyan van egy előélete, van egy múltja. Tehát ahhoz kell egy olyan viszonyrendszer, versenyző és játékos és edző közt, ami jó alapot teremt ahhoz, hogy egy ilyen mondat betaláljon. Uh-huh. És hát nyilvánvalóan azok az edzők, akik eredményesek tudnak lenni hosszú távon, akár több versenyzővel, azok képesek ilyen kapcsolatot teremteni, ilyen légkört teremteni, és ez elképesztően fontos. Én azt érzékelem, vagy azt tapasztalom, hogy ez az edző-versenyző, edzőjátékos viszony, ez hihetetlenül felértékelődött. Azért mi még az őskorban, amikor sportoltunk, ugye sokszor szokták azt mondani, hogy hasonlóan, mint az amerikai kosárlabdázók, ki akartunk törni valamiből, tehát viszonylag szűk keretek között mozogtunk, nem azért, mert egyszerűen olyan volt az életünk, és egy kitörési pont volt.
0: Igen, fiatalabb vagy, de azért nekünk jó néhányunknak tényleg, ugye ne felejtsük el, hogy a szocializmusban nőttünk fel, és valóban ez volt a lehetőség a kitörésre, a külföldre utazásra, a világlátásra, egyáltalán egy másfajta perspektívára.
1: De ma már sokkal, tehát ma már hatni kell a fiatalokra, a versenyzőkre, a sportolókra, és ugye sokszor beszélünk erről, hogy hát nem lehet motiválni a mai fiatalokat, lehet ugye csak másképp kell őket motiválni. Jó, nagyon jó példák vannak, hát én azt gondolom, hogy akár csak az én sportágam legnagyobb, mai legnagyobb alakjai, Kopasz Bálint, Varga Ádám, hát elképesztő, amit csinálnak. Tehát akkor szerintem még mi sem csináltuk azt meg, amit ők most megcsinálnak, és mi kell ahhoz, az a hihetetlen fanatizmus, amiben nyilvánvalóan nagy szerepe van az edzőiknek.
0: Igen, és egyébként, hogy Kopasz Bálintot említetted, nekem külön is egy feladvány volt, és egy talány, és nagyon örültem, hogy egy picit a megfejtéshez közelebb kerülhettem, ugye, hogy édesanyjával közösen készíthettem egy interjút Demeter Irénnel, aki végül is olimpiai bajnoki címig, világbajnoki címig vezényli a fiát, és ez ugye különösen azt gondolom egy érzékeny munka és szülő-gyerek kapcsolat, úgyhogy tényleg egészen bámulatos, hogy ez így működik. Ilyenkor nyilván a Thanks Coach üzenet, ugye a hashtag Thanks Coach egész pontosan, vagy kettős kereszt Thanks Coach, ami egy nemzetközi mozgalom, felértékelődik. Egy pár mondatot mondjunk, szenteljünk ennek is. Én azt mondom, hogy most rákerestem erre, és érdemes rákeresni a különféle közösségi területeken, ugye erre, hogy kettős kereszt Thanks Coach, mert ez egy nemzetközi kezdeményezés, ugye, amelyhez csatlakozott a Magyar Edzők Társasága is.
1: Így van, egész pontosan 8 éve, ez egy finn kezdeményezés volt, de hát ugye van számos olyan nemzetközi projekt, ahol együttműködünk külföldi szervezetekkel, és akkor vetődött...
0: De fel is tudja olvasni a finn verziót, nem?
2: Keresem.
1: És akkor vetődött föl először az ötlet, hogy hát igen, ez nyilvánvalóan nekünk kötelességünk csatlakozni, és ezt örömmel meg is tettük. És hát mondhatom azt, hogy ez most már tényleg egy sikersztori. Eleinte rengeteg energiát tettünk, mi is tanultunk az elmúlt 6-8 hónap, vagy az elmúlt 6-8 évben korábban próbáltunk egy ilyen hosszú időszakot, ami nem feltétlen volt jó, hát túl nagy gyakorlatunk ebben nem volt. Viszont most már azt tapasztalom az elmúlt években, hogy szinte önmagától működik a dolog, tehát hogyha nem indítanánk mi egy hozzánk mérhető kampányt a közösségi felületeken, ez akkor is működne.
0: De jó, tehát végülis valahol ez volt tulajdonképpen az, hogy elinduljon és rákapjanak, és megértsék ennek az ízét. És ilyenkor annak van jelentősége, hogy aktív vagy már visszavonult sportoló köszönje meg a segítséget?
1: Hát nincs.
0: Nincs. Az a lény.
1: Én is igyekszem ezt különben megtenni. Még úgy talán visszaemlékszem, hogy kik voltak az edzőim, de nyilván csak viccelek. Minden évben volt valami tematika, amire így ráfűztük ezt az egészet. Hát nyilván például a Párizsi Olimpia ott adta magát, még nagyon friss volt az élmény, hogy az olimpiai érmes versenyzők tegyék ezt meg. Soha egyetlen egyszer nem futottunk bele olyanba, hogy valaki azt mondta, hogy ezt nem. Talán ez nem is abban az évben volt, hanem korábban, de a Kapás Bogi egy olyan édes megosztást csinált, hogy azt szinte minden évben elő szoktuk venni, és megosztjuk át a konyhába, talán még főzött is, és közben üzent a Balázsnak, és nem tudom, tehát nagyon jól elsült. De az első kampányainkban részt vett Kis Péter Pál, Szász Emese, Bai Balázs, és tök jól működött
0: a
1: dolog.
0: És nagy nevek, akiknek igen. Tényleg azt gondolom, hogy a jelenük, vagy a múltjuk is önmagáért beszél, és nyilván az együttműködés, az a szimbiózis, mert ez valljuk meg tényleg az, ami egy versenyzési tanítvány között kialakul, az megérdemli a köszönetet. No, hát a mai nap ugye a köszönetről szól, és ugye lesz ennek egy nagyon is kézzelfogható, szép díjkiosztó eseménye a délután folyamán, amelynek gondolom a szervezésében nyakig benne vagytok, úgyhogy ennek a részleteit re is kíváncsiak vagyunk természetesen, hogy néz ez ki ilyenkor, nagyjából mik azok a díjak, amik kiosztásra kerülnek, és meg oly sok minden más, úgyhogy maradsz velünk.
2: Igen, és a hírek előtt, hogyha már megszólítottál Zsuzsi, akkor azt kívánom neked, hogy hüve válmentajen pályvá.
0: Na, de ez most nagyon szépen köszönöm. Hát remélem
2: edzőknapját kívántam.
0: Köszönöm. Tessék, ugye mondtam én, hogy lesz itt nekünk egy finn tolmácsunk is. Úgyhogy köszönjük szépen, és maradunk ugye ennek a mozgalomnak a kibontásánál is, nyilván a Magyar Edzők Napja ünnepénél, mert hogy itt van velünk a Magyar Edzők Társaságának sportigazgatója Csabai Edvin, aki itt lesz a következő fél órában is.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Győzelemmel kezdett a címvédő Portugália a Nemzetek Ligájában. Hétfői rendkívüli ülésen szavazhat a parlament a legfőbb ügyészről. Többnyire száraz napok jönnek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Döntetlennel mutatkozott be a német labdarúgó válogatott kispadján Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi edzője. A Nemzetek Ligája A divíziójában Hollandia-Németország 1-1, Norvégia-Dánia 3-2, Portugália-Wales 1-0, Szerbia-Görögország 1-2. Ma Magyarország is megkezdi szereplését a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese 20 óra 45 perctől Ukrajnával játszik a Puskás Arénában. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Magabiztosan nyert a szabadkártyával induló Veszprém az egyiptomi kézilabda klub világbajnokság selejtezőjében. Xavi Pascal együttese 45-19-re verte a Sydney University együttesét, így bejutott a csoportkörbe, ahol többek között a Füchse Berlinnel is összecsap majd. Kochta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kg-os súlycsoport mai fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A kazasz származású magyar boxoló győzelme azt jelenti, hogy a zárónapon két magyar lesz érdekelt a döntős programban, ugyanis Hámori Luca a 65 kg-os fináléban lép köttelek közé. A magyar férfi és női csapat is Csehországgal mérkőzött, és egyaránt döntetlenre végzett a sakkolimpia 8. fordulójában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbbügyész jelöltjéről, valamint Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselő csoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, Baka András azonban fenntartja javaslatát. A mentelmi jog felfüggesztését Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Seszták Miklósnál veszteséges elfogadása miatt, vesztegetés elfogadása miatti, Magyar Péter kormányfő esetében pedig telefonlopással kapcsolatos nyomozás miatt kérte a legfőbb ügyészség. A szakmaiságnak meg kell határoznia az Agrárkamara további működését, mondta a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy a külföldi, például a brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal támogatta a szervezet, és napi díjat fizetett a magyar demonstrálóknak. A biztos szerint megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre mintegy 93 millió forintot biztosított a kamara. És köze volt két az országgyűlési választásokat megelőző politikai rendezvényhez is, ezek összköltsége 191 millió forint volt. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az országos élő környezetfelügyeleti főhatóságon belül. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az akkumulátoripari ellenőrzéseket a hatékonyság érdekében megyeiről országos szintre emelik, a főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál, a nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd.
0: Közlekedés.
3: Lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni ma este 6 órától a Puskás Aréna környékén a Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt. Várhatóan lezárják egyebek között a Dózsa-György út és az Ifjúság útja egy szakaszát, a Verseny utcát és az István mezei utat. Érdemes a sűrűbben járó metrókkal és villamossal megközelíteni a stadiont.
0: Időjárás.
3: Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon a szelet élénk, időnként erős lökések kísérhetik. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható. Hasonlóan többnyire napos, száraz idő lesz a folytatásban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Jönnek ketten is segíteni, Priscilő! Csúsztat! Gól! Gól!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 41 perc van, és szeptember 25-e, ami azért is egy nevezetes nap, mert hogy ez a Magyar Edzők Napja, és ennek kapcsán Csabai Edvin a vendégünk, a Magyar Edzők Társaságának sportigazgatója, korábbi világ legjobb maraton kenusa, és ugye az elmúlt fél órát egy kicsit a te emlékeidnek is szenteltük, hogy neked mit jelent, vagy jelentett ugye az edző-tanítvány viszony, hogyan gondolsz vissza Ludasi Róbertre, milyen emlékeket idézel fel, és ugye az is szóba került természetesen. És az ember, ha már ebből a perspektívából nézi a mai feladatait, akkor talán egy kicsit megértőbb, talán egy picikét jobban látja ennek a nagyon-nagyon embert próbáló hivatásnak a nehézségeit, és persze nyilván a szépségeit. Amikor ugye az ünnepre készülünk, Edvin, akkor alapvetően a szépségekről beszélünk. Biztos lesz majd olyan alkalom is, amikor a nehézségekről beszélünk, mert azért egy kicsit térjünk erre, hogy azért az edzői hivatás, az a része, ami a szürke zónában van, azért az nem sok köszönettel jár, ugye? Tehát a hétköznap. Tehát hogy néz ki egy edzőnek a heti vagy napi rendje, vagy az éves időbeosztása? Normálisan, persze nyilván sportága válogatja, de azért úgy generálisan.
2: Hát, hogy ugyanott folytassuk a gondolatmenetet, ahol abba hagytuk. Én úgy látom, hogy egy edző tényleg folyamatos dilemmákkal küzd, mert míg a sportolónak ilyen szempontból viszonylag egyszerű dolga van, végre kell hajtani az utasítást, egy edzőnek azért napról napra mindig felül kell bírálni akár saját magát, arról nem is beszélve, és amit most már mi is szerintem 10 éve hirdetünk a Magyar Edzők Társaságánál, és gyakorlatilag a közösség, az edzői közösség üzeneteit fogalmazzuk meg, folyamatosan fejlődni kell edzőként. Az, amit tegnap vagy tegnap előtt még korszerű volt, vagy újszerű, az holnap már egy elavult módszer lesz. Úgyhogy míg az edző, vagy a versenyző feladata az, hogy megcsinálja az edzéseket, addig az edző feladata az, hogy napra kész legyen, és a tudása legalább olyan magas színvonalon, mint a
1: nyilván nem az edzői oldalról, de mindig eszembe jött, és a fülembe cseng, amikor Szilágyi Áronnal készítettem egyszer az egyik nagy interjút a több közül, és ez is lett akkor a címlap sztori, hogy ami ma elég, az holnap kevés. És ez a megfogalmazás szerintem ez mindent elmond, és persze nagyon kevés olyan zseniális sportolót találsz, aki maga is felismeri ezt, és keresi a módszereket arra, hogy hogyan tudom meghaladni a tegnapi önmagamat új módszerrel, mert azt nyilván minden sportoló érti és teszi, hogy többet kell letenni az asztalra napról napra, de hogy hogyan, ugye, és gondolom, hogy ez az a kulcs, vagy ez az a zár, amiben az edzőnek meg kell találni a kulcsot.
2: Így van, és még egyszer mondom, tehát nagyon fontos az, hogy hiteles legyen. Mert egy edző mondhat bármit, hogy ha nincs meg a felé irányuló maximális bizalom, akkor ez a rendszer nem fog így működni. És az egyik legfontosabb dolog, amivel hitelessé teheti magát valaki a versenyző előtt, hogyha hihetetlen nagy tudással rendelkezik. Mert akkor onnantól kezdve a versenyzők, jó értelemben mondom, vakon követni fogják.
1: Igen, és hát nyilván persze a csúcson azért az is nagyon sokat hozzátesz, hogy ha megtanulsz az edzőt utasításaival együtt nyerni, és közösen lesznek sikeresek, de azért ennek a hivatásnak ugye ez is egy nagyon nagy rizikója, hogy végül is a siker, a végső siker nem rajtad múlik. Tehát ott neked kell, hogy legyen valaki, aki vakon bízik benned, végrehajtja, és célt is ér vele. Tehát azért ez egy, azt kell mondanom, hogy rizikós műfaj.
2: Meglehetősen az is. Hány klasszis edzőtől hallottuk azt, hogy háttal áll a pályának, tehát azokat a másodperceket már nem kívánja magának azokat az izgalmakat. Ilyen volt például különben Kati néni is. Én amikor a lányok versenyeztek, vagy később ugye a fiúk kamerazolé, én soha nem láttam a parton őt, és ezt ő meg is mondta, ő a csónaktárolóban ült mindig, amikor ezek a versenyek mentek, de ilyen volt a Ludasi Robi is. Sőt, hát ugye most a Kemény Dénest emlegettük néhány perce, ő is mondta, hogy számtalan olyan támadás volt, ami során már hátrafordult, és a stábtagokkal beszélte meg a következően, pontosan tudta, hogy mi fog történni.
1: Igen, mondjuk ez azért kell egy ilyen zseni.
3: Edvin, volt neked az edzővel, edződdel való kapcsolatban olyan esemény, amikor egy verseny után úgy gondoltad, hogy itt most rossz tanácsot adott, vagy te másként csináltad volna. És ez okozott valami konfliktust, akár beláttad utólag, hogy igaza volt, vagy akár a mai napig azt mondod, hogy neked volt igazad.
2: A válaszom az, hogy nem. Valószínűleg azért sokkal jobban kijön egy csapatjátékban, egy labdajátékban, mert ott percről percre változik a taktika, és megbeszélhetnek akár egy utolsó támadásos taktikát, ami vagy bejön, vagy nem. Igen. Azért nálam ugye más a helyzet, mert gyakorlatilag szerintem egyéni sportágokban általában, különösen egy teljesítmény sportágban, ott már az utolsó pillanatban nem beszéltek meg taktikát. Mm-hmm. Tehát ott egy felkészülést el lehet rontani, egy beállító edzést el lehet rontani, de ezt azt az utolsó taktikát nem. A válaszom nem alapvetően, és szerintem egy jó edző, versenyző kapcsolatban, illetve egy közösségben, ahol van egy edző, vagy akár több edző, és néhány kiváló, akár világklasszis versenyző, és ez nagyon fontos, hogy először mindig magunkba keressük a hibát. Igen. És nyilván vannak ilyen példák is, amikor azt hallom egy interjúban, hogy a játékvezető, hogy a rossz szél, hogy a rossz pálya, ez szerintem azért nem jó üzenet, mert hagyni kell a sportolót, hogy először magába keresse a hibát. Lehet, hogy nem benne van, de ő saját maga legyen az első, akiben először megkeresi, mert ha ez nem így történik, és utána berögzül, akkor utána már mindig mindenre rá lehet fogni mindent.
1: Igen, és hát ez általánban persze nyilván egy nagy, nagyon nagy feladat, ugye, hogy amikor el kell végezni az elemző munkát, akkor ezt valóban hol is kezdjük. Egyébként siker is kudarc esetén is. Na, beszéljünk egy kicsit arról, Edwin, hogy mire készültök ma? Hiszen azért a Magyar Edzők Társasága erre a napra mindig egy csodálatos eseményt, egy rendezvényt időzít. Ez a magyar edző ünnepe, és ezügyben egyébként szívesen veszük a ti SMS-eiteket is, akár ha sportolók hallgatnak minket, akkor nyugodtan lehet akár a Thanks Coach nevében, vagy akár a saját emlékeiteket is felidézve küldeni nekünk üzenetet, hogy kinek mit jelentett az edzője. Lehet ez nevelőedző, lehet ez szövetségkapitány. Mit adott az életetekhez, illetve mire ment? Tettek volna nélküle? Volt-e olyan edzőváltás, ami sikert hozott? Volt-e olyan, amit megbántatok? Ezek szerintem mind nagyon-nagyon érdekes kérdések, hiszen ahogy beszéltük, ez valóban egy szimbiózis tulajdonképpen. Persze sportága válogatja, hogy mennyire, mert azért azt gondolom, hogy az egyéni sportokban még inkább kijön ez a fajta együtt létezés, együtt lélegzés. Nyilván a csapatsportoknál egy picit más, de ott is meg kell, hogy legyen az a fajta kémia az edző és a csapata között, ami végül is a siker alapja. Úgyhogy a 0630 55 55 605-re várjuk az edzői tapasztalatokkal kapcsolatos véleményeiteket. De most akkor beszéljünk arról, hogy mi lesz ma, kiket ünnepeltek, milyen típusú díjakat osztotok ki, és mi a tapasztalat, hogy mennyire simogatja ez az edzők lelkét?
2: Hát ahogy a Thanks Coach kampányt is 8 éve kezdtük, a Magyar Edzők Napja is gyakorlatilag a Be Aktív sporthéthez kapcsolódóan.
1: Ugye ez egy európai kezdeményezés, egy európai sporthét.
2: Így van, és ugye ennek a sporthétnek ez a napja, ami arról szól, hogy tényleg emlékezzünk meg az edzők áldozatos munkájáról. Most már a legkiválóbb, vagy a legnagyobb presztízsű edzői díjakat is ezen a napon, illetve ezen az ünnepségen adjuk át. Korábban ugye a TF diplomaosztónak volt a része, de hát az esemény is már egy idő után nagyon hosszúvá vált, úgyhogy nagyon köszöntük azt a néhány 10 évet, amíg befogadta a testnevelési egyetem ezeknek a díjaknak az átadását, vagy ezt a díjátadót, de gyakorlatilag most már az elmúlt 5-6 évben a Magyar Edzők Napján kerül sor a díjak átadására. Azt talán sokan tudják, hogy talán a legnagyobb presztízsű és a legelismertebb díj a magyar sportban, edzői díja, a mesteredző díj.
1: Bizony.
2: Aminek a története vagy a múltja 1952-re nyúlik vissza, és gyakorlatilag ennek a 70 évnek a legkiválóbb edzői büszkélkedhetnek ezzel a díjjal. A díjazottak kiválasztása az, ami igazán rangot ad ennek a díjnak. Van egy úgynevezett mesteredző kollégium nevű testület, amelyben a legkiválóbb magyar edzők vesznek részt, teljesség igénye nélkül: Kemény Dénes, Mocsai Lajos, Vaskuti István, Sós Csaba, Hegedűs Csaba, Kati néni. Hát, hogyha valaki ilyen emberektől érdem, vagy az ő értékítéletük alapján érdemel ki egy díjat, azt hiszem, hogy az büszke lehet.
1: Az elég sokat elmond, való igaz, való igaz. Oké, tehát akkor a mai napon a mesteredzői díjakat is sokkor átadjátok ezek szerint, hogy elismeréseket, mert hiszen nyilvánvalóan ez egy, ahogy mondod, ez egy beérkezés, egyfajta rang, ahol a szakma krémje dönti el, hogy ki érdemli meg ezt, és azt is tudom, mert egy pár héttel ezelőtt, meg ma is szerintem újra rákérdezünk majd Kemény Dénestől, hogy itt ugye azért ez nagyon, minden esztendőben egy nagyon szűk kör, ugye itt? Tehát itt ez nem tucat számra kerül kiosztásra a mesteredzői elismerés.
2: Így van, a mesteredző kollégium SMS-ében fogalmazunk így néhány éve, de most már lehet, hogy az is van 10 éve, meghatározta azt, hogy egy évben maximum 3 díjat ad ki, de ebben az időszakban volt olyan év, amikor egyet sem. Uh-huh. Úgyhogy ez is jól mutatja, hogy nem szórják két kézzel a díjat.
1: Nyilván kell értemelni.
2: Igen, nyilván erősebb években, olimpiai évében azért nehéz a döntés, de igen.
1: A mesteredzői díj mellett azért vannak másfajta elismerések is. Mik lesznek ezek még a mai díjkiosztó ünnepségen? Ugye a Testnevelés Egyetemen tartjátok egyébként most ezt a díjkiosztót, ugye?
2: Így van a Kolta Jenő Sportközpontban. Átadásra kerülnek az edzői életmű díjak, amelyek nyilván egy egész életpályát díjaznak. Többnyire olyan edzők kapják, megérdemlik ki, akik elsősorban utánpótlás versenyzőkkel foglalkoztak hosszú évtizedeken keresztül, különben...
1: Ők megkapják egyébként most ezen a díjon túlmenően szerinted az ő munkájukat és áldozatvállalásukat megérdemlő elismerést? Most itt az utánpótlás edzőkre gondolok kifejezetten. Ugye akik nincsenek annyira reflektorfényben, sőt legtöbbször árnyékban vannak.
2: Hát a tendencia jó, tehát az a folyamat, ami az elmúlt évtizedekben történt, jó irányba halad, de azt gondolom, hogy itt még van hova fejlődni, azért számtalan olyan esemény, díjátadó, illetve támogatási program született az elmúlt években, amelyek pont ezt a problémát igyekeznek orvosolni valamilyen formában. Ugye most már ugye a kiemelt edzőprogram 2013-ban indult, ami akkor azzal a céllal jött létre, hogy a legkiválóbb versenyzőkkel foglalkozó edzők megfelelő
1: elismerést érdemeljenek. Igen.
2: És akkor valóban még az a cél is megvalósult, hogy sok edző hazajött külföldről, akik nagy sikereket értek el más országokban. És ezt követően 2017-ben jött létre az utánpótlás edzőprogram, ma már nevelő edzőprogram, aminek köszönhetően ma már a teljes állami támogatási programban körülbelül 900-an vannak ebben Paralimpiai Bizottság által kezelt Halasi Olivér támogatási programban támogatott edzők is benne vannak, de azért ez egy jelentős szám. Azt gondolom, ezen kívül a sportági szakszövetségek is igyekeznek saját forrásból olyan támogatási programokat létrehozni, működtetni, amely pont arra szolgál, hogy azok az edzők, akik az alacsonyabb korosztályokban dolgozzanak, megfelelő elismerésben részesüljenek, és mindezek a kezdeményezések, programok, díjak egy irányba mutatnak abba, hogy valóban életpálya legyen az edzői hivatás, és a fiatalok, a fiatal pályakezdők, vagy akik már a versenyzői életútjuk végén vannak, örömmel válasszák ezt a szakmát.
1: De mit tapasztalsz, Feri, hogy mennyire vonzó terület ma ez? Nyilván a labdarúgó edző élet, azt sok szempontból meg tudjuk közelíteni, ugye beszélgettünk már arról, hogy hát nem egy, hogy úgy mondjam, fix állás, a magyar NB1-ben is nagyjából 9 hónap az átlag, amíg valaki bírja egy csapat kispadján egészen addig, amíg nem kell csapatot váltania, vagy adott esetben máshol munkát keresnie. Ugyanakkor nyilván a nemzetközi szférában egy sikeres labdarúgó edző azért egy-kettő közül tényleg igazi ikon státuszba emelkedik. Most éppen Jürgen Kloppról beszélgettünk a mai napon, szerintem feltétlenül ide tartozik. Szóval mennyire vonzó terület ez, mert persze sokszor az árnyoldalait is látjuk.
3: Igen, hogyha azt vesszük, hogy a különböző edzői képzéseken milyen túljelentkezés van, akkor az azt mondatja velem, hogy nagyon vonzó. Sőt, sokszor az a probléma, hogy adott esetben már bizonyos szinten már ifjúsági labdarúgók nem abban gondolkodnak, hogy labdarúgóvá válnak, hanem már 17-18 éves korban edzőként képzelik el a jövőjüket, ami azért úgy vélem, hogy túl korai. Viszont arra a fajta tendenciára kérdeznék rá, egy másik sportágokban, hogy van-e. Nálunk van egy olyan probléma, szerintem probléma mindenféleképpen, hogy nagyon kevés edző akarja specializálni magát az utánpótlás sportra. Tehát véleményem szerint ugye nagyon sok esetben akár komoly akadémiákon a legszenzitívebb, legérzékenyebb korosztályoknál mondjuk 10 és 16 év között olyan edzők dolgoznak a gyermekekkel, akik egyfajta ugródeszkaként vagy tanulási pályaként tekintenek az utánpótlás edzőségre, és pontosan a nemzetközi meg akár magyar példák alapján a rivalda fényre vágynak, és az első osztály edző akar lenni, és csak egy ugródeszkaként használja az utánpótlás edzőséget, ami azért nem jó, mert meggyőződésem, hogy ott nagyon-nagyon sok kérdés eldől, már ha csak az idegrendszernek, vagy az egész szervezetnek a mozgástanulási képessége, a tüdő, szívvérként is nem akarok belemenni szakmába, de ha ott nem kapja meg a megfelelő ingereket az adott játékos, akkor mert nem megfelelő képesítésű vagy kvalitású edző foglalkozik vele, akkor az később nagyon nagy problémákat okoz.
1: De jól tudom, nálatok egy komoly törekvés van erre, ugye? Hogy mindenki szerezze a lehetőség szerint diplomát, ugye? Aki fiatalokkal edzőként foglalkozik.
2: Igen, Molnár Zoltán a Magyar Edzők Társasága elnöke ezt a zászlajára tűzte, és most már tényleg évek óta hirdeti azt a programot, hogy minden edző legyen szakedző. Ez azt gondolom, hogy a szakmának is egy nagyon fontos lépés lenne, mert hogyha azt szeretnénk, azt kívánjuk, hogy ez egy elismert hivatás legyen, amire különben rászolgál, tehát az a társadalmi hatás, amit az edzők, a sportegyesületek, a sportközösségek elérhetnek, mindenképp annak kéne lennie, de ezért ugye nekünk is tennünk kell, edzőknek is tennie kell, folyamatosan képeznie magát, és hát hogyha a gyerekemet elviszem iskolába, és elvárom azt, hogy a matek tanárnak legyen egy diplomája, akkor teljes joggal elvárhatja egy szülő egy edzőtől is, hogy igenis üljön legalább 3 évet az iskolapadban, és képezze magát, és a legmagasabb szintű tudással foglalkozzon a gyerekével.
1: Hiszen a legféltettebb kincsemet bízom rá a gyerekemet.
3: Olyannyira egyetértek, hogy én is még terveimben volt, hogy edző leszek, de már a szakedzőit elvégeztem, úgyhogy még mellett aktív játékosként, mert tudtam, hogy évek múlva majd edzőként szükségem lesz rá. Tehát ez...
1: Na, hát én azt gondolom, hogy ez abszolút támogatandó ez a kezdeményezés, és valóban így, ahogy mondod, hogy ezt a nagyon-nagyon szép hivatást végre valóban a megfelelő polcon helyezve, ez is egy nagyon fontos mérföldkő lenne, vagy lépcső, úgyhogy sok sikert nektek ehhez a törekvéshez is, de ma elsősorban a rendezvényhez, hiszen ugye ma az este folyamán kerül sor ugye erre csodálatos díjkiosztó ünnepségre a Magyar Edzők Társasága szervezésében, hiszen ma van a Magyar Edző napja, és a szakmai elismeréseket fogja átadni nem csak ugye a mesteredzői kollégium, hanem tulajdonképpen az egész szervezet. Köszönjük az edzők munkáját, nélkülük nem lennének sportsikerek, sőt azt kell mondanom, sokunk életében szinte második családot, szülőt jelentett azokban az időszakokban, amikor együtt dolgoztunk velük, úgyhogy nagyon-nagyon sok dologért vagyunk hálásak. Csabai Edvinnek pedig köszönjük, és mi is hálásak vagyunk, hogy eljöttél, és itt voltál velünk a mai reggel folyamán. Jó szervezési munkát kívánok, már estékban bőven gazdagon dolgoztok, ugye?
2: Így van, készülünk, és tényleg nagy izgalommal állunk a rendezvény előtt. Összekötöttük a két eseményt, a díjátadót a Mesteredző klubjának az ünnepi eseményével, és ilyenkor tényleg olyan legendák jelennek meg a rendezvényen, hogy az ember csak kapkodja a fejét, és nagyon jó látni azokat az embereket, akik a tudásukkal hozzátettek a magyar sportsikerekhez.
1: Ez így van. Ünnepeljük őket ma, úgyhogy várjuk az üzeneteiteket is ebben a témában. Ha van olyan edzői emléketek, amit szívesen megosztanátok velünk, akkor 0630 55 55 605-re várjuk ezt. Csabai Edvinnek pedig köszönjük szépen.
3: És sok nagyon sikert kívánunk.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
5: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Csisztó Zsuzsa és Bene Ferenc. Megtalálta a számításait Ónodi János Kuti Máté Franciaországban, pedig nem volt ez mindig így. A négy magyar válogatott játékosa a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozott a légiós életről, a bajnoki rajtról és a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitányáról, Sótonyi Lászlóról. Szilágyi Dóra készítette ezt a beszélgetést.
2: Azt mondtad, hogy éppen edzésről jössz, és videóztok is. Most mi van a hangsúly, mi volt az edzésen? Mi volt a videózáson?
3: Hát igazából a holnapi nap folyamán játszunk a Dunkerque csapatával a hazai pályán, úgyhogy ez már egy ilyen végső taktikai simítások jellegű edzés volt. Ugye most a múlt héten idegenbe játszottunk, úgyhogy volt szerencsére a múlt héten, hétvégénk a szabad volt, jutott egy kis idő a feltöltődésre, mert most ezen a héten játszunk a Dunkerque csapatával, aztán jövő héten szerdán kupa meccs elég távol, és jövő hét pénteken megint egy hazai mérkőzés, úgyhogy azért most már úgy elkezdődött rendesen így a bajnokság, igazából így telik most ez az első időszak.
2: Ha megnézzük egyébként a mérlegeteket, mármint a Dunkerque elleni mérkőzéseket, akkor azért elég szoros is, ráadásul a legutóbbi az egy döntetlennel ért véget. Most mik az erőviszonyok? Ez egy rangadó lesz most is?
3: Hát én nagyon remélem, hogy nem lesz rangadó, és sima győzelmet tudunk aratni ellenük. Ugye tavaly érkeztünk jó páran új játékosok, így belső poszton is, idén is vannak új igazolások, de azt gondolom, hogy már egy kicsit úgy összeszakadtabban tudunk mozogni, és új edzőnk is van, ami én azt gondolom, hogy sokszor jó hatással van a csapatra, ugye az új impulzus, mindenki szeretné neki megmutatni. De nagyjából azért megvan a csapatnak az a magja, amire mindig lehet számítani, most már én azt gondolom. A tavalyi szezonban ezt még nem feltétlen éreztem mindig, és ugye nem mondom azt, hogy sikeresen szerepeltünk tavaly, mivel a céljaink nem ezek voltak. Én nagyon remélem, hogy az idén sikeresebb szezon tudunk zárni, és ahhoz nagyon kell az is például, hogy ezt a Dunkerque elleni meccset például behúzzuk. Ugye tavaly, ha jól emlékszem, idegenbe kikaptunk tőlük, hazai pályán pedig x-eltünk, ahogy te is mondtad. Úgyhogy most mindenféleképpen azon vagyunk, hogy jól induljon a szezon. Ugye én azt gondolom, hogy jól is indult egyelőre. Szeretnénk ezt a győzelmi sorozatunkat megtartani. Nyilván a Montpellier meccset itt én kivenném ez alól, de azt gondolom, hogy ez nem is feltétlen volt elvárható, hogy ezen a mérkőzésen nyerjünk.
2: Igen, hiszen ugye eddig három forduló volt, abból egy vereség, és ez a Montpellier elleni, de hát a kézilabda rajongók azért nagyon jól ismerik ezt a csapatot, hiszen a Bajnokok Ligájában is sokszor láthattuk, tehát papírforma alapján alakult, és ahogy te is mondtad, igen, ez a találkozó. Ha visszamegyünk mondjuk, visszanézünk 2025 nyarára, itt azért sok mindent említettél, ugye akkor igazoltál ehhez a csapathoz, még egy másik vezetőedzőhöz, és azt is említetted már egyébként interjúkból is kiderült, hogy az elején te ugye nem sok játék lehetőséget kaptál, nem sok szerephez jutottál, aztán ez azért tavasszal változott. Te mennyit változtál, milyen volt most elkezdeni egyébként ezt a szezont, úgyhogy már egyébként a körülmények azok ismertek, hiszen nem most idén kezdtél egy új országban, hiszen ugye tavaly 13 év után a Ferencvárostól igazoltál Franciaországba, és kezdted el a légiós életet, viszont azért abból a szempontból volt egy kis új, hogy ugye most már idénytől Guillaume Sorin a vezetőedzőtöt.
3: Így van, hát mondhatnám, hogy minden kezdet nehéz. Én az esetemben az volt talán egy kicsit ebbe egészen nehéz dolog, hogy az első hónapban és a felkészülés alatt is sokat játszottam, és jól is ment a játék, aztán történt valami, és utána ott október, november, december volt egy kicsit ilyen fekete vonat, ahol nem is azt mondanám, hogy nem játszottam sokat, keveset se, de hogy azért egy ilyen 20-25 percet azért mindig játszottam. Nyilván nem ment olyan jól a játék, de azt gondolom, hogy nehéz volt a beilleszkedésem. Nyilván idén ezáltal már sokkal könnyebb volt ide visszajönni, mivel tudtam, hogy hova fogok jönni. Tavaly, amikor ide megérkeztünk, akkor ugye még azt se tudtam, hogy hova fogok lakni, úgyhogy így elég nehézkesen indult a tavalyi szezon. Ugye nyelvi nehézségek is voltak, mivel már elkezdtem franciául tanulni, de azért, amikor úgy ide kiérsz, akkor úgy azért úgy a valóság úgy szembe jön veled, hogy ez nem olyan, mint amikor otthon úgy beszélgetsz egy kicsit lassabb tempóba, de az idei év az ezáltal nekem már sokkal könnyebb, ugye a srácokat is ismerem, azért a taktika az olyan sokat nem változott, úgyhogy ahhoz már a tavalyi szezonban hozzászokhattam. Pluszban ugye nyilván még a tavalyi évben az is nehéz volt, hogy azért, hogyha egymás mellé teszem a magyar és a francia bajnokságot, akkor azért elég nagy a különbség, teljesen más a játék felfogása, a játéknak a tempója, nagyon sok az egy-egy elleni játék, és talán mondhatnám, hogy én sokkal fizikálisabbnak is érzem, úgyhogy én nagyon remélem, hogy az idei szezonban már azt mondhatom, hogy ebbe úgy igazán beleerősödtem, úgy, ahogy a tavalyi szezon másik felében is nagy segítségére tudok lenni a csapatnak.
2: Mikor érezted ezt egyébként, hogy most már bizonyítottál, és most már számítanak rád, illetve előtte azt megbeszélted a vezetőedzővel, hogy mi történt, vagy te azt tudod-e, hogy ott miért jutottál aztán egy picit kevesebb szerephez?
3: Lehet, hogy ez egy örök kérdőjel marad, és már őszintén nem is szeretnék ezzel annyira foglalkozni, inkább a jövőben nézek, és a jelennel foglalkozok, ugye ez már elmúlt, úgyhogy tényleg itt idén az új vezetőedzővel, ahogy te is mondtad, új célok vannak. Nem mondanám azt, hogy azt éreztem, hogy bizonyítottam, én sose szeretném ezt érezni, mert mindig én egy maximalista személy vagyok, úgyhogy szeretnék mindig jobb és jobb lenni. Talán ha egy kicsit is azt érzem, hogy most egy jobb időszakom volt, jobb meccsem volt, akkor is én ezt nem szeretem mondani, mert sose szeretném azt érzni, hogy eleget bizonyítottam, mert mindig szeretnék fejlődni és jobb játékossá válni, de tényleg a tavalyi év második felében ott nagyon

0: Feleségemmel néha szoktunk próbálkozni azzal, hogy az esti vacsoránál franciául elmondjuk a napunkat, ő neki ez sokkal jobban megy, nekem még nem annyira, de mindenféleképpen azon vagyok egyébként, hogy megtanuljam, mert akkor meg tényleg azt mondanám, hogy akkor tényleg tudok csak a kézlabdára fókuszálni.
1: Mert hogy ahogy egyébként az előző válaszodban említetted, hogy egyre többet fordítanak angolra, például Vámos Petráék is mondták, hogy a Metznél minden franciául van, és ahogy egyébként, amikor Imre Bence Kielbe igazolt, akkor is meg tudjuk például a Bundesligáról is, hogy ott elvárás és követelés az, hogy a játékosok megtanuljanak németül, hiszen ott a Bundesligában az időkérés, az öltözőben minden németül zajlik. Gondolom nálatok is minden franciául van.
0: Így van, igazából minden franciául van. A csoportunkban, a nagy csoportban, ahol az edzők, a stábtagok, a vezetőség benne van, minden franciául írnak be. Szóval minden franciául zajlik tényleg. Ezért egy kicsit így ez a része is tavaly nehezebb volt, de most nyilván az ugye nincsen tanárunk itt kint, szóval ami így ránk ragad, meg amit így magunktól tanulunk meg, azt tudjuk utána hasznosítani, így egy kicsit nehezebb, és ezért is én azt érzem, hogy mivel nincsen tanárunk, ezért elvárás, de nem nincs az, hogy neked franciául kell beszélned, mivel így egy kicsit fura is lenne, hogyha azt mondanák. Nyilván, hogyha lenne tanárunk, akivel tudnánk tanulni ezt az egészet, akkor azt mondanám, hogy ez egy teljesen reális elvárás, hogy én például a második évemnek az elején már tudjak azért franciául beszélni legalább a sportnyelvén, amit egyébként azt gondolom, hogy tudok magamtól is, mert tanulok, meg ragad rám, de igen, minden franciául megy itt nagy részt.
1: Tehát akkor teljesen önállóan tanultok, gondolom te is és a feleséged is.
0: Így van, igen, igazából wow. Vannak itthon ilyen francia könyvek, meg francia szókeresőn szoktunk így próbálkozni, meg ugye vannak internetes applikációk, amikkel úgy valamicske ragad rád, de azért a legtöbb azt gondolom, hogy amikor így benne vagyunk francia társaságban, és halljuk ezt a nyelvet folyamatosan, vagy amikor a tévét bekapcsoljuk, és franciául hallgatunk, akkor ragad ránk a legtöbb a francia nyelvből.
1: Természetesen, persze, de hát azért egy hatalmas kalap előttetek, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Most milyen a viszonyod a csapattársaiddal? Van-e ott mondjuk legjobb barátod?
0: Igen, azt gondolom, hogy most már azért sokkal jobb, mint az elején, most már úgy megismertük egymást. Én nem vagyok egy ilyen harsány, nagyhangú figura, hogy így fogalmazzak, én egy ilyen csendesebb vagyok, aztán nyilván, hogyha feloldódok, akkor tudok egy sokkal nyitottabb személyiség lenni, úgyhogy ezt gondolom, hogy valamilyen szempontból ez az én hibám is volt, hogy nehezebb volt a beilleszkedésem, mert hoztam ezt a szokásos formámat, és nyilván úgy nehezebb megismerni az embert.
1: De hát nem is tudtad a nyelvet se.
0: Jó, igen, de egyébként az egy nagyon nagy szerencsé és egy pozitívum itt kint minbe, hogy a csapat beszél angolul, szinte mindenki, a csapat 95%-a beszél angolul, mert egyébként ez nincs így Franciaországban, ahogy hallottam itt a többiektől, szóval nagyon sok helyen 95% nem beszél angolul, na akkor lett volna egy igazán nagy kihívás a tavalyi év is, hogyha amikor nem tudod magad megértetni egy emberrel egy másik nyelven. Itt ugye volt legalább a tavalyi évben közös nyelvünk az angol, de tényleg idén már sokkal jobb a kapcsolat, azt mondom, hogy talán a külföldiek kell még jobb, ugye mi nyilván angolul kommunikálunk egymással, úgyhogy vannak, igen, megvannak azok a kis barátaim és azok a biztos pontok, akikre azt gondolom, hogy számíthatok és számíthatunk egymásra, de az idei év az tényleg egyelőre sokkal könnyebb ilyen szempontból is.
1: Kik ők? Csapaton belül vannak?
0: Hát, igen, csapaton belül, ugye itt mondhatnám a lengyel beállóst, ővel egy korosztály is vagyunk, ővel ugye tavaly is már nagyon jó volt a kapcsolatom. Tehát most érkezett egy fehér orosz kapus, aki ugyanúgy szintén a mi korosztályunk, őnek így mi próbálunk azért nagyon sokat segíteni, mert tudjuk, hogy nekünk is nehéz volt az eleje, és hogy neki legyen egy kicsit egyszerűbb. Aztán ugye most visszaigazolt hozzánk az egyiptomi jobbszélső, a Mohamed Sanad, aki ugye előtte 10 évet játszott itt Nimbe. Ő hatalmas segítségünkre van, mert egy kicsit a szócsövünk is, amikor mi angolul valamit elmondunk, és ő egyből érti, akkor ő egyből fordít, és egyébként így velük vagyok így a legjobb viszonyban egyelőre.
1: Milyen a szereped a játékban, a csapatban? Mi az, amit rád bíz a vezetőedző? A játékszervezésben is belső poszt révén azért elég sok felelősség hárulhat rád.
0: Így van, ezt most még azért azt gondolom, hogy itt még az elején vagyunk ugye az egész bajnokságnak az új edzővel, most ezt még egy kicsit nehéz megítélni, hogy kire milyen szerep hárul. az azért már így látszódik, ugye rám számít támadás védekezésben, aminek nagyon örülök. Annak is örülök, hogy például most az utolsó mérkőzésünkön a Szeren elleni meccsen, ahol talán X-nél az utolsó 4 percben ott

0: már nem voltam a pályán, és utána visszaküldött, hogy a végjátékot én játszam le emberelőnybe.
1: És bocsánat, azt tegyük hozzá, hogy ez egy szoros végjáték lehetett, hiszen ugye az eredmény az 32-31 a ti javatokra.
0: Így van, és én 31-31-nél mentem vissza a pályára, pont egy emberelőnyös szituációban, amit én is játszottam le, aminek nagyon örülök, hogy egy ilyen kritikus szituációban, meccs végjátékában a pályán lehettem, mert azt gondolom, hogy ettől lesz a végén jobb játékos valaki. Igen, például támadásban nehéz velük, mert egy nagyon más szisztémába játszanak, mint amiből például én egész életemben játszottam, de próbálunk azért én az erősségemre alapozni, hogy jól játszok a beállóval, a szélekre, és hogy az egy az egyenleni játékokban tudja kiteljesedni támadójátékban, valamint szinte mondhatnám, hogy 85-90%-ban az emberelőnyes figurákat támadásban szinte mindig én játszom le, úgyhogy így most jelenleg teljesen egyetértek, és elégedett is vagyok vele, hogy az ilyen szituációkban és játékhelyzetekben tudok kibontakozni.
1: Most, ahogy így mondod, azt veszem le a szavaidból, hogy beértél ide Franciaországban, és jól érzed magad. Volt olyan mondjuk tavaly, amikor azt gondoltad, hogy nem érdemes folytatni tovább ezt a francia kalandot, és most már azt tudod mondani, hogy így egy évvel később, hogy megérte, és sikerült beilleszkednem, és ott vagyok, és kapok felelősséget, és kapok feladatot, és számítanak rám, látom, hogy fontos magja vagyok, vagy fontos eleme vagyok a csapatnak.
0: Hazudnék, ha se azt mondanám, hogy nem fordult meg a fejembe, hogy elég volt, de az a szerencse, én mindig azt mondom, hogy nyilván megfordul az ember fejébe. Az a lényeg, hogy ez egy kósza gondolat, vagy utána ezután nyilván tettek is követik. Nyilván, amikor nehezebb időszak volt, amikor nem játszottam, amikor úgy éreztem, hogy úgymond egyedül vagyok itt, nem értem őket, nincsenek itt a barátaim, nincsenek itt a családom, akkor hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fordult meg a fejembe. Aztán szerencsére én nem vagyok az a típus, aki szereti így feladni a dolgokat, és ezért megküzdöttem, és tényleg a másik fél évben már többet játszottam. Idén is azon vagyok, hogy minél többet játszik, és hogy tudjak majd még előre lépni, mert szeretnék, és most igen, teljesen azt tudom mondani, hogy megérte, és egyébként én szeretem a külföldi létet, külföldön lenni, egy más kultúrát megismerni, mert azért nyilván azért jöttem ki, hogy jobb játékos legyek, de azért azt se tehetjük félre, hogy emberként is sokat változok, és fejlődök itt a kinti létben is. Úgyhogy én most teljesen azt mondanám, hogy megérte. Én nagyon örülök, hogy meghoztam ezt a döntést 20-25-ben, hogy ideigazolok ki Franciaországba, mert azt gondolom, hogy emberileg és sportolóként is sokat fejlődtem.
1: Beszéljünk még egy kicsit a válogatottról, hiszen azt már tudjuk egy ideje, hogy az új szövetségi kapitány Sótonyi László. Tudom, hogy még nem kaptatok válogatott meghívót, de azért 2023 óta rendszeres tagja vagy a válogatottnak. Mit szóltatok hozzá, hiszen Sótonyi László utánpótlás korotokban egy meghatározó személyiség volt, hiszen a 2023-as junior világbajnokságon ezüstérmet szereztetek vele, ugye ő akkor volt a szövetségi edzője annak a válogatottnak, és hát ott annak a csapatnak a magja most már egyébként a felnőtt válogatottban van. Ez a baráti társaság is, remélem, hogy így is nevezhetem, hiszen azt tudom, hogy nagyon jóban vagytok, ugye Illis Zorán, Imre Bence, Fazekas Gergő, Lukács Péter, Palasics Kristóf, Papp Tamás, Pergel Andrej, te is ott voltál, és csak néhány nevet említve. Mit szóltatok hozzá, hogy ő lett a szövetségi kapitány?
0: Elsősorban ugye ez a leges, legnagyobb büszkeség, amikor ugye a válogatottba mehetünk, és ez még, hogy társul ezzel, hogy úgymond ebből a generációból ilyen sokan ott tudunk lenni, ez nagyon jó. Valamint én azt gondolom, hogy ehhez nyilván az is még egy nagyon pozitív dolog, hogy a tapasztaltabb játékosok, akik ott vannak, azokkal egy nagyon jó elegyet tudunk alkotni. És én azt gondolom, hogy egy sikeres időszak nyilván nehézségekkel, de egy sikeres időszakon van túl azért a válogatott, ugye egy Európa bajnoki 7. hely, egy olimpia, vannak benne nem olyan eredményei, de a férfi kézilabdában itt ez sajnos ilyen, annyira együtt van a mezőny, hogy teljesen kiszámíthatatlan, főleg egy Európa-bajnokságon, ahol minden meccs élet halál. Én nagyon kíváncsian várom az első válogatott összetartást a Sóval, ugye bele is fogunk csapni a lecsóba, mert egyből két nagyon fontos mérkőzés vár ránk, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Nyilván ez már nem egy junior válogatott, egy utánpótlás világeseményre készülünk, hanem ez a felnőtt válogatott a kézilabda elitje, úgyhogy nagyon kíváncsian várom. A srácokkal még nem beszéltünk erről, azt gondolom, hogy azért mindenki nagyon elfoglalt a klubjában, de az biztos, hogy mindenki nagyon várja az első összetartást ugye november elején, úgyhogy addig is meg azért dolgozunk mindenki a klubjában, hogy egyáltalán ott legyünk majd a válogatottban.
1: Milyen edző egyébként ő, vagy milyen pedagógus Sótonyi László?
0: Az biztos, hogy az utolsó junior világbajnokság, ami azért jó emlékeket hagyott ott, azért taktikailag nagyon, nagyon felkészültek voltunk. Én azt gondolom, hogy ez is volt az erőségünk talán, hogy tényleg taktikailag mindenki ki tudott teljesedni a taktikán belül, de azért megvoltak azok a fix dolgaink, amiket követtünk, és amik sikerre vezettek minket. Úgyhogy én azt mondanám így a legfontosabb dolognak, amit így ki tudnék emelni abból az időszakból, ami rémlik, de azért már ez sem most volt. Azóta gondolom, hogy ő is azért változott, mint edző, úgyhogy meglátjuk talán erről, hogyha majd november végén vagy decemberben beszélgetünk, akkor egy konkrétabb véleményt tudok mondani, most talán ennyi, amit ki tudnék emelni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Dóra készítette beszélgetést, hallhattuk, Ónodi János Kuti Máté volt a vendége.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi jégkorong. Első alkalommal fogadja a lombardiai ellenfelét a Fradi az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban. Az 52 mérkőzéses alapszakaszban a hazai jég előnyét érvényesítenie kell a magyar szuperkupa győztesnek. Ferencváros Milánó, osztrák jégkorongliga mérkőzés élőben, ma 18 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ma megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hétfőn szavaznak a képviselők Hankó Balázs, Sesztek Miklós és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Többnyire száraz napok jönnek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Hollandia 1-1-es döntetlent játszott Németországgal Amsterdamban a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában. A németeknél szövetségi kapitányként ezen a meccsen mutatkozott be a nyáron kinevezett Jürgen Klopp, míg a hollandoknál Xavi Hernández debütált a kispadon. A kettes csoport másik mérkőzésén Görögország 2-1-re nyert Szerbia vendégeként. A négyes számú csoportban pedig Portugália Wales 1-0, Norvégia-Dánia 3-2, a norvégoknál Erling Haaland 2 gólt is szerzett. Ma a magyar labdarúgó válogatott is megkezdi szereplését a Nemzetek Ligájában. Márko Rossi együttese a B divízióban Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában. A 20 óra 45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második fél időt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. A Győr sikerével indult a női kosárlabdán NB egy új idénye. Az Eto'o Basket 88-74-re nyert hazai pályán az Elte Beac Újbuda ellen. Döntőbe jutott Kukta Vladislava szófiai ökölvívó Európa bajnokságon, így ma este két fináléban is lesz magyar érdekeltség. Az 57 kilós kazah születésű versenyző sikerrel vette az elődöntőjét, a folytatásban pedig egy orosz rivális vár rá. Ma este Hámori Luca is orosz boxolóval küzd meg az aranyéremért a 65 kg-os súlycsoportban. George Russell, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es azeri nagydíj mindkét tegnapi szabad edzésén. A második gyakorláson csapattársa az összetett pontversenyben nagy fölénnyel vezető Kimi Antonelli végzett a második helyen, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappen lett a harmadik. A harmadik szabad edzés ma 10:30-kor, míg az időmérő 14 órakor kezdődik majd. A futamot pedig holnap 13 órától rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesztek Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte, a kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfőjelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Baka András azonban fenntartja javaslatát. Önként nem akar lemondani, és 2028-ig szóló megbízatása kitöltésére készül a Nemzeti Színház igazgatója. Vidnyánszky Attila, a Kossuth Rádió a reggeli műsorában azt mondta, hogy már többször szeretett volna, de még nem tudott találkozni Tarz Zoltán kulturális miniszterrel. Mint fogalmazott, a kormánytól egyelőre nem kapott választ azokra a kérdéseire, amelyeket egy levélben fogalmazott meg az évszázadokkal és az intézmény működésével kapcsolatban. Jövőre korlátozzák a külföldi diákok arányát az olasz iskolákban. Az alsóbb tagozatokon 5-ig osztályonként legfeljebb a gyerekek 30%-a lehet nem Olaszországban született, nem olasz állampolgárságú tanuló. A most kiadott kormányrendelet azt is előírja, hogy szüleik tanuljanak meg olaszul. Szó van benne arról is, hogy a tanulók számára tilos lesz arcuk eltakarása. Az új szabályozás a következő tanévtől jövő ősszel lép életbe.
0: Közlekedés.
2: Két személyautó koccant az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, az M0-ás autóút csomópontja után. A 16-os kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek, ezért a kialakult torlódás már kihat az M0-ás autóútra is.
0: Időjárás.
2: Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongos felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon a szelet élénk időnként erős lökések kísérhetik. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható. Hasonlóan többnyire napos, száraz idő lesz a folytatásban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 8 óra 40 perc van szeptember 25-én, pénteken reggel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, és már 6 óra óta itt vagyunk Bene Ferivel.
2: És Tisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek.
1: Jó reggelt neked is, jó reggelt mindenkinek, és egy nagyon, nekem az én szívemnek nagyon kedves téma volt a 7 és 8 közötti óránkban. Csabai Edvin volt itt, a Magyar Edzők Társasága sportigazgatója, korábbi maraton kenu fenomén, tényleg egészen elképesztő, a világ legjobb maratonista kenusának is megválasztották korábban, egy fantasztikus sportoló, aki hát ezen az úton halad van, most az edzői munkát segít ugye ebben a szervezetben, és annak kapcsán volt itt velünk, és várjuk még a továbbiakban is az üzeneteiteket, kinek mit jelentett az edzője, mert ugye Magyar Edző Napja van, ennek kapcsán ma ki is osztják ugye a szakma elismeréseit, kitüntetéseit, és hát vele is beszélgettünk arról, hogy a nemzetközi úgynevezett Thanks Coach mozgalom, amelyhez ugye a Magyar Edzők Társasága is csatlakozott, milyen valóban szívhez szól és megható üzeneteket hordoz. Sok szempontból azt gondolom, hogy fontos sokszor a kritikai hang mellett is megemlékeznünk arról, hogy milyen hihetetlen munkát végeznek azok a szakemberek, akiknek a tanítványait mi ünnepeljük és akiknek szurkolunk. Viszont most egy picit beszéljünk inkább a szurkolói szemszögről, mert hogy a mai napon ugye megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája sorozat a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna ellen 20 óra 45 perctől lép pályára a Nemzeti 11 a Puskás Arénában természetesen, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy ami állandó pénteki szakértőnk, Bánki József, Bánki Dodi, mit vár ettől a találkozótól. Szia Dodi, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt, Dodi!
1: No, hát először is a kérdés az az, hogy szerinted a labdarúgó világbajnokság hosszúsága és mérkőzés mennyisége után vajon a szurkolók idézőjelbe kiheverték-e már ezt a túltöltést a válogatott meccsekből, és megéheztünk-e már arra, hogy újra lássuk a nemzeti válogatottakat?
3: Igen. Szóval a magyar szurkoló, igen, ki van éhezve, mert hihetetlen nagy ünnep, egy kultikus ünnep lett a magyar válogatott összes fellépése, és ezt várom ma is, egy szenzációs hangulatot, egy összeborulást, mert ez az összetartozás érzés, ez frenetikus, és remélem a játék, az eredmény is segíteni fogja ezt a hangulatot, ami nagyon kemény, hogy 12 nap alatt 4 meccs, szóval azért ez kőkemény, ez megint az üzletemberek, a bizniszmeneknek a határozata, 2 hétre kiszakítani a klubfutballból, kőkemény lesz. Én nagyon félek, hogy sérülések is lesznek, mert nagyon túl vannak rajszolva a játékosok.
2: Hát olyannyira, hogy ez a hullám már megkezdődött az első fordulóban, a Hollandia-Németország találkozón 2 komoly sérülés is volt, és az egyik az egyértelműen túlterhelésből adódóan izomsérülés. Úgyhogy ráadásul nekünk... Így van, pontosan, és ráadásul azért nekünk nincs is ilyen bő keretünk, hogy ezt a 4 napos túrát ezt egyértelműen úgy, mint ahogy a német válogatott 44-es kerettel tudjuk lehozni. Viszont megkérdeznélek, hogy a 2 egyértelműen legnagyobb vérvesztesség a válogatottunk számára, Varga Barnabás és Hallai Roland, hogy őket szerinted hogy fogja pótolni a kapitány talán már a mai mérkőzésen?
3: Hát főleg Varga Barninak a pótlása nehéz, mert ilyen csúcscenterünk nincs még. Igen, egy. Igen. Sem a földön, sem a levegőben, tehát ott valamilyen taktikai változtatásra lesz szükség, elmozgó centerre. Valószínűleg Lukács Dániel is szerepet fog kapni. Nagyon nehéz lesz megoldani, de a középpályán azért viszont eddig jól állunk, meg hát Szoboszlai Dominik nagyon nagy formában van, Schäfer Andrés szegény nagyon rossz csapatban játszik, Union Berlin tükik verik a Bundesligában, viszont vannak nagyon tehetséges játékosok a középpályán, Szűcs Tomira gondolok, Tóth Alira, aki sajnos nem nagyon játszik jelenleg még a Bormuzban, Vitális Milán viszont igen, az Ajax Athénban, tehát középpályán egész jól állunk, a centrum, a center.
2: Igen, nekem az a problémám, hogy statisztikailag is kevés gól lesz a pályán. Így, hogy a 2 talán 3-ból 2 leggólerősebb játékosunk kiesett. Tehát igazából nemzetközi szinten sok gólos játékosunk, csak Szoboszlai Dominik lesz a pályán, hogy ezt hogyan tudjuk kompenzálni.
3: Hát igen, erre mondtam, hogy valószínű taktikailag is más lesz, lehet, hogy nagyobb szerepet lesz a pontrugásoknak. és egy nagyon nevetélyes ellenfél, tehát le is kell kontrollálni őket, és úgy kell fölépíteni a támadásainkat, nagyon fontos. A mai futballban rendkívül fontos az átmenet a labdaszerzés után, hogy minél gyorsabban föléri a támadásba, és be is helyezd. Na most ez döntő jelentőség.
2: És ebben jók az ukránok? Tehát azt tegyük hozzá, hogy évtizedek óta ez a játékstílus, ez az ukrán iskola, és ugye azt se felejtsük el, hogy André Maldéra személyében olasz edzőjük van, ami még bőle, tovább erősíti ezt.
1: Két olasz egymással néz farkas szemet a kispadon.
3: Jó, de a mi Márkónk azért többet bizonyított már, mint Maldéra.
1: Hát az biztos, hogy enyhén szólva is ez a 85 mérkőzés, ami a hátam mögött van a válogatott élén, azért az egy nagyon-nagyon masszív tudás. Viszont ha már arról beszéltünk, hogy a kiesők kapcsán esetleg újabb játékosok kapnak lehetőséget, persze lehet, hogy hát itt a párhuzon, de emlékezünk azért arra vissza, amikor a 2020-as, aztán persze a 21-ben megtartott Európa-bajnokság előtt, ugye, amelyre Szoboszlai Dominik rúgta ki a válogatottat, ugye olyan makacs, hosszantartó sérülése volt, hogy az egész EB-ről hiányzott, és ő ugye nélkülöznie kellett őt a kapitánynak, és mégis úgy tűnt, hogy valami olyan összetartás kerekedett abban a csapatban, és ne felejtsük, hogy például Séfer Andrés is akkor mondjuk úgy született meg igazán a magyar válogatott és a magyar szurkolók számára, tehát egy ilyen lehetőség, vagy inkább azt mondanám, hogy egy ilyen élethelyzet, amiből ugye az adódik, hogy nagyon komoly játékosok esnek ki, szerinted adhat-e új utat, lehetőséget azoknak, akik most megmutatkozhatnak, bemutatkozhatnak?
3: Hát hogyne, de ne felejtsük el, hogy azóta Szoboszlai Dominik 5 évvel idősebb is lett. Uh-huh. Tehát ő, az ő szava, az ő hangja, az meghatározó az öltözőben, minden tekintetben. És ez segítség is lehet akár a fiatal játékosoknak, és segíti is, ahogy én látom, segíti is, és nagyon fontos. De ugyanez igaz Séfer Andrásra, Orbán Villire, Kerkez Milosra is, tehát itt vannak már azért meghatározó játékosaink, hát nyilván Szoboszlai a vezér a csapatban, én biztos vagyok benne, hogy összefogja őket, de kíváncsi vagyok, hogy ezen a 4 meccsen hogy tudja majd rotálni a csapatot Márko Rossi, mert rotálni kell, mert ezt nem fogják vinni, tehát itt nem véletlen, hogy a Ferika által is említett Jürgen Klopp két keretet állított össze erre a 4 meccsre. Két külön keretet. Igen. Igen. Azért, jó, a németek megtehetik.
1: Van miből.
3: Hát igen.
1: Válogatni. Igen, mit szólsz egyébként, ugye, hogy egy kicsit még így kitekintsünk, és te hoztad szóba Jürgen Kloppot, ugye, mert arról beszéltünk, hogy a világbajnokság idő után nagyon sok helyen ugye új lappal indult a válogatott, ugye Jürgen Klopp talán az egyik talán legizgatottabban várt jelenség, ugye a német labdarúgás élén, ugye beszéltünk Xaviról is, aki holland válogatottat irányítja, aztán Zinedine Zidane a franciát vette át, és hát nyilván körbenézhetnénk még, mert Jesus, ha jól tudom, vagy Jesus,
3: így van
1: a portugál válogatottnál. Egyébként ott Ronaldo egyelőre úgy tűnik, hogy még marad is, és még mindig nem intett búcsút a válogatottnak.
3: Jó, a Modric is marad a horvátoknál.
1: Hát, miért is ne?
3: Ő is 45 van, persze.
1: Így van. Szóval, hogy mi a meglátásod, melyik házasság lehet hosszú távon szerinted a legkifizetődőbb? Most egy párat említettünk csak.
3: Hát Jürgen Klopp mindenféleképpen nagyon jó választás a németek részére, és már ez is egy újdonság volt, ahogy ketté választotta a kereteket is, és hívott be a Paderbornból, Elversbergből játékosokat, tehát kis csapatokból is, és nagyon-nagyon egységes jó csapat lesz a német. Most még játékban nem annyira, de tegnap lezárhatták volna, akár nyerhettek volna Hollandiában is a végén csúszott ki a kezükből a győzelem. Én biztos vagyok benne, hogy összerántja a német válogatottat. Xavi a holland iskolán nőtt föl a Camp Nou-ba, mert Johan Cruyff és Linus Michels elvitte oda a totális futballt meg a holland iskolát, de az más így most 20-30 évvel később vezetni egy holland válogatottat, tehát ott azért nehezebb dolga lesz, viszont a kerete nagyon erős. Nagyon sokan játszanak a Premier League-ben, tehát egy kifejezetten jó csapat lesz, hát kíváncsi vagyok, hogy edzőként hogy fog bizonyítani, ugyanez igaz Zidára is, aki nagyon nehéz örökséget vett.
1: Bizony.
3: Mert Deschamps mindent megnyert a franciákkal, amit csak lehetett. Ezt megismételni nem lesz egyszerű történet, úgyhogy nem baj, ezek jó nevek, jó edzők, bizonyított, rutinos trénerek, ez jó, hogy megfestíti a nemzetközi futballt is. Én itt a túlterheléssel vagyok nagyon nagy félzben. Én nagyon féltem a játékosokat és minden, a miénket is, meg a nemzetközi futballban szereplőket is. Szerintem, amikor folytatódik a bajnokság, rengeteg edző fog zokogni a túlterheltség miatt, meg a sérülések miatt október 10-én.
2: És ha már említetted a rutinos edzőket, mit vársz Mancini második kapitányi időszakától az olaszokkal kapcsolatban? Tehát Olaszország Belgium a 20-45-től.
3: Hát igen. Ő is bizonyított már nemzetközi szinten, a Man City-től kezdve Olaszországban, és hát nem ő volt az első számú jelölt, ezt pontosan tudjuk. Tehát nem sikerült Pirlót átvinni a kapitányi posztra. Én úgy érzem, hogy Mancho is össze fogja rántani az olaszokat, mert tehetség van bőven. A pénz fogyott el ott az olasz futballban, és én például most a belgák ellen is egy nagyon jó meccset számítok, egy nagyon jó, a belgák rendkívül jó kerettel rendelkeznek, de Mancini össze fogja rántani az olasz válogatottat.
1: Hát ha már a terhelésről beszéltél egyébként, ugye tegnap a sajtótájékoztatón maga Szoboszlai Dominik is, amikor kérdezték, hogy mi a véleménye, ugye itt a 12 nap alatt lejátszott 4 mérkőzésről, akkor azért nem volt nagyon boldog, tehát ő is azt mondta, hogy nem üdvözli ezt a folyamatot. Nyilván érthető, pláne egy olyan játékosnak, akinek olyan terhelése van, mint neki nyilván a Premier League és a Bajnokok Ligája kapcsán.
3: Hát hogyne? Hát ő pontosan tudja, hogy mit jelent ez. Most a Liverpoolnál is volt olyan meccs, ahol nagyon-nagyon fáradt volt a Liverpool, és rajta is kiütközött. Akkor most ez a 4 válogatott meccs még inkább meg fogja terhelni. Azok a gól nélküli Liverpool eredmények pontosan a fáradtság számára írandó. Ő érzi, a saját bőrén tapasztalja, hogy mit jelent ez, de hát itt az üzlet minden felül ér a futballban.
2: Hát és azt se felejtsük el, hogy Dominik folyamatosan végigjátsza Liverpool mérkőzéseit. Igen. Hát ott aztán tényleg elképesztő terhelés alatt van, és hát gyaníthatóan a magyar válogatottban sem lesz túl sok lehetősége pihentetni Marco Rossinak, szóval itt egy nagyon-nagyon komoly sérülés veszély, és a túljátszatás esete forog fenn.
3: Én szerintem, mert szóba került köztem meg Marco Rossi között, hogy amikor csak lehet, mondjuk adja az Isten, hogy az eredmény megvan, akkor az első adandó pillanatban pihentetni kellene, mert ezt a 4 meccset így izomból lehúzni, hát ez kőkemény. Közte azért utazások is vannak, és a kirosszába meg a szombatra. Hát ez óvatosnak kell lenni az egészségét illetően is. Meg hát az szükség van rá.
1: Hát így van.
2: És melyik ellenfél ellen tudjuk egyáltalán pihentetni? Szóval én egyelőre nem látom egyik mérkőzésben sem, hogy mondjuk a 60. percben 3-0-ra vezetünk, és le lehet cserélni Dominikát.
1: Na jó, hát minden esetben...
3: Hát 3-0-nál már azért talán
1: így. Majd meglátjuk, legyen.
2: Legyen ennyi.
1: És csak azt mondja, hogy melyik mérkőzés lesz azon. Na, hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. És hát ugye azért a fizikai terelés mellett nyilván van mentális is, meg stressz is. Nem tudom, hogy te láttad, vagy olvastad, de ugye a tegnapi Szoboszlai nyilatkozat kapcsán, vagy sajtótájékoztató kapcsán, ugye azokat a gondolatokat, szavakat, üzenetet, amelyet megfogalmazott ennek kapcsán egyébként Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője, mai jegyzete is. Hát egyfajta mea culpa bizonyos szempontból. Te mit gondolsz arról, amit Szoboszlai Dominik mondott? Egyáltalán helyesnek tartod-e, hogy volt egy ilyen jellegű üzenet vagy kiszólás, illetve mennyire érzed helytállónak?
3: Mindenféleképpen jó az őszinte szó, tehát szemtől szembe, face to face, meg kell beszélni ezeket. Én nekem egy kifogásom van ezzel, hogy nem szabad általánosítani. Mondja meg konkrétan, hogy tessék, én erre és erre gondoltam. Igen. És akkor nem mindenkit, mert hát azért a magyar sportújságírók között is vannak olyanok, akik láttak nagyon jó futballistákat, meg ismertek is nagyon jó futballistákat, tehát nagyon komoly tapasztalataik vannak megtörtént eseményekkel kapcsolatban. Egyetértek vele, le kell rendezni ezeket a dolgokat, mert ő ez konkrét eset a Steven Gerrard féle történet, amikor Steven Gerrard egy ilyen vicces formában interjút készített vele, és hogy együtt játszanánk, akkor ki melyik lenne. Hát az lehet lenni a 2-esén, a 8-es, totál jó pofa történet, tehát nagyon derűs, és ez lett félrevíve. De akkor ezt meg kell beszélni, és nem az összes magyar sportújságírót megemlítve. Ez szerencsétlen volt szerintem, egyébként meg jogos, mert le kell rendezni ezeket a történeteket. Mi is lerendeztük annak idején. de az élet megy tovább. Itt viszont le kell zárni a történetet, és előre menni, és közösen. Mert igen, egy a cél, Magyarország.
1: Ez abszolút így van, illetve ugye nyilván az általánosítás, amit mondasz, ugye, és a jegyzet is erre utal, ugye, hogy itt az egyéb, akár a magánéletre, akár az egyébekre vonatkozó információk félreinterpretálása, annak például nem volt semmilyen nyoma, ugye, akár a nemzeti sportban, miután nem lett ki, ahogy mondod, kihangsúlyozva, hogy hol vagy ki, ebből egy ilyen általános vélemény született, és mindent ide borítanak, akár a kommentelők is, vagy ennek kapcsán nyilvánulnak meg. De én is azt gondolom, hogy nyilván a tiszta beszéd az, amiből lehet érteni, ettől függetlenül nyilván mindenki azért alapvetően arra kíváncsi, ami a pályán történik, és akkor egy mondatban mi történik a pályán, Madoni, mire számítasz? Ugye itt azért ne felejtsük el, hogy a fájdalmas ugye írek elleni találkozó óta ez lesz az első valódi, tényleg komoly tétmérkőzés a válogatottnak, tehát én azt gondolom, hogy nem csak arról van itt szó, hogy megkezdünk egy új sorozatot, és ugye egy nagyon nehéz ellenfél jön szembe, hanem arról is van szó, hogy szeretnénk nyilván azt az érát egy kicsit magunk mögé tolni.
3: Nagyon fontos lenne a győzelemmel indítani, és az egyik legnehezebb ellenfél ellen. Én egy nullás győzelemre számítok, én nagyon elégedett lennék, ha 1-0-ra nyernénk ezzel. Nagyon nagy örömet szereznénk, ajándékot is adnánk a kárpátaljai magyarságnak, meg az egész nemzetnek, mert most nagyon nagy szüksége van mindenkinek a pozitív eseményekre, pozitív gondolatokra, az közös örömre, és ehhez nagyon, nagyon erősen hozzájárulhat a magyar válogatott ma este.
1: Hát én is azt gondolom, hogy így lehet, és így legyen. Ugye Marco Rossi azt ígérte, hogy győzelmet ugyan nem tud ígérni, de azt, hogy mindent meg fog tenni érte a válogatott a mérkőzés első percétől az utolsóig, abban biztosak lehetünk, úgyhogy szerintem ezt várja mindenki valóban, egy olyan pályát felszántani képes harcos lendületű és lelkületű társaságot, amire most nagy szükség van, úgyhogy hajrá magyarok, ugye Dodikám?
3: Hajrá magyarok, bizony, hajrá magyarok.
1: Okay. Nagyon köszönjük, és természetesen veled együtt mi is szurkolunk a válogatottnak, még biztosan szó esik erről a mai találkozóról, és akkor érkezett egy ezzel kapcsolatos, ugye még mindig a témához kapcsolódó hosszú-hosszú SMS. Jó reggelt mindenkinek, a Gerard beszélgetés fordítása kiverte nálam is a biztosítékot, folyamatos a ferdítés, van, aki semmire sincs tekintettel, ezt egy picit hagyjuk, de azért az a lényeg, ugye, hogy a család és a privát szféra védelme mindazoknál, akik nem haknéznak, és nem mutogatják magukat alap. És igen, van, hogy kifejezetten visszahúzódó és rosszindulatú a média, állandó hangulatkeltés, miért ne lehetne objektív az újságírás, de támogató módon. Van rá jó példa, és Zsuzsi is ezt csinálja, ó, nagyon köszönöm, igyekszik az ember, csak intelligencia és jó indulat kérdése a dolog, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy lehet erről a megszólalásról is normálisan írni és beszélni, megpróbálni kicsit mélyebbre tekinteni, fejteni, hogy valóban mit is kért az összes magyar sportoló nevében Szoboszlai Dominik. Legyen szép a napotok, Hajni. Na hát köszönjük szépen, Hajni, a véleményedet, és hogy ilyen masszívan és hosszasan érveltél. Mindenkinek a véleményét szívesen meghallgatjuk, elolvassuk, beolvassuk a 0630 55 55 605-re, és hát maradunk még egy órát, mert hogy Kemény Dénes is érkezik, hiszen ma van ugye a magyar edző napja. Neki a díjak kiosztásában a mesteredzői kollégium elnökeként nagyon komoly szerepe van, úgyhogy erre az izgalmas és szép témára térünk majd vissza. Maradjatok velünk!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, bizony, 9 óra 6 perc van, szeptember 25-e péntek, és már 6 óra óta itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggelében együtt vagyunk Bene Ferivel.
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon szép és persze fontos témák merültek fel itt a ma reggel folyamán, és hát értelemszerűen az egyik fő tematika a magyar labdarúgó válogatott kezdése a Nemzetek Ligája sorozatban. Ugye Ukrajna ellen lépnek pályára a mieink 20:45 perctől. Arról is beszéltünk, hogy izgalmas lesz, ugye, hogy két olasz származású kapitány néz majd egymással farkas szemet, hogy vajon ezek az iskolák milyen módon ütköznek, de hát arról beszéltünk, hogy nyilván Málderával szemben Marco Rossinak azért a tapasztalatai óriásiak olyan tekintetben, hogy már azért 85 mérkőzés van a magyar válogatott kispandjára háta mögött, de ennek a napnak ugye van egy másik különlegessége is, és nem csak Magyarországon, hanem világszinten, ugye ez a Thanks Coach mozgalom, hogy köszönjük meg az edzőinknek mindazt a munkát, azt a sokszor láthatatlan fáradtságot, ami a háttérben van egy-egy sport siker mögött, és ugye a mozgalomhoz kapcsolódóan egy nagyon szép ünnepség is van, ma osztják ki a Magyar Edzők napján ugye azokat az elismeréseket, amelyeket részben például a mesteredzői kollégium szavaz meg, és hát ennek a vezetője, aki itt van velünk a vonalban, természetesen Kemény Dénes kapitány, jó reggelt, szervusz, szeretettel köszöntünk, Dénes.
3: Szervusztok, jó reggelt.
2: Jó reggelt, mester.
1: Már egy pár héttel megelőztük egy picit a mai eseményeket, de most olyan jó visszaringatni magunkat ebbe a hangulatba, mert hogy eljött a nap, és talán lehet, hogy hallottad, hogy Csabai Edvint hívtuk meg, hogy kicsit ő is ennek a hátterét említse, és beszéljünk erről. Most ugorjunk egy kicsit vissza az időbe, Dénes, mert mindig arról beszélünk, ugye, amikor értelemszerűen is miért is ugye a te edzői sikereidről, de neked milyen emlékeid vannak, amikor a sportot elkezdted? Hát ugye nyilván tudjuk, hogy ugye Fecsó bácsi édesapád, gondolom, hogy óriási és ölök életre tartó útra állított rá, de azért te játszottál sokat külföldön. Szóval, hogy milyen emlékeid vannak a téged képző szakemberekről?
3: Hát ez egy nagyon adekvát kérdés a mai napra. Nyilván az én szerepem az kényelmesebb megközelíteni a partról, de az, hogy én esetleg egy felvértezettséget összetudtam gyűjteni az első alkalomra, amikor én már edzést tartottam, abban az biztos benne volt, egyszer összeszámoltam, hogy az első gyerek edzőmtől egészen a komoly utolsó edzőmig, összesen benne a válogatott edzők, utánpótlás, felnőtt, stb. Ausztrália, összesen 22 edző.
1: Atya úristen! Húzta mindenit, az nagyon kemény.
3: És hogyha te elkezdesz edzősködni, és szembesülsz egy helyzettel, ha megvan a múltadban egy olyan emlékkép, ami vagy ugyanolyan, vagy nagyon hasonló, mint az a helyzet, amit meg kell oldjál, akkor mindenképpen van egy támpontod. És én nekem tekintettel arra, hogy azért a 22 különböző edző szinte mindenkitől, vagy azt ki is tudom jelenteni, mindenkitől volt valami olyan pozitívum, amit nem azt mondom, hogy egy az egybe lehet alkalmazni, de egy olyan emlék, ami bizonyos helyzetekben lehet segítség. Jó néhánytól volt negatívum, ami legalább olyan segítség, mint a pozitívumok. És így összességében én most ki tudok emelni jó néhányat közülük, de valamit kifejezetten tanultam mindenkitől. És nem okvetlenül azok a nekem a legkedvesebb vagy a legtanulságosabb edzőim, akiknél a legjobban játszottam, holott nyilván az a legkényelmesebb, meg az a legkedvesebb az embernek, de azt gondolom, hogy most például ugye óriási, szerintem mai napig ugye a magyar vízilabdában a legnagyobb név azért a Gyarmati Dezső, mert ő a játékoskénti megnyert 3 olimpiai aranyához, ő edzőként is nyert egyet. Egyébként érdekes, hogy a 9 magyar olimpiai aranyból az egyetlen, amit játékosként olimpiai bajnok nyert, az a Dezsőjé. És valahogy úgy alakult, hogy amikor olimpiai bajnokok voltak a szövetségi kapitányok, akkor ő nekik ez nem sikerült, nyilván van ebben valami pszichés rész.
1: Igen.
3: Hát a futballban például Beckenbauer tudom említeni, aki játékosként is világbajnok lett és edzőként is.
4: Igen.
3: De nem nagyon van, olyan nagyon sok.
4: Igen, még Zagallo van így.
3: Rajta kívül.
4: Brazil Zagallo van még.
3: A brazil Zagallo. Hát akkor kettő van, és azért annál több világbajnok elnyomtoztottak ki az
4: Igen. Egyik
3: évben. Úgyhogy azt gondolom, hogy én nekem ez szerencse volt, hogy ilyen sok edzőm volt. És visszatérve a Dezsőre, ő azt gondolom, hogy azt tapasztaltam, amikor edző lettem, a legkülönlegesebb ahhoz képest, hogy nyilván a vízilabda kisújában volt az edzéstartás, stb. Ő talán megelőzte a korát, elkezdett foglalkozni a játékosok agyával, hogy így mondjam, a lelkével. Hát ez az érzelmi intelligencia szerintem nem is tudta, hogy van ilyen, de alkalmazta.
1: Érdekes.
3: Reflexből. Uh-huh. És sok olyan dolgot, ugye én fiatal játékosként, már felnőtt OBS játékosként, sőt már néha voltam a Dezső játékosra válogatott keretben, de azért még azt a sarkára ültem ki otthon este, amikor a apámmal beszélgettek ketten, közel laktunk, és rendszeresen este átjött. És olyan dolgokat hallottam, ami aztán később, amikor már idősebb játékos lettem, vagy edző lettem, jöttek elő, és

0: igazad játékos?
1: Játékosként az ember hajlamos csak az edzés jellegére, vagy a játszandó, a kijelölt taktika kapcsán kritikákat megfogalmazni. Komplexitásában sokkal kevésbé látja a játékos.
0: Igen.
1: És az edző nagyon sok területen kell, tehát az edző egy zenebolóc, mindenhez kell értsen, mert különben, mert a legvégén az eredmény az övé, tehát én is játékosként adtam úgy véleményt, nyilván nem az öltözőben az edző hátra, hanem először négy szem közt, aztán esetleg még további két játékossal megbeszéltük, hogy nekünk nem a legjobb, a pillanatnyilag a világon a legjobb taktika lesz az eredményes, hanem az, amit meg is tudunk csinálni. Tehát, hogy alkalmazzuk a taktikai tárházból azt, amire a csapat játékosai képességeik, képzettségük, felkészültség alapján leginkább alkalmasak, és azt csináljuk jól, nem pedig a sokkal jobbat döcögve, mert nekünk magas, mint a magas ugrónak a léc.
2: Na hát ugye a mai napon viszont valóban ugye azok az edzők kapják az elismerést, akik hát mesteri módon, nem csak ők, de ők ugye nyilván kiemelten végzik a munkájukat. Már egy pár mondatot azért szenteltünk ennek egy néhány héttel ezelőtt, de talán arra lenne érdemes még egy picit kitérnünk, és hagyjuk meg az ünneplést későbbre, és nyilván majd utána a neveket is, hogy mennyire okoz évről évre fejtörést ennek a grémiumnak, amelyet te vezetsz, hogy kik lehetnek. Most gondolok itt elsősorban arra, hogy nyilván remek eredmények születnek, de ez nem csak ebből adódik, hogy éppen abban az adott esztendőben mondjuk ki milyen csúcsig vitte a tanítványait. Gondolom, itt nagyon sok egyéb szempont van, amit meg kell rágni a döntés előtt.
1: Igen, tulajdonképpen a mesteredzőidé kezdjük ugye talán a legfontosabbal. A mesteredzőidé azért az is egy pályafutás néz, nem csak az elmúlt 12 hónap eredményeit, de előfordulhat, hogy valaki az elmúlt 12 hónapban elér olyan eredményeket, hogy abszolút másodlagos, hogy a korábbi 15 évben mondjuk milyen eredményt ért el. Mesteredzői díjnál a saját magunknak tettük, amely az előbb a léc szóba került magasra a lécet, mert abban maradtunk, hogy nagyon keveset adunk, hogy értékesebb legyen. Én amikor ezt átvettem, akkor szembesültem, hogy irdatlan mennyiségben osztották ki korábban, tehát évente 5, 6, 7, 8 mesteredzőt avattak, hogy így mondjam, és hát ez devalválta. Uh-huh. Kaptam egy listát, nem tudom, fénymásolva 10-valahány oldal volt. Tehát püstöm a számot, ha volt az Edwin adásban, akkor ő biztosan tudja, mert ő az, aki ilyen dolgokban mindent tud a Magyar Edzők Társaságánál. Mondjuk a Molnár Zoli meg a Köfkas is nagyon képben vannak, de őket nem szoktam adatok miatt zavarni, az Edwinnek írok internetet, és akkor azonnal mindent tudok. Úgyhogy ez volt az első lépés. Ennél fogva tényleg saját magunkat tettük nehezebb helyzetbe, de azért egyenlőre megugorjuk a lécet. Az a jobbik eset különben, hogyha esetleg egy-két pályázóra vagy javaslatra azt mondjuk, hogy egy-két éven belül oda fog kerülni, ha csak valami nem történik, és akkor mondjuk 5-6-ból választunk ki, maximum 2-t szoktunk. Úgyhogy viszont vannak további díjak, tehát a ma este szerintem 10-re hajaz az összes díjátadás, nem tudom pontosan, nem számoltam össze. Az életműdíjnál már lájtosabban állunk hozzá, tekintettel arra, hogy az egyes számú feltétele, hogy 60 évnél idősebb kell legyen az kapja. Ott azért már egészségi állapot, ez az is szóba kerül, hogy oda tudjuk adni, nehogy elkéssünk vele, hogyha úgy gondoljuk, hogy majd jövőre. És ott már több van, és akkor van az Ormai László díj, ami hát tulajdonképpen felfedezett edzőknek van, vagy azt mondhatom akár, egy ilyen lépésnek a mesteredzői irányába. Nem nagyon fordult elő, hogy Ormai László díjat kapott volna már mesteredző. Ormai László arról híres, hogy az asztali tenisz edzőszövetségi kapitány, edző biztos, mert tudom, hogy többeket nyert, hogy ő éreztette föl néhány év ilyen tetszhalott állapotból, akár a metszölését, vagy alapította,

0: ezeket jobban tudják a Zoli meg a Zoli meg a Karcsi, ezeket a történelmi dolgokat, de Laci bácsi nagyon sokáig, ameddig még jól volt, ott volt az elnökségi üléseken, mindig elmondta a véleményét, és mindig meg is hallgattuk, úgyhogy törvényszerű volt, hogy róla nevezünk el valamit, de például a sportállamtitkárság is évente kemény fecsó díjat ad át.
1: Utánpótlásedzőnek.
0: És én annak örülök, hogy ez ugye, ez azért örülök, hogy nincs úgymond közünk ennek a létrehozásához, meg alapításához, mert mégiscsak az alelnöke vagyok a METnek, tehát ez nem egy MET által kigondolt díj, hanem a sportállamtitkárság egy 3-4 évvel ezelőtt indult, engedélyt kértek, hát mit az Isten, persze.
1: Megadtátok, igen.
0: És hát az is egy díj lesz ma, és biztos, hogy hagytam ki. Úgyhogy ez egy szép ünnepség, utána egy vacsora, nagyon sok mindenki jön, mert például az érdekeltektől a klub irányából is jelen lesznek, akik ünnepelnek, vagy szövetség irányából, tehát egy nagy esemény. Azt megelőzően, hogy nem volt meg ez a Thanks Coach
1: mozgalom, igen.
0: Mozgalom, igen. Nem vagyok benne biztos, hogy mindig szeptember 25-e volt, de hát akkor most azért elég sok tájékozatlanságról tettem tanulmányt.
1: Nem jellemző. De ebben megerősítelek, ez szeptember 25-e volt. Most ez pont erre a napra esik, úgyhogy ma úgy értem, hogy péntekre, ami általában a díjkiosztó napja szokott lenni, úgyhogy ez a szeptember 25, ez egy nemzetközi kezdeményezés lett ez a nap. Úgyhogy ehhez csatlakozott a Magyar Edzők Társasága is. No, akkor viszont azért én hadd hangsúlyozom inkább a mindenben is tájékozottságodat, meg azt, hogy mindig szeretjük, hogyha a te nézőpontodból hallunk véleményt bizonyos dolgokról vagy jelenségekről. Ugye ma pályára lép a Magyar Labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája új sorozatában Ukrajna ellen, és a tegnapi sajtótájékoztató egy kicsit szokatlan jelenettel kezdődött, hiszen Szoboszlai Dominik üzent a sajtónak bizonyos dolgokat, hát mondhatjuk, hogy kikért magának bizonyos dolgokban, irányt mutatott, hogy hogyan kellene ugye a sajtónak pozitív módon viszonyulni a sportolókhoz, és együtt haladni, illetve hogy ami nem valós, vagy esetleg olyan színben kerül feltüntetésre, amiből esetleg félreértések vannak, azt mindenképpen kerüljék el, különben nem nyilatkozik a jövőben. Ugye generálisan mondta, nyilván megemlítve a nemzeti sportot, miközben sok minden más kritika nyilván nem is ezt a lapot érinti. Inkább arra lennék kíváncsi, egyfelől az is érdekel, hogy mit gondolsz erről, illetve arról, hogy te, aki az olasz sajtótól, az ausztrál sajtón át, nyilván a nemzetközi sportvilág reakcióit is ismered, hiszen a világ színpadán itt eltöltöttél néhány évtizedet. Volt-e ilyen eseted, hogy kellett valamilyen üzenetet átadnod, és alapvetően mi a viszonyod ahhoz, hogyha hát a sajtó ilyen vagy olyan módon tálal bizonyos dolgokat?
0: Igazából nekem ugye normális volt a viszonyom a sajtóval, akár Olaszországban, akár utána akár Ausztráliában, akár Olaszországban, akár Magyarországon. Hát vannak azért azok a vonalak, amit szerintem nem léphet át egy sportolóval vagy a sportvezetővel szemben a sajtó. Én a legérzékenyebb arra voltam, amikor én elmondtam valamit, és nem azt írták le. Tehát van az, amikor azért, hogy tisztában legyen és megértse az újság képviselője, vagy a sajtó képviselője az, hogy te miért, hogyan válaszolsz egy kérdésre, hogy világos legyen neki, el kell mondjál olyat, ami nem tartozik a nyilvánosságra, tehát úgy mond olyan, oké, eddig volt a hivatalos,
1: igen.
0: Háttérben azért mondom el, hogy megérts, hogy miért ezt kell mondja. Na most, hogyha ezek után ő fordítva csinálja, és azt írja le, amire felhívtam a figyelmét, hogy ez a nem nyilvános rész, attól kezdve azt gondolom, hogy akár nyugodtan, hogyha nem akarja a memóriáját a telefonjának feleslegesen terhelni, ki is törölheti a számot, a büdös érdemet, többet nem állok vele szóba, mert ez nem fér bele.
1: Persze.
0: Azt elfogadtam, de azt sem tartottam korrektnek, hogy csinálnak egy interjút, 6 kérdés, mind a 6-ra elmondom az álláspontomat, majd úgy zárja az interjút, hogy a 7. kérdést azt nekem nem tette föl, és csak ő leírja a hetedik kérdés helyett úgy a véleményét, mint hogyha én arra már nem tudtam volna válaszolni, úgy jön le a cikkből. Ez azért nem elegáns, mert akkor írjon nélkülem egy cikket, írjon egy eszét, uh-huh. eszébe úgy kritizál, ahogy akar. Az ő dolga, az ő véleménye, nem kell, hogy egyetértsünk, pont és kész. Én sem várom el, hogy mindenki egyetértsen vele. De az egy olyan sejtetés, hogy na, erre bezzeg nem tudott mit mondani, holott azt én ugye nekem felsehetném az a kérdés. De ebben az esetben legfeljebb átteszem egy másik polcra, és nem mindig érek rá. Ez már egy olyan, hogy soha többet nem állok vele szóba, uh-huh. esetleg pár évvel később megemlít, itt tudom én. De én nagyon elfogadtam a kritikákat, mert úgy tekintettem, hogy ahogy nem kell velem egyetértsen mindenki, úgy én nekem sem kell egyetértsek azzal, aki indokolatlanul kritizál, mert ha indokoltan kritizál, rendben van. Tehát az egész oldalas, papír alapú egész oldalas világbajnoki ezüstérmes kritikát nem mindig éreztem. Indokoltam.
1: Abszolút, értem. Hát én szerintem etikusan kell a dolgokat megközelíteni újságírói munkaként is, és akkor az hosszú távon segít az embernek.
2: És visszatérve a tegnapi konkrét Szoboszlai Dominik nyilatkozatra, most ezt edzői szemmel, tehát Marco Rossi most nem örül ennek, mert elviszi a fókuszt a mérkőzésről, vagy pont egy tudatos dolog, amivel most úgymond a sajtó tud foglalkozni, és békén hagyja a csapatot a meccs előtt?
0: Az, hogy a Márko tudta a Szoboszlai hát statementnek nevezném, mert
1: igen.
2: Kifakadás.
0: Kijelentéseit, igen. Korábban és nem lepődött meg, ezt nem tudom, mert nyilván nagyon fontos meg tudjuk tudni. Én azt gondolom, hogyha nagyon nyomta a kavics a cipőbe a lábát, akkor jobb, hogy elmondta, de nem éreztem ezt annyira indokoltnak. Igen, volt ez összehasonlítgatták a korábbi Liverpool legendával.
1: Gerrarddal, így van.
0: Így van, Steven Gerrard, ezzel kapcsolatban lehetett valami. Ezzel tulajdonképpen ilyenkor az ember egyébként újra fölhívja a figyelmet arra, ami neki eleve nem tetszett. Szerintem még azért ezekben a dolgokban lehet, hogy még érni fog a Dominik, és nem lesz neki ez ennyire fontos, hogy elmondja. Arról nem is beszél, hogy én soha nem mondtam olyat, hogy én valakivel, mert velem valamilyen inkorrekt dolgot csinált, nem állok szóba. Esetleg észrevették, az biztos észrevette, aki elkövette, de én ezt nem hirdettem.
1: Nem jelentetted be, csak úgy cselekedtél.
0: Igen. Viszont ha már beszélünk erről a sajtótájékoztatóról, én élőben hallgattam, a Rossi nagyon jól fogta meg ezt a sérülést, ugye most mindenki ezen bekenk, hogy néhány fontos játékos nem tud játszani. Hát itt az alkalom, mindenkinek, akiben van spiritus, meg tudás, hogy most megmutassa, arról nem is beszélve, hogy azért részben levesz valamennyi felelősséget az egész csapatról, még őról és az ő válláról is, miután azért már eleve megvan a szkúza, ugye, hogyha már a Márkoról van szó, szóval a kifogás, a mérkőzés végére, ha nem sikerülne jól, tehát én azt gondolom, hogy ez inkább egy pozitív eset, ugye nekünk is volt olyan, hogy fantasztikus játékosunkat nem tudtuk játszatni, és mégis nyertünk. De és nem csak a Benedek Tibi esete volt, ez a Kássával is korábban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem ez egy jó helyzet most, és jól meg is érintette ezt a kérdést. Bízom benne, hogy ez pozitívan fog visszahatni az esti meccs.
1: Mi is abszolút így vagyunk ezzel, és hát hajrá, természetesen jól lenne látni a válogatottat ezen a nehéz mérkőzésen jó formában játszani. Köszönjük szépen, Dénes, mint mindig, és akkor jó ünneplést, szép ünneplést estére, hiszen a magyar edzőket ünnepeljük. A világ edzőit is, de köztük természetesen a miénket, akik nekünk a legfontosabbak. Köszönjük szépen, Kemény Dénes volt velünk, ahogy péntekenként máskor is.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ma megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. Többnyire száraz napok jönnek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Hollandia 1-1-es döntetlent játszott Németországgal Amsterdamban a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában. A németeknél szövetségi kapitányként ezen a meccsen mutatkozott be a nyáron kinevezett Jürgen Klopp, míg a hollandoknál Xavi Hernández debütált a kispadon. A kettes csoport másik mérkőzésén Görögország 2-1-re nyert Szerbia vendégeként. A négyes számú csoportban pedig Portugália Wales 1-0 és Norvégia Dánia 3-2. A norvégoknál Erling Haaland 2 gólt is szerzett. Ma a magyar labdarúgó válogatott is megkezdi szereplését a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese a B divízióban Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában. A 20 óra 45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A második félidőt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. A Győr sikerével indult a női kosárlabda NB egy új idénye. Az Eto Basket 88-74-re nyert hazai pályán az ELTE Beat Új Buda ellen. Juhász Dorga csapata a Minnesota Lynx győzelemmel zárta az észak-amerikai női kosárlabda bajnokság alapszakaszát. A Lynx az Indiana Fever együttes ellen nyert 86-66-ra. Az alapszakasz győztes Minnesota első kiemeltként kezdi vasárnap a rájátszást. Az első fordulóban a New York Liberty lesz az ellenfele. Döntőbe jutott Kukta Vladislava a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon, így ma este két fináléban is lesz magyar érdekeltség. Az 57 kilós kazasz születésű versenyző sikerrel vette az elődöntőjét. A folytatásban pedig egy orosz rivális vár rá. Ma este Hámori Luca is orosz bokszolóval küzd meg az aranyéremért a 65 kg-os súlycsoportban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell rendeznie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során több szerződés szegést is megállapítottak. A szakmaiságnak kell meghatároznia az Agrárkamara további működését, mondta a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy a külföldi, például a brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal támogatta a szervezet, és napi díjat fizetett a magyar demonstrálóknak. A biztos szerint megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre mintegy 93 milliárd forintot biztosított a kamara, és köze volt két az országgyűlési választásokat megelőző politikai rendezvényhez is, melyek összköltsége 191 millió forint volt. Kismértékben nőtt a munkanélküliség augusztusban, a regisztrált álláskeresők száma 229 ezer volt, 7 ezerrel több, mint júliusban. A munkanélküliségi ráta 4,7% volt, közölte a KSH. Ezzel párhuzamosan a 15 és 64 év közötti népesség háromnegyedének 4.654.000 embernek volt bejelentett munkája augusztusban, 21.000-rel kevesebbnek, mint az azt megelőző hónapban. Vegyes nyári szezon zárt a hazai turizmus. A fővárosnak jó éve volt. A vidéki szálláshelyek viszont megszenvedték az erős forintot, megdrágult a vendéglátás, sokan inkább külföldön nyaraltak, összegzett a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban. Feles Tamás elmondta, hogy az ágazatnak több minőségi, sokat költő turistára lenne szüksége, de ehhez elengedhetetlenek a fejlesztések, elsősorban az utak, épületek felújítása. A szakember pozitív fejleményeknek nevezte, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség leült egyeztetni a szakmai szervezetekkel.
0: Közlekedés.
2: Jelentős torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Grébics pihenőhely és Tatabánya között a 61-es kilométernél. Csak lépésben halad a forgalom.
0: Időjárás.
2: Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongos felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától a keletre néhol futó zápor előfordulhat. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható. Hasonlóan többnyire napos, száraz idő lesz a folytatásban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Nos, 9 óra 43 perc van szeptember 25-én, ez itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggele. Bene Ferivel ülünk itt 6 óra óta.
2: És már nem sokáig, de itt van Csisztus Zsuzsi is.
1: Hát sajnos, megmondom őszintén, repült veled ez a majdnem 4 óra itt, és tényleg remek témáink voltak, nagyszerű emberekkel, nagyszerű vendégekkel. Mindenkinek köszönjük, aki a véleményével is hozzáadott ehhez a mai műsorhoz, mert az a mai nap sok szempontból, a magyar sport szempontjából is nagyon fontos. Ugye egyfelől beszéltünk arról, hogy a magyar sportélet, a nemzetközi sportélet természetesen szempontjából is, de a magyar sportélet szempontjából kiemelkedő ez a nap, hiszen az edzőknek köszöni meg a magyar sportvilága azt a fáradhatatlan munkát, amellyel kicsi gyerekkortól ugye egészen a karrierjük csúcsáig eljuttatják a sport palántákat, és ugye ez a bizonyos magyar edzők napja a magyar edzői társadalom kitüntetéseit hozza. Hallhattuk Kemény Dénes véleményét, ugye, aki a mesteredzői kollégium elnökeként ugye mondta el, hogy milyen úton, módon reformálták meg ezt, és tették ugye elsősorban a viszonylag kevés kiadandó mesteredző elismerés kapcsán még értékesebbé ezt az elismerést, és ugye itt volt Csabai Edvin, korábbi 17-szeres világbajnok kenusunk, ugye a maratoni távon, aki a Magyar Edzők Társasága sportigazgatójaként mesélte el, hogy hogyan készülnek ennek az ünnepségre, úgyhogy ezúton is még egyszer szívből gratulálunk majd az esti díjazottaknak, és nekik is köszönjük a munkát, és aztán persze ne felejtsük el, hogy este 20-45 perctől pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Puskás Arénában. Feri, milyen hangulata számítasz, és most tegyük félre egyelőre a szakmai dolgokat, mert erről már tényleg rengeteget beszéltünk a mai reggel folyamán, de azért ennek a mérkőzésnek azért van veszélye, elsősorban a szurkolói szemszögből, nem véletlen a Magyar Labdarúgó Szövetség kifejezetten kérte, hogy mindenki érezze át annak a súlyát, ugye itt azért határmenti országok vannak. Tudjuk jól, hogy Kárpátalja miatt, a kárpátalja magyarok miatt lehet, hogy lehetnek konfliktusok, és azt is tudni kell, hogy sok-sok-sok tízezer ember örömét el tudja rontani, ugye pár oda nem illő, nem is tudom, molinó, demonstráció, mondat, egyebek. Szerinted lemegy békében?
2: Én mindig annak a híve vagyok, hogy a sporttól távolítsuk el a politikát, és ahogy Bánki Dodi is, ahogy Bánki Dodi is említette, legyen ez egy összmagyarsági ünnep, és inkább az összefogás és az összetartozás érzése legyen a lelátón és a pályán egyaránt. Én megmondom szintén, én ebben nagyon-nagyon bízom, és jóval előrébb tart azért most mind a jogszabályi háttér, meg úgymond a futballkultúra is, mint mondjuk a 90-es években, ahol azért rendszeresek voltak a szurkolói balhék. Szerintem teljes biztonságban van mindenki a Puskás Arénán belül is, a környéken is, szóval én az elmúlt gyakorlatilag 10-15, akár 20 évben semmi komoly dolgot nem tapasztaltam. Nyilván az UEFA-nak nagyon-nagyon szigorú a szabályozási rendszere, és a magyar válogatottat és a szurkolókat nagyon-nagyon sokszor úgymond ok nélkül, vagy érdemtelenül bántották, vagy szankcionálta mostanában az UEFA. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy tényleg, hogy említetted, mondjuk 60-65 ezer békés, boldog szurkolónak a szórakozását nem rontja el néhány renitens ember. Én megmondom őszintén, elsősorban mérkőzésre koncentrálok, és nagyon-nagyon várom, hiszen a Nemzeti Sportrádióval fogjuk közvetíteni a teljes mérkőzést, és én is ott leszek a helyszínen, a magyar bajnokiktól eltérően, és már 2-3 órával előbb ott vagyok, mindig magamba szívom a hangulatot, beszélgetek szurkolókkal, volt labdarúgókkal, tehát igyekszem minden szempontból felkészülni.
1: Na hát nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkezik, és tényleg mi is csak csatlakozni tudunk, és megerősíteni tudjuk a Magyar Labdarúgó Szövetség kérését abban a tekintetben, hogy tényleg ünnepnek tekintse ezt mindenki, kerüljenek minden trágárságot, minden egyéb rossz ízű üzenetet, hiszen ne felejtsük el, hogy ez a következő mérkőzés döntésekre is befolyással lehet, és nem szeretnénk se zárt kaput, sem részben zárt kaput, esetleg valami olyan nem túl jól sikerült poén miatt, ami adott esetben sértőbántó vagy szankcióra okot adó lehet, úgyhogy tényleg örüljünk annak, hogy újra válogatott labdarúgó mérkőzést láthatunk tényleg a világ egyik legszebb arénájában, a Puskás Arénában. És ahol viszont nem tudjuk sajnos a mélyeinket így buzdítani, mint hogy ott lehet, az a szófiai csarnok, ahol az ökölvívó Európa-bajnokságon lesz két döntősünk is, és ennek nagyon-nagyon örülünk. Az 57 kilós Kukta Vladislava is követte Hámori Lucát ugye a pénteki döntőbe, magyar színekben indult természetesen a kazaksztáni születésű hölgy, és hát Hámori Lucának meg, akinek a pályafutását azt gondolom, hogy a párizsi olimpia óta nagyon-nagyon sokan ismerik és követik, ugye ő volt, aki Iman Khalif ellen kellett, hogy megmérkőzzen, és azóta nagyon sokat változott a boxvilága és a nemzetközi szabályozás is. Ez most már tényleg a múlt, és szeretné Luca is, talán nevében is mondhatom, ismerjük egymást régóta, hogy ne ezzel azonosítsák őt, hanem Hámori Luca a saját jogán legyen egy neves sportoló, és az is. Fantasztikus, hogy bekerült a döntőbe, és nagyon-nagyon-nagyon szurkolunk. Ugye ő 17 órától boxol majd a 65 kilós Európa-bajnoki döntőben, mind a kettőjüknek orosz ellenfele lesz. Azért ezt ugye picit kezd megváltozni újra európai sportérkép, vagy a világ sportérképe attól, hogy az oroszok most már sok-sok sportában visszajönnek, és kiderül, hogy hát nagyon jók, mint mindig.
2: Igen, ezt azért tapasztaltuk az elmúlt évtizedekben, és hát sokkal élesebbek lesznek a versenyek, és egy picit átírja a sportolási térképet, vagy az esélyességi térképet. Hát kíváncsi leszek, hogy egyéb sportágok követni fogják-e, hiszen csapatsportágokban is azért. Hát megmondom szintén, továbbra is azt mondom, hogy a politikától függetlenül kell ezt nézni, és a sportolók nem tehetnek a politikusok döntéseiért.
1: Ez abszolút
2: így. Egy picit azért együtt tudok érezni mondjuk egy orosz jégkorongozóval.
1: Meg azt gondolom, hogy én sportolóként is azt gondolom, hogy a verseny teljessége akkor az igazi, hogyha tényleg a legjobb ellenfelek is ott vannak, és úgy tud az ember érvényesülni, mert akkor lehet azt mondani, hogy ez a mezőny valóban teljes, de azzal a mondással is egyetértek, hogy csak az ellen lehet elindulni, aki megjelenik. Aki ott van, viszont valóban a sportoló nem tehet arról, hogy a feje fölött milyen döntések születnek meg, tehát én is azt gondolom, hogy így teljes a mezőny. Nagyon drukkolunk természetesen a magyar hölgyeknek, az ökölvívó Európa-bajnokságon, mindenki, aki érintett, annak szurkolunk, és bízunk benne, hogy a lehető legjobban szerepelnek. Óriási szüksége van a magyar ökölvívó sportnak ezekre a sikerekre, és én azt gondolom, hogy a letéteményesei meg is fognak tenni mindent azért, hogy valóban sikeresen szálljanak ki majd a ringből, úgyhogy ott is hajrá magyarok természetesen, mint ahogy mondtuk, ugye nem csak Magyarországon, hanem a Nemzetek Ligája sorozatban azért más izgalmas mérkőzések is lesznek, tehát azért leginkább minket ez érdekel, nem de?
2: Abszolút mértékben, olyannyira, hogy nézem itt, hogy Olaszország, Belgium, Törökország, Franciaország, mind 20:45-től, de hát minket a saját mérkőzésünk érdekel, úgyhogy majd utólag megnézem az összefoglalókban, hogy mi lett az eredmény.
1: Abszolút, hogy a hangulatról már beszéltünk, még egy kicsit abba vezess be minket, Feri, hogy egy ilyen nap nagyjából milyen dinamikával zajlik. Ugye láthattuk tegnap a sajtótájékoztatón követően, ugye volt nyilvános edzés, nagyon jónak tűnt a hangulat, tényleg lehetett látni, hogy megvan a hullámhossz, megvan a csapatkémia. Szóval mi szokott lenni a mérkőzés napján a menetrend? Gondolom a telki edzőtáborban közös ébredés, reggeli, és aztán?
2: Igen. Hát ez a legnehezebb protokoll, amikor késő esti a mérkőzés, hiszen a játékos már aznap
1: mint egy versenyló,
2: fejben készül, tehát pontosan, mint egy versenyló, alig várja a mérkőzést, és az utolsó órák a legnehezebbek. Tehát a reggeli általában az egy bizonyos időzónában van, tehát nem katonásan egyszerre kell a játékosoknak felkelni, mondjuk 8-szor is egyszer enni, hanem mondjuk, mit tudom én, 8:30, 10 vagy 9 között, és akkor mindenki ahogy szereti, de utána azért egy elég szoros protokoll van. Hogyha este későn van a mérkőzés, akkor előfordul, hogy átmozgatás is van a délelőtt folyamán, de az mindenképpen...
1: Ez vélhetően ma lesz szerintem, nem a késő edzés.
2: Én is úgy gondolom, hát ez is attól függ, hogy mi a megszokott, mihez szoktak a játékosok, hogy ez most egy sétában nyilvánul meg, vagy csak vagy egy labda nélküli mozgásban, vagy akár egy labdás átmozgatásban, de 20-45-ös kezdés az igazából akkor válik élessé, amikor hát nem feltétlenül egy vacsora, inkább egy ebéd, egy bőséges ebéd utáni csendes pihenő, taktikai értekezlet, és akkor általában indulás előtt van egyfajta ilyen kis snack, ami, ami egy kicsi szendvicsből áll, olyan könnyen emészthető tápanyag, ami kávé, tea a szokásos mellett, ami, ami nem zavar be a mérkőzésbe, és utána pedig egy pici megbeszélés már csak fókuszpontokat egységesítve röviden a mérkőzésre, és utána indul a busz.
1: Mikor tudja meg a csapat az össze? Állítás, mert ugye azt tudjuk jól, hogy a sajtó számára ez nagyjából 90 perccel ugye a mérkőzés előtt lesz lehet nyilvános. Értelemszerűen már az nem befolyásolhatja Marco Rossi döntését, hogy milyen csapat talál föl az ukrán válogatott, hiszen nagyjából egyszerre kell ezt ugye publikálni. Tehát melyik az a pillanat egy játékos számára, amikor tudja, hogy kezdek vagy nem?
2: Igen, van bizonyos esetekben, amikor az edző egyénileg elmondja egy-egy játékosnak, akit mondjuk felkészít, lehet esetleg egy ilyen újonc, hogy felkészítse, és előző nap közli vele, de általában úgy szokott lenni, hogy aznap délelőtt. Tehát amikor egy bőségesebb taktikai értekezlet van, nem feltétlenül kell előző nap kihirdetni a kezdő csapatot, ne azzal foglalkozzon a játékos. Én gyanítom, hogy aznap délelőtt zajlik ez a hosszabb taktikai értekezlet, és akkor utána szépen indul az a protokoll, amiről beszéltünk.
1: Hát nagyon érdekes lesz, ugye itt az elmúlt napok sérülései kapcsán ezerféle opciót, alternatívát, tippet láttunk, hallottunk. A Nemzeti Sportnak is volt saját tippje, hogy néz neki a mi kezdő 11-ünk, nyilván a szurkolók is mondtak egy verziót, nyilván a hány szakember annyi féle, úgyhogy szerintem ez egy izgalmas talány, de hát Marco Rossi meg fogja oldani ezt, és természetesen hát jó néhány órán belül ugyan, de az este folyamán már azért ismerni fogjuk, és onnantól kezdve elindul egy nagyon izgalmas sorozat, amihez természetesen sok sikert kívánunk a mieinknek, és nektek meg jó munkát, mert hogy akkor ezek szerint ott azt a hangulatot átélve fogja majd a Nemzeti Sportrádió is közvetíteni ezt a mérkőzést, és hát mi is nagy-nagy izgalommal várjuk, hogy miként alakul az első komoly tétmérkőzés tulajdonképpen a tavalyi utolsó hidek elleni világbajnoki selejtező óta, úgyhogy hajrá magyarok, nagyon szép pénteket kívánunk természetesen mindenkinek, és köszönjük szépen, hogy együtt lehettünk a mai reggel folyamán már a kollégákkal. Úgyhogy búcsúzik a szerkesztő Bigfalvi Tamás is, hangmérnökünk Nagy Máté és a társműsorvezető Bene Ferenc nevében. Én is megköszönöm megtisztelő figyelmeteket, figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és hát hamarosan érkezik a folytatásban a jól ismert visszajátszás már Edvi Lászlóval, és hát adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Remélem, hogy megteszitek, ha volt benne olyan rész, amit érdemes újrahallgatni. Szép napot mindenkinek, szép pénteket, sziasztok!
2: Szép napot, sziasztok!
1: Viszont hallás.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
1: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A harmadik vonalban kezdtünk, két kiírással eljutottunk a legjobbak közé, és ott csodákat tettünk. Feltetném a kérdést, melyik sportág, melyik esemény soráról van szó, de mivel nem vagyunk interaktívak, gyorsan megválaszolom én. A Foci Nemzetek Ligája első 4 kiírásáról beszéltem, és erről lesz a következő 2 órában. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Az unalomba fulladt barátságos és felkészülési meccsek helyére elvben zseniális ötletként hozta a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a Nemzetek Ligáját 2018-ban. Magyarország a C-ligában kezdett, és a B-be való feljutást csak annak köszönheti, hogy a németek kiestek volna az A-ból, ezért létszámot emeltek fent, amely hatással volt a lejjebb található divíziókra is. Válogatottunk meghálálta a megelőlegezett bizalmat, és 2020-ban megnyerte a B-ligás kvartettjét Oroszország, Szerbia és Törökország előtt, vagyis ismét magasabb osztályba léphetett. Ott pedig igazi csodát tett 2022-ben, Angliát oda-vissza verve, Németországtól 4 pontot szerezve második lett a csoportjában Olaszország mögött. Vagyis magabiztosan bent maradt. Sőt, ha a 2024-25-ös kiírás lett volna érvényben, akkor bizony negyed döntőben szerepelhetett volna, ami egy fantasztikus teljesítmény. Sajnos akkor még más rendszerben bonyolították le a küzdelmeket, vagy fogalmazunk így, a 2024-2025-öst rendezték más módon. Ekkor az A-liga csoportjainak első 2 helyezettje a negyed döntőben folytathatta, viszont a harmadikok nem maradtak bent automatikusan, sajnos, hanem ezért páros meccset kellett vívniuk egy B-liga csoport másodikkal. Magyarország ezt a bizonyos sorozatot 2024. szeptember 7-én Düsseldorfban kezdte.
4: Megint keresik a gyors passzok lehetőségét és a mélységbe indulásokat. Meg is kapja ott Vilca jobb oldalon, már a 16-oson kívül egy gyönyörű cser befelé, megint beíveli a labdát. Raum vissza, ott a helyzet, ez gól, de nem volt ez lesz. Muziálá oda teszi a labdát végül, mert hogy hozzá pattant a labda, és onnan már 3 méterről nem volt nehéz dolga a németeknek, ezt gyönyörűen kijátszották. A 27. percben megszerzik a németek a vezetést.
5: Jön be a labda, ezúttal ez nem pontos, ráadásul a kifejett labdát Wilczeri össze, majd Muziálát indítja, óriási sebesség, hatalmas versenyfutás, visszaérünk Ecsel befelé, és ott a 2-0. Volt Ecsel befelé, és ugyan első pillanatra úgy tűnt, hogy Bolla el tudja rúgni a labdát, de az Muziál előtt maradt, és azt Növid sarokba kötött ki. Muziál a második próbálkozása. 2-0-ra vezetnek a németek.
4: És el is adjuk a labdát, Beyer szedi össze. Andrich Muziálra lép vissza, már a magyar térfél közepén. Raum Wirtznek a bal oldalra, Wirtz szemben ott van Bolla, Wirtz elkezdett befelé cselezni, belerúgja egy magyar játékosba, de visszakapja Muziálától, Wirtz helyzet 3-0, 13-14 méterről, ezt is gyönyörűen kijátszották a németek, és Florian Wirtz is betalál. Hát az az igazság, hogy kezd lassan örömünnep lenni itt, német örömünnep a düsseldorfi Merkus Spiel arénában, és sajnos amire készültünk, amit szerettük volna megvalósítani, legalábbis a játékosaink, a magyar válogatott egy agresszívabb védekezést, egy jobban feltolt védekezést, az nem jött be. Azt írja a VAR, hogy potenciális lest vizsgálnak, de szó sem volt róla. Természetesen érvényes ez a gól is. 3-0-ra vezet Németország.
6: Megint a jobb oldalról Kimmich kanyaríthatja középre, de inkább visszateszi a labdát Wirtznek. Wirtz beadást imitál, de inkább tát választotta. Aztán Pavlovics indul meg a magyar kapu felé. Megint a jobb oldalon szövik a németek a támadásukat. Ó, micsoda helyzet, Pavlovics! 4-0.
5: Ez sem volt les. Kinézett törpen az asszisztensére. Hát a német válogatott az Európa-bajnokságon 2-0-ra győzte le a magyarokat, ott pedig már 4-et rugott. Havertz zicserbe, ja Istenem, Havertz esik 11-es. Reklamálunk méghozzá, szabálytalanságot elkövető Orbán volt az, aki reklamál, de hát Havertzsel sem tudunk mit kezdeni, az Arzenál támadója. Azt csinál, amit akar. Belépett a 16-oson belülre, befelé tolta a labdát, Orbán kitette a lábát hátrafelé, ott hagyta, Havertz pedig átesett rajta. Sajnos nem találta el a labdát Orbán, egyértelműen 11-es, bár egyelőre a VAR még vizsgálja a szabálytalanságot, tehát a videóbíró rendszer, de végül jóvá hagyták a 11-est, és a sértett Havertz áll oda, és rúghatja az 5. német gólt. Hát, ha Gulácsi megfogja. Hát, nagyon rossz itt most. Közben még be sem rúgta Havertz, de már az ő nevét skandálja a düsseldorfi aréna. Lesz majd még egy csere a németeknél, igen. Készülődik már az újonc Angelo Stiller is, a VfB Stuttgart középpályása. Havertz most fut neki majd a büntetőnek. Egy kicsit topog, megáll és berúgja. Gulácsi jobbra el, a labda az ellenkező sarokban. 5-0-ra vezet Németország a magyar válogatott ellen.
3: Hát nem mondhatni, hogy szép emlék ez a bizonyos szeptember 7-i düsseldorfi találkozó. Egyébként a csoport második találkozóján, vagy a másik mérkőzésén Hollandia-Bosznia-Hercegovina 5-2. Folytatás 3 nappal később következett hazai pályán, Bosznia-Hercegovina ellen, itt feltétlenül győzelmet várt mindenki.
7: Dibusz a kapuban ezúttal, és nem Gulácsi, a hátvédsor Botka, Orbán és Dárdai Márton, Botka játszik Balogbotont helyett, a középpályán Bolla, Négó helyett, Séfer, Nikicser, Nagy Ádám helyett, és Nagy Zsolt, Kerkez Milos helyett, előrébb pedig Sallai Roland, Varga Barnabás, valamint Szoboszlai Dominik, a két csapatkapitány Szoboszlai Dominik, valamint a másik oldalon a csapatkapitány Edin Dzeko, a játékvezető pedig akárcsak a magyar válogatott szövetségi kapitánya olasz, Marco Guida vezeti ezt a mérkőzést, a segítői is olaszok. A magyar válogatott piros mezben, fehér nadrágban és zöld sportszárban, és a miéink kezdik majd a mérkőzést. Dzeko lépi át a felező vonalat, és megpróbál indítani, de Dárdai jól olvasta a játékot, elhozza, tovább passzolja, Botka pedig megnyújtja előre, Sallai irányába, ezt azonban kifejelik a bosnyákok. Hát egyelőre, amit meg lehet állapítani, a 10. perc kezdődött el, hogy ez eddig igencsak egy brusztolós mérkőzés, és valóban nem lesz egyszerű a magyar válogatott dolga ezzel a bosnyák csapat ellen sem.
8: Hátul adogatnak a bosnyákok, Feri, egy gyors reakció az eddig néhány percről, 10 percről, 9 és félről?
9: Hát az az igazság, hogy a bosnyákok védekezésbe egyértelműen behúzták ezt az 5-3-2-t, viszont támadásban fölvállalják a 4-4-2-es játékot, és Demirovicsba és Dzekóba azért lehet veszély. A miénk egyelőre nem találnak fogást, talán a belső védőink belépéseivel lehetne létszám felén kialakítani.
8: Kicsit olyan ez, mint egy rossz judó mérkőzés, amikor fogást keresnek a felek, de egyelőre nem baj, ha a bosnyákok nem találnak fogást rajtunk, sőt, semmiképp ne találjanak fogást. A magyar válogatott fegyelmezetten játszik, de hát ne felejtsük, hogy Németországban is mondjuk az első negyed óra az teljesen vállalható volt, sőt, a második fél időben is 0-1-nél vagy 1-0-as német vezetésnél kifejezetten biztató volt a magyar csapat játéka. Aztán utána, ami történt, az megtörtént. Na közben ott a felezőfonalnál labdát szerzünk, Szoboszlai passz egy picit rövid, de hibáznak egy pillanatra a bosnyákok, méghozzá négy eszem a játékot, de szerencsére Gazibegovics sem tökéletes, így egy pillanatra mi is visszaszereztünk, de most már egészen a bosnyák kapusig jutott hátra, és a bosnyák védelem hozza előre a labdát, ebből az adok a kapokból, egy előre ívelés Barisicstól, aki egyébként jobb hátvédnek gondoltuk, de most a bal hátvéd szerepkörében játszik, Ted is kap egy rugást, az egyik magyar játékostól, talán Bolla Bendegúztól, és ezért most sárga lap nem lesz szerintem, Guidától, az olasz játékvezetőtől csak szóbeli figyelmeztetés, és aztán majd jöhet a szabad rugás, ki is békülnek, illetve hát nincs is harag Bolla, valamint Dedics között, egyébként itt az alapvonal, illetve az oldalvonal mellett, a felezővonal az annyira közel, hogy most már pont ott is van Basics, a Horvátországban született játékos, aki az orosz Orenburg játékos, és 22 éves, de mire ezt is kimondom, most már a bosnyákok jöhetnek előre, eladják a labdát a labdaszerzésen, után visszaadjuk, nem kéne, nagyon könnyelműen bánunk a labdával, megszerezzük, aztán visszaadjuk, ez egyelőre figyelmeztető jel, ezt nem szabad nagyon fokozni. Most a jobb oldalon bosnyák bedobással folytatódik a mérkőzés, hiszen ott jönnek előre Gazibegovics, aki a Sturm Graz légiósa, tehát a Bajnokok Ligájában érdekelt csapatban játszik, jól lassan végzi el a bedobást.
7: Idén osztrák bajnok és osztrák kupagyőztes lett Gazibegovics, aki szoboszlai csapattársa volt nem csak a Lieferingnél, hanem a Salzburg U18-as és U19-es csapatánál is. Lassan ez már lövőhelyzet a bosnyákok előtt, az a szerencse, hogy egyrészt nem volt erő a lövésben, laposan jött, és ráadásul Basics mellé is lőtte a 27 éves középpályás, aki az előző hollandok elleni mérkőzésen nem volt a kezdő csapattagja, most viszont igen, jó 20 méterről lőtte rá a labdát ballal, de elkerülte Dibusz kapuját. Minden esetre ettől függetlenül ez volt az első helyzet a mérkőzésen a 12. percben, tehát ez a lövés, amelyet Basics eresztett meg. Most már Dibusznál a labda, Dibusz íveli előre a felezővonal környékén helyezkedő Varga Barnabás pedig meg tudja csúsztatni. Azonban figyelnek ott a bosnyák védők, de már Varga, aki visszaszerzi. Virányi Zsolt nem is olyan régen itt mellettem a judót emlegette, tehát itt most földharc alakult ki, és a földre pedig Bicsákcsics került a bosnyákok részéről, miután Vargával találkozott egy pár harcot követően. 13. perc 0-0.
8: Az a Bicsákcsics, aki ugye, ahogy szoktuk mondani, szóval csével mondjuk, az azt jelenti, hogy van egy kis bizonyos jel ott a C fölött, azt most nehéz lenne egy szavakkal leírni, de az a kis jelzés, a jel az nekünk is egy jelzés, hogy csének kell mondani. Például az ő nevét, aki már 34 éves, és ott volt a 2014-es világbajnokságon Brazíliában, amikor a bosnyák válogatott is, még nem mondtuk el, miközben most a magyar csapat Szoboszlai passzolgat középen, hogy a bosnyákok kint voltak 2014-ben a VB-n, de az EB-kről mindig lemaradnak, soha nem jutott ki még labdarúgó Európa-bajnokságra történetük során, és most a bosnyák csapat, miközben jönne előre, Dzeko inkább hátra passzol, és most a bosnyák térfélről lehet Barisicsnek indítani. Szóval ők lehet, hogy örülnek majd a meccs végén egy döntetlennek egy vereség után, nyilván inkább csak a győzelemnek itt hazai pályán, mert ennek a mérkőzésnek azért az is lehet a tétje, október 14-én Bosznia-Hercegovinában lesz a nevezük visszavágónak a negyedik fordulóban, hogy melyik csapat marad bent a Nemzetek Ligájában, mert ez egy tét, komoly tét, ha úgy nézzük, hogy a németek és a hollandok az esély ennek a csoportnak, és mi meg a bennmaradásért küzdünk, főleg egy 5-0-es németországi vereség után, ez nem egy ilyen irreális gondolat tőlem, még mindig csak hátul adogatnak a bosnyák, hogy Barisics most az, aki már előre hozza, és a mi térfelünkön ott Bollával, nem is Vargával szemben, az indítása nem lesz, de lefülelte nagyon ügyesen Derdai Márton, és hozzuk ki, most ott 20 méter a mi kapunktól, inkább rúgjuk előre, Nikicser és Schäfer vezetésével ez sikerül is, Nikicser vágta előre egészen oda Basiig, a bosnyák kapusig.
7: Dárdai olvassa a játékot ezen a mérkőzésen, eddig mindenképpen jól kapcsolódik be, figyel, és most már nem az első alkalom volt, hogy remekül érezte meg, hogy mikor kell közbelépni, és szerezte meg a labdát. Dibusz Déneshez kerül hátra, mellette Orbán, és a jobb oldalon pedig ott van Botka, Botkához dobta ki végül a kapus, most kapja a védelem tengelyében helyezkedő Orbán Willi, és most már a bal oldalon

0: Járunk, egy nagyszerű átadás Dárdaitól, jó 40-50 méteres labda volt, és kiharcol egy szögletet a magyar válogatott, jó volt ez a megindulás a jobb oldalon, a 16. percben járunk, 0-0-nál az első szöglet következik a mérkőzésen, amelyet Szoboszlai Dominik fog elvégezni.
1: Jobb oldalról, és nagyon jó lenne az első helyzetig eljutni az első lövésig, erre kiváló lehetőség, mindesetre ez a jobb oldali szöglet Szoboszlai Dominiktől, aki azt nézett, nyilván egy figura lesz majd, hogy kinek a fejére jön előre, például ott már Botka Endre is, a 16-oson belül, Varga Barnabás, nyilván a Jolly Jokerünk, és végül egy szép fejes után egy védés, a lepattanó fejes követő helyzetben óriási védett a bosnyák kapus Vasszil, figyeljük a baloldali szögletet, innen baloldalról Basics végzi el, és ki tudjuk fejelni, nem volt könnyű, de ott együttesen Szoboszlai, és közben azt mutatják, hogy bedobással folytatódik a mérkőzés, hiszen a magyar fejről az oldalvonalon kívülre került a labda, miközben a füst megérkezett a pályára.
0: Füstbe ment terv volt ez a szöglet is a bosnyákok részéről, ettől függetlenül azért vigyázni kell az ellentámadásaikra, és ha már a vendégszurkolókról beszélt Zsolti, bizony tényleg úgy ünnepelték az első szögletrúgásukat, mint hogyha gólt szereztek volna. Nyilván a bosnyákok elmondták, hogy tudják, hogy a magyar válogatott az elmúlt időszakban milyen szép eredményeket ért el, itt természetesen nem a legutóbbi mérkőzésre gondolok, hanem az Európa-bajnoki kijutásra, az azt megelőző meccsekre, a csoport elsőségre, az EB-selejtezőn, és közben Szoboszlai a kezdőkörből nagyon elegánsan kipasszolja a labdát oldalra Nagy Zsolthoz, a Puskás Akadémia játékosához. Egy pörgetés, egy összjáték Szoboszlai és Nagy között, jön befelé a labda ballal, talán lehet fejelni, Varga! És kivédi a kaput! A léc alá tartott a labda, de óriási védett Vasszili. Az első olyan igazán komoly helyzet, amit egy baloldali beadást követően akcióból ért el a magyar válogatott, nem szöglet után, hanem most akcióból, és megint Varga volt az, aki helyzetbe került, őneki pedig ez most már a második helyzete, amiből gólt fejelhetett volna. 24. perc, szöglettel jövünk, 0-0.
1: Orbán Vili hátul, jobb oldalon Botka Endre, és fűzzük fel a magyar támadást, mondanám én, de a letámadás sajnos azt eredményezett Burnics, hirtelen szülke játékos, a bosnyákoknak ott kicsit megijesztette a magyar csapatot és Botkát, és egészen dibuszig került a labda, az most vissza Botkáig, ahol előbb elindult, ő ível, Varga Barnabás kapott egyet, de elfejelte a labdát, más kérdés, hogy Dedis és a bosnyákok uralják most a labdát, és aztán ott Bicsák Csics, az, aki maga biztosan megszerzi a labdát, az ő térfelükön, aztán kiteszi jobb oldalra, de ott meg Nagy Zsolt már is támadja le a bosnyák játékos, így visszakerül Bicsák Csicshoz a labda, és ők adogatnak középen, és egészen ide Barisic a bal oldalra kerül, szépen szövik alulban a támadásuk, a Dedic kapja a Burnistól, és most jó lenne ott megakadályozni ezt a támadást, a lendületét elvenni Demirovic és Dzeko közül, Dzeko az, aki most jobb lábbal középre teker, nem a legszerencsésebben érünk a labdához, ne legyen bosnyák lövés, eltöri szerencsére ezt a lövőhelyzetet a horvát játékos, rosszul találta a labdát, de még mindig náluk, még mindig ott vannak, mint egy 25 méterre a mi kapunktól, amikor egy jó labdaszerzés, indulhatunk előre gyorsan Varga Barnabás közé, éppen egy ütközés, de más Hallai Roland a jobb oldalon. Mehetünk előre sok, vagy 6-7 játékos is a bosnyákoknál, mit a 16-osunk előtérre, után lövés, és a kapus megfogja. Nem a legjobb megoldás volt Sallaitól, nem tudom mennyire volt tudatos oda a túloldalra, a rövid sarokra, de érkezett Varga, és aztán így meglepte még Vasszilit is, aki majdnem azt mondom, hogy beejtette a labdát a gólvonalon túlra, de sajnos nem tette meg ezt a szívességet. Újabb magyar helyzet. Igen, oldalbedobással jön majd a magyar csapat, az a kérdés, hogy Bolla vagy Botka a labdát, oda gurítja, oda passzolja Bollának, és aztán lehet, hogy megbeszélik, hogy inkább Botka fogja elvégezni a jobb oldali bedobást.
0: Igen, megint egy nagy bedobás következik, méghozzá a 37. percben, tehát 0-0-nál Botka fogja elvégezni, az ötösig fogja majd dobni megint minden bizonnyal, ha csak egy játékos gyorsan nem érkezik meg hozzá, közel nem. Jön a bedobás, száll befelé a labda, Varga megcsúsztatja, még egy csúsztatás, így egy lövés, mekkorát védett a kapus! Nagy Zsolt ballal, óriási erővel! Centikkel a talaj fölött gyönyörűen találta el a labdát, és a bal alsóból kiszedte valami elképesztő bravúrral Nikola Vasszil. A mezőny legjobbja eddig Nikola Vassi, elképesztő védései vannak, ez most már a harmadik a meccsen, 17 méterről remekül rádölt, nagy, ez gólt érdemelt volna.
1: Rögtön letámadnak a bosnyákok, Dibusznak puha.

0: résen kell lenni, és most kiteszi Dárdai Mártonnak, őnek is egyből el kell lőni a labdát, de sajnos pont ellenfelet talál, méghozzá Bicsákcsiket, így aztán most a bosnyákoknál Tahirovics a csere teszi ki ide a hosszú nevű Gazimovicsnak, aki már továbbítja, és aztán egy szabálytalanság nem mutatja az orosz, hogy mehet tovább, és visszaszerzik úgy a bosnyákok, hogy magyar bedobás, megakadályozták ott Sallai Rolandot, ez a Bicsákcsics, hogy esetleg megíramodjon, és magyar helyzet alakulhasson ki. Egyik bosnyák még mindig fájlalja a lábát, és ott Biceg is, ebből még lehet, hogy csere is lesz, mert kicsit súlyosabbnak tűnik talán, azt nézem, hogy Besics, igen, nem Besics, bocsánat, ő az egész pontosan, de aztán ez, hogy felépül, ahogy elkezdett futkározni a mezőnyben, Séfer és Nagy Zsolt összejátéka itt a bal oldalon, de mit értelünk, nem jutottunk előre Dárdai Márton, passzol vissza Séferhez, ott van Szoboszla is, most még csak a felező vonalnál járunk, aztán ma ki lehetne Sallai Rolandot ugratni, de sajnos a bosnyák továbbra is jól védekeznek, maradt tehát a 0-0, Feri, mire lenne szükség valami jó ritmusváltás, hogy lehetne megoldani?
1: Hát az az igazság, hogy próbálja a válogatott ezeket a mélységi váltásokat csinálni, de az az igazság, hogy amikor a középpályáról hátra kényszerítenek minket, akkor nagyon messze kerülünk a támadóinktól, és egy kicsit egyedül marad Varga, közelebb kell helyezkedni egy kicsit Vargához, és a sorok közötti játékot kell erőltetni.
0: A bal oldalon most, hogy magyarra lehetőség, Szoboszlai, Séfer, a beadásokban Sallai Roland, kicsit sokan vagyunk, el kellene mozogni, Varga Barnabás, nem Nagy Zsolt jön, aztán Sallai beadása, kifejeli elvetőbb az egyik bosnyák játékos, és visszakerül hozzánk egy szép Séfer, a 16-oson belül kirúgják-e a bosnyákok, kivágják, Katicsék. De most megint beszorulnak a bosnyákok, és a magyaroknál a labda, hiszen ott van Sallai Roland a bal oldalon, be lehetne adni, vagy lehet, hogy Séferrel kényszerítőzni. De ott van Szoboszlai Dominik, és a 16-os csücskénél, a bal oldali csücskénél dédelgeti túl sokáig Sallai a labdát, aztán most teszi Nik Kecsernek, ott van középen, aztán Bolla beemeli, és most a bosnyákok közül Katics, ahogy szokta, kivágja, de emberhez, de Dzsékóhoz, és megint visszaszerezzük a labdát. Ez az egyértelmű, most a magyar fölény jó lenne, ha megtartanánk a labdát, és meg is szerezzük ott Bolla Bendegúz jó voltából, ismét Séfernél a jobb oldalon. Aztán indítja Bolla Bendegúz, most már az 16-os vonalában, de még mindig a oldalvonalhoz közelítő, mert kivezetik a labdát, és végül mi vezetjük, kérem érnek hozzá a bosnyákok, két védő, egy magyarral szemben a túlerő győz, és így a bosnyákok örülhetnek, mert egy bedobás.
2: Dibuszhoz kerül vissza, Dibusz laposan kigurítja Dárdaihoz, Dárdai fölnéz, előreíveli bal lábbal a Szoboszlai irányába, Szoboszlait megelőzi Bicsákcsics, de besegított Nagy Zsolt, és visszakerül így Szoboszlaihoz. Jön Sallai is, 20 méterre a kaputól, csinál egy visszacsel, elhúzzák a lábát, Szoboszlai pedig szabadrúgást végezhet el ismét, ha ő lövi, gyakorlatilag ugyanúgy nagyjából 20-22 méter a távolság, ugyanúgy kissé a bal oldalról, ez jobb lábasnak kiváló szög. A kérdés, hogy valóban Szoboszlai lövi-e, és itt a második félidőben talán Virányi Zsolt szerencsét fog majd hozni, úgyhogy át is adom neki a szót.
0: Hát Feri is már nehezen bírja itt mellettem, de most mi azt figyeljük, hogy Szoboszlai Dominik ott van, igazából Gigovics volt az, aki belerugott még Sallai Rolandba, jól tette, ez nekünk jó, és aztán majd most a mindenféle jelzés ott van már a 16-oson belül, hogy ki hova álljon, ugye az a bizonyos habis. A lényeg az, hogy mintegy 24 méterről lehet ezt a szabadrugást elvégezni. Szoboszlai rálövi a szabadrugást, vagy lepasszolja, ez a nagy kérdés, nem bal oldalról. Négy tagú bosnyák sorfal, mintegy 24-25 méterről most fut neki Szoboszlai, tekeredik, és a kapufát találja el a felső lécet. Hát nézte mindenki, de kár érte, hogy nem lett gól. Lefagyott a teljes bosnyák csapat, de hozzáért még valaki ehhez a szöglethez, így aztán bal oldalról szöglet, gyerünk, ne álljunk meg.
2: Beszédórákon visszatérő feladat lehet Bajraktarevics nevének kiejtése, reméljük, hogy nem kell sokat. A 78. percben járunk, 0-0 továbbra is az állás, de hát éppen Bajraktarevics kapja a labdát, ő íveli középre, figyelni fiúk, átveszik a bosnyákok, lekészítik lövésre, de sikerül, azért megvannak ott a magyar védőt, de megint lövőhelyzet, sajnos fölé megy. Hú, szerencsénk volt, Gazibegovics gondolt egyet, becselezte magát oda a 16-os előterébe, és jobban rálőtte a labdát, de szerencsére egy picit lecsúszott a lábáról. Vassi átveszi a labdát, Ádám Martin támadja, a csereként beállt magyar csatár, most rúgja erőre Vassi oda a baloldal irányába, balok fejeli el, ott van Csobot is, aki a jobboldali szélső pozíciójában játszik most, és középütt nem sikerül megszerezni, és hogy megint a bosnyákok csapatnál van, és tényleg hiába a 18 magyar lehetőség, igaz a 18-ból csak 4 találta el a kaput, egyelőre nem sikerült betalálni, és valóban sok mindenben hasonlít a jégkoronkhoz ez a meccs, egy valamiben nem az eredményben, az állásban, ott azért nagyon ritka a 0-0. Orbán íveli előre, Schäfer nem tudja úgy átvenni a kezdőkörön belül, ahogy szeretné, de megvan a labda Kerkeznek. Kerkez tovább passzolja Szoboszlaihoz. Szoboszlai vissza Kerkezhez, Benk középült, ketten is szerelnek a bosnyákok, de nem pattan vissza magyar lábra. Magyar bedobás jöhet, Szoboszlai gyorsan elvégzés, átradobja Schäferhez. Schäfer átveszi, ott van mellette Szoboszlai és Kerkez is. Mondják nekik a Premier League-ben játszók, hogy passzolja oda Schäfer. Schäfer oda is passzolja hozzájuk, aztán a visszakapott labda után Schäfert szerelik, a bosnyákok pedig előre küldik a 89. percben. Jó volt a megelőző szerelés Zárdaitól. Szoboszlai megint felgyorsulhat a magyar játék. 20 méterre a kaputól kerül a labda a bal oldalra. Sallai a jobb lába felé cselez. Most a beadás! Ádám! És kivédi a kapus! Szöglet jön, nem volt les! A legnagyobb helyzet! Senkitől sem zavartatva a 89. percben 4 méterről Ádám Martin. Csak be kellett volna valamelyik oldalába a kapuba fejelni a labdát, de ezt is kivédte a kapus, és a gólvonal előtt végig perdült, majd ki az alapvonalon túlra.
0: És most még lehet egy lapos passzal, vagy esetleg Ádám Martin fejére ívelni a labdát. Kitesszük Kerkeznek a bal oldalon, onnan be kellene kanyarítani. Jön már Schäfer vissza, Kerkez kanyarítja a bosnyák lábról, kimegy, és bedobás, csak erre nem biztos, hogy lesz már idő.
2: Bizony másodpercek még a mérkőzésből. Szoboszlai, ő is megpróbálja, most teszi be középre, valott üres ember, Ádám Martin nem tudja a kapu irányába továbbítani. Ott volt egy csúsztatás már a 16-oson belül, Szoboszlai remek labdát adott Orbánnak, Orbán, aki fölhúzódott, ő csúsztatta meg, de nem a kapu irányába, hanem még a nála is kedvezőbb helyzetben lévő Ádám Martin felé, de egy picit volt talán hosszú Ádám Martinnak, minden esetre egy remek elképzelés volt, de a csatár nem tudta beletenni úgy a lábát, ahogy azt szerettük volna, és a mérkőzés ebben a pillanatban pedig véget ér.
3: Két mérkőzés, egy pont, hiszen Magyarország vereséggel kezdte a 2024-2025-ös Nemzetek Ligáját Németországban, majd hazai környezetben nem tudott nyerni Bosznia-Hercegovina ellen, sőt két találkozó még gólt sem tudott rúgni. Egyébként szeptember 10-én a másik mérkőzésen Reinders és Dumfries, valamint Undav és Kimmich góljaival Hollandia-Németország 2-2. Vagyis a szeptember a magyar válogatottnak nem lett túl jó, és októberben vált a válogatottra a bentmaradás szempontjából sorsdöntő meccs Zenicán. Hamarosan azt is idézzük.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Ma megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hétfőn szavazhatnak a képviselők, két volt miniszter és Magyar Péter kormányfő mentelmi jogáról. Többnyire száraz napok jönnek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Hollandia 1-1-es döntetlent játszott Németországgal Amsterdamban a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában. A németeknél szövetségi kapitányként ezen a meccsen mutatkozott be a nyáron kinevezett Jürgen Klopp, míg a hollandoknál Xavi Hernández debütált a kispadon. A kettes csoport másik mérkőzésén Görögország 2-1-re nyert Szerbia vendégeként, a négyes számú csoportban pedig Portugália Wales 1-0, és Norvégia-Dánia 3-2. A norvégoknál Erling Haaland két gólt is szerzett. Ma a magyar labdarúgó válogatott is megkezdi szereplését a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese a B divízióban Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában. A 20 óra 45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A második félidőt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. A Győr sikerével indult a női kosárlabdán B egy új idénye, az Eto Basket 88-74-re nyert hazai pályán, az Eltebbe az Új Buda ellen. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx győzelemmel zárta az észak-amerikai nő kosárlabda bajnokság alapszakaszát. A Lynx az Indiana Fever együttese ellen nyert 86-66-ra. Az alapszakasz győztes Minnesota első kiemeltként kezdi vasárnap a rájátszást. Az első fordulójában a New York Liberty lesz az ellenfele. Döntőbe jutott Kuhta Vladislava a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon, így ma este két fináléban is lesz magyar érdekeltség. Az 57 kilós kazasz születésű versenyző sikerrel vette az elődöntőjét, a folytatásban pedig egy rossz orosz rivális vár rá. Ma este Hámori Luca is orosz boxolóval küzd meg az aranyéremért a 65 kg-os súlycsoportban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte, a kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfőjelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, Pak András azonban fenntartja javaslatát. A mentelmi jogok felfüggesztését kedden kérte a legfőbb ügyészség. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Amerikai és globális zsidó szervezetek vezetőivel egyeztetett a köztársasági elnök New Yorkban. A megbeszélésen Baka András hangsúlyozta, hogy napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége Magyarországon él, és hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa. Az államfő tegnap beszédet mondott az ENSZ közgyűlésen, ahol egyebek közt azt hangsúlyozta, hogy a világszervezet bizalmi válságban van. Túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Hozzátette, hogy szükség van az ENSZ-re, amelynek cselekvőképesnek kell lennie. elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg. Adósságait nem kell rendeznie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során több szerződésszegést is megállapítottak.
0: Közlekedés.
5: Lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni ma este 6 órától a Puskás Aréna környékén a Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt. Várhatóan lezárják egyebek között a Dózsa-György út és az Ifjúság útja egy szakaszát, a Verseny utcát és az István-Mezei utat.
0: Időjárás.
5: Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat, napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható. Hasonlóan többnyire napos, száraz idő lesz a folytatásban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: 2024. szeptember 7-e és november 19-e között rendezték labdarúgásban a 4. Nemzetek Ligája csoport küzdelmeit, majd 2025. március 20-án és március 23-án az osztályozókat. A szeptemberi két csoportmérkőzés után Magyarország egy vereséggel és egy hazai döntetlennel állt. Így aztán október 11-én mindenképp pontot kellett szerezni, a lényegesen esélyesebb Hollandia ellen hazai környezetben.
7: Elkezdődött a találkozó, a hollandok kezdték el a mérkőzést, piros-fehér-zöld felszerelésben a magyar válogatott, a hollandok pedig kék menet felszerelésben, ez az idegenbeli mezők. Van Dijknál van a labda, ugye ő neki csapattársa, na meg Gravenbergnek, illetve Gakpónak is, Szoboszlai Dominik, a mindennapok folyamán biztos vagyok benne, hogy hát ismerik egymást, tudják egymás lépéseit, hogy mégis ki mit csinál a pályán. Most Van Dijk csímbe adta a labdát, de már a bal oldalt Gakpónál, aki figyeli, hogy ki van üresen, a jobb oldal Dumfries az, aki felmenne, de nem kerül el hozzá a labda. Szépen járatják a hollandok, és valószínűleg egyébként többet fogják ők birtokolni a labdát, véleményem szerint.
8: Lehet, hogy ez nem is véletlen, egy picit talán át is adjuk majd a területet, minden esetre nem estek nekünk egy az egyben, tehát nem próbáltak meg rögtön támadást vezetni, mert még a félpályán túlra alig tették át a labdát, tehát a mi térfelünkre, és most is a középkörből csak hátrafele passzolt a hollandok játékosa. Egyelőre nagyon óvatosan kezd a holland válogatott. Nem tudom, hogy milyen céllal jöttek. Nyilván minden csapat győzelmi céllal jön, de legyünk őszinték, hogy egy döntetlen is nekik már nagyon jó lenne. Természetesen, hogy belegondolunk, akkor lehet, hogy nekünk is, de hát miért ne a győzelemért játszanánk, hiszen a magyar válogatott már sokszor bebizonyította, pont a legutóbbi Nemzetek Ligájában, hogy képes nyerni a németek ellen, az angolok ellen, és hát a közönség azért jöttek ilyen szép számmal, várja azt, hogy ugyan Németországban kicsit komoly vereséget szenvedtünk, de hogy majd most a hollandok ellen tudunk esetleg javítani. És most már nálunk a labda, megpróbálott Bolla mellett, még Sallai volt az, aki labdát szerezni, de legyűrték őt egyenlőre, így a hollandok újra kezdhetik ezt a türelemjátékot a saját térfelükön a mérkőzés második percében.
7: Szépen elkéri ott középen Gravenberg, aki lehet, hogy kevesebbet játszik a Liverpoolban, mert Szoboszlainak kvázi a helyén kellene neki pályára lépni. Voltak különböző hírek azzal kapcsolatban, de lehet, hogy ezek nem voltak feltétlenül megbízható források, hogy hát Szoboszlai helyére is keresnek játékosra Liverpoolban, de értelemszerűen azért ezekkel a hírekkel óvatosan kell bánni. Van Dijknál van hátul, ő az, aki a leglakbiztosabb, ami a középhátvédeket illeti, a Premier League-ben is az egyik, hanem a legjobb hátvédek egyike. És bizony, azért megpróbálják kicsiben elhozni a hollandok, egy szabálytalanság, és majd szabadrugásra jöhetnek, hát jó 45 méterre a magyar kaputól, úgyhogy Dibusznak azért annyira nem kell félnie, főleg úgy, hogy el is végzik ezt a szabadrugást gyorsan. gyorsan kicsibe hátra Van Dijknak, majd aztán Van de Veennél van a labda, aki nem játszott a Tottenhamben, amikor éppen a Ferencváros ellen egy Európa Liga találkozón lett volna jelenése, ő nem lépett pályára. Hozzá kell tenni, hogy most itt van, és ő a bal hátvéd. Kicsit meglepő, mert Frimpong is lehetne, de úgy látszik, hogy Koeman mester inkább most egy kicsit újít, mert az én olvasatomban Van de Veen inkább egy középhátvéd lenne, de egyelőre ezeket mind el lehet mondani, mert tartogatják a labdát a hollandok, hátul passzolgatnak, és most megint szabálytalanság Sallai révén jöhetnek majd a hollandok a középkörből.
8: Gyorsan el is végezték, és Simons tette ki a jobb oldalra, azonban ez az oldalvonalon kívül landolt ez a labda, úgyhogy jöhetünk majd bedobással, még onnan a 16-ossal egy magasságból a bal oldalról. Egyébként, ha már arról beszélt Katona László, hogy meglepetés számára, most hát Fiola Attila is lehet egy picit ilyen meglepetés, hiszen ugye a szeptemberi keretben még nem volt ott, mert hogy átigazolt Fehérvárról Újpestre, és viszonylag soká került oda az Újpest gárdájához, de Rossi mester bízik benne, hiszen ezen a mai napon éppen a 60. válogatottságát ünnepli már Fiola Attila, és nagy szükség van egy jó Fiola Attilára mindenképpen. Azért voltak itt sérülések is a csapatban, és most itt az Orbán Dárdai kettős középen próbál majd helytállni, illetve mellettük ugye Fiola és Nikicser Tamás, aki egy új ember a csapatban. Talán mondhatjuk azt, hogy Nagy Ádám posztját vette át, és ahogy itt beszélgettünk a mérkőzés előtt, Bene Ferenc szakkommentátorral mondta, hogy talán ő többet tud majd ütközni, mert fizikálisan erős játékosról van szó, a Kecskemét játékosáról egyébként, aki már ugye bemutatkozott a válogatottban a bosnyákok ellen. És akkor a hollandok dobhatnak, nem, mi jövünk, csak szerették volna elvégezni ezt a bedobást, de a játékvezető mutatja, hogy majd Bolla, Bendegúz, Ballag oda a kispadunk elé, Marco Rossi elől fogja elvégezni ezt a bedobást, Schäfer kapja, aztán Schäfer elveszíti a labdát, de hátra tudja még azt pöckölni Dárdainak, Dárdai pedig Szoboszlait hozza játékba, aki előtt most éppen nincs senki, át is lép a felezővonalon, inkább a baloldal irányába indul, Nagy Zsolt, aki szintén bekerült, ugye Kerkez Milos sérülése miatt Nagy Zsolt kezdő lett, és indult volna most előre, de a labda nem ment oda arra az irányba. Dárdai emeli előre, ezt pedig kivágják a hollandok. Az 5. percben támad a magyar válogatott, és most Varga Barnabás kérné ott a labdát, Sallai is, aztán a hollandok valahogy megszerzik, de visszaszerezzük. Szoboszlai nagyot harcolt érte, lesz ebből egy lövés, nézzük, egy lövés, már ez is tetszik a közönségnek, Schäfer András küldte kapura mintegy 22 méterről, igaz, hogy jócskán fölé, de remek hangulat van itt a Puskás stadionban.
7: Adogatnak a hollandok, és most egy beinduló ember a bal oldalt, Gakpo, de nem jut el hozzá, azon a labdát szereznek, és emiatt már a 16-oson belül a holland csapat. Már az alapvonalnál jön a beadás, Dibusznak kell közbe lépnie, inkább védenie, bár szinte csikarszögből jött ez a beadás lövés, muszáj volt hárítani, aztán Schäfer vágja előre, de ez csak pár pillanatig elegendő, hiszen visszakerül a vendégekhez a labda, Timber oda a támadóharmad közepére, és aztán kivágja Dárda, és őt Fiola volt, az majd bedobással jöhetnek a hollandok. Hát egyelőre maradjunk annyival, hogy nagyon egy oldalt játszik mindkét csapat a magyar térfélen, Reinders volt az, aki egyébként beadta középre, de hát a meddő mezőnyfölény, ami a hollandokat illeti.
8: Igen, most áttevődött a játék ide a mi térfelünkre, mert hogy már a felező vonaltól mintegy 10 méterre előrébb helyezkedik el Van Dijk is, úgyhogy visszább vittük egy kicsit a védővonalunkat, talán abban bízva, hogy így nem tudnak majd minket megbontani, meg hát egy kényszer szült a dolog ez, mert a hollandok próbálnak egy íveléssel most is itt a bal oldalon indulni, azonban Bolla könnyedén kifejeli, aztán sikerül-e ott megtartani a labdát, igen, Sallai remekül csinálta vissza Bollának, Bolla pedig onnan az oldalvonal mellől Varga Barnabásnak. Varga Barnabás merre veszi, de a védő megelőzi, aztán viszont Dominika, Szoboszlai Dominika együtt visszaszerzi. És most indulhatunk előre, a bal oldalon Nagy Zsolt kapja már a 16-os Sicskénél jár, középre adja labdát, Van Dijk azonban kifejeli, és az első magyar szöglet következik a 15. percben. A szurkolótábor legnagyobb örömére majd a bal oldalról végezhetjük el Szoboszlai Dominik jó voltából. Hát most volt egy kis élet ebben, erre készülünk gondolom a mérkőzésen az ellentámadásokra.
7: Jön a szöglet, majd Szoboszlai az, aki elvégzi, minden holland a saját 16-osán belül. A leghátsó, vagy leghátul lévő magyar is olyan 25 méterre, vagy 20 méterre van Schäfer. Na nézzük, jön a szöglet Szoboszlaitól. Nincs fejes, azonban igen holland oldalról, aztán Bolla az, aki egy lövés, levágódik, lesz majd egy újabb szöglet, azonban át kell sétálni a Szoboszlainak a másik oldalra, és majd onnan ívelheti be a labdát. Egyelőre több lövése volt a magyar válogatottnak, mint a hollandnak.
8: Igen, és hát beszorítottuk most a hollandokat a kapujuk elé, igaz, ez csak két szöglet formájában történt meg, és most Szoboszlaihoz kérni, de Schäfer András is, hogy esetleg is egy kis szögletet végezzünk majd el, nem tudom, hogy ez csak azért van-e, hogy kicsaljuk onnan a holland védőket, minden esetre csak egyben holland helyezkedik most itt a két magyar fiúra, de hát Szoboszlai valamit szólott Schäfernek, beszélgetnek, aztán Szoboszlai visszagurít, lövés, ez egy jó figura, kapufa! Elképesztően jó figura volt, ahogy Sallai Roland előtte Szoboszlai középre gurította a labdát, nem beadta, és mint egy 13 méterről Sallai a bal kapufát találta el, ahonnan a labda kivágódott az alapvonalon túlra. Hát ez óriási gólszerzési lehetőség volt a mérkőzés 17. percében, ebben benne volt a gól.
7: Van Dijk áldogál, inkább hátrafelé, és aztán Timberhez teszi a labdát, de egyelőre eltelt 28 perc a mérkőzésből, és gól nélküli döntetlen az állás.
8: Most azonban egy jó labda oda középre, vigyázzunk, nehogy lőni tudjon a holland játékos. Ellövi Dibuszról, kipattan, aztán pedig Bolla ott van, és kirúgja az alapvonalon túlra. Hát most ez egy gyors ritmusváltás volt ott, mint egy 20 méterre a kapunktól, és bizony ebből rögtön lövési lehetőség adódott a hollandok játékosa előtt, és ez szerencsére Dibusznak nem okozott gondot, igaz, kipattant róla a labda, aki pedig kapura küldte, az Reinders volt. És akkor most nézzük a szögletet. A hollandoknak is ez már a második szögletük, az első szerencsére nem okozott gondot. Nem úgy, mint Sallaié, amely ugye kapufán csattantott, a Szoboszlai által begurított labdát küldte kapufára. A legnagyobb lehetőség volt a mérkőzésen. Most ott hárman vagyunk bent az ötösön belül, magyar védők. Nagy harcban Dibusz jön, kijön 5 méterre a kapujától, elüti, azonban egy holland rábra kerül, ez a lövés azonban mint egy jó 4 méterre elkerülje a kapunkat, nem okozott gondot, de erre szokták azt mondani, ha a lövéssel fejezett be a támadást, még ha nem is talál kaput, az ellenfél nem tud visszatámadni, a 29. percben mi sem tudunk.
7: Reinders, ha már kapura lőtt, ő egyébként két gólt vágott már ebben a Nemzetek Ligája idei kiírásában, hiszen a bosnyákoknak, valamint a németeknek is betalált. Ráadásul a testvére indonéz válogatott, tegnap debütált, úgyhogy teljes öröm, ami a Reinders családot illeti. Most pedig egy magyar lehetőség a 16-os környékén, azonban szerelni tudnak ott Defrag révén a hollandok, és már jönnek is előre, Gakpónál van, azonban nem jut el a csapattárshoz, Reinders-hez, így aztán elhárul annak lehetőség, hogy a hollandok támadjanak. Schäfer az, aki megpróbálta a 16-os környékére visszatenni a labdát, de jönnek már a hollandok, egy kicsit most szétszakadt a pálya, Gravenberg hozza át, nem hozza át, úgy látszik a félpályán, Dumfriesnek teszi a jobb oldalra, és megáll, és akkor inkább hátra, De Vrijhoz, és akkor Van Dijk kimarad most a jóból, mert Van de Ven kapja, Gakpo a bal oldalt, megy vele Bolla, de csak kíséri, nem kell odaszúrni, nem kell odarúgni, nem kell felesleges sárgalapokat kapni. Simons is elkérné, de nem kapja, Dumfriesnél van a labda. Kicsit azért távol vannak a magyar kaputól, ami mindenféleképpen jó. A négy, vagy inkább már öt magyar hátvéd olyan 25 méterre van a magyar kaputól, de már a hollandok a magyar térfélen. Gravenberg Zirkzének teszi, aztán Gravenberg visszakapja, a bal oldal teljesen üres Van de Ven, de nem kapja, Simons inkább oda teszi Van Dijknak, aki középről irányít, de egyszerűen nem találja a rést, az üres passávot, nem tud mit kezdeni azzal egyelőre a Liverpool középhátvédje, ő a csapatkapitány értelemszerűen a holland válogatottban, nincsenek mozgások, se labdakérések, így aztán a hollandok csak a bepasszokkal tudnak operálni, idáig azért inkább kevesebb sikerrel.
8: Niki Cser kis hián most labdát szerzett, és éppen azon gondolkodtam, hogy az imént az a helyzet, ami előttünk adódott, az abból származott, hogy Dibusz Dénes, mint aki kise akarja rúgni a labdát, az ötösről kisétált a 11-es pontig, a játékvezető sürgette, aztán hirtelen visszalépett, és Szoboszlai pontosan rúgta előre. Ez biztos, hogy egy megbeszélt lehetőség volt, mint hogy azt is megbeszélik most a játékvezetőben a mieink, hogy Szoboszlai Dominik ellen szabálytalankodtak, aki elvégzi onnan a felezővonaltól, átemeli ide a jobb oldalra, Bolla Bendegúzhoz, akivel már gyerekkora óta nagyon sok mérkőzést játszott együtt. Fiola a jobb szélen, Fiola hátra teszi Bollának, Fiola most nagyon elől van, azért figyeljünk majd arra, nehogy ott eladjuk a labdát. Fiolának tennék inkább, de ez egy nagyon rossz passz volt, ezzel nem tudott mit kezdeni, Niki Cser próbálta meg visszatenni oda a vonal mellé, de az oldalvonalon kívül hagyta el a játékteret, a holland térfél közepén a bal oldalról végezhetnek el a hollandok majd bedobás. Szóval azért próbálkozunk, mindenki próbál előre menni, Fiolától ezt megszokhattuk, hiszen rugott ő már gólt itt, fantasztikus gólt a Puskás Ferenc stadionban. Hát vagy ő, vagy bárki, de rúgjunk egyet. Legalábbis úgy, hogy pontot szerezzünk. Most meg labdát Niki Cser Szoboszlai segítségével. Nagy Zsolt indul a bal oldalon. Nagy Zsolt már a 16-os közeli. Nagy Zsolt beadja, hosszú oldalon van érkező. Gól! Vezet a magyar válogatott! A gólszerző pedig Sallai Roland! Fantasztikus akció volt, hogy labdát szerzett ott Szoboszlai és Niki Cser. Kitették Nagy Zsoltnak. Nagy Zsolt odaért a 16-os vonalához, átívelt a hosszú oldalra, ahol érkezett Sallai, és egyből kapásból oda a kapu bal oldalába lőtte a magyar csapat vezető gólját a 33. percben. Hátul vannak a hollandok, most kiteszik oda a jobb oldalra Dumfriesnek, aki szinte tényleg jobb szélsőt játszik, Nagy Zsolt mellett azonban eddig nem sok mindent tudott elérni, hát azért ő ellene nem olyan kellemes játszani, ezt szokták mondani a játékos társak, gyors, jól fejel és ütközik, sőt keresi a lehetőség a testi kontaktusra. Most már átkerül labda ide a bal oldalra, aztán vissza újra Van Dijknak, szépen összejátszanak itt Van de Ven-nel. Nekem tetszik ez a játék, amikor így passzolgatnak, de most nagyon oda kellett figyelni. Egy remek közbeavatkozás ott Orbán részéről, mert hogy volt induló ember bizony Zirkzee személyében, és ha eljut hozzá a labdok, egyedül vihette volna Dibusz kapujára, de ne is beszéljünk róla, mert Orbán remekül lépett oda, marad azonban a labda a hollandoknál, egészen pontosan Van Dijknál a 37. percben, amikor Sallai góljával 1-0-ra vezetünk, de nézzük még most, Hakpo lövi el, megpattanott a védőinken, de nem, hozzáért még egy holland, azt mutatja a játékvezető, úgyhogy kirúgással következik Dibusz Dénes.
7: Előre rúgja a labdát, ott Szoboszlai, de valamit látnak a játékvezetők, úgyhogy egy kicsit majd előrébb jön mindenki.
9: Na most akkor nem jó hír, ma akkor ők jönnek.
7: Tehát előfordulhat, hogy a 16-os
9: közvetett szabadrúgás sajnos neki.
8: Ajaj. És ez mintegy 10 méterre lesz a kaputól.
7: Úgyhogy a szabadrúgás, közvetett szabadrúgás olyan 10 méterről, igen. A lényeg az, hogy előre... Aha! Tehát a lényeg az, hogy igen. Szoboszlai valójában hát előre kellett volna, hogy rúgja a labdát, ehelyett ő magának előre tolta, és utána rúgta előre. Ki kell vetődni, valahogy ki kell védekezni ezt egyáltalán. Nem szabad hagyni, hogy lőjenek, valahogy el kell, hogy akadjon a kísérletük. Na szóval, Reinders, Zirkzee, Gakpo vagy éppen Simons, többen vannak, minden apróságra figyel most a játékvezető, újra a sípjába fúj, elvégzik, ott a lövés, és úgy látszik, hogy megvan Dibusznak, kivédi! Gakpo volt, úgy látszik, aki végül is aposan akarta előni, de hát nem sikerült annyira. Dibusz a lába között combbal védte, úgyhogy ebből a szempontból óriási bravúr. Na most rúgja előre Dibusz, ez most már biztosan érvényes, mármint a előre rúgást illetően. Nincs holland gól, de óriási helyzet volt. Marad az 1-0 a 41. percben.
8: A hollandok végezhetnek el a jobb oldalról. Most szabadrúgást, kifejeljük a labdát, azonban a kipattanó megint csak a hollandoké. Simons megpróbálja ott becsapni Szoboszlait, aztán inkább hátra gurítja a labdát. Áttevődik a támadás a hollandoknak most a bal oldalra, mint ezt megszokhattuk a mérkőzés folyamán, ott most éppen Botka van kint az ember mellett. Jön a fejes mellé a beadást követően, bizony az egyik cserejátékos volt az, aki tudott kapura fejelni, Brobé, de szerencsére baj volt az irányzékkal, így aztán marad az 1-0-ás vezetés.
9: Hey!
8: Hát ez nagyon csúnya volt, nem véletlen kiáltotta mekkorát a mikrofonba, és sárga lapot. Piros lapot, nem sárgát, pirosat. Igen, Csobot megtolta a labdát a csapatkapitány, a holland csapatkapitány mellett, és egyből villant a piros lap Van Dijknak. Hát igen, Azért van kurázsi ebben a játékvezetőben. Itt az oldalvonal mellett, ahogy kirúgtuk a labdát, Nagy Zsolt tovább fejelte Szoboszlainak, Szoboszlai kitette a szélre Csobot Kevinnek, Van Dijk pedig elütötte, ez tény és való, és a játékvezető nem teketóriázott, hanem egyből piros napot rántott elő, tehát a csapatkapitányi karszalag majd átkerül egy másik hollandra.
10: 82. perc, és egyelőre a magyar válogatott vezet 1-0-ra, ha minden így maradna, akkor megelőzné a holland csapatot Magyarország, és a második helyen lenne, hiszen azért ez jelen állás szerint úgy néz ki, hogy győzelem ez az 1-0-ás előny. Robby pedig hiába próbált beindulni, hosszú volt az átadás, Dibusz pedig kikísérte a labdát, így majd kirúgásra jöhet a magyar csapat. Egyelőre nem lehet panasz.
9: Ugye a szünetben is locsoltak itt meg a mérkőzés előtt, és beszélgettünk róla, hogy mennyi eső volt, ez mennyire jó. Hát most nagyon jó volt, mert a labda megcsúszott ott az ötös sarkán, így aztán a holland támadónak nem volt esélye, hogy elérje. Megpróbáljuk kihozni a labdát, Schäfer vissza tudja tenni szerencsére egyéb röviden Dibusznak, de aztán Fiolánál már a labda. Pillanatra megfagyott az ereimben a vér, mert hogy majdnem elszúrtuk ott ezt a labdát. Schäfer most megpróbálja megszerezni, de szabálytalan volt, és a játékvezető mutatja, hogy Dumfries került a földre, de nem ott sárga lapot, csak a festékért nyúlt hátra, a habért, hogy odafújja, hogy honnan végezhetik el a holland játékosok majd a szabadrugást a térfelünk közepéről.
10: 83. perc, vezet a magyar válogatott, Gakpo pedig a szabadrúgáshoz készülődik, azért kissé jobbról, de majdnem 35 méterre a magyar kaputól, két tagú a magyar sorfa, Gakpo tehát elvégzi a szabadrúgást, van fejes és gól! Egyenlít a holland válogatott, hát kár érte, Dumfries az, akit mutatnak, ő az, aki bólintott, védhetetlenül bólintott a magyar kapuba. 1-1 az állás, az az igazság, hogy azért tettek ezért a hollandok, hogy egyenlítsenek.
9: És már gyorsan indulunk is előre Dibusz kirúgását követően, kigurítását követően, amit lábbal tett meg ugye Szoboszlai. Viszi a labdát ott a térfelünkön, nézi, hogy kit hozzon játékba. Meg is találja Botkát, ott most a jobb oldalon, még talán meg is lehetne bontani a holland védelmet. Botka kiteszi a jobb oldalra. Aztán visszakapja, Gera kapta, hozzáért tehát már a labdához a magyar válogatott újonca, hiszen még nem játszott a magyar válogatott színekben Gera Dániel, a Diós Győr játékosa, de több klubnál is megfordult. A Ferencvárosban a Puskás Akadémia játékosa is volt, de a Diós Győrben hétről hétre jól játszik, ezért kapott talán lehetőséget. Márko Rosszitól most éppen ő kapja a labdát a vonal mellett, hátra teszi Botkának, lassan-lassan telik a hosszabbítás, és 1-1 a mérkőzés állása.
10: Talán lesz még egy lehetőség. Ki a jobb oldalra, Schäfernél, vele szemben a hollandok játékos, a Thiel, de nem fog hozzáérni valószínűleg, inkább zónát védekeznek, tehát a területeket védik a hollandok. Jön előre Nagy Ádám, bátran, majd aztán ki a jobb oldalra Schäfernek. Lehetne egy beadás, uraim. Gera ezt megteszi, jön a beadás középre, Dumfries kivágja, azonban nem annyira messzi. Vissza tudta rakni oda a tizatos környékére Nagy Ádám, aztán végül is marad a magyar válogatottnál. Be kell ívelni a labdát középre, ha úgy van, akkor valaki fejeljen, vagy legyen lövés. Fiola teszi hátra, de ez a hátra, ez azt jelenti, hogy olyan 40 méterre, 30 méterre a kaputól. Schäfer az íveléssel Szoboszlai felé. Fiola nem tudja átvenni jól, inkább hátra teszi. Orbánnál van, akár ő is előrébb mehetne. Orbán, most ő az, aki a 16-os környékére ível Gerának. Be az 5-ös környékére kifejelik a hollandok, érkezik Nagy Ádám Nagy Rösssel. Aztán Reinders az, aki végül megszerzi. Rólam egy ki oldalra a labda. Bedobásra jöhet majd a magyar válogatott. Másfél perc van hátra a hosszabbításból.
9: El is végezzük gyorsan a bedobást. Orbán kéri el, a hollandok visszahúzottak mintegy 25 méterre a kapujuk előterébe, és mi pedig megpróbáljuk majd az íveléseket, csak hát nincs ott Varga Barnabás, aki fejeljen, de lesz-e más, aki fejeljen, vagy lőjön. Szoboszlai Dominik ott a 16-oson belül felé száll a labda, tovább tudja csúsztatni, de a holland védők kivágják hosszan előre. Orbánnak kell érte visszasprintelni a felező vonalig, aztán Szoboszlai most kijön a 16-oson kívülre, de eltalálja az előtte keresztbe futó hollandot, aztán a vonal mellett megtartja, egy jó visszacsel, aztán aztán próbálja legyűrni az ellenfelét, tehát nagyon figyelnek rá, nem sok területet hagynak neki egész mérkőzésen. Fiolához pattan a labda, Szoboszlai ismét elkéri. A jobb oldalon ott van egy üres ember, így van Nagy Ádám, ő nem fog lőni, íveli a labdát oda, a holland védő azonban nem engedi ki szerencsére, így aztán maradhat nálunk, amit kifejelnek. Szoboszlai ismét, Szoboszlai tolja a kapu felé, gyűrik le, ez viszont szabadrugás lesz. Talán meg lesz az a lehetőség, amit Katona László mondott?
10: Talán ez az utolsó lehetőség. Élesen kapura, Bene Ferenc?
11: Ezt rá kell bízni Szoboszlai Dominikra. Pihenjen, nagy levegő, és ez nagyon-nagyon jó helytő neki.
10: Hát számoljuk ki, hogy hány méterre lehet. Talán ennyi ez.
12: 30
10: méter. A törököknek rugott ilyen távolságból, lehet az még messzebb volt. Igazából más opció nincs, még talán ha pályán lenne Sallai, de nem, ez Szoboszlaié lesz, és ezzel lepereg majd a mérkőzés nagy valószínűsége. Nagy Zsolt is ott van még, Fiola lehet egy fél mondattal azért bepróbálkozik, de nem valószínű, hogy ő fogja ellőni. Ez Szoboszlai Dominik lehetősége. Verbruggen kapus, ha úgy adódik, mondjuk a Brighton hálóőreként akár ilyen helyzetbe is kerülhet. A 95. perc, Szoboszlai Dominik a szabadrugással 30 méterre a holland kaputól. Most fut neki, ellövi fölé. És valószínűleg ezzel véget ér majd a mérkőzés. Jócskán fölé ment. Ez volt az egyetlen olyan lövés, amit egyébként szerintem Dominik eleresztett ezen a mérkőzésen. Véget ért a találkozó. A magyar válogatott 1-1-es döntetlent játszott Hollandiával. Még a 32. percben Sallai Roland révén szerzett vezetés Magyarország. Van Dijkot kiállította a játékvezető még a 80. perc környékén. Majd aztán a 83. minutumban Dumfries volt az, aki fejjel bevette Dibusz Dénes kapuját.
6: Na, ez sikerült, úgyhogy három mérkőzés után a magyar válogatott 2 ponttal állt. Egyébként az október 11-i játéknap másik találkozóján Undav 2, illetve Dzeko 1 góljával Bosznia-Hercegovina Németország 1-2. Így a negyedik fordulóban a negyedik közvetlen kiesést jelentő hely elkerülésért vívott harcban sorsdöntő meccsre került sor Zenicán. Az egypontos Bosznia-Hercegovina és a 2 pontos Magyarország között. Zenica egyébként Bosznia-Hercegovina középső részének 75 ezer lakosú települése. Városi rangját IV. Béla magyar királytól kapta még 1244-ben. A Boszna folyó völgyében terül el, a folyó a város közepén szép kanyarulatot ír le. No hát ennyit a helyszínről, és akkor beszélgessünk az október 14-i mérkőzés játékvezetőjéről, ugyanis a találkozót azaz angol Anthony Taylor vezette, aki néhány héttel korábban gyakorlatilag eldöntötte az Európa-bajnokságot, amikor a német-spanyol negyeddöntőben nem vette észre azt, amit a világ minden foci szurkolója, hogy Cucurella kézzel ütötte ki a gólba tartó labdát. A Nemzetközi Szövetséget, ahogy megszokhattuk, az ilyen ordító bírói hibák soha nem zavarják, így Taylor irányította válogatottunk sorsdöntő találkozóját 2024. október 14-én Bosznia-Hercegovina otthonában.
10: A magyar válogatott még sohasem kapott ki Bosznia-Hercegovinától. 2 győzelem, 3 döntetlen egyelőre a mérleg, akár lehet 3 siker is, ez egy kicsit akár jobb fénybe derítené mind a magyar válogatott nemzetek ligája helyezését, mind a szurkolókat, hiszen szeptember 10-én egy gól nélküli döntetlen sikeredett. Az más kérdés, hogy ott azért a győzelem volt talán az elvárt a csapattal szemben. Hozzá kell tenni, hogy 2006-ban, amikor legutóbb itt Zenicán találkozott egymással ez a két együttes, akkor 3-1-re nyert a magyar válogatott, és az a Szergej Barbarez, aki most a szövetségi kapitánya a bosnyákoknak játszott, ő volt a kapitánya a csapatnak, de 2001-ben, amikor 1-1-es döntetlent játszott ez a két csapat ugyanitt, akkor Barbarez gólt is lőtt. Ami a két kezdő csapatot illeti, a magyar válogatottban Dibusz a kapuban, a védelemben Botka, Orbán, Fiola, Balla, a két szélen Balla, valamint Nagy Zsolt, a középpályán Nikicser és Schäfer, mondjuk azt, hogy szűrni próbál, elől pedig a Sallai, Szoboszlai, Varga hármas pedig a támadásért felel. Elkezdődik a mérkőzés, kék felszerelésben a hazai csapat, tehát a bosnyákok, és fehér színösszeállításra pedig a magyar válogatott. Bedobással következik, vagy hát folytatódik a mérkőzés, hiszen rögtön a felévelés után a magyar oldalról Orbán az, aki oldalra ki stukkolta a labdát, a bedobást már el is végezték a hazaiak, Dzeko a labdával, olyan 20 méterre a kaputól, érkezik a csapattárs, egy átlövés, megpattan a labda, és aztán ki kellene vágni a Fiolának, de megint ott a 16-oson belül egy nagy lehetőség, egy lövés, elmegy azonban a kapu előtt, óriási lehetőség van Gazi Bevogovics előtt, a Sturm Graz hátvédje feljött a jobb oldalt, és a 16-oson belül hát helyzetben volt, nem azt mondom, hogy Dibusz verve volt, de a lényeg az, hogy ellőtte a kapu előtt. Így aztán a kaput eltaláló lövés nem is volt, de nagy lehetőség, ami a hazaiakat illeti. Szabadrúgással jönnek a hazaiak, a 9. percben jár a mérkőzés, Nemzetek Ligája találkozó az A divízió 3-as csoportjában, Bosznia-Hercegovina, Magyarország 0-0, Gazi Begovics a kapura küldi, Dibusz pedig megfogja. A statisztikai lőlapra egyébként ezt be lehet írni, de azért kapura lövésnek ezt nehéz lenne mondani, de az is lehet, hogy visszaadta a labdát, mert sportszerű játékos a Sturm Graz labdarúgója, aki egyébként játszott korábban Szoboszlaival, még a Lieferingben, a Salzburg Farm csapatában. Egy nagy lehetőség most azonban, egy lövés, és megvan az első védése Vaszi Kapucsnak. Nem volt rossz kísérlet Vargától, körülbelül olyan 17 méterre a kaputól, de középre ment, egy pattanás után lőtte. Vaszinak azért annyira nem emelkedett meg a pulzusa, mutatja egyébként a Szent Pauli kapusa, ha úgy van, akkor mindenki menjen fel nyugodt szívvel. Egy lövése van tehát most már, ami kaput is eltalált a magyar csapatnak, Varga Barnabás révén, talán ebben egy kicsit több lehetett volna. Vaszi már előre vágta, jönnek a bosnyákok, ott a középpályán egyelőre csapkodó a játék, Hajradinovics kiteszi oldalra, és figyelnie kell ott Fiolának is, de ha úgy van, akkor Nagy Zsoltnak, hogy nehogy mögéjük kerüljenek. Szoboszlai pedig pressinggel, ami valójában azt jelenti, hogy letámadja az ellenfelet, és így hátrafelé kényszerül a bosnyák válogatott. Katics, valamint a másik középhátvéd, Bicsákcsics az, aki passzolgat. Bicsákcsics már 33 esztendős, de hát ugye Dzeko pedig 38 éves, egyfajta fiatalitás megy végbe a bosnyák válogatottban, mert ha úgy van, akkor Pjanic is szíves örömest játszana valószínűleg Bosznia válogatottjában. Az a Pjanic, aki korábban a Juventus, illetve a Barcelona játékosa is volt, de a Rómában, valamint a Lyonban is fellelhető volt. Több mint 100 millió eurót fizettek érte. Most egyelőre a CSKA Moszkva játékosa, de csak egyszer játszott az orosz bajnokságban, hiszen szabadon igazolható játékosként került az orosz csapathoz. Volt idő mindezt elmondani, Gigovics hátra teszi, Bicsákcsics pedig lehetőleg hátra Vaszi kapushoz, aki már a jobb oldalon figyeli a csapattársat, Gazi Begovicsot, meg is kapja. Ő megpróbálná előre tenni, de nem jó Bajrák Tarevicsnak, és a magyar csapat megszerzi a labdát. Nagy Zsoltnál van, előtte ott van Varga Barnabás, meg is kapja a bal oldalt, oda a 16-os környéke felé megy, már jön a ballal a beadás, de belelépnek, úgyhogy majd szöglet lesz. Katics volt az, aki hozzá tudott térni a 12. percben, jön az első magyar szöglet. Marco Rossi, a szövetségi kapitány visszaül és kortyolgat a vizéből, hiszen majd Szoboszlai végezheti el a magyarok első szögletét. 0-0 Bosznia-Hercegovina Magyarország mérkőzés állása, a 12. percben járnak a csapatok. Mindenki megy középre, ami az égi meszelőket illeti. Ha úgy van, akkor Orbán fejelhet, de szerintem Nikicsernek is megvan az esélye, ha úgy van, akkor Varga Barnabás is bólinthat. Mutatja a koreográfiát Szoboszlai, jön a szöglet a rövidre, Dzeko belefejel, és aztán átkerül a jobb oldal, egy lövés és egy nagy védés. Bolla volt az, aki tizet, Vaszi volt az, aki védett, de még mindig ott a 16-oson belül egy újabb lövés fölé. És mellé is mind a kettő egyszerre. Fiola volt az, aki megpróbálta jobbal, az más kérdés, hogy ebben nem volt annyira nagy veszély. Vaszinak megint védenie kellett, és a rövidre beadott labda Szoboszlaitól nem volt jó, de Bollától elképesztő volt a lövés, teli csüddel, jobbal kellett védenie Vaszi kapusnak. látszik, azért most már megvan a bemelegítése mindkét hálóőrnek, bár Dibusznak egyelőre nem kellett hárítania, de Vassinak azért résen kellett lennie két alkalommal is. A kirúgása tökéletes, Dzsékót találja meg, aztán ő visszateszi a labdát a csapattársnak, Gazibegovicsnak, aki aztán végül a jobb oldalra próbálja tenni, és bizony Kolási nyátszal menni kell, és érkezik Botka, talán tud szerelni, nem ront ki a Atalanta védőjére, inkább a 16-oson belülre teszi Kolási nyát. Egy lövési kísérlet mellé, jó! Nagy helyzet volt, ettől függetlenül Tahirovics volt az az Ajax játékosa, a 16-os vonaláról tüzelt, de a balkapufa mellé ment a labda. Elvégzi a kirúgás Dibusz kapus, előre vágja, még pedig Nagy Zsoltnak jó, az aztán Varga nem tudja megkaparintani, de ott a letámadás Sallaitól, de egyelőre szépen kipasszolgatják a nehéz helyzetből magukat a bosnyákok. A bal oldalra teszik Kolási nyácnak, aki fejjel nem tudja tovább tenni, Szoboszlai meg nem szerzi meg. Dzsékó teszi oda a csapattársnak, nincs szabálytalanság, mert a magyar csapat, Schäfer a bal oldalt kaphatná, egy átlövés mellé! Nem volt rossz, lehet megpattant valaki, Sallai volt az, aki eleresztett egy lövést olyan 25 méterről, és a bal kapufa mellett ment el a labda. Bújjol a hazai közönség természetesen, mert úgy érezték, hogy szabálytalan volt Nikicser, Sallai azonban inkább előtte, ott meg volt a lehetősége erre, sőt Orbán volt az, aki labdát szerzett. A lényeg, hogy Sallai bombázott, épp hogy mellé szállt a labda, meg vannak a lehetőségek magyar oldalról, egyelőre még nem talált be Magyarország, hiszen Bosznia-Magyarország 0-0 a 38. percben a csapatok, de azért a harci kedv az megvan, a lehetőségek is, egyszer majd biztos, hogy feltöri szerintem a magyar válogatott a bosnyák reteszt. A bal oldalt Nagy Zsolt tovább teszi, a 16-oson belül Szoboszlai, egy lövés, gól! Vezet Magyarország! Szoboszlai a gólszerző! Nincs les, nincs semmi, magyar vezetés van! Remek átadás Nagy Zsolttól, érkezik Szoboszlai, és az ötös sarkáról bepöccinti, betuszkolja a labdát. Egy perc ráadás lesz az első félidőben. Kolási nyátsz egyel tovább. Burnics azonban nem tudja visszatenni az Atalanta védőjének. Még akár ebből lehetne egy magyar támadás is, de Varga nagyon egyedül van. Sallai megszerzi, és a jobb oldalt viszi. Ott van Katic előtte, Sallainál van a labda, egy-egyben megoldhatná, de nem tudja. Katic a Zürich védője, aztán szerel, és végül nem tudja visszaszerezni a labdát a magyar csapat. Egy remek indítás Dzsékó felé, Orbánnal kell futnia. Orbán egyelőre jobban helyezkedik, de elcsúszik. Dzsékó egy csel után jobban ellövi felé. Lehet, hogy hozzáért valaki, akár Dibusz vagy egy védő, de nem, kirúgást mutat a játékvezető. Ez volt az első alkalom, hogy Dzsékónak lehetősége adódott, de nem tudott vele élni. Elcsúszott Vili Orbán a 16-oson belül, aztán jobban elvesztett egy lövést, de fölé ment a labda. Nagy Zsolt a bal oldalt, már a 16-oson belül, Nagy Zsolt elesik, lesz a 11-es, és lesz bizony! Anthony Taylor befújja, biztos megnézik a VAR-ral. Nagy Zsolt elképesztő, amit ő művel ezen a két mérkőzésen, a hollandok ellen, no meg a mai találkozón, abszolút nyerő ember, elesett, visszahúzták, és teljesen egyértelmű, hogy az új ember, Omerovics, megrángatta, de az is lehet, hogy majd azért a VAR hát megnézi, mert előfordulhat, hogy nem volt szabálytalanság, de koccant talán koccant ott Nagy Zsolt és Omerovics bokája, ezt azért még valószínűleg megnézik, az nem lehet kérdés, hogy Szoboszlai lövi majd ezt a 11-est, Dzsékó ott van azért, ha úgy van, akkor szóval bírja a játékvezetőt is, de a 11-es ponton ott a labda, egyelőre úgy néz ki, hogy lesz 11-es. A kérdés az, hogy lesz-e tényleg, de hozzáért a lábához Omerovics, tehát ez 11-es kell, hogy legyen, ez nem lehet kérdés, hozzáért a bokájához, és a VAR azt mutatja, hogy 11-es rúgással folytatódik a mérkőzés. Két gólos lehet a magyar vezetés, hiszen az 50. percben 11-es rúgáshoz készülődhet Szoboszlai Dominik. Anthony Taylor játékvezető mindenkit rendre teremt, és akkor most Szoboszlai duplázhat is akár. Ő van a labda mögött, vele szemben Baszi. Ellövi, gól! 2-0! a magyar válogatott egyik legjobbja, hanem a legjobbja Szoboszlai Dominik. No meg hát, aki a 11-es kiharcolta, Nagy Zsolt. Remek a magyar válogatott helyzet kihasználása. Ebből a szempontból két gólos a magyar előny. Katicsra is figyelni kell, a szabadrúgás pedig Hajradinovic végezheti el, ballal majd bekanyaríthatja oda a középre, jön is a szabadrúgás, jól jön be középre, van azonban fejes Orbán révén, a kipattanót pedig megpróbálják rálőni a hazaiak, visszaemelik, és Dzeko hiába fejez, szerintem les volt, nem mehet tovább, úgy látszik, játékvezető, partjelző, úgy látszik nem ítélt, egy nagy lehetőség volt ez most Dzekótól, 5 méterről fejelhetett Dibusz, óriásit véde. Még elindulhat, akár Szoboszlai meg is kapja a jobb oldalt. Kicsit hosszan veszi át. Hátra van még 5 másodperc a mérkőzésből. Még egy lövés lehet ebből. Nem lesz. Itt a vége. Anthony Taylor. Hármat fúj a sípjába. Nagy fújolás közepette. Ez a bosnyákoknak szól. De a magyar válogatott megnyeri a negyedik mérkőzést itt a Nemzetek Ligájában, az A-divízióban, a hármas csoportban. Bosznia-Hercegovina Magyarország 0-2.
6: A nap másik mérkőzésén Németország-Hollandia Leveling gólyával 1-0, így két fordulóval.

0: tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A 2024-2025-ös labdarúgó nemzetek ligájában a novemberi két forduló tétje a csoport második helye volt, de igazából csak a matematika alapján, hiszen hiába állt azonos pontszámmal Hollandia és Magyarország, az erőviszonyok alapján kevés esélye volt válogatottunknak megszerezni a negyeddöntőt érő pozíciót. November 16-án aztán Amsterdamban szembe is jött vele a valóság, már a korábbi csapatkapitány, az akkor már a stáb tagjaként a kispadon helyet foglaló Szalai Ádám komoly aggodalomra okot adó rosszulléte nyilván hatással volt a játékosaink teljesítményére.
3: És ebben a pillanatban elindul a mérkőzés. Amsterdamban a magyar válogatott tiszta fehérben játszik, és a magyar válogatott kezdte az összecsapást. Sallai veszi át a labdát 20 méterre a kaputól. Rögtön helyzetbe kerülünk, be kellene rúgni. Ekkora védés volt, a minden itt neki. Már a 15. másodpercben Négo előtt adódott óriási lehetőség. Te jó ég! Az első percben vezetettek volna a mieink. Sallai tartotta meg remekül a labdát Van Dijkkel szemben. Ő ugratta ki Négót, de Négo egyébként, hogyha betalál, akkor nem lett volna érvényes ez a gól, mert lesen volt Négo, azért ezt gyorsan tegyük hozzá, de azért ez megadhatja az alaphangját ennek a mérkőzésnek, és reméljük, hogy hasonlóan is folytatódik majd magyar szempontból, hogy ilyen szépen, persze okosan a védekezésre is figyelve, de eljutva az ellenfél kapujáig futballoznak majd a mieink. Tudok mondani jót is, és rosszat is. Most a rosszal kezdem. 11-eshez jutott a holland válogatott, de ami ennél ezerszer fontosabb, folytatódhatott át a mérkőzés. Egyébként Niki Cser kezezett, és ha jól látom, akkor Weghorst lövi majd a büntető Dibusz a kapuban, és akkor majd ezután mondom a jó hírt. Weghorst állt a labda mögött. A játékvezető jelet adott, most fut neki a holland csatár, és begurítja. Vezet Hollandia a 22. percben. No, és akkor tényleg ami a legfontosabb, hogy Szalai Ádám lett rosszul ott a kispadnál, és epilepsziás rohama volt Szalai Ádámnak. Ugye Szalai Ádám most már a magyar válogatott szakmai stábját segíti jó tanácsaival, meglátásaival. Ő lett tehát rosszul, őt kellett azonnali ellátásban részesíteni, Hordágyon vitték el, de ott a kispadnál többen jelezték azt, hogy jól van, jobban van. Hát persze mihez képest, és most pedig ugye orvosi ellátásban részesül, már nem ott a kispad előtt, és tényleg nagyon-nagyon fontos volt az, hogy azonnal ott termett az orvosi stáb a holland támadása bal oldalon. Tehát az, hogy egyáltalán visszajöttek ezek a srácok, és futballoznak, és ott vannak, és jól helytállnak, az tényleg egy óriási tett a magyar válogatott részéről. Mert nagyon-nagyon nem egyszerű ilyenkor ott lenni fejben. Nem is lehet szerintem. Málen elesik, megint egy 11-es. Hát ne csináljuk már! Jesús Gil Manzano befújja a büntetőt. Nagy Zsolt, aki Málennel szemben szabálytalankodott. Hát ez tényleg rémálomszerű, ami itt történik az első félidőben. A Szalai eset, a két befújt 11-es a hollandoknak. Nyilván nem lehet összehasonlítani a kettőt, de hát ez egészen hihetetlen. Ez tényleg egy elátkozott meccs most már. Ez komolyan mondom, és Hakpo fogja majd elvégezni, megnézte azért a VAR. Most adott jelet a játékvezető. Hakpo lövi el, hát sajnos Dibusz a másik irányba vetődött, Hakpo pedig a kapu jobb oldalába

0: félmagasan belőtte a labdát. Akkor, amikor már csak szűk 2 perc volt vissza, vagy van vissza a jelzett ráadásból. És most már Timber lövőhelyzetben, inkább passzol Málen, ez lassan zicser, mekkorát mentett Nagy Zsolt, tatja ég, becsúszva az ötös előterében, bravo Nagy Zsolt, ez nagyszerű volt. Ugye Fiola sárgalapos eltiltások miatt, Kerkez pedig sérülés miatt nincs a magyar csapatnál, a hollandoknál pedig az utolsó napokban kimaradt 2 csatár, Cirkzé és Kluivert, Justin Kluivert, Patrick Kluivert fia, aki most nincs a holland keretben. Hakpo viszont sajnos ott van, nem tekeri rá a labdát, inkább szabadul tőle, tovább passzolja. Ilman Zano megint egy kecses mozdulattal lépi át, és engedi tovább a játékszert. Reinders közben Schäfer labdát szerez, Szoboszlai megtartja, tovább Schäferhez. Schäfer elindul, jó a második csele is, Varga nem tudta megtartani, mert mindig ott van Fán Heke, aki állandóan mutatja, hogy ő neki helye van, ahogy mondtam, a holland kezdőben, és nagyon bizonyítani akar, nagy lelkesedéssel futballozik. Sallai közben átrapasszolja Balogh-hoz, Balogh még egyen hátrébb, ott már csak Dibusz van, hát ő sem így képzelte el a születésnapját, megérdemelte volna az egyik 11-esből mondjuk, vagy az egyik 11-est kivédi a 2-ből legalább Balogh közben a labdával. De Dibusz ettől függetlenül jól véd. Dibusznak voltak bravúriai, több is az első fél időben. Most már a jobb oldalon a hollandok akciója. Málen a 16-oson belül. Málen a jobb lábán átemeli a hosszú oldalra, egy fejes kifelé. Timber ballal laposan tovább. Hakpo a labdával, ott összesűrűsödik a magyar védelem és a középpályás sor a 16-os előterében. A holland akció Reinders távolról, nem jön ki Dibuszról. Jön be középre a labda, egy fejes még mindig ott pattog, rúgjuk el onnan. Varga fejeli ki röviden. Málen akrobatikus mozdulat, de lecsúszik a lábáról, 8 méterről kicsi jobb oldalról, és most már labdát kellene szerezni, fiúk. Négo majdnem el tudja hozni, de csak majdnem. Gravenberg is nagyon jól játszik ma. A szélen tűnt föl, a bal szélen, és szerelte Négót. Most már Timber, élesek a hollandok sajnos. Kakpo passzolja tovább a labdát Timbernek, ez lövőhelyzet, és Dibusz véd! Dibusz újabb védése! És ez már a 9. kaput eltaláló lövés holland részről. Timber, csak ezt dúsztuk meg, Hakpo, Málen emelkedik, elonnan, hát ez nem igaz, 3-0, Dumfries kapásból, de Orbán jelzi, hogy ott középen szabálytalanság történt, gyorsan a monitor ki is írja, hogy ezt vizsgálja a VAR. Hát most már legyen némi szerencsénk, vagy olyan döntés abban a szobában, amely kedvez a magyar válogatottnak. Mindjárt a lassítást figyelem, hogy itt mi történt. Hakpo kapta a labdát, és ott középütt Weghorst. Hát igen, hát Málen ellökte Dárdai. Tehát ez nem szabályos. Ez biztos, hogy nem szabályos gól. Jött befelé a labda, Málen az ötösön belül ellökte Dárdait. És a kipattanót lőtte be egyébként nagyon szépen kapásból a hollandok játékos, a Dumfries, igen ám, de Dibusz meg ebből pont amiatt, mert előtte esett el a magyar játékos Dárdai, nem látott semmit, és most jeleznek a VAR-szobából, hogy a gól érvényes, a gólt megadják, 3-0. A csereként beszállt játékos Kopmeiners is ott van középütt, ő kapná a labdát Hakpótól, Hakpóhoz visszapattan, egy jó labda Málen, és talán még ehhez is hozzáér Dibusz, bizony. Nem, Málen reklamálta azt, hogy védte a kapus, jól van, nem lesz holland szöglet, magyar kirúgás fog következni. Jó lenne megtartani ezeket a labdákat, továbbra is azt mondom, de megint a hollandok gyűjtik be. 3-0-nál Weghorst, Hakpo és Dumfries a 3 gól szerzője, és már Frimpong a 16-oson belül visszagurítja. Reinder szépen játszik a holland válogatott, sajnos egy fejes, ott a 4. tökéletes támadás után, ezt végignézte a magyar válogatott, betalál a csereként érkezett, ha jól látom, Kopmeiners, 4-0, jobbról érkezett a beadás, és Kopmeiners fejjel volt eredményes. Másodpercek még. a mérkőzésből. A Nemzetek Ligája A divíziójának 5. fordulójában Hollandiába látogatott a magyar válogatott Amsterdamba, és 4-0-ás vereséget szenved, ebben a pillanatban ért véget a mérkőzés. Egy olyan találkozó, amin az eredmény egy kicsit sem fontos, egy olyan találkozó, amin az a fontos, hogy Szalai Ádám a hírek szerint most már jól van.
1: A másik mérkőzésen még nagyobb volt a különbség, Németország-Bosznia-Hercegovina 7-0, Wirtz és Kleindienst 2-2, Musiala, Havertz és Zané 1-1 volt eredményes. Ezzel el is dőlt minden. Németország csoport elsőként, Hollandia másodikként jutott a negyeddöntőbe, Bosznia-Hercegovina kiesett a B-ligába, és Magyarország osztályozót vívhatott a bentmaradásért. Így aztán az utolsó fordulóban 2 tét nélküli tétmeccset rendeztek csoportunkban november 19-én. Bosznia-Hercegovina, Hollandia 1-1 lett, Ermedin Demirovic és Brian Ebenezer Adjei Brabbi góljaival, míg a Magyarország-Németország közvetítését természetesen felelevenítjük, és különösen a végén figyeljenek nagyon!
2: Megkezdődött a mérkőzés, a német csapat indította útjára a labdát.
3: A németeknél Nübel van a kapuban, hátul járatják egyelőre a labdát a védők. Jobbról mondom, Kimmich, Koch, Schlotterbeck és Henrichs, előttük a középpályán Andrich, Mcsa és Brandt, elő pedig Zané, Gnabry és Führich, így áll fel tehát a német csapat. Szoboszlai pedig labdát szerez a német térfél közepén, a bal oldalra sodródik ki ott Kimmich szorításában, de meg tudja játszani nagyot. Nagy középre teszi, ott csúszik egy német játékos, előre rúgja aztán a labdát végül Andrich, és meg is tartja a labdát a középpályán Zané.
2: Brandt veszti el a labdát a felezővonal közelében. Megindulhat most ezzel Szoboszlai. Négyen vannak mellette. Szoboszlai oda játszom most Sallaihoz. Sallai ráfordul a kapura, lő a lepatonó, Schäfer, nagy védés! Nübel! Schäfer lő 16 méterről laposan a jobb alsó sarok irányába, Nübel vetődött és védett. Az első magyar kaput eltaláló lövés Schäfer András nevéhez fűződik. Az első félidő derekán Sallai lőtt először 20 méterről, ez levágódott a német védő lábáról, méghozzá Kokról, és aztán Schäfer lőtt jobbal laposan, Nübel vetődött és elérte. A labda mögött most már csak Henrichs és Zané marad. Háromtagú a magyar sorfal, háromtagú mellette egy német sorfal is. Lássuk, mi lesz ebből. Henrichs lő, és talán kitolta Dibusz, nem kellett beleérnie a kapusnak. Egész pontosan fölé ment a labda, a lövés, és Dibusz nem kellett, hogy beleérjen. Így aztán a háló tetején landolt ez a labda, amit Henrichs lőtt el jobbal a kaputól jó 20 méterre. A német kispannál pedig egyelőre Nagelsmann vakarja a fejét, de most egy kiugratás, Henrichs már a 16-osunkon belül középre teszi, és mellé megy! Volt egy bevetődő játékos méghozzá Gnabry, és úgy tűnik, hogy egy magyar védő Dárdai vetődött Gnabry mellett, úgyhogy feltehetően Dárdairól ment ki a labda, ugyanis a játékvezető szögletet ítél. Középre kanyarította Henrichs, és Gnabryt talán sikerült megelőznie Dárdainak. Nézem a visszajátszást, így van, Dárdai kotorta ki a labdát a német csatár elől, úgyhogy ezért a baloldali szöglet. Bedobhatja a labdát Kimmich, aki már el is végzi ezt. Mecsá vissza Kimmichhez, a jobb oldalon a német csapat, átveszi Zané, túl hosszan tolta meg, de még utolérte a becsúszó láb előtt. Zané odapattam most Schlotterbeckhez, megint egy csímbe kapott labda Zanénál, jó cselek, a 16-oson belül Gnabry lövése fölé. 1-2 húzás, belelépett egy magyar védő ebbe a lövésbe, és jobb oldalról következhet majd a szöglet.
3: Most egy magyar labdaszerzés, Varga pedig meg is csúsztatja a labdát, Nagy Zsolt helyzetben, nagy elővi Nübel véd. 39. perc, az eddigi legnagyobb magyar helyzet, Varga remekül csúsztatta meg a labdát, és Nagy Zsolt kicsit szerencsésen került elé, talán rápattant a tarkójára is, és úgy került oda a 16-osról, előtte egyből, de nem volt elég pontos a próbálkozás, a Nübel kezei közé került. A legnagyobb magyar helyzet, sőt talán a legnagyobb helyzet eddig a mérkőzésen.
2: jó lenne most már megszerezni a labdát, mert továbbra is a németek jönnek előre. Slotterbeck passzolja ki baloldalra, Gosens már a magyar 16-os környékén, vissza Mecsához, szabadon vehet át, közbelépett most ebbe a labdába Nikicser, és megint hátulról jöhetnek, de a saját térfelünkről a németek, Andriknál a labda.
3: Andrik pedig megjátsza Brandtot, aki visszajeteszi Slotterbecknek. Slotterbeck mélységindítása, megtalálja Gnabryt a 16-oson belül, Gosens lő, és Dibusznak megvan az első védése a mérkőzésen. Az 50. percben megint egy szép német támadás volt, és Slotterbeck indítását Gnabry mellkassal lekészítette az érkező Gosenshez. Látjuk mi a lassítást itt a stadionban, nem volt lesen Gnabry, jobbal tette le végül Gosensnek, aki a bal összekötő helyéről lőhetett, de nem volt elég pontos a lövése. Dibusz vetődve fogta meg a jobb alsó sarokba tartó labdát.
2: Henrichs már befelé. Egy passz Führighez. Ez most figyelni kell, mert német helyzet, visszakerül a labda Brandthoz. Brandt kapuba lő. De Lesz. Brandt Lessen kapta már a labdát, így aztán hiába köt ki a magyar hálóban a labda. Lesz miatt érvényteleníti a találatot a horvát játékvezető. Jogosan megerősít ebben minket a visszajátszás.
3: Slotterbeck már a labdával saját térfelének közepén, lepasszolja Andrichhoz, vagy Andrichnak. Andrich mellett kérné Koch, meg is kapja, a középhátvéd is átfut most a magyar térfélre. Zané teszi vissza Andrichnak, Andrich az üresen helyezkedő Havertzet játsza meg, Havertz Muziala, aztán már Gosens a bal oldalon, Gosens beadná, megpattan, Havertz lő, kapufa, ott van még a labda, még egy lövés, ez levágódik Dárdairól, aztán Szoboszlai nem tud elég nagyot belerúgni a labdába, így ott marad a középpályán Mecsánál, aztán kikerül a jobb szélre, hol Havertz kapja. Havertz elindul befelé, már a 16-os sarkánál jár, kiteszi az oldalvonalhoz Zanénak, Zané megtalálja Henrichst, akitől jön a beadás, egy fejes, ott van még a labda, rúgjuk el, Nikicser teszi meg ezt, Andrich és Varga fejpárbaját, Varga nyeri. A felezőnél járnak a leghátsó, vagy leghátul helyezkedő német játékosok. Schäfer, remek szerelés, Varga, indul neki Sallai, Sallai most már rávezetheti, és Slotterbeckre, Varga helyzetben, lőttben, Varga, mellé megy! Nübel védett óriásit a 67. percben. Varga Barnabás remek labdát kapott Sallaitól a jobb összekötő helyén, tört be a 16-oson belőlre, és a hosszú alsóba próbált gurítani. Schäfer óriási labdaszerzése, remek a passz Vargától is előbb, aztán a Sallaitól kapott labdát jól tolja meg Varga, viszont Nübel sajnos ott hagyta a jobb kezét, így a hosszú alsóba tartó labda az végül az alapvonalon túl pattant ki néhány centire a kapufától. 68. perc, gól nélküli döntetlen, és Szoboszlai végezhet el szögletet.
2: Szoboszlai tehát a labda mögött kivár egyelőre. Az kijelentető, hogy óriási lehetőségek a magyar csapat előtt adódnak. Szoboszlai a rövidre, Iveli Nübel véd. Kellett figyelnie a német kapusnak, ez most trükkös szöglet volt. 76. perc, hát a mérkőzésen felemeli a jobb karját Wirtz, 5. német szöglet, középre kanyarítja Wirtz, van érkező, nagy védés és aztán gól. A kipattanót bekotorja most már Mecse, a kapuba vezet Németország a 76. percben. Nem történt semmi szabálytalanság a 16-oson belül, bár egy magyar játékos lemaradt, Lesről nem lehet szó, és ez úgy tűnik, hogy egy érvényes német gól Mecs a részéről.
3: Ibusz jön a kapujából, és fölemeli a labdát, aztán már rúgja, és előre Szoboszlai felé. Nem lehet sokat gondolkozni itt a mérkőzés végén, elrúgják a németek, aztán katapiszkál oda, ezzel Szoboszlai indulhat a bal szélen. Szoboszlai még visszateszi a jobb lábára Henrichs mellett, egy visszapassz Katánál a labda, egy lövés, levágódik, még ott van, Gera is ellövi, Schäfer fordul a kapura, ez is levágódik, Kata még egyszer, ez is lepattan, sajnos nem volt kezezés, nem volt szabálytalanság, nem fúj a játékvezető, viszont a videószobában biztosan vizsgálódnak. Ott van mindenki, azonnal az összes magyar mezőnyjátékos körbeveszi szinte teljesen a játékvezető. Kata lövése eltalálta Julian Koch kezét. Hát mi ez, hogyha nem 11-es?
2: Na mi az ítélet? Most Strukán 11-est ítél. A 97. percben büntetőhöz jut a magyar válogatott. Koch kezezésénél bizony szabálytalanság történt. A 16-oson belül Koch kézzel ütött bele a labdába Kata lövésénél. A labda már ott van a 11-es ponton Szoboszlai Dominik kezében, vele szemben Nübel.
3: Szoboszlai tehát a labda mögött. Szoboszlai neki fut, és bepanyelkázza Szoboszlai Dominik a 99. percben. Hát milyen befejezése ez a 2024-es évnek. Szoboszlai Dominik góljával egyenlítünk a németek ellen. A 99. percben egy szemtelen, egy pimasz panyenkás büntetővel. És nincs tovább, nincs tovább. Strukán lefújja a mérkőzést. Magyarország-Németország 1-1.
1: Ez jó mulatság, férfi munka volt, így aztán csoportban Magyarország a harmadik helyen végzett 6 ponttal úgy, hogy minden hazai találkozóját döntetlenre adta és egyszer tudott nyerni idegenben. Ez tulajdonképpen nem rossz teljesítmény ebben a nagyon-nagyon nehéz csoportban. A csoportot Németország 14 ponttal nyerte meg, második lett Hollandia 9 ponttal, Magyarország tehát 6 ponttal végzett a harmadik helyen, míg Bosznia-Hercegovina 2 ponttal esett ki a B-ligába. Magyarországnak pedig 2025 márciusában osztályozót kellett vívnia a bentmaradásért Törökországgal. Hamarosan ezt a két találkozót idézzük, még ha nem is túl kellemes emlék.
4: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Miközben 2025 tavaszán egy országot tart lázban, és országos vitát vált ki a török verő Hunyadi Jánosról szóló nagyszabású filmsorozat a tévében, abban nincs vita a magyar érzelműek között, hogy válogatottunknak is törököket kell vernie. Főleg az első meccsen, Konstantinápolyban, ja, illetve Isztambulban, hiszen az nemzeti 11-ünk ezredik találkozója.
5: A két csapat múltját illetően egyelőre azért még mindig a magyar válogatottnak jobb a múltja, ami a két csapatot illeti, főleg, hogy a legutóbbi mérkőzés 2024 március 22-én, tehát majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt akkor a magyar válogatott nyert Törökország ellen, és a Nemzetek Ligájában is volt két mérkőzés 2020-ban, akkor is a magyar csapat nyert 2-0-ra, illetve itt Törökországban 1-0-ra, Isztambulban. Az is egy jó mérkőzés volt, Szoboszlai szabadrúgás góljával nyert akkor legutóbb a magyar csapat Törökország ellen, igaz, azt Szivászban játszották azt a találkozót. A magyar csapatban pedig nincs most ott a keretben Várdai Bence, hiszen sérüléssel bajlódik, de nem ő az egyetlen, és hogyha a cserepadot figyelem, akkor azért lehetne persze akár egy újoncot is avatni, hogyha például Osváth a pályára lépne. Ő volt a keret tagja 10 évvel ezelőtt, de most újra paksiként ott van, és akár még pályára is lépett. Gulácsi a kispadon, a mérkőzés pedig hamarosan elkezdődik. A játékvezető várja a sípszót, hogy megszólaljon. Vezet a török válogatott Kokcsi góljával 1-0, a bal alsó sarokba lőtte a labdát a török, 20 méterről végül is látta, hogy üresen áll a bal alsó sarok. Nem volt igazi helyzet, de annyira üresen volt a török, hogy valójában adta a lehetőség, hogy lövésre szánja el magát, ezt megtette, és a Benfica középpályása gólt szerzett. Tehát ez nem tudom, hogy mennyire volt benne a mérkőzésben, de 10 percnyi játék után Kökcsü góljával 1-0-ra vezet Törökország a magyar válogatott ellen.
6: Kerkez gólját nem adta meg Iván Krúzsiak játékvezető, mert hogy ott a nagy kavarodás után előre rúgtuk gyorsan a labdát, de ő visszarendelte a szabadrúgást, így aztán Dibusz Dénes újra meg kell, hogy próbálja. Hát kicsi a rakás, nagyot kívánt játszottak a játékosok, de végül Dibusz Dénes megtalálta a labdát az ötös környékén, így aztán a magyar szabadrúgással folytatódhat a játék. Sajnos Kökcsü góljával, ahogy azt hallhatták, vezetnek már a törökök, a 24. percben járunk 1-0, tehát a török válogatott javára nincs telt ház, nagyjából valóban az a 36-38 ezer ember lehet itt, meg 1600 magyar, akire számíthattunk, és nagyon-nagyon nehezen kezdődött a találkozó, nagyon rosszul kezdődött, hiszen lehetett érezni, hogy a törökök a középpályán, mint a fölényben lennének, és átfutottak a középpályásainkon, és talán ebből lett a gól is Kökcsü találata, bár azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon jól eltalálta, egy olyan 18 méterről kilőtte a rövid alsó sarkot, de aztán azért már volt helyzetünk Nagy Zsolt, illetve Kerkez révén nekünk is, úgyhogy talán éledezik legalábbis elől a magyar válogatott, de Ugurcsán mind a kétszer remekül védett, most viszont eladja a labdát, megszerzi a Schäfer, 20 méterre a kaputól, kiteszi a bal oldalra. Szaboszlai középen, át a jobb oldalra, lehet akár lőni is. Középre ívelődik a labda, Varga lefejeli, ott a helyzet, Schäfer gól! Egyenlítettük! Schäfer! A 25. percben! Gyönyörű támadás végén, egy picit, mintha túljátszottuk volna a helyzetet. Mintha egy picit nem akartuk volna kapura lőni, de aztán Schäfer eltalálta a labdát. Nem is jól, de szerencsére a gólvonalon álló török játékos szintén rosszul találta el. Ugurcsal eladta a labdát, Schäfer elvette azt. Aztán Szoboszlaihoz került Nagy Zsoltól, a túloldalon Bollához, jobbról jön a labda, nem volt les, Varga visszafejelte, ballal pedig Schäfer bekotorta a török kapuba. Egy-egy a találkozó állása. Jön középre a labda, baj van, Aktürkoğlu ráfordul, oda teszik a labdát, Boris Yılmaz és egy ütközés teste, köpcsüt ütközték le a magyar védők, Kruzsák széttárja a kezét, mehet tovább, és egy percen belül vagyunk. Köpcsü már bent fetreng a magyar ötösön, egyébként kiesett, kifeküdt az alapvonalon túlra, nagyon fáj neki, kidobja Dibusz Dénes oldalra a labdát. Törökország, Magyarország 1-1 az ezredik magyar válogatott mérkőzésen. És azt már látjuk, hogy a törökök cserélnek, ugyanis jön Deniz Gül, méghozzá Boris Alper Yılmaz helyére. Tehát nem volt különösebben elégedett ezek szerint Vincenzo Montella a támadó játékával a török válogatottnak. Mi nem cserélünk, de mi is cserélünk. Kata Mihály is pályára lép. Ha jól látom, akkor ő érkezik a magyar válogatottba. Ő volt az, aki nagyon-nagyon sokat melegített, és bizony úgy tűnik, hogy Schäfer Andrást kénytelen lecserélni. A kapitány, hiszen Schäfer többször is a földön volt, és hát finoman fogalmazva is többször is megtaposták, egyszer például Köpcsü, egyszer pedig az első félidő vége felé. Hát nem kapott sárga lapot, de Bárdakcsi volt az, aki elég csúnyán rátaposott Schäfer bokájára, és valószínű, hogy ez lehet az oka a cserének. A második félidőt a török válogatott kezdi, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Dibusz feléveli, Nagy Zsolt felé, Kerkeszhez csúsztatná, de Kerkez ezúttal le sem volt. Így aztán török szabadrúgás, de ez egészen biztos, hogy valami taktikai fegyvere a magyar válogatottnak. Nagyon sokat íveljük úgy fel a labdát Nagy Zsolt felé, hogy ő megcsúsztassa azt esetleg Kerkez irányába, és ha ez sikerül, akkor onnan már Kerkeznek szabad útja lehet az alapvonalig, és bizony-bizony azt láttuk ugye a Bornemus játékosaként is, hogy milyen beadásai vannak Kerkeznek, és persze nyilván Nagy Zsoltról se feledkezzünk meg, de ő ezen a mérkőzésen inkább befelé játszik, mint sem a vonal felé. Nézzük a törökök támadását, de szerencsére Kata vele nyúl, de csak egy pillanatra volt nálunk a labda. Kenan Yıldız átlépik a törökök, Aktürkoğlu a 16-osnál, és lőhet. De szerencsére fölé megy, 18-ról lőhetett a Benfica támadója, de fölé egy olyan 3-4 méterrel, ez sem volt igazán veszélyes Dibusz kapujára. 68. perc, 1-1 a mérkőzés állása, nagyon jól védekezünk, ha kell, önfeláldozóan, rengeteg mozgással belemegyünk a párharcokba, és ezekből a párharcokból zömmel jól jövünk, és egy-két török játékoson látszik már egyébként, hogy nem tetszik neki a magyar válogatott kemény játéka. Dibusz rúghatja ki a labdát, nyilván a Füsszóból kitalálták, hogy nálunk van a labda. Varga elfejel né, de mögül le el tudják csúsztatni, Orbán már rúgja is vissza Bolla felé, Bolla mögött ott van Elmali, elfejeli, Aktürkoğlu meg tudja csúsztatni Gül felé, Gül pedig hátulról két kézzel, Dárdai szerintem ellökte, de nem baj, hogy ezt nem fújta le Kruzsák, de sajnos visszakerül a törökökhöz a labda. Akaydin átforgat a jobb oldalra. Aztán Köpcsü vissza tudja tenni sajnos, és most viszont akár az alapvonalról jöhet a beadás a törököktől. Jön is az a beadás, ajajajaj, sajnos a második vonalból érkezik a második török, a másik benfikás játékos, Aktürkoğlu, és 7 méterről befejeli a törökök újabb vezető gólját. A 69. percben, tehát 2-1-re vezet Törökország, hát, hogy mondjam, ez szerintem nem volt benne a mérkőzésben, de azt lehetett ott érezni, hogy amint teret tudtak szerezni a törökök, és ahogy be tudták adni, senkitől sem zavartatra az alapvonalról, akkor már nagy baj volt. Egy török játékos feje előtt még elcsúszott a labda, de érkezett Aktürkoğlu, és befejelte a törökök újabb vezető gólját. Törökország tehát 2-1-re vezet. Elvégezték a bedobást a törökök. Csalhanoglu középre íveli a labdát, egy magyar lábon megpattan, ki tudjuk rúgni, de már összeszedték a hazaiak. Elmali a bal oldalon Szoboszlaival szemben cselezget, és kénytelen visszafordulni és hátraadni a labdát egészen Bardakcsiig. Bardakcsi már íveli fel Aktürkoğlu felé, elfejeli az Dárdai, összeszedni Niki Cser, lehet, hogy hagyni kellett volna inkább Nagy Zsoltnak, mert megint a törököknél a labda, most biztosan nagyon-nagyon felelkesültek, jó lenne néhány magyar támadás, jól megkomponált támadás, de minden esetre elsősorban persze a fegyelmezett védekezés a lényeg. Jükszek a jobb oldalra teszi ki a labdát. Kátfecsi is megkapta, megismerkedhetett a labdával, aztán Csalhanoğlu, Akaydin, megint a jobb oldalon a törökök, Mert Müldür középre íveli, megint Aktürkoğlu mellett teszi, a baj van, 3-1. Ez egy nagyon szép támadás volt. Aktürkoğlu nem a kapu felé fordult, hanem mellett tette le a 73. percben a labdát az érkező társának, és végül megszerzik a törökök a harmadik gólt, kilőtte a hosszú sarkot sajnos Dibusznak, ezúttal esélyesen volt. Érezni lehetett, hogy a törökök nagyon belelkesültek. Most már én azt gondolom, hogy gólt kell szerezni. Egyébként a gólt a nemrég becserélt Irfán Kakvecsi szerezte. A 70. percben bejött, a 73. pedig gólt szerzett. Mindenképpen jó lenne, ha legalább még egyszer be tudnánk találni a török kapuban, mert akkor van igazán esélyünk. Gyönyörűen tette vissza mellel a labdát Aktürkoğlu. Ez egy klasszis megoldás volt. Kakvecsi pedig a két védő között hiába csúszott ott, ha jól láttam, talán Orbán el tudta lőni. Orbán is csúszott, megcsúszott Dárdai is, de a lábak között utat talált Kakvecsi lövése a hosszú alsó sarokba. És lassan-lassan itt a vége. Nézem Iván Kruzsiak játékvezetőt, és ebben a pillanatban a szlovák játékvezető hármat fúj a sípjába. Így aztán vereséggel zárul a magyar válogatott ezredik válogatott találkozója, hivatalos válogatott mérkőzése. Magyarország-Törökország 3-1. A 9. percben Kökcsü révén teljesen megérdemelten szereztek vezetést a törökök, de aztán magára talált a magyar válogatott, helyzeteket dolgoztunk ki, de Kerkez, illetve Nagy Zsolt lövését Ugurcsán még védte. Egy letámadás után azonban Ugurcsán eladta a labdát, visszatámadtunk, és végül Séfer András betalált és egyenlített. Az első fél időben ezután inkább az történt a pályán, amit a magyar válogatott akart. Helyzeteket alakítottunk ki, de nem rúgtuk be őket. A fordulás után azonban nem jött a nyomás, az a nagy nyomás, amire számítottunk a török válogatottól. Ennek ellenére a 69. percben Aktürkoğlu sajnos betalált, majd nem sokkal később a 73-ban elképesztő gólpasszt adott mellel, a nem sokkal korábban vissza beálló Kakvecsinek, aki kilőtte a hosszú sarkot. Ezután a magyar válogatott mindent megpróbált, Marco Rossi cserélt, amennyit lehetett, de már nem tudtunk igazán veszélyeztetni. És így aztán nem is lehetett más a végeredmény. Törökország-Magyarország 3-1. Ez azt jelenti, hogy vasárnap a Puskás Arénában két gólos hátrányból indul a magyar válogatott. Nem lehetetlen ledolgozni, de ennél sokkal jobb játék szükséges majd, különösen a két fél idő kezdését tekintve. Még egyszer a végeredmény, tehát Törökország-Magyarország 3-1.
1: Hát, 5 balul sikerült perc, és el lett rontva a történelmi mérkőzés. Vereséget hozott válogatottunk, ezredik meccse, viszont ezt követően abban bíztunk, hogy az 1001. éjszaka mesés lesz. Még akkor is, ha ez késő délután, 6 órakor kezdődött.
3: Azt, hogy honnan jössz, soha ne feledd, koronás címer a szíved felett állt egy hatalmas molinón a himnuszok alatt a kapu mögötti lelátón, fölé pedig a magyar címert, a Szent Koronás címert húzták ki a szurkolók. Látványos élő képpel kezdődött tehát a mérkőzés a lelátón, és a szurkolók azonnal rá is kezdenek. Magyarország, Magyarország, hely-hely, Zenga Puskás Aréna lelátója. Piros-fehér-zöldben a magyar csapat, csupa fehérben a török válogatott. Vegyük át a kezdő csapatokat. Márko Rossi három helyen változtatott, kikerült a sérült és eltiltott Séfer András és Nagy Zsolt, valamint kikerült Nikicser Tamás is a kezdőből. Dibusz a kapuban, Fiola, Orbán és Dárdai alkotják a védelmet, a jobb szélen Bolla, a bal szélen pedig Kerkez, középen Dárdai Bence és Vécsei Bálint. Dárdai Bence révén újoncot avat Márko Rossi a törökök ellen. A támadósorban pedig Gazdag Dániel, Szobosztai Dominik és Varga Barnabás.
7: A törököknél is három változtatás. Csakir a kapuban a biztos pont, Elmaili, Bardakcsi, Akaydin, Müldür a védő négyes, Yüksek és Csahanoglu ott a védők előtt, Aydin, Güler, Yildiz és Aktör Koglu pedig a további négy labdarúgó. Szóval náluk Yüksek, Güler és Müldür bekerült, még Kökcsű sárgalapos eltiltás miatt nem játszik a mai összecsapáson. Ayhan és Yılmaz is kikerült a csapatból. Yılmaz egyébként veszélyes volt az előző mérkőzésen, a Galatasaray labdarúgója 10 gólnál jár már a bajnokságban. A törökök kezdenek, Felix Zweier, egy német játékvezető, no meg körülbelül még 5 német az, aki a mai mérkőzés dirigálja. Elkezdődött a találkozó.
3: Nem is bedobás, hanem szabadrugásra jön a török csapat, akkor ezt kérte számon Gazdag, már értem, mert szabálytalanságot én sem láttam. Jöhetnek a felezőtől, a bal oldalról szabadrugással a törökök, Bardakcsi pedig már el is végzi.
7: És a bal oldalt jönnek előre, de csak pár méter tudott megtenni ott Elmaili, hogy aztán majd bedobással jöhet ismét a török válogatott. Maga elé teszi Yildiz, Fiolával szemben. Yildiz elmegy Fiola mellett, az alapvonalon táncoltatja a labdát, visszateszi Elmaili, és aztán már a 16-os sarkánál vissza Csahanoglu egy esernyőcsel, és aztán lelopják a lábáról a labdát, jöhetne a magyar válogatott. Szoboszlai megjátsza, Varga bele az emberbe, szabálytalanság nincs, lehet tovább, jönnek a törökök, érthetetlen, jönnek a törökök, Güler ellövi mellé, lehet, hogy a kapufát is érintette, Felix Zweier mit művel? Nem adja meg egyszerűen annak a lehetőségét, hogyha Varga elesik a labdával, hát gondolom nem magától, de hogy elképesztő. Ráléptek a lábára ráadásul. Hát érdekes.
3: Egészen Feri, hihetetlen.
7: Feri, mit szólsz mindez?
8: Hát nagyon rossz felfogásba vezetés. Ugye sosem kéri az ember, hogy hazai pályát fújjon, de azért az egy 70 ezer néző előtt ilyen nagyon nem szokás. Tehát nyilván nem kell befolyásolja a nézők, de ezek egyértelmű faltok, és nagyon furcsa ez számomra. Nem adja meg azt a tiszteletet, ami szerintem megérdemelne a magyar csapat.
3: Utána azt megköszönhetjük mondjuk Zweiernek, hogy Dibusz beleért Güler lövésébe a lassítások alapján, úgyhogy szögletnek kellett volna jönnie, végül mi jöttünk kirúgásra, de a labda megint csak a törököknél, és a jobb oldalon kapja meg Müldür. Előtte Aydin kéri, Müldür befelé cselez, beteszi középre, Vécseiről elpattan, végül Csahanoglu begyűjti, és meg is tudja játszani Aktür Koglut. Ott a helyzet, eltolja a labdát, 11-est ad a török játékvezető, illetve a német játékvezető, hát ez egy freudi elszólás volt a részemről, azonnal határozottan befújja a büntetőt. Hát megvárjuk mi a lassítást, hogy mi történt. Zweier nagyon, nagyon egyértelműen
8: jelzett. Alapjába véve ezt meg lehetett adni. Itt nekem azzal van a problémám, hogy az elmúlt 5-10 percben olyan nyomást helyezett ezekkel a egyértelmű nem megadott faltokkal a csapatra, hogy áttevődött a súlypont, amit ért felünk, és egy picit a játékosokat is kizökkentette ezáltal, mert mindenki elkezdett az előző szituációval foglalkozni, most pedig folyamatosan elvitte ez a játékosok fejét, el voltunk csúszva védekezésbe, és itt pedig egy ütemtelen becsúszás. Tehát ez maga az utolsó eset, ez jogos 11-es, az előzmények viszont szoros összefüggésben vannak ezzel az esettel, nekem ez a problémám.
7: Fiola volt a szabálytalan, hát maga a csoda, hogy nem állította ki a játékvezető, de a 37. percben 11-eshez jut a török válogatott. Csahanoglu a labda mögött, Fújol a Puskás Aréna, Dibusz Dénes rajta múlik, hogy ez most gól lesz-e vagy sem. Csahanoglu nekifut, ellövi gól. A bal alsó sarokba lövi, 4-1 összesítésben, innen nagyon nehéz. 3 gólt minimum kell rúgnia a magyar válogatottnak a 38. percben. A csapatkapitány Csahanoglu ebben a Nemzetek Ligája sorozatban a 7. mérkőzésén a 2. gólját szerzi. Hát innen nagyon nehéz lesz.
3: Kár érte, nyilván kár érte, főleg azért, amit láttunk az első 35 percben. Törököknek a 34-ben jött az első kapura lövésük talán itt Güler részéről, aztán itt a másodikból, a büntetőből megszerezték a vezetést. Egyértelműen jobb volt a magyar válogatott eddig, ezt kéne folytatni, na meg persze be kéne rúgni a helyzeteket, mert gól nélkül nehéz lesz. Kettő gól biztos kellett volna legalább a hosszabbításhoz, hát most a hosszabbításhoz kell három, jelenállás szerint a 38. percben járunk, és kétségünk sem lehet afelől, hogy a törökök innentől még lassabban fogják csinálni azt, amit eddig csináltak, még többet fognak a földre feküdni egy-egy szituáció után. Remélem, hogy nem fogja meg a magyar csapatot ez a gól. Szoboszlai előreíveli, nem tudja sajnos Dárdai Bence bent tartani. A szögletzászlótól jöhet bedobással a török válogatott saját térfeléről, és természetesen jó lassan veszi fel a labdát Müldür Gülernek, aztán bedobja, visszakapja tőle, és íveli fölfelé. Dárdai Márton tudja átvenni, belepöcköl, visszafejeli Varga, ott van Szoboszlainál, a 16-os vonalán a passz nem jó sajnos, és ezzel indulhat egy török kontra, Yildiz gyorsíthat rá, üres a jobb oldal, inkább a bal oldal. Teszi Áktürkoglunak. Áktürkoglu vezeti rá Fiolára, átteszi a túloldalra, szerencsére egy picit hosszú, de még ott van a labda a törököknél, visszakészített labda 2-0. Arda Güler eredményes a 39. percben, hideg zuhany itt 2 perc alatt a Puskás arénában. Egy gyors török ellentámadás, és hiába volt hosszú az első passz, még elérte ott, talán Aydin volt az a jobb szélen, aki aztán visszagurított, a Güler pedig 11-12 méterrel a hosszúba passzolt. 2-0-ra vezetnek a törökök, összesítésben pedig 5-1. Hatalmas kár ezért.
9: Hamarosan jön az utolsó perc a rendes játékidőben.
3: Ugyanakkor Gulácsira visszatérve, ugye vele kapcsolatban is lehetett olvasni, hogy nem 100%-os, lehet, hogy ez is benne van, akár csak Sallainál, hogy Gulácsi ezúttal nem kapott lehetőséget a válogatottban. Viszont ezen a két mérkőzésen több újoncot is avatott Márko Rossi, Osváth Attilát említette Katona László, hogy bemutatkozott Isztambulban, itt pedig Puskás arénában előtt Árdai Bence, majd Tóth Alex is pályára léphetett karrierje során először a címeres mezben. A bedobást követően szöglet következik, a törökök végezhetik el a bal oldalról, és most Csalhanoglu sétál oda szép lassan, hogy majd középre ívelje. Már a 90. percben járunk, 2-0-ra vezet Törökország, összesítésben pedig 5-1-re. Csalhanoglu kis szögletet végezel, Yilmaz kapja és egy csellel elindul, aztán íveli át a túloldalra, még egy fejes és még egy török gól. A 90. percben 3-0-ra módosul az állás, aki szerzi, az pedig a 14-es számú Bardakcsi, sárgalapja után góllal is feliratkozik a jegyzőkönyvbe. Hát ezzel azt hiszem, hogy a leginkább reménykedők és legbizakodóbbak is végleg elvesztettek minden reményt, hogyha eddig volt is még bármennyi bennünk. A 90. perc 3-0, összesítésben 6-1-re vezetnek a törökök. Azért 2 szezont eltöltött a magyar csapat a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában. Itt a vége, Felix Fájer lefolyja a mérkőzést. Főleg az első marad emlékezetes 2022-ben, amikor is az angolokat oda-visszavertük. A németek ellen 4 pontot szerzett a magyar csapat, és a második helyen végzett a csoportjában. Most viszont búcsúzik a Nemzetek Ligája A divíziójától a magyar válogatott, miután a török csapat 3-0-ra győz a Puskás arénában, összesítésben pedig 6-1-re győzi le Magyarországot.
9: A Puskás arénában is nyertek a törökök, Magyarország-Törökország 0-3, összesítésben 1-6, a magyar válogatott kiesett a B divízióba az elitligában a félholdasok. A 27. percben Dárdai Márton indítása után Gazdag Dániel ugrott ki a 16-oson belül, és a jobbról Csakir kapust nem tudta átemelni, a török hálóőr remekül kapott bele a labdába. A 31. percben Szoboszlai Dominik végzett el szabadrúgást 25 méterről, a labda a felső lécen megcsúszva szállt a kapu fölé. A 36. percben Jükszeket buktatta a 16-oson belül Fiola, a megítélt 11-est Csánoglu a bal alsó sarokba lőtte. 2 perccel később Áktürkoglu beadása, vagy átadása még hosszú volt Aydinnak a büntető területen belül, de az átadása pontos volt Arda Gülernek, aki 10 méterről a jobb sarokba lőtte a labdát Dibusz mellett. 2-0 volt az állás az első félidőben, összesítésben pedig már 5-1 a félholdasoknak. A második félidőben Tóth Alex személyében újoncot avatott Márko Rossi, a törökök ura uralták a mérkőzést, náluk is Hakcsicsek révén egy első alkalmas labdarúgó. A 90. percben Yilmaz baloldali beadását Badakcsi bólintotta a balsarokba, ezzel 0-3. Vereséggel zárta a 2024-25-ös Nemzetek Ligáját a magyar válogatott, így jövőre majd a B divízióban folytathatja. A törökök az A divízióban, a teltházas Puskás arénában. Szvájer játékvezető azért tett azért, hogy érdekes legyen az összecsapás. Magyarország-Törökország 0-3 összesítésben 1-6.
1: A magyar válogatott a 2024-2025-ös Nemzetek Ligája küzdelmei során aratott egy győzelmet, játszott 3 döntetlent, és kénytelen volt elszenvedni 4 vereséget. Ezzel hivatalosan a 11. helyen végzett, és a következő kiírásban, a másodosztályban, a B-ligában szerepelhet. De hát ott vannak azért, igazából legyünk őszinték, a mi szintünkön lévő csapatok, például Ausztria, Ukrajna vagy Skócia, hiszen az A-ligáért vívott további találkozók során Szerbia 3-1-es összesítéssel ütötte ki Ausztriát, Görögország szintén 3-1-es összesítéssel búcsúztatta Skóciát, Belgium pedig 4-3-as összesítéssel Ukrajnát, tehát például ennek köszönhetően Ausztria, Skócia és Ukrajna is a B-ligában szerepel. Mi is ott fogunk szerepelni, de még egyszer mondom, emiatt nem kell szomorúnak lennünk, hiszen ott legalább több győzelmet tud aratni csapatunk, és igazából jobban fel tud készülni az olyan szintű csapatok ellen, hiszen vele egy szinten lévő gárdákkal játszik. Hát ez volt a Nemzetek Ligája 2024-2025-ös kiírása, és ez volt mára a visszajátszás. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
4: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
11: A stúdióban vendégünk Kársás Zoltán, olimpiai ezüstérmes, világbajnok, Európa-bajnok, vízilabdázó, edzőként nyert Bajnokok Ligáját legalább 2-szer, Lenkupát, és még visszatérve játékosként kupagyőztesek Európa kupáját.
12: Így van.
11: Ami viszont sokkal fontosabb, hogy szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, úgyhogy jó egészséget kívánunk.
12: Köszönöm szépen.
11: Azt hiszem, hogy te vagy az egyetlen, aki nem sértősz meg azon, hogyha azt mondják, hogy alpári vagy.
12: Igen, ez így van, hiszen én Alpáron születtem, bár ma már Tisza Alpár, ugye egyesült a mellette levő kis településsel, Tiszaújfaluval, de én valóban alpári vagyok.
11: Az a Tisza holtága, hogyha jól tudom, de így visszaemlékezve a térképre, azért az nem úgy néz ki, hogy középen van a bevásárlóközpont, mellette a színház, és aztán jön az úszoda, ahol vízilabda edzéseket szoktak tartani.
12: Pontosan, nagyon jól mondod, ott ezek a épületek ismeretlenek voltak, különösen az én gyerekkoromban, hiszen én 46-ban születtem. És hát ott Alpáron nagyon sokáig voltam a nagyszüleimnél, viszont tény, hogy a Tisza holtágába tettem meg az első tempókat.
11: Mégis amikor az első edzésedre ellátogattál az újpesti dózsába, amit nehéz így kimondani, különösen tudva, hogy édesanyád Nagy Ferencváros drukker volt, meg aztán a későbbi pályafutásodat ismerve, akkor egy kicsit olyan voltál, mint 2000-ben Sydney-ben Erik az angolna, mert hogy Doki bácsi, az edző, ha jól emlékszem, azért figyel fel rád, mert nem tudtál 33 métert leúszni.
12: Pontosan így van, és akkor még ugye nem is újpesti dózsa, hanem budapesti dózsa volt, ha jól emlékszem. Doki bácsi pedig dr. Técsői Henrik, aki mindenkinek fütyült, de csak ő hallotta, mert annyira halkan, Hogy mit látott bennem, nem tudom, de iskolával mentünk le a Szigeti fedett uszodába, és kihívott, és mondta, hogy másnap menjek le. Tényleg nem tudtam végigúszni a 33-as medencét.
11: Aztán végül mégis a Ferencvárosba kerültél, és ez egy nagyon jó döntés volt, hogyha jól emlékszem, akkor abban az időben, vagy talán egy kicsit később, egy olyan, hát talán világverőnek is mondhatom azt a csapatot, mai kifejezéssel élve, jött össze Bolvárival, Kárpátival, Gyarmatival, Ambrussal, akik
12: Felkaival,
11: akik meghatározói voltak nem csak a Ferencvárosnak, hanem a magyar válogatottnak is.
12: Hát mindannyian olimpiai bajnokok voltak, tehát én fiatal játékosként egy idő után így kerültem be a Fradi felnőtt csapatába, ami hát egy fantasztikus dolog egy fiatal játékosnak, és valóban sokat segítettek, soha nem szúrtak le, hogyha hibáztam. Tehát ilyen nagy nevek, ilyen nagy játékosok között játszani, vagy tanulni magát a játékot, ez fantasztikus volt.
11: Azt hiszem, hogy az első edződ Gerendás György édesapja volt a Fradiban, és Gerendás Gyuri mesélt egy történetet, ami talán arról szólt, hogy abban az időben, amikor ti játszottatok, akkor igazán komoly férfias játékosok voltak a csapatban, de amikor hölgy társaságba kerültek, mindig megkérdezték őket, hogy ismerik-e Kásás Zolit, mert az a legjobb pasi.
12: Hát nem tudom, a Gyuri ezt mesélte, én nem tudom, hogy társaságban mit mondtak. Mi ott voltunk az uszodában, és ott éltük az életünket, de ez nem olyan, mint a mi időnkben most, ugye a nyár, hanem két zsíros deszkával az egész napot ott töltöttük. Valóban Gerendás Laci bácsi, akinek öreg volt a beceneve, ő volt az úszóedzőm, tehát igazából nála kaptam azt az úszó alapot, ami ahhoz nem volt elég, hogy igazán jó úszó legyek, viszont nagyon jó volt és sok volt aztán ahhoz, hogy elkezdtem vízilabdázni.
11: Mi fogott meg? Sokan azt mondják, hogy a társaság, sokan azt mondják, hogy a korán jött sikerek. Téged mi tartott az úszodában?
12: Hát, ugye korán jött sikerekről nem beszélhetünk akkor. Az egész millió és mindig a társaság. Tehát az attól függ, hogy az ember hova kerül, kik vannak körülötte. És én egy nagyon jó társaságba kerültem, egy Vízvári Károly nevű idős edző volt az én első vízilabda edzőm. Bár úszonként lejártam vasárnaponként Csirke bácsihoz, ő Kárpáti Györgynek az édesapja volt. Tehát én 4 évig úsztam, de 2 év után úgy elkezdtem kóstolgatni a vízilabdát, és vasárnaponként már ismerkedtem a labdával.
11: Ha most ránézel egy vízilabda mérkőzésre, mennyit változott a sportág azóta, hogy te elkezdted, mondjuk 2026-ig?
12: Nagyon sokat változott, és azt is hozzá kell tennem, hogy nincs még egy sportág, ahol annyit változtattak a szabályokon, mint a vízilabdában. Mindig próbálják érthetővé tenni a közönség számára is, azért mégiscsak a játékosoknak csak a feje van kint a vízből. Úgyhogy nagyon sok mindenbe változott, ahogy haladunk előre. Egyre gyorsabb lett, és pontosan azért, mert egyre gyorsabb lett, kevésbé brusztos, tehát kevesebb a bunyó. Persze kemény játék, nagyon meggyötrik egymást a játékosok, csak nem nagyon van idő arra, hogy mondjuk itt párok alakuljanak ki, és ott egymást üssék. A játék gyors, fordulni kell, úszni kell, nézni kell a játékvezetőt, úgyhogy maradt kemény játék, de nagyon felgyorsult.
11: Egyszer Paragó Tamásnak volt egy kísérlete, a Komjádiban összehozta a felnőtt válogatottat, meg az utánpótlás válogatottat, és egy fejhallgatós mikrofonnal a fején mindig elmondta bíróként, hogy most azért ítéltem 5 méterest, mert a víz alatt ez történt. Most azért ítéltem kontrát, mert ez történt. Nem tudom, emlékszel erre a sztorira, de végül ebből nem lett semmi. Ez esetleg közelebb hozná a tévénézőkhöz, vagy az úszoda vendégeihez, nézőihez a sportágat?
12: Volt egy olyan időszak és próbálkozás, de ezt, erre én akkor nem voltam ott, amikor a Tonó ezt csinálta, amikor szabályt változtattak, és akkor a zsűriből bemondták az ítéletet, illetve magyarázták. Ugye azt tudjuk, hogy Amerikában, a amerikai futballnál ott bemondják a bírók az ítéletet. A vízilabda felgyorsult, tehát igazából, tehát próbálkoztak ezzel, nem igazán jött be, mert ilyenkor meg kell állni a játéknak. És hát ugye ez nem olyan sportág, mint mondjuk Albert Flória arról volt híres, hogy a pálya közepén csipőre tette a kezét, aki egy szenzációs labdarúgó volt egyébként. A vízben ott állandóan dolgozni kell. Nincs megállás, tehát ez egy másfajta sportág, és valószínűleg ezért nem alakult ki ez, hogy magyarázzák a szabályokat.
11: Ha már Albert Flóriánt említetted, egy napon születtetek, 5 év eltérősen, hogyha jól tudom, és érdekes volt az 1968-as év, mert akkor a vízilabda csapat is bajnok lett, és a futball csapat is bajnok lett. Voltak ilyen közös ünneplések Flóri bácsival?
12: Flórit jól ismertem, ugyanis mikor Lakat Károly volt a Fradi foci csapat edzője, ő lehozta az egész foci csapatot vízilabda mérkőzésre, bajnoki mérkőzésekre. És hát bent a klubba focistákkal találkoztunk, más sportágbeliekkel is persze, nem csak focistákkal, hiszen a Fradinak sok szakosztálya volt. Úgyhogy ez a Fradi szellem is még hozzájárult ahhoz valahogy, hogy ez engem ott tartott az úszodában.
11: Kássa Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, és ha már beszéltünk 68-ról, beszélünk 72-ről is, mert ugye Münchenben olimpiai ezüstérmes lett a csapat, úgyhogy az utolsó fordulóban az oroszok ellen vezettünk 3-1-re, és 3-3 lett, és pont az volt jó nekik. De az én véleményem az, hogy ez az olimpiai aranyérem, ez szerintem az NSK elleni meccsen ment el.
12: Hát igen, ugyanis az is döntetlen volt, tehát mi nem kaptunk ki ezen az olimpián, de volt két döntetlenünk. És így az oroszoknak, ugye akkor Szovjetunió volt, a szovjet válogatottnak elég volt ez az egy pont. És az az érdekes, hogy ott azért nekik volt egy pár furcsa mérkőzésük, mert az amerikaiak vezettek ellenük, ott a bírók hozták a döntetlent. Úgyhogy de érdekes olimpia volt, és hát soha nem jó egy döntőt elveszíteni. Ugye mi nem veszítettük el, mégsem lettünk olimpiai bajnokok.
11: Cserébe viszont lettetek világbajnokok és Európa bajnokok, és elhoztam egy képet az 1973-as belgrádi világbajnokságról, aminek az a különlegessége, hogy az volt az első ilyen típusú világversenye ennek a sportágnak, tehát az első VB, és itt álltok Csapóval, Ballával, Görgényivel, aztán a képen még Sárosi, Cservenyák, aztán Kárpáti György, Faragó Tamás, Szívós István, Bodnár András, Konrád Ferenc, Molnár Endre.
12: Csapó Dudi,
11: igen, elképesztő, ezt neked is adom, ezt a fotót. Bizonyára
12: köszönöm szépen.
11: Emlékként, de hogy emlékszel vissza erre a társaságra, mert itt azért más sportágból a hasonlatot véve nehéz súlyú emberek voltak a válogatottban.
12: Hát igen, igazából Csapó Dudi az itt futott be tulajdonképpen ezen a világbajnokságon, hiszen a Szovjetunió ellen, nem emlékszem, igazán 5-3-ra nyertünk talán, és azt hiszem a Dudi 3 gólt lőtt.
11: Így volt.
12: És hát mindenféleképpen egy unikum volt, hiszen az első világbajnokság. Annyit még tudni kell, hogy 71-ben volt az utolsó nem hivatalosnak nevezett világbajnokság, Hvár-szigetén, ugye akkor Jugoszlávia, de hát az Horvátországban van, amit megnyertünk, és hát azért a győzelem íze az más, mint amikor az ember vesztesen hagyja el a játékteret. Fantasztikus volt az egész, és hát a jugoszlávoknál nyertük meg a világbajnokságot, akik igazából a legnagyobb ellenfeleink voltak.
11: Jugoszlávia, Amerika, az többször is volt úgy, hogy gond volt például a csoporttal, hogyha jól emlékszem, mert hogy ők ugyanabban a csoportban voltak, mint mi. Ez egy későbbi időszak, majd erről is beszélünk, mert ekkor már más pozícióban voltál. Aztán 74-ben rányertétek az Európa-bajnokságot, nagyjából hasonló csapattal, minimális változás volt az összeállításban a keretben.
12: Igen, minimális, ez Bécsben volt az az Európa-bajnokság. Hát, ha jól emlékszem, a Horkai Gyuri talán akkor meg ő futott be ezen az EB-n, úgy emlékszem. És hát külön megemlíteném a Sárosi Lacit, aki egy fantasztikus játékos volt. Még mindig körmérkőzéses rend.

0: Persze, hát nézd, nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában, és nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. A győztesnek pedig igaza van mindig, és végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. Tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam, hát az ember nem örül ilyenkor, de hát ezt el kellett fogadni, tehát én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
1: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia?
0: Hát és teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Ugye egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell. Tehát azt is mondhatom, hogy amikor én szűkítettem, ugyanúgy esetleg haragudhatott rám az, aki kimaradt. De hát én egy elég nehéz időszakban voltam szövetségkapitány, tehát én a szeuli olimpián voltam. Ott, ugye az előbb említetted, hát az amerikaiakkal és a jugoszlávokkal, a döntő két későbbi részvevőjével voltunk egy csoportban, és mind a két csapattól egy góllal kaptunk ki. De ez a csapat, ez a magyar csapat, ez nem volt annyira klasszis, nem volt igazán nagy egyéniség. Alakult, de hát végül is
1: nem a legjobb korszak volt. Erről majd beszélünk, mert itt készítettél az olimpia előtt egy tanulmányt, és azt szeretném, hogyha egy kicsit majd részletesebben is megbeszélnénk. Viszont 77-et írunk az én naptáram szerint, és Tatabányán kezdtél vízilabdázni. Tudom, hogy nincsen messze Budapesttől, de nem tűnt nagy ugrásnak Ferencvárosból Tatabányára menni? Nem a kilométert mondom, hanem a sikerek.
0: 30 éves lettem 76-ban.
1: Megszületett Tamás?
0: Tamás megszületett 76-ban, és azt tudtam, hogy én már nem leszek válogatott, viszont közrejátszottak az anyagiak, a tatabányai csapat nagyon jó ajánlatot adott. Akkor másodosztályú volt a tatabánya, tehát én elmondhatom magamról, hogy másodosztályú bajnok vagyok. Lejött még első osztályú játékos, a Görgényi Pista, a Krajcsovics Csaba Egerből, és a Hausler Karcsi, aki Moszkvába játszott válogatott kapusként, de ők nem játszhattak az első szezonban, úgyhogy én játszottam csak, de megnyertük a másodosztályt. Még mondták a tatabányai vezetők, hogy hát nem számítottunk arra, hogy ilyen gyorsan, ez egy kicsit meglepett bennünket. Akkor Gál István volt a Szénbányák Tröszt vezérigazgatója, aki nagyobb ember volt, mint a miniszter, a nehézipari miniszter. Tehát egy ilyen atya úristen volt. És hát vele beszéltem, vagy hát ő is volt, aki hívott ebben. Közrejátszott, azt hiszem, a Kárpáti Gyuri meg a Gyarmati Dezső, nem tudom. És így kerültem én oda, és ott is voltam 9 évig.
1: Ez alatt a 9 év alatt volt egy játékos társad, akit úgy hívtak, hogy Kemény Dénest. Na, mi felhívtuk őt telefonon. Hallgassuk.
2: Az egész abból fakad, hogy jó darabig szerettük, tiszteltük egymást, de nem voltak minden napunk összekötve. Nem egy klubcsapatban játszottunk, a válogatottban viszonylag kevesebbet találkoztunk, nyilván azért köztünk van egy masszív korkülönbség, legalábbis játékos időszakban, ugye ott a 8 év azért sokat számít. Úgyhogy ez akkor változott meg, amikor én lediplomáztam, és Tatabányára kerültem dolgozni. Ő pedig akkor már egy éve ott volt, és hát ugye azonnal természetes volt, egy első osztályú csapatról volt szó, hogy akkor én nem Budapesten folytatom tovább a vízilabdázást, hanem a város csapatában. Így aztán játékostársak lettünk, ráadásul az Oli, ha jól emlékszem, abban az első évenben Tatabányán játékos edző volt, tehát nem csak társam volt, hanem főnököm is. És hát attól kezdve elkezdett a kapcsolatunk mélyülni a parton is, nem csak a vízben.
3: Egyébként ez

0: a barátság, vagy ez a kapcsolat a hasonlóságokon épül, vagy inkább a különbözőségek vonzák egymást kitételre?
1: Hát nagyon különbözőek voltunk, akár a vízben játékosként, akár a parton. Az Olivia elsősorban ugye a vízilabdával foglalkozott egész életében, én meg egészen addig, ameddig nem lettem szövetségkapitány párhuzamosan, vagy egyetemre jártam, vagy dolgoztam a szakmámban, és mellette vízilabdáztam. Tehát akkor ez inkább az az utóbbi, amit mondott, hogy eltérőségek vonzák, tehát nem ellentétek, de az eltérőségek vonzák egymást. Nyilván mind a kettőnknek csomó érdekes dolog volt a másik életpályájában, gondolkodásában, mindennapjaiban. Hát nagyon jó volt, nagyon szórakoztató is volt, nagyon jó humora van az Olinak, az ember ugye szívesen tölt vele időt, ami nem komoly, hogy így mondjam, rengeteget lehet vihogni.
0: És mi az első, hogyha van ilyen, az első élmény, ami ilyenkor beugrik, amikor szóba kerül ez a barátság? Van-e ilyen egyáltalán?
1: Igen, Tatabányán volt az erőműnek egy tava, ami a jellegénél fogva, miután egy hűtőtó. Én oda lejártam horgászni szabadidőmben, ami nem túl sok volt ugye a edzések meg a állatorvosi munka mellett, és arra emlékszem, hogy abban a lakásban, ami az Olinak a szolgálati lakása volt, a Tomi lehetett 2-3 éves, halászlét főztünk, és valami probléma kerekedett, vagy nem tudom, beesett még 2-3 vendég, vagy nem tudom, sose felejtem el, hogy kellett volna még ponty. Na most még el sem készült a halászlé, amikor én gyorsan beültem az autóba, elmentem a tóra, 10-15 percen belül volt szerencsém megfogni a szükséges halat, és végül is megoldódott a probléma, és arra emlékszem, hogy a második fogás az mákos nudli, vagy valami ilyesmi, tehát egy ilyen édesség volt.
2: Kemény Dénessel berelmesre beszélgetett, emlékszel a sztorira?
3: Hogyne, hát azért ott eltöltöttünk 1-2 évet együtt, és nagyon élveztük tényleg két komoly bajnoki évet, amikor a Dénes a faragó tonó mögött mind a kétszer második lett a góllövő listán. Tehát ő egy nagyon gólerős játékos volt, nagyon jól megértettük egymást a vízbe. Én adtam a passzokat, ő lőtte a gólokat, úgyhogy munkamegosztás volt.
2: Egyszerre Wiesner Tamás azt mondta, hogy ő nem emlékszik arra, hogy a pályafutásod során téged valaha kiállítottak volna, ami hát vízilabdában azért elég unikálisnak tűnik.
3: Hát azért ez mondjuk költői túlzás, kiállítottak, sőt egyszer el is tiltottak.
2: Az akkor volt, amikor az intézőnek akartad kidobni a labdát? Nem,
3: igen, ez Egerbe volt egy kupadöntőn, amikor Eger-Ferencváros meccs volt, és hát a játékvezető, hogy mondjam, tehát egy kicsit elhúzott, és az Eger nyerte így a magyar kupát abban az évben, hát az egriek labdájával játszottunk, és amikor befejeződött a meccs, éppen nálam volt a labda. És az egriek intézője, akit egyébként jól ismertünk, hiszen hát nem tudom hányszor játszottunk egymás ellen, az olyan 2,5-3 méterre állt a játékvezetőtől, és kidobtam neki a labdát. És a játékvezető odarohant a zsűrihez, és beírta, hogy Kásás meg akart dobni, de nem talált el. És ezért fegyelmi bizottság elé állítottak, és ott én mondtam, hogy hát én úgy gondolom, hogy játszom annyira jól, hogyha meg akarom dobni a játékvezetőt, akkor 3 méterre nem téveztem el. Azt mondták, hogy ez sportszerűtlen. Megjegyzés volt, és egy mérkőzésre eltiltottak.
2: Wiesner néni borozója jutott eszembe egyébként Wiesner Tamásról. Én a Kölcsébe jártam, és aztán a Kmetti utcában volt a borozója. És volt egy fél év, amikor én már betöltöttem a 18. életévemet érettségi előtt, és akkor én már kaphattam Wiesner néni borozójában hosszú lépést, hogyha minden igaz. 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén, hol aztán akkor is a medencében, amikor a medence szélén kezdted. Melyik volt a legemlékezetesebb?
3: Hát az az igazság, hogy egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. Az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a 6 olimpia élmény volt, még úgy is, hát a müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
2: Mit érzékeltetek belőle?
3: Hát csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka, hát ezek a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
2: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
3: Igen, hát ugye ez egy borzalmas dolog volt, egy napra leálltak, a játékok leálltak, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt az Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az olimpia, ahol a faluba, a kapunk kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyinek az ellenőrzése, ez innen datálódik.
2: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, mondjuk a 80 már nem fért volna bele sehogy se.
3: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és később utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, hogy én kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttól.
2: Kásás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, és beszéltünk már az olimpiákról, és említetted a szöuli játékokat, amikor te már szövetségkapitány voltál. És én találtam egy olyan anyagot, amit az olimpia előtt készítettél a Magyar Vízilabda Szövetség számára, amelyben leírod, hogy ez a csapat 5. lesz. És meg is indokoltad részletesen, hogy miért lesz a válogatottunk, hát a magyar vízilabdát tekintve csak 5. És igazad lett.
3: Hát ennek nem örülök egyébként, hogy jó-jós lettem. Egyáltalán akkori nemzetközi viszonyokat tekintve, hát sajnos én úgy éreztem, hogy ez a reális esély, amitől még lehetett volna jobb is, meg rosszabb is. Azt tudni kell, hogy 83 után a magyar vízilabda nem nyert érmet. Tehát ez egy... Minden sportágban vannak mélypontok, a magyar vízilabda erőségét az mutatja, hogy mindig vissza tudott kapaszkodni a csúcsra. És hát a döntő, későbbi döntő két részvevőjével, az Egyesült Államokkal és Jugoszláviával is játszva, egy-egy góllal kaptunk ki tőlük. De hát kikaptunk sajnos.
2: 89-ben, akkor már 6 éve volt érem nélkül a vízilabda válogatott, egy nyugat-berlini világkupán nyertetek érmet, és ezt követte a Bonni Európa-bajnokság, ahol még a szöuli olimpiát is sikerült alulmúlni, és 9. lett a válogatott, te abban a pillanatban lemondtál. Szokták mondani, hogy ha nem jut 4-be a vízilabda válogatott egy világversenyen, akkor a szövetségkapitánynak menni kell. Hát itt még 8-ba se jutott.
3: Akkor ez nem volt föltétel, de hát én értelemszerűen úgy gondoltam. A furcsa ebben az, hogy én úgy éreztem, hogy a csapat jobb, mint a szöuli olimpián. Megvertük a spanyolokat. De a későbbi Európa-bajnok németek ellen 3-szor vezettünk 3 góllal. Olyan alaphibákat csináltunk. Hát ez az, amikor az ember áll a kispad mellett, és fogja a fejét, hogy hát ilyet nem gyakoroltunk. De hát a végeredmény a lényeg, és úgy gondoltam, hogy az értelemszerű, hogyha belefutottunk ebbe a rossz eredménybe, akkor nekem le kell mondanom.
2: Egyszer azt mondtad, hogy az edzőnek az edzés végére jobban el kell fáradnia, mint a játékosnak. Ez a szövetségkapitányra is vonatkozott?
3: Hát szellemileg az egy külön tanulmány lenne, tehát egy filmet lehetne csinálni arról, hogy különböző sportágakban különböző típusú edzők hogy viselkednek a mérkőzések alatt. Hát ez egy akár egy vígjátéknak is tűnhetne. Ki bent tartja magába a feszültséget? Ki adja? Azt mondják, hogy régen a leglátványosabb vízilabda mérkőzés volt, amikor az olasz válogatott edzője a Zólyomi Endre volt, a franciák meg pedig Lemhényi Dezső. Két olyan figura, két olyan alak, hogy a közönség nem a meccset, hanem őket nézte. Ugye Lemhényi Dezső később a magyar bajnokságban játékvezető is volt, és ez kapott egy külön jelzőt, Butykó Buginak nevezték. Ő úgy vezette a mérkőzéseket. Tehát élmény volt.
2: Kásás Zoltán, köszönjük szépen.
4: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Mától lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Holnaptól ismét látogatható a római kolosszeum. Szárazabb napok jönnek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
5: Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyészjelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ülés összehívását a TISZA frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfőjelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Baka András azonban fenntartja javaslatát. A mentelmi jogok felfüggesztését kedden kérte a legfőbb ügyészség. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Újabb két hónappal november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A döntés ellen a védők fellebeztek. Juhász Péter Pált és élettársát egyebek mellett emberkereskedelemmel, valamint nagy vagyoni hájtrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A központi nyomozó főügyészség a napokban a HVG megkeresésére azt közölte, hogy a büntető eljárásnak 12 gyanúsítottja van. A volt főigazgatón és élettársán kívül 4 ember bűnügyi felügyelet alatt áll. Holnaptól ismét látogatható a római kolosszeum. A világhírű amfiteátrumot halálos munkabaleset miatt zárták be 3 napra. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a második szintről. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Az a mintegy 80 ezer turista, aki az elmúlt napokban nem tudott bejutni a kolosszeumba, visszakapja a jegye árát, vagy választhat másik időpontot a látogatásra. Heteken belül létrejöhet a megállapodás a kormánnyal a fővárosi pénzügyi problémáinak rendezéséről, közölte Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés ülésén. A főpolgármester előre haladott tárgyalásokról beszélt, amelyek olyan megállapodáshoz vezethetnek, amely biztosítja, hogy a következő években ne ismétlődjenek meg a pénzügyi problémák. A főpolgármester úgy fogalmazott, a mostani helyzet az előző kormány jogtipró állami pénzelvonása miatt alakult ki, a bajt pedig a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. Mától lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Az új vezetők fontos feladata lesz a képzés korszerűsítése, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítése, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A pályázatokat október 15-én éjfélig lehet benyújtani. Star Wars napot rendeznek holnap Pécsen. Az eseményen a látogatók megtekinthetik Palpatine császár trónját, Beülhetnek egy vadászbirodalmi űrhajó pilóta ülésébe, valamint Han Solo karbonitba fagyasztott testével is fotózkodhatnak. Emellett élethű droidokkal is lehet találkozni. Délután pódiumbeszélgetést tartanak az elmúlt 50 év galaktikus sikereiről és a Star Wars film történeti hatásáról. A rendezvény 6 éves kor alatt ingyen látogatható. Részletek a Zsolnai negyed honlapján olvashatók.
4: Közlekedés.
5: Két személyautó koccant Dunaharaszti belterületén a Némedi úton az 51-es főút kereszteződésénél. A helyszínen egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Valamint forgalomkorlátozásokra kell készülni a Puskás Aréna környékén este 6 órától. Lezárják a Dózsa-György út és az Ifjúság útja egy szakaszát, a Verseny utcát és az István mezei utat a Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt.
4: Időjárás.
5: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, a Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél, délután 17-21, késő este 8-14 fok valószínű.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. A győr sikerével indult a női kosárlabda NBA egy új idénye. Verstappen volt a leggyorsabb az azeri nagydíj harmadik szabad edzésén. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar labdarúgó válogatott ma megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. A csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerint a hiányzó kulcsjátékosok távolétében másoknak kell előlépniük annak érdekében, hogy a csapat jól szerepeljen a soron következő 4 mérkőzésen, így a ma esti ukránok elleni hazai találkozón is. Varga Barnabás és Salai Roland egyaránt combsérülés miatt hiányzik majd. Szoboszlai Dominikot hallják.
2: Szerintem 2 nagyon fontos játékosát vesztett el a csapat sérülés miatt, ha most a Saláról és a Barniról beszélünk, de mondtam már sokszor, hogy válogatott mérkőzésen megvannak az ilyen szempontok, úgyhogy most vannak olyan játékosok, akiknek előtérbe kell lépni, és felelősséget kell vállalni a teljesítményükkel, úgyhogy utána senkinek egy szava ne lehessen, és próbálj meg úgy játszani, hogy mintha nem is lettek volna hiányzóink. Szerintem nem vagyunk kisgyerekek, pátyogatni senkit nem kell, de úgy gondolom, hogy van egy olyan közösségünk, ahol bejönni nagyon könnyű, hisz mindenkit nagyon szeretettel várunk, és próbálunk segíteni mindenkinek, az új játékosoknak. Úgyhogy ezt tőlük kell megkérdezni, hogy ez valójában így is érzik-e, mert ez fontos visszaigazolás nekünk is. De úgy gondolom, hogy mindenki okkal van itt, és remélhetőleg mindenki meg tudja mutatni magát, hogy tényleg itt a helye, és itt is akar ragadni. Ez nem csak egy egyszeri alkalom. Úgyhogy ezért mindenkinek meg kell tenni a maga dolgát.
1: Mindent megtesznek majd a győzelemért, erről pedig a szövetségi kapitány Marco Rossi beszélt a tegnapi sajtótájékoztatón, ahol a hiányzókra is kitért az olasz szakember. További részletek Környei Bence összeállításában.
3: Maximum respect for our opponent, but we are not afraid.
4: Sportszerű, de határozott hozzáállást fogalmazott meg Marco Rossi a magyar válogatott pénteki Ukrajna elleni mérkőzésére. A szövetségi kapitány elárulta, teljes mértékben tisztelik az ellenfelet, de nem félnek tőle. A csütörtöki sajtótájékoztatón Marco Rossi kiemelte, bár Ukrajna kerete lehet, hogy értékesebb, mindez nem számít a pályán, és mindent megtesznek majd a győzelemért.
3: We will try in front of our...
4: Az a célunk, hogy hazai pályán a szurkolóink támogatásával itthon tartsuk a 3 pontot. Sokszor bebizonyította már a magyar válogatott, hogy nem az dönti el a meccseket, hogy melyik csapat milyen értékes. Azt nem tudom megígérni, hogy majd nyerünk, de azt megígérhetem, hogy az első perctől az utolsóig küzdünk majd azért, hogy 3 ponttal kezdjük a sorozatot, fogalmazott a szövetségi kapitány. A győzelmet viszont lényegesen nehezebb lesz kiharcolni 2 meghatározó játékos, Varga Barnabás, valamint Sallai Roland nélkül. Az AEK Atén csatára és a Galatasaray támadója sérülés miatt került ki a keretből. A szövetségi kapitány rájuk is kitért, valamint a 6 újoncra, akiket behívott. Marco Rossi elmondta, még nagyobb motivációt akar látni azokon a játékosokon, akik nem rutinos tagjai a válogatottnak.
3: We will miss some important player.
4: Amikor fontos játékosok hiányoznak, akkor talán minket látnak esélytelenebbnek, de ez csak még jobban kell, hogy motiválja a játékosokat. Akik régóta itt vannak, náluk sosem volt probléma az akarással, de aki csak első, második vagy harmadik alkalommal van itt, még jobban fel kell, hogy szívja magát, és meg kell mutatnia, mire képes nemzetközi szinten. Sosem bánkódtam amiatt, hogy kik hiányoznak, mindig arra összpontosítottam, hogy a rendelkezésemre álló keretből hozzam ki a legjobbat. Árult el Marco Rossi, akinek Ukrajna lesz a 38. nemzet, amely ellen a magyar válogatottat vezeti. A 2 együttes pedig első tétmeccsét játsza majd egymás ellen pénteken 20 óra 45 perctől.
1: Kiegyenlített találkozóra számít a magyar csapat ellen Andrea Maldera, az ukrán labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, most az 55 éves olasz szakembert hallják.
5: L'Ungheria è un'ottima squadra.
6: Nagyon erős csapat a magyar válogatott. Több mint 80 mérkőzést játszott az együttes Marco Rossi irányításával. Feltérképeztük, ismerjük a játékukat. Ebben a fantasztikus stadionban a szurkolóik támogatását is élvezhetik, de bízom abban, hogy jó teljesítményt nyújtunk majd, és megfelelő eredményt tudunk elérni.
1: Friss hír, hogy 3 újonc, Szala József, Doktori Csáron és Várkonyi Bence sincs ott a 23 fős szűkített meccskeretben, így ők biztosan nem lépnek pályára a ma esti ukránok elleni találkozón, amelyet 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetít. Tegnap már rendeztek mérkőzéseket a Nemzetek Ligája új idényében. Az A divízióban az első fordulóban Hollandia 1-1-es döntetlent játszott Németországgal Amszterdamban. A németek kispadján ezen a meccsen mutatkozott be Jürgen Klopp, míg a hollandoknál Xavi Hernández debütált a kispadon. A csoport másik mérkőzésén Görögország 2-1-re nyert Szerbia vendégeként. A 4-es számú csoportban pedig Portugália vesz 1-0 és Norvégia Dánia 3-2 a norvégoknál Erling Haaland 2 gólt is szerzett. Kovács Bendegúz, a holland Alkmaar támadója ezúttal nem kapott meghívót a felnőtt válogatottba, viszont az U21-es nemzeti csapatban számít rá Német Antal szövetségi edző. A korosztályos együttes EB selejtezőkre készül, amilyenik holnap a csoport első horvátok ellen lépnek majd pályára Varasdon. Kovács Bendegúzzal Pál előtt beszélgetett.
7: Hozzászokhattunk már az elmúlt időszakban, hogy sokszor látunk téged címeres mezben, címeres melegítőben, de érdekes, hogy pont U21-es válogatottban még nem játszottál. Milyen izgalmakkal érkeztél ebbe az edzőtáborba?
8: Tiszta a cél, 3 mérkőzés, 9 pont. Minden meg kell tennünk az utolsó másodpercig, ameddig van reális és matematikailag esélyünk továbbjutni. Én úgy gondolom, hogy az egész csapatnak és nekem kifejezetten külön minden meg kell tennem, és példát kell mutatnom a csapatba a hozzáállásban is, illetve a pályamutatott teljesítményemmel meg kell próbálnom kiemelkedni. Ez a cél. Várom igazából a meccset, készülünk, minden erővel azon vagyunk, hogy megpróbáljunk bizonyítani, nem csak magunknak, hanem mindenkinek, hogy ez a 3 pont ez nem reális, és valóban többre vagyunk képesek és hivatottak.
7: Hát főleg egy első győzelemre, amire azért már vár mindenki az U21-es válogatott EB selejtező sorozatában. Az első győzelem hát a papírforma szerint a litvánok ellen születhetne meg hazai pályán, de biztos, hogy egy játékos ennél még merészebb álmokkal, célokkal lép majd pályára ezen a 3 meccsen. Beindul a nagy üzem. Mi van a fejedben a következő 3 meccs kapcsán itt sorrendben? Horvátország, Litvánia, Törökország.
8: Igen, hogyha a litvánok ellen szerezzük meg az első győzelmet, én azt gondolom, hogy ez már késő lesz. Meglepetésre számítok szombaton, reméljük, hogy a horvátok is, nem tudom, valahogy kicsit visszavesznek, és aztán mi pedig kihasználjuk ezt az előnyt, ezt az esélytelenek előnyét, és papíron úgymond leírhatnak minket, de szerintem játékban egy erős keretünk van, és biztos, hogy fel fogjuk venni velük a kesztyűt. Az pedig, hogy lesznek esélyeink, az biztos, hogy lesz, utána pedig szerintem a koncentráció múlik, illetve hogy mennyire leszünk kobbattak védekezésben, és nem egy spanyol, nem egy francia válogatott, úgyhogy szerintem mindenféleképpen van esélyünk a litvánok ellen, ahogy mondtad, ott pedig mi vagyunk az esélyesebbek, viszont nem szabad őket se lebecsülni, ugyanis nekik is van egy pár jó eredmény, és nem 1-2 gólokkal kapozgattak ki a csoportmérkőzéseken. Úgyhogy ugyanolyan komolyan kell vennünk, sőt, még talán nagyobb koncentrációt is igényelhet. Úgyhogy tényleg mindent meg fogunk tenni, és a törökországi meccsre próbálunk úgy kimenni, hogy ez egy kiki meccs legyen, és hogyha az előtte lévő 2 mérkőzés és olyan eredményt tudunk összehozni, akkor az lehet talán a sorsdöntő mérkőzés.
7: Nagyon motiváltnak látlak, és biztos vagyok benne, hogy ez a motiváció ez visszatükröződik majd a játékodban is. Dacára annak, hogy azért gondolhatna arra is az ember, hogy miután júniusban bemutatkoztál az A válogatottban, 2-szer is becseréltek, így azért arra számíthattál, hogy akár most is behív Marco Rossi. Ennek fényében van-e bármi csalódottság benned, vagy ráérsz még A válogatottnak lenni?
8: Nyilván, amikor megtapasztalod, hogy milyen ott, akkor arra törekedsz, hogy igazából minden egyes alkalommal oda hívjanak be, és ott tudjál fontos szerepet vállalni a csapatba. Ez most nem jött össze, de azt gondolom, hogy ez az U21-es válogatott EB selejtező mérkőzés ugyanolyan komoly kihívás fog nekem jelenteni, és talán játékidőben és játék lehetőségben még többet fog biztosítani. És igazából úgy gondolom, hogyha itt meg tudom mutatni magam, akkor az valószínűleg nem fogják ignorálni a felnőtt csapatnál se, és ugyanúgy szemmel követik ezt a 3 soron következő mérkőzést. Nekem most az a feladatom, hogy erre koncentráljak, amire nem tudok, arra nem akarok. Nincsen már a befolyásom. Tényleg megpróbálok mindent megtenni, hogy a klubcsapatban, illetve a felnőtt válogatottnál is figyelemmel kövessenek és bizonyíthassak.
1: 6 góllal nyert az újonc háromszéki ágyusok a vendég Dunaújváros ellen tegnap este a Jégkorong Erste Ligában. A kézdivásárhelyi csapat végül 7-1-re győzött, szintén golgazdag mérkőzést nyert meg otthon a Csíkszereda, amely 5-2-re verte az Újpestet. A Budapest Jégkorong Akadémia viszont otthon kapott ki méghozzá 3-1-re a Brassótól, és idegenben nyert a DVTK is, amely hosszabbítás után a Gyergyót győzte le 2-1-re.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A győr sikerével indult a női kosárlabda NBA egy új idénye. Az Eto Basket 88-74-re nyert hazai pályán az Eltebeac Újbuda ellen. Az új szezonban már a győrieket erősítő Dúlpanka 23 ponttal járult hozzá a hazaiak sikeréhez, a 25 éves bedobó Katona Lászlónak nyilatkozott a meccset követően.
9: A játék kimenetelét illetően egy jó kezdés volt, főleg nyertünk. Nagyon sok hibánk jött, amit a legutóbbi edzőmérkőzésünkön nem követtünk el, de szerintem ez betudható egy ilyen kezdeti megilletődöttségnek. Egy nagyon hasznos mérkőzést játszottunk, ebből kell építkezni a továbbiakban.
10: Tavaly ez a Győr épp hogy bennmaradt, most meg úgy néz ki, hogy azért talán más lesz, gondolom, a célkitűzés.
9: Mindenképpen teljesen más. Más szeretnénk elérni, nem szeretnénk annyival beérni, hogy mondjuk tavaly ne essünk ki, azzal se érjük be, hogy a legjobb nyolcba jussunk. Szerintem egy nagyon jó eredményre képes ez a csapat. Nyilván még nem tartunk ott, de ez a folyamat része, úgyhogy nagyon nem aggódok.
10: A válogatottas 8 közé jutást, Amerika elleni mérkőzést, és mi egymást már a múltba hátradobtad?
9: Így van, nyilván egy örök emlék, de hát nem lehet a múltba kapaszkodni, mindig előre kell nézni. Most én más csapatban vagyok, más bajnokságban, úgyhogy 100%-ig erre koncentrálok.
10: Pihenni meg nem volt időd?
9: Pár napom volt, de igazából nem bánom, mert nagyon vártam, hogy csatlakozzak a lányokhoz. Ugye ők egész nyáron már egész augusztusban együtt dolgoztak, hogy nem akartam kimaradni nagyon még több taktikából, még több edzésből, úgyhogy nem bánom, hogy korán csatlakoztam.
1: Etóbasket Eltebeac Újbuda tehát 88-74. Most hallgassuk meg a vesztes csapat az Eltebeac vezetőedzőjét, Mészáros Vivient.
11: Gratulálnék a Győrnek, hiszen a második félidőben egyértelműen ők voltak a jobbak. Amint dolgoztunk, hogy az első félidőnk jobb legyen, az sikerült. Ez az edzőmérkőzéseken nem működött jól, úgyhogy ebben látok előrelépést. A második félidőben talán a fegyelmezetlenség és a rutintalanság is közbeszólhatott, illetve az, hogy rettentő rövid paddal játszunk most, kettő kulcsjátékosunk nem volt ma. Azért ez rettentő sokat számít egy ilyen mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy szégyenkezni valónk nincs, viszont rettentő jól látszik ebből a mérkőzésből, hogy mi az, amire a legtöbb hangsúlyt kell fektetni majd a következő időszakban.
10: Tavaly ötödik lett ez a csapat, most mire számítasz, hogy mire lehet jó a brigád?
11: Én úgy gondolom, hogy az egész mezőny átrendeződött, már úgy értve az országban, mások lesznek az erőviszonyok, mint ami tavaly volt. A mi csapatunk rettentően megfiatalodott, tehát minden játékosunk 2000 és utána született, ami azért nyilván egész mást fog eredményezni, mint ami tavaly volt. Rutinos játékosok elmentek, visszavonultak, és most egy másra kell építenünk igazából a taktikánkat ezáltal is. Én úgy gondolom, hogy rutint nem lehet tanítani, minden mást viszont igen. Szeretnénk egy agresszív és gyors kosárlabdát játszani. Ha mindenki megérkezik a csapatba, és mindenki egészséges lesz, én nagyon bízom benne, hogy tudunk a középmezőnnyel versenyezni idén is.
1: Döntőbe jutott Kukta Vladislava a Szófia Jökölvívó Európa-bajnokságon, így ma este két fináléban is lesz magyar érdekeltség. Az 57 kilós kazak születésű versenyző sikerrel vette az elődöntőjét, a folytatásban pedig egy orosz rivális vár rá. Ma este Hámori Luca is orosz boxolóval küzd meg az aranyéremért a 65 kg-os súlycsoportban. A négyszeres világbajnok Max Verstappen volt a leggyorsabb a Forma 1-es azeri nagydíj harmadik szabad edzésén ma délelőtt, a második a Mercedes brit pilótája George Russell lett, aki mindkét tegnapi gyakorlást megnyerte, míg a harmadik helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival. 14 órától az időmérő edzést, míg holnap 13 órától a futamot az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után a Nemzeti Sportrádió birkózó magazinját hallhatják majd. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Karfiolfül. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfül 37. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Nagy tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csabát. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ezúttal is itt van velünk Deák Zsigmond, az MBS Média Bizottságának elnöke. Téged is köszöntelek a stúdióban. Hegedűs Csabát rengeteg elismerés érte már élete során, a szőnyegen kívül is, a teljesség igénye nélkül Prima Primissima díj, díszpolgári címek, Lórány Gyula díj, de milyen érzés volt ez a legutóbbi, amikor önről nevezték el a haladás szombathelyi birkózó termét?
3: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát én Vas megyei vagyok, majdnem 80 éve születtem Sárváron, és 9 éves koromtól Szombathelyen éltem 18 éves koromig. Igazán oda tartozónak tartom magamat, és amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, hogy rólam nevezik el, nem számítottam rá, valahogy már nem gondoltam, hogy ilyen megtiszteltetésért. És amikor a barátaim miatt meghívva mentem be a haladásnak ebbe a csodálatos csarnokában, akkor nagyon meglepődtem. Nagyon-nagyon jól esett az a színvonalas várás, ahogy engem ott vártak. Hát, mit nem mondjak, megkönnyeztem, és amikor felkértek, hogy mondjak pár gondolatot, akkor odálltam a mikrofonhoz, és általában nem nagyon szoktam zavarba jönni a mikrofontól, mert már elég régóta a keblemre öleltem, és hát ott álltam, és nem tudtam, hogy honnét kezdjem. Annyi érzés, annyi emlék, annyi fantasztikus gondolat jött a fejembe, hiszen ott álmodtam a világbajnoki címet, ott álmodtam az életem sport elkötelezettségemet, ott álmodtam a jogi egyetem elvégzését, és egyáltalán az életem stabil részét ott tanultam meg gondolkodni, szeretni a sportágamat. Ott tanultam meg úszni, és országos erdülőkeretbe kerülni, mint úszónak, és ott volt a Laki Laci barátom, aki nekem a testnevelő tanárom volt, és akivel azt a csodát megéltük, hogy középiskolás magyar bajnokok lettünk kosárlabdában, és már csütörtök pénteken már 4 meccsünk volt, mind a 4-et megnyertük, és a legnagyobb meglepetésre bekerültünk a döntőbe, és hát szombaton volt a döntő, és az Istvánfi Csabi, aki későbbiek folyamán a testnevelési egyetem rektora volt, ő egy gimnáziumban volt testnevelő tanár, és az ő csapatokkal kerültünk össze, és hát ahogy emlékszem, elég fennhéjászó pesti gyerekek voltak, és egy kicsit úgy lenéztek bennünket, hogy mit akarnak itt ezek a vidéki kis gyerekek, és én délután 2-kor nekem meg a Vajda Péter utcában a birkózásban volt magyar bajnokságom, és akkor mondtam a Laci bácsinak, hogy Laci bácsi, én már a döntőben nem tudok játszani, mert már halálfáradt voltam, hiszen 4 meccsen folyamatosan fönn voltam, hiszen én voltam a center, meg hát az egyik legjobb játékos, de mivel 8 ponttal vezetett az ellenfél, lerángattam egy társamról a szerelést, és mondtam a tanárnak, hogy itt vagyok, de Csabi, hát a magyar bajnokság, mert egy kicsit összeszólalkoztak a birkózó edzőmmel, és mondtam, hogy nem, Laci bácsi, ezt én vállalom, és mondom, én megnyerem a magyar bajnokságot a birkózásban is, és bementem, és én voltam a center, elhoztam a labdát, és soha nem felejtem, a fél pályáról megfordultam, és dobtam egy tempót, és bement. Tehát egyszerűen behoztuk a 8 ponttal, és 9 ponttal megvertük, és megnyertük a kosárlabda magyar bajnokságot. Hát már elkéstem volna a mérlegelést, és akkor a Laci bácsi belenyúlt a zsebébe, és adott 10 forintot, Csabikám, mennyi taxival én
4: melyik évben volt ez? Melyik évben volt ez?
3: Ez 63.
4: Na, hát 63-ban azért még a fiatal szombathelyi kosarasok nem nagyon jártak taxival szerintem.
3: Hát igen, abszolút. És hát jöttek utána drukkolni ott nekem, és hát sikerült azt is abszolválnom, és megnyerni a magyar bajnokságot.
4: Hány kilós volt Csaba bákon?
3: Akkor 79 kilóban birkóztam.
4: Akkor már komoly ember volt, hogy így mondjam. Mert én például 32 kilóban kezdtem el birkózni annak idején. Úgyhogy.
3: Hát igen, nekem nem különösebben sokat változott a súlyom. Szerencsém volt, hogy Mexikóban változott a súlycsoport, és a 79 kilóból 82 lett.
4: Ja, és akkor ahogy erősödött, akkor
3: igen,
4: pont jól
3: mert jókor én jött. Már akkor fölmentem 87 kilóban, mert nagyon, hát így is az olimpián 11 kilót fogytam.
4: Igen.
3: Tehát sokat kellett fogyni.
2: Ekkoriban, amikor elkezdett birkózni, ekkor gyanítom már 4-5 éve birkózott, amikor ez történt, gondolta volna, hogy ekkora karrier áll ön előtt?
4: Hát amikor elkezdte, de hát ugye nem csak a versenyzői, években. Így van, nem csak a versenyzőire gondolok, mert azért...
3: Nem innét kezdeném, mert ha egy szóval kellene válaszolnom, akkor igen. Sárváron egy tragédia volt a családunk életében, hiszen édesapám a Toldi Miklós sportanálkező Ludovikát végezte, és hát abban a rendszerben ezt nem nagyon csipték, és nem nagyon szerették. És apu behozta a biciklét este 8-kor, és megolajozta a láncot, és én ott sírtam a konyhaasztal alatt, és mondja, hogy ez borzasztó, hogy egy családapának így kell elhagyni a családját, de azt mondta, hogy ő tudja, hogy jönnek érte az ávósok, és ha őt beviszik, akkor abból a bizonyos szobából senki nem jön ki, élve ő se. És egy itt cseng a fülembe a hangja, hogy egy családnak családapára van szüksége. És valóban így volt, 8 órakor felült a biciklire, és éjjel 12-kor 3 ávós pufajkába dobtáros géppisztolya verte a redőnyünket. Főutcán laktunk, és akkor házkutatást tartottak, és akkor rá egy hétre tudtuk meg, hogy édesapám Ausztriába van. Borzasztó dolog volt, mert nekünk a bátyámmal, Miklós bátyámmal édesapánk volt a példaképünk, ahogy öltözött, ahogy viselkedett, ahogy Sárváron hazajött a munkából, és mint a síp álltunk, én a végén bátyám is, a nővérem, a Katalin, és előre kellett tartanunk a kezünket, és csak rátekintett, hogy tisztálja a körmünk, hogy a cipőnknek az egyik füzőjének olyannak kellett lenni, mint a másiknak, megfésülködve. Tehát apám az így, én így nevelkedtem, és ez magától, mai napig is magától érthetődő. és soha nem felejtem el, hogy itt van az oromban az illata, Hermes Kölnit használt már akkor, és én is szenvedélyesen folyogatom magamat, nem tudok úgy otthonról eljönni, hogy valamilyen éppen újat, vagy valami régi Kölnit ne tegyek magamra, mert azt mondom, hogy egy ugyanúgy minden nap azzal kezdem, hogy fürdök, hajat mosok. Tehát ezeket mind tőle hallottam, és legközelebb az olimpián, a Müncheni olimpián.
4: Ezt akartam kérdezni, hogyha jól tudom, akkor találkoztak legközelebb, ugye?
3: Igen, jött föl a Maróti Pisti barátom, és akkor mondja, hogy Miklós Csabi lent vár egy úriember a portán, és akkor lementünk, és hát ott állt édesapám a maga mi voltjában, begombolt nyaksállal, begombolt zakóval, és az egyik keze a zsebbe, a másik így a mellényébe. Tehát tipikus, ahogy apukám nőtt, és most tudtam meg egy pár héttel ezelőtt a testvéremmel, Miklóssal beszélgettünk, és én kértem, mert másnapra még 2,5 kilót le kellett este fogynom, hogy Miklós vedd át aput, mert nekem 2,5 kilót le kell fogynom.
4: Persze.
3: És akkor a Mikivel beültek valami pizzázóba, és akkor hosszasan nézte a bátyámat, a Miklóst, és azt mondta, hogy Mikloskám, klassz srácok vagytok. Na most ezt az én apámtól, ezt a szót, sajnos, hogy most tudtam meg, ezt a fantasztikus dicséretet megkapni, hát így is megnyertem az olimpiát, de ha ezt akkor elmondja nekem a Miki, akkor azt hiszem, hogy derékba törtem volna minden ellenfelemet.
2: Ez a rendszerezés, rendszeretés, amiről itt az előbb beszélt, ez a szőnyege mennyire volt segítség birkózásban, akár a felkészülésben, akár a meccseken?
3: Hát én amikor följöttem Budapestre 18 éves koromban, történt ez. Én ahogy apukámat ismertem, én az, hogy egyből bekerültem a válogatottba, és a válogatottba járhattam edzésre. Én öltönnyakkendőbe jártak. Természetesen, hogy a hátam mögött én észrevettem, hogy mit játsza meg magát ez a vasmegyei paraszt gyerek, ugye, mert hát Vasmegyőből származtam egyébként, édesanyám, édesapám tanárok voltak, tehát nem annyira voltam, de úgy voltam vele, hogy kivívtam a Vasasba is. Hát a Vasasba a legnagyobb pesti stícik voltak, és oda kerültem, de én gyerekkoromban Illoszi Rudi bácsi, a későbbi nagyon jó barátom, ugye behozta 4-2-4-et, és hát világra szóra eredményeket értek el, és én a többségében Ferencváros, hát hogy a Haliat, az Hali, az mai napig
4: nyilván,
3: a bátyámmal összetelefonálunk, hogy láttad a Halit, hallottad a Halit, hát az kim voltam gyerekkoromban, és későbbiek folyamán a Komora, a Novák Dezső, a Molnár, a Szöllősi, és Szarka Zoli olimpia bajnok. Ezek mind a legjobb barátaim voltak, és hát azt gondolom, hogy egy fél év után kivívtam a helyemet úgy a Vasasba, mint a versenyeken, mert a Vasasba is addig ugye a pesti stícik, na, Vasmegyei kis paraszt gyerek, és akkor a következő mérkőzésem azzal a emberrel volt, aki ezt mondtam, oda mentem az edzőm, és mondtam, hogy a Wagner Kálmán

0: fölnéztünk, választottunk egy csillagot, és én mindig azt kértem, hogy drága jó Istenem, de jó lenne ennek a világnak a bajnokának lenni. Én akkor, ahol nem volt tévé, nem volt telefon, internet, akkor én azt gondoltam, hogy ahol a Sárváron a föld találkozik az égbolttal, az a világ. Ugye egy kis gyerek, hát mit gondol? De jó volt ezen álmodozni, és nekem az, hogy én a világbajnoka legyek, én ezt egyre jobban, ezt az aranyrögöt szorítottam a markomba, és akkor egyszer csak kimondtam azt, hogy én nem szeretnék, hanem az leszek. Mert megtanultam azt, hogy a szeretnémben benn van az embernek a sikertelenség kapcsán a felmentése is, és én annyit dolgoztam, mint edző is a munkába hiszek, most az akadémián is a gyerekek első gondolat, hogy a munka, munka, munka, munka, az hozza meg az eredményt, és hát, hogy mennyire apacentrikusok voltunk, drága jó édesanyám, akinek mindent köszönhetek, a életem első pénzét, amikor világbajnok lettem 23-ban, illetve 23 éves koromban, akkor kaptam 28 ezer forintot a olimpia aranyére, bocsánat, a világbajnok aranyére mér. Zárójelbe jegyzem meg, hogy egy Zsiguli 1200-as 80 ezer forint volt. És vettem egy Vénusz TV-t anyukámnak, vettem egy hasított bőrkabátot, egy hasított ahhoz megfelelő szoknyát, egy kardigánt, és elmentünk ketten 3 hétre Gajatetőre, és fáromáztunk, és megtehettem azt, hogy letérdeltem el, és megköszöntem, hogy a végig kitartott mellettem, mert ha anya nincs,
1: az biztos.
0: Soha nem felejtem el, amikor már 18 egynegyed éves voltam, és akkor megkeresett a Vasas, hogy menjek fel a Vasasba. És boldogan mentem haza, akkor már bátyám is dolgozott, és Zacskóstól mindig édesanyjának leadta a fizetését. És mondtam, édesanyám, szeretnék beszélni. És mondom neki, hogy szeretnék fölmenni a Vasasba, mert én úgy érzem, hogy általános esiskolát, középiskolát átvitt értelembe a birkózásban. Kivívtam, ifi válogatott vagyok, ifi magyar bajnok vagyok, hogy egyetemre kell járnom, mert én világ olimpia bajnok akarok lenni. És akkor anyukám azt mondta, hogy nem, kisfiam, nem engedlek el, mert te nem leszel pesti strici. És akkor elsírtam magam, és mondtam, te anya, te úgy ismersz engem, hogy én pesti strici leszek. És akkor 2 nap múlva jöttem haza a suliból, és ott volt a levél, életem nagy bánata, hogy nem tettem el, és egy gyönyörű, gyönyörű levél volt, és mondta, hogy hozzájárulok, hogy fel tudjál menni.
1: Hagyj mondjak én is egy történetet, ami Csaba bábával kapcsolatos, és tehát ugye azt szoktam mondani, hogy lelőni se lehet a Csaba bát, mert tényleg olyan motivátor, és a történetek azok szenzációsak. Egy közös történetet, amire Csaba bá nem emlékszik, de én emlékszem, 86-ban volt, ifi válogatott birkózó voltam, hogy mondjam, inkább az alja, mint a teteje, de mindegy. Lublinba mentünk versenyre, és a címeres mezes melegítőért mentünk be még a régi szövetségek székháza, még ott a Népstadion mellett a bodagákból összerakott. És ott volt, most nem tudom, Csaba bá, hogy akkor még szövkap volt, vagy alelnöke a szövetségnek, mindegy, benn volt az irodába. És mi ott szerencsétlenkedtünk, és sorba állított minket, mindenkinek a szemébe nézett, és azt mondta, ti vagytok a magyar birkózás jövője. Mondom, egy lublini egyszerű nemzetközi verseny, semmi faxni, és olyan motivációs beszédet mondott számára ismeretlen 10 éves srácoknak, hogy az elmondhatatlan. Csak azért mondom, hogy nekem egy ilyen, nem lettem a magyar birkózásnak annyira a jövője, de mindesetem megteszem a magamén, de ezt biztos, hogy, és ez 40 éve volt, soha nem felejtem el, és szerintem érzékelik a hallgatók is, hogy

0: Amikor valakinek Csaba Bá beszél, akkor annak megvan a látszatja, és azt nem fogja soha elfelejteni.
1: Hát köszönöm, köszönöm szépen. Ugye megcsináltam a Mr. Tus iskolát, többek között Lőrinc Tomi is kijött, és most 6 éve ott vagyok a akadémián, Kimbán, a Kozma Pisti akadémiáján, és a gyerekekkel minden edzés előtt milyen birkozót nevelünk, és kórusban mondják, hogy gondolkodó birkózót. Mi a célunk? A világ legyőzése. És ezt minden nap, minden alkalommal ismételjük, mert ennek bele kell égni a gondolatokba, mert én világéletemben gondolkodtam, volt vagy 200 fölötti olyan technikai elemem, amit én magam találtam ki, és 26 éves koromban a Milán Erszegán, a világszövetség elnöke mondta, hogy Dubrovnikban van egy világkonferencia, egy hetes konferencia, és hogy elvállalnám-e a kötött fogásnak a képviseletét. És mondtam, hogy hát ez természetes, meg hát én még versenyző vagyok, és a Sasahara volt a világ legtechnikásabb versenyzője és edzője, aki a szabadfogást csinálta, és láttam, hogy 2 órás előadást tartott a Sasahara, és utána én jöttem. És hát én úgy nőttem föl, apukám 26-szor sztahanovista volt a Sárvári cukorgyárban, mint normamérnök, nem estem messze a fától, és én úgy álltam oda a világ továbbképzésében, hogy én azt mondtam, hogy én, mint magyar ember, én megmutatom, és egyszerre imádtam a birkózást, és akkor már 26 évesen olimpiai világ Európa bajnokként talán abban az évben nyertem a Európa bajnokságot Leningrádban.
0: Hát 76-ban nyerte, igen.
1: Én mutatok olyat, és a Sasahara az ott maradt, nem ment elfürdeni, hanem ott maradt, hogy ki ez a kölök, aki itt, és hát amikor befejeztem, akkor mondta, hogy van minut Mr. Hegedűs, és akkor kérdezte, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én, hogy ilyen mélyen elemezve csinálom ezeket a technikai elemeket, és akkor elmondtam, hogy én világéletemben gondolkodtam, és világéletemben büszke voltam arra, hogy a birkózó sportot csinálom, és hát az életemben a legnagyobb dolog az volt, amikor 2 olimpiának lehettem az igazgatója, és abból a Pekingit, a Washington Post, ami a világ legnagyobb sportlapja, az olimpiai rendezés első helyére tette. Nagyon jól esett. Elérzékenyültem, mert én mindent úgy csinálok, hogy magyar ember vagyok, és a hazám legyen büszke rám, mint amikor a valamelyik dobogón álltam, vagy a versenyzőm álltak, akkor én mindig őszintén úgy gondolom, hogy egy magyar ember vagyunk a sok közül, aki legyőzik a világot, és nem egyszer, nem kétszer, nem 12-szer sikerült ezt megtenni. Nekem a régi időben a legnagyobb boldogság az volt, és a legnagyobb célom, hogy a szovjet 270 millióból is, hát a birkozásot rettenetesen elő, hogy a dobogó tetejéről mindig így lefelé fogja a kezet, és hát nem kétszer megtörtént.
0: Igen, igen, igen.
2: Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondani, de lejárt az időnk. Viszont záró gondolatnak ez szerintem nagyon szép volt. Dr. Hegedűs Csaba, olimpiai világ és Európa bajnok birkózó volt a vendégünk. Deák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Két hét múlva jelentkezünk legközelebb, viszonthallásra.
3: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.

0: Fonák és Tenyeres.
1: A Nemzeti Sportrádióban.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
1: valamint mobil alkalmazáson.
2: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, tenisz fél óra következik itt a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Fonák és Tenyeres magazin műsor. A mikrofonnál Farkas Márton. A múlt hét végén a magyar Davis Kupa csapat játszmaveszteség nélkül 4-0-ra győzte le Luxemburgot az egyes világcsoport küzdelmeiben. Ezzel a sikerrel a válogatott bebiztosította helyét a jövő évi Davis Kupa nagy döntő selejtezőiben. Luxemburgban a helyszínen követte végig a párharcot szerkesztő kollégám Kreisz Bálint, aki most már itt a stúdióban tudja megosztani velünk gondolatait. Szervusz Bálint!
3: Szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is!
2: Bálint, mondhatjuk, hogy ez egy sima párharc lett, egy-két nehezebb pillanattal közbeékelve, de végül is érvényesült a papírforma, szerencsére, tegyük hozzá. Az elmúlt években te Egyiptomtól kezdve egészen Kanadáig kísérted a csapatot, ez a mostani luxemburgi állomás, ez milyen volt?
3: Igen, pont ezt számoltuk valamikor, hogy sorozatban ez volt a 8. párharc, amin volt szerencsém ott lenni, ebben 3 idegenbeli és 5 hazai találkozó van, és mindegyik közül ez volt a legsimább magyar részről. És nagyon jó érzés volt végre egy olyan párharcon ülni, ahol ugye az ember nagyjából tudta, hogy mi történik, látta a csapatot, hogy az esélyesség terhét elbírja, és abszolút hozza a papírformát. Izgalmas volt az eleje, amikor még Marozsán Fábián úgy belejött a játékba, és az első pont, ameddig meglett addig, mint a párharc első pontja, addig azért nyilván volt egy drukk az emberben, és azt gondolom, hogy a csapatban is, de ezt követően látszott, hogy melyik a jobb csapat. Nyilván ehhez hozzátett az is, hogy a luxemburgiak első számú embere, Chris Rodes nem tudott pályára lépni, de a magyar csapat nagyon stabilan játszott, még játszmát sem vesztett, ez szerintem mindent elmond. Egyébként meg Luxemburg gyönyörű hely, szóval ilyen szempontból is nagyon érdekes volt ez a néhány nap.
2: Ugye például Marozsán Fábián ellenfele az 1705. helyen foglalt helyet a világranglistán a párharcot megelőzően, akivel Piros Zsombor játszott, ugye 700-on kívüli játékos, tehát itt azért szakadéknyi különbségek vannak, mégis a pályán azért ez nem feltétlen érződött. Ez picit betudható a Davis Kupa sajátjának is?
3: Igen, és azt is hozzá kell tenni, hogy Van Hack egyébként sokkal jobban játszott, mint amit a ranglista helyezése mutat. Azt kell tudni, hogy az ATP világranglistáján minden olyan sportoló fönt van, aki legalább egy pontot szerzett az elmúlt 52 hétben, akár egy M15-ös Challenger versenyen is, és az 1700. hely az nagyjából ilyen 1-2 pontot jelent, mert összesen hozzávetőleg 1900-an kapnak helyet ezen a rangsorban. Szóval nagyon meglepő volt az, amilyen ütései voltak. Az első 3 játék után simának tűnt a mérkőzés, mert azt Marozsán nagyon-nagyon simán nyerte, és összesen 3 pontot veszített, mind a 3-at a saját hibájából, de utána elengedte a kezét Van Hack, és ez segített neki. Látszott rajta, hogy nyomás nélkül játszik, és egyébként a luxemburgi sajtónak utána nyilatkozott is, hogy ő még soha nem játszott ilyen közönség előtt. A Kok Arénában nagyjából 1000 ember lehetett, és a luxemburgiak egyébként nagyon fanatikusan szurkoltak, és amikor megnyerte az első játékát, akkor kis túlzással azért volt egy ilyen kisebb hangrobbanás a csarnokban, és Van Hack elmondta, hogy neki idő kellett ezt megszokni, és talán ritkább az, ami az esetében történt, hogy a hazai pálya egy kicsit őt nyomta meg, és ő rá volt olyan hatással, hogy ehhez hozzá kellett szoknia, mert annyira hátul van a ranglistán, hogy ilyen közönség előtt még sosem kapott lehetőséget.
2: Hát kicsit képzeljük bele magunkat a helyébe, egy 1700. helyen álló játékos, aki egy top 60-as játékossal játszott, egy olyan teniszezővel, aki például legyőzte Carlos Alcarazt már korábban, tehát azért ez egészen elképesztő lehet, meg tényleg egy abszolút felfokozott izgatottság lehet. Nekem veled ellentétben egyébként csak egy Davis Kupa párharchoz volt eddig szerencsém, még 2019-ben Frankfurtban, és emlékszem akkor ugye aktuális legjobbjaink nem tudták vállalni a játékot, és hát Nagy Péternek jutott az a nem túl hálás feladat, hogy Alexander Zverev ellen kellett ott pályára lépni egy kemény pályás mérkőzésen, és akkor előtte az akkori kapitány Köves Gábort kérdeztem, hogy hát ezt hogyan tudná szemléltetni valahogy, hogy milyen lehetetlen vállalkozásra készül most Nagy Péter ugye egy mérkőzés előtt, és azt mondta nagyjából, ha jól emlékszem, hogy hát ez most körülbelül olyan, mintha így mindenféle akklimatizáció meg oxigénpalac nélkül most föl kéne sétálni a Monteverestre. És egyébként egy nagyon korrekt és tisztességes mérkőzést játszott aztán a magyar játékos, de hát nyilván Sasha Zverev érvényesítette a papírformát, így tett Marozsán Fábián is, aki tehát legyőzte Luxemburg ellenfelét az első mérkőzésen 6-4-6-4 arányban. Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés után miként értékelt a legmagasabban jegyzett magyar teniszezőnk.
4: A legfontosabb dolog az tényleg az, hogy sikerült elhozni az első pontot, nem volt egy könnyű mérkőzés, szerintem az ellenfelem a ranglistájához képest sokkal, de sokkal jobban játszott, ugye ezt szerintem el lehet mondani, hogy a Davis Kupa valamilyen szinten erről is szól, hazai pályán volt, a közönség szerintem belelovalta őt, nyert meg jó pontokat, időnként én is adtam hibákat, és értelemszerűen azért megjött az önbizalma. Egy nagyon erős, magas játékosról van szó, és szerintem ez a hazai pálya, maga a közönség is kihozta belőle igazából a legjobbját, és elég jó szinten tudott szerintem a mai napon teniszezni, voltak veszélyes ütései, egész jól tudott időnként védekezni, és nehézítette a dolgomat, de szerintem az egyik legfontosabb dolog az tényleg az, hogy sikerült lehoznom ezt a mérkőzést igazából a kétszoros játszmában.
5: Mi az, amivel a saját részedről elégedett vagy, ami úgy érzed, hogy jól működött, akár az egész mérkőzésen, akár meg mondjuk bizonyos periódusokban?
4: Szerintem az elején meg a végén nagyon-nagyon agresszív voltam, és kevés hibával teniszeztem a kettő között, azért szerintem ez egy picit hullámzóbb volt, megfigyelhetőek voltak a hibák értelemszerűen, de én se tudok mindig hiba nélkül teniszezni értelemszerűen. Voltak nehéz pillanatok a mérkőzésen, ugye második szedbe is break-hatányba kerültem, és onnan kellett megfordítanom ezt a játszmát, vagy ezt a mérkőzést. Szerintem az egy nagyon pozitív dolog, hogy ott nem az volt, hogy döntőszetre kényszerültem, hanem sikerült visszakapaszkodnom, és lezárnom ezt a mérkőzést. Az elején én azt gondolom, hogy például jól szerváltam, a második szetre ez már nem igazán mondható el sajnos, de a lényeg az, hogy lehoztam ezt a mérkőzést, megvan az első pont, és nem is biztos, hogy kell erről sokkal többet beszélni.
2: Ha már szerva, egyébként a luxemburgi srácnak volt egy 213 km/h szervája, hát nem az, hogy az ezren kívül, a top 100-on kívül nem tudom, hogy hány teniszező tud 200 fölötti szervát ütni. Ez is jelzi azért az ő erényeit, de beszéljünk Marozsán Fábián erényeiről. Például arról, amiről ő is beszélt, hogy az elején meg a végén igazán agresszív tudott lenni, ugye a második játszmában 3-3-nál elveszítette az adogatását, viszont nagyon jól kezelte utána azt a helyzetet, és sikerült egyből visszavennie az ellenfél szerváját, majd aztán meg is nyerte a mérkőzést.
3: Egyetlen dolog a szervával kapcsolatban és fanhackkel kapcsolatban, mert ezt elfelejtettem mondani, amikor a találkozóról beszéltünk, hogy az első három játékban, ott amikor ő adogatott, akkor volt, hogy az első szerváját alig ütötte meg 150 km/h, ehhez képest volt látni azt a fejlődést, hogy néhány perccel később már 200 fölötti adogatásokat ütött. Ez volt az egyik olyan mutató, amiben a mérkőzés elejéhez képest ég és föld volt a teljesítménye pozitív értelemben a folytatásra nézve, és ezzel okozott kellemetlen pillanatokat Marozsán Fábiánnak, hiszen 5 ászt is ütött, míg a magyar játékos csak egyet. Tehát azért ez is mutatja, hogy amikor meghúzta a luxemburgi, akkor azért tényleg megmutatta, hogy a ranglistájánál jóval jobban tud játszani. Fábi viszont elbírta ezt a terhet, amiről az esetében azért szoktunk beszélgetni, hogy a Davis kupában hazai közönség előtt azért már láttunk az elmúlt években olyan mérkőzéseket, amikor talán ő volt az esélyesebb, akár a ranglistát nézve, akár pedig az aktuális formát, hiszen azért Ausztráliából mindig pozitív élményekkel és jó eredményekkel szokott hazajönni, de hogy ugye a Davis kupában Tatabányán, vagy akár Debrecenben nem nagyon jött ki az a játéktudás, amire ő képes. És ez sem lehetett egy könnyű helyzet, mert hogyha valaki 1650 helyen mögötted van a világranglistán, azon a találkozón igazából te csak veszíteni tudsz. Mert hogyha győzöl 6-1-6-0-ra is akár, akkor azt mondják, hogy oké, hoztad a kötelezőt. Ha pedig elvesztesz egy játszmát, vagy akár az egész mérkőzést, akkor rengeteg kritikát fogsz kapni, hogy na, még őt sem tudtad legyőzni. Tehát azért ez lélektanilag nagyon nehéz lehetett, és akár ugye az első játszmában is fókuszáltnak maradni, mikor az első három játék 11-2 perc alatt megvan, meg a második játszmában is reagálni arra, amikor elveszted az adogatásodat, és jön egy mélypont, az nagyon pozitív volt, hogy egyből vissza tudta venni, úgy is, hogy az ellenfele két bréklabdát hárított, és visszajött egyelőre abban a játékban, de utána hozott még egy lehetőséget, és azzal élt is, és ez ott a második játszmában sorsdöntő volt, hiszen utána a luxemburgi az utolsó adogatójátékát sem tudta hozni.
2: ha már lélektan meg korábbi Davis kupa élmények, akkor folytassuk Piro Zsomborral, aki Alex Knaff-fal találkozott a második mérkőzésen, és győzött végül is 6-4-6-0 arányban. Piro Zsombornak ez volt összességében a 20. mérkőzése a Davis kupa történetében, közte a 17. egyéni, egyébként 12 egyéni győzelemnél tart ezen a 17 mérkőzésen, de hát saját elmondása szerint azért az elején az picit izgult, és talán ez is szerepet játszott abban, hogy azért küzdelmes volt az első játszma, és volt, hogy nagyot kellett fordítania ott az első játszma végén, de végül is megoldotta a feladatát, és rá aztán tényleg igaz, hogy ha nehezen is indult, hát annál magabiztosabban ért véget.
3: Igen, Alex Knaff utolsó Davis kupa párharcát játszotta egyébként, a páros után elbúcsúztatták, az egészen meghatóra sikerült, hát ő is szorosan kezdett Zsombi ellen, a második játszma viszont magáért beszélt, az a 6-0 alig fél óra alatt, ott egyáltalán nem volt kérdés, hogy ki a jobb teniszező, itt is azért több mint 600 hely volt a két játékos között, ezt se felejtsük el, hogy a luxemburgiak első számú játékosa Rodes hiányában a világranglista 764. pozíciójában van, tehát ugyanazok az állítások, amiket Marozsán kapcsán alig fél perccel ezelőtt elmondtunk, ugyanúgy igazak Piro Zsombira is, oké, itt nem 1600 hely különbség volt a két teniszező között, hanem 600, de ugyanúgy csak az veszíthet egy ilyen mérkőzésen, aki a top 100-hoz közel jár.
2: Hallgassuk meg, hogy Piro Zsombor a megnyert mérkőzés után miként értékelt Bálinnak.
6: Sajnos az első szedbe szokásosnál jobban izgultam, valószínű azért, mert papíron nagy különbség van én és az első számú luxemburgi között. Minden kis hibámat, vagy rosszul sikerült ütésemet egy tragédiának éltem meg. Fonákom nagyon sokszor beragadt, nem tudtam elengedni. Mi azért teniszedők tudjuk, hogy mi a jó hiba, meg rossz hiba, amikor mondjuk aki agresszívan akar betámadni fonákkal, és akkor kicsúszik egy 5 centivel, az a jó hiba. Itt olyan fonákokat ütöttem, akik nagyon elszálltak, még ha be is megy, akkor se lett volna semmi nyomása. Tehát nagyon-nagyon mérges voltam magamról, hogy ilyen hibákat ütök. Tenyeresbe is rengeteg tenyeresem elszállt, nem voltam lent lábbal. Frusztrált lettem emiatt, de szerencsére azért egy olyan szintet tudtam azért hozni, amivel tudtam azért brékelni kétszer is az első szettben, még annak ellenére, hogy elvesztettem azért a szervámat, és le tudtam zárni az első szettet, utána sokkal jobban elkezdtem szerválni, kicsit lekerült rólam a nyomás, és egy olyan teniszt tudtam végre a fejre tenni, ami agresszivitásban és színességben is megállta a helyét, és arra már azért büszke voltam, hogy ilyen simán le tudtam zárni a második játszmában a mérkőzést.
5: Mentálisan mit ad neked ez a 6-0, mert azért idén számodra ez nem teljesen ismeretlen eredmény?
6: Egy nagyon nagy magabiztosságot, önbizalmat, akár az év utolsó pár hetére, hónapjára. Még talán egy kicsit úgy érzem, hogy még mindig nem megyek annyit a hálóra, mint amennyit lehetne egy nagy tenyeres után, de most azért bennem volt az első szedben rengeteg tenyeres elszállt, tehát örültem, hogy azok pályára mentek.
2: Piro Zsombor tehát magabiztosan érvényesítette a papírformát, miután túltette magát a izguláson. Mennyire érezted frissnek Zsombort? Azért egy nagyon hosszú szezonja van, jó pár Challenger tornát megnyert, US Open-en is főtáblára jutott, felküzdette magát a selejtezőből, és hát azért most már közeledünk a szezon utolsó szakaszához.
3: Annak éreztem már csak azért is, mert ott van a szem előtt egy cél, amire azért próbál úgy minél kevesebbet gondolni, de érezhetően motiválja őt, amit a legjobb százból kerülés jelent, amit ugye évek óta üldöz, mérkőzés labdája is volt hozzá, és most ugye a Davis Kupa párharc második napján is azért felszabadult volt, mikor mondjuk a páros találkozónál az oldalvonal mellett szurkolt Füle Mátyásnak és Mag Péternek, úgy egy-egy pont után mosolygott rájuk, bíztatta őket, és aztán mikor vége lett a párharcnak is beszélgettünk, és akkor is mondta így a következő hetek terveit, hogy hamarosan egy bragai Challenger tornára megy majd, utána is a tervek szerint marad Portugáliában, és küzd azért salakon, ameddig tud, hogy minél több pontot szerezzen, és aztán meg, amikor jön a kemény pályás átállás, akkor ott folytatja, és bízik abban, hogy valamikor eljut oda, hogy két számjegyű legyen a helyezése, és valóra váltsa azt az álmot, amit tényleg évek óta üldöz, úgyhogy lehet, hogy fizikailag fáradt, de azért ez kevésbé látszik rajta, mert az a cél, amit szeret elérni, egyre közelebb van.
2: Mi látszódott Füle Mátyáson és Mag Péteren, akik megkapták a harmadik mérkőzést, ugye a párost annak tudatában, hogyha megvan az a találkozó, akkor megvan a párharc is a magyar csapat számára, a Kázi Knaff luxemburgi duó győzték le egy nagyon érdekes mérkőzésen, egy nagyon gyors első játszma után egy nagyon hosszú második játszmát is meg tudtak nyerni, így lett 6-1-7-6 ez a mérkőzés, és ugye Mag Péter személyében újoncot avatott a Davis Kupa válogatott, a 22 éves játékos először szerepelhetett ebben a formátumban.
3: Mind a kettőjük számára különleges volt ez a mérkőzés. Mag Péternek ugye minden értelemben ez volt az első Davis Kupa találkozója, de Füle Mátyásnak hiába van már két mérkőzéses rutinja ebben a sorozatban. Ez volt az első olyan összecsapás, amikor úgy léphetett pályára, hogy ennek még tétje van, mert annak idején Keszthelyen a törökök ellen is úgy debütált, hogy az már a párharc negyedik mérkőzése volt 3-0-ás állásnál, és most, amikor pedig Nava ellen küldte föl Bardoszky Kornél szövetségkapitány februárban, akkor is 3-0 volt, csak ebben az esetben nem a magyaroknak, hanem az Egyesült Államoknak. Most viszont úgy állhatott oda a párosra, hogy ha nyernek, akkor megvan az egész párharc és a továbbjutás, ha viszont esetleg kikapnak, akkor igenis még nyitva maradnak a lehetőségek. Szóval ez az ő esetében is egyfajta mérföldkő volt. Nagyon jól megugrották ezt a feladatot. Hihetetlen volt az az első játszma, tényleg minden ütésük bejött. Ez tipikusan az a néhány perc volt, amikor semmi kérdés nem volt.
2: Mag Péternek olyan jól sikerült a debütálás, hogy aztán megkapta még a negyedik mérkőzést is, amit Mathieu Reiter ellen játszott, és 6-1-6-2-re győzte le a luxemburgi ellenfelét. Hallgassuk meg, hogy ezután a két mérkőzés után, a nagy debütálás után miként értékelte teljesítményét.
7: Elég nagy drukkal mentem fel a pályára, azért nem mondom, hogy nem izgultam, mert csupán ma reggel tudtuk meg, hogy együtt kell a pályára lépnünk a párosban. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon jól kezeltük mindketten, ami fontos a párosban, hogy az első szerákat behoztuk nagy százalékban, és így a fogadó gémekbe agresszívabbak tudtunk lenni. A második szedből elmentünk tiebreakig, és ott is a kulcsfontosságú pontokat tudtuk hozni. Egy ilyen páros után visszamenni az egyénire teljesen önbizalommal teli játékkal tudtam előrukkolni szerintem, és az egész meccs folyamán jól játszottam, hoztam a szerváimat, ahogy beszéltük a kapitánnyal is, hogy tartsam ezt a magas százalékot, és a return game-eket viszont emiatt még agresszívabban tudtam játszani. Szóval összességében én nagyon jól élem meg ezt a mai napot, csak olyan meccset játszottam, ami önbizalmat ad és tud előre vinni a következő versenyekben.
5: Hogy néznek ki ezek a következő versenyek, és mit viszel magaddal így életed első luxemburgi Davis Kupa párharcába?
7: Én egyből innen tovább megyek egy 15 ezres Futures versenyre Tunéziába. Ugyanígy, ahogy ezen a héten edzettem, a következő két nap ezt fogom csinálni, és önbizalommal neki megyek ennek a versenynek, és remélem, hogy ahogy most ezen a városon és egyénén tudtam játszani, így fogok a következő meccseken is.
2: Bízunk benne, hogy Mag Péternek már ez a torna is jól fog sikerülni, és aztán akár a jövő év elején ott lehet majd a következő fordulóban ismét a Davis Kupa válogatottban. Ezzel a mostani 4-0-ás sikerrel a magyar csapat egyébként a nemzetek rangsorában a 17. helyről feljött a 15. helyre, ami azt jelenti, hogy a novemberi sorsoláson majd garantáltan kiemelt lesz a magyar csapat, és az alábbi ellenfelek közül kap ellenfelet majd a februári selejtezőre, ami ugye már az első selejtező a 8 csapatos szuperdöntő felé. Chile, Horvátország, Brazília, Japán, Dánia, India, Szerbia, Szlovákia, Ecuador, Norvégia, Peru, Monaco vagy Tajvan lehet majd a jeink ellenfele. Ugye a Davis kupában megszokhattuk, hogy itt a múlt igenis számít, tehát hogyha játszottunk már ezek közül a csapatok közül valakivel, akkor meg kell nézni azt, hogy az a párharc legutóbb az hazai pályán vagy idegenben történt, és minden esetben fordított pályaválasztással történik majd a mostani párharc, de hát ezek közül a csapatok közül nagyon sok olyan van, amelyikkel még egyáltalán nem játszott korábban a magyar válogatott, ez esetben majd sorsolás fog dönteni. Érdekes és vegyes az étlap, talán mondhatjuk ezt Bálint. Szerintem van egy-két olyan csapat ebben, mint például Szerbia vagy Szlovákia, amely ellen egy nagyon pikáns párharc lenne, talán még a horvátokat is ide lehet venni, illetve hát vannak talán olyan együttesek, mint Peru, India vagy Tajvan, ahol meg azért magyar válogatott mindenképpen esélyesként lépne pályára, független attól, hogy milyen összeállításban vagyunk, milyen sorsolásban bizakodsz, szerinted mi lenne jó a folytatásra nézve?
3: Igen, kezdjük azzal, hogy a sorsolás az majd csak november végén, a 8-as döntő után lesz, de nagyon fontos lépcső az, hogy eljutottunk ahhoz, a mérföldkőhöz, hogy kiemelt legyen a magyar válogatott. Tavaly pont egy helyen csúsztunk le, és így kaptuk az Amerikai Egyesült Államokat. Azért nem mindegy, hogy azok az országok, amiket te felsoroltál, vagy Spanyolország, Németország, Ausztria, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Franciaország érkezhet, és ez nem az összes lehetőség volt, csak a legerősebb válogatottak közül néhányat megemlítettem. Tehát azért ebben a listában bőven vannak olyanok, amely ellen a magyar csapat igenis esélyesnek számíthatna, és az nyilván azt jelenteni, hogy akkor közelebb kerülhetünk a világdöntő selejtező második köréhez, ami ugye a tavalyi osztrákok elleni forduló volt, a 8-as döntő kapujába juthatna a magyar válogatott, ne szaladjunk ennyire előre. A vegyes az étlap az nagyon jó meghatározás erre, már csak azért is, mert elég sok olyan ország lesz, amivel vagy olyan régen találkoztunk, hogy az már az idegenbeli hazai felosztásban nem számít bele, vagy pedig még sosem játszottunk. Itt a szlovákok és a szerbek, amiket te is kiemeltél, az magyar vonatkozások miatt is különleges lenne. A szerbeknél nyilván ott van Novák Djokovic személye, aki azért véletlenül nem fog játszani.
2: Mint ahogy de, most sem játszott egyébként.
3: De adjuk meg az esélyt, mert azért mégiscsak az olimpia kapcsán láttuk, hogy mennyit jelent neki a hazája képviselete. De Györe Laci, akinek azért vannak magyar felmenői, a szlovákoknál ott van Gombos Norbert, aki már az idősebb korosztály tagja, de azért nyilván számára is különleges lenne ez a találkozó. Norvégiával hazai pályán játszanánk, itt is nyilván kérdés, hogy a legjobb játékosuk pályára lép-e. Monaco az most nyilván egy kis ország, de Vásárló vagy a párosban Nice, azért az egy kifejezetten nehéz ellenfél lenne, és a monacói tenisz nagyon sokat fejlődött az elmúlt években. De itt vannak olyan párharcok, amik elsőre jól hangzanak, de nagyon nem mindegy, hogy hazai pályán vagy idegenben. India az egyik ilyen, ahol azért erősen vakarnia kell az embernek a fejét, amíg eszébe jut egy indiai teniszező, de hogyha idegenbe kell menni, mert hogy ellenük még sosem játszottunk, és ez egy sorsolásos eset lenne, hogyha őket kapnánk, azért Indiába utazni, úgyhogy ők választanak pályát, és nyilván ott azért sok egészségügyi tényezőre is figyelni kell, hogy nehogy ételmérgezést kapjon valaki, az nem biztos, hogy a legjobb forgatókönyv lenne, hogy ezzel a hollandok is megküzdöttek idén, akik 3-2-re kikaptak Indiában. Ausztráliából átmenni Brazíliába, úgyhogy azért tartsuk fenn annak a lehetőségét, hogy a dél-amerikai ország salakot szívesen választana. Az sem lenne a legjobb dolog a kemény pályás időszak közepén, de mondjuk egy India hazai pályán, vagy egy Taiwan hazai pályán, az olyan lehetőség, ami nagyon-nagyon biztató lenne.
2: És hát könnyen lehet, hogy egy nagy világsztárral is találkozunk majd, mert például a mostani selejtezőkben a braziloknál játszott João Fonseca, a dánoknál ott volt Holger Rune, akik egyébként a bolgárokat verték meg, ahol Dimitrov is pályára lépett, a szerbeket egyébként Kecsmanovics és Medvegyovics képviselte most, Kasper Rüd a norvégoknál lépett pályára, említetted Valentin Vasárót, ugye ő Montenegro, a monakóiaknál játszott, és az ő vezetésével győzték le a finneket, hát meglátjuk majd november végén a sorsolás, illetve hát ugye lejátszották itt a világdöntő előtti második selejtezőt is, a címvédő olaszok mellé a spanyolok, az osztrákok, a kanadaiak, a németek, a koreaiak, a britek és a csehek jutottak be, talán két párharcot lenne érdemes nagyon röviden megemlítenünk, Kanada-Franciaország 3-1, a világranglistán 205. helyen álló Draxl megverte a 32. Rinderknest, és Félix Auger-Aliassime hozta a két egyéni mérkőzését, úgyhogy a kanadaiak talán némiképp meglepetésre legyőzték a franciákat, illetve a csehek is megverték 3-2-re azt az Egyesült Államokat, amelyben Leonard Tien és Ben Shelton játszották az egyéniket, Shelton mind a két egyéni összecsapását elveszítette egy a US Open döntő után.
3: Igen, a Shelton féle kétveresség szerintem a legnagyobb meglepetés erről az elmúlt hétvégéről, és a cseh teniszről nagyon sokat beszéltünk pozitív példaként az elmúlt, most már közel 2,5 évben, ezt a sort lehetne folytatni, mert gyönyörű az, amit a cseh teniszezők nyújtanak, és az, hogy az Egyesült Államokat le tudták győzni, nekünk elég frissek az emlékeink arról, hogy milyen egy jó Egyesült Államok ellen játszani, ami még nem is az ákeret volt ráadásul, hiszen Shelton Tatabányára például nem jött el, Prágát meglátogatta, és hát szomorúan távozhatott onnan. A cseh tenisz nagyon szép pályán van, és az osztrákokat is említsük meg egy mondatban, akik a tavaly után az idei évben is eljutottak a 8-as döntőig.
2: Davis kupa után pedig nagyon röviden búcsúzóul az aktualitások. Bondár Anna Szöulban játszik ezen a héten egy 250-es kemény pályás tornán, és az első mérkőzésen a 32 között a mexikói Zarazu ellen 2-6-6-3-6-1 arányban győzött. A következő fordulóban az örmény Kárnájeva lesz az ellenfele. Marozsán Fábián pedig a kínai Chengduban hatodik kiemelt a 250-es tornán, ő pedig selejtezős ellenfelet kap majd. Ezen a viadalon többek között Rubiov, Medvegyev, Halis és Faria a legnagyobb nevek. Bízunk benne, hogy a Davis kupa után Marozsán Fábián Chengduban is sikeres lesz. Ez volt már a Fonák és Tenyeres magazin műsor. Köszönjük a figyelmüket!
0: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Korábbi műsorunkból hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a három pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja.
1: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ez itt a három pontos. A mai adásban nagyrészt Pallai Tamással, a válogatott és a szolnoki olajbányász játékosával beszélgetünk, de még mielőtt ezt elkezdenénk, néhány rövid hír, ami egészen aktuális volt az elmúlt napokban. Szerdán este például Lelik Réka bemutatkozott új csapatában Törökországban, és a női Euroliga selejtezőjében az Emlak Konut csapatával 91-68-ra legyőzték a görög Panathinaikost, ez tehát Euroliga selejtező volt, ami azt jelenti, hogy ezzel a megnyert találkozóval tovább jutottak a mindent eldöntő párharcra, ahol majd a spanyol Girona lesz az ellenfél. És ami egészen fontos ebből a hírből az, hogy Lelik Réka pazarul debütált új csapatában, hiszen 10 pontja mellett 9 lepattanót és 10 asszisztot szerzett, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy lepattanó hiányzott csak neki a tripla-duplához első török csapatában lejátszott mérkőzésén, ami azért elég bravúros így első hallásra. 32 percet töltött egyébként a pályán, amiből azt hiszem, hogy látszódik, hogy alapemberként számolnak vele új csapatában, úgyhogy abszolút biztató volt a kezdés, és majd a jövő héten szeptember 30-án pedig akkor így Lelik Rékának is szoríthatunk annak kapcsán, hogy Euroliga főtáblás legyen majd a csapatával, de hát azért nem csak rá kell odafigyelni, hiszen a magyar klubcsapatok közül ugye a DVTK az a szerb Crvena Zvezdával meccsel majd a csoportkörbe való jutásért, míg a Sopron csapata a litván Vilniusszal találkozik, úgyhogy több magyar érdekeltségű csapat ott lehet majd a főtáblán, de mindez majd jövő héten dől tehát el. Még annyit a női Euroligáról, hogy Juhász Dorka ugye a tavalyi döntős Galatasaray csapatával majd idén is ott lesz a legjobbak között. És még egy hír, Lukács Norbert csapata ugye a Nizsnyi Novgorod bejelentette, hogy nem indul a VTB ligában, ami azt jelenti, hogy a magyar játékos úgy döntött, hogy ott hagyja Oroszországot, és a hírek szerint azért többen is megkeresték már azóta, hogy Lukács ezt bejelentette, viszont a magyar játékos azt mindenféleképpen kikötötte, hogy külföldön szeretné folytatni pályafutását, ugye eddig egy szezon töltött légiósként Oroszországban, de az a célja, hogy még a következő években is valahol külföldön szerepeljen. Ennek kapcsán azért érdemes azt megemlíteni, hogy szeptember utolsó napjaiban új csapatot keresni az nem feltétlenül ideális, sőt, de azért mindenképpen szurkolunk Norbinak, hogy ez sikeres legyen a folytatás az ő számára, hiszen novemberben világbajnoki selejtezők is következnek, és azért jó lenne, hogyha akkor is jó formában érkezne meg a válogatotthoz. Ahogyan tehát az adás elején ígértem, Pallai Tamással beszélgetünk majd a mai adás nagy részében, én Korsos Kristóf vagyok, és hát Tomi, az első kérdésem az lenne, hogy miként telt a nyár, nyilván ilyenkor nagyon fontos az, hogy kellőképpen ki tudjon kapcsolódni az ember egy hosszú szezon után, de közben meg azért voltak válogatott kötelezettségeid, szóval mennyiben teljesült az, hogy mondjuk kosárlabda nélkül is eltöltöttél kellő mennyiségű időt?
2: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, ugye, ahogy említetted, ahogy a bajnokság véget ért, utána 3 hét pihenőt követően kezdődött meg az első válogatott edzőtáborunk. Utána játszottunk 2 mérkőzést ugye még a VB-s rejtező első csoportkörében, ahonnan sikeresen tovább tudtunk jutni a második körbe, és így augusztusban is volt egy ablak, de én azt gondolom, hogy tudtunk így is pihenni, és nem csak a saját, hanem a csapattársai nevében is beszélhetek, hogy megtaláltuk szerintem azt az egyensúlyt, hogy valamelyest formában tartottuk magunkat ezekben az edzőtáborokban, szerintem tisztesen helytáltunk és felvettük a ritmus, de a pihenés is megvolt, és így az augusztusi, vagy bármilyen, hogy szinte és talán szeptemberben csatlakoztunk itt a klubcsapat felkészüléséhez, ide már nagyon éhesen és motiváltan tudtunk, és kipihenten újra megérkezni.
1: Ugye az előző szezonokban azért sajnos voltak komolyabb sérüléseid is. Ilyenkor, amikor leállás van, meg egy picit tényleg ez a nyári szünet, akkor mennyire kell ezzel foglalkozni? Tehát vannak-e mondjuk plusz feladataid emiatt ezzel kapcsolatban?
2: Hát alapvetően igen, de talán azt nem tudnám mondani, hogy csak ezekre a sérültebb területekre fókuszálok, meg az sem, hogy ez a nyári időszaknak mondjuk vagy ez csak egy nyári időszakra megvalósuló dolog lenne, hanem ezt én az egész szezon során és nyáron is próbálom szem előtt tartani, hogy az egész testemre odafigyeljek, minden egyes izületemre. Azért aki a profi sportban benne van, azt tudja, hogy azért kisebb-nagyobb fájdalmak folyamatosan vannak, és ezekre végig oda kell figyelni, hogy nagyobb baj ne történhessen velük, illetve igen, hogyha valami sérülést összeszedtél, azt jó esélye utána még nagyon sokáig, azután is, hogy felépültél belőle, hordozod magaddal, úgyhogy örökké karban kell tartanod a testet, hogy minél hosszabb karriert futhassál be, úgyhogy nyáron is természetesen nagyon sokat figyelek rá, de mint mondtam, szezon közben is azért próbálom szem előtt tartani azt, hogy mondjuk nekem a gerincem, a térdem az rendben legyen, és stabil legyen, és ne fájjon, és jól érezzem magamat.
1: Te egyébként alapvetően így magadban hogy zártad le az előző szezon? Tehát volt ebben egy bajnoki döntő, volt egy kupagyőzelem, meg hát azért, ha belegondolunk, az a BL menetelés is, ameddig tartott, az nagyon emlékezetes volt, még akkor is, hogyha tudom, hogy sérülés miatt azért jó pár meccset kihagytál, de mennyire volt ez egy emlékezetes szezon neked?
2: Hát személy szerint én nagyon-nagyon jól éltem meg a tavalyi szezont. Én mondhatom ezeket a sok eredményt, vagy apró sikereket, amiket felsoroltál, de még jobban ennél az marad meg nekem, hogy milyen jó társaság állt össze, és hogy tényleg mennyire jó minőségű munkát tudtunk elvégezni, mennyire jó hangulatban tudtunk dolgozni, és mennyire élvezetes volt tényleg annak a tavalyi csapatnak a tagjának lenni. Úgyhogy még a mai napig szoktam visszaemlékezni, illetve tartom is a kapcsolatot majd heti, havi szinten mindenkivel a tavalyi csapatból. Én nagyon-nagyon jó szájízzel tekintek vissza, annak ellenére, hogy a döntő azért nagyon fájó pont volt, mert én úgy éreztem, hogy meg lehetett volna nyerni, nagyon jó esélyünk volt, és ugye sosem tudhatjuk, hogy mikor játszik az ember életében legközelebb döntőt, így nyilván ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog, de nem tudok ennek ellenére negatív lenni, hiszen mondom, olyan csodálatos játékosok voltak, olyan jó emberek a csapattársaim, az edzőim, hogy minden percét élveztem egyébként a tavalyi szezonnak, még a sérüléseim ellenére is.
1: Ez egyébként mennyire rossz ez a része, bár nyilván kalkuláltuk ezzel, de hogy tényleg, ahogy mondod, hogy tulajdonképpen mindig szezonról szezonra változik a játékos keret, vagy legalábbis ugye a légiósok nagy része az cserélődik, és most úgy számoltam, hogy neked a 8. szezonod jön Szolnokon, hogyha minden igaz, igen, itt az NB1-ben. Szóval, hogy ehhez amúgy mennyire szoktál hozzá, vagy ez... Nyilván most, ahogy mondod, most még ezekben a hetekben, hónapokban tartjátok a kapcsolatot a korábbi társakkal, de gondolom, hogy az évek alatt, meg az idő során ez egy picit azért elkopik, ahogy mentek előre az időben.
2: Hát igen, sajnos javarészt elkopik, hiszen azért ezek a 10 hónap alatt megkötetett barátságok, kapcsolatok, ezek erősek tudnak lenni, de nyilván, hogyha utána 5 éve eltelik, akkor már azért tényleg megfakul. Hát ez egy olyan része szerintem ennek a munkának, amit el kell fogadni, meg fel kell rá készülni. Nyilván azért azt sem lehet kizárni, hogy még valahol az élet összesodor minket, hiszen lehetünk még csapattársak valahol, valamikor. Lehet az is, hogy egyből valaki szerződést hosszabbít, lehet, hogy mit tudom én leszek az, aki elmegy, lehet, hogy a másik az. Úgyhogy hát ez egy ilyen dolog szerintem a profi sportban, ez abszolút nem tudom, egy olyan tényező, amivel számolni kell, és ugye itt az nem csak a külföldiekre vonatkozik, hanem akár a magyarokra is, hiszen azért én Lukács Norbival, Somogyi Ádival mondjuk a teljes igénye nélkül nagyon-nagyon jó baráti viszonyban voltam, vagyok, és nyilván a mi barátságunknak is ez nehéz, hogy most idén csak az online térben tudjuk tartani a kapcsolatot, vagy nyilván válogatott összetartásokon majd azért találkozunk, és az király lesz.
1: Mennyire van egyébként most új időszámítás kezdete Szolnokon szerinted abból a szempontból, hogy ugye 3. éven belül ez a 3. vezetőedző, aki érkezik a csapathoz, ugye Mikko Lárkászról van szó, egy finn mesterről. Ugye 2 évvel ezelőtt Oliver Vidin jött, szerb edzőként is bajnoki címet nyert, aztán a bosnyák Vedran Bosznics kupagyőzelemig jutott, és igazából az előző 2 szezonban is szerintem azt mondhatjuk, hogy erős csapata volt a Szolnoknak, meg tényleg biztató volt az a munka, ami ott folyt, de közben meg mégis mindig a következő szezonra egy új vezetőedző jött, szóval ezeket hogy lehet így megfogalmazni, hogy minden egyes szezonban egy új fejezet kezdődik, vagy te ehhez hogy állsz hozzá?
2: Hát egy kicsit így, ahogy mondod, hogy valahol mindig ott egy új fejezet kezdődik szerintem, ahol új vezetőedző érkezik, és a csapatnak a túlnyomó többsége lecserélődik, hiszen akkor újra mindenkinek mindenkihez alkalmazkodnia kell, és mert nem az van, mint mondjuk abban a helyzetben, hogyha egy vezetőedző marad, vagy akkor a rendszer is marad vele, bizonyos játékosok maradnak, akik már ismerik ezt a rendszert, és csak az új érkezőket kell beintegrálni ebbe a a harmóniába, hanem itt akkor most megint egy olyan helyzet áll elő, hogy mindenki újra kell tanuljon mindent, az edző meg kell, hogy ismerje a játékos keretét, nyilván az edző is tanul a csapatról, a csapat tanul az edzőtől, az edzőről, az ő elvárásairól, szóval ez az ismerkedési folyamat, ez talán mindig olyan érzés, mintha új fejezet kezdődne. Ugyanakkor Szolnoknak van egy ilyen varázsa szerintem, hogy itt akkora érdeklődés övezi a kosárlabdát, és annyi embert érdekel, annyira fontos itt a város lakóinak, hogy ez egy nagy fejezet, ez az egész, hogy ez egy nagy, nem is tudom, történet itt egybe, és én azt gondolom, hogy a szolnoki kosárlabda az, amíg ekkora érdeklődés övezi, és remélem, hogy nagyon sokáig fogja ekkora érdeklődés övezni, addig ez egy szépen íródó történet marad egyben, és ezek a, hogy mondjam, új bekezdések lesznek csak benne, nem pedig új fejezetek.
1: Hogy tudnád nekünk most így röviden bemutatni az új vezetőedzőt, ahogy a szavaidból kivettem, hogy az elmúlt hetekben kezdődött úgy igazából a közös munka, de mégis, hogyha arra gondolunk, hogy a finn kosárlabda mondjuk így az elmúlt években azért elég szépen felzárkózott mondjuk az európai elithez, vagy azt közelítve, akkor erről a szakemberről, Larkasról mi az, amit így első benyomásként el tudsz mondani?
2: Hát ugye alapvetően a finnek egy kicsit más jellegű kosárlabdát játszottak, mint mondjuk az a délszláv vonal képvisel, amit itt mi Magyarországon már megszoktunk, vagy akár Szolnokon, ugye azért jellemzően délszláv edzőkkel dolgoztam én ebben a 8 évben mondjuk. Ez egy kicsit modernebb kosárlabda felfogás, én szerintem sokkal nagyobb szabadságot adva az egyén döntéshozatalának, és sokkal kevésbé a precizitás dominál, hanem inkább a gyorsaság, az egyéni képességek, úgyhogy ez egy nagyon érdekes rendszer, amit ő behozott, de azt tudjuk és láttuk, hogy ez egy működő rendszer egyébként, mert ha ezt jól játssz egy csapat, akkor úgy, mint a finn válogatott, akár egy Európa bajnoki negyedik helyig is eljuthat vele, sőt, azért klub csapatoknál is nagyon szép sikereket értek már el hasonló rendszerekkel finn, vagy akár más nemzetiségű edzők, csak nekünk is ez időbe telik, mire erre át tudunk állni. Tehát az a maga, aki itt együtt palérozódik most már évek óta, mi is egy másik fajta rendszerhez vagyunk szokva, most egy kicsit ezzel ismerkedünk, mi is nyilván jöttek az új játékosok, ők sem nagyon találkoztak, kivéve a finn válogatott Madsen, aki már ismerte ezt a rendszert, de a többieknek szint új, úgyhogy alapvetően most az a benyomásom, így viccesen megfogalmazunk, hogyha egy ilyen fiatal tudós ide érkezett volna közénk, és akkor el akarná magyarázni, hogy ahogy eddig éltünk, az nem az egyetlen módja, hanem teljesen máshogy is lehet, és akkor most ezt tanuljuk, hogy hogyan lehet máshogy.
1: De figyelj, ez nem feltétlenül hangzik rossznak, sőt, egyébként.
2: Nem, abszolút, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Egyfelől, tehát érdekes a kosárlabdán belül, hiszen tényleg olyan alapvetéseket döntünk meg, amik mondjuk nekünk a gyerekkorunk óta zsigerileg beidegződtek. Másfelől szerintem a kosárlabdán túl tekintve is érdekes, hogy basszus, nem is gondoljuk, hogy mennyi mindent lehetne teljesen máshogy csinálni, csak azért, mert mi úgy tanultuk, hogy ezt így kell. Nem biztos, hogy ez az egyetlen módja, és nagyon érdekes dolog, hogy ennyire máshogy is meg lehet közelíteni dolgokat, és hogyha megvan bennünk a kellő nyitottság ehhez, és a kellő türelem, az nagyon fontos, mert nem tud egyik pillanatra, másik pillanatra megváltozni bennünk szervesen minden, de akkor szerintem ez egy, nem is tudom, tehát nyilván a kosárlabda is, mint a legtöbb dolog a világon, folyamatosan fejlődik, és hogyha ugyanazt csináljuk újra és újra, akkor ez a fejlődés lelassul, vagy megáll. Hogyha pedig új dolgokat próbálunk ki, hogyha tanulunk új dolgokat, akkor ez az egész sporták fejlődésének egyébként egy nagyon jó dolog szerintem.
1: Na és te amúgy mennyire vagy nyitott ezekre, mert pont az imént említetted Somogyi Ádámot is, nekem most ő jutott eszembe, hogy szerintem a magyar kosarasok közül talán ő az egyik leginkább olyan személyiség, aki nagyon nyitott az ilyen innovációkra, meg újfajta edzésmódszerekre, képzésekre, így rajta keresztül ezt így szerintem többen tapasztaltuk, de veled kapcsolatban mi a helyzet ilyen téren?
2: Hát megmondom, hogy én próbálkozok nagyon nyitottnak lenni. Én szerintem a magánéletemben elég nyitott vagyok, de a kosárpályán nekem mondjuk ezek a beidegződések, ezek elég mélyre lementek, talán nem vagyok annyira kreatív, mint az Ádi, és nem tudom olyan könnyűszerrel befogadni ezeket az új dolgokat, talán nekem egy picit több időbe telik, de alapvetően már én azt egy sikernek élem meg, hogy nem kezelem kudarcként azt, hogyha nem sikerül valami, és hogy folyamatosan motivált tudok ebben lenni, illetve érdeklődő, nem dogom homokba a fejemet. Én ezt már a magam részéről nyitottságnak élem meg, és aztán nyilván jönnek persze a sikerélmények benne, amikor majd egy-két hét után bizonyos dolgok már jobban mennek, akkor azt én is érzem magamban, és akkor annak már tudok én is örülni.
1: Mi arról mindenképp beszéljünk, hogy kisugárzása, vagy így megjelenése milyen típusú ember Larkas egyébként, mert nekem Oliver Vidin volt olyan, hogy egy picit ilyen távolságtartó, meg ilyen nagyon szigorú megjelenése volt egy picit, most nem azt mondom, hogy tartott tőle az ember, de hogy biztos, hogy kellett egy kis idő, amíg úgy közelebb tudott kerülni hozzá. Aztán Vedran Bosznics kapcsán meg hasonló, de egy sokkal mosolygósabb kiadásban, tehát egy szintén határozott, jó fellépésű edző, de azért sokkal vidámabb. Most ez a következő szakember, a finn edzőt,

0: pozíciókban is hisz, tehát most egy új rendszerrel csapaton belül például mérünk nagyon sok adatot alvástól kezdve edzés, hogy mondjam, hát edzhetőségen át sok mást, és akkor ezeket ő folyamatosan szem előtt tartja, hogyha azt látja, hogy a csapatnak mit tudom, és valaki, vagy többen rosszul aludtak, fárasztó volt a tegnap érte, és mit tudom, akkor visszábbesz, úgyhogy ez is egy tök új megközelítése a dolgoknak, azért a délszláv szakemberekkel nem mindig ehhez szoktunk hozzá, de alapvetően egy ilyen intelligens, nagyon-nagyon intelligens, nagyon nyugodt habitusú ember egyébként, nekem szimpatikus, és nagyon remélem, hogy sokáig fogunk együtt dolgozni.
1: Hogyha egy picit beszélünk a te személyes fejlődésedről, azért az elmúlt szezonokban az elég szépen látható volt, hogy van egy íve akár a szerepednek is a csapaton belül, meg tényleg mondjuk játékpercekben is egyre többet kaptál, de szerzett pontokban is előrébb kerültél, szóval, hogy hol tart most ez a folyamat? Azért még mindig szerintem a fiatalabb játékosok közé tartozol, de mondjuk mi az, amit így következő lépcsőfokként látsz esetleg magad előtt?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye nyilván én nem tudok elvonatkoztatni magamtól, vagy külső szemlélőként tekinteni erre. Én csak azt tudom elmondani, amit én belülről megélek. De az megegyezik ezzel, hogy én is azt értem, hogy egyre nagyobb a bizalom felém, egyre fontosabb a pályán és a pályán kívül betöltött szerepem a csapatban, aminek nagyon örülök. Nyilván ebben sok munka is van, tehát én azt gondolom, hogy ha valaki sok mindent, sok energiát beletettet valamibe, akkor az előbb-utóbb kifizetődik, és jelentkezni fognak ennek a jelei. Én is ezt élem most meg, nyilván nekem is vannak hullámvölgyeim, hullámhegyeim, mikor jobban megy, mikor rosszabbul. Én szeretném ezt egy kicsit jobban levetkőzni, hogy még konzisztensebben tudjak hozni egy teljesítményt. Illetve nem tudom, hát én folyamatosan úgy tekintek a kosárlabdára, hogy fejlődni szeretnék benne, és nem csak a kosárlabdában, hanem minden olyan dologban, ami összefonódhat a kosárlabdával, úgyhogy én egy tanulási folyamatnak élem meg ezt, és azt tudom elmondani, hogy most talán előrébb járhatok, mint tavaly ilyenkor, és szeretnék jövőre ilyenkor megint előrébb járni, mint most, úgyhogy nem tudnám megmondani, hogy hol tartok ezen az úton.
1: Hát, de ez mindenképpen biztató, amit mondasz. Még nekem az jutott eszembe, hogy így beszéltél közben, hogy mondjuk az, hogy az elmúlt időszakban már a válogatottba is rendszeresen meghívtak, az mondjuk egy klubon belül, akár a vezetőedző szemében jelente plusz. Tehát mondjuk előfordulhat-e az, hogy mivel rólad tudja, hogy téged mindig hívnak a válogatottba, ezért mondjuk akár a klubcsapatnál is a vezetőedző az ezáltal is megerősítés nyer abból a szempontból, hogy akkor neked érdemes még több játékpercet adni. Van-e ilyesmi jelenség?
0: De biztosan, főleg szerintem akkor, amikor egy új szakember érkezik, és mondjuk, mint idén a Mikó érkezett hozzánk, és akkor itt a dokumentumokat a kezébe vette, akkor azt látta az aktákban, hogy van 4 válogatott játékos a jelenleg, ugye 3 magyar, meg ugye a Mácsán a finn. Tehát, hogy ez ilyenkor biztos, azért szerintem szezon közben, amikor már megismer, akkor nem biztos, hogy ez annyit nyom alatba. Ugyanakkor ez a kettő dolog meg kéz a kézben jár, hiszen aki a klubban jól teljesít, azt hívják a válogatottba, és nyilván hogyha meg válogatottba hívnak, akkor az, ahogy mondtad, egy megerősítés az edzőben is, hogy akkor ez más is úgy látja, hogy én, és akkor megérdemli a játékperceket, illetve a lehetőséget.
1: Az azért egyértelműen látszik, hogy a tripla dobás a játékod legnagyobb erőssége, és ezt mondjuk a válogatottban is akár percek alatt is tudtad hozni. Ezen kívül van-e esetleg olyasmi, amiben te személy szerint úgy érzed, hogy szeretnél, nem tudom, akár előrelépni? Ugye azért van a mai kosárlabdában egy ilyen tendencia, hogy ez a típusú játékos, aki triplákat dob az egyik oldalon, meg nagyon jól védekezik a másik oldalon. Szóval mennyire ez az az irány, amit te is így próbálsz képviselni?
0: Hát valamelyes szinten abszolút ez, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen csapat, vagy egy ilyen játékos minden csapatban elfér és el kell, hiszen aki védekezni tud, ugye védekezés minden rendszer alapja, vagy minden edzőnek a veszőparipája, úgy ez a legfontosabb eleme a játéknak. És a 3-pontos dobás meg az olyan, hogy az nem sok vizet arra az a játékos, aki jól dobja a 3-pontost, az széthúzza a pályát, illetve hogyha ott hagyják különösen, akkor meg bedobja. De nem szeretnék amúgy ennyire kettődimenziós lenni, szeretném, hogyha meg azt is látom, azért az igazán jó dobók is, azoknak nem hagyják magas szinten azt, hogy ebből éljenek, viszont azért, mert közel kell védekezniük hozzájuk, illetve ezt a dobást nem szabad nekik odaadni, ezért sok más lehetőségük a kreálásra vagy pontszerzésre megnyílik, úgyhogy

0: Én azt látom, hogy most egy jó dobó játékos a mai világban már tud egy-két leütéssel labdát vezetni, betörni, passzolni, közelről befejezni, úgyhogy ezeken a dolgokon szeretnék sokat dolgozni és fejlődni ebben a szezonban is, meg nyáron is én úgy érzem, hogy ezeken dolgoztam a legtöbbet.
1: Most menjünk bele abba, hogy Szolnokon milyen csapat épülhet erre a szezonra. Én két pozíciót gondoltam, amit kiemelhetnénk. Az egyik nyilván az irányító, ugye Somogyi Ádám távozott, ezt tudjuk már hónapok óta, és Krinyánszki Boris lehet így az első számú irányító, így elsősorban most erről kérdeznélek, hogy ő szerinted mennyire éred bele ebbe a szerepbe?
0: Hát az első részére a kérdésének nehéz válaszolni, mert igazából az új rendszere, vagy az új rendszer a csapatnak az az, hogy nincsen olyan semmiben, hogy első számú, másodszámú, hanem mindenki egy ugyanolyan fontos szerepet tölt be, tök mindegy, hogy kezdőként, ilyen cserepadon, ez a játékpercekben is azt jelenti, hogy hasonlóan fognak eloszlani a tervek szerint, illetve felelősségvállalásban is, tehát így nem tudom azt megmondani, hogy most ki lesz az első számú irányító, vagy ki nem, de én azt gondolom, hogy ha így tekintünk rá, általános esetben akkor valószínűleg Boris lesz az a játékos, aki a legjobban egybe tudja tartani majd a pályát. Én szerintem ő abszolút megérett arra a feladatra, hogy a Szolnoki Lajbányásznak legyen az egyik vezére, a Somogyi Ádinak, hogy mondjam, nehéz a nyomdokaiból hívni, mert nagyon-nagyon jó
1: hát nem játszod,
0: de ha valaki, de ha valakiben van erre potenciál, szerintem a Boris, hiszen én azt gondolom, hogy a pályán és azon kívül is benne olyan értékek vannak, és annyira elhivatottan, annyira koncentráltan, és annyira profinál a dolgokhoz, hogy az ő fejlődését szerintem mérni is nagyon nehéz, és én arra számítok tőle egyébként idén, hogy egy még jobb szezont fogjuk futni, mint tavaly futott.
1: Na hát ezt mindenképp kíváncsian figyeljük. A másik pozíció, amit még így kiemelnék szívesen, az a magas emberek kérdésköre. Ugye, ha visszagondolsz, te is két szezonnal ezelőtt Aimák vagy Aimák, nem tudom ki, hogy ejti, kanadai származású játékos volt, nagyon domináns center, aztán a tavalyi szezonban Brady Skins is nagyon magas szintű játékot hozott még a Bajnokok Ligájában is. Most pedig érkezett az általad is már említett Madsen, aki egy 208 centis finn játékos. Most így elsőre nyilván az az ember benyomása, hogy hát a finn edző hozott egy finn játékost magával, de közben meg valahol, így az említett előző két névvel együtt, ez Szolnokon koncepció is, hogy legyen egy elég jó, meghatározó, magas ember?
0: Hát szerintem a legtöbb csapat úgy építkezik, hogy az ötös, ez a center poszt és az irányító poszt a két legmeghatározóbb pozíció, hiszen hogyha ezen a kettő jó játékosok vannak, akkor nem tudom, hogyha megnézzük, hogy hogyan játszanak ma Magyarországon, vagy akár Európában a csapatok, akkor azt nézhetjük, vagy azt láthatjuk, hogy a figurák végét jellemző ez a két pozíció fejezi be egy pick and roll-lal, és akkor lehet, hogy a dobás, az utolsó dobás nem az övék, mert mit az irányító máshova passzol, de jellemzően ez a két pozíció nagyon-nagyon fontos, és szerintem nálunk is koncepció, hogy mindig szeretnénk jó játékosokat igazolni erre a posztra, és azért az, hogy sikerül is, az már egy nagyobb dolog szerintem, mert szerintem minden csapat szeretne olyan jó játékosokat igazolni, mint mondjuk az Aimák vagy a Skins voltak, de nyilván ez egy kicsit szerencsekérdés, ez egy kicsit az edzők és a szakmai stáb munkáját dicséri, hogy megtalálták ezeket a játékosokat. Úgyhogy én azt gondolom, persze koncepció ez, hogy ide ilyen játékosokat igazoljunk. Nyilván ez mikor sikerül, mikor nem. Én azt gondolom, hogy a Madsen személyében is egy olyan játékos sikerült igazolni, aki nagyon jó képet festi első hónap után. Aztán nyilván majd kiderül, hiszen amikor itt említették, klasszisok voltak, és talán a Madsennek meg nem is mondjuk a pontszerzés lesz a legnagyobb erőssége, de én szerintem egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jó szereplő lesz a mi csapatunknak, ez biztos.
1: Szóba hoztad már azt, hogy a szolnoki közösségnek mennyit jelent a kosárlabda, meg hogy tényleg elég sok szurkolót áll mindig a csapat mögött. Erre a szezonra szerinted mi az, amit meg lehet fogalmazni? Nyilván az előző idényben, bajnokságban, kupában is döntőbe jutott a csapat. Hasonló szintű eredményeket el lehet-e várni? Meg egyáltalán hogy látod, átalakult-e valamelyest a mezőny Magyarországon belül az előző évekhez képest, vagy nagyjából azért ugyanarra lehet számítani most is?
0: Hát ez egy jó kérdés, ugye még nem is volt egy tétmeccs sem, edzőmérkőzéseket, illetve igazolásokat látunk, hogy a mezőny mennyire alakult át, azt nehéz megjósolni. Én azt gondolom, hogy azért mindig van 2-3-4 csapat, akik nagyon stabilan az élbolyt képezik, és mindig van egy-két csapat, akik ilyen fekete lóként egy-egy szezonban, de felérnek a legjobb 4 közé, és borsot törnek bárkinek az orrára, mint mondjuk a Kaposvár volt az, vagy az Alba, hogy mondjuk az elmúlt években az Albánál látszott az, hogy talán nem voltak olyan sikeresek, meg eredményesek, mint ahogy a szezon előtt gondoltuk volna róluk, de szerintem ők egy olyan csapat, akiben mindig benne van az extra, és mindig egy nagyon veszélyes ellenfél, úgyhogy azért a Falkónál azt látom, hogy ők nagyon stabilan építkeznek évről évre, szerintem Szolnokon is ez a helyzet, a Paksnál is ezt érzem, hogy évről évre ott vannak az élbolyban, úgyhogy én most is valami hasonlóra számítok, hogy ezek a csapatok ott lesznek az élbolyban, és akkor biztos, hogy lesz egy-két olyan meglepetés csapat, akik meg talán az elvárások felett is teljesítenek. És a mi céljainkat illetően pedig én azt gondolom, hogy az kell, hogy legyen, hogy a legjobb 4 között ott legyünk, mind a kupában, mind a bajnokságban. És a legjobb 4 meg egy olyan érdekes dolgot, mert szerintem bármi megtörténhet, ott nem mindig a jobb csapat győzött, nagyon sok mentális, lelki tényező, regeneráció, szerencsefaktor, stb. Együttese kell ahhoz, hogy ott nyerjen az ember. Hogy én szerintem, mint elvárás nem lehet azt támasztani, hogy bajnoki cím és kupa győzelem. Nyilván célként meg lehet fogalmazni, és ezt meg is tesszük, tehát mi természetesen bajnokok szeretnénk lenni, és kupát szeretnénk nyerni, de elvárásnak azért nem támasztanám. Én azt gondolom, hogyha 4-ben nem lennénk, akkor viszont joggal lenne hatalmas elégedetlenség mind a szurkolókban, mind bennünk, mind a vezetőségben. Így, én azt gondolom, hogy így tudunk megindulni ennek a szezonnak is.
1: Na hát, aki hallgatta ezt a beszélgetést, szerintem mindenképpen azt gondolja, hogy izgalmas szezon előtt áll a Szolnok, úgyhogy figyeljük majd természetesen, hogy hogyan alakul itt a finn elképzeléssel ez az idény. Pallai Tamásnak nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta, és tényleg sok sikert kívánok a következő szezonra is, ami ugye már most hétvégén kezdődik, a mai adásban viszont ennyi fért, a mediaclick.hu weboldalon visszahallgathatják ezt a beszélgetést, most arra viszont köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
2: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23:30-től az M2 Petőfi TV-n.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Verstappen volt a leggyorsabb az utolsó szabad edzésen, Azerbajdzsánban. Távozik a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
4: A 4-szeres világbajnok Max Verstappen volt a leggyorsabb a Forma 1-es azeri nagydíj 3. szabad edzésén ma délelőtt. A második a Mercedes brit pilótája George Russell lett, aki mindkét tegnapi gyakorlást megnyerte, míg a harmadik helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival. Az időmérő edzés 14 órakor már el is kezdődött, és az M4 sporton élőben láthatják, akárcsak a holnap 13 órakor rajtoló futamot. A magyar labdarúgó válogatott ma megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. 3 újonc, Szalai József, Doktori Csáron és Várkonyi Bence nem került be a 23 fős szűkített meccskeretbe, így ők biztosan nem lépnek pályára a nemzeti együttesben a ma esti ukránok elleni találkozón. A 20 óra 45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Juhász Dorka csapata, a Minnesota Lynx győzelemmel zárta az észak-amerikai női kosárlabda bajnokság alapszakaszát. A Lynx az Indiana Fever együttese ellen nyert 86-66-ra. A magyar játékos bő 10 percet töltött a pályán, ez alatt 2 pontot dobott és 2 lepattanót szerzett. Az alapszakasz győztes Minnesota első kiemeltként kezdi vasárnap a rájátszást, az első fordulóban a New York Liberty lesz az ellenfele. A hatodik helyen kiemelt Marozsán Fábián bejutott a negyed döntőbe egyesben a hangcsúi keménypályás férfi tenisztornán. Miután magyar idő szerint ma délelőtt nagy csatában, három játszmában legyőzte a japán Daniel Tarót.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: A pápa látogatása megtiszteltetés és remény Franciaország számára, fogalmazott Emmanuel Macron, amikor hivatalában fogadta a négy napos apostoli látogatásra érkezett 14. Leót. A francia elnök hangsúlyozta, hogy a szekularizáció nem a vallás tagadása. Az egyházfő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az állam és az egyház szétválasztása nem a vallás kizárását jelenti a közéletből. Vadászgépeket mozgósított orosz repülőgépek miatt Finnország és Svédország. A gépeket a finn öböl felett észlelték. Az akciót a NATO légvédelmi riadó készültsége keretében rendelték el. A Balti-tenger térségében az ukrajnai háború kitörése óta jelentősen nőtt a feszültség. Heteken belül létrejöhet a megállapodás a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, közölte Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés ülésén. A főpolgármester szerint olyan megállapodás lehet, amely biztosítja, hogy a következő években ne ismétlődjenek meg a pénzügyi problémák. Hozzátette, a mostani helyzet az előző kormány jogtipró állami pénzelvonása miatt alakult ki. Újabb két hónappal, november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A döntés ellen a védők fellebbeztek. Juhász Péter Pált és élettársát egyebek mellett emberkereskedelemmel, valamint nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Közös megegyezéssel távozik az SFR rektora. Sepsi Jenikő a hónap elején kezdeményezett egyeztetést megbizatásának lezárásáról. Intézményvezetői feladatait a hónap végéig látja el, utána egyetemi tanárként dolgozik tovább a Színház és Filmművészeti Egyetemen.
2: Közlekedés.
4: Sokan haladnak az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Bicske között szakaszos torlódás alakult ki. Aki személyautóval tart Budapest felé, válassza az átterelt belső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Az ország nagy részén változóan felhős az ég. A Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén vannak borultabb tájak. Holnap sok napsütésre számíthatunk. Ma még lehetnek elszórtan futó záporok. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Csajok ligája. A Nemzeti Sport Rádió női labdarúgó magazinja.
6: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Ez a Csajok Ligája 12. része. Gyorsan, nagyon gyorsan, elképesztő sebességgel repül az idő. Állandó műsorvezető társam itt a stúdióban, hogy a Csajok Ligája Elbert Gábor. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy ezúttal is itt vagy, és közösen kalandozhatunk egy kicsit a női labdarúgás világában. Hogy telt az elmúlt egy hónap? Ugye nagyjából egy hónapja találkoztunk legutóbb.
7: Miután nyár volt, ezért gyorsan. De szerencsére elindult a labdarúgás, úgy a fiúknál, mint a lányoknál, úgyhogy már számos olyan esemény van, amiről esetleg még beszélhetünk.
6: Férfi labdarúgásról itt most ebben a műsorban nem fogunk beszélgetni, ellenben nőiről annál inkább. Mi az, amit követtél most az elmúlt időszakban? Nagyon sok játékosunk irányába kell osztani a figyelmünket, mert hogy nem csak idehaza zajlanak az események, és ez az igazán örömteli, hanem külföldön is.
7: Valóban, szerintem azt nem lehet kihagyni, hogy Csiszárhené játszott egy Barcelona-Atlético Madrid rangadót Barcelonában a Johan Cruyff stadionban, és 72 percig pályán volt, bár a végén nagy nehezen a Barcelona nyert 4-2-re. Aztán volt egy olyan hétvége, ahol top bajnokságokban összesen 4 magyar gól is született, ami szerintem megint csak fontos, és az látszik, hogy elég sok játékosunk játszik, és van olyan kettő, aki a Bajnokok Ligában, és van öt, aki pedig az Európa kupában lesz érdekelt.
6: Közülük az egyikük itt van velünk a telefonvonal túlsó végén, a Sturm Graz csapatának klasszisát, Csípos Lillát köszöntjük. Szia Lilla, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, és bekapcsolódsz a Csajok Ligája 12. epizódjába.
8: Mindenkit üdvözlök, sziasztok!
6: Ha jól számolom, hát elképesztően indítottad ezt a szezont, azt mondja, hogy 3-4... 6 darab assziszt és 3 gól közt a nemzetközi mérkőzésen is találhat. Hát először is szerintem az első szó mindenképpen a gratulációi kell, hogy legyen. Mennyire vagy elégedett a saját, illetve a csapatod teljesítményével. Ugye, ahogy itt egy picit divatos szóval élve spoilereztünk már, az a helyzet, ugye, hogy nemzetközi fronton is érintettek vagytok, és a második számú kupasorozatban brillírozik a csapat.
8: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Én mindig azt mondom erre, hogyha az embernek egy nagyon jó csapata van, akkor nyilván egy kicsit egyszerűbb kitűnni is, bár ebben rengeteg munka van, de én azt gondolom, hogy most a Sturm Grazban egyértelműek a céljaink, illetve hát azért nekem van egy nagy segítségem csatárposzton, ugye a Pulinc Brigitta, akinek, ha beadom a labdát, tudom felnézés nélkül is, hogy hová fog érkezni. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy az Európa Liga első körét azt meg tudtuk oldani. Nem volt egyszerű, az FC Gintra csapata is egy nagyszerű csapat, egy nagyon brusztos csapattal találkoztunk, de én azt gondolom, hogy játéktudásban meg tudtuk mutatni, hogy mi szeretnénk tovább menni, és ez sikerült is. És hát most vár ránk egy nagyon erős ellenfél, ugye a Wolfsburg jövő héten. Nagyon örültem neki egyrészt, hogy egy erősebb csapatot kaptunk, mert most fogja tudni majd megnézni az ember, hogy hol tartunk igazán.
6: Kicsit segíts az erőviszonyokat tisztázni. A magyar szurkolók, akik egy picit is követik a női labdarúgást, mondjuk edzőmérkőzéseken láthatták itt a nyár folyamán például az Austria Wien együttesét, a Szentpölten csapatát Vágó Fanni miatt talán még inkább többen ismerik, de az nekem egy picit bevallom őszintén meglepetés, de aztán majd most mindjárt megerősítesz, hogy megcáfolsz, hogy jelen pillanatban, bár ugye nyilván 6 mérkőzés azért még nem a világ vége, de hogy a Sturm Graz vezeti a bajnokságot, szóval egy kicsit segíts az erőviszonyokat első körből az osztrák bajnokságban helyre tenni, mennyire volt jó, vagy bármelyik részén is helytelen a felvezetésem.
8: Én azt gondolom, hogy mi még nem játszottunk ugye az Austria Wiennel, illetve a Szentpöltennel, a fordulóban az utolsó két mérkőzésünk lesz. Én azt gondolom személy szerint, hogy az Austria Wien nagyon nagy erőt képvisel ebben a ligában. Mondhatom, hogy 20-25 minőségi játékossal rendelkeznek. A Szentpölten én úgy gondolom, hogy idén erősebb, mint a tavalyi évben. Nagyon boldog vagyok annak, hogy Vágó Fanni visszatért az osztrák Bundesligában. Nagyon szeretem őt, barátomnak tartom, tartjuk is a kapcsolatot. És nálunk ugye a Sturm Grazban nincsen sok minőségi játékosunk, 13-15 között van, de úgy gondolom...
6: Csípos Lilla kettőt is ér ebben a helyzetben.
8: Köszönöm szépen, de úgy gondolkodott a csapat vezetősége, hogy 15-14 minőségi játékost szeretnének hozni, és ezzel a kerettel szeretnénk mindent elérni. Ez ki fog derülni jövő héten, hogy mennyire elég, hiszen jövő héten érkezik hozzánk az Austria Wien, de ez ugye megint egy picit másabb helyzet, hiszen az Austria Wien bajnokok ligájában szerepel, mi az Európa Ligában szerepelünk, azért itt van egy hatalmas terhelés, szerda szombatok, szerda vasárnapok, úgyhogy mennyire lesz az eredmény reális, hogy mennyire tudják a csapatok kipihenni magukat, ez pont ettől lesz majd érdekes.
6: És csak egy picit akkor, hogy el tudjuk helyezni azok is, akik kevésbé járatosak a női foci rejtelmeiben. Szóval ez az Austria Wien, amelyik csapatról szó volt, és akit Csípos Lilla méltatott az elmúlt másodpercekben, most azt a norvég Brandt ütötte ki, de tükörsimán, tehát egy 2-1-es odavágos vereség, norvégiai vereség után 4-0-al hazai pályán, amelyet láttunk itt Budapesten a harmadik kerület pályán, amikor ugye a Fradi rendezett BL-selejtezős minitornát, és gyakorlatilag oda lehetett nekik adni elő előre a továbbjutás. Persze nyilván le kellett játszani a meccseket. Ugye ezer sebből vérzett a Ferencváros, vérzik a mi szívünk
7: azóta is,
6: hogy
7: ez, vérzik egyébként.
6: Igen, hogy ez így alakult ez a sztori, de csak hogy el tudjuk helyezni az erőviszonyokat, hogy ez a Bécsi-Ausztria, ez mekkora erős, mekkora játékerőt képvisel.
7: Két dolgot hadd tegyek hozzá. Az egyik az, hogy a visszavágón Bécsben az a norvég viszonylag hamar ember hátrányba kerültek, ami nyilván nem veszel semmit az Ausztria.
6: 76. percben.
7: Akkor én mondom rosszul, hát igen, viszonylag az egy relatív, akkor ebben
6: akkor
7: azért
6: már
7: tévedtem.
6: Akkor már egyébként 2-0
7: volt, így van. És láttuk az Ausztriát is Pesten, mert játszottak a Fradival, és ott meg kb. 70. percig 1-1 volt, és amikor sort cserélt Albert Fön, és behozta a gyerekeket, akik egyébként azóta kiválóan helytállnak az NB1-ben. Szóval azt kérdezném Juniortól, mert ugye neki ez a közismert beceneve.
6: Igen, viszont a tényleg gyorsan hozzáteszem, hogy Sipos Lilla van itt velünk, és ő a vendégünk.
7: Oké, szóval hogy az a kérdésem, hogy az jelzi az osztrák futball erejét, hogy a nemzetközi kupákban három csapat érdekelt, hogy az Ausztria a BL-ben, a Sturm Graz és a Szentpölten pedig az Európa kupában, úgyhogy a Szentpölten Juventus ellen esett ki a playoffban.
8: Én azt gondolom, hogy abszolút. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon erős ligánk van. Hogyha most tényleg azt nézzük, hogy feljutott a Rapid is ugye az első ligában, ők is szerintem egy nagyon fiatal, de nagyon jó csapattal rendelkeznek, tehát nekem nincs az az érzésem hétvégente, hogy például most játszunk a Rapiddal pénteken, és hogy hát ez egyszerűen meg lesz, és biztos, hogy 3-4 lesz közötte. Hanem én azt érzem tényleg, hogy minden egyes hétvége egy kihívás, minden egyes csapat próbált investálni a nyáron, és úgy gondolom, hogy nagyon megerősödött ez a liga. Most attól függetlenül, hogy most az első fél időben játszottunk az Áltákkal, és 6-2-re tudtunk nyerni, de azért ott is lehetett volna az első fél időben ez másképp, mikor 2-1-re vezettünk, kapufájuk volt. Tehát ez nyilván ugye szituáció függő. Az Ausztria Wien is igen érdekes, mert tudnak így is és úgy is teljesíteni. Ezt észrevettem már én is tavalyi évben, ugye még a Südburg ellendot erősítettem, és a 70. percig azt hiszem csak 1-0-ra vezetett az Ausztria Wien. Viszont ugye ez futball, tehát itt bármi megtörténhet. Lehetséges, hogy kint nem volt túl jó napjuk, de én azt gondolom, hogy amikor hazai pályán 4-0-ra nyersz, bár én láttam a gólokat, hát az ellenfél kapusának nem volt túl jó napja, de ezt nem kell megmagyarázni. Tehát azért az Ausztria Wien az egy neves csapat, olyasmi játékosokkal tényleg, akik válogatott szinteken játszottak, úgyhogy érdekes egy szezon lesz, de nem lehet kijelenteni, hogy az Ausztria ismét megnyeri a bajnokságot. Itt vagyunk.
6: Igen, mi van akkor, ha a Sturm nyer, azért másoknál ilyenkor szokták mondani, hogy bevállalunk mondjuk egy tetoválást, ez a te esetedben nem lenne egy nagy kunszt, nem tudom, van-e még esetleg bárhol hely, ahova lehetne, de tényleg, ha most így nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, de így ország, világ nyilvánossága előttes fogadalmat, ha a Sturm bajnok lesz, mi az, amit bemernél vállalni?
8: Még nem gondolkodtam rajta.
6: Van még egy 10-15 perc adásidőnk, addig megpróbálsz valamit kitalálni?
8: Megpróbálok valamit kitalálni mindenféleképpen, de azt hiszem, hogy meg is van. A tandemugrástól nagyon félek, meg a magasságtól, úgyhogy hozzuk azt így ide, szerintem, hogyha megnyerjük a bajnokságot, bevállalok egy tandemugrás repülőből kiugrást.
6: Ez bárcsak így lenne, sok sikert kívánok hozzá, és valamilyen formában mondjuk a rádióban egy tandemugrást elmesélni, hogy milyen volt, vagy közvetíteni, nem tudjuk, de majd valahogy kitaláljuk.
7: Közvetítettek már sportlövészetet is jól a rádióban.
6: Igen, valamit kitalálunk majd rá. Figyelj, Lilla, egy picit arról beszéljünk, kérlek, és egy picit megkomolyodva, vagy komolyabbra fordítva a szót. Gábor említette már Albert Gábor, hogy illetve a felvezetésben én is utaltam rá, hogy sokfelé oszlik a figyelmünk, mert hogy nagyon sok magyar játékos van külföldön. Szerinted ez minek köszönhető? Jónak látod-e az irányt? Ugye te viszonylag régen kikerültél a hazai közegből, mennyire... Tényleg milyennek látod ezt a folyamatot, mert sokat beszélünk róla itt a Csajok Ligájában, hogy miközben üdvözlendő az, hogy top bajnokságban vannak játékosaink, akik ráadásul játszanak is, közben elvitathatatlan, hogy sajnos a válogatott meg éppen nem a, és akkor nagyon-nagyon finom vagyok, és nőies, és úrias, és minden, hogy nem a legszebb napjait éri, és akkor tényleg nem akarok csúnyábbat mondani. Szóval, hogy ez a kettőség hogy jelenik meg benned, meg egyáltalán ezt a folyamatot, hogy tényleg sok játékosunk van jó csapatokban, akik játszanak is, milyennek látod?
8: Ezt abszolút reálisan látod, emiatt egy picit nekem is vérzik a szívem, de én azt gondolom, hogy azok a játékosok, most itt beszélünk Csiszárhenniről, tényleg, tehát akik tudtak élni a lehetőséggel, megragadták, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem, mert én személy szerint azt gondolom, hogy a magyar bajnokság nem fog olyan erőt képviselni, mint például az osztrák, a német, vagy akár az olasz bajnokság.
6: Lilla, itt is most muszáj, bocsánat, hogy közbe kérdezek, és elnézést, hogy közbe szólok. Látod-e a magyar bajnokságot, hogy fejlődik, vagy mozdul-e bármilyen irányba, ami pozitív?
8: Én most jelen pillanatban figyelem, nézem az összefoglalókat, és én azt gondolom, hogy áll egy helyben ez a történet. Most lehet majd azért megköveznek engem egy picit, de ez saját véleményem, és én azt gondolom, hogy jelentős oka annak, hogy a magyar válogatottunk miért nem jut előre. Még mindig nem játszik annyi játékosunk szerintem kint külföldön, amennyi kellene, hogy kint játszon, de nyilván a mi generációnk, mint Vágó Fanni, én is ugye Fanni 35 éves, én 34 éves, tehát annó még a
6: bálog... Tegnap töltöttétek a 19-et.
8: Pont,
7: hát én emlékszem, szépen. Az a baj.
8: Igen, Gábor, ez így van. De hogy annó én még emlékszem a válogatott szereplésére, amikor én voltam olyan szerencsés, hogy Pádár Anita, Szejt Szilviával játszhattam egy gyepen, és ez teljesen más generáció volt. Ott nagyobb sikereket is el tudtunk érni, pedig akkor tényleg még nem volt ennyire témában ez a külföld, de valahol szerintem a generációváltás is betett ennek az egésznek. Viszont azt boldog látom, hogy a játékosaink játszanak, hogy jól tudnak teljesíteni, hogy megkapják a játékperceket, viszont mégis azt gondolom, hogy válogatott szinten és a magyar bajnokság szintjén viszont állunk egy helyben, és én őszintén kimondva, mert ami a szívemben a számon, nem is fűzök hozzá nagy reményeket, hogy itt változás lesz.
6: Jaj, kicsit elkezdett könnyezni a szemem, és vérzik a szívem ezt hallva. Ami most így nekem hirtelen eszembe jut, és akkor egy picit beszéljünk erről, Gábor, nem beszéltünk erről, és akkor kérem Lillát is majd, hogy csatlakozzon ehhez a gondolathoz, de első körből te reagálj, kérlek, Gábor. Te tudod értelmezni, hogy mi történik most Szekszárdon? Tehát, hogy elindult az új idény, a Ferencváros címvédőként nekivágott, pontosan tudjuk, láttuk itt a BL minis rejtezős tornán, hogy a Fradinál ez az átalakulás a jelenre nem volt jó hatással, aztán a közeljövőre lehet, hogy az lesz, mert hogy a fiatal játékosok egyre többet játszhatnak, első osztályú meccseket, stb. De ami az alsó vidéken történik, szóval, hogy az, ami Szekszárdon zajlik, az egész, nem tudom, 15-20, de inkább lehet, hogy 25 évvel ezelőtti sportban lévő dolgokat hozza vissza, ilyen katyvasz, értelmezhetetlenség, és akkor még megint nagyon finom és nőies vagyok, amikor így fogalmazok, az, hogy Vágó Attila után jön egy edző, aki nyer egy darab meccset, utána ő már nincs, most egy sérült játékos, nevezünk ki játékos edzőnek Ola Adrián személyében, ha a mikrofont fogod pattogtatni, a hallgatók megőrülnek tőle. Szóval, hogy lehet értelmezni, bírod követni, ami ott történik?
7: Így, hogy levettem a kezem a mikrofon, hogy nehezebben. Elég sok információ, én nagyon röviden talán úgy foglalnám össze, hogy ott volt egy hosszantartó, szisztematikus építkezés, aminek az eredménye lett, hogy ez NB1, de hogy erre nem volt meg igazán a finanszírozás, és ugye az a nagy klubban volt, a szekszárdi klubban a női foci, tavaly nyáron ez kivált belőle, nagy reményeket fűzött hozzá mindenki, egyelőre inkább csalatkozni kell ebben sajnos, akkor nagyon finoman fogalmaztam, és azt látom, hogy mindenki, aki ott az építkezésben részt vett az elmúlt években, az kikerült, vagy saját akaratából, tehát azt mondta, hogy ezt nem, vagy arra hát
6: inkább elmentek és ez... játszani NB2-be az ott szereplő.
7: Hát elmentek a PVSK-ba sokan az utolsó pillanatban, ez most szerintem sem néz ki jól, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a kifutása. És akkor próbáltam nagyon finom, és
6: igen,
7: nem bántani senkit.
6: Nagyon diplomatikus voltál. Lilla, te bírsz ebből bármit kibogozni? Grácsból, hogy mi történik Szekszárdon, ott a magyar bajnokság alsó régiójában?
8: Nagyon káoszos a történet. Én még ott tartottam, ugye az Attila után megérkezett az új edző, és én még láttam is ugye a győzelmet
6: az Astra ellen.
8: Az Astra ellen, így van, és akkor hogy utána valami posztot láttam ebből, ugye az Ola Adrián volt kiposztolva, de megmondom őszintén, hogy nagyon nem figyeltem, mert nekem ez ilyen túl értelmezhetetlen, hogy most mi folyik. Én személy szerint ismerem magát a tulajdonost, de hát kíváncsian várom. Nyilván én szeretném, hogyha ez működne, és hogyha a Szekszárnak lenne egy jó kis csapata, ami szintén segíteni a női labdarúgást otthon, hát bízom benne inkább, hogy ez megoldódik.
6: Na Gábor, akkor viszont vissza Lilla előző állítására, hogy egy helyben topog, vagy toporog a magyar női első osztályú bajnokság, vagy úgy egyáltalán a női klub focink idehaza. Ugye erről sokat beszélünk, hogy hogyan lehetne ezen javítani. Szerinted mire alapozza, majd mindjárt megkérdezzük, hogy mire alapozza, de mi, tehát nyilván kívülről látja, ahhoz most már elég régóta látja kívülről, hogy meg tudja ítélni objektíven. Ahhoz már nem egy olyan játékos Lilla, ugye az előbb fel is vette a korát, hölgyek esetében nem illik ezzel jönni, aki most minden áron mondjuk nem tudom én helyet akarna magának követelni a válogatottba, tehát én szeretném tisztázni, amennyire én most ezt így lehámozok mindent a történetről, hogy itt neki nem se pozitív, se negatív érdeke nem fűződik ahhoz, hogy egy ilyen mézes, mázos maszlaggal jöjjön. Viszont ez egy viszonylag határozott és egyértelmű dolog. Ezt a toporgást érzékeled, nem érzékeled, és ha igen, akkor hogyan lehet ebből tovább lépni?
7: Abszolút, ő egy olyan ember, akinek tényleg ami a szívén, az a száján. Ezt mondta is, ez így is van. Én azt gondolom, és ezt sokszor elmondtuk, hogy addig nem lesz előrelépés, amíg a férfi labdarúgás nem tekinti partnernek a nőit. Bármely országot megnézünk, amely mondjuk viszont hirtelen följött, neve, legyen ez Svájc, legyen ez mostanában Lengyelország, vagy akár Ausztria, vagy kicsivel korábban Franciaország, úgy kezdődik, hogy a férfi labdarúgás azt mondja, hogy akkor partner. Ez
6: és
7: az egyik fele.
6: Látsz ebbe irányba mutató
7: nem,
6: jeleket?
7: Sőt, azt sőt, látom, sőt, hogy még kevesebbnek tűnik a pénz hirtelen a sportban, az összes klubnál az első, amit megvágnak, az a női foci. Lásd Ferencváros, ahol kicsivel kevesebb, mint a fele a költségvetés a tavainak. Ez a gyerekeknek nagyon jó, mert sok olyan gyerek kap lehetőséget, aki valószínűleg nem kapott volna, és van köztük nem egy, aki kiválóan él ezzel. A másik fele meg magának a közegnek a felelőssége, hogy még nem termelte ki a maga szellemi elitjét, tehát hogy nagyon kevés az a játékos, aki komoly diplomával rendelkezik, vagy munkatapasztalattal. Tehát az a szüksége volt nem csak a női labdarúgásnak, az összes többi sportágnak is, hogy a saját szellemi elitjét kitermelje. Ezért azok, akik jobbak, azoknak az első számú célja az, hogy minél előbb külföldön legyenek. Ebben majd, ha lehet még, akkor kérdeznék egyet a junior.
6: Most
7: lehet, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy egy 10 éves gyerek Ausztriába tudjon kimenni, és ott megállja a helyét.
6: A junior pedig, aki válaszol, Sípos Lilla,
7: igen,
6: a Stungrác
7: labdarúgója. Igen, játsszuk, jó.
8: Szerintem a kulcs ehhez, hogy minél gyorsabban kikerüljön külföldre. Hogy a legminimálisabb éveket töltse Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ez a kulcs.
7: És mit kell neki tudnia? Tehát mire kell felkészültnek lennie, amikor mondjuk 17 évesen azt mondja, hogy...
6: Állja, 17 éves kor, az nem késő már erre?
7: Ez gyereke válogatja szerintem, tehát van, aki kész van erre 16 évesen, annál előbb ugye nem lehet menni a FIFA szabályok okán, és van, aki 20 évesen lesz kész, mert ez szerintem kell tudni
6: Lilla.
7: Főzni, eltartani, mert és okay. A többi,
6: na,
7: de
6: Lilla.
7: Majd Lilla megmondja.
6: Egyrészt mi kell hozzá, és másrészt mi az életkor? Tehát a 16, 17, 18 hova lövöd be, amikorra legyen már külföldön szerinted?
8: Szerintem a 15-16-17-en nem lőttünk mellé. Én azt gondolom, hogy ha technikai tudás és az alaptehetség megvan, akkor én mindenféleképpen azon dolgoznék, hogy kondicionálisan minél többet fejlődjek. Én abszolút az intervall futásokra mennék rá, hiszen a külföldi ligáknál ez a legfontosabb. És mint mondtam, hogy ha megvan a tehetség, ha megvan a technikai tudás, azon nyomban, ha lehetőség van, indulni ki felé, de már egy alap jó kondícióval, hiszen mások az edzések, mások az edzések minőségei, és hát nyilván a tempó, arról nem is beszélve.
6: Na most az, hogy ezt kellene, hogy legyen. Viszont az, ami most van, tehát például beszélünk erről az U19-es hamarosan következő Európa-bajnokságról, amit rendez Magyarország, azért ez így, hogy ugye az MLS kötelezi is a klubokat, hogy játszanak, az, hogy ebben próbál lépni, vagy próbál előre lépni, mennyit segíthet például mondjuk ennek a korosztálynak, akik hazai rendezésű EB-n szerepelhetnek szerinted?
8: Biztos, hogy sokat segített. Most ugye itt is nyilván az a kérdés, hogy kik az ellenfelek. Én megmondom őszintén, én az utánpótlás válogatottat annyira nem követem, a felnőttet annál inkább. Viszont ugye ott is fontos, hogy hát amikor most én U19-es, U17-es válogatott voltam, ott is tudtuk, hogyha egy spanyol, vagy egy német, vagy akár egy belga ellenfél szembe jön, esélyed nincs. Tehát lehetett szépeket mondani a mérkőzések előtt, hogy megcsináljuk, meg a stb. Stb. Én nem is szeretem az ilyen meccs előtti beszédeket, mert én megmutatni szeretem, én nem szeretek ezekről beszélgetni, de hogy én azt gondolom, hogy nehéz ezt megmondani, mert én ott sem látok túl nagy változást, és ott is rengeteg csapat előttünk jár, de fényévekkel, és pontosan emiatt az edzések minősége, a háttérmunkák, de ezt ugye nem lehet összehasonlítani. Tehát én nálunk is érzem a Sturm Graznál, hogy mennyi támogatást kapunk a főnöktől, a fiú csapattól, ezek rettenetes fontos dolgok. Amíg Magyarországon ugye azt kaptad, tapasztalat, hogy ma nem edzhettek a füvön, mert a fiúk edzenek, ma nem mehettek a kondiba, mert a fiúk a kondiba lesznek, tehát ezek nagyon-nagyon...
6: Nyugtass meg azért, hogy ebben tapasztalsz változást is. Most annyiban hadd szálljak szembe Lillával, hogy azért ezt ebből ennyire drasztikusan azért a mai hírek nem erről szólnak, hogy nem mehetsz fűre, meg nem mehetsz edzőterembe. Hát most értem, hogy volt
7: nyugtassalak ilyen. Nyugtassalak meg, vagy legyek őszinte.
6: Legyél őszinte.
7: Van egy-két klub, ahol aki a klubot vezeti, valamely oknál fogva megfertőzött a női focival, és ott vannak lehetőségek. Mondjuk a Honvédnál most, hogy a Sanyi meg a Balázs, ugye az edző meg a klubvezető mennyire tudják ezt közösen kezelni, vagy nem, az egy másik kérdés, de ott például igen. De szerintem most, hogy mondjak neveket is, tehát a Győrnél Mostoha a női foci, a Fradiban a gyerekek nem látnak füvet, tehát csak egy 3-4 pás műfűvön edzenek egész életükben, ami nem jó, és akkor még az élcsapatokról beszélünk. Az MTK-nál szerintem megint csak megvannak a lehetőségek, hogy nyugtassalak meg, tehát ott van, de aztán nagyjából ennek felcsúton megvan, és aztán nagyjából ezzel vége.
6: Hát értem, részben értem, viszont akkor azért az vitathatatlan, csak hogy akkor
7: van előrelépés.
6: Ezt akartam mondani, hogy azért az, de...
7: Ha nem is nagy, de van bizonyos helyeken van, igen, előrelépés a lehetőségekben, ez biztosan így van.
6: Igen, a Csajok Ligája az egyik legjobb példa erre, hogy 12 hónappal ezelőtt ez a formátum még nem létezett,
7: és
6: azóta apró léptekkel haladunk előre. Lilla, óriási jó volt, hogy itt voltál velünk, viszont úgy elröppent ez az idő, ami a mai Csajok Ligájára rendelkezésünk rá, hogy sajnos a búcsú pillanatai jönnek. Egy nagyon gyors kérdés. Szezon végén ugye vagy mondtad ezt a tandemugrást, mi az, ami ki van tűzve célnek? Nagyon röviden kérlek egy nagyon rövid válasz, hogy mivel lennél elégedett, hogy látod, mint látod?
8: Most csak úgy beszélek a céljaimról, hogy nem szeretek a céljaimról beszélni, mert az embernek, ha célja van, akkor jobb, ha a háttérben marad és csendben marad. Szeretnék az első háromban benne lenni, egy kupa győzelmet csak félig kimondtam, és személyes céljaim pedig idén nincsenek. Háromszor voltam az év játékosa és gólkirálynője, szeretnék csapatilag mindent elérni, ami lehetséges.
6: Kívánom, hogy tandemugrás legyen a vége. Ezek után, ha már nincsen személyes célod, akkor legyen az, hogy megvalósuljon. Sipos Lilla, nagyon szépen köszönöm, hogy Grazból, a Sturm Graz labdarúgója volt itt velünk. Gábor, valami, amit kimaradt?
7: Csak annyi, hogy most már Facebook oldal is van a műsornak, a műsort a részben független, úgyhogy aki női fociról akar tudni, az nézze a Csajok Ligája Facebook oldalt.
6: Csajok Ligája keresse, így van Facebookon. Ez volt tehát a 12. epizódunk, tartsanak velünk mindenki, aki a női foci iránt érdeklődik. Egy hónap múlva is Elbert Gábort és Németh Kornélt hallották. További szép napot mindenkinek.
2: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja.
5: Korábbi műsorunkból hallottak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
3: Minden hétköznap 16 órától.
2: A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Férfi jégkorong.
2: Első alkalommal fogadja a lombardiai ellenfelét a Fradi az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban. Az 52 mérkőzéses alapszakaszban a hazai jég előnyét érvényesítenie kell a magyar szuperkupa győztesnek. Ferencváros Milánó, osztrák jégkorongliga mérkőzés élőben ma 18 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A mikrofonnál Elpap István szerkesztő kollégám Szabó Bence nevében nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ki ne tudná, a magyar labdarúgó válogatott napja van, hiszen 20:45-kor a Puskás Arénában Ukrajna ellen elkezdi Nemzetek Ligája szereplését Marco Rossi együttese, de nem csak a magyar labdarúgó válogatottnak van napja, hanem a magyar diáksportnak is. Baló Gábort köszöntöm nagy szeretettel, ezt úgy kéne konferálnom, ugye, hogy olimpiai ezüstérmes, sokszoros egyéni és csapat váltóvilágbajnok, öttusázó, plusz a Magyar Öttusa Szövetség elnökei már nagyjából harmadik éve, de most nem ez az apropó, amiért itt vagy velünk, szervusz, szeretettel köszöntelek, hanem azért, mert a magyar diáksport napja van, és te vagy a magyar diáksport szövetség elnöke sokkal régebben, mint amióta az öttusázók elnöke. De akkor rakjunk rendet, mit kell tudni a Magyar Diáksport napjáról?
2: Hát egyrészt a diáksport szerelem gyerek.
1: Hiszen voltál diák.
2: Voltam diák, igen. És nagyon büszkék lehetünk, azt gondolom, a csapatommal, mert tényleg egy olyan rendszer épült fel itt Magyarországon, ami sehol máshol nincs a világon. Van egy versenyrendszerünk, amit diákolimpiának hívnak, és folyamatosan nő, hát 390 ezer nevezésünk volt, ha csak a tavalyi évet nézzük. Ez egy óriási dolog. Van óriási nagy, szinte minden iskolát átölelő tömegsportprogramjaink, van az aktív iskola programunk, és itt van a minden szeptember utolsó péntekre tevődő,
1: tehát már a tevődő
2: diásportnapunk, amit egyébként 10 évvel ezelőtt 5 pártú konszenzussal megszavazott az országgyűlés, hogy legyen magyar diásportnapja. Ez a minden szeptember, minden év szeptember utolsó pénteki napja. És mi ezt idézőjelben nem csak Magyarországon műveljük és szervezzük meg ezt a csodálatos, fogalmazunk úgy, hogy diásportot népszerűsítő kampányunkat, hanem ez már egy világszinten elismert és 40 ország bekapcsolódásával működő, az azt jelenti, hogy több millió, most éppen 3,7 millió tanuló vett részt a mai nap ezen a diásport napon, szóval nagyon büszkék vagyunk rá, és nyilván itt arról szól a történet, mint egy minden egyes kezdeményezésünk vagy programunk révén, hogy megszerettessük a gyerekekkel, a fiatalokkal a mozgást, próbáljuk becsempészni, mert sajnos ma már az a helyzet, hogy be kell csempésznünk szerethető módon, vagy hogy legalábbis ők megszeressék a mozgást a gyerekek életében, mert ez ma már nem olyan magától érthetődő.
1: Ugye, amikor én felnőttem, akkor már volt Challenge Day, tehát ezt úgy képzeljük el, hogy ez egy kampányszerű, de mit csinál a diák ezen a napon, amikor a Magyar Diáksport napja van? Már az a diák, aki sportol.
2: Igen, hogyha ezt magát a nemzetközi részét nézzük meg, azt, hogy Magyarországon 1700 iskola van most, aki éppen együtt, a mai napon együtt 450 ezer gyerek, tehát a fél iskolarendszer gyakorlatilag diáksport napozott, ez egy 2 órán keresztül tartó, semmiféleképpen nem verseny, hanem többfajta mozgásformát kipróbálható esemény, ami arról szól, a felhívásunk igazából azt tartalmazza, hogy 2 órán keresztül kell, hogy ezt tartson, és egyetlen dolgot szoktunk mindig a naptári évet, ugye most 2026, hogy azt a távot azt fussák le. Az iskolások
1: az volt kevesebb, mint 2 óra, úgyhogy
2: hát az jóval kevesebb, mint 2 óra. Volt 3 kiemelt eseményünk a mai nap, az egyik Csömörön, a másik Ózdon, a harmadik pedig Székesfehérváron, ahol hát óriási, tehát hogy frisbeezni lehetett, kosárlabdázni lehetett, rendőrkollégák kijöttek a helyszínre, és ilyen különböző közlekedésbiztonsági előadásokat tartottak, tehát hogy lehet biztonságosan közlekedni biciklivel, rollerrel, vagy egyéb más ilyen eszközzel, és igazából az idei, tehát a mai tematikánk, témánk az az volt, hogy az aktív közlekedésről egy kicsit szóljon ez a dolog, ami azt jelenti, hogy mindenhova szeretnénk becsempészni a mozgást, nem csak az iskolának az életébe, hanem például abban is, hogy hogyan jönnek a gyerekek az iskolába. Régen ugye mi gyalog mentünk, vagy tömegközlekedéssel mentünk, ma már sajnos a gyerekeknek a többségét viszik a szülők. Ezért lehet, hogy banálisnak tűnik, vagy furcsának tűnik, de az is nagyon sokat
1: de az
2: jelent.
1: Az nem aktív közlekedés, ha a szülő.
2: Hát az nem aktív közlekedés. Most ilyen pontokat jelöltek, nagyon kreatívok egyébként az iskolák, ilyen gyűjtőpontokat jelöltek ilyen 500 méterre, meg 1 kilométerre az iskolától, és ott szülői felügyelettel, akár bringával, akár gyalog, vagy rollerrel be lehetett jönni a suliba. Tehát próbáljuk egy kicsit így becsempészni ilyen apró dolgokkal is a mozgást.
1: hogyan lehet kedvet csinálni annak, aki egyébként nem feltétlenül mozogna, tehát kapnak-e valamit azok, akik sikerrel teljesítik ezeket a mai kihívásokat?
2: Én szerintem minden a közösségen múlik, tehát mi nagyon odafigyelünk arra, hogy a hála Istennek rengeteg együttműködésünk van, tehát nekünk 2800 iskolában van szinte napi együttműködésünk, mert annyian indulnak például csak a diákolimpián, vagy nevezik be a gyerekeket, és akkor mondhatnám az aktív iskola programban 600, most már idéntől 630 iskola vesz részt, tehát hogy maga az iskoláknak a segítése, a támogatása, a módszertannal, azokkal a workshopokkal, amelyeket tartunk, azokkal a kiegészítő támogatásokkal, amiket meg tudunk adni például egy diákolimpián, vagy például a diásportnapon, hogy példaképeket, világbajnokokat, olimpiai bajnokokat, érmeseket viszünk ki, kérünk meg, hogy jöjjenek ki ezekre az eseményekre, hogy találkozhassanak velük a gyerekek. Tehát, hogy egy csomó olyan dolgot próbálunk megtenni, hogy valóban fontos legyen az iskoláknak és a tanároknak, hogy bekapcsolódjanak a diásport programokba, mert hogyha érzik a szeretetet a gyerekek, szerintem ez a legfontosabb, érzik a szeretetet, a törődést, akkor sokkal szívesebben kapcsolódnak ebbe ehhez a programhoz. Mivel ez nem egy ilyen kötelező jellegű, hogy most mindenféleképpen neked egy Cooper tesztet kell lefutnod, ez a diásportnap tényleg egy buliról szól, jól érzik magukat a gyerekek, tehát igazából nem kell őket annyira ebben noszogatni, de van egy csomószor olyan dolog, igenis, amikor a gyerekeket fel kell állítani a gép mellől, és kicsit határozottabban kell ebben megjelenni.
1: Ugye a diáksport nyilván egy összefoglaló történet, mert ez vonatkozik arra a diákra is, aki úgy mozog, meg arra a diákra is, aki meg elhatározza, hogy már pedig én olimpiai bajnok leszek. Két mozgás az nem teljesen ugyanaz, viszont valószínűleg a Diáksport Szövetség égisze alá tulajdonképpen mind a kettő tartozik, mert ott hogy egy kritérium van, hogy diák legyen, nem?
2: Ez így van, hát nekünk a diákolimpia is úgy néz ki, hogy van egy A és egy B kategória, nálunk diákolimpián csak tanulói jogviszonnyal lehet, nem valamelyik egyesületnél lévő tagsággal lehet elindulni, és az összes többi programunkban mi iskolákkal működünk együtt, iskolai programokat valósítunk meg, ezért amit felvetettél, ezt ennél jobban nem is tudtam volna én elmondani.
1: Ugyanakkor a diákolimpia az egy nagyszerű kezdeményezés, ez vitán felül így van. Most hány sportág tartozik oda? Ezt most azért kérdezem, mert én elég szoros partneri viszonyban vagyok mondjuk az Magyar Ökölbók Szövetségével, és Kovács István, aki ugye Idestóban már majdnem 2 éve a MÖSZ elnöke, ő neki az első között volt, az egyik első ötlete volt a 100 közül, amivel úgy hirtelen betört a egykori sportágába, hogy hát a diákolimpiára mindenképpen az ökölvívást vissza kell vezetni.
2: Így van,
1: és most már ott van a diákolimpián az ökölvívás is, tehát hány sportág 70. tartozik? 70, az szép.
2: Ez hát egyre népszerűbb ugye a diákolimpia, tehát rengetegen neveznek.
1: Az átlagember nem is tudna, hogy van 70 sportág, azért induljunk ki ebből, pedig van.
2: Hát igen, abszolút, tehát hogy vannak nagyon elhivatott testnevelő tanárok, akik többféleképpen van meg a nyűnyükéjük adott esetben egy ilyen sportági választásnál is például, de szerintem a kulcsa ennek az egésznek és a jó működő programoknak így a diásportnapnak is, hogy ez egy jó szervezett program. Tehát minden olyat azt gondolom biztosítani kell az iskolák számára, ami mondjuk adott esetben nekik nem annyira egyszerű és nem annyira kézenfekvő. Az összes többi dologban meg hihetetlen kreatívak az iskolák és hihetetlen kreatívak a tanárok is mindent meg tudnak valósítani. Hát a diákolimpia ez egy más ügy, ott egy évben 3000 eseményünk van, ami a kis körzeti iskolák közötti versenyektől egészen a megyei elődöntő, aztán megyei döntő, országos elődöntő, országos döntő, tehát ez tényleg egy nagyon nagy rendszer. Szerencsére jól működik, és szerencsére a diák olimpia is önmagában is egy cél maga, de ha belegondolunk, akkor egy egész évben tartó mozgásra ösztönző versenyrendszer, mert ha valaki a diákolimpián el kell jutni, ahhoz fel kell készülni, ahhoz pedig heti rendszerességgel mindenféleképpen meg kell tenni a megfelelő mozgásmennyiséget. Szóval ilyen szempontból is nagyon örülünk ennek. Nálunk ugye a B kategória, ahol a nem igazolt sportolók indulnak a diákolimpián, az azért túlnyomó nagyobb többségben van. Én azt gondolom, hogy a diásportszövetség, tehát nekünk a feladatunknak a nagy része az mégiscsak az, hogy azoknak a gyerekeknek kedvet csináljunk valamilyen módon sport irányába, akiknek mondjuk nem volt pozitív tapasztalata, vagy kudarc élményük volt, vagy adott esetben valamiért ez a testkulturális program, mint a sport, ez annyira nem képezi a részét az életüknek. És hála Istennek fogékonyak a gyerekek, bár azt gondolom, hogy meg lenne ez most már a felnőtt lakosság oldaláról is az a fajta rendszeresség, amit most már az iskolába be tudtunk vinni.
1: A sportoló nemzet, ahogy a szlogán mondja.
2: Hát igen, ez nagyon-nagyon kellene, hogy amikor kijönnek a gyerekek mondjuk 16-18 évesen a suliból, akkor ott, bocsánat, 18-19 évesen a suliból, akkor ott...
1: Van, aki hamarabb,
2: igen, csak ezt nem szerettem volna így mondani. Akkor tehát a példa, hogy mit látnak a szülők és mindenki más, tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit ebben azért előre kell lépni a Magyarországnak. Szerencsére a diáksportban van erre nagyon jó példa.
1: Említetted a diák olimpia B és A kategóriáját, itt gondolom bizonyos szempontból olyan értelemben átjárás is van, hogy az, aki egyébként most még úgy nem veszi különösebben komolyan, de azért szereti a sportot, de esetleg feltűnik, hogy milyen ügyes, mert mondjuk a nem igazolt sportolók között indul, az elég könnyen az A kategóriába találhatja magát a következő évben, nem?
2: Hát erről szól a történet. Mi próbáljuk azokat a mozgásformákat megmutatni a gyerekeknek, amely tényleg motiváló lehet, és megtalálják magukat benne, és onnantól fogva a sportszövetségeknek a sajátja, hogy milyen munkát végeznek, milyen utánpótlás fejlesztési munkát végeznek, abból a szempontból bejönnek az iskolába, megnézik az ilyen iskolai programokat, onnan is kiválasztanak esetleg gyerekeket, ez már innentől a sportági szövetségeknek a sajátja, de hogy visszatérve egy nagyon picit a diáksport napra, itt tényleg nem a versenyzésről szól a dolog, hanem arról, hogy élményt szerezzenek, és mivel nagyon jó kommunikációs lehetőség van számunkra ebben a dologban, nagyon jó segítségnyújtási lehetőség, mert az van, hogy mi folyamatosan, ugye az iskoláknak a legnagyobb segítség az, hogyha ilyen sportszereket kapnak, sportszerutalványokat, tehát itt is például minden iskolától várunk olyan beszámolót, amelyet a diáksport napjáról megtesznek, és ezt hozzánk beküldik, és lesz 3 kiemelt díjazottunk majd az iskolák köréből. Az egyik az egy 900.000 forintos sportszer csomagot, és van még 2 díj, ami 2-500.000 forintos sportszer csomagot fog kapni, és van még 200 iskola, akit ki fogunk sorsolni, akik pedig ilyen 50.000 forintos sportszer utalványt kapnak. Ezzel is igyekszünk motiválni az iskolákat, a tanárokat.
1: A Diáksport Szövetség hogyan értesül arról, hogy mely iskolák és mit bonyolítottak le, vagy bonyolítanak le ma? Gondolom ennek van egy átfutása, amíg ezek beérkeznek, ezek az igazolások, úgymond.
2: Ez pont a beszámolók alapján történik meg. Mi ezeket mindig nagyon nagy szeretettel olvassuk. A kiemelt eseményeket pedig mi magunk együttműködve ott a helyi iskolával és a helyi sportszerezettel, mi például most Csömörön a Szabadidőpark és sportközpontba, ugye ott van a Mátyás Király Általános Iskolának is a székhelye, vagyis az épülete. Közös szervezéssel vittünk oda körülbelül mondom 8 mozgásformát, ilyen ügyességi kerékpár és rollerezést lehetett csinálni, ilyen nagyon cuki, ilyen bringa szépségversenyt csináltak a gyerekek. A BMX bemutatót tartottunk, tehát hogy egy csomó tök jó színes kosárlabdázni lehetett, frisbeezni, egy csomó minden sportágat kipróbálni, és mellette pedig ami az iskolákban most már nagyon

0: egyik számból a másikba, ezt csak azért is kérdezem, mert mégiscsak az öttus a szövetség elnöke vagy, meg mégiscsak a klasszikus öttusából érkeztél. A mai gyerekeknek hogyan lehet például az öttusát vonzóvá tenni? Mert az öttus az egy elég gyilok sportág, ugye rengeteg féle, nem csak úgy sok edzés, mert sok sportágban van sok edzés, hanem sokféle edzés, hiszen nyilván mondjuk aki egy úszóedzés, meg egy vívóedzést, az nagyon nem könnyű összehasonlítani, de ez logisztikailag sem olyan nagyon könnyű. Tehát egy mai gyerek, ha öttusára adja a fejét, akkor mit vállal ezzel?
1: Hát egyébként Csömörön a lézerránt is bevittük, azt is tudták a gyerekek kipróbálni, ugye ez a lézerfegyverrel való lövészet és a futás. Egyébként ez nagyon népszerű, és az új akadásport is nagyon népszerű. Én már azon nem kesergek, hogy most mi történt a lóval, és most hogy lett helyette egy akadály, hogy lett helyette az akadásport. Őt tiszteletben tartom, és nagyon motivál, és nagyon próbálok segíteni, mert a mostani versenyzőknek ez az öttusa a szívügyük, az életük. Tehát én azt gondolom, hogy az öttusa az öttusa, ami most van. Ezt szerintem nem szabad, hogy mondjam, most itt piszkálni ezt az ügyet, mert a mostani versenyzőknek ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, nyilván nekik ez az életük, és hála Istennek ebből a szempontból ez az új sportág, az OCR egy hihetetlen nagy tömegeket vonzó mozgásforma, de hát ezt azért most le kell képeznünk, el is kezdődött már, de le kell képeznünk úgy, hogy eszközparkokat kell, tehát hogy infrastruktúrát kell fejlesztenünk, mert most már nem lovaspályára van szükség, hanem OCR pályára, de a kérdésedre felelve azt tudom mondani, hogy az öttusa soha nem lesz egy tömegsport, ez mindig is egy rétegnek szóló sportág lesz, de nagyon szép és nagyon csodálatos sportág. Nincs ilyen, tehát ez egy olyan multisport, ami az olimpián is a 10 próba mellett, ez az a multisportág, ami tényleg olyan készségeket kér egy atlétától, tehát hogyha itt itt mindenben ügyesnek kell lenni. Ügyesnek, gyorsnak, taktikusnak, jó koncentráció képesség, technikailag is jónak kell lenni. Tehát, hogy az ősportág ez megkérdezi nagyon sok irányból az atlétát, és aki a legjobb akar ebben lenni, annak nagyon komplex személyiségnek kell lennie.
0: Hát végül is valamikor Pierre de Coubertin báró ezért is találta ki, hogy legyen egy ilyen sportág a nyári olimpia műsorán. Balogh Gábornak nagyon szépen köszönöm, a Magyar Diáksport Szövetség elnökének, most ebben a minőségedben voltál itt elsősorban, és azért, mert ma van a Magyar Diáksport napja, mindenki, aki még esetleg nem tette meg, az most azonnal sportoljon, és aztán küldjék be utána az iskolák az erről szóló igazolást, és akkor szép nyereményeket is kapnak cserébe. Balogh Gábor, köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt lett.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
1: Labdarúgással folytatjuk, ki ne tudná, 20-ra 45 perccel Ukrajna ellen kezdi meg a Puskás Arénában Nemzetek Ligája szereplését a magyar válogatott. Szabó Bence, az egykori válogatott klasszist Kovács Kálmánt kérdezte a várakozásairól.
2: Ukrajna velünk játszott az első hivatalos mérkőzését, és rögtön a második meccsen, amikor te magyar válogatott tagjaként ugye Ukrajnával találkozott a magyar csapat, akkor te ott játszottál, és ráadásul gólt is szereztél. Úgyhogy rögtön ezzel kezdeném, hogy hogyan él benned ez az emlék?
3: Hát egy nagyon érdekes mérkőzés volt. Nyíregyházán azért nem sűrűn játszunk mérkőzést, azt hiszem ott volt a mérkőzés, válogatott mérkőzés. Arra emlékszem, hogy az első fél időben 11-eshez jutottunk, és a Fischer Pali mondta, hogy ő még nem rugott volt a válogatottba, és azon szeretné rugni a 11-est. Hát a 11-es rugás után is 0-0 volt az eredmény, tehát nem sikerült betalálnia, és végül is egy kicsit amatőrök voltunk, hogy egy tiszta gólszerzési lehetőséget szívességből átadtunk. Sajnáltam, mert nagyon nehéz. Utána egy kicsit leült a csapat, és kiadott 11-es, rányomta a bélyegét. Egy óra vezettek az ukránok, és nehéz volt megfordítani, de szerencsére sikerült, mert azt gondolom, hogy egy nyíregyházi közönség megérdemelte azt, hogy összes csapatot lásson. Szimább mérkőzés lehetett volna, nem vagyunk ennyire amatőrök, de szerintem most a válogatott nem lesz. Nem fog beleesni ebbe a hibába, és ha 11-eshez kerül a sor, akkor a Szoboszlai pályán van, akkor nem fogja átadni a 11-es rúgás lehetőséget.
2: Abban az időben mennyire volt ez furcsa, hogy egy olyan ország ellen kellett válogatott meccset játszani, amely gyakorlatilag ott újonnan jött létre, tehát ott azért a társakról is mondhatjuk, hogy talán nem volt annyira összeérett az ukrán csapat, hogyha lehet így mondani.
3: Hát igen, nekünk még sokkal egyszerűbb volt a régi Jugoszláviával például, mert egy országot kellett megtanulni, és annak a csapataival játszottunk, most meg már ott is van 5-6 ország, aztán a statisztikusok kijavítanak, hogy hány van egész pontosan, de tényleg teljesen más volt, ahogy én tanultam a földrajzot, és büszkék voltunk arra, hogy a Magyarország környékén lévő összes országot fel tudtuk sorolni, hát most már sokkal több országot kell sorolni, akivel határosak vagyunk, úgyhogy a mai fiataloknak ezért is egy kicsit nehezebb dolga van, de azért gondolom, hogy tanulják a földrajzot és a térképet, ők is tudják olvasni.
2: És milyenek voltak az akkori ukrán játékosok?
3: Hát fizikálisan ugyanolyan, mint a mostani ukrán válogatott, tehát azért a régi orosz foci nőttek föl, és a Dinamo Kijev volt az egyik vezércsapat az orosz bajnokságban is. Ez érződött az ukrán válogatotton is, tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy a futottak még kategória volt, hanem egy jó csapat volt, de össze kellett érniük, és ezért szerencsénk volt, és ha jól tudom, a statisztikánk most 2-2 ellenük, úgyhogy remélem, hogy a pénteki mérkőzés után se romlik a statisztika.
2: Igen, egyébként ez számomra elgondolkodtató, hogy egy utána néztem ennek, hogy gyakorlatilag 92 óta nem játszottunk az ukránokkal, pedig azért jó pár olyan selejtező sorozat volt, amikor egy országot egymás után megkaptunk többször is, de hát az ukránok pont nem jöttek ki egészen eddig. Most ugye első tétmeccset úgymond játszunk velük, mert azok barátságos mérkőzések voltak, de ugye még maradva a múltnál van még neked emléked Észak-Írország ellen is, ráadásul az is egy gólhoz kötő. Tehát gyakorlatilag a csoportbeli ellenfeleink közül két meccsen léptél pályára ellenük, és mind a kettőn gólt szereztél.
3: Igen, Észak-Írországban az is nagyon szép mérkőzés volt, mert Fischer Palival ketten voltunk elől. Én akkor a franciaországi Auxerre-ből, ő meg az Ajaxnak volt a centere. Sikerült betalálnom, és a Bogdan Gyuri rúgott még egy nagyon szép gólt. Távolról bebombázta a létsz alá, úgyhogy egy jó mérkőzést játszottunk Észak-Írországban, ezekre azért úgy, ahogy büszke lehetek, úgyhogy nagyon nagy szerencse, hogy a sorsolás így hozta, hogy erről a két mérkőzésről beszélhetek. Azért az 56 mérkőzés között volt egy pár vereség is, mondjuk az Izland elleni a magyarországi vagy budapesti mérkőzést sorolnám a legnagyobb pofonnak, de azóta változott a nemzetközi labdarúgás, és most már nem olyan nagy probléma, vagy hát problémára probléma, de nem olyan nagyon nagy meglepetés Izlandtól kikapni.
2: Hát igen, ugye erre most már azért volt példa, nem is, hogy a magyar válogatottról beszélünk, hanem más országok esetében is azért megmaradt sokaknál egy Izland elleni vereség. De hogyha rátérünk, akkor tényleg a mai futballra, mit gondoltál erről a csoportról így előzetesen, amikor megtudtad, illetve most, hogy itt vagyunk előtte, mennyire várod ezt pozitívan, hogy a magyar válogatott ebből miképpen tud majd kijönni?
3: Én azt gondolom, hogy az első kettő az simán meg lehet, sőt az első mérkőzésen eldől az, hogy az első helyért játszunk-e, vagy a második helyet kell megszereznünk. Azt gondolom, hogy ha az ukránokat megverjük, akkor az ukránok lesznek a riválisok az első helyért, és akkor egy nagyon nagy lépést teszünk az első helyért. Nekem az a kérdés, hogy ezt a Nemzetek Ligája sorozatot a szövetségkapitánynak mire kell felhasználnia. Hogyha az első mérkőzésen nyerünk, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy nyerjük meg a csoportot, és jussunk esetleg följebb, és játszunk a magasabban rangsorolt csapatokkal. Viszont ha az első mérkőzést nem nyerjük meg, akkor fontos az, hogy egy kicsit próbáljon meg frissíteni a kereten, és próbáljon meg fiatalítani. Azt gondolom, hogy most már a Zambegybe kezdenek játszani a fiatalok, és esetleg adjuk meg nekik a lehetőséget arra, hogy a válogatottban is bizonyítsanak, és hosszú távon próbáljuk meg egy jó csapatot kialakítani.
2: Hát ugye azért, hogyha visszatekintünk a Nemzetek Ligája sorozatokra, általában ez egy olyan fajta kiírás, ami a Marco Rossinak, illetve a magyar válogatottnak azért szokott feküdni, és azért Rossi ebben a sorozatban így a csapattal elérte eléggé komoly eredményeket, de hát nyilván kérdés, hogy az azért, mint ahogy te is beszéltél róla, ezek mondhatóak tétmeccsnek, de nem teljesen tétmeccsek. Ebből a szempontból hogyan figyelted azt, hogy most azért volt egy meghirdetett keret, de azért történtek benne azóta változások?
3: Hát igen, de az, hogy 4-5 ember behívott a újoncot, azt gondolom, hogy azt mutatja, hogy Rossi is gondolkozik azon, hogy melyik úton kéne tovább menni, és hogy építse fel a csapatot. Mondom, hogy az első mérkőzés eredménye ebből a szempontból nagyon meghatározó lehet. Nem azt mondom, hogy... És nagyon-nagyon érdekes, mert nem volt még ilyen, legalábbis én nem emlékszem rá, hogy 4 válogatott mérkőzés 2 héten belül, tehát hogy azért azt egy könnyű megoldani, mert egy kihívás lesz. Remélem, hogy Rossi és a tárgya felkészült arra, hogy ebből hogy lehet kijönni, de ahhoz nagyon fontos az első lépés, mert ez a 4 mérkőzés meghatározza az első mérkőzés, ráadásul itt, hogy játszhatunk, tehát mondhatom azt is, hogy még szerencsések vagyunk a sorsolással, úgyhogy remélem, hogy jól jövünk ki belőle.
2: Te örültél volna neki annak idején, hogyha egy ilyen csoportba, egy ilyen 4-es csoportba kapod a meccseket a válogatottba?
3: Szerettem hazajönni a válogatottba, és nekem mindig felüdülés volt, hazajöhettem, és a válogatott rendelkezésére állhattam, de azt mondjam, az még egy teljesen más világ volt. Tehát most már prémiumban válogatott mérkőzéseken, akkor meg örültünk, hogyha játszhatunk. Most már minden meccset megkapnak a játékosok, akkor örültünk, ha 5 mérkőzésen egy meccset tudtunk cserélni az ellenfélet. De nem baj, ez egy teljesen más világ volt, ez most már sokkal profibb, a regeneráció sokkal jobb és sokkal fejlettebb az orvostudomány, ami segíti a játékosokat.
2: Ami nagy kérdés szerintem most Marco Rossi előtt, meg szerintem így sokakat foglalkoztat, hogy melyik a nagyobb probléma, a csatárkérdés vagy a védelem problémája, mert ugye Varga Barnabás megsérült, nyilván ez vetődik föl a kérdés, hogy akkor ugye nincsen Sallai sem, tehát a Rossinak egy másik megoldása, akit oda tehetett volna előre, illetve ugye a védelemnél is vannak kérdések, hogy ki lehet majd Willy Orbánnak a párja, hogyha 4 védős rendszerbe gondolkodunk. Szerinted melyiknél vakarhatja jobban a fejét a kapitány?
3: Egyiknél sem vakarja, mert idáig olyan szerencsésen nyújt hozzá, és ezek a meglepetés emberek hozták is az eredményeket. Gondolok itt például Varga Pira, aki a törökök ellen egy nagyszerű gólt rúgott. A probléma, a labdarúgásnak a problémája az, a magyar labdarúgásnak a problémája az, hogy hosszú távon ezek az emberek nem tudtak beépülni a válogatottba, tehát nagyon jó lenne, ha most olyan embereket találna esetleg, olyan emberekhez nyúlna, aki tényleg hosszú távon megoldás lehet a válogatott számára.
2: E tekintetben egyébként te hogy látod azok a nevek, akikben vannak a válogatott keretben, akár az NB1-ből, akár külföldről, ugye frissen érkező játékosok, te kibe látsz nagy potenciált?
3: A lehetőség benne van mindenkiben, és most már játszanak is a játékosok. Tudom, hogy sokan vitatják, hogy Tóth Alexnek ott a helye a keretben, így ilyen keveset látsz az angol bajnokságban, vagy nincs, de ez mindig a szövetségkapitány döntése és az ő dolga kijelölni. Én kívülről nagyon-nagyon nehezen kritizálnám ezt a szövetségkapitányunkat. Azért ő a szövetségkapitány, mert nekem én elfogadom, illetve szerintem a magyar futball elfogadja a döntéseit, és persze időnként vannak kritikák, de azt gondolom, hogy hosszú távon a Rosszinak jó döntései vannak, és ki tudunk állni mellette.
2: Na de akkor ne kritikaként, csak kíváncsi vagyok a véleményedre, mint egykori támadó, hogy te kivel kezdenél az ukránok ellen?
3: Hát én azt gondolom, hogyha mindenki mondja, hogy magasan letámadnak, tehát akkor nekünk inkább a gyorsaság felé kéne menni, akkor talán a gyors emberekbe, tehát a Lukács Dani talán kezdetni, mert van benne sebesség, de ezt gondolom, hogy azért volt 5 napuk együtt, és jobban érzi, hogy ki harap, vagy ki pörög annyira, hogy jó lehessen a holnapi mérkőzésen, és közelebbről látja a játékosokat, közelebbről érzi a viszonyokat. Én most nem egy statikus center tennék be, hanem inkább egy elmozgót, aki esetleg megfutja az üres területeket, hogyha van mögöttek terület, és oda tudnak fölzárni a szoboszlaiék, és a második hullámból érkezve lehetne gólokat szerezni, de azt gondolom, hogy a szövetségkapitány felkészült arra, hogy erre felkészítse a csapatát.
2: És akkor kitérnék a másik kérdésre is, ami engem is foglalkoztat, hogy a Willy Orbán mellett ki lehet szerinted egy olyan belső védő, aki, mert ugye vannak jelöltek, nyilván van egy Szűcs Kornél, akinek van 2 válogatott meccse, van egy Csinger Márk, illetve egy Markgráf Ákos, akinek szintén 1 válogatott meccse van, vagy van még egy Várkonyi Bence, aki frissen behívott a válogatottba, tehát adódik sok kérdés, hogy marad ez a 4 védős, de hát valószínűleg azért Marco Rossi az elmúlt időszakban letette a voksát emellett a 4 védő mellett.
3: Hát igen, és azért időnként, na például a védőposzt volt az, amikor bárkit betett Dárdaitól kezdve Szalaiig, bármelyik időszakban, mindig megoldotta a feladatot. Tehát a védekezést meg tudja szervezni. Azt gondolom, hogy a Séferig a középpályáról be tudnak annyira segíteni, hogy nem feltétlenül a védőkre fog árulni a legnagyobb feladat, és azt gondolom, hogy fizikálisan a védőink rendben vannak, fejelésben rendben vannak, sebességben rendben vannak, tehát olyan nagyon, én a védelemtől nem igazán félek, tehát én előre fele jár. Mondjuk igaz, hogy én a kreatív focit szeretem, tehát én az előre fele játékban jobban féltem a csapatot, hogy ne csak Szoboszlai szabadugására számítsunk, vagy indításaira, hanem legyünk egy kicsit kreatívabbak a középpályán, ott szerintem nehezebb fazont adni a csapatnak, és nehezebb elváratlan túlni. A védelemet meg tudja oldani, és szervezettséggel meg fogjuk oldani ezt a mérkőzést. Tehát egy gólnál többet nem fogunk kapni, de ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést, az minimum 2-t kell rúgnunk.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: De jó

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: George Russell rajtolhat az élről Bakuban. Sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit Ukrajnával. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A magyar labdarúgó válogatott ma megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Három újonc, Szalai József, Doktori Csáron és Várkonyi Bence nem került be a 23 fős szűkített meccskeretbe, így ők biztosan nem lépnek pályára a nemzeti együttesben a ma esti ukránok elleni találkozón. A 20 óra 45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Juhász Dorka csapata, a Minnesota Lynx győzelemmel zárta az észak-amerikai női kosárlabda bajnokság alapszakaszát. A Lynx az Indiana Fever együttese ellen nyert 86-66-ra. A magyar játékos bő 10 percet töltött a pályán, ez alatt két pontot dobott és két lepattanót szerzett. Az alapszakasz győztes Minnesota első kiemeltként kezdi vasárnap a rájátszást. Az első fordulóban a New Yorki Liberty lesz az ellenfele. A hatodik helyen kiemelt Marozsán Fábián bejutott a negyeddöntőbe egyesben a hangcsúi keménypályás férfi tenisztornán, miután magyar idő szerint ma délelőtt nagy csatában három játszmában legyőzte a japán Daniel Tarót. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es azeri nagydíj időmérő edzését. Így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 28 éves pilótának ez az idei 5. és pályafutása 12. pole pozíciója. Russell mellől Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője startolhat, míg a harmadik rajtkockát Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája szerezte meg.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit Ukrajnával, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita tárcavezető a New Yorki ENSZ héten többször is egyeztetett ukrán partnerével. Magyarország nyitott az új regionális együttműködésekre. A kárpátaljai magyarok jogait érintő kérdésekben fejlemény októberben várható. Olvasható a külügy közleményében. Azt is írták, hogy Washingtonnal is zajlanak az egyeztetések. Jelenleg azon dolgoznak, hogy meghosszabbítsák az orosz fosszilis energiahordozók használóira kiszabott amerikai szankció alóli magyar mentességet. Magyarország a korábban tervezett összeg harmadát venné fel hitelként az uniós védelmi hitelkeretből. A HVG azt írta, 16 helyett csak 5,4 milliárd eurót hívna le a kormány. A forrásból már meglévő honvédelmi szerződéseket váltanának ki, illetve előbbre hoznának kiberbiztonsági fejlesztéseket. Mától lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Az új vezetők fontos feladata lesz a képzés korszerűsítése, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítése, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A pályázatokat október 15-én évfélig lehet benyújtani. Önként nem akar lemondani és 2028-ig szóló megbízatása kitöltésére készül a Nemzeti Színház igazgatója. Vidnyánszky Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, már többször szeretett volna, de még nem tudott találkozni Tar Zoltán kulturális miniszterrel. Mint fogalmazott, a kormánytól egyelőre nem kapott választ azokra a kérdéseire, amelyeket egy levélben fogalmazott meg az évadokkal és az intézmény működésével kapcsolatban. Újabb munkácsi relikviák kerültek a Békés Csabai Múzeumhoz. A hét tárgy között van részkarc, fotográfia, a festőről szóló diafilm, valamint egy az Egyesült Államokban megjelent kártyasorozat munkácsit ábrázoló darabja is.
0: Közlekedés.
4: A fővárosban baleset történt a Tököli úton a Mexikói út előtt. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Az ország nagy részén változóan felhős az ég. A Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén vannak borultabb tájak. Holnap sok napsütésre számíthatunk. Ma még lehetnek elszórtan futó záporok. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 47 perc, mikrofonál továbbra is Elpap István, Zsoldos Barnát köszöntöm nagy szeretettel, aki átért hozzánk az MD Sporttól. Tudni, közben, időközben véget ért Azerbajdzsánban a Formula 1-es azeri nagydíj időmérőját, akkor mindjárt kezdjük is azzal, hogy ez mi ma volt ez az időmérő lévén péntek.
2: Igen, ez egy nagyon különleges menetrend itt az átlagos programot figyelembe véve. Ez az azeriek kérése volt. Ugye promóter kérés szempontjából és egyéb más tényezők miatt ezek a hétvégék szinte kőbe vannak vésve. Ez nem úgy van, hogy ide-oda tologatják a hétvégéket. És úgy jött ki, hogy ez a hétvége, amit az azeri nagydíjnak szántak, pont ennek a vasárnapja egy emléknap, mint helyben. 2020-ban egy sajnálatos fegyveres konfliktus tört ki, és nagyon sok azeri életét vesztette, és azóta ez emléknapnak számít. És nyilván próbáltak az illetékesek mint nézelődni a dátumokkal, de az egyetlen kompromisszumos megoldás az ez lehetett, hogy az egész hétvégi programot egy nappal előrébb hozzák.
1: Ami egybe azt is jelenti, hogy ugye holnap lesz a futam, nem pedig vasárnap, még pedig holnap 13 órakor, tehát egész korán, persze időben is ugye Azerbajdzsán kelettebbre van nálunk. Na, hát városi pálya, most már klasszikusnak mondható városi pálya, akár csak Monte Carlo, jó nézni a sok pusztába épített Formula 1-es, akármilyen csodálatos építmény mellett az, hogy ilyen futamok is vannak. Így most már némi visszatekintési lehetőséggel mennyire vált be szerinted Bakinak a nagy díj a programok sorába emelése?
2: Szerintem mindenképp bevált, és pont ezen a hétvégén vetődött föl, hogy milyen nagy a kontraszt mondjuk egy vadonatúj madridi városi pálya
1: Madring,
2: között.
1: Kedvenc, igen, neve, Madring, nevem.
2: És itt Azerbajdzsán fővárosában, mert itt valóban ideépítették a Kaszpi-tenger partjára, átvezet a pálya a gyönyörű óvároson, egyszerűen van karaktere a helynek, még Madridban nem lehetett megoldani azt, hogy a belvárosban tekeregjen az utcai pálya, gyakorlatilag egy ipari területen húzták föl, és igazából azon kívül, hogy ki van írva, hogy Madrid, gyakorlatilag bármelyik másik városba is lehetne. Ugye itt nem ez a helyzet, Azerbajdzsánban, hogyha bekapcsoljuk a televíziót, akkor látjuk ezeket a gyönyörű képeket, felvételeket, és az a jó, hogy a pálya is nagyon jól sikerült. Tehát van egy nagyon-nagyon hosszú 2,2 kilométeres padlógázos szakasz, és ezt egészíti ki egy nagyon technikás rész a belvárosban, illetve az óvárosban, és mindemellett van legalább 2-3 előzési pont is, mert ez is nagyon fontos a városi pályák esetében. Tehát érdekes kihívás.
1: Ami Monte Carlóban nem nagyon van.
2: Igen, és Madridban sem sajnos.
1: Pedig ott lehetne.
2: Igen. Úgyhogy jól sikerült ez, és 2016 óta jár ide vissza a mezőny, egyedül 2020-ban a Covid miatt nem sikerült a visszatérés, de mindenki szeret és mindenki szívesen versenyez ezen a helyszínen.
1: Kimi Antonelli is? Csak a mai produkciója miatt kérdezem.
2: Hát igen, ő nem biztos, hogy a szívébe zárja ezt a helyszínt, mert az időmérőnek a legnagyobb sztoria az, hogy a világbajnokságot maga biztosan vezető olasz versenyző már a Q1-ben a falhoz csapta az autóját az egyes kanyarban. Nagyon furcsa.
1: De
2: volt.
1: Ott már volt neki mért ideje, tehát a Q1-et még túlélte, csak már igen. Nem tudott tovább menni, ugye?
2: Igen, a mért idejével tovább jutott a Q2-ben, ahol nyilván nem tudott részt venni, és 16. helyről indul.
1: 8. sor. Jó.
2: Igen. Az volt a probléma, hogy folyamatosan változtak a tapadási szintek, és ezt nagyon nehezen tudták belőni a versenyzők is, és érdekes módon arra panaszkodott az olasz versenyző, hogy éppen abban a körben nagyobb volt a tapadás, mint gondolta, hamarabb kezdett el kanyarodni, és ezért nekivágta az ív belső kereket a falnak. Meg kellett állnia, nem tudott tovább részt venni az eseményeken, úgyhogy majd meglátjuk, mire lesz képes. Nyilvánvalóan Monzában átszáguldott a mezőnyön, és a Mercedesnek a tempója ezen a pályán is fantasztikus. Ez George Russell pole pozíció is bizonyítja, aki 8-10-del verte meg a második Leclert. Úgyhogy lehet még innen is keresni valója Antonellinek, de azért a lelkének biztos nem tett jót ez a hiba.
1: Jó, tehát akkor azt mondtad is, hogy akkor Russell-é volt ez a nap Leclerc előtt. Hogy nézett ki az élboly, meg hogy alakult ki egyáltalán a holnapi rajtsorrend.
2: Igen, a végeredmény tekintve Russell-i a pole pozíció, Leclerc 8 tizeddel maradt le, és Piastri végzett közvetlenül mögötte, tényleg csak egy hajszállal, negyedik Adjar lett, ötödik pedig Norris, Norris belehibázott a körébe, Verstappen pedig azért járt pórul, mert ő meg pont abban a körben tudott volna javítani, amikor a Norris kicsúszása miatt lengették a sárga zászlókat, úgyhogy emiatt a holland versenyző csak a 8. helyről indul majd. A tavalyi káoszhoz képest olyan rengeteg nagy kicsúszás és ütközés nem volt, akkor tényleg 6 piros zászlós szakasz borzolta a kedélyeket, meg elképesztően nagy széllökések, úgyhogy itt azért többé-kevésbé kidomboradhatott a valós erősorrend, ami egyébként letaglózó, mert ilyen nagy különbségekre nem számítottunk. Főleg a McLarentől számítottunk jobb teljesítményre, azért az elmúlt helyszíneken nagyon jó teljesítmény nyújtottak, ide egy csomó fejlesztéssel érkeztek, de úgy tűnik, hogy ez a nagyon-nagyon hosszú egyenes, és ezek a lassú kanyarok, ezek nem fekszenek az új autónak sem.
1: Mi a helyzet Hamiltonnal? Az sokakat érdekel.
2: Hamilton a 6. lett, nem tudta hozni a csapattársa szintjét, de milyenkor közvetlenül az időmérő előtt, után, főleg Bakuban azért el kell mondani, hogy ilyenkor a sárga zászlók is megzavarhatják az egyes versenyzőket, az is sokat számít, hogy van-e valakinek szélárnyéka vagy nincs. Egyébként Leclercnek pont ő, Hamilton biztosított szélárnyékot, úgyhogy 1,3 másodperccel maradt rá a pórról, a 6. helyről kell nekivágnia. Nyilván így neki egy nehezebb versenye lesz valószínűleg.
1: Na jó, de akkor ez mi, hogy néz ki ez a verseny? Van egy 16. helyről rajtoló Antonellink, aki persze nem lesz 16. majd a végén, feltételezve, hogy célba ér. Van egy 8. helyről rajtoló Verstappenünk, egy 6. helyről rajtoló Hamiltonunk. Tehát itt gyakorlatilag kőbe lehet vésni, hogy az első másodperctől kezdve mondjuk élni fog a pálya.
2: Én is így gondolom. A szakzsargonban, az angol zsargonban úgy mondják, hogy pozíción kívülről indulnak ezek a versenyzők, és valóban Verstappen is azért nagyon jó tempót villantott a szabad edzéseken. Antonelli már bizonyította, hogy képes átgázolni a mezőnyön. Szerintem a Ferrari versenytempója is rendben lesz, és tényleg az a jó, hogy ezen a pályán lehet előzni. Tehát ott van az egyes kanyar, ott van a hármas kanyar megfelelő tempó különbség esetén. Nyilvánvalóan fontos, hogy ki hogyan gazdálkodik az elektromos energiával, mert az lényeges, hogy erre a hosszú-hosszú egyenesre rendesen feltöltött akkumulátorral vágjanak neki a versenyzők, úgyhogy ez is majd befolyásolja a futam képét, de én azt gondolom, hogy mind a rajtrács összetétele, és mind pedig az idei autók, azok bizakodásra adnak okot arra, hogy akciódús futamunk lesz.
1: Nyilván ettől még Antonelli vagy Verstappen cserélne Russell-lal, mert mennyivel jobb a pole-ból indulni, mint a 16. helyről. Mekkora ezen a pályán mekkora, mennyire ledolgozhatatlan hozzájuk képest az az előny, amivel mondjuk Russell vagy Leclerc van az élen?
2: Nyilván itt
1: azért... Mert amire fölérnek rájuk, az nem 5 perc.
2: Itt azért nehezebb a helyzet, mint Monzában, viszont itt meg nagyobb az esélye a biztonsági autós időszaknak, hogy összerázódik a mezőny, vagy esetleg, hogy pont szerencsés vagy, és ezért jól jössz ki ezekből a helyzetekből. Még a verseny megszakítás sem ritka, mert tényleg annyira közel vannak a falak, és annyira könnyű hibázni, és itt ez azt jelenti, hogy azonnal biztonsági autós időszak, úgyhogy egyáltalán nincs az kőbevésve, hogy itt Russell elautózgált majd a délutánban, és simán megnyeri a versenyt, a többieknek is lehet esélye, és többek között ez is adja ennek az azeri nagydíjnak a varázsát.
1: Ugye Antonellinek egy őrületes nagy előnye van, több mint 80 pont, azt hiszem, 81 pont talán. Igen. Azért az nagyon sok, de mennyire csillan fel ilyenkor a riválisok szeme, amikor azt látják, hogy Antonelli a falban, és jócskán mögülük indul majd a futamon.
2: Egyébként igen, óriási a különbség, de lehet ennek egy olyan pszichológiai vonzata, hogy az ember belekerül egy negatív spirálba, kísértetiesen mint hasonló tavaly. A helyzet a tavalyihoz képest, mert akkor Oscar Piastri érkezett meg pont erre a helyszínre egy tekintélyes pontelőnnyel, és nagyon magabiztosan. És ezen a hétvégén árnyéka volt önmagának, teljesen szétesett, már a futam elején búcsúzni kényszerült, és onnantól az egész ősze gyakorlatilag ment a kukába. Nyilvánvalóan lehet, hogy erőltetett a párhuzam, és lehet, hogy most csak a falra festjük az ördögöt, de azért az ember könnyen belekerülhet egy ilyen negatív spirálba. Egyre nagyobb a nyomás az idő előre haladtával, egy nagyon fiatal, 20 éves pilótáról beszélünk, akinek ez a második idénye, úgyhogy nagyon oda kell figyelni a magára, és a fejében rendet tenni.
1: Meg nem olvasgatni azokat az elemzéseket, amelyek Piastri tavalyi esetére emlékeztetik.
2: Így van, így van. És azokat a véleményeket sem, amelyek tényleg nagyon a két szélsőség között csaponganak, hogy egyik nap te vagy a világ legjobbja, meg egy óriási szupertehetség, utána meg béna vagy, mert neki csapod a falnak az autót. Nem szabad ezekkel a külső körülményekkel, meg véleményekkel foglalkozni. Az lenne a legjobb, hogyha tudna nyomni egy rezetet, és holnap új lappal indítani, de hát Piastrinál is azt gondoltuk, hogy ez könnyen megy, majd meglátjuk, hogy Antonelli ki tud-e lábalni ebből.
1: Ugye már szeptember vége van, de azért még van bőven az idényből, tehát nem az van, hogy itt egy-két futam, és akkor most kéne itt írtam mindent behozni. Hogy néz ki az előttünk álló néhány hét programja?
2: Ez egy érdekes kérdés, mert a közel-keleti konfliktus miatt az idény zárás még mindig nagyon képlékeny, és pont a csapatfőnökök tegnapi sajtótájékoztatóján került ez szóba, hogy elméletileg szeptember közepére ígérték azt, hogy valamit mondanak, hogy lesz vagy nem lesz.
1: Akkor már nem.
2: És kitolták ezt a tervezetet október közepére. Tehát október közepére meg kell mondani, hogy el tud-e utazni a mezőny november végén és december elején Katarba és Abu Dhabiba, ha nem, akkor az idény zárót nagyon valószínűleg Imolában tartják majd, viszonylag hideg körülmények között, de jobb híján legalább a kettőből egy meg lesz tartva. És,
1: hát Antonelli ebben a verzióban reménykedik, gondolom, duplán, mert egyrészt Imolában fejezheti be, másrészt meg két nagy díja kevesebb sansza van a többieknek.
2: Igen, és egyébként még annyi változás van az eredetihez képest, hogy szintén a közel-keleti konfliktus miatt az idény elején nem tudták megtartani a Saudi és a Bahreini nagydíjat, és ezért jövő héten Bahreini nagydíj név alatt Malajziában futnak egy versenyt. Tehát ott kettőből egy összejött, és nyilván, hogyha a Katar Abu Dhabi nem történik meg, akkor is azért egy abból is össze fog jönni.
1: Jó van, hát először is akkor nézzük meg, hogy holnap mire mennek egymással a nagyok, meg mire megy a mezőnnyel az a néhány nagy név, akik most hátrébről indulnak, mindenek előtt a pontversenyvezető Kimi Antonelli. Zsoldos Banna, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Mindjárt jövünk vissza a Nemzeti Sportkörrel.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És a stúdióban a mikrofonnál továbbra is Elpap István, nagy szeretettel köszöntöm a mai Nemzeti Sportkör vendégeit, Kis Tamást, az MTI sportszerkesztőjét, Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát, és Gyenge Balást, a Nemzeti Sport labdarúgó rovatának munkatársát. Hajrá, magyarok, mondta Novotny Zoltán. Hát hajrá, magyarok, kevesebb, mint ha jó számom, 4 és 3/4 óra múlva a Puskás arénában útjára indul a labda, megkezdi a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B-ligájának őszét. Hát elég erőltetett menet lesz, mindjárt itt 10-11 nap alatt 4 meccs, aztán meg majd még 2. Mindjárt elsőnek jönnek az ukránok. Napok óta erről beszélgetünk, most már sokat nem fogunk, mert 20-45-kor már játszik majd a csapat. Rossi keretet szűkített, tehát például az a Szalai József, akit sokan oda vizionáltak Varga Barna helyére a kezdőbe, az a padon sincs, mint ahogy például Doktorit sincs, tehát azért kicsit rostált Rossi a kereten. Na most akkor így hogy fogunk kinézni? Milyen megérzéseitek vannak? Hogy fogunk felállni? Nyilván egy 7-8 poszton nincs vita, de azért van néhány poszt, ahol van. Tehát mindenek előtt támadásba szerintetek hogy fogunk ma este kinézni, hiszen azt tudjuk, hogy Sallai és Varga nincsen. Meg Szalai sincsen, de az most a harmadik számú problémánk.
3: Szia Leo, köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, jól felvezetted a dolgot, hogy a legnagyobb kérdés az, hogy fogunk kinézni. Nem csak támadásban, hanem úgy összességében, mert ugye arról is beszélgettünk itt már sokszor, hogy Vili Orbán mellé ki az, akit esetleg a védelembe...
2: Az a másik neuralgikus poszt.
3: Mondjuk így, hogy igen, hogy be lehetne tenni, mint a neuralgikus, egyik neuralgikus poszt. Úgyhogy jó kérdés, hogy fogunk kinézni. Én azt gondolom, hogy Rossi mester meg a szakmai stáb biztos, hogy megpróbál valamit kitálni, és akkor majd a mérkőzés, a mai mérkőzés az majd megmutatja, hogy ez mennyire ül ez az ötlet. Mert azért attól függetlenül, hogy egy kicsit ilyen féllábú óriások vagyunk így a kiesett egyébként állandó játékosaink, ugye gondolok itt Varga Barnabásra meg Sallai Rolandra nélkül, attól függetlenül azért van ebbe a válogatottba szerintem potenciál, és össze lehet ezt rakni úgy, hogy ebben a B-ligában ezek ellen, az ellenfelek ellen jó eredményeket érjünk el, és ha már mondtad is, hogy egy erőltetett menet, ugye itt az első 4 mérkőzésen tulajdonképpen szinte minden el fog dőlni, mert hát ugye összesen játszunk 6 mérkőzést, tehát itt ez a 10...
2: Ebben nagyon jól és nagyon rosszul is kijöhetünk.
3: Így van, tehát gyakorlatilag ez a lényeg, hogy itt hogyan kezdünk, úgyhogy szerintem a védelemben is, a középpályán is, meg a támadásban is vannak kérdések. Én nem akarok ötleteket adni, meg nem akarom megmondani, hogy kit állítson be Rossi, ezt ők nyilván a felkészülés során el tudták dönteni, hogy ki van a legjobb formában. De abban biztos vagyok, hogy ebből a játékos állományban azért össze lehet rakni egy olyan kezdő 11-et, ami ütőképes tud lenni, remélem ezt fogjuk látni este.
2: Igen, de itt a középpályán ott inkább kellemes gondjai vannak Rossinak, tehát ott nem az a probléma, hogy onnan hiányoznának emberek, bár ugye Callum Stiles végül is hiányzik, de azért ő alig ha lett volna kezdő, vagy nem feltétlenül lett volna kezdő, de azért ott mennyiségre megvagyunk, ott inkább az a kérdés, hogy ki mellett teszi le Rossi a voksát, eleve hányan lesznek, tehát hogy hány csatára játszunk, mert ugye Sallai és Varga távol létében az is felvetődik, hogy akkor nem játszunk esetleg annyi direkt támadóval.
4: Én úgy gondolom, hogy bocsánat, hogy mondjunk neveket is, hogy én nekem van mondjuk. Egy tippem jobb oldalra, tehát most előről beszélünk, tehát nem mondom, hogy Ékpárról, de jobb oldalon egy Regis Damira számítak, bal oldalon egy Lukács Dánielre. A Lukácsnak még tulajdonképpen...
2: Középen meg senkire.
4: Középen senki, már úgy, hogy még azt is megkockáztatom, hogy esetleg, tehát én a középpárt úgy mondanám, ahogy írta a Nemzeti Sport, hogy Csongvai, Séfer, Vitális. Hozzátenném egyébként, Szoboszlai. Hogy általában el szoktuk találni, és kvázi ott mellette középen a Szoboszlai Dominik játszana, Tehát magyarul én ezt így gondolom. A védelemben gondolom egyetértünk, tehát a
2: Bolla Orbán így
4: van, Kerkez, így van. És középen én ott azt mondom, hogy a Csinger Márk lenne az Orbán Vili mellett, indokolnám is, kell az ő gyorsasága oda. A másik, amit nagyon fontos...
2: És ott Balázs a kapuba, csak igen, hogy befejezzük a felsorolást.
4: Igen. Tehát magyarul elpufogtatnám én is azért azt a frázist, hogy egy válogatott sohasem tartalékos. Ezt nagyon fontosnak tartom. Tudnék, azok a fiúk, akik bekerülnek a standard játékosok helyére, azoknak az önbecsülését vennénk el azzal, és erre mondott a Szoboszlai egy nagyon jót, hogy ez az a pillanat, amikor előléphetnek emberek. Tehát el tudom képzelni, hogy egy Regics már úgy van, tehát a délutáni csendes pihenő után, hogy na, ma meg fogom mutatni. Tehát van benne becsvágy. Ez rendkívül fontos, és amit említettetek, az talán még fontosabb, hogy igen, itt 4 meccs alatt eldől a sorsunk, és ezt is mondta a Dominik, ugye, mint CK, hogy sokan nincsenek ez a terheléshez azért hozzászokva. Még aki külföldön játszanak, azok se biztos, tehát ez nagyon meleg ez.
2: De B-ligában játszunk, igen, és itt az ellenfelek sem feltétlenül vannak ehhez hozzászokva, tehát szerintem ez hátrányt talán nem jelent a többiekhez képest.
5: Nem valószínű. Viszont az lényeges, hogy milyen céllal vág neki egy csapat egy sorozatnak, és azért itt kimondatlanul...
2: 12 pont, Szoboszlai megmondta.
5: Kimondatlanul a visszajutás a cél, már csak azért is, mert nem azért, mert a régi futball nagysága, a magyar régi futball nagysága, tehát most egészen, hogyha Puskásig megyek vissza, tehát hogy micsoda nagyság.
2: Milyen Puskás, hanem Sárosi.
5: Hanem, hogy ennek a csapatnak már, tehát a közvetlen múltja is gyakorlatilag kötelezi arra, hogy ne a B-ligába játszon. Ergo, és akkor itt megint egy egyszerű matematika van, a hazai meccseket meg kell nyerni. Tehát a legrosszabb, hogyha a hazai meccseken pontvesztés van. Tehát, és főleg ugye az első meccs, ami a Rajtnál azért sokat számít, hogy milyen elánnal kezdi meg a sorozatot egy csapat, kiemelten fontos, főleg azért, mert ugye koncentrált, ahogy most is mondtuk, 4 meccs van ebbe az első szekcióba. Tehát, mert hogyha jobban szét lehetne húzni, vagy szét lenne húzva.
2: Hát ahogy eddig volt, mert eddig 3-3
5: volt, most meg 4-2. Vagy mondjuk egy klub szinten, mert ugye itt sokszor beszéltük, hogy amikor a Fradi elkezdte az Európa Liga csoport küzdelmeit, hogy akkor mennyire fontos az, hogy jó kezdje. Jó, az egy több ellenfélből álló sorozat, de akkor is itt lényegesebb, mert a következő, a második, harmadik és negyedik meccs gyakorlatilag ennek a farvizére ül majd rá. Tehát ez egy kiemelten fontos meccs. És akkor viszont visszatérve, hogy
2: ráadásul akkor... az egyik, hanem a legerősebb riválissal.
5: Igen, így van. Tehát az egymás elleni relációt tekintve, igen. Tehát abszolút egyértelmű.
2: Amelynek ugye nincs hazai pályája, azt is tegyük hozzá, mert nagy szombat lesz majd a negyedik meccsnek.
5: De ezzel együtt szerintem is tiszta sor, hogy Ukrajnát kell ebbe a célkeresztbe beletenni. És a másik, hogy itt a kezdő csapattal, vagy a csapat összeállítással kapcsolatban én is gondolkoztam, hogy ha most hamis 9-es játszik Szoboszlai, az mennyire jó vagy nem jó. Mert alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy...
2: Azért túl messze ne kerüljön a középpályától, mert az nem jó.
5: Igen, így van. De most ugye kérdés, hogy akkor... megint az a szituáció, hogy bizonyos posztokon, csak úgy, mint a Liverpoolban, egyszerűen ő a legjobb. Kérdés, hogy melyik poszton kell most a legjobbat hoznia?
2: Igen, de te is tudod, hogy a Liverpoolnak is az egyik legfontosabb játékos a Szoboszlai, de ez a magyar válogatottra hatványozott, igen. Igaz.
5: Na jó, csak itt, ugye, tehát nem tudsz, ugye már kettőt se, nem hogy 11 Szoboszlait, vagy 10, hogyha most csak a mezőnyjátékosokat nézzük. Tehát azt kell mérlegelni elsősorban Rossinak, hogy melyik poszton a legfontosabb, hogy a legjobb legyen. És ebben most lehet, hogy van benne ráció, hogy minél a kapuhoz, minél közelebb legyen az ő játéka.
4: Én azt gondolom, hogy középpelső is föl kell lépni a támadásokhoz, és egyébként ezt ebben a úgy vettem észre a Szobó, tehát hogy mondjam, tehát sajtolja magát, pressingeli magát, hogy tisztességesen futball, tehát hátra megy védekezni, tehát nem kell neki elmondani, hogy te akkor majd gyere hátra, vagy ne gyere hátra, azt ő fogja érezni, de egyébként, ahogy mondod, hazai pályán neki fölk előrébb kell játszani.
5: Igen, van benne ráció, hogyha ő minél közelebb van az ellenfél kapujához. Hát csak abban, ugye, abban érzek rációt.
2: Igen, csak ugye el is kell jutni hozzá a labdának, tehát az is egy örök...
5: Igen, de ezzel együtt az ő játékában bőven benne van az, hogy amit itt Gábor is mondott, hogy ő azért hajlamos, tud is, és bírja is azt, hogy visszalépjen. Tehát az, hogy ő a labdával érkezik meg a kapuhoz, annak az akciónak az indítása lehet, hogy egyébként pont a forrása pont
2: lesz. Mondjuk Hamis 9-esként talán a védelem magasságáig már nem jön hátra, amit sokszor megcsinált. Egyébként addig csinált meg, főleg amíg Schäfer sérült volt.
4: Így van,
2: mert
4: igen,
2: ez Schäfer dolga, ugye alapvetően a válogatottban, meg Nagy Ádámé volt korábban. Azt nem tudjátok elképzelni, mert mondod, hogy jobb szél, bal szél, hogy mondjuk egész egyszer nincs itt Hamis 9-es, két csatára játszunk, és akkor a szél az a Bolla meg a Kerkez, tehát hogy nem a Redzsics meg a Lukács, most Redzsics az abszolút szélső, de hogy a Lukács meg még valaki játszik éket, és inkább a szélső hátvédeink szaladgálnak.
3: Elképzelni sok mindent el lehet, de...
2: Már el is képzeltem.
3: Már el is képzeltük, ez ilyen egyszerű elképzelni, aztán megvalósítani, vagy pályára vinni, az egy másik kérdés. Én inkább itt a Dominik kapcsán utalnék vissza arra, amit a fiúk mondtak, hogy ez mindig az, amit elmondtatok, de egyébként mondjuk, ha azt a kezdőt nézzük, amit itt felvázoltunk, és a két szélen Redzsics és Lukács van, én nem lennék akkor se szomorú, hogyha ilyen 16-17 méterről ezek a fiúk néhány szabadrúgást kiharcolnának, ja, mert hát azt hiszem, hogy ott van a Dominik, aki ezeket el tudja vállalni, azt meglátjuk, hogy
2: hogyan rúgdossa. 25, onnan jobb, mint 17.
3: Onnan még jobb, igen. Úgyhogy van ebben a történetben ráció, és ha már itt a középpályát a Gábor megemlítette az előbb, én azt gondolom, itt azért biztos, hogy sokan szívesen látnák Tóth Alexet.
2: Igazából itt Csongvai helye, ami bizonytalan, mert igen, hogy Schäfer és Vitális kezdő,
3: de az, hogy Schäfer és Vitális, én is azt gondolom, hogy az nem vita, hogy nekik ugye mind a ketten játszanak a klubjukban. Vitális kifejezetten jó teljesítménnyel rukkol elő Athénban most már mérkőzések óta.
2: Schäfer Rossi bébi.
3: Hát igen.
2: Az fontos.
3: Schäfer Rossi egyik kedvence nyilván. Ez egyrészt fontos, másrészt meg azt gondolom, hogy bár a Bundesligában ugye most nem áll olyan fényesen az Uniónak a szénája, de ettől függetlenül a válogatottban azért Schäfer mindig még akkor is, amikor volt egy-két gyengébb meccs, azért általánosságban ő hozzá tudta tenni azt a pluszt, amiről az előbb beszéltél is, hogy amikor ő hiányzott, akkor ott nagyon látványos volt az, hogy ő hiányzik, úgyhogy szerintem Schäfer meg Vitális nem kérdés, hogy ott lesz a középpálya.
4: Szóba kerültek Szoboszlai szabadrugásai. Én azt mondom egyébként, hogy ugye ha előle a Redzsics Lukács van, ugye két mozgékony ember.
2: Elég jó kezdje az egybe.
4: Tessék?
2: Elég jó egy az egybe.
4: Elég jó egy az egybe, tehát őket lehet, hogy csak fölborítani lehet szabálytalanul. Ráadásul úgy, hogy tudjuk, hogy fizikailag ez az ukrán válogatott erős, de ebben benne van egy némi nehézkesség is, tehát a védők esetében, tehát a fizikum az jó, de nagy magas védők lehet, hogy forgatni lehet őket. Én azt gondolom, hogy ez nyilván le van ez matekozva, vannak itt videóelemzők, de lehet, hogy emiatt, hogy számítunk szabadrugásokra, ezért két mozgékony csatár mindenképpen kellene elő. De mondanék egy érdekes dolgot, amikor itt, hogy a Béligából vissza kell jutnunk az Aligába. Emlékezzünk, én ezt egyébként, ha én lennék a Marco Rossi, egyfajta motivációs beszédként, bár azt általában a csapatkapitány tartja, de elmondanám, hogy...
2: Már a magyar válogatottban.
4: Igen. Hogy amikor 2018-ban ide került ugye a Rossi a George Lakers után, egy borzasztó időszak volt, és akkor a C-ligába indultunk. És milyen rosszul indultunk, ugye a finnek ellen egy 1-0-ás vereséggel indultunk, és onnan föl tudtunk kerülni ott a csoportunkba, ugye a
2: két év alatt
4: második hely, így van, és onnan végig két év alatt az AB, és akkor az EB-ről ne is beszéljünk.
2: És majdnem négyes döntőt játszottunk az A-ligában.
5: Igen, ezért mondtam, hogy ennek a csapatnak a saját közelmúltja határozza meg a jelenét.
4: Pontosan, ti mondtátok itt most a lépéseket, én csak kezdtem a C-ligával, és a Pista jutott, hogy majdnem döntőt játszottunk az A-ligában. Hogy igen, ezt mindenképp el kell mondani.
2: Itthon kellett volna egy X az olaszok ellen, azt hiszem. De nem lett.
4: Igen. Hogy igen, ezt kell ezeknek esetleg az új játékosoknak elmondani. Szerintem nem tudják ezt egyébként ők is, és nyilván van a stábnak annyi esze, hogy ez kvázi most azért az ukránok a legnagyobb ellenfelénk, ahogy a Balázs is mondta. Tehát azért itt most oda kell figyelni, de azért hazai pályán játszunk. Szóval ne legyen kecmec, erre mondanám.
2: Csongvai neve felvetődött, mint lehetséges kezdőjátékos. Tóth Alex neve felvetődött, hogy valamilyen lehetőséget majd kap. Ott van Tóth Rajmund, aki szintén középpálya, játszik török első osztályba. Tehát ott azért mennyiségre, és akkor még ott van még Szűcs, aki ugye Debrecenből Portugáliába.
4: Szűcs Tamás, igen.
2: Aki Debrecenből Portugáliába szerződött, és volt, hogy nem annyira játszott, most pont azt hiszem játszott az utóbbi két fordulóban.
5: Most láttam is meccsét. Na. Láttam a Famalicão Sportingot. És
2: Famalicão?
5: Igen.
2: Jóval csak tudjuk.
5: De a lényeg, hogy meglepően...
2: De nem a Famalicão miatt nézted meg.
5: Nem, a Sporting miatt, de meglepően jó volt Szűcs, és...
2: Miért az azon meglepő?
5: Igen, bocsánat, viszont akkor, igen, tehát akkor korrigálom a jegyzőkönyv kedvéért, tehát hogy egyébként, mert a Famalicão az egy viszonylag igényes kis klub Portugáliában, tehát olyan játékosokat adott egyébként a Sportingnak, mint például Manuel Ugarte. Uh-huh. Tehát ott azért nem nyúlnak nagyon mert.

0: lehetne, vagy kellene építeni, akkor nem biztos, hogy ez meg lenne. És ez csak a kiinduló pont, ugye, mert most került oda, én nagyon remélem, hogy tartani fogja, és egyébként ő csak egy, de azt még itt hozzáfűzném ehhez a csapathoz, meg ehhez a kerethez, hogy ez az első olyan megméret, és sajnos most időszűkében még nem fogjuk teljesen látni, de most volt az a nyár, amikor elég markánsan olyan játékosok áramlottak ki az NB1-hez, olyan csapatokhoz, amelyek azért...
1: NB1-ből,
0: igen. Amelyek a nemzetközi porondon, tehát nem csak az, hogy Európában egy magasabb szintű bajnokságban, de adott esetben az európai porondon is, gondolok itt az AEK-re, a Köbenhávenre, ezek a csapatok már olyan terhelést adnak, és olyan minőségű játékot várnak el, és plántálnak a játékosokba, amelyek egyszerűen a válogatott javát szolgálják, hogyha hosszú távon ott gyökeret eresztenek. Azért mondom, hogy kicsit az időszűkével vagyunk most, mert ez az első lesz, de remélem, hogy ez egy tendencia, mert akkor viszont, akkor itt megint csak a bőség zavarával lehet majd küzdeni.
1: Hát az régen volt azért már, hogy a magyar, mindenkori Magyar Szövetség kapitány a bőség zavarával küzd legyen így.
0: De most ez van.
1: De ne, abszolút.
0: Mert egyébként azt még nem is említettük, ugye, hogy akkor ki lesz Willy Orbán társa, és akkor most a Csinger vagy Margraf, tehát megint
1: egy
0: csak...
1: Kroningen és egy
0: Popeyaga. És megnéztem, amióta a Köbenhávenben játszik 90 percet, még gólt sem kapott a csapat. A Köbenhávén. Nem azt mondom, hogy ez egyedül az,
1: és ugye ő ballábas, tehát ez az, ami a többiekhez képest, így, hogy nincs Dárdai Márton, meg Szalai Attila, így a többiekhez képest előny. Szűcsit említetted, biztos vagyok benne, hogy lehetőséget kap, tehát azon nincs is vita, hogy kezdő lesz-e, az talán kevésbé egyértelmű, de ha már Szűcs meg Debrecen, akkor Bárány Donát, aki szintén ugye most került külföldre, sérült volt, éppen a legjobb, tehát ahogy Varga épp a legrosszabbkor megsérült, meg Sallai, Bárány épp a legjobbkor meggyógyult, de hát azt ő is mondja, mert mindenki tudja, hogy nem 1000%-os, és az teljesen nyilvánvaló, hogy itt nem 360 percet fog játszani ezen a 4 meccsen. Mennyit fog játszani Bárány, meg azért, mert ő ugyan a magasságával nem, de egyébként ő egy center játékot amúgy le tud hozni. Szerintetek Rossi mennyire tud rá számítani, vagy mennyire tud rá építeni?
2: Szerintem Észak-Írországba kellene rá egy igazán számítani, mert ott lehet, hogy egy kicsit kontrajátékra kéne beállnunk, és akkor a Bárány megpattan egyszer-kétszer, az egy nagyon robbanék,
1: szerintem meg, hogy valahol dominálnunk kell, akkor pontot, nem?
2: Hát a brit futball ellen ne legyünk ebbe biztosak.
3: Inkább a,
2: bocsánat,
3: inkább
2: tehát, a nem, hazai, nem akarok.
1: Észak-Írország, ja, ott végképp hazai. Persze.
2: Láttuk azért, jó, nem egy, hogy mondjam, erőviszony szempontjából nem ugyanaz a csésze, de láttuk azért itt Írországban a VB-selejtező kapcsán, szóval azért...
1: Na jó, de hát nem voltak a pályán az írek, amíg Sallait nem állították. Nem,
2: világos, nem akarok én...
1: Hát azokat lefociztuk.
2: Jó,
1: amíg 11-en voltunk.
2: Jó, csak erre mondom, hogy sajnos az eredmény nem azt hozta a legvégén, hát, hogy jó, mi mentünk ki, vagy jutottunk a pótselejtezőre.
1: Az egy fatális baleset volt, nem rendszerhiba, tehát és az északírek gyengébbek, mint az írek. Nem?
3: Pont ezt akartam mondani, hogy azért jó a példa, mert szerintem az északír válogatott, meg az északír labdarúgás az jóval alacsonyabb polcon van. Persze. Nyilván a világranglista is megmutatja ezt, mint az íreké, és most én is óvatos vagyok azzal, hogy idegenben feltétlenül nekünk dominálni kell, viszont a Bárány Donát és az északírek kapcsolata, már ezt említettétek, ezzel egyetértek, és nem csak azért, mert hogyha esetleg kontrajátékra rendezkedünk be, és akkor meg tud lépni, hanem neki azért van egy olyan habitusa, meg egy olyan küzdőszelleme, amit már láttunk a válogatottban, amikor lehetősége. Így van, de igen. De azért más típusú játékos, ja. Mondjuk fogalmazzak így. És azt gondolom, hogy az a fajta küzdőszelleme, harci szelleme, ahogy ő beleveti magát a mérkőzésekbe, az ilyen fizikalitásra nagy hangsúlyt helyező válogatottak ellen, mint mondjuk az északírek, azt szerintem sokat hozhat a konyhára.
1: Akár kezdőként is? Tehát ebben az állapotában szerintetek megreszkírozza azt, Rossi, hogy Bárányt valamelyik meccsen kezdőként küldi fel?
3: Én inkább azt gondolnám, hogy csereként fog rá számítani.
1: Még hát, persze az is lehet, hogy Szalai meg a keretbe lesz északírek ellen, ugye? Mert ugye ez most a keret, mert a keretnek része, csak erre a meccsre.
3: Igen,
1: erre a meccsre van három ember kivéve.
2: Említetted az előbb Tóth Rajmundot.
1: Én őt nagyon sokat
2: ezt
1: tartom.
2: Ezt szeretném mondani, annak, hogy ugye szóba sem került addig a neve, amíg nem említetted. Ugye ő a harmadik Győri, akit ugye fölépített nagyon jó Borbé Balázs, de hozzáteszem, azért ezt kellenek az alanyok is, tehát a Csinger, a Vitális, meg a Tóth Rajmund is kell, tehát azért ezt tisztázzuk, mert valakit nem lehet rávenni a melóra, akkor nem lehet őket

0: Ávetett.
1: Nem minket épített fel, hanem őket.
0: Jó, világos. Hogy nagyon érdekes, hogy ilyenkor úgy végig pásztázom, hogy mit ír az internet, általában én erre szoktam használni ezt a elektronikus sajtót, és mindent elolvasok, nem tegnap írt, talán régebbi, Csank Jánosnak az a tipje, hogy a Tóth Rajmund fog befutni ebbe a sorozatba. Ennyi, tehát, és elolvastam, a Margráfot is egyébként, említem, a Margrász és Tóth, de elsősorban a Tóthra tippel, és azért Csanknak jó szeme van, szóval ezt azért el kell mondani.
2: Hát meg 4x90 percet gyakorlatilag azért egy maroknyi játékos játszik majd végig, tehát az...
1: Orbán Szoboszlai. De se biztos.
2: Se biztos.
1: Hát Szoboszlai, Orbán biztos, hogyha nem sérül meg, meg nem állítják ki.
2: Igen, tehát hogyha meg attól függ, ugye, hogy alakulnak a meccsek. Ja. Mert hogyha most itt csak mondok valamit, legyen így, mondjuk egy óra után mondjuk 4-0-ra vezetünk, én Rossi helyébe lehoznám Szoboszlait.
1: Orbán nem.
2: Hát igen. De hogy Szoboszlait lehoznám, hogy
1: esetleg.
2: Mert ugye 4x90 percet kell nézni, nem pedig egyet.
1: Igen, és ebből a következőt mindjárt hétfőn.
2: Tehát, igen,
1: tehát a közel is vannak egy, nem csak sok van belőlük, hanem nagyon-nagyon közel is vannak egymáshoz.
2: Így van, és akkor meg kell nézni, hogy kik azok a kulcsjátékosok, akikre viszont azért kezdőként 4x számítana Rossi. És akkor ezt a halmazt összevetném azzal a halmazzal, de mondom, ez eredmény specifikus, hogy akkor abból mennyit tud a fix kezdőkből pihentetni.
1: Na akkor mindjárt mondok is egy olyan listát, hogy el tudjátok-e képzelni, hogy van olyan meccs, hogy a mai magyar válogatottban ezek az emberek nem kezdők, Tóth Balázs, Bolla, Orbán, Kerkez, Schäfer, Vitális, Szoboszlai. Tehát a mostani felhozata.
0: Egyszerre?
1: Hát ezek jellemzően nem egyszerre, hogy egyik sincs ott, hanem hogy most, miután ezek tétmeccsek természetesen, és csak rögzítsük, hogy ez nem az van, hogy ez egy uli-buli bohócliga, hanem ez úgy tétmeccs, hogy a következő Európa-bajnokság kalapbeosztását véresen befolyásolja, és újra citáljuk, amit mindig szoktam, amikor ez szóba kerül, ennek köszönhetően voltunk az első kalapban az előző EB előtt, ezért tudtunk ilyen tök simán csoport elsőként kijutni, mert nem voltak a csoportunkban franciák, angolok, spanyolok, miután ugyanabban a kalapban voltak, mint mi. Na, tehát a lényeg, hogy a mostani felhozata mellett Salait és Vargát persze ehhez hozzámondanám, tehát ezen az alapon 9 ember szinte biztosan megvan a válogatottban, de az a 9 az most 7. Így, hogy az a 9 nem 9, hanem csak 7, így vajon Csank ahhoz a 7-hez hozzányúl-e, amelynek egyébként a helye ugye a közvélemény előtt, meg ugye a közelmúlt alapján úgy már megkérdőjelezhetetlennek tűnik. Lehet már, hogy nem pont ma, hanem úgy akár hétfőn, vagy jövő csütörtökön, vagy jövő vasárnap.
2: Erősen eredményfüggő. Erősen. Itt az első kettőn nehezen tudom elképzelni. És aztán még ugye kérdés, tehát a harmadik már egyszer, a negyedik meg azért érdekes, mert ott már ugye
1: ott nem már csak tisztán piacon, fogunk látni.
2: Meg ugye a többi meccs eredményének, így van, mert a keresztbeverések még azért sokat módosíthatnak rajta, ugyanakkor ez meg az utolsó mérkőzés, a negyedik, tehát ahol vagy az van, hogy ott mindent bele kell adni, mert szükség van, vagy tényleg egy ilyen nagyon kényelmes, kellemes szenárió jön össze, és hogyha ez utóbbi, akkor azért el tudom képzelni, hogy egyszerre valószínűleg nem, de hogy egy-két
1: poszton.
2: Igen. Tehát például kapus poszton úgy el tudom képzelni adott esetben, hogy ha...
1: Hát én ott pont a legkevésbé.
2: Igen. Hát, de ott, igen. Nem
1: jó,
2: tudom,
1: akkor inkább
2: az a legegyszerűbb adott esetben.
1: Akkor inkább megfordítom a dolgot. Ezt ebben a sorozatban mennyi esélyt láttok arra, hogy néhány ember, ahogy ez a múltban is volt erre példa, néhány ember most stabilizálja a helyét. Gondolok esetleg egy Csingerre, esetleg egy Lukács Dánielre, tehát hogy a kezdőben, nem a keretben, mert azért ők stabilan. Rossi a keret felső háromnegyedéhez sosem nyúl, hanem mindig a perifériát mozgatja. Hogy néhányan bekerülnek ebbe a listába, hogyha egy pár hónap múlva beszélgetünk a válogatottról.
3: Hát erre a kérdésre onnan indítanám a választ, amit az előbb elmondtál, hogyha Sallai és Varga itt vannak, akkor 9 játékos, az gyakorlatilag fejből el tudjuk mondani bármikor, hogy
1: egy belső védő, meg egy csatár, aki mozog.
3: Esetleg ez lehet, igen, De ettől függetlenül, miután itt egyrészt elmondtuk, hogy erőltetett menet, kevés idő alatt négy tétmérkőzés, fontos az eredményesség, fontos a minden meccsnek a végeredménye. Én azt gondolom, hogy ezekre a posztokra ettől még van lehetősége, tehát a lehetőség adott azoknak, akik ott vannak a keretbe és pályára is tudnak lépni, hogy bejátsszák magukat, idézőjelve a válogatottba, de nagyon kevés a kiadó hely. Tehát az, hogy itt néhány hónap múlva beszélgetünk, és akkor arról tudunk majd érdekezni, hogy kik játszották be magukat. Ha lesz ilyen, az egy-két játékos lehet szerintem, aki standarden kezdővé bejátsza
1: magát. Tehát a keretünk az most megfelelően reménykeltő és mély, de az elitünk szűkebb.
3: Igen, mint a keretménysége meg annyiból jó, amit itt ugye Balázs is többször mondott, meg hát mindannyian elmondtuk, hogy annyira sűrű ez a program, és annyira sok ez a négy meccs ilyen rövid idő alatt, hogy kell az, hogy legyen frissesség, mert adott esetben, ahogy mondtad is, ha olyan eredmény vagy olyan állás van, akkor lehet, van arra esély, hogy pihentessünk, viszont akkor azért valami minőséget kell felvinni a pályára, ahelyett, akit lecserélünk, de ez most úgy tűnik, hogy adott.
1: Na jó van, akkor most elmegyünk hírekre, aztán majd jövünk vissza még a Nemzetek Ligájával, nem csak a magyarokkal, hiszen tegnap már el is kezdődött ez az erőltetett menet. Tegnap még nem a magyarok, hanem például a Xavi által irányított hollandok és a Jürgen Klopp által irányított németek számára.
4: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: George Russell rajtolhat az élről Bakuban. Több száz munkahelyet teremt a Nestlé új beruházása. Kellemes őszi idő várható a hétvégén. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
6: A magyar labdarúgó válogatott ma megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Három újonc, Szalai József, Doktori Csáron és Várkonyi Bence nem került be a 23 fős szűkített meccskeretbe, így ők biztosan nem lépnek pályára a nemzeti együttesben a ma esti ukránok elleni találkozón. A 20 óra 45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. George Russell a Mercedes pilótája szerezte meg a pole pozíciót a Forma 1-es azeri nagydíj időmérőjén. A brit pilótát Charles Leclerc a Ferrarival és Oscar Piastri a McLarennel követte, még az első ötöst Isaac Hadjar a Red Bull pilótája és Lando Norris a McLaren versenyzője egészítette ki. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx győzelemmel zárta az észak-amerikai női kosárlabda bajnokság alapszakaszát. A Lynx az Indiana Fever együttese ellen nyert 86-66-ra. A magyar játékos bő 10 percet töltött a pályán, ez alatt 2 pontot dobott és 2 lepattanót szerzett. Az alapszakasz győztes Minnesota első kiemeltként kezdi vasárnap a rájátszást. Az első fordulóban a New York Liberty lesz az ellenfele. A 6. helyen kiemelt Marozsán Fábián bejutott a negyeddöntőbe egyesben a hangcsúi keménypályás férfi tenisztornán, miután magyar idő szerint ma délelőtt nagy csatában 3 játszmában legyőzte a japán Daniel Tarót. A férfi teniszezők világranglistáját vezető Jannik Sinner visszalépett a jövő héten kezdődő pekingi tornától. Az olasz játékos elhúzódó térd sérülése miatt a júliusi wimbledoni győzelme óta nem versenyzett.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat. Jelentette ki a miniszterelnök a Vas megyei Bükön, a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Ezzel csaknem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagainak több mint fele magyar forrásokból, a gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik. Magyar Péter hangsúlyozta, fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kormány segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Magyarország a korábban tervezett összeg harmadát venné fel hitelként az uniós védelmi hitelkeretből. A HVG azt írta, 16 helyett csak 5,4 milliárd eurót hívna le a kormány. A forrásból már meglévő honvédelmi szerződéseket váltanának ki, illetve előbbre hoznának kiberbiztonsági fejlesztéseket. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig holnap a mellrák elleni küzdelem jegyében Budapesten. A Magyar Rákellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezet szűrővizsgálatok fontosságára.
4: Közlekedés.
6: Lezárásokra, közlekedési változásokra kell számítani ma este 6 órától a Puskás Aréna környékén a Magyarország-Ukrajna labdarúgó mérkőzés miatt. Lezárják a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa-György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszában, valamint az István-Mezei utat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
6: Szép napos idő várható a hétvégén. Ma még lehetnek elszórtan futózáporok, holnap azonban már nem valószínű eső. Éjszaka mindenütt csökken a felhőzet. Hajnalban ködfoltok képződhetnek. Később sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A mikrofonnál továbbra is Elpa Pistán, folytatjuk a Nemzeti Sportkört Kis Tamással, Turi Gáborral és Gyenge Balázssal, meg a Nemzetek Ligájával. Gabiba még szorult valami a magyar válogatotthoz, amiről egyébként tetszőleges terjedelembe beszélgethetünk, mert messze ez a nap fősport eseménye.
0: Feltetted a kérdést, hogy a viszonylag standard, nem viszonylag, hanem a standard,
1: a standard
0: 11-ből 9 ember tulajdonképpen megvan, 8 vagy 9, hogy ki az, aki hozzájuk felnőhet. Ahogy egyébként Szobó is mondta, hogy most lehet megmutatni. Én azt mondom, hogy Csinger ott ragad, tehát vállalom névvel, és én a Regicset tippelem,
1: hát
0: még.
1: Hát Csinger előbb legyen kezdő.
0: De most én arról beszélek, a Regics kezdője egyébként több szempontból is bizonytalan, de hát ugye elől azért más a helyzet, hogyha van Sallai, tehát én most azt mondom, hogy ki az, aki gyakorlatilag egy nem keret hirdetésnél, hanem kezdő 11 hirdetésnél, tehát én Csinger és Regicset vállalom. És mondom, ilyenkor a tévedés benne van, de ha most úgy beszélgetünk, akkor az nem ér. Ez így érdekesebb szerintem, a nevet mondunk.
1: Na, akkor csak egy tipp, nem eredmény, mert ne tippeljünk eredményre, de mindent összevetve, milyen összképre számítotok ma este? Mennyire lesz feszült meccs, mennyire lesz egy újra itt vagyunk együtt jellegű meccs a Puskásban?
3: Hát, hogyha ezt a részét nézzük, akkor én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez csak is kizárólag a sportról, meg a labdarúgásról fog szólni ez a mérkőzés.
1: Nem is beszélve, igen.
3: Kettő, hogy ahogy ezt ugye sokszor szoktuk mondani, a szurkolótábor meg a válogatott egymásra talál ismét, ehhez nyilván kell egy jó eredmény is. És én bízom abban, hogy képesek képes lesz a magyar válogatott irányítani és uralni a mérkőzést, hogy aztán ez egy vékony, egy gólos győzelemben, vagy esetleg egy magabiztosabb sikerben testesül meg, ez sok minden nem múlik, ugye tudjuk, hogy a labdarúgásban azt nagyon nehéz előre megmondani azt, hogy mi lesz a végeredmény.
1: Hát a vékony 1-0-át bárki aláírna azonnal.
3: Így van, de ha azt veszük alapul, amit a csapatkapitány ugye el is mondott az M4 Sportnak adott interjúban, hogy mi a cél, a 4 meccsből hány pont, akkor
1: itt 3.
3: Itt össze kell jönni a 3-nak, azaz én számítok arra, hogy így vagy úgy, de magyar győzelem születi.
0: Én is, én 2 gólosra számítok, bár az egy gólos azért az nyilván biztosabb, én 2 gólosra számítok, hogy feszült lesz a mérkőzés.
1: A legnagyobb győzelem az az 1-0. Ezt amikor jöttem le a pályáról, tehát az 1-0, mert az feltételezi, hogy nem kaptunk gólt, tehát igen. Az már nagyon fontos. Az, hogy végig bruszt van, végig feszült, és eufória katarzis is van a végén, tehát az 1-0 az csodálatos, csak az embernek kihulik a haja közben. Ugye? Ez az egy probléma van vele.
0: Igen, hát attól függ egyébként, hogy mikor rugod a gólt, mert az is számít, mert hogyha viszonylag a második félidő közepén, és addig is uraltad a
1: akkor
0: játékot,
1: utána 20 percig nem jövünk ki az ötösről, és akkor meg azért.
0: Jó, hát attól függ. Egyébként komolyra fordítva, szerintem nem lesz annyira feszült mérkőzés, mint mondjuk egy évvel ezelőtt lett volna. Most nyilván itt most a... Bár egyébként az ukránoknak a hozzátartozói ugyanúgy szenvedik a háborút, mint egy évvel ezelőtt, de én azt mondom, hogy ez most nem lesz annyira feszült hangulatilag a pályán.
3: Bocsánat, még hogyha egy gondolatot mondhatok erre, amit mondtál, hogyha 1-0 kút beállunk az utolsó 20 percben, na ez az, amit én nagyon örülnék neki, hogyha nem lenne ilyen.
1: Tehát, igen, nem szándékosan, hanem a tudat alatt ilyenkor ott
3: és van. Rengeteg helyzetünk van a közelmúltbeli tapasztalatok miatt, én nagyon örülnék neki, hogy a 1-0 után mondjuk gyorsan 3-0 lenne, ha már annyira olyan a helyzet. Nyilván egy kielezettebb mérkőzés szituációban nem ez van, de ha az van, hogy látszik, hogy jobbak vagyunk, akkor hát rúgjunk annyit, amennyit tudunk.
2: Igen, tehát erre mondják azt ugye, hogy meg kell ölni a meccset, tehát 1-0-nál gyakorlatilag, de még 2-0-nál is kicsit necces visszaállni bekenni, de időkérdése, de 1-0-nál én is azt mondom, hogy már csak azt a persze ez ilyen kívülről, meg elméletben olyan egyszerű mondani, hogy egy olyan taktikát választani, ami minél távolabb tartja az ellenfelt a kaputól, de ez lélektanilag a futballban nem túl egyszerű. Tehát, hogyha ha 1-0 van, és kiegyenlített úgy nagyjából a mérkőzés, mondjuk, hogy a középpályán folyik a játék, akkor óhatatlan, hogy a hátrányban lévő csapat mozgósít akkor energiát, ami az ő javára, vagy legalábbis labdatartást tekintve az ő javára billenti a mérleget, és akkor bizony a mi kapunkhoz lesz közelebb a játék.
1: Ezzel mi együtt, meg bízunk egy eladott labdában, amiből elmegyünk, és
2: igen,
1: kettő.
2: De ezzel együtt én is adom azt, és egyetértek azzal, hogy 1-0-ás előnynél a végjáték az ne kizárólag a védekezésre és a gól elkerülésére irányuljon, hanem a szellemiség az a körül forogjon, hogy legyen meg egy második gól. És akkor szerintem meg lesz egyébként a magyar győzelem.
1: Mert a földön fekvő ellenfelet azt nem szabad fősegíteni, hanem de akkor ezzel át is kötök mindjárt a holland-német mérkőzésre, mert ott volt földön fekvő ellenfél, abból rúgták a németek az első góljukat, a hollandok megfelelően idegesek is voltak emiatt, cserébe aztán ők is csináltak olyanokat ezen a meccsen, hogy csoda, hogy nem 10 vagy 9 maradtak a pályán, két nagyon nagy név, az egyik elsősorban játékosként volt nagyon nagy, de még lehet edzőként is, Xavi, a másik pedig Jürgen Klopp, személyes kedvencem, ki ne tudná, Liverpool-lal bajnokok ligáját nyert, bajnok volt, és a Borussia Dortmundot is bevitte a BL döntőbe, ő pedig a német kispadon debütált most, mindjárt be is hívott elsőre 50, végül 44 embert, azt elosztja két meccsre, olyan emberek voltak a pályán, hogy hirtelen azt se tudtam, melyik csapatba játszanak, és végül lett belőle egy-egy, de aztán ez nem volt egy eseménytelen meccs. Ezzel együtt valahogy ez Xaviról és Kloppról szólt. Ritka az, amikor ilyen edzőkről szólnak meccsek, de ez egy kicsit, már a médiában is, ugye, meg menet közben is kicsit többször mutogatták a kispadokat. Én néztem ezt a meccset nagyrészt. Kicsit többször mutogatták a kispadokat, mint ahányszor szokták.
3: Hát én azt gondolom, hogy az, hogy ennek a két személynek a bemutatkozása szövetségi kapitányként ezeknél a válogatottaknál ilyen média zajt váltott ki, és ennyire fókuszáltak erre. az nem véletlen. Hát egyrészt a, ugye Savit játékosként nagyon nem kell, aki látta játszani, meg aki emlékszik rá, hogy miket csinált, de aki nem, az nyugodtan a videó megosztókon keresen rá, mert lehet belőle sokat tanulni.
1: Parádés futballista.
3: Megvalósítani már nehezebb a pályán, de elméletben azért nagyon sok mindent lehet azokból tanulni. Tehát tényleg fantasztikus játékos volt, hogy aztán ő a holland válogatott élén az ő szellemiségével, meg az ő játékfelfogásával lesz majd edzőként vagy szövetségi kapitányként, ezt hogy tudja átadni, az nyilván nem egy meccs alapján dől el, hanem majd hosszú távon. Klopp esetében pedig ő azt gondolom, lehet, hogy tévedek, és szóljatok, hogyha rosszul látom, de szerintem Jürgen Klopp az egyik olyan kevés labdarúgó edző közé tartozik, akit sokkal többen kedvelnek ilyen vagy olyanoknál fogva, mint amennyien nem kedveli.
1: Tehát nem is nagyon, alig van olyan, aki nem kedveli.
3: Erre akarok szerintem utalni, hogy valahogy. Tehát soha nem, ugye én Arsenal szurkolóként soha nem voltam egy Liverpool rajongó, meg soha nem voltam egy Klopp rajongó, de nem lehetett nem szeretni ezt a fickót, tehát hogy és
1: nincs az benne semmi negatív.
3: Nincs benne semmi negatív, és az eredményei meg az elvégzett munkája, az pedig önmagáért beszél. Tehát én azt gondolom, hogy a németek egyébként talán a lehető legjobb embert jelölték most a szövetségi kapitányi posztra, és ahogy elkezdte a munkát, én azt látom, hogy ő rendbe fogja szedni ezt a német válogatottat. Ez nem azt jelenti, hogy akkor Európa bajnoki cím, meg világbajnoki cím, de hogy jobb lesz, mint az elmúlt években volt, amikor ugye azért sokat kínlódtak, meg sokat szenvedtek a németek, abban szinte biztos vagyok. És akár már, amit említettél, hogy hogyan kezdett bele a munkába, hogy hány játékost kipróbál, hogy próbál egy olyan rendszert
1: kialakítani. Látható az eredmény, most annyira őt nem érdekli. Nyilván ne kapjunk ki minden meccsen 3 góllal, mert az akkor annak rossz az
3: akusztikája.
1: Egyébként
3: azt is nyilatkozta utána, és nagyon szimpatikus volt a nyilatkozata, hogy persze, hát most az eredmény annyi, amennyi, de hogy itt az volt a lényeg, hogy elkezdtek valamit felépíteni, amiből látott jeleket, de hogy még nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát látszik az, hogy van egy szisztéma, hogy ő azt szeretné meghonosítani a játékosok között. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a német futball vele biztos, hogy jól jár összességében.
2: Igen, ő még a régi iskola képviselője valamelyest, mert egyébként visszatérve az eredeti felvetésre, kétségtelen, hogy két edző, vagy legalábbis egy ilyen futball fejedelem ült a két kispadon. De azért ez valahol a német, és egy picit a holland futballnak is, de főleg a német futballnak a szegénységi bizonyítványa, hogy jelenleg nincs olyan játékos kerete a német válogatottnak, amelyik ezt felül tudná írni. Tehát most csak, ha visszamegyünk a hősidőkbe, és sőt, nem is kell, ott több hősidő van Németországban. De most csak,
1: van
2: de
1: most néhány.
2: Csak, igen, de most csak akkor menjünk vissza addig a hősidőig, amit már én megértem, és láttam. Tehát ez a 80-as, 80-tól mondjuk 90-ig tartó, ez a Beckenbauer féle időszak, amikor szövetségkapitány
1: volt. Igen.
2: Na most, hogyha az lett volna, hogy Beckenbauer ül le a kispadra, de ott egyébként közben a válogatottban Föllerek, Klinsmannok, Mateuszok, Augenthalerek és tovább Rummenigék játszanak, akkor azért nem ez lett volna, hogy csak a Beckenbauert mutogatják, pedig Beckenbauer is egy a futball egyik, sőt, számomra talán az egyik legnagyobb legendája. Na, de ez csak a keretre mondom. De az, hogy a régi iskola képviselője, az már a meccs előtt kiderült, mert úgy lehetett olvasni, hogy azért ő visszahozott egyfajta, nem azt mondom, hogy szigorú, de egyfajta a csapatra a fókuszt visszahelyező szabályrendszer. Tehát például ilyen apróságok, hogy nincs kütyüzés, nincs mobilozás a meccsek előtt. Ilyen apróság, hogy a játékosokat arra kéri, vagy hát gondolom kötelezi, hogy a fodrászatot azt intézzék el a összetartás előtt. Tehát ne legyen az, hogy az összetartás során bejön egy fodrász, mert ezek a játékosok többnyire ugye a már bejáratott magánfodrászokat. Igen, igen. Na de hogy érted, tehát hogy fókuszáljanak a feladatra. És tehát az, hogy...
1: A fodrász a magárepülővel jön, na de, mondjuk Londonból, hogy...
2: Na jó, de hogy ugye a korszellem manapság a profi futballban az olyan, hogy ezek a jelenségek, ezek ott vannak. És ezeket most szépen úgy már jó előre kigyomlálta.
1: Fazekashoz nem jött fodrász annó, Benéhez meg főleg nem.
2: Na jó, csak igen. Ja. De hogy mostanában, de hát még emlékezetek, hogy... És említett, hogy Arsenal szurkoló volt, tehát talán az első ilyen, amin így meglepődtem, hogy hívták ezt az orosz játékost, Arshavin? Hogy ő volt az, aki, amikor oda szerződött az Arzenához, akkor úgy meglepett, hogy hát, hogy ő hozta, oda rendelte Londonba a fodrászát. Tehát ilyen teljesen nonsens. De honnan,
1: Szentpéterváról?
2: Igen, vagy tehát igen, tehát hát valahonnan.
3: Nagy karriert nem is futott be végül az Arzenál.
2: De
3: egy jó meccse volt.
1: De lehet, hogy a fodrász azóta is ott rendel Londonban. És
3: azt viszont lehet, hogy ő lehet, hogy letelepedett ott, igen.
2: Igen. Na mindegy, tehát hogy ezeket a figyelem elterelő mozzanatokat, ő már kapásból azzal kezdte, hogy kigyomlálta onnan a válogatott környékéről. Tehát egy ilyen nagyon szisztematikus munkát kezdett már a háttérben.
1: Meg Zanét is kigyomlálta. Gnabry sajnos nem, mert abból kapták az egyenlítő gólt,
2: de igen, viszont azért ne, kétség ne férjen ahhoz, hogy a szigor ezek után majd a pályán még nagyobb elánnal csap le. Tehát azok a játékosok, akik csak egy picit is dekoncentráltak, és vagy nem olyan attitűddel állnak a válogatotthoz, azonnal repülnek.
1: Az Kloppnál nem nagyon fér bele. Német-Holland, amúgy se szeretik olyan nagyon egymást, és hát a futball történelme is hemzseg a német-holland futballháborúktól. Most persze nyilván a 74-es VB döntő az első, amire mindenki emlékezhet, és a 90-es VB talán 8-at döntő a másik, amire mindenki emlékezhet, de mondjuk ebből a kettőből a németek jöttek ki oldal, amikor meg a Németország rendezte az
2: EB-t,
1: ott meg ugye, ami a Telesport főcíme volt, hogy Van Basten megelőzi Kohlert és elrúgja a hosszúba, ott meg a hollandok nyertek. Szóval ez is egy feszült meccs volt. Dacára annak, hogy olyan eszement nagy tét nem volt, de még látszott az a játékosok arcán, hogy egy kicsit más a helyzet, mintha nem a másik lenne az ellenfél.
0: Igen, most mondok egy poént, én imádom a Kloppot, és azért is kedvelem, mert akkor is barátságos, hogy a kispad felé fordulva üvölt magyaráz. Egyébként aztán érdekes, hogy egyébként ebbe a válogatottban még az Undav is befért volna, nem?
1: Tehát az Undav akit
0: félre rakott. Csak így a poén kedvéért mondtam, de hogy igen, hogy milyen presztízs meccs. Én lehet, hogy nem jól láttam, megnéztem a lassítást, és amikor Havertz megsérült, ugye az egy izomsérülés, tehát nyilván ott egy de előtte a Beck úgy ment oda, az középpályás, hogy a térdét eltalált. Én azt hittem, hogy ott kap-e a holland egy sárgalapot, aztán utána, mikor fekve maradt, akkor azt gondoltam, lehet, hogy nem, valószínűleg önmagától sérült meg a Havertz, egyébként megszokott, már elnézést, hogy ezt mondom. De ott egy kőkemény szerintem lábra menő belépő, ott mondom, a másik lábra.
1: Voltak
0: tehát
1: ilyenek.
0: A kérdésedre válasz, tehát itt nem volt Puder. Tehát itt mindig ott van a feszültség egy német-holland meccsbe, vagy holland-németbe jelen esetben a pályaválasztói szemszögből.
1: Na, szerintem a focit most már erre a nemzeti sportkorra ne engedjük el, mert lehetne azért itt beszélgetni még sok minden más sportágról is, férfi kézi klub VB-ről, vagy Formula 1-ről, vagy bármiről. De picit beszéljünk az aranylabdáról, mert közeledik az aranylabda, egy hónap sincs már, és megtudjuk, hogy 2026-ban ki lesz az aranylabdás, ami azért különleges, mert mégiscsak volt egy világbajnokság ebbe az évbe. Mindig nagy kérdés a VB évében, hogy a VB, vagy pedig az idény az, ami dominál. Szóval mit érezte? Jamal ugye aranylabdásnak hirdeti magát, például Bappé esetében ez mindig vissza-vissza térő téma, most illetve olyanokat mondok, akik még várják az aranylabdájukat, de azért egy Rodri, aki már volt aranylabdás, egy Dembele, aki már volt aranylabdás, egyiküknek sem kell szégyenkezni amiatt, amit 2026-ban csináltak. Ott van egy Harry Kane adott esetben, szóval hogy érzitek, mi fog dönteni 2026-ban?
3: Én lehet, hogy nem leszek népszerű a Jamal és Bappé meg Haaland szurkolóknál,
1: hogy a
3: Hollandról nem beszéltünk,
1: igen.
3: Vagy nem említetted.
1: És még Lionel Messi.
2: Hát, de igen. Egyébként igen.
0: Felkészül.
3: Igen. Nyilván, persze. De tehát, hogy ugye nem nagyon, vagy hát ritkán fordul elő aranylabdánál, ugye, hogy egymás után ugyanaz nyeri két évbe, de én változatlanul azon a véleményem vagyok, hogy engem Dembélének a futballja, meg a játéka, meg az, amit ő hozzátesz, akár a válogatottba, akár a Paris Saint-Germainbe, az a játék összképéhez, az számomra még mindig egy nagyon-nagyon magas dimenzió. Ettől függetlenül, mivel nem fogja újra megkapni, ezért én azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon sokat fog számítani a gólkirályi cím a VB-n, meg Bappénak az a fajta vezér alakja, hogy a francia válogatott ugyancsak csak negyedik helyig vitte a francia válogatottat, ami persze ront az összképen, de hát azért mégiscsak sokat tett azért, hogy...
1: A Reállal meg nem értett semmit.
3: Igen, tehát hogyha az eredményeket nézzük, ugye akkor nem jogos, de ugyanakkor meg kétségtelen, hogy Mbappénak a játékába is, vagy a játéka is nagyon fontos mind a válogatott számára, mind a Real Madrid számára, úgyhogy én egy hajszállal úgy gondolom, hogy talán, persze, hogyha az eredményeket nézzük, akkor meg Jamalnak jogos az elbizakodottsága, csak Jamal esetében én nem érzem azt, hogy ő, persze ő megindokolja, hogy miért gondolja azt, hogy a VB cím után neki de jár az aranylabda.
1: Pont nem csinált ő annyira sokat.
3: De pont nem, én is ezen gondolom.
1: A Barszában meg a BL-ben gondolom, nem.
3: Tehát, hogy nem
1: mindenhol vannak
3: nem
1: lyukak.
3: Tető, nem igen, de mindenkinél,
2: tehát nincs tökéletes teljesítmény ez az idén, vagy hogyha ha most az eredményeket nézzük, akkor meg Fabián Ruiz a megfejtés.
1: Aki szóban se jön.
2: Igen, mert ő
1: a BL győztes világbajnok.
2: Igen, tehát, igen, tehát trófea szintén, igen. És mégis, tehát az elképzelhetetlen lenne.
1: És még azt se felejtsük el, hogy ő volt az, aki menet közben kiszorította Pedrit a spanyol válogatott kezdőjéből a végén.
2: Arról nem is beszélve, hogy a jó ember már gyakorlatilag itt 3 éve folyamatosan döntőzik minden fronton, de hát igazából már egy ilyen karrier
1: aranylabdát kapatta, vagy aranylabdát nem erre adják.
2: Egy ilyen fél évtized aranylabdát, igen.
1: El tudjátok képzelni, hogy valahogy Messi fut be? Most komolyan.
3: Hát elképzelni el tudom, csak...
1: Mondjuk, ha megnyerték volna a VB-t, akkor sokkal... Hát sokkal netesebb lenne a helyzet, azért így, hogy nem nyerték meg itt talán nem, mert ugye mégiscsak egy amerikai ligában van amúgy évközben.
3: Hát igen, csak ugye egy véleményműfajról beszélünk, itt mindenki persze szavaz, úgy, ahogy gondol, mert ugye én most elmondtam, hogy én hogy gondolkodom, de hát egy csomóan másképpen gondolkodnak, vagy csak az eredményt nézik, vagy a nem tudom, szimpátia szavazás, vagy akármi, tehát hogy nagyon sok minden számított, tehát elképzelni el lehet, de az már azért tényleg mindenféle csodát, vagy meglepetést felülírna szerintem, hogyha idén is Messi kapná.
1: De Ronaldo biztos nem fogja legalább.
3: Tehát hát most... azt azért, na az aztán végképp.
1: Portugália ott lett volna négybe a VB-n, akkor őt is lehetne mondani nyugodtan.
2: De igen, de legfeljebb ugyanannyival, mint Messi. Tehát, hogyha
1: világos.
2: Csak ugye, tehát Messinél igazából...
1: Én nem azt mondtam, hogy én rájuk szavaznék, hanem hogy felvetődne a neve.
2: Nem csak Messi alapvetően legitim jelölt, mert a VB-n leszámítva a döntőt, olyan teljesítményt nyújtott, ami egy korabeli játékosnak, hanem egy bármilyen játékosnak, ráadásul egy címvédőként, tehát a legyőzendő ellenfél csapatkapitányaként nyújtott, szóval azért ott le a kalappal előtte, de valóban, mivel a döntő nagyon pocsékú sikerült, és egyébként meg a VB-n
1: is kaptak.
2: Mert az összprodukciója Argentinának, és most nem csak a rugdosódásról beszélek, hanem arról, hogy esélytelen volt Argentina a döntőben. Ja. De hogy a VB kívüli teljesítménye az gyakorlatilag mérhetetlen a nemzetközi szintet tekintve.
1: Na, és akkor te kinek adnád, mert akkor Tominál mondhatjuk, hogy adnád Dembélének, de Mbappé lesz.
3: Ez volt a tippem a Mbappé, egyébként igen. Én szívem szerint Dembélének adnám.
1: Balázs? Fabián Ruiz, tudom.
2: Hát majdhogy nem, tehát igen. Még azon gondolkoztam, hogy Londonban lesz a ceremónia, Harry Kane olyan titkos, az a súranó pályás befutó lehet, de neki, tehát akkor már inkább
1: ő se nyert, se BL-t, se VB-t.
2: Igen, akkor már inkább Mbappé. De azért mondtam, hogy nincs tökéletes teljesítmény, leszámítva Fabián Ruizét.
1: Mondjuk Kane teljesítménye majdhogy nem tökéletes volt, csak ugye csapatjáték
3: pont
1: a futballban.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy ha egyébként az eredményektől eltekintünk, és azt nézzük, hogy amit a Dembélénél is kiemeltem, akkor a Harry Kane-nél ugyanezeket ki lehet emelni, mert ugye ő nem csak klasszikus befejező csatárként vagy kinezésként, hanem egy csomó minden más tesz hozzá. Soha nem volt a kedvencem, meg nem is lesz, de ettől függetlenül azt el kell ismerni, hogy elképesztő képességű futballista.
1: Gabi?
0: Kén.
3: Tényleg? Most, hogy így felvezettük.
0: Jamal vagy kén.
1: Jamal vagy kén. Még jobb. Én Rodrinak adnám. hogy akkor jöjjön egy olyan név. De tényleg. Biztos, hogy spanyolnak adnám. Én régi iskola híve vagyok, én Cannavaro-nak is örültem, pedig annak sokan nem 2006-ban, de én úgy vagyok vele, ha valaki egy évben megnyeri a VB-t, akkor abból a csapatból kerüljön ki az aranylabdás, mert VB az mégiscsak VB. Ha meg a spanyolok közül, hát Jamalnak biztos nem, ha meg a spanyolok közül, és akkor Fabián Ruiznak sem, akkor kinek? Pedri nem játszott annyit, meg nem játszott igen, a jól a VB-n, tehát akkor meg amúgy is Rodri lett ugye a VB legjobb játékosa.
2: Igen, de ebből a spanyol válogatottból most őszintén, hogyha a szívedre teszed a kezed, nem volt olyan kiemelkedő játékos, abszolút, mint a többi válogatottban egy-egy. Tehát Holland, amilyen jó volt a norvégoknál, ahogy Messi, amilyen jó volt az argentinoknál.
1: 2010-ben világbajnokok lettek, Messi kapta az aranylabdát, még véletlenül is egy spanyol, pedig azért ott Xavi, Iniesta volt, de ők sem olyanok voltak, hogy most valamelyikük így kivilágított volna abból a csapatból, mert az igazából egy ilyen óramű volt az egész spanyol válogatott.
2: Igen,
1: de érdekes játék lesz minden esetre. Nyilván nem ez a legfontosabb kérdése az évnek a futballban, hanem sokkal inkább az, hogy például a magyar válogatott mire megy a Nemzetek Ligájába, vagy a Ferencváros mire megy az Európa Liga alapszakaszába, amit ugye már lassan hajlamosak mondjuk, olyan régen volt, hogy már is felejtettük, hogy milyen nagyszerűen kezdett. Úgyhogy lesz mit nézni, meg lesz szurkolni, például ma 20.45-től ugye magyar-ukrán itt a Nemzeti Sportrádióban is. Köszönöm szépen a Nemzeti Sportkörben a részvételt Kis Tamásnak, Turi Gábornak és Gyenge Balázsnak. Megyünk mindjárt tovább a hazafutással.
8: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok!
9: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: 5 óra múlt, a mikrofonnál továbbra is Elpap István, magazin óránk következik, mégpedig rendhagyó, Gurulj belassítva is magazinunk, az nem rendhagyó, hogy Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal, az viszont igen, hogy élőben, egyenesen a Puskás Arénából.
0: Ez a Gurulj belassítva is a Nemzeti Sportrádióban.
2: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit Hajdú B. Istvánnal és jó magam Berkesi Judit. Így van, itt vagyunk a Puskás Arénában, és mi már ilyenkor lélekben egyre jobban hangolódunk a válogatott mérkőzésre, amelyet a magyar csapat Ukrajnával vív a Nemzetek Ligájában. Ugye a B divízióban szereplünk a második csoportban, és az első idei tétmérkőzésén lép pályára a magyar csapat. Ebben a csoportban Magyarország és Ukrajna mellett még Észak-Írország és Georgia szerepel. Na de, kezdjük akkor ezt az évet azzal, hogy visszatekintünk már mint az idei év felkészülési mérkőzéseire is, hiszen ez az első tétmérkőzés az írek elleni fájó vereséget követően, amit magunk mögött kellett hagyni. Megtörtént ez ebben az esztendőben, amikor erre a mérkőzésre készülsz te, Pisti, hiszen itt van már a sok-sok jegyzeted, amit én látok, és innen tudok lesni is majd a beszélgetésünk alatt, akkor foglalkoztál-e még az írek elleni összecsapással, vagy most már sokkal inkább az idei találkozókkal, illetve előrefele nézve a Nemzetek Ligája mérkőzésekkel?
3: Őszintén szóval az írmeccs olyan szempontból nem jutott eszembe, hogy ez most tétmeccs, és az is tétmeccs volt, és négy barátságos mérkőzés, mert az egy egészen különleges találkozó volt, ott ugye a világbajnokságra való kijutás volt a tét, illetve hát a pocsalejtezőt kellett volna elérnünk ott egy döntetlennel, és nem sikerült. Nyilván ennek a Nemzetek Ligája sorozatnak azért kisebb a tétje. Egyébként most fölkapcsolták itt a reflektorokat már a Puskás Arénában, még a nézők nincsenek itt, hiszen 20 óra 45 perckor kezdődik majd az összecsapást, amit az M4 Sporton és a Sportrádióban is lehet látni, illetve hallani, valamint ugye a weben is. 61.577 nézőt várnak, 3.100 vendégszurkoló jöhetne, és ugye szeptember 3-án hunyt el Martos Győző, akinek a tiszteletére egy egyperces gyászszünet lesz, és az ő legemlékezetesebb mérkőzése, és milyen a sors, ugye a 70-es évek végén a Szovjetunió elleni összecsapások voltak, és a Szovjetuniónak egy ukrán aranylabdás balszélsője volt Oleg Blokhin, aki ellen, amikor Magyarországon játszott Martos, akkor Blokhin megmozdulni sem tudott, és kétszer is, 77-ben és 78-ban is megvertük a Szovjetuniót Budapesten, ami azért a 70-es években egy óriási tettnek számított minden fajta szempontból. Úgyhogy így indul majd a mérkőzés. Igazából ugye ezen a négy mérkőzésen, amikor a magyar válogatott játszott kétszer márciusban, kétszer pedig júniusban, ugye 28 játékost próbált ki Marco Rossi. Voltak újoncok, voltak olyan játékosok is, akik elköszöntek a válogatottól, mint például ugye az egyik kapusunk Szappanos Péter, és tegyük azt hozzá, hogy ezen a négy meccsen azért nem kapott ki a magyar válogatott. Igaz, az ellenfelek nem voltak a legrangosabbak, bár ugye a görög csapat például ugye a Nemzetek Ligája A csoportjában játszik, és tegnap éppen Szerbiában nyert, tehát egy jó görög csapat ellen vívta a magyar válogatott azt a mérkőzését. De hát nem ugyanaz, ugye a négy meccsből egyébként csak három volt a Puskásban, hiszen Debrecenben játszottunk meccset, és milyen érdekes, megnéztem, kicsit csapongok, ugye a magyar válogatottban a várható kezdőcsapatban az egyik leggólerősebb játékos az Schäfer András, aki 5 gólt lőtt a válogatottban eddig. Ugye Szoboszlai 18-at, ő a legeredményesebb, de Schäfer érdekes módon a Puskásban soha nem lőtt gólt. Tehát a két magyarországi mérkőzésén, amikor betalált, az egyik a Szusza Ferenc stadionban volt Ciprus ellen, a másik pedig ugye a legutóbbi kazakok elleni mérkőzésen Debrecenben. Egyébként gólt szerzett ugye a 2021-es Európa-bajnokságon a németek ellen, egy lengyelek elleni idegenbeli VB-selejtezőn, és egy törökök elleni fájdalmas Nemzetek Ligája pótselejtezőn, ugyanis 2025-ben ugye az A divízióban maradás volt a tét a magyar válogatott számára, és Törökországba 3-1-re kikaptunk, Schäfer szerezte a mi gólunkat, itthon pedig egy 3-0-ás vereség. Egyébként összesen hazai pályán ebben a sorozatban, a Nemzetek Ligájában 3-szor kapott ki a magyar válogatott. Egyszer az olaszoktól, egyszer a Csercsaszov vezette oroszoktól, és ez volt a harmadik mérkőzés 13 meccsen. Úgyhogy azért a Nemzetek Ligájában nem olyan rossz a mérlegünk, meg egyáltalán ez az egész Nemzetek Ligája sorozat egy picit úgy tűnik, mintha nekünk találták volna ki.
2: Annak ellenére, hogy még sokan tőlem még mindig kérdezik, hogy akkor most hogy is van a lebonyolítás, és mi a jelentősége a Nemzetek Ligájának. Ugye ne felejtsük el, hogy ebben az időszakban korábban, 2018-at megelőzően felkészülési mérkőzések voltak. Viszont most lett egy olyan sorozat, amely második esélynek is felfogható többek között az Európa-bajnokságra való kijutást tekintve, de ezt még az EB selejtezők előtt vívjuk meg, de ugye a kalapbesorolás szempontjából sem mindegy, hogy hogy végzünk és hogy teljesítünk. De érdekes azért ez az összefonódás a Nemzetek Ligája és Marco Rossi között, hiszen ugye az első válogatott mérkőzése szövetségi kapitányként az első Nemzetek Ligája mérkőzésünk volt. Elkezdtünk nosztalgiázni, nem először igen, beszélgettünk.
3: Néhányan ott szeptemberben ünnepelték a születésnapjukat.
2: Igen, a születésnapomon Tamperében lépett
3: pályára. Másnap volt Rossi,
2: így van, Marco Rossinak másnap van a születésnapja. Na, de ne térjünk el a tártól, hiszen ott kezdődött azért egy történet Marco Rossi életében, és a magyar válogatott történetében is, és hogyha már te említettél játékosokat, azzal, hogy Sallai Roland kiesett, és ugye nem bevethető ezen a 4 mérkőzésen, jelenleg már egyetlen olyan játékos sem szerepel a magyar válogatott keretében, aki ott lett volna ezen a 2018-as finnországi mérkőzésen. Szóval komoly utat járt be a válogatott és a csapat. Persze Sallai vissza fog térni, reményeink szerint minél hamarabb, akár ugye majd a novemberi összecsapásokra, de szépen kicserélődött a magyar válogatott kerete.
3: Igen, azt néztem, hogy abból a csapatból, amelyik Finnországban játszott, és 1-0-ás vereséget szenvedett, abból a csapatból azért a csapat fele az még jelenleg aktív. De mondjuk Gulácsi Péter már nem válogatott, mert lemondta a válogatottságot. Játszott például Fiola, játszott Lang, és játszottak olyan játékosok, Pátkaitól kezdve, nem tudom...
2: Stieber is volt.
3: Igen, Stieber, akik már visszavonultak, vagy alacsonyabb szinten játszanak, de ebben a Nemzetek Ligája sorozatban mutatkozott be Vili Orbán a magyar válogatottban, és azóta a legtöbb mérkőzést Rossi vezetésével, ugye a Rossinak ez most már 87. mérkőzése lesz, a eddigi 86 Rossi meccsből 68-szor Vili Orbán ott volt a pályán. És ugye az első, azt hiszem az első 2 mérkőzésen nem játszhatott, tehát ha úgy veszük, akkor a 84-ből 68 az egy kifejezetten jó arány, és ugye most is mindenki azt találgatta, még ugye hivatalos összeállításunk nincs, csak 23-as keretünk a mai összecsapásra, hogy vajon ki lehet Vili Orbán társa, hiszen Vili Orbán azon a Nemzetek Ligája sorozaton bejátszotta magát a csapatba. De egyébként hozzáteszem, hogy abban a Nemzetek Ligája sorozatban Finnország, Görögország és Észtország volt az ellenfelünk, azt a C divízióban játszottuk.
2: Ott kezdtük.
3: És ott lettünk másodikak. De aztán az átszervezés a Nemzetek Ligájának azt jelentett, hogy fölkerültünk a B divízióba, amit a 2020-21-es sorozatban megnyertünk, az orosz, a szerv és a török csapat ellen. Följutottunk az A divízióba, és ott ugye 2 idényen keresztül játszottunk. Egyszer másodikak lettünk a csoportban, az volt az a bizonyos olasz-német-angol halálcsoport, ahol az angolokat 2-szer is megvertük például. És a 2024-25-ös idényben a németektől, a hollandokt és a bosnyákoktól se kaptunk ki itthon. A bosnyákokat megvertük idegenben, de aztán ugye megint csak az átszervezés miatt a harmadik hely az nem jelentett közvetlen bentmaradást a csoportban, hanem játszanunk kellett egy B-ligás második helyzettel, ez volt a török csapat, és így estünk ki, ami azt jelenti, hogy most a B-divízióban játszunk. Összehasonlításképp az ukránok az első Nemzetek Ligája sorozatot a B-divízióban kezdték, csak 2 ellenfelük volt, Csehország és Szlovákia, és feljutottak az A-divízióba, ahonnan viszont csont nélkül a spanyol-német-svájci hármas után kiestek, és azóta folyamatosan a B-divízióban játszanak, mindig másodikak, és most sem tudtak följutni az A-divízióba, mert ők meg a pótselejtezőt tavaly márciusban az A-divízióba való jutásért vívták, és meg is verték a belgákat 3-1-re otthon. Na most ez is ugye egy egy nagy kérdés, miközben elnézésüket kérjük, de a magyar himnusz szól, hiszen hangpróbát tartanak a stadionban, de hát ugye mondani szokták, ez az élő adás varázsa, de Belgiumban 3-0-ra kikapott az ukrán válogatott, és így maradt a B divízióban. És ugye mind a két csapatban az még azonos, hogy mind a kettő lemaradt az előző világbajnokságról. Most Ukrajnáról tudni kell, hogy 1992 óta független, a 94-es VB selejtezőkön még nem indulhatott. De 1998 óta minden VB selejtezőn indulhatott. 2006-ban kijutott, mi több, a legjobb 8 közé jutott a világbajnokságon Németországban, és csak a későbbi világbajnok Olaszország állította meg az akkor még Shevchenkóval a pályán felálló ukrán csapatot. Azt azonban tegyük hozzá, hogy a másik 7 VB-ből 6-szor pótselejtezőn estek ki az ukránok. Tehát mindig eljutottak egy kivételével odáig, hogy játszhattak a VB-re a kijutásért. Legutóbb épp a svédek verték ki őket, de hát ugye az utóbbi pár évben az ukrán válogatott, hogy úgy mondjam, a hazai pálya előnyét nem élvezhette, hiszen egy nagyon hányatott sorsú válogatottról van szó. Jobbára Lengyelországban játszották a hazai mérkőzéseiket. Ellenünk majd ugye október elején Nagyszombaton, Szlovákiában játszanak, vagy Szlovákia területén fekvő Nagyszombaton játszanak, abban a városban, ahol egyébként Szoboszlai Dominik először volt válogatott.
2: Igen, és ami még érdekesség, hogy Ukrajna ellenünk játszotta az első hivatalos mérkőzését még 1992-ben, tétmérkőzésen viszont most találkozunk először keleti szomszédunkkal. Beszéljünk még egy kicsit a Nemzetek Ligája lebonyolításról. Ugye most megint máshogy van, abból a szempontból, hogy 4 mérkőzés 11 nap alatt. Tehát azért ez egy egyel nehezebb műfaj, én azt gondolom, mint amikor 2 mérkőzésenként játszott ugye a magyar csapat, főleg úgy, hogyha elveszítünk 2 kulcsjátékost, és 4 mérkőzésen kell őket pótolni. Nem tudom, hogy mennyire jó, ha arról beszélünk, hogy kik nincsenek. Már ugye a tegnapi felvezető műsorunkban is beszéltünk arról, hogy meg kell találni az egyensúlyt, mert ha most arról beszélünk, hogy ki nincs, és ezzel mennyivel vagyunk esetleg kevesebbek, az nem visz előre semennyire a mai meccs tervet illetően, na de mégiscsak, ha már említettük Sallait, azért természetesen meghatározó játékosa ennek a magyar válogatottnak, ahogy Varga Barnabás is, aki szintén nem lesz itt. Ez a két játékos az elmúlt években termelte egyébként a legtöbb gólt Szoboszlai Dominikkal együtt, tehát egyértelmű az ő jelentőségük. Na de most akkor 4 meccs. Erre mennyiben kell szerinted máshogy felkészülni, gondolkodni, kezdőket összeállítani, és ugye van 6 újoncunk, egy ilyen sorozatban nem lehetséges, hogy nem mutatkozzon be közülük akár többen, vagy mindenki.
3: Igen, azt tegyük hozzá, hogy noha kezdő csapatunk nincs, de a 23-as keret megvan. Ebből, és ugye 26 fős keret tehát hívott össze Marco Rossi, cserélődtek ugye közben az emberek, hiszen menet közben is kiestek. Ugye Varga és Sallai mellett van 3 játékos, aki biztosan veszem, hogy kerettag lett volna. Az egyik Dárdai Márton, aki sérüléssel bajlódik, a másik Stiles, aki nagyon jól játszik a West Bromwich Albionban, de ő is sérült. És ugye ne felejtsük el, hogy az év egy olyan Schön Szabolcs győztes góllal indult, ami miatt érzésem szerint Schön is most itt a válogatottban lenne, de ő is sérült. Ez közel 160 válogatottság és 31 gól. Ennyi hiányzik nálunk. Egyébként, ha megnéznénk az ukránokat, és meg is nézhetjük, ott a sérültek és a különböző okok miatt nem játszok közül, majd 300 válogatottság esett ki.
2: Ott is komoly szám jön össze, ugye?
3: Úgyhogy ha azt mondjuk a magyar csapatra, hogy egy picit tartalékos, akkor az ukránra is. Ami pedig az újoncokat illeti, ugye a 6 kerettag újoncból 3 ma nincs a 23-as keretben. Tehát Doktorics, Tóth Milán, bocsánat, Doktorics, Szalai és Várkonyi bemutatkozására biztos, hogy várni kell, mert ők nem lesznek itt. De mit is mondott ugye tegnap a sajtótájékoztatón Szoboszlai Dominik, hogy lehet, hogy aki ma a keretben sincs, az a következő mérkőzésen kezdő lesz. És én megnéztem, hogy az utóbbi évtizedekben egyetlen egyszer volt arra példa, hogy 11 nap alatt 4 meccset kellett lejátszani. Ez a 2022-23-as Nemzetek Ligája sorozat volt, amikor 11 nap alatt megvertük az angolokat, majd kikaptunk Olaszországban az olaszoktól, x-eltünk a németekkel, majd elmentünk és 4-0-ra megvertük az angolokat Angliában. Tehát olyan rosszul nem jöttünk ki, és ez a 4 mérkőzés, ez azért rangjában vagy az ellenfelek minőségét tekintve, hát még talán rangosabb is, mint most itt az ukrán, északír, Georgia, Ukrajna 4-es. Tehát magyarul fel lehet erre azért készülni, de nyilván én azt gondolom, hogy ez a keret mélységére egy példa, amit Marco Rossi is mondott, ugye Jürgen Klopp, aki tegnap mutatkozott be a német válogatott kispadján egy 1-1-es Hollandia elleni döntetlennel, ugye 22 játékos hívott meg az első két meccsre, és 22-t a másikra. Hát azért 44 magyar játékost, és ha a németek közül valaki megsérül, talán könnyebben pótolják, és itt jutunk el odáig,

0: Igaz, egy bolgár öngól kellett hozzá, de abban az évben, 2023-ban, és akkor most vonok megint egy pici analógiát azzal, amit mondtál, hogy a felkészülési mérkőzés, ugye, és mérkőzések, abban az esztendőben nem kapott ki a magyar válogatott. Tehát ha ezt 2026-ban is meg tudnánk csinálni, ez 6 nemzetek ligája meccset jelent, tehát összesen 10 mérkőzést, csak úgy, mint 2023-ban, akkor az jó lenne. Hozzáteszem, hogy például Lukács akkor robbant be az örmények elleni mérkőzésen, aki feltehetően a mai találkozón valamilyen szerephez jut, Lukács érzésem szerint, amikor nem volt Varga, ott egyébként a másik gólunkat az a Gruber szerezte, aki most nem kapott meghívást. De nyilván ez játékban más, és még arra visszakanyarodom, aztán a tervezett csapatról is érdemes talán néhány szót mondani. Szóval, hogy erre a Nemzetek Ligájára azért nem szabad legyinteni. Nekünk ez nagyon sokat jelentett. Ugye volt arra példa, hogy ennek köszönhettük, ugye a 2021-es Európa-bajnokságra, hogy pótselejtezőt tudtunk játszani. Most ugye az a helyzet, hogy mindegyik csapat azért alapvetően a 2028-as Európa-bajnokságra készül. A magyar is, az ukrán is, valamennyi együttes. Ugye csalóka ez a mi csoportunk, mert egyetlen világbajnoki résztvevő sincs, aki ott volt a legutóbbi VB-n, ugye idén júniusban, júliusban. De az ukrán és a georgiai válogatott is kim volt a legutóbbi EB-n, az északír csapat pedig a világbajnokságon pótselejtezőt játszott. Tehát ezek azért nem gyenge ellenfelek, kétségtelenül nem a spanyol, olasz, nem tudom én, német, holland, francia, portugál vonulat, de jók. És épp ezért jó lenne ugye megnyerni a csoportot egyfelől, mert a következő Nemzetek Ligája sorozatban akkor az A divízióban játszanánk. És ahogy azt elmondtuk, ebben a Nemzetek Ligája kiírásban, ezekben a kiírásokban azért itt játszottunk a németekkel jó mérkőzéseket, az angolokat megvertük, a németeket is vertük ugye Németországban. Játszottunk az olaszokkal, játszottunk egy remek mérkőzést más ellenfelek ellen is. Milyen jó lenne mondjuk a franciákkal, a spanyolokkal összecsapni, ugye a portugál válogatottal a selejtezőkben voltunk itt, tehát egyfelől ez lenne a jó. Másfelől ugye a 2028-as Európa bajnokságra selejtezők során lehet kijutni. Ugye ezt az EB-t négy országban rendezik, Anglia, Skócia, Wales, Írország. Mind a négy válogatott részt vesz majd az Európa bajnoki selejtező sorozatban, az jövő tavasszal kezdődik, 12 csoportban, vagy 4 vagy 5 csapatos csoportokban. Minden csoport győztese kijut, az ugye 12 válogatott, illetve a 8 legjobb csoport második. És a fennmaradó 4 helyért küzdenek a csapatok. Ha esetleg ebből a 4 rendezőből...
1: Igen, az is kérdés, hogy a rendezők hogy szerepelnek a selejtezőben.
0: Ha a rendezők nem jutnak ki a selejtezők után, nyilván nekünk az lenne az érdekünk, hogy kijussanak, meg az, hogy kijussunk mi is csont nélkül, de mondjuk nehéz elképzelni az angol válogatottról, hogy mondjuk nem fog kijutni az északiről, meg a Velsziről már elképzelhető, vagy a skótról is. De onnantól kezdve a Nemzetek Ligája jogosít majd pótselejtezőre, méghozzá a Nemzetek Ligája azon csoport győztesei, és ez nagyon-nagyon fontos, akik a selejtezők során nem tudtak kijutni az Európa-bajnokságra. Mondok egy talán extrémnek tűnő példát. Ugye jelenleg a Nemzetek Ligájában például a németek, a hollandok, vagy a portugálok és a norvégok egy csoportban vannak. Ha mondjuk Norvégia nem nyeri meg a csoportját, mert Portugália megnyeri, vagy Hollandia nem nyeri meg a csoportját, mert megnyeri Németország, és nem végez az első két hely valamelyikén, vagy olyan második helyzet lesz, amelyik nem jut ki az EB-re, akkor valószínűleg, mint Nemzetek Ligája csoport második, nem fog pótselejtezni, mert a D-liga vagy a C-liga győztese, ha nem tud a selejtezőn kikerülni, akkor megelőzi őt ebben az összevetésben. Tehát magyarul nagyon fontos lenne megnyerni ezt a csoportot. Illetve hát a legfontosabb, nem kiesni a C divízióba. Ugye a negyedik helyzet az kiesik, a D divízió majd megszűnik, és ABC lesz csak a következő Nemzetek Ligája sorozatban, de megint osztályozó mérkőzéseket is lehet játszani. Úgyhogy
1: a második osztályozót játszik, ugye?
0: A feljutásért.
1: A harmadik bennmarad, és ahogy mondtad, A negyedik EB osztályozót játszik a bennmaradásért, ami szemszögünkből. Csak azért kérdezem, mert szerinted hogy érdekel?

0: érdemes neki menni. Tehát megnyerjük a csoportot, vagy meccsenként gondolkodva haladjunk. A feljutás lehet a cél, vagy pedig úgy kell gondolkozni, hogy tényleg ez a második esélyünk az EB selejtezők után, hogyha jól sikerül a Nemzetek Ligája. Szóval így összetett ez a történet, de kérdés, hogy túl kell-e ezt így gondolni játékos szempontból.
1: Nyilván vannak olyan nemzetek, elsősorban az A divízióban lévők, tehát nem gondolnám, hogy mondjuk, tehát Jürgen Klopp, ha már őt hoztam példának, 44 játékos behívhat, mert ha a Nemzetek Ligájában gyengén szerepelnek, azért a német válogatott úgy össze fog állni, hogy 2027-ben nehezen tudom elképzelni, hogy ne jusson ki az Európa-bajnokságra. Vannak olyan csapatok, és a magyar ezek közé tartozik, akinek azért a részvétele egyáltalán nem biztos. Tehát nekünk a Nemzetek Ligájában való jó szereplés az nagyon-nagyon fontos lehet, mert egy mentővet jelenthet. Sőt, tovább megyek. Ha mi megnyernénk ezt a csoportot, akkor nagy valószínűséggel, majdnem azt mondja, az EB selejtezőn csinálhatunk bármit, úgyis pótselejtezőn kijutunk. Mondok egy példát, ugye a legutóbbi világbajnokságra a svéd válogatott úgy jutott ki, hogy egyetlen VB selejtezőt sem nyert, de a Nemzetek Ligájából tudta, hogy úgyis pótselejtezni fog, és a két pótselejtezőjét sikeresen vívta meg. De a legfontosabb talán az, hogy megtaláljuk azt a csapatot, amelyik a jövő évi Európa-bajnoki selejtezőken játszhat. Tehát nekünk bizony meg kell találni, hogy Vili Orbán kivel játszik a legjobban, mint belső védő, és azt is meg kell találni, ha nincs Vili Orbán, mert eltiltják, vagy megsérül, vagy nem bírja, és egyáltalán nem biztos, hogy itt is 4x90 percet például Vili Orbán játszani fog, mint a 30-on fölül lévő
0: de
1: belső védő.
0: Dehogy nem, ha rajta múlik, igen.
1: De nem biztos, hogy rajta múlik. Magyarul mindenkire szükség van, ráadásul most ez az első mérkőzés. Tehát ha mi itt jól rajtolunk, a következő meccsünk elvileg, még egyszer mondom, elvileg a csoport leggyengébbi az északír válogatott ellen. Ha két meccsből szereznénk 6 pontot, akkor a grúzok elleni hazai találkozó, de még inkább az ukránok elleni negyedik mérkőzésen már lehet abból a szempontból számolgatni, hogy jó nekünk az X is, mindenképpen győzelemre kell játszani, és így tovább, és így tovább. Itt viszont én azt gondolom, hogy kb. 60 ezer néző előtt muszáj lenne jól játszani, és előre lépni játékban, valamint eredményességben is, amellett, hogy új játékosokat be kell építeni a csapatba, hiszen, és ez egy egészen döbbenetes szám, megint a magyar himnuszt halljuk, de hát nem tudom, hogy hányszor fogjuk még ebben a hátralévő negyed órában, ami műsorunkban hátra van, elnézést érte, hogy közbe beszélünk. Szóval a 2024-es Európa-bajnokságon járt magyar keretből mindössze 6 vannak jelenleg itt, és 13 az ukránok. Ugye Ukrajna azon az Európa-bajnokságon
0: a legpehjesebb
1: úgy esett ki,
0: volt,
1: hogy 4 pontot szerzett, miközben egy másik csoportból a 3 pontot Szlovénia kiesett, Ukrajna csoport negyedik lett 4 ponttal, és gyakorlatilag csont nélkül búcsúzott, tehát még abban se reménykedhetett, hogy legjobb harmadikként tovább jut, mert mind a 4 csapatnak abban a csoportban, a románoknak, a szlovákoknak, a belgáknak, ők tovább jutottak, és az ukránoknak is 4 pontjuk lett.
0: Tudtam, hogy elmondod a csoport ellenfeleiket is.
1: Igen, hát egy utolsó ukrán-belgán kellett volna nyerniük, de hát ők az első mérkőzéseket rontották ott el, amikor ugye a románoktól kikaptak 3-0-ra. Akkor még Rebro vezetésével.
0: Igen, sok ilyen volt az ukránoknak az elmúlt időszakban, talán utáltál is erre, hogy ott voltak a közelben, a világbajnokságok közelében, az EB-n egy továbbjutás, akár a feljutás az A-ligában, és valami hiányzott, valami kicsi, vagy nem biztos, hogy kicsi, és talán ezért is kellett Szerhij Rebrovnak is távoznia a kispadról, de szerintem egy kicsit foglalkozunk még a mieinkkel, és a várható kezdő 11-jel, aztán még az ukránokra is rátérünk, mert szerintem sok érdekesség és izgalom van az ő keretüket, szövetségi kapitányukat is tekintve. Egyetlen egy mondattal kapcsolódnék rá, amit mondasz. Tehát igen, tehát ezek tétmérkőzések, de legalább annyira felkészülési mérkőzések az Európa-bajnoki selejtezőre, ahol újra teljesen kompaktnak kell lennünk. Na nézzük akkor, hogy kik várhatóak, ki az a 11 játékos, aki ott lehet.
1: Igen, és bocsáss meg, talán épp annak köszönhető, hogy olyan játékosok, akik még talán nincsenek is annyira leszállóákban, gondolok itt mondjuk Négóra, de vannak olyanok, akik még mindig stabilan futballoznak, mint mondjuk Fiola, azokra már nem számít a kapitány, hiszen jövőre ők már nem lesznek, és ha már itt tartunk, ugye említetted, hogy nézzük végig a csapatot. Hát ugye a kapuban azt hiszem most egyértelmű, hogy Tóth Balázsnak kell kezdenie, és ő is fog, érzésem szerint, aki ugye Blackburnben most már, hogy fölgyújult apróbb sérüléséből megint csak folyamatosan véd, ugye Dibusz Dénes eleve sérült, Szappanos visszavonult, Gulácsi lemondta a válogatottságot, tehát az 1990-es kapus generáció kivonult, Jakubisvili nem nagyon véd a csapatában, ő maradt a spanyol másodosztályban, és így Pécsi Márk mellett, Gundel Takács Bence teljes joggal kapott meghívást. Az újoncok közül talán az ő pályára lépésére látom én a legkevesebb esélyt. De ha nézzük a védelem jobb oldalát, ugye említettem, hogy korábban ugye ott a bőség zavara volt, mert ott volt Négó, ott volt Fiola, ott volt Botka egyébként, aki most sérült, és ott volt Bolla. Ebből a négy játékosból lehetett választani, nem számítva, hogy klubcsapatában most már Stajsz is két mérkőzésen jobb hátvéd volt, Sallai folyamatosan jobb hátvéd, ugye mind a ketten sérültek, és Szoboszlai is szóba jöhetne a jobb hátvéd posztján, de ez a magyar válogatottban azért nem fog szóba
2: mégsem
1: jönni.
2: Mégsem jön szóba, utóbbi kettőnek
1: tehát
2: a
1: magyarul ott védelem. Bolla és Osvát közül kell választani, hát azt mondatja az idei forma, hiszen Osvát a Ferencvárosban sem stabil kezdő Nagy Olivér mellett vagy mögött, hogy Bolla helye onnan kirombathatatlan. Ugye az is tény, hogy most már a magyar válogatott a négy védős felállást forszírozza, nem pedig a három belső védő és a két szárnyjátékos. Willi Orbánról volt szó, Willi Orbán volt a legtöbbször válogatott Marco Rossinál.
2: Gyakorlatilag amikor bevethető, akkor ott van a pályán.
1: És idén is német kupa meccsen, Bundesliga meccsen, Bajnokok Ligája találkozón, bár ez épp utóbbi nem nagyon sikerült a Kómo ellen, ugye a Lipcse 4-1-re kikapott, és Orbán se játszott jól, de stabil tag.
2: És ugye 141. győztes bajnok ilyen szerepelt, Willi Orbán már itt ősszel ezzel klubrekorder lett, egyébként Gulácsit előzte meg, tehát azért a stabilitás és az állandóság, talán ez jut eszembe Willi Orbánról, akár a klubcsapatára gondolunk, akár a magyar válogatottra.
1: Igen, na most a védelem baloldala is ugye azzal, hogy nincs Stajsz, Doktorics ugye már kimaradt a keretből, van Kerkez, és van Nagy Zsolt, aki pótlólag került be a csapatba. Hozzáteszem, hogy neki még azért kell jó néhány mérkőzés, ő is hosszú sérülés után van. Tehát érzésem szerint Nagy Zsolt sem 90 perces játékos, vagy nem 4x90 perces, de inkább azt mondom, hogy 4x30 perces inkább. Ráadásul Kerkez is és Bolla is, hát Bollánál egészen félelmetes, megnéztem, hogy 36-szoros válogatott Bolla Vendegúz, és 34-szer vagy lecserélték, vagy becserélték. Tehát két meccset játszott végig összesen a válogatottban, és a túloldalon, ha megnézzük Kerkezt, Kerkeznél is ez az arány 32-ből összesen 9 meccset játszott végig. Tehát azt a két játékosunkat mi általában cseréljük. És akkor itt jön az, hogy még ami szóba jöhet, és ezért gondolhatom, és most persze meg fogom indokolni ezt is, meg azt is, hogy Willi Orbán mellett mondjuk Margraf lesz a kezdő csapat tagja, aki ugye Dániában folyamatosan játszik, és folyamatosan nem kap gólt a csapata, kétségtelen a dán bajnokság azért nem a világ top ligái közé tartozik, de Margraf tud balhátvédet is játszani. Tehát ha mondjuk Kerkezzel valami történik, és Nagy Zsoltot fél még bedobni Marco Rossi, akkor akár középre is jöhet valaki, és akkor Margraf kihúzódik a védelem baloldalára, vagy bejöhető balhátvédnek is. Abban az esetben ugye adja magát, bár nyilvánvalóan Szűcs is a keretben van, ugye Várkonyi ma nem, hogy Csinger lesz az, aki Willi Orbán mellett játszik. Csinger ugye Hollandiában futballozik, a Groningen csapatában, és talán az ő játékára vagy értékére az a leginkább számottevő és figyelemreméltő adat, hogy őt augusztus 14-én igazolták le, 16-án már játszott a Groningenben, és azóta folyamatosan. A Groningen 8. helyen áll a holland bajnokságban, tehát nem nevezhető élcsapatnak, de úgy néz ki, hogy nem is a kiesés elkerülésért fog küzdeni. 6 meccsen játszott Csinger, 2 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség. Érzésem szerint ő meg tudja oldani ezt a feladatot. Talán nem olyan robosztus, mint például Margraf, de az előrejátékban talán még jobb is. Ugye tegnap láttam a M4 Sporton a felvezető műsorotokat, ahol Juhász Roland azt mondta, hogy nem feltétlenül szükséges egy jobblábas meg egy ballábas belső védő, lehet két jobblábas, és ha így van, akkor Csinger fog játszani.
2: Azért egy mondatot erre, még beleveszem Várkonyi Bencét is, aki most nincs a keretben, de hogyha megnézzük Vili Orbán mellett a további 4 belső védő, aki opció lehet, nekik összesen 4 meccse, és 138 játékperce van. Tehát azért itt Vili Orbánnak nagyon fontos feladata lesz, hogy irányítsa is a mellette levő belső védő, de hát ugye az egész védelmet, illetve a kapussal is együttműködve, ez egy fontos feladata lesz. Persze ez azért ismerős számára, de mégiscsak van ilyen értelemben egy kihívás. És ugye
1: még az nagyon fontos, hogy azért Orbán párja minden bizony egészséges lenne, Dárdai Márton lenne, aki ballábas is, tapasztalata is van, csak ő perceket játszott a Hertában, most aztán meg annyit sem, és most valószínűleg ugyanazt a sérülést, amit annak idején Szoboszlainál is nagyon nehezen kúráltak ki, Salzburgban el kell kezdeni kikezelni, és akkor talán majd a novemberi, vagy még inkább a tavaszi mérkőzéseken játszhat. Középpálya.
2: Itt is először mondjuk azokat, akiket valószínűsítünk, akik az előjelek alapján, akár a felkészülési mérkőzések alapján ott lehetnek a kezdő 11-ben. Én Séfer Andrást mondanám egyből, és Vitális Milánt, és talán még a 6-os pozícióban van még egy kérdés. Ugye Tóth Alex kapott lehetőséget még nyáron, viszont ő nagyon kevés játékpercet kap a klubjában. Mennyi esélyt látsz arra, hogy ő ott lehet, és ha nem ő, akkor ki lehet ott ebben a poszton, ezen a poszton?
1: Visszalépnék egyet, ugyanis a nagy kérdés az, hogy milyen poszton fog Szoboszlai Dominik játszani. Mert Szoboszlai Dominik is játszott.
2: Én őt a támadó sorban gondoltam, azért nem említettem most a középpályán.
1: Sőt, akár még hamis 9-esként, tehát visszavont középcsatárként is játszhat. Volt már erre példa, például Ervin Koeman irányításával, volt itt egy magyar-dán selejtező mérkőzés annak idején, amikor egyáltalán nem volt csatárunk, és Koeman azt mondta, hogy játszon a legjobb 11 játékos, szinte független attól, hogy kinek mi a poszt, és Huszti Szabolcs volt a centerünk. Na most nyilván ez még extrémebb lenne. Szoboszlaira érzésem szerint támadó középpályásként számít majd Rossi, hogy aztán középről vagy a szélről indulva azt Marco Rossi tudja, de azt hiszem, hogy Vitális bejátszotta magát a magyar válogatottba, az elmúlt NB1-es idény legjobb játékosa volt, aki aztán Görögországba szerződött, ahol BL mérkőzéseken, Görög kupa találkozón és görög bajnokikon is jól játszik. Zárójelbe jegyzem meg, hogy én nem tudom, hogy egy 6-0-ás mérkőzés állásnál Varga Barnabásnak miért kellett azon a görög kupa meccsen még játszania, de mindegy, belesérült, és ez az AEK Athénnak azért is baj, mert a bajnokok ligájában sem biztos, hogy a következő összecsapáson Varga játszani tud, de Vitális ott van. Schäfer helye úgy gondolom megkérdőjelezhetetlen. Schäfer viszont noha minden mérkőzésen játszott a Bundesligában, az Union Berlin összesen 17 gólt kapott 4 meccsen. Ez nagyon sok. Legutóbb a Bayerntől egy 7-est. Schäfer ott majdnem végig játszott, nem miatta kapták a 7 gólt, de ez nem feltétlenül egy jó emlék.
2: Egyébként ő nem csak középen volt, hanem balszélre is kihúzódva, tehát ő is több helyen feltűnt már a csapatában.
1: Igen. És akkor a harmadik, mondjuk azt, hogy középpályásunk, lehet nyilvánvalóan Tóth Alex, aki a válogatottban a legtöbb meccset játszott a jelöltek közül, de ő abszolút nincs játékban. Ő aztán tényleg csak perceket kap, ha egyáltalán kap. Ugye Tóth Rajmund jól mutatkozott be a válogatottban, gólt is szerzett a kazakok ellen, és Törökországban is egyre markánsabb. Most például ugye bármennyire is telítve vagyunk, ugye Niki Csert például, aki a portugál első osztályban játszik, nem hívta meg Marco Rossi, és ott van Csongvai, aki, hát nem mondom, hogy egy nagy rejtély, de aki a legtöbbet fejlődhette, hiszen ő Svédországban is nagyon jól játszott, és érzésem szerint teli találat volt neki a Szentetien, amelyik egy hatalmas múltú csapat. Ugyancsak francia másodosztályú együttesről beszélünk, de Csongvai azért írt alá több évre, mert egyértelmű cél, hogy ő francia első osztályban játsz, és a Szentetien följusson, mint hogy a Szentetien vezeti is a francia másodosztály. Úgyhogy Csongvai nem, hogy minden meccset játszott, hanem minden meccset végigjátszotta, és ellentétben a fehérvári, vagy éppen a stockholmi korszakával mindig a középpályán játszott, nem pedig belső védőként, mert rá ugye mondjuk a Videótonban, korábban még talán az Újpestben, de az AEK Stockholmban is, ott is számítottak, itt viszont egyértelműen középpályás, és egy fizikailag erős ukrán csapat ellen, én azt gondolom, Csongvai biztos, hogy valamennyi játék lehetőséget kap majd.
2: És ő legutóbb 2025 nyarán volt válogatott, majd lépett pályára a válogatottban, tehát az ő története is érdekes, hogy volt, amikor kimaradt, most megint visszakerült, és adott esetben még akár a kezdő 11-ben is találhatja magát.
1: Igen, hát Szoboszlai a Szoboszlai, tehát róla olyan nagyon...
2: a Szoboszlai, Dominik, így van. Egyébként, ha már azt mondtad, hogy milyen szerepkörben, még az is lehet, hogy változó szerepkörben mérkőzésen belül, tehát egy lehet egy szabadabb szerepkör, de az is lehet, hogy a mérkőzés alakulásától függően kicsit a szélebről, kicsit, nem tudom, előrébb a center pozíciója igen, mögött is, tehát azért sok helyet feltűnhet.
1: És a magyar válogatottnak ez erőssége lehet, hogy Szoboszlai mellett mondhatom, akár Lukácsot, mondhatom, nem tudom, Regicset, aki tud a jobb és a bal oldalon is játszani. Margráfról beszéltem, hogy belül is, kívül is. Csongvai akár védő, védekező középpályás. Tehát nagyon sok olyan játékosunk van, aki akár a mérkőzés közben egy cserével is egy másik pozícióba ugorva jó teljesítményt tud nyújtani. Ugye Szalai kimaradt most a csapatból, aki a válogatott mérkőzéseken berobbant, szó szerint robbant és jól játszott, amíg meg nem sérült, pont egy válogatott találkozón, az Bárány Donát, aki...
2: utólag kapott behívást.
1: Aki fölépült, játszott már a holland első osztályban, sőt gólt is lőtt, de érzésem szerint Bárány Donát 90 percet nem képes ezen a Nemzetek Ligája B-divízió szinten játszani. És egy ilyen játékosnál én azt gondolom, hogy nem azt kockáztatja majd a kapitány, hogy beteszi a kezdőcsapatba, aztán majd hajtsa ki magát és lecseréli. Mivel itt 4 mérkőzésről beszélünk, én azt gondolom, hogy ő ilyen 4x20 vagy 25 perces játékos lehet. Hozzáteszem, ha lenne Varga, Varga se játszotta volna a 4x90 percet végig. De ugye egy klasszikus center. Lukács esetében, ugye hát mégiscsak az előző év egyik gólkájáról beszélünk, ő több poszton is tud játszani, és neki van nemzetközi tapasztalata. Regics pedig ugyancsak Salzburgban Európa Liga találkozón is játszik, vagy játszott, illetőleg az osztrák bajnokság második helyezettje a Salzburg. Tehát akár ő is valamilyen szerephez juthat. Kérdés, hogy Szoboszlai balról indul, Szoboszlai középütt lesz. Ezt majd Marco Rossi dönti el.
2: Ugye, és ha nézzük, bocsánat, a támadókat, akkor Lukács Dániel a legtapasztaltabb a válogatottat tekintve. Ott van még Jurek Gábor, akiről nem beszéltünk, és aki szintén újonc lehet.
1: És Tóth Milán.
2: Illetve Tóth Milán is, aki szintén utólag kapott
1: igen,
2: behívást.
1: Na most ugye Jurek az MTK-ban balról indulva játszik, kvázi ugyanúgy, mint a Regics.
2: Regics, tehát egy profiljában hasonló
1: egy két tükör szélsőről beszélünk. Nyilván másik oldalon is tudnak játszani, ha kell. De balról viszont Tóth Milán indul a Vasasban, mert ott ugye Kosta a center. Ezért mondom, hogy center poszton, miután nincs Szalai, ha nem oda teszed Tóth Milánt, Jureket és Regicset, és azt mondod, hogy Bárány nem tud kezdeni, akkor én azt vélelmezem, hogy Lukács szerepe lehet ott, vagy éppen a két szélén bontunk, és Szoboszlainak kell középüt érkeznie. Nem tudom, hát ezt Marco Rossi tudja, de hát pár óra múlva, ugye 3 óra múlva kezdődik a mérkőzés, akkor kiderül majd.
2: Itt a beszélgetésünk végén ejtsünk szót azért az ukrán válogatottról is, amelyben szintén nagyon sok a hiányzó, sok a fiatal, 5 újonc is van, és 20 olyan játékos, aki az ukrán bajnokságban szerepel. Erre még nem volt példa, hiszen jóval több légiós volt korábban az ukránok keretében. Ráadásul egy olyan szövetségi kapitány irányítja őket, egy olasz szakember egyébként szintén, Andrea Maldeira, akinek ez mindössze a 3. mérkőzése lesz a csapat kispadján. Mondjuk ismeri az ukrán labdarúgást, és Andriy Shevchenkót is dolgoztak együtt, de mégiscsak az első tét mérkőzése. Ukrán szempontból szerinted ők hogy közelíthetik meg ezt a magyarok elleni első találkozót itt idegenben?
1: Az ukrán válogatottnak, főleg most a hiányzók miatt, hogy nincs Mudrik, nincs Zinchenko, tehát nagy nevek hiányoznak. Olyan nagy neveik nincsenek, mint mondjuk volt Blohin, vagy volt Shevchenko, Rebrov, igen. Tehát sorolhatnám. Még mindig Jarmolenko ugye a legnagyobb név, aki szintén nem gondolom, hogy 90 perces játékos. De az ukrán csapat keretértéke az egyszerűen 100 millió euróval nagyobb, mint a magyari. Még mindig. Az ukrán válogatott a 33. a világranglistán, a magyar a 39. Tehát én nem gondolnám, hogy az ukránok előtt járunk olyan nagyon. Talán az összeszokottság és a hazai pálya az mellettünk szól. Én azt gondolom, hogy az ukránok egy döntetlennel is bőven elégedettek lennének ezen a mai találkozón, de az ukrán futball soha nem a bekkelős fociról volt híres. Egy fizikailag nagyon erős csapatra számítok, akik egy azonos sebességgel képesek nem, hogy 90-120 percig is játszani. Talán, bár ugye mondtad, hogy nálunk is sok az újonc, meg a kevés válogatottsággal rendelkező, de talán tapasztaltabbak vagyunk, és ehhez a téthez jobban hozzá vagyunk szokva, és nekünk ez egy nagyon fontos, talán fontosabb mérkőzés, mint az ukránoknak. Én azt gondolom, hogy ez azt jelentheti, hogy egy góllal jobbak leszünk.
2: És a 12. játékos is tud segíteni, szóval azért itt a Puskás Arénának a hangulata, ez az atmoszféra, azért bízunk benne, hogy ott lesz mellettünk.
1: Igen, és a 12. játékos viszont sportszerűen segítsen, mert még a törökök elleni Nemzetek Ligája találkozó miatt egy zárt kapus vagy egy szektorbezáros büntetés lóg a levegőben, ami fel van függesztve, tehát itt abszolút sportszerű szurkolásra lesz szükség, de szerintem ez meg lesz, és akkor jó hangulatban mehetünk majd Belfastba, és amikor meg legközelebb Gurulj be lassítva is adást hallhatnak, akkor valószínűleg ugyaninnen jelentkezünk majd, csak éppen akkor már a Magyarország-Georgia mérkőzés előtt jövő pénteken.
2: 3 óra múlva pedig megkezdődik a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzés. Mára köszönjük szépen a figyelmet, a viszonthallásra!
3: Kosárlabdával folytatjuk, rajt van ugyanis a női kosárlabda NB1-ben, a nagyszerű világbajnoki szereplés után itthon is parketre lépnek a lányok. Például holnap rendeznek egy Szekszád NK a Pécs mérkőzést. A Pécs ugye a címvédő, de többen távoztak abból a csapatból. Például a válogatott Rátkai Eszter, aki éppen Szekszádra igazolt, a két csapat mérkőzése előtt Keszidóra kérdezte.
4: Munkából telt a nyár számodra, lévén ugye, hogy a válogatottal azért elég nagy falat várt rátok a világbajnokság, ugye ez szeptember közepén ért véget, akkor értetek haza, de hát most már nyakunkon az új magyar bajnoki szezon, mennyit tudtál pihenni, és mikor tudtál csatlakozni az új klubodhoz, a Szekszárdhoz, mert azért nem sok idő maradt neked is a szezon kezdésig.
5: Így van, egy bő hosszú hétvégén volt, és ott megpróbáltam minél jobban kipihenni magam, illetve Bihályéktól amilyen gyorsan lehet csak elkérni a csapatnak a játékait, a figuráit, és minél gyorsabban úgy felzárkózni már itthon, hogy hétfőn tényleg úgy kezdtem az edzéseket, hogy mentálisan teljes mértékben ott vagyok, és már a következő szezonra fókuszálok. Nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, ahogy ők fogadtak, és amilyen szeretetbe érkezhettem. Nagyon-nagyon jó edzeni a lányokkal, nagyon élvezem ezt az új közeget, és minden nap tényleg úgy kelek fel, hogy nagyon örülök, hogy ide mehetek leedzeni, és nagyon örülök, hogy ilyen emberekkel vagyok körbevéve, akik ennyire szeretik ezt a sportot, és ilyen profik itt, és minden nap tudok tőlük valami újat tanulni.
4: De hát hozzád hasonlóan azért számos új játékos érkezett, szóval nem te leszel egyedül hasonló cipőben, hogy azért újoncként mutatkozhat be a Szekszárd csapatában. Mik voltak az első benyomásaid, mennyire értitek már meg egymást a lányokkal, szóval milyen a közeg most ebben az új csapatban?
5: Én úgy érzem, hogy egy nagyon-nagyon fiatalos közegünk van, és ezt feltétlenül jól megértjük egymást a pályán, ami elsőre nem mondanám, hogy meglepő volt, de úgy gondoltam, hogy egy kicsit nehezebb lesz így együtt összeszokni a pályán, viszont szerintem ez a Siókupán is látszott, hogy ez eszméletlenül nem így van, és nagyon megértjük egymást, szempillantásból is tudunk akár játszani, és örülök, hogy egy olyan közegbe lehetek, egy olyan kosárlabda kultúrába csöppelhettem be, ami tényleg az egész városnak nagyon-nagyon fontos, akár a vezetőségtől kezdve, a vezetőedzőn keresztül mindenki elhal egy kosárlabdáért, és nagyon jó úgy a városba itt sétálni, hogy a szurkolók állítanak meg, és gratulálnak akár a Siókupához, vagy akár egy-két jó szót tudnak nekünk mondani, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek.
4: És Magyar Bianca, mint vezetőedző személy, mert ő azért tényleg korban közelebb áll hozzátok, illetve szerintem mennyiben más egy női vezetőedző, mint akár egy férfi vezetőedző?
5: Húha, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, ezen így igazából még nem is gondolkoztam. Viszont szerintem egy kicsit az segíti meg a dolgunkat, hogy Bia is volt játékos, és nagyon-nagyon sok mindent ő is átélt már így a kosárlabdán keresztül, és sok mindenben nyitott, és érdekli őt a mi véleményünk is, hogy akár a pályán, hogy éljük meg a játékokat, vagy hogyha esetleg ő valamilyen taktikát vagy figurát kigondol, akkor neki nagyon fontos a mi visszajelzésünk is, ami egy tök jó és egy fontos pont abban, hogyha sikeresek szeretnénk lenni, hogy igenis, amit mi a pályán érzünk, az is fontos, és esetleg pár apró változtatással ez még jobb tud lenni, illetve az is nagyon-nagyon jó, hogy közel áll hozzánk, úgymond korban bír, hogy még fiatalabb, mivel ő is nagyon-nagyon sok mindent szeretne még tanulni, és ez látszik is rajta, hogy mindig képzi magát, és az egyéni képzéseinken is olyan új dolgokat tud behozni, amit akár eddig én még tényleg nem is láttam mástól.
4: A felkészülésben ugye nyilván kevésbé tudtál részt venni, már fajta munka zajlik, mint amit Pécsen végeztetek, vagy nem tudom, mit érzékeltél ezzel a rövid idő alatt ebből?
5: Abszolút, szerintem teljesen más kosárlabda stílust képviselünk most, mint amit az elmúlt években képviseltem én Pécsen. És hogyha mondhatom, akkor ebbe a stílusba én úgy érzem, hogy én jobban beleillek, és abszolút könnyű volt felvenni ezt a ritmust itt a lányokkal. Egy nagyon-nagyon gyors kosárlabdát játszunk, nagyon gyorsan futunk, és olvassuk a játékot, ami fontos szempont volt. És tényleg, ahogy érezzük, ami ösztönből jön, úgy játszunk, és örülök, hogy ezt a stílust képviselhetjük, és emellett pedig nagyon fontos az, hogy a játékosoknak a saját maguk előnyeit próbáljuk kiemelni, és abból próbálunk építkezni. Szerintem egy nagyon-nagyon színes csapatunk van, és mindenki valami másba is jó, úgyhogy ezt jó akár edzésen is látni, illetve valami újat tanulni a csapattársamtól.
4: És ezt Magyar Bianca azt is kiemelte nekem így a beszélgetésünkben, hogy főként egyébként a magyar játékosokra épít, tehát hogy oké, lesz idegen légiós a csapatban, de sokkal kevesebb, mint az előző években, és inkább így a magyar magra szeretne építeni. Mit gondolsz, ez mondjuk akár a válogatott szempontjából mennyire lehet gyümölcsöző, akár ha azt nézzük az 5-5-ös vagy a 3x3-as kosárlabda válogatott szempontjából?
5: Szerintem ez a jövőre nézve nagyon-nagyon nagy pozitívum, hogy szinte most így egy korosztály vagyunk, a fiatalabb generáció játszik így együtt, és szerintem ez egy nagyon jó főpróba, illetve próba lehet majd így a jövőre nézve, hogy mit tudunk lerakni tényleg élesbe az egész szezonba a pályára, és hogy minél többen ott legyünk a válogatottba, ugye most még csak ketten voltunk ott Dombival a felnőtt válogatottba, de remélem, hogy a csapatból még többen lesznek, akik akár most már idén csatlakoznak a bőkerethez, vagy majd a jövőben tényleg akár így is hallgassunk egy csapatot majd ott.
4: A Siókupán, mint felkészülési tornán már te is részt vettél, mit szűrtél le ebből a tornából?
5: Úgy érzem, hogy amit előtte készültünk, és amilyen célt kitűztünk erre a kupára, hogy egyfajta visszaigazolást kapjunk arról, hogy milyen úton haladunk, és hogy mit szeretnénk majd elérni így a szezon kezdésre. Én úgy gondolom, hogy mindent meg tudtunk abból valósítani, amit Bia kért, akár egy gyors támadásvédekezés csere, vagy egy jó tranzícióvédés, illetve a játékainkat is, amiket szerettünk volna gyakorolni szerintem, azokat mind tudtuk ezen a kupán. Ugyan két meccset nyertünk, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, de nekünk nem az eredmény volt elsődlegesen a fontos, hanem hogy szépen fel tudjuk magunkat építeni a szezonra, és hogy hatalmas motivációval belecsapjunk az első körbe.
4: Ami ugye most hétvégén következik, szombaton a Pécs ellen léptek pályára, ami ugye neked különösen pikáns lévén, hogy a volt csapatod ellen fogsz játszani, szóval milyen érzésekkel vágsz neki ennek a mérkőzésnek?
5: Sokan kérdezték már meg ezt a kérdést, de nekem ugyanúgy csak egy meccs lesz, én már egy új klubban vagyok, ők a régi klubom, de teljesen átalakultak, úgyhogy szerintem ebben a szezonban minden csapat egy új csapat lett, úgyhogy izgatottan várva a mérkőzést most már szexuális színekben.
4: És te mivel lennél elégedett szezon végén? Egyébként Biancát is kérdeztem, ő ugye top 4-et jelölte meg, vagy hát azt mondta, hogy ugye az volt a vezetőség célkitűzése is, de ez tényleg egy fantasztikus keretnek tűnik. Szóval te mivel lennél elégedett így a szezon végén?
5: Szerintem hatalmas potenciál van bennünk, és eredményre vagyunk szerintem nagyon így éhező, úgymond a fiatalabb generáció révén is szeretnénk oda kerülni a top 4-be, és akár döntőt is játszani. Ez sok embernek az első ilyen élménye lenne az életében, és én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezt tavaly átéltem, hogy milyen bajnoknak lenni, viszont ez egyáltalán nem áll időn, vagy nem áll meg ott, hogy én ezt kipipálhattam, úgyhogy szeretném még a határaimat is feszegetni, illetve a csapattal akár még döntőt is szeretnénk játszani, de az elsődleges cél az biztosan az, hogy benne legyünk a top 4-ben.
3: Ez volt a Hazafutás, búcsúzik a műsorvezető Elpap István, szerkesztő kollégám Szabó Bence nevében is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, ne menjenek sehova, maradjanak velünk, hiszen következik a körkapcsolás, 20 óra 45-kor benne élő közvetítés a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája labdarúgó mérkőzésről a Puskás Arénából. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu-n. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
6: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Ifjú tehetségeinkre komoly idegenbeli erőpróba vár. Pontszerzéssel még megmaradna az esély a kontinens tornára való kijutásra. Horvátország, Magyarország, labdarúgó U21-es EB-selejtező élőben, szombaton 17 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kezdődik a körkapcsolás, a pontos idő 18 óra. A mai műsor szerkesztője Szabó Szilvia, a műsorvezető Jó András. Budapesten az FM 105.9-en, az nso.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson is élőben követhetnek minket. Gyors kitekintés, kézilabda klub világbajnokság. Ugye a vártatnak megfelelően a tegnapi napon a Veszprém férfi kézilabda csapata a selejtezőben simán 45-19-re legyőzte a jóval gyengébb játékerőt képviselő ausztrál Sydney egyetemi csapatát, így bejutott a B jelű csoportba, és ma már a hazai közönség előtt szereplő Al-Ahlival mérkőzik a klubvilágbajnokságon. Az állás az első félidő 28. percében Al-Ahli Veszprém 10-16, ugye ebben a csoportban van a Füchse Berlin is. No, de adásunk elején labdarúgás. Soha nem látott hosszúságú válogatott szünete rajtolt el a 2026-27-es Nemzetek Ligája. A kétszeres győztes Cristiano Ronaldo ismét pályára lépett, miközben Jürgen Klopp és Xavi is új csapat a kispadján debütált. Cseri és Bendegúz összeállításában megtudható minden fontos történés a tenapi napról, fókuszban a Nemzetek Ligája A divíziója.
5: Futball nagyhatalmak élén bemutatkozó kapitányok, dráma a hajrában, Holland megállíthatatlan. Tegnap elkezdődött a 2026-os Nemzetek Ligája, az A-ligában 8 csapat mérkőzött meg egymással. Közülük kiemelkedő figyelem irányult a bemutatkozó szövetségi kapitányok összecsapására, azaz a Hollandia-Németország mérkőzésre, amelynek végeredménye 1-1 lett. A nyáron mindkét válogatott élén változás történt, a hollandok oldalán augusztus 12-én nevezték ki a korábban Barcelonát irányító Xavit, aki azt a Ronald Koemant váltotta a poszton, akivel Hollandia a VB-n már a legjobb 32 között kiesett Marokkó ellen. A német válogatott esetében talán még rosszabb helyzetet kell megoldania az új szövetségi kapitánynak Jürgen Kloppnak. A korábban Mainzot, Dortmundot és Liverpoolt irányító sztáredző július 24-én vette át a stafétabotot Julian Nagelsmanntól, akivel Németország a VB-n Paraguaytól kapott ki a legjobb 32 között. Klopp új szabályokat hozott a válogatott szövetségi kapitányaként, korlátozta a telefonhasználatot, szigorította a külső viziteket és a csapatnak az összetartások alatt kötelezően egy időben kell létkeznie. Az új szabályok viszont csak akkor nyerhetnek értelmet, ha az eredménnyel is párosul, márpedig az első lehetőség erre tegnap volt Hollandia ellen idegenben. Az első fél időben kicsivel a hazaiak játszottak jobban, és még be is találtak Van Dijk révén, de ezt a videóbíró elvette. A holland fölényt követően felfejlődtek a németek, és szinte a semmiből találtak be. Egy jobbról érkező beadás után Enmecse elé került a labda, aki 6 méterről szerzett gólt. Szintén az első fél időben történt két sérülés is, a németeknél Kai Havertzet, a hollandoknál pedig Brian Brobyt kellett lecserélni. A 62. percben Hollandia egyenlített volna, mert ezúttal Merdink találatát vette el a VAR. Innentől kicsit elharapódzott a hangulat a pályán, majd Xavi csodacseréjét követően a hazaiak már tényleg egyenlíteni tudtak. A hajrában pályára lépő fiatal Van Bommel a 92. percben leszerelte a félpályánál Gnabryt, majd jobb külsővel adta be a labdát a balszélről Gakpónak, aki kapáslövésből szerzett gólt. Így kialakult a végeredmény, Hollandia-Németország 1-1. A két bemutatkozó szövetségi kapitány tehát nem tudta eldönteni egymás között, kié a jobb debütálás, legalábbis az eredmény tekintetében. Na de hallgassuk meg, hogyan vélekedik erről a hazaiak kapitánya Xavi.
6: I'm satisfied because we play so well.
7: Elégedett vagyok, mert jól játszottunk. Őszintén szerintem jobbak voltunk a németeknél, többet érdemeltünk volna egy kicsivel. Örülök, hogy megmutattuk, hogyan tudunk szerepelni, főleg a második félidőben.
5: Az elégedett Xavi után következik a németek szintén új szövetségi kapitánya, Jürgen Klopp.
8: Nehéz meccset játszottunk egy fantasztikus csapat ellen, amely élén egy nagyszerű edző áll. Ezek olyan mérkőzések, amiket meg akarsz nyerni, de már előtte tudtuk, hogy bármi is lesz az eredmény, meg kell érte dolgozni. Ha valaki azt mondja neked, hogy Hollandia lesz az ellenfeled, azt válaszolod, állok elébe. Szóval köszönöm a gratulációkat, de nem érzem úgy, hogy bárkinek is gratulálnia kéne nekem. Elvesztettünk 2 pontot.
5: Ahogy arról már többször is szó esett, természetesen különleges, hogy két bemutatkozó szövetségi kapitány egymás ellen mutatkozik be, két ilyen nagymúltú válogatott élén. Természetesen arról is kérdezték Xavit és Jürgen Kloppot, hogy milyenek az első benyomások.
7: Az első játékrész többé-kevésbé kiegyenlített volt. Nagyon boldog és hálás vagyok. Ez volt az első meccsem itt. Talán nem is érdemlem meg igazán azt a fogadtatást, amit kaptam, de egészen elképesztő. Köszönet az embereknek ezért.
8: Olyan hosszú ideje üzem a szakmát, hogy tudom, miként lehet fejleszteni a futballt, ami nem 1-2 nap alatt történik. Mindent megtettünk, hogy a lehető legjobban dolgozhassunk a srácokkal, de pontosan tudom, hogy még csak a felszínt kapargatjuk. Mélyebbre kell mennünk. Jó úton haladunk, hogy építsünk egy remek csapatot, és jövő héten néhány más játékossal fogjuk tenni ugyanezt.
5: Az 1-1-re végződő Hollandia-Németország Nemzetek Ligája mérkőzést alaposan figyelte a Nemzeti Sport munkatársa Bodnár Zalán. Ő következik most.
9: Elég feszült hangulatú mérkőzés volt, meglepően, hiszen azért a Nemzetek Ligája talán nem az a sorozat ezeknek a nagy csapatoknak, futball nemzeteknek, amely annyira lázba hozza és feszültséggel tölti el őket, de ez a mérkőzésen azért érződött, szóval a második fél időben, hogy mind a két csapat nagyon szeretne nyerni, és elég sok kemény belemenés, rudosódás, kisebb kakaskodás volt a mérkőzésen. Nyilván a holland és a német váltott az mindig is óriási rivális volt, szomszédos országok gyakran egymás útját keresztezték a világversenyeken, tehát van mind a két félnek törleszteni valója, és hát lehet, hogy még az a frusztráció is bennük van, hogy a világbajnokságon nagyon korán, már a 32 között mind a két csapat elbúcsúzott, ráadásul ugyanazon a napon, úgyhogy egy elég feszült hangulatú, ezáltal izgalmas mérkőzés volt, nem gondoltam, hogy azért ennyire veszik magukat a csapatok.
5: Jót tett a mérkőzésnek, hogy ilyen parás hangulatot teremtettek?
9: Én azt gondolom, hogy igen. Amsterdamban volt a mérkőzés, ugye nyilván a hollandok azért tudnak szurkolni, de hát főleg a pályán volt észrevehető, hogy mind a két csapat nagyon fontosnak tartotta ezt a győzelmet. Nyilván aztán persze egyiknek se jött össze, a németek majdnem nyertek, de hát a 92. percben egyenítettek ugye a hollandok Gakpo révén. Mind a két csapat ugye új szövetségkapitánya volt, mindenki gondolom bizonyítani akart, magas hőfokon égett, úgyhogy nagyon komoly tét mérkőzés alakult ki ebből a találkozóból, és hát végülis egyik új szövetségkapitány sem tudott győzelemmel bemutatkozni, de azt gondolom, hogy így a játékképe alapján ez egy igazságos döntetlen, és szerintem egyik fél sem lehet elégedetlen az 1 ponttal.
5: És nézhetjük a jó oldalát, hogy egyik szövetségi kapitány sem mutatkozott be vereséggel.
9: Innen is lehet nézni. Ugye nagyon érdekes, hogy most ezután a VB után nagyon sok váltás volt a szövetségi kapitányi posztokon. Körülbelül a 48 csapatos mezőnynek a 1/3-ában váltottak a kispadon, és a futball nemzetek közül is soknál, ugye a portugáloknál is ma lesz egy olasz-belga mérkőzés, ott is 2 új szövetségi kapitány, nyilván Mancini visszatérő régi új kapitány, de hogy ő is most lett a VB után kinevezve, franciáknál ugye Deschamps helyez Zidane van már, szóval nagy futball hatalmak új fejezetet nyitottak, új kapitánnyal kezdték el ezt az őszt, úgyhogy nagyon érdekes így figyelni, hogy melyiknek hogy sikerül majd az újrakezdés. Ezen a mérkőzésen az is ez volt érezhető, hogy mindenki bizonyítani akar az új kapitánynak.
5: Nyilván egy mérkőzés után még túl sok konklúzió vagy túl sok változás nem látható, viszont ha mégiscsak esetleg láttál valamit, hogy a két csapatnál, akár a hollandoknál, akár a németeknél milyen újdonságok szerepeltek az új szövetségi kapitányok által?
9: Alapvetően inkább Klopp volt az, aki felforgatta a csapatot. Ugye már ő feltűnéskedett azzal is, hogy nagyon bő keretet jelölt ki erre a 10-11 nap forgása alatt lejátszandó 4 nemzetek ligája mérkőzésre, tehát ő tényleg rotálni szeretné a keretet, meg kipróbálni sok új játékost, úgyhogy a legutóbbi tétmeccse a németeknek a VB Paraguay elleni mérkőzése, ahhoz képest 5 játékos maradt meg a német kezdőben, és hát a csúcsékként most kipróbált, hogy bevetett Kai Havertz is hamar kidőlt, az első fél időben le kellett cserélni sérülés miatt, úgyhogy inkább ő volt az, aki nagyon kísérletezett, de hát a hollandoknál pedig feltűnt egy új tehetség, aki a hajrára állt becsereként, Mark van Bommel fiáról van szó, és ő aztán gólpasszt adott Gakpónak, jól mutatkozott be a VB-hez is térmes 79-es válogatott legendának a fia, és az apuka egyébként ma kezd Belgium szövetségkapitányaként, hollandként, úgyhogy nagyon érdekes történetek íródnak most itt.
5: Melyik csapat volt szerinted a jobb ezen a Hollandia-Németország mérkőzésen?
9: Az első fél időben a hollandokat láttam kicsit jobbnak, birtokolták többet a labdát, ők próbáltak többet tartózkodni az ellenfél tér felén, de ennek ellenére ők csak érvénytelen gólig jutottak, míg a németek vezetést tudtak szerezni meccsának a találatával 32. percben. A második fél idő az inkább sokáig úgy tűnt, hogy a németek kézben tartják a mérkőzést, és meg is nyerik. Az egy ilyen inkább kiegyenlített játékot hozott, és megint a hollandoknak volt visszavont gólja, úgyhogy úgy tűnt, hogy nekik most itt semmi sem sikerül ezen a mérkőzésen, de aztán a 92. percben mégiscsak kiegyenlítettek Gakpo góljával, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy igazságos döntetlen volt, itt korábban is említettem.
5: Most pedig a Ferencváros korábbi labdarúgója, Bánki József következik, aki a Sportreggelben értékelte a hollandok és németek egymás elleni teljesítményét.
10: Hát Jürgen Klopp mindenféleképpen nagyon jó választás a németek részére, és már ez is egy újdonság volt, ahogy ketté választotta a kereteket is, és hívott be a Paderbornból, Elversbergből játékosokat, tehát kis csapatokból is, és nagyon-nagyon egységes jó csapat lesz a német. Most még játékban nem annyira, de tegnap lezárhatták volna, akár nyerhettek volna Hollandiában, és a végén csúszott ki a kezükből a győzelem. Én biztos vagyok benne, hogy összerántja a német válogatottat. Xavi a holland iskolán nőtt föl a Camp Nou-ba, mert Johan Cruyff és Nuno Schmichelt elvitte oda a totális futballt meg a holland iskolát, de az más így most 20-30 évvel később vezetni egy holland válogatottat, tehát ott azért nehezebb dolga lesz, viszont a kerete nagyon erős. Nagyon sokan játszanak a Premier League-ben, tehát egy kifejezetten jó csapat lesz, hát kíváncsi vagyok, hogy edzőként hogy fog bizonyítani.
5: A Hollandia-Németország mérkőzés mellett még 3 találkozót rendeztek a Nemzetek Ligája A-ligájában. A legtöbb gól a Norvégia-Dánia meccsen született. Az első fél időben Norvégia hamar magához ragadta a kezdeményezést, a 14. percben Bob, a 18. percben pedig Haaland szerzett gólt. Dánia viszont nem adta fel, hamar jött a szépítés Damsgaard révén. A második fél időben aztán Höjlund egyenlített, de a norvégok sztárja Haaland megállíthatatlan volt, hiszen másodszor is betalált. Csapattársát, Wolfét a 93. percben második sárgalappal kiállította a játékvezető, de már nem maradt esélye a dánoknak arra, hogy másodszor is egyenlítsenek. Erling Haaland ezzel a teljesítményével az első, aki 20 gólt szerzett a Nemzetek Ligájában, második találatával pedig a 21. is meglett. A győztesek oldaláról Antonio Nusa úgy nyilatkozott a norvég televíziónak, hogy megmutatták, mire képesek, és a kilengésekre és hullámvölgyekre remekül tudtak reagálni, amely megmutatja, mire illik bennük. A dánok oldaláról Rasmus Højlund csalódottan értékelt, de szerinte nagyot harcoltak a pont szerzésért. A holland és német válogatotthoz hasonlóan Portugália is új szövetségi kapitányt nevezett ki a nyáron. Jorge Jesus Roberto Martínezt váltotta a kispadon, akivel a csapat Spanyolország ellen esett ki a VB-n a 8. döntőben. Az új szövetségi kapitány első mérkőzésén a 41 éves Cristiano Ronaldóval felálló Portugália 1-0-ra legyőzte Walest. Bár a világklasszis játékosnak több helyzete is adódott, sőt gólt is szerzett, de azt Les miatt elvették. A 68. percben lecserélte őt Jorge Jesus szövetségi kapitány. Az egyetlen gólt João Félix szerezte a 22. percben, így az ő találatával nyert Portugália Walesz ellen. A hazaiak szövetségi kapitánya Jorge Jesus érzelmesen élte meg a győztes bemutatkozást.
11: Vocês já me conhecem, sabem que sou treinador que estou dentro sempre do jogo, né?
7: Már mind ismertek eléggé. Tudjátok, hogy olyan edző vagyok, aki együtt él a játékkal, ugye? Ez magától jött, hogy ezen a mérkőzésen még inkább elragadtattam magam. Ez két okból alakult így. Egyrészt hatalmas érzelmek szabadultak fel bennem, hiszen az első meccsen volt portugál szövetségi kapitányként. Ez a nemzetem, ez a zászlóm, ez a népem. Az érzelmeim a tetőfokára hágtak.
5: Jesus ezután arról beszélt, hogy miért hozta le Cristiano Ronaldo-t a 68. perc környékén.
12: O Ronaldo tirei, faltavam 25 minutos para terminar o jogo. Porquê?
7: Cristiano Ronaldo-t lecseréltem 25 perccel a vége előtt. Miért? Mert azt gondoltam, hogy fontos, hogy friss játékos legyen a pályán, aki magasan tud letámadni, ezzel megakadályozva azt, hogy a Velszi középhátvédek könnyen tudjanak építkezni.
12: Construir o jogo com facilidade, ter jogador com velocidade defensiva na primeira linha defensiva, que são os avançados.
5: A Nemzetek Ligája A-ligájában játszott egymással Szerbia és Görögország. Az első fél időben már 4 perc után vezetést szereztek a szerbek Civkovic révén, aztán a második fél időben a 74. percben Colis egyenlített, a 95. percben pedig jött a dráma, Duvikas gólt szerzett, Görögország fordított és legyőzte Szerbiát. A görögök szövetségi kapitánya Ivan Jovanovic ezt mondta az UEFA oldalának, hogy nehéz mérkőzést játszottak, de meccs közben ráéreztek a tempóra, és fontos számukra, hogy győzelemmel kezdtek Belgrádban Szerbia ellen. Így alakult tehát a Nemzetek Ligája A-ligájának első játéknapja. Hollandia-Németország 1-1, Norvégia-Dánia 3-2, Portugália-Wales 1-0, Szerbia-Görögország 1-2. Végül egy kis kitekintés a B-ligára, ahol 2 mérkőzést játszottak, Koszovó 1-0-ra legyőzte Írországot, Ausztria pedig Izraelt 3-1-re. Utóbbi mérkőzés attól a botránytól lett hangos, hogy Abu Farki, az izraeliek első gólját szerző játékosa úgy döntött, hogy a szöglet zászlóból egy elsülő puskát imitálva ünnepli gólját. A játékvezető ezután kiállította az izraelit, az osztrákok így emberelőnyben a 90. percben megszerezték a vezetést, a 93. percben pedig beállították a 3-1-es végeredményt.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
4: Cseri és Bendegúz összeállítását hallhatták a labdarúgó nemzetek ligája A divíziójáról. Senki ne feledje, ma este kezdi meg szereplését a magyar labdarúgó válogatott a nemzetek ligájában. Márko Rossi együttese a B divízió második csoportjában Ukrajna ellen lép pályára ma 20 óra 45 perctől. A mérkőzés természetesen a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Egy pici kitekintés a legelső megszólalásomnál egy nagyon-nagyon fontos hír kimaradt, hiszen Kukta Vladislava kiváló teljesítménnyel aranyérmet nyert női 57 kg-ban a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság mai zárónapján. Hámori Luca pontozással kikapott orosz riválisától a döntőben, így ezüstérmet nyert a női 65 kg-os súlycsoportban. Interjú és részletek a későbbiekben. Eredményeket is tudok mondani. Ugye az adásunk elején elmondtam, hogy a klub világbajnokságon a Veszprém az Al-Ahlival játszik, a félidőben 17-10-re vezet a Veszprém együttese, de egyébként a férfi kézilabda NBA-ben is tart egy mérkőzés. Ferencváros Eger a találkozó 15. percében 10-8 a Ferencvárosnak. Illetve egy fontos eredmény úgy szintén, visszatérve a labdarúgáshoz, ugye ezt elmondtam, hogy a magyar labdarúgó válogatott ma este lép pályára, viszont a csoportjában, a csoportunkban már elkezdődött egy mérkőzés, Georgia Észak-Írország a 16. percben 0-0 az állás. Ezt a találkozót is végig fogjuk itt követni majd, természetesen csak eredménykövetés szempontjából. No, ma este mutatkozik be a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként Zinedine Zidane. Franciaország 20 óra 45 perckor Törökországba lép pályára a Nemzetek Ligája A divíziójában. A francia labdarúgás legendája Zidane edzői pályafutása során eddig a Real Madridnál bizonyított, ahol többek között 3-szor nyerte meg a Bajnokok Ligáját. A madridi munkája óta eltelt ugyan 5 év, azonban a francia szurkolók nagyon bizakodók Zidane miatt. A 18-szoros magyar válogatott Mésző Géza 1993 és 1996 között a Le Havre és a Lille játékosaként a francia bajnokságban többször futballozott a világ és Európa bajnok klasszis ellen. Szerinte Zidane meg fog felelni az elvárásoknak, és nagy sikereket érhet el a francia válogatott kispadján.
13: Az biztos, hogy az Zinedine Zidane életette már a névjegyét. Hát elsősorban ugye abszolút tényleg legenda, és játékosként világbajnok lett, és fantasztikus csúcsokat döntögetett. A Real Madridnál is játékosként, tehát tényleg a legnagyobb klubcsapatban tudott játszani, óriási eredményeket tudott elérni. És edzőként is, amikor ugye akár a Real Madridnál dolgozott, akkor

0: válogatott kialakulni, ami azért a világbajnokságon is megmutatta a pozitív oldalát, de kellett egyfajta változás most érzésem szerint a francia válogatott, amit akár Zidane jelenthet most a francia válogatottnak.
1: Ugye Zidane 2021-ben mondott föl a Real Madridnál, és ugye azóta már eltelt 5 év, ő azóta nem edzősködött sehol. Ez nem lesz hátrány?
0: Nem, én azt hiszem, hogy ő azért annyira benne van a futballban, és annyira tudatosan készült a visszatérésre, hogy ő napra kész egyértelmű a francia játékosokkal kapcsolatosan, mind a Premier League-gel, mind pedig a francia bajnokság figyelemmel kísérte, úgyhogy meg az új trendeket is, mert valóban így van, azért 5-6 év után azért van változás a nemzetközi top futballban, és neki azért ezt figyelemmel kellett kísérnie. Sőt, a világbajnokság előtt már 100%-osan tudta, hogy szinte ő lesz, az már nem volt kérdés, és ő már ilyen szemüveggel is tudta figyelni az ellenfeleket, és a természetesen a francia válogatottnak a teljesítményét, mind egyénileg, mind csapatszinten, úgyhogy készült erre. Az biztos, hogy azért nem lesz könnyű, de ugye egy szövetség kapitánynak ő pont talán ennek való most a legjobban, egy ilyen jó pár éves kihagyás után, hogy nem a belekerülni a napi munkába, hanem figyelni a játékosokat, és szerintem erre ő nagyon-nagyon alkalmas lesz.
1: Ő klubcsapatnál volt eddig edzés, most hirtelen válogatotthoz kerül.
0: Igen, ez egy másabb munkakör egyértelműen, hogy szokták azért itt ezt mondani, és én is egy picibe azért belekóstoltam ebbe az utánpótlás válogatottnál, hogy ott milyen a munka, és milyen a klubnál dolgozni. Úgyhogy valaki ezt szereti, valaki inkább a másikat, de Zidane már úgy gondolom, hogy elért már annyit a klubfutballban, hogy neki pontosan ez lehet még egy komoly trófaja, egy komoly skalp, hogy a francia válogatottal sikereket érjen el. Úgyhogy szerintem bele fog ebbe rázódni. Az biztos, hogy nagyon-nagyon fölnéznek rá, és a Real Madridnál talán az egyik legsikeresebb klubot tudjuk mondani a Real Madrid személyében, hogy azért ott komoly eredményeket ért el, és ez fontos neki, hogy higgyenek neki a játékosok, és menjenek egyként utána.
1: Szerinted egyébként Zidane edzőként inkább taktikailag volt kiemelkedő, vagy pedig inkább a játékosok menedzselésében?
0: Szerintem ilyen szinten mind a kettőben nagyon-nagyon jónak kell lenni, és akkor csak ezt a két szegmenst említettük, mert azért van itt a sajtótól kezdve a vezetőséggel, hogy milyen a kapcsolata, tehát hogy nagyon-nagyon összetett egy edzőnek, egy szövetségi kapitánynak a feladata. És taktikailag szerintem nagyon-nagyon jó nyúlt hozzá a Real Madridhoz, és mindig olyan játékosokat tudott magáinak tudni, beválogatni, ami segítette azt a fajta futballt, amit ő is képviselt, és amit ő játékosként a Real Madriddal például elért, azt ugyanúgy edzőként is meg tudta valósítani. Úgyhogy nagyon drukkolok neki, és úgy látom, hogy azért az anyag, a francia játékos keretet illetőleg megvan erre. Hát éppen ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy Törökország ellen hogy fogják kezdeni a Nemzetek Ligáját.
1: Mondtad, hogy játékosként is ugye nagyon nagyszerű labdarúgó volt, te ezt azért test közelből is átélhetted a francia bajnokságban.
0: Igen, hát ez egy nagyon-nagyon nagy élmény volt számomra. Akkor is már azért Zidane egy nagyon nagy név volt, amikor én 94-ben játszottam először ellene, akkor a Bordeaux-nak a játékosa volt, és olyan játékosokkal, mint Dugarry, akkor Lizarazu volt a balhátvéd, Dugarry ugye a csatár, hát egy nagyon komoly Bordeaux volt abban az időben, és Zidane már akkor csinálta, már mindig mondom a Mészői focisuliba a gyerekeimnek, hogy ellenem már akkor csinálta a Zidáncselt, amikor még nem tudtuk meg, még ő se tudta, hogy ez Zidáncselnek fogják elnevezni, úgyhogy már akkor alkalmazta már ezt a cselt, és hát tátott szája figyeltem, és próbáltam utána én is az edzésen megvalósítani, és azért egy jó pár hétnek kellett eltelni, mire meg tudtam egyáltalán csinálni, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt ilyen játékosok ellen, és különösen Zidane ellen a francia bajnokságban pályára lépni.
1: Ne csak Zidánról, hanem egy picit a francia válogatottról magáról is beszéljünk, hiszen azért nem akárkit vált Zinedine Zidane a kispadon, méghozzá Didier Deschamps-ot, aki hasonlóan Zidánhoz világbajnok volt, Európa bajnok volt, és hát szövetségi kapitányként nyert világbajnokságot 2018-ban. 15 éven keresztül vezette a nemzeti csapatot. De hogy látod a Deschamps-i örökséget, vagy Deschamps munkásságát?
0: Igen, én megörültem az első mérkőzés után, vagy különösen az első félidőben, ugye talán azt hiszem 0-0 volt az eredmény még a franciáknak az első VB mérkőzésen, hogy azért ott megindulnak, és hogy tényleg nagyon eredményesek lesznek, és ehhez hozzájárult Deschamps-nak is a tulajdonképpen a

0: a kreativitása és az a rutinja, amit ő átélt már a francia válogatott élén. Én azt hiszem, hogy ő azért nagyon sokat tett, és ahogy mondtad, azért 15 évet lehúzni, azért ezek nem véletlen dolgok. Hogyha Zidán lett volna a kapitány, akkor még eredményesebbek a francia válogatott, ezt nem tudjuk, de az biztos, hogy föl van adva a lecke azért Zidánnak is. Ők tulajdonképpen ugye együtt lettek játékosként világbajnokok 98-ban, és nagyon-nagyon jól ismerik egymást, és jóban vannak. Szerintem nagyon tanulságos időszak lehetett, ha csak az utolsó 5 évet veszem Zidán számára, hogy milyen nehézségeket, milyen kritikákat kapott Deschamps, és hogy mind kell változtatni, és mi az, amit meg kell tartani, mert azért hát nagyon sok mindent jól csinált, és tényleg olyan négyes támadó sora van a francia válogatottnak, bármilyen összetételben, ami erős, és nagyon-nagyon gólerős, és mind a négy játékos, mind a négy pozícióban gól tud rúgni. Úgyhogy ezt továbbra én is ezt várom Zidántól, hogy azért ez a franciáknak az a fajta támadó játék az mindenképpen erős legyen, ami a védelemnek és a góloknak a számának a redukálása az mindenképpen egy fontos feladat lesz majd számára, hogy amellett, hogy támadó foci és hogy gyerünk, nekünk gólokat kell rúgni, hogy egy kicsit a védekezésre nagyobb összpontosítást, és jobban akarják a labdát megszerezni, mind a 11 játékosról legyen szó.
1: Törökországban lép majd pályára Franciaország ugye a Nemzetek Ligájában. A török válogatott Montella alatt egy pozitívabb arcát mutatta szerintem, ugyanakkor a világbajnokságon talán kicsit a várakozásokon alul szerepelt az együttes, és hát ott van Arda Güler, aki pedig abszolút vezérre lehet most már a török válogatottnak, hiszen a Real Madridban is José Mourinho már kezdőként számol vele. Meg tudják nehezíteni Zidánék dolgát a törökök?
0: Meg, abszolút nem lesz könnyű mérkőzés a franciák számára. Montella tényleg adott egy új szint a török válogatottnak, ha még egy kicsit ők is arra számítottak, hogy jobban szerepelnek a nyári időszakban. Úgyhogy van tartozásuk a török szurkolók felé, a török válogatottnak, és Arda Güler valóban most már egy vezére a török válogatottnak is, és a góllövésért abszolút ő az az egyik olyan jelentkező, aki mérkőzéseket tud eldönteni, úgyhogy éppen ilyen szempontból lesz nagyon érdekes mérkőzés, és biztos, hogy én is vissza fogom nézni majd, mert ugye úgy tudom, hogy ugyanúgy 3-9-kor kezdődik majd ez a mérkőzés, ahogy a magyar válogatottnak a mérkőzése is. Úgyhogy egy izgalmas találkozó, és mind a két csapat azt gondolom, hogy győzelemre fog játszani, és éppen ezért alakulhat ki majd egy nagyon izgalmas, talán nagyobb arányú végeredmény is.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kézilabda. A világelithez tartozó skandinávok ellen mutathatja meg erejét a női kézilabda válogatott egy igazán kemény összecsapáson. A tét a döntőbe kerülés. Magyarország-Norvégia női kézilabda Eurókupa elődöntő élőben szombaton 13 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Kukta Vladislava aranyérmes 57 kg-ban a szófiai ökölvívó EB-n. Jövő héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Kellemes őszi idő várható a hétvégén. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: A magyar labdarúgó válogatott ma megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Három újonc, Szalai József, Doktori Csáron és Várkonyi Bence nem került be a 23 fős szűkített meccskeretbe. Így ők biztosan nem lépnek pályára a nemzeti együttesben a ma esti ukránok elleni találkozón. A 20 óra 45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Kokta Vladislava egyhangú pontozással megnyerte az 57 kg döntőjét, így aranyérmet nyert a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság zárónapján. Hámori Luca a 65 kg-os mezőnyben ezüstérmes, míg Szira Zsófia bronzérmet nyert a plusz 80 kg-osok között. George Russell a Mercedes pilótája szerezte meg a pole pozíciót a Forma 1-es azeri nagydíj időmérőjén. A brit pilótát Charles Leclerc a Ferrarival és Oscar Piastri a McLarennel követte, míg az első ötöst Isaac Hadjar a Red Bull pilótája és Lando Norris a McLaren versenyzője egészítette ki.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 ezer forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve kívánja alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, hogy milyen mértékben változtatnának a korábbi megállapodáson. Gyalogos stratégiát dolgozott ki a Budapesti Közlekedési Központ. Egyebek mellett gyalogosbarát közterületeket szeretnének kialakítani, és akadálymentesítenék az összes nagyforgalmú fővárosi csomópontot is. Szeretnék növelni a biztonságos városi terek, járdák arányát, hogy a babakocsis anyukák és a mozgásukban korlátozottak is könnyebben közlekedhessenek a fővárosban.
2: Közlekedés.
3: A Magyarország-Ukrajna labdarúgó mérkőzés miatt lezárták a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között. Az Ifjúság útját a Dózsa-György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságában, valamint az István-mezei utat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Napos idő várható a hétvégén. Ma még lehetnek elszórtan futó záporok, holnap azonban már nem valószínű eső. Éjszaka mindenütt csökken a felhőzet, hajnalban kötfoltok képződhetnek. Később sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: 18 óra 33 a pontos idő. A mikrofonnál továbbra is Jó András. Van néhány részeredményünk. Labdarúgó Nemzetek Ligája B divízió, és ott pedig a mi csoportunk, tehát ahol Georgia, Észak-Írország, Magyarország és Ukrajna is van. A Georgia Észak-Írország találkozó 18 órakor kezdődött, a 32. percben jár a mérkőzés, Georgia Észak-Írország 0-0, ami pedig a kézilabdát illeti, a klubvilágbajnokságon Alakli Veszprém 14-22, és a férfi kézilabda NB1-ben pedig Ferencváros Eger 14-13. A 28. percben egy egészen szoros mérkőzésről van szó. Jégkoronggal folytatjuk, hiszen az idei első trófea begyűjtése, vagyis a Telekom Superkupa győzelem után múlt pénteken az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban is megkezdte szereplését az FTC Telekom. Egy szoros, izgalmas találkozón a Ferencváros végül 5-3-ra maradt alóla a szlovén Ljubljana Gárda ellen, viszont biztató szezonkezdést láthattunk az FTC-től. Jön az idei első FTC Milánó összecsapás, a szó Edvi Lászlóé.
6: Az osztrák bajnokság tavalyi újoncának otthonában az idei újonc, majd erről fogunk beszélgetni, most viszont meleg perceket kell, hogy átéljen a Ferencváros, ugyanis egy perce már ember hátrányban játszik a csapat, és a milánói gálda letáborozott a zöldfehérek harmadán belül. Na most végre sikerül kiütni a korongot, 44 másodperc van még Mihalik András kiállítása miatt az ember hátrányból, és most végre sikerül cserélni a játékosoknak. Nagyon-nagyon erős az ember előnyös sora a Milánónak, és egyszerűen bomba kezdés mutatott be az olasz gárda, az újonc, ugyanis az első három találkozóját egytől eddig mind megnyertem, majd erről fogunk beszélgetni, de nézzük, hogy mi történik a jégen. Sikerül ismételten kiütni a korongot a Ferencvárosnak a védekező harmadából, 17 másodperc van még hátra Mihalik Andrásnak a kiállításából, ismételten jönnek a milánóiak. A milánóinak a második ember előnyös sora van fenn a jégen. Az első az életveszélyes, az első sora, most a második van, McLaughlin teszi be a korongot, aztán elmegy a lövés a kapu mellett, egyébként Nagy Kristóf kapuja mellett, vagyis ezen a mérkőzésen nem Bális Bence, hanem Nagy Kristóf áll a Ferencváros kapujában, és ebben a pillanatban Mihalik Andrásnak a kiállítása lejárt. Így aztán marad a 0-0-ás állás, amikor 4,5 perc telt el eddig a találkozóból, és cserélnek mind a két oldalon a csapatok. Hát fogok majd beszélni el a milánói gárdáról, mert egy érdekes csapat, egy érdekes képződmény, viszont most figyeljük az eseményeket, mert a milánóiak az ember előnyük elmúltával is ott vannak a ferencvárosi harmadon belül, aztán sikerült Kestillának megszerezni a korongot. Kestilla hátratette csapattársának, aki Ortenszky Tamás, aki a kapu mögött fagyasztja a korongot, közben próbálnak helyezkedni a játékosok. Hát neki esett a milánói gárda az ember előny miatt a Ferencvárosnak, de most kicsikét megnyugodtatnak a kedélyek. Joss, a milánóiak egyik hátvédje, az, aki indítja a támadást, nagy lendülettel kezd a milánói gárda. Madászki az, aki a jobb oldalon beviszi a korongot, sikerül lekeresztezni őt, viszont nem sikerül birtokba venni a zöldeknek a korongot, úgyhogy maradunk továbbra is a Ferencváros harmadán belül. Egy lövést a Nagy Kristófnak a bal korcsolyájával kellett védenie, és még mindig nem sikerül felszabadítani a Ferencvárosnak. Most legalább kiütik a korongot, gyors cserék, azonban a gyors cserék után már jönnek ismételten a milánóinak, mint a veszedelem, úgy jönnek. Kiódó ezúttal a bal oldalon, Valentine, rossz volt látadása, vagyis kijött a korong a harmadból, így egy picikét levegőz jutnak a zöldfehérek, amikor eltelt a találkozóból 5 perc és 50 másodperc, és akkor az első játék megszakítás a kiállítást követően, hát nagyon belekezdett a milánói gárda, és nagyon belekezdett a bajnokságba is. Erről majd szó lesz, de még mielőtt erről beszélgetünk, azért tisztázzuk, hogy hogy áll fel a Ferencváros csapat. De tulajdonképpen túlzott a nagy meglepetések nincsenek, azt leszámítva, hogy Nagy Kristóf van a csapat kapujában. Az első ötös horvát Milan Bengtsson, a két bek, Laskavi, David Szie és Savoy, ugye már utóbbi egy új játékos, a második bek pár Lindgren és Tüni, velük játszik Rasmus, Rönni, illetve Dobos Bendegúz, vagyis négy skandináv játékos van Dobossal, aztán a harmadik sorban, a magyar sorba került be egy finn játékos, itt Ortenszky és Hadobás a két bek, és Lekman, Kestilla és Mihalik András, tehát mondom négy magyar játékos, illetve egy skandináv, most pedig egy lövés, a Ferencvárosok próbálkozhatnak, ez a harmadik sorunk, és akkor be van még nevezve Galajda, Zsombor, Tóth Gergely, illetve Farkas Olivér, és hát Bális Bence ott ül a kispadon. A milánóiak pedig most egy kicsikét végre hagyják levegőzni a Ferencváros csapatát, és a ferencvárosok egy picikét most már rendezik a soraikat. Hát nagyon-nagyon bekezdett ez a gárda, de még egyszer mondom, a bajnokságot is nagyszerűen kezdte, hiszen eddigi három találkozóját rendre megnyerte, és mind a három találkozóját idegenben játszotta a milánói csapat. Ennek az az oka, hogy a csarnoka az, ahol a téli olimpián a női jégkorong mérkőzéseket játszották, de még van egy kis felújítás hátra ebben a csarnokban, ezért kérte a milánói gárda, hogy az első néhány találkozóját idegenben játszassa. Ezt most van alkalmam elmondani, ugyanis jégfelújítás van, úgyhogy picikét áll a játék, és én addig elmondom, hogy az első találkozóján a milánói gárda Innsbruckban nyert 3-1-re, ezt követően 4-0-ra nyert Linzben, ekkor produkálta a milánója kapusa a szezon, mármint az osztrák bajnoki szezonnak az első shutoutját, vagyis kapott gól nélküli mérkőzését, 30 védése volt annak a Jacob Smithnek, aki ezúttal is ott áll a kapuban, aztán a Vorarlberg vendégeként Feldkirchben két nappal ezelőtt 5-4-re nyert a milánói csapat, de már 5-1-re is vezetett, tehát az a találkozó megvolt, a végén egy kicsikét felengedték a Feldkirchi csapatot, ezzel együtt is az első három találkozóját idegenben megnyerte a milánói csapat, és most is próbál támadást vezetni, ugyanis folytatódik közben a játék, aztán a Ferencvárosok Dobos Bendegúz révén megszerzik. Ugyebár ez az a sor, ahol négy skandináv van, és a négy skandináv mellett Dobos játszik. Most az egyik skandináv volt, aki bal oldalról próbált betörni. Egészen pontosan Rönni, a finn játékos volt. A találkozóból, mármint az első játékrészből 12 perc és 31 másodperc telt el. Eddig egy milánói kapuralövést, illetve egy ferencvárosi kapuralövést jegyezhettünk fel. És nagy iramban kezdődik a találkozó. Onon van jelenleg a jégen. Ő az egyik legeredményesebb játékos a milánói csapatban. Ketten vannak, McLaughlin, a második sornak a centere, illetve Onon az, aki 3-3 gólt szerzett. Eddig furcsán osztották el egyébként a milánóiak eddig a góljaikat, hiszen az első találkozójukon Innsbruckban 3-at szereztek, a második mérkőzésükön Linzben 4-et, a harmadik találkozójukon pedig Feldkirchben a Vorarlberg ellen 5-öt. Tehát most 3-4-5, hát nagyon reménykedünk benne, hogy ez a számtani sor nem fog folytatódni a mai nap során, és nem fognak 6 gólt ütni a milánóiak. Egyébként még egyszer mondom, a második találkozójukon nem is kaptak gólt, és kapusuk a kanadai eredetek, kanadai, de már olasz színekben szereplő Jacob Smith akkor produkált egy kapott gól nélküli mérkőzést elsőként az idei szezonban, tehát ezt már senki nem fogja elvenni tőle, és ezúttal is Jacob Smith az, aki a milánója kapujában áll. Hát Vorarlberg vendégeként már, mint Feldkirchben az utolsó harmadban azért volt egy-két furcsa megmozdulása, és volt egy-két olyan találat, hát talán kettő, amely az ő lelkén szárad, de nyilvánvalóan azért 52 alapszakasz mérkőzést nem lehet hibátlanul végigjátszani, és nyilvánvalóan a magyar csapat szakvezetése is úgy gondolkozik, hogy hát nem kell minden mérkőzésen a terhet Bális Bencére rakni, ezért véd jelenleg Nagy Kristóf, és nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy Nagy Kristóf milyen teljesítményt fog nyújtani. Az biztos, hogy 11 perc és 41 másodperc van még hát az első játékrészből, és az is biztos, hogy Bengtsson révén a ferencvárosiak hozhatják fel a korongot. Ugyebár a Ferencváros a skandináv vonalat erőlteti, a milánóiak pedig inkább a tengeren túli vonalat, hiszen a jelenlegi keretében a milánói gárdának 6 kanadai és 3 Egyesült Államok beli játékos van. Nálunk meg ugyebár finnek vannak elsősorban, illetve svédek, és ezúttal is egy lövés Bengtssontól, méghozzá egy svéd játékostól. Ő szerezte a győztes gólt a Superkupa mérkőzésen, de hát igazából csak neki írták be, hiszen az öngól volt, és mint utolsó koronghoz érő kapta meg Bengtsson azt a találatot. Na most ezúttal szeretett volna itt az osztrák bázisú Közép-Európai Ligában is gólt szerezni. Nem sikerült, és amikor az első harmad feléhez közelítünk, akkor egy kiállítás, és megyünk vissza a milánóiak harmadába. Ez azt jelenti, hogy a milánóiak cserélnek, azonban a kiállítás ismételten a Ferencváros oldalán van. Horváth Milán az, akinek ki kell ülnie, és ilyenkor azt szoktam mindig mondani, hogy remélem 2 percre fog kiülni, mert ugyebár ez azt jelenteni, hogy a Ferencváros kihúzza az ember hátrányát. Hát nem öröm, második ember hátrány, Mihalik kiállítását követően most Horváth Milán kiállítása miatt van ember hátrányban a Ferencváros csapata, és már fel is áll a bedobó ponthoz Friklund. Ő a két olasz játékos egyike, aki szerepelt tavaly a téli olimpián. Friklund megszerzi, visszateszi Wiley-nak. Wiley van a kék vonalon, aki irányítja ezt a emberelőnyt. Nagy Kristófnak nem sikerül átnyerelni a korongra. A milánóiak nagyon beszorítják. Wiley-nak a lövése elmegy a kapu jobb oldala mellett. Nagyon beszorították a ferencvárosokat. Aztán David Schier évén kijönnek a ferencvárosiak, és majdnem emberhátrányból sikerült gólt szerezni. Kestilla volt az, aki megkapta a korongot Schiertől, és majdnem emberhátrányos találatot jegyzett a Ferencváros. Nem volt közel, nem volt távol tőle, aztán mind a két játékos lemegy, és ismételten meglógnak a ferencvárosok. Emberhátrányban ketten vannak kettővel szemben, azonban felszedik a ferencvárosi játékosnak az ütőjét, nevezetesen Rönni az, a túloldalon pedig már egy helyzet, egy milánói lehetőség. Túlzottan finoman próbálta megoldani Nick Camano, a kanadai játékos, a második sornak a játékosa, ő egyébként szerepelt az NHL-ben is, hát van egy-két NHL játékosuk, szóval nagyon finoman próbálta Camano megoldani a helyzetet, azonban nem sikerült becsapni a nagy Kristóf kapust, így aztán marad a 0-0, és akkor nézzük, hogy mennyi van hátra a kiállításból, bizony még 1 perc és 9 másodperc, vagyis a második ferencvárosi ember hátrány még a felénél sem tart, és bedobás a ferencvárosi harmadon belül, megszerzik a milánói játékosok a korongot, Del Colle a bal oldalról, Del Colle vissza fogja tenni a kék vonalra, nem teszi vissza, hanem Saracinónak teszi, Saracino Fricklundhoz hasonlóan szerepelt az olasz válogatottban a téli olimpián, Del Colle az, aki beteszi a korongot, a ferencvárosiak, tehát nagyon jól működik a védekező négyszög, aztán egy lövés, ezúttal távolról Alex Grant, a kanadai játékos, talán a legjobb hátvédje a milánói csapatnak, az, aki megcélozta, aztán Saracino baloldalról, Saracino kapu mögé viszi a korongot, Saracino visszateszi, egy gyönyörű szép megoldást ezt csinál Greg McKegg, na majd róla fogok beszélni, de nem tudom, hogy mennyit kell mondanom Greg McKeggnek a nevét, most minden esetre ott van fent a jégen, egy távoli kísérlet Grantől, Greg McKeghez került jobb oldalra, ő egyébként a legnevesebb játékos, a több mint 200 NHL mérkőzést játszott, mármint Greg McKegg, most azonban Saracinónál van a korong, Saracino visszatette, Grant kéri, nagyon beszorítják a védekező négyszöget, Grant lopja a távolságot, meglövi, és Nagy Kristó maga biztosan hárít. Na nézzük, hogy mennyi van még hátra a ferencvárosok emberhátrányából. Most már semmi, úgyhogy ebben a pillanatban kiegészül a ferencváros csapata. Maradt tehát a 0-0-ás mérkődés állás, amikor 8 perc és 54 másodperc van hátra az első játékrészből. Hát két ember hátrányos szituációt sikerült kihúzni a Ferencvárosnak, nem volt könnyű. Meg kell, hogy mondjam, ismételten bedobás a ferencvárosi harmadon belül, Valentine szerzi meg a korongot, Valentine barról teszi a kapu elé, a bárta ki kell nyúlni a Nagy Kristófnak, aztán végre sikerült kijönni a korongot, azonban ezt is az olaszok szedik össze. Nevezetesen Scott Valentine, a kanadai, az egyik kanadai légiós. Említettem már, hogy összesen 6 kanadai légiós van jelenleg az olasz csapatban, és 3 Egyesült Államok beli, ráadásul van még egy 7. is, azonban Wade Ellison jelenleg sérült, amit nem nagyon sajnálok, hogy Wade Ellison nem játszik, ugyanis ő több mint 100 NHL mérkődésen lépett pályára, egyrészt, másrészt pedig 19-es mezben játszik, és én igazából egy embert tudok elképzelni 19-es mezben, ugye már ifjabb Bocskai Gábor volt az, aki ebben a mezben játszott, és olyan furcsa, mindig 19-es látját, örülök neki, volt tuplán, hogy a milánó csapatában Ellison Wade nem játszik, annak természetesen nem örülök, hogy ő sérülés miatt hiányzik, minden előbbi gyógyulást Ellison Wade-nek a mai mérkőzésen, tehát ő nem lép pályára, Greg McKegg róla beszéltem, ő több mint 200 NHL mérkőzésen lépett pályára, amikor a nevét mondom, én nem McKegg-ek, hanem egyszerűen így hívják a fickót, így nevezték el, és most végre ott vagyunk a milánói a kapuja előtt, és végre Jacob Smithnek is játékba kell avatkoznia. Említettem már, hogy ő produkálta az idei szezonban az osztrák ligában az első kapott gól nélküli mérkőzést, és ez volt a ligában a 101. védése, ugyanis úgy érkezett erre a mérkőzésre, mármint a milánói kapusa, Jacob Smith, hogy 98 védést produkált, és ez a harmadik kapura lövése volt a Ferencvárosnak, tehát a szezonban ez volt a 101. védése Jacob Smithnek. Na, most jelenleg egy kis reklámszünet, amit persze furcsa esetben mondani, amikor mondjuk a televízió nem közvetít egy mérkőzést. Egyébként, ha így körbenézek itt a Tüske csarnokban, hát egy olyan negyed-harmad házat láthatok, ami érthető, hiszen hogyha nem lesz hosszabbítás a mérkőzésen, akkor sem lehet átélni a labdarúgó válogatott mérkőzésre. Nem tudom, hogy miért nem kezdték ezt a találkozót például 1 órával korábban, biztos megvan ennek is az oka. Így viszont egészen biztos, hogy aki ide kijött, az nem fog átérni. Na, az viszont egészen biztos, hogy hamarosan folytatjuk a közvetítést innen, de most stúdió.
5: Edvi Lászlónak egyelőre köszönjük szépen, természetesen még visszamegyünk a Ferencváros Milánó osztrák bázisú jégkorongliga mérkőzésre, de maradjunk még itt egy rövid eredmény idejéig, hiszen zajlik még egy mérkőzés, Graz-Vienna 0-1 az első harmad 11. percében jár a találkozó. A labdarúgó Nemzetek Ligájának B divíziójában Georgia Észak-Írország egyfél időt követően, most már szünet van, az állás 0-0, hát nem a legizgalmasabb találkozó, mindössze egy kaput eltaláló lövés volt, az is ugye a grúzok neve mellett, és ami a kézilabdát illeti, a klubvilágbajnokságon Alakli Veszprém 21-29, hát jön fel az egyiptomi együttes, de azt hiszem ez a 8 gólos előny, ez egészen tetemes, az 55. percben tart ez a mérkőzés, ami pedig az első osztályt illeti a férfi kézilabda NB1-ben, a 31. percben Ferencváros Eger 16-15. És akkor maradjunk még a férfi kézilabdánál, hiszen a bajnokság hétvégi 4. fordulójában a Szigetszent Miklós a PIK Szegedet fogadja. A hazaiak rutinos beállósa Debreceni Dávid bizakodva várja a találkozót, és a védekezés fontosságát hangsúlyozta a riporter Szabó Szilvia.
0: Három mérkőzésünk volt, három különböző eredménnyel. Nyilván a Szeged egy nagyon jó csapat, de bízunk benne, hogy jól tudunk teljesíteni, főleg hazai pályán is nem maradunk adósai a szurkolóinknak.
7: Ilyenkor mi a cél? Szakaszokban ad nektek feladatokat Kilvinger Bálint vezetőedző, vagy milyen taktikával készültök?
0: Hát így a taktikában nem is nagyon mennék bele, inkább úgy mondanám, hogy a hozzáállás a lényeg, minden meccs másmilyen, elkezdjük, bízunk benne, hogy minél tovább szoros mérkőzést tudunk játszani a Szegeddel, aztán majd a végén meglátjuk, hogy hogy alakul.
7: Tudom, hogy felkészülési mérkőzésekből nem lehet sok következtetést levonni, de azért mégis mértékadó lehet, hogy a Tatabányát le tudtátok győzni még a bajnokság előtt. Vissza tudsz emlékezni arra a meccsre, ott mi volt igazán nagy hőfokú dinamika, gyorsaság, az a felfogás, hogy a Tatabánya játszott, tehát ott azért tízelítőt kaphatott a Szigetszent Miklós ebből a szintből is.
0: Így van, ez egy nagyon jó felkészülési mérkőzés volt, ugyanakkor kikaptunk edzőmérkőzésen a Dabastól, a Plert megvettük, akiktől kikaptunk a bajnokin, ugye a nevében benne van egy edzőmérkőzés, de nyilván ott nekünk egy nagyon jó védekezésünk volt azon a mérkőzésen Tatabánya ellen, főleg az első fél időben. A kaput teljesítményünk is rendben volt, és támadásban is nagyon kreatívan játszottunk. Nyilván azért a Tatabánya is egy nagyobb erőt képvisel nálunk, de pont ez szép a sportban, labda pattog és bármi megtörténhet.
7: Nyilván a Szeged videózik belőletek. Szerinted mit láthat? Mi jellemzi most a Szigetszent Miklós játékát? Kilvinger Bálint milyen szint hozott be a csapat életébe, és az ő kézjegye mennyiben látszik a csapatjátékán?
0: Szerintem védekezés a fő centrumunk, én legalábbis úgy érzem. Támadásban még azért van hova fejlődnünk, így csapatként, de hát nagyon sok az új játékos, és ez azért befolyásolja azt, hogy ilyen kevés ismerettség után ki merre mozog el. Nyilván ott még egyelőre, hogy mondjam, recsegünk, ropogunk, de a védekezést kiemelném, hogy ott egész jól muzsikálunk együtt.
7: Igen, és hát te oszlopos tagja vagy a védekezésnek, támadásban ugye beállósként kulcsfontosság, hogy az irányítókkal mennyire találod meg a hangot, vagy a társakkal, és ugye az elmúlt 5 évben a Ferencvárosban játszottál, tehát ott már nyilván a gondolataitokat is ismertétek egymásnak. Mennyire zökkenőmentes most az új klubnál ez az együttműködés?
0: Hát ahogy az előbb is mondtam, hát vannak problémák, de én úgy gondolom, hogy azért így kezdjük felfedezni egymás értékeit, meg hogy ki mit szeret csinálni a pályán, és akkor próbálunk egymáshoz alkalmazkodni. Nyilván ehhez idő kell, de úgy gondolom, hogy jó úton haladunk.
7: Neked egyébként mást kell játszanod, mint az elmúlt években, vagy azért Kilvinger Bálint ugyanazt várja el tőled, mint annó a Ferencvárosnál?
0: Hát az igazat megvalva így, hogy mit vár el tőlem, hát remélem, hogy amit elvár tőlem, azt tudom hozni. Nem nagyon kérnek más, nem kérte, hogy el legyek erősebb sokkal, és nője 2 métert, ilyeneket nem kért, vagy legyek sokkal gyorsabb, de igen, próbálom azt hozni, amit az eddig karrierembe. Bízom benne, hogy ez megfelel a vezetőedzőnek is, hogyha nem, akkor majd szerintem fogja jelezni.
7: Uh-huh. Hát azért az ellenfelek szemével nézve, te azért egy tekintélyt parancsoló játékos vagy, aki ott megjelenik a 6-osnál, azért gondolom, hogy a támadó fal is el tud bizonytalanodni. A pályán kívül egyébként milyen szerep hárul rád? Rutinos játékos vagy, azért a Szigetszent Miklósban vannak fiatalok, és most, hogy például jön a PIK Szeged, és jön a tévés közvetítés, mennyire kell egy kicsit úgy nyugtatni a fiúkat, hogy nehogy ez, vagy a hazai közönség, ugye a nagyon fanatikus tábor, egy kicsit úgy elbizonytalanítsa a fiatalokat.
0: Ugye nem egy meccsre vagyok így befókuszálva, hogy egy tévés meccs. Én próbálok, ugye a Fradinál is az volt az alap attitűdöm, hogy próbálok a fiataloknak, hogy mondjam, irányt mutatni, hogy én hogy látom a világot, aztán majd megfogadják, vagy nem. Ez itt sincs másképp, próbálok a fiataloknak segíteni, hogy nem csak egy meccse, hogy vagy tévés, vagy nagyon fontos meccs, hanem úgy a karrierjük hátralévő részébe, hogy kell belemenni bizonyos szituációkba. Ilyenekre próbálok segíteni, de ez nincs kisarkítva egy mérkőzésre.
7: Egy példát tudnál mondani? Nem tudom, meccsnapon hogy készüljenek, vagy általában az egészséges hozzáállás, sportszerű élet, vagy hogy kell ezt elképzelni?
0: Inkább a mentalitás, hogy ha mondjuk egyet hibázol, az nem baj, inkább csak legyen bátorságot hibázni, inkább ilyenekre gondolok.
7: Kicsit talán a Szeged szemszögéből is tudod nézni ezt a holnapi meccset, hiszen a Ferencvárossal voltál olyan helyzetben, hogy nemzetközi kupában szerepeltete komoly külföldi riválisokkal, majd jött a hazai bajnokság, ahol esetleg kötelező győzelemként várt meccsek vártak rátok. Szóval szerinted a Szeged hogy várja ezt a holnapi meccset?
0: Hát most ugye nekünk az a szerencsétlenségünk is idézője, hogy ugye most ezen a héten nem volt nekik nemzetközi mérkőzésük, így ez egy egész hetet tudtak ránk készülni, ez nyilván nekünk nem segít, viszont nekik nem tudom milyen munkát végeztek a héten, nyilván ők úgy jönnek ide, hogy nyerniük kell, a teherőket nyomja, most van egy jó fiatal soruk, amit én látok, ugye egy-két néhány játékossal még játszottam is együtt.
7: Mert magyar játékosok, ugye arra gondolsz?
0: Így van, és még az öcsémnek a volt csapattársa is játszik ott ilyen epizód szerepeket, szóval hát ez érdekes. Nyilván nekik is sok új emberük van, és ők is még tapasztalják, hogy mit kell csinálni együtt, hogy eredményesek tudjanak lenni.
7: Hát kíváncsian várjuk. Dávid, mit üzensz a szurkolóknak, mit fognak tőletek látni holnap a pályán?
0: Abban biztos vagyok, hogy ki fogjuk adni szívünket, lelkünket, és remélem minél többen jönnek el nekünk szurkolni.
5: Szabó Szilvia kollégánk, tehát Debreceni Dáviddal beszélgetett, és maradjunk még a férfi kézilabda NBA-nél. A második félidőben jár a Ferencváros Eger mérkőzés a 37. percben 20-18-ra vezet az FTC csapata, most már 20-19, úgyhogy továbbra is nagyon-nagyon izgalmas a mérkőzés. Az első félidőnek a végén 16-14-re vezetett a Fradi. Klubvilágbajnokságra vissza egy szó erejéig, mert véget ért az Alakli-Veszprém mérkőzés, a veszprémiek 31-23-ra nyertek, de van további két befejezett mérkőzés, El Zamalek Montada 42-17, illetve Barcelona Pineiros 44-33. A labdarúgó nemzetek ligájában, ugye a B-ligában a félidőben Georgia Észak-Írország 0-0, illetve a C-divízióban Örményország Lettország szintén az első félidőben 1-0 az örményeknek. Mi pedig menjünk vissza Edvi Lászlóhoz, osztrák bázisú jégkorong liga, Ferencváros, Milánó.
6: 1 perc és 55 másodperc van az első harmadban, és már harmadszor van ember hátrányban a Ferencváros csapat, azonban korongot szerez, ezúttal Röni az, aki hatalja a korongot, majd nagyszerűen tette át a túloldalra, és érkezett Heljánkó, azonban Heljánkó lövését, Zsekovszpis védte, nem az első helyzete volt a Ferencvárosnak ebben az ember hátrányban, ugyanis néhány másodperccel ezelőtt Kestila révén egy nagy szólót láthattuk, vagyis két ember hátrányos gólt is üthetett volna a Ferencváros ebben a hátrányban, egyébként Bankstone-ban kiállítva, azonban nem ütött, mint ahogy azonos szituációban, azonos létszám mellett sem láttuk még gólt, 0-0, tehát a találkozó állás, amikor 1 perc és 41 másodperc van hátra a harmadból, a kiállításból pedig 42 másodperc. Ezt a kiállítást nagyon jól abszolválja a Ferencváros, sőt egészen humoros, hogy három komolyabb helyzete volt a Ferencvárosnak ebben a játék részben, mármint a bevezető az első harmadban, és mind a hármat ember hátrányban alakította ki, vagyis amikor a milánóiak nagyon beszorítják ember előnyben a Ferencvárost, akkor mindig van egy-egy gyors játékos, aki megugrik, trikk, és szólóban el tud menni. Volt két nagyobb helyzet, volt egy kisebb helyzet, most azonban még mindig van hátra 15 másodperc ember hátrányból. Mekkeg révén most jönnek be a milánóiak a Ferencváros harmadában. Mekkeg tovább tette Saracinónak a korongon, Saracino ütőjéről azonban kipattan. Amennyire magabiztosak voltak a milánóiak a találkozó első 13-14 percében, most így az utolsó 2-3 percben kevésbé magabiztosak, és még ember előnyben sem voltak igazából jók, nem voltak helyzeteik, sőt az a furcsa helyzet állt elő, hogy több helyzete volt a Ferencvárosnak ember hátrányban, mint a milánónak ember előnyben. Most még 37 másodperc van hátra, most már 5-5 ellen játszanak a csapatok, 5-5 ellen próbálkoznak a milánóiak, aztán a ferencvárosiak kiütik a korongot. A ferencvárosiak most lépnek át Schleckmann révén a milánói harmadba, azonban sikerült Dellónak, az amerikai hátvédnek lekeresztezni. 21 másodperc van még hátra, a ferencvárosiak ott vannak a milánói harmadon belül. Hát most már, ha minden jól megy, az itt a milánóiak támadást nem fognak tudni vezetni, de véletlenül a Ferencvárosnak sem lesz már erre lehetősége, ugyanis kicsúszik a korong, most már a semleges harmadban van. A David Szíje, a friss igazolások egyike, az, aki tovább tett a korongot, van még hátra egy másodperc, egy lövés még, amit védenie kell Nagy Kristófnak a dudaszó pillanatában. Hát Nagy Kristófot egyértelműen lehet dicsérni az első játékrészben, ezúttal Bális Bence helyett ő áll a Ferencváros kapujában. Egyébként pedig az első harmadban a milánóiak az első harmadnak a mondjuk első két harmadában jobbak voltak, több helyzetet dolgoztak ki. A ferencvárosok igazából kontrával próbálkoztak, és szólókból voltak veszélyesek. Hát egy néhány éve már ismerjük talán a Anaheim Ducks óta, hogy milyen a kontra jégkorong, és azóta néhány csapat él ezzel a fegyverrel. Nyilvánvalóan, hogy azért ez abból fakad, hogy azért a milánóiak kezdeményeztek többet, viszont a lényeg, hogy a milánóiak nem tudtak betalálni Nagy Kristóf kapujába, és hát a ferencvárosoknak sem sikerült betalálni. Egyébként az első játékrészben végül is, ha a statisztikát nézzük, a ferencvárosiak egyel többször lőtte kapura, nem, a kapura lövések száma most javítják ki 8-8, gólt azonban nem láthattunk, tehát 20 tiszta játékperc után Ferencváros Telekom Milánó HC 0-0, 17 perc múlva folytatjuk, addig stúdió.
5: Edvi Lászlónak köszönjük szépen, szintén az osztrák bázis a jégkorong ligában az első harmad 18. percében Graz Vienna 1-1. Adásunkat most ökölvívással folytatjuk. Ugye, mint korábban említettem, Koktáv Vladislava kiváló teljesítménnyel aranyérmet nyert a női 57 kg-ban a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság mai zárónapján. Hámori Luca pontozása kikapott, Azeria Amennyiva orosz riválisától a döntőben így ezüstérmet nyert a női 65 kg-os súlycsoportban. Balogh Bence kollégánk, elnézést, interjút készített a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökével, Kovács Istvánnal, most tőle hallhatnak egy interjút.
8: Nagyon örültem természetesen, meg hát nagyon szurkolt a kint lévő magyar koronítmény Nevladának, de majd, hogy nem biztosak voltunk benne, hogyha valaki, akkor ő meg tudja oldani ezt a feladatot. Olyan jól ment neki a bunyó, az itt töltött több mint egy hét alatt, minden mérkőzés, hogy nagyon magabiztos volt, nagyon jó kedvű volt. Ma reggel sikerült is vele még beszélni, még a mérkőzés előtt, sőt, amikor közvetlen bemelegítésnél oda mentem hozzá, az a ladás mosolyott volt az arcán, hogy én egy kicsit nyugodtabb voltam, mint mondjuk Luca esetében. Lucában nagyobb feszültséget éreztem már a mérkőzés előtt is, és hát valóta fantasztikus teljesítmény nyújtott, tehát tényleg olyan szinten tudta kiboxolni a nálánál erősebb, fizikálisan mindenféleképpen erősebb, de tudásban nem jobb orosz ökölvívót, hogy öröm volt nézni, és rengetegen jöttek nekünk gratulálni. De hatalmas nagy dolog, hogy 16 év után újra Európa-bajnoki címet tudtunk szerezni, megtört egy 16 éves átok, és én nagyon remélem, hogy ezen a vonalon tovább menve megtörik majd az olimpián Los Angelesben a 24 éves olimpiai éremhiány is. Jó pár éve itt van velünk Magyarországon, és egy nagyon jó képességű versenyző érkezett ide hozzánk, és azóta is rengeteget fejlődött, és ő tökéletes versenyző, tökéletes atléta, nem nyomja össze a felelősség és a teher, nagyon jól érzi magát a bőrében, a szorítóban is élvezte az egész küzdelmet. Tényleg a jó volt látni, nem az a kényszeredett mosoly volt rajta, amivel próbálja leplezni mondjuk egy ökölvívó, hogyha nem érzi jól magát a szorítóban, vagy hogyha kapott egy ütést, hanem ténylegesen ő élvezte ezt az egészet. A végén eltört természetesen a mécses neki is, amikor tudatosult benne, hogy életében először Európa-bajnoki címet szerzett, ráadásul új választott hazájában, melegítőjében állott fel a dobóra. Láttam rajta, hogy nagyon érzékenyült, de egyébként meg az egész verseny alatt nagyon-nagyon profi módon viselkedett. Az újhozástól kezdve a mérkőzésekre való felkészülés, a következő ellenfélből való felkészülés. Egy nagyon-nagyon komoly érett versenyző lett belőle itt Magyarországon, akinek nagyon komoly esélye vannak akár és most mivel nem jelenteni, akár egy olimpiai döntőre, olimpiai aranyéremre is. Tehát, hogy itt Európában ilyen szinten kiemelkedni, végigverni európai mezőnyt ebben a súlycsoportban, ami egy nagyon kemény súlycsoport, a nőknél az 57 kiló, talán a legnagyobb mezőnyről beszélhetünk, és így dominálni ebben a súlycsoportban, mi nagyon bizakodóak vagyunk vele kapcsolatban. Éppen van is jogalapunk, hiszen egy Európa bajnoki cím az majd, hogy nem kötelez arra, hogy utána jó eredményt érjen el az ember az olimpián is.
1: És hogyan láttad Hámori Luca teljesítményét?
8: Lucának is élete ez eddigi legjobb eredménye, hiszen még soha nem tudott Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon esetleg olimpián érmet szerezni, ráadásul most nem csak érmet szerzett, hanem ezüstérmet, tehát a döntőbe jutott és több mérkőzést is meg tudott nyerni. Én azt hiszem, hogy neki nagyon sokat kell még, és tud is fejlődni, ez talán a legfontosabb, nem is az a lényeg, hogy mennyit kell fejlődni, hanem hogy ő tud fejlődni. Látszik rajta, hogy szép lassan, de biztosan azért a fejlődés útjára lépett, és hogyha a követi Renzin utasításait, és tényleg nem csak úgy megy be a szorítóba, hogy majd meglátjuk, mi történik, hanem végre tudja hajtani a terveket, végre tudja hajtani azokat az utasításokat, amire szükség van, akkor még tőle is várhatunk fényes sikereket, nála is benne van teljesen, tehát ő ott van a világjelvonalában, ott is volt mindig a világjelvonalában, és most végre Európa közvetlen élvonalába került ezzel az ezüstéremben. Nem volt gyenge a mai teljesítménye, csak nem találta meg az ütőtávon, és mire rájött volna, hogy ez kevés lesz, addigra véget ért a mérkőzés, tehát azt is be kell látni, hogy itt nem lehet a egy menetet sem elvesztegetni, és itt sajnos az első menet után már kialakult egy olyan előnye az orosznak, hogy a Lucának kellett változtatni a stílusán, a taktikáján. Ez most nem jött be, nem sikerült, de azóta igaz, csak röviden, de beszéltem vele, és nagyon hamarosan már büszke lesz arra az ezüstéremre.
1: És Szira Zsófia, ugye ő korábban szerzett bronzérmet.
8: Általunk nagyon szeretett versenyzőnk, aki nagy szába vágta a fejszét, hiszen ő az olimpiára szeretne kijutni. Ehhez viszont a tavalyi súlyához képest óriási fogyasztba kellett kezdeni. Ugye tavaly úgy nyerte a plusz kategóriában, 100 kiló fölött nyerte meg az U23-as Európa-bajnokságot Budapesten, és amikor a szakmával, Emmanuel Renzinivel és a többiekkel egyeztettek, hogy akkor ő megpróbálja, és lemegy olimpiai kategóriája, ami 80 kilót jelent, 80 kilogram alá kell neki tennie, az 20 kilót jelent a tavalyi súlyához képest. Ebből már 14-et teljesített. Tehát most 85 környékén van, 85 kilóban is indult. Ez már egy óriási dolog, hogy ezt ő meg tudta tenni. Ezek tükrében az ő bronzérme különösen felértékelődött, hiszen az elmúlt időszak jelentős része azzal telt, hogy ő egyelőre tolta le a súlyt, és még mindig ugye plusz a súlycsoportban boxolt, tehát az ellenfelei nálánál, hát a tegnapi ellenfele, az szerintem minimum 20, lehet, hogy annál is több, legalább 20-30 kilóban nehezebb volt nála, megoldotta a maga módján, de egyelőre még nem tudta ezt megtartani, ezt az erőkülönbséget ellenben, ha sikerül majd elérnie az olimpiai súlykategóriát, ott meg elképesztően erős lesz, és ráadásul a gyorsasága az megmarad, a szakmai felkészültség egyedülálló, az a fajta bátorság, és ahogy ő élvezi ezeket a verekedéseket, az pedig nekünk férfiaknak is egy ilyen különleges dolog. Én nem nagyon láttam még ilyen bátor bunyót, még a fiúknál sem, mint amilyen bátran megy be közelharcban, nálánál nagyobb ellenfelekkel. Úgyhogy az ő teljesítményt is mindenféleképpen ki kell emelni. Arra kértem a versenyzőinket az elbélőt, hogy ezt egy fontos lépcsőként értékeljék és kezeljék. Ez az Európa-bajnokság nekünk nagyon fontos természetesen, hiszen az idei év kiemelt versenye, de ez is csak egy lépcsőfok az olimpiához, és mindenki úgy is értékelje magában ezt az Európa-bajnokságot, hogy ez a felkészülésnek egy nagyon fontos része, egy mérőpont. És ők hárman ezen a mérőponton magasan teljesítettek, éremmel térhetnek az elmúlt, nem is tudom, talán 15 év vagy 10 év legnagyobb Európa-bajnokságáról, tehát az indulók száma, az induló országok száma nagyságrendekkel nagyobb és erősebb küzdelmet hozott, mint mondjuk a két évvel ezelőtti Európa-bajnokság, vagy az azt megelőző Európa-bajnokság, és erről hazatérni három éremmel, méghozzá úgy, hogy mind a három komoly mérkőzésre megnyitott csatákat hozott. Én nagyon büszke vagyok a lányokra. Egy kicsit azt mondom, hogy van bennem egy kis hiányzat, hiszen a fiúknak nem sikerült érmet szerezni, de ott is volt két-három olyan mérkőzés, ahol például a szakapistének a mérkőzése még ma is jött oda hozzám. Matt volt például a World Boxing elnökségi tagja, sajnálkozva vagy Tom Dillon, a World Boxing főtitkára sajnálkozva, hogy azt a mérkőzést azt nem nagyon értik, hogy azt hogy lehetett odaadni a Szatapisti ellenfelének, de mi ebből is tanulunk, meg Szatapisti is ebből is tanulunk, tehát valóban elvettek tőle ugyan egy érmet, de ahogy ő mondta, a megvert kutya megismeri gazdáját, tehát ismételten be tudott húzni egy, mint ahogy tavaly a világbajnokságon is legyőzte a kubai, csak nem hozták ki, de pontosan tudja ő is, és a kubai is, hogy ki a jobb, és most itt a jelenlegi ellenfele is az azeri világbajnok is pontosan tudja, hogy a Szakapisti jobb nála, és ha megint összekerülnek, ott már nem lesz vitott, már a bíróknak sem lesz módjuk lehetőségük elvenni tőle a szemecset. Tehát összességében a csapat teljesítményével, a fiúkével talán kevésbé, de a lányokével maximálisan elégedett vagyok, és a fiúknál is volt jó pár olyan versenyzőnk, akikben sok van, és ez egy fontos mérőpont volt, hogy tudjuk, hogy merre menjünk tovább.
5: Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét hallhatták. Az olimpiai ötödik helyezett magyar sportoló Hámori Luca pontozásra kikapott az orosz riválisától, Azelia Amennyivától a döntőben, így ezüstérmet nyert a női 65 kg-os súlycsoportban. Hámori Lucával Szabó Szilvia beszélgetett.
7: Luca, szívből gratulálunk, pályafutásod első felnőtt Európa-bajnoki érmét szerezted meg. Csillog-e ez az ezüstérem, vagy egy kicsit csalódott, vagy szóval milyen érzések vannak még benned?
9: Ha őszinte akarok lenni, akkor sajnos egy kis csalódottságot érzek, hiszen azt éreztem, hogy most eljött az én időm, és hogy most megmutathatom, hogy miről vagyok képes, és úgy mentem fel a ringbe, hogy nagyon magabiztos voltam, és láttam magamat győzni. Viszont sajnos a ringben ez most nem sikerült, és nem tudtam megoldani ezt az oroszlányt. Most így eltelt már azért egy óra nagyjából a mérkőzés óta, persze nagyon szépen csillog ez az ezüstérem is, és eddig ugye ez az első érmem felnőtt Európa-bajnokságról, és nagyon boldog vagyok. Azt mutatja, hogy jó úton haladok, és igaz, ez most csak egy állomás volt, de igazából a fő cél az természetesen majd 2028 Los Angeles.
7: Ez önbizalmat ad neked a folytatásra?
9: Teljes mértékben, ez is mutatja, hogy van keresni valóm itt az élmezőnyben, és hiába szinte az egyik legerősebb súlycsoport most, így is ezüstéremmel zártam, úgyhogy azt gondolom, hogy elhihetem magamról azt, hogy itt a helyem. Még vannak hibák, amiket ki kell javítani, de azt gondolom, hogy jó úton haladok.
7: Hogyan kellett készülnöd a döntőre? Azelia Aminyava volt ugye az orosz versenyző, aki ellen boxoltál, amit lehet tudni, hogy fordított alapállású, nagyon hosszú végtagokkal rendelkező lány. Mi volt a kulcs, vagy mi volt a taktika, amivel készültél ellene?
9: Az edzőkkel mi azt beszéltük, hogy türelmesnek kell lenni, és ez egy taktikai bunyó lesz. Ha rárohantam volna, nem lett volna jó, hiszen a kontrabunyót ő nagyon jól csinálta. Ezért azt terveztük, hogy türelmesen kívülről próbálom megoldani, kicsit közelebb menni, és onnan hosszú egyenesekkel. Igazából én megpróbáltam megcsinálni a ringben, amit megbeszéltünk, sajnos ez most nem volt elég. Ott abban a három menetben sajnos nem találtam meg az ellenszert ellene, és be kell látni, hogy sajnos most ő jobb volt, de azt gondolom, hogy nagyon sokat tudok tanulni ebből a mérkőzésből, és legközelebb már ez másképp alakul majd.
7: Mennyire volt az nehéz? Menned kellett, vagy futnod az eredmény után, hiszen az első menet után 4-1-re vezetett az oroszlány, tehát hátrányból kellett volna megfordítanod.
9: Igen. Így van, én nekem, amikor a sarokban mondták, hogy 4-1 az állás, egy pillanatra sem törtem össze, hanem úgy voltam, hogy jó, akkor még jobban nyomni kell, és akkor valamit máshogy kell csinálni. Próbáltam, tényleg az utolsó percig hajtottam, és nem adtam fel, még akkor sem, amikor tudtam, hogy a második menet is elment, hiszen tényleg az utolsó pillanatig akartam küzdeni. Azt gondolom, hogy ez sikerült, de sajnos ez most nem volt elég.
7: Luca, a döntőig vezető úton ugye svájci, lett és lengyel versenyző ellen tudtál nyerni. Ők mindannyian különböző stílusban boxoltak, és az oroszlány pedig egy negyedik féle taktikát vagy technikát igényelt?
9: Azt gondolom, hogy nincs két egyforma sportoló, tehát igen, vagy két egyforma boxoló sincsen. Teljesen más taktikát kellett alkalmazni mindegyikőjüknél. Az első meccsemen a svájcinál inkább egy kontrabunyót, illetve tényleg abba, hogy ő jött előre, és abba belefogadni. A letlánynál ott igazából folyamatos nyomás alá kellett rakjam, és inkább egy előrefelé való bunyót kellett csinálni. A lengyel lánynál az megint egy ilyen technikai bunyó volt inkább, hiszen ő is fordított állású, illetve ilyen nagyon nagy terpezve boxolt, úgyhogy ott is egy kicsit ilyen türelmesebb bunyó kellett. Illetve a mai mérkőzésen meg megint az, hogy egy nálam magasabb ellenfél volt, hosszabb kezű, fordított alapállás, tehát nagyon kellemetlen volt. Készültünk erre, próbáltuk felvenni vele a lépést, ez most nem jött ki sajnos.
7: Mit viszel magaddal erről az Európa-bajnokságról, és mik azok a dolgok, amiket mondjuk már a következő versenyedre is fel tudsz használni?
9: Nagyon sokat tanultam és tapasztaltam ezen az Európa-bajnokságon. Mindenképpen talán önbizalom az, amiből a legtöbbet vihetek erről az Európa-bajnokságról haza, természetesen a csodálatos ezüstérmem mellé, illetve az, hogy ha felmegyek a ringbe, akkor tényleg ki kell adni mindent, ami bennem van, és az, hogyha az kijön, akkor a határa csillagos ég, és erre tényleg rájöttem most az elmúlt mérkőzéseimen. Még a maira is azt tudom mondani, hogy én minden bennem lévő dolgot kiadtam és megpróbáltam, ez most ennyire volt elég, még nem vagyunk az út végén, hiszen, mint mondtam, a fő cél az Los Angeles, de ez egy jó visszaigazolás, hogy egy jó úton haladunk.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: A pontos idő 19 óra 18 perc, a mikrofonnál a műsorvezető Jó András. Javában zajlanak mérkőzések az osztrák bázisú jégkorong ligában. Szünet van a Graz Vienna mérkőzésnél, az állás 1-1, és elkezdődött további három mérkőzés is. A Linz Vorarlberg mérkőzésen 0-0 az állás, most kezdődött a mérkőzés, nemrég egy perce tart. A második percben tart a Ljubljana Klagenfurt találkozó 0-0 az állás, és a Salzburg Villák mérkőzésen most született meg az első gól, vezet a Salzburg az első harmad második percében, és ha minden igaz, már elkezdődött a Ferencváros Milánó második harmada, a szó Edvi Lászlóé.
2: Így van, több mint egy perc, egészen pontosan 1 perc és 39 másodpercet tart, nem láthattunk gólt sem ebben a harmadban, sem az előző harmadban, így 0-0-ra állnak a felek, ezúttal a milánóiak próbálkoznak Saracino révén a bal oldalról, Saracino tette át a korongot, visszateszi a kék vonalra Pietro Nirónak, ő egyébként egy góllal és egy gólpasszal áll. Említettem már itt korábban, hogy két olyan játékosuk van, Onun, illetve McLaughlin révén, akik 3-3 gólt is szereztek már a eddigi mérkőzések során. Ez egyébként a negyedik találkozója a milánói gárdának. Az első találkozón 3-at, a másodikon 4-et, a harmadikon 5-öt szereztek át. Reménykedünk benne, hogy ezúttal 6-ot nem fognak. Az első játék részben, az első két harmadában a harmadnak kicsit talán aktívabb volt a milánói csapat, viszont sikerült beszélgetnem itt a szünetben a milánói csapat sportigazgatójával, dr. Szélig Viktorral, azt hiszem, hogy őt senkinek nem kell bemutatni, a magyar hoki legendájáról van szó. Szóval mondott egy jelzőt, amit én most nem ismételnék el, mondjuk úgy, hogy nem volt elégedett a milánói csapatnak a teljesítményével, és javulást vár a második játék részben.

a milánói HC-t igazából, ha van pénz, akkor van csapat is, és ugyebár téli olimpia volt Milánóban, és hát milyen ne lenne csapat ott Milánóban, ha már két csarnok is van, még egyszer mondom, ott játsza ez a csapat, egyébként egy 4000-es csarnokban a hazai mérkőzéseit, ahol a női torna zajlott Milánóban, azonban még egyetlen hazai meccset sem vívott, mert átalakítás alatt van a csarnok, ők pedig külföldi turnén vannak, most még a Ferencvárosok próbálkoznak, egy hatalmas lehetőség volt, Galajda Zsombor volt az, aki nagyjából 6-7 méterről célozta meg Jacko Smith-nek kapuját, ő pedig a bal válvédőjével hárított, most pedig már ott vagyunk a Ferencvárosi harmadon belül, jönnek a milánóiak, sőt fel is állnak a milánóinak 5-5 ellen, a Ferencváros azonban lényegesen aktívabban kezdi ezt a játékrészt, mint kezdte az előzőt, most például már meg is szerzik a zöldfehérek a korongot 3-3 ellen, egy lövés ezúttal jobb oldalról, aki célzott Rönni volt, Rönninek a lövését pedig Smith ütötte ki, most már ismételten jobb oldalról egy lehetőség, Lindgren célzott, ezúttal is Jacko Smith volt, aki hárított, aztán ismét egy lövés, gyakorlatilag 5 másodpercen belül 3 ferencvárosi próbálkozás, 3-szor kellett hárítani a Jacko Smithnek, ezzel meg is változott a kapura lövések aránya, most már 11-9-re vezet a kapura lövések tekintetében a Ferencváros csapata, volt azonban az ötfehéreknek nem sikerült szerezni, hát hogyha elégedetlen volt Szélig Viktor, a milánóiak sportigazgatója az első játékrészben beosztottjai által nyújtott teljesítménnyel, hát akkor nem tudom, mit fog mondani ezen néhány perc után. Hát itt van egyébként nem messze tőlem, egyébként itt van a szövetségi kapitányt, és láttam Majoros Gergelyt is, hát általában felvonulnak itt a jégkorong prominensei, az elmúlt éveknek a jó játékosai, felvonulnak egy-egy ilyen osztrák-bázisú mérkődésen. Ferencvárosi harmad mögött a korong. Érdekes, hogy egy pillanatig azt hittem, hogy tilos felszabadítás lesz, még nem volt ezen a mérkőzésen tilos felszabadítás, pedig közelítünk a találkozónak a feléhez. Most a semleges zónában egy kis verekedés, egy kis harc. Szabolcs, a Ferencváros új játékosa nem nagyon értette, hogy mi történt. Aztán a milánóiak nem értik, hogy mi történik. Szabolcs visszaszerzi a korongot, azonban a zöldfehérek a saját harmadokon belül adogatnak. Na most sikerül átlépni az ellenfél harmadába. David Szíje az, aki belépett. Erről jobbról egy lövés, a kapuvasról jön ki. A jobb oldali kapuvasról jött ki Ortenszkinek a lövés. Hát ez volt eddig a legnagyobb helyzet. Nem tudom, hogy meg fogják-e nézni videón. Nagyon szépen a jobb oldali bedobó körről célozta meg Ortenszki a milánóiak kapuját, és a jobb oldali vasról jött ki. Ezt követően pedig tilos felszabadítást vétettek a kicsikét megzavarodott milánóiak. Így aztán a bedobás az ő harmadukon belül, de a milánóiak ilyenkor nem cserélhetnek. Tehát most a ferencvárosiak beszoríthatják a kicsit fáradt milánóiakat. Mihalik teszi a kapu mögé a korongot. A kapu mögött Schleck van, aki harcol. Schleck majd jégre kerül, és az első ember előnye jön a Ferencvárosnak. Az első harmadban 3 ember előnye is volt a milánói csapatnak, mind a 3 alkalommal megijedtem. Aztán kiderült, hogy nem kell ijedeznem, hiszen a ferencvárosiak ebben hátrányban néha jobban játszottak, mint amikor 5-5 ellen játszottak. Viszont most egy olyan szituáció következik, ami még nem volt a mai mérkőzésen. Méghozzá ember előnyös helyzetbe kerül a Ferencváros, méghozzá Tori Dello, az Egyesült Államokból érkezett milánói jégkorongózó, az, aki a büntetőpadra kényszerül, remélem, hogy kevesebb, mint 2 percre. Ez ugyebár azt jelenti, hogy a Ferencváros gólt üt, hiszen akkor kiegészülhet a csapat. Na nézzük, megszerzik a bulit a ferencvárosiak, még a vonalbíró is a földre kerül, akkora volt a harc Bengston. Bengston balra teszi Szíje, Szíje. A baloldali bedobó köntő visszateszi Bengstonnak. Bengston Szíje a baloldalon is középen adogatnak, most fordítanak át egy Szavolyhoz a korong, tehát a külföldiek vannak benne. Nálunk ezúttal pedig egy lövés, aki megcélozta a kaput, az Helianko, az egyik finn volt. A lövést követően Szíje, Szíje szép szalomodás követően, aztán megszerzik a milánóiak a korongot, a milánóiak ellentámadást vezetnek ember, hátrányban majd egy fonákkal kapura tett korong, Friklund volt, aki megpróbálta becsapni Nagy Kristófot, ő áll ezúttal a Ferencváros kapujában, viszont a célját Friklund maximálisan elérte, ugyanis a bedobás a Ferencváros kapuja előtt lesz, így aztán jó időbe telik, hogyha a Ferencváros meg is szerzi ezt a bizonyos korongot, amíg átjönnek, és akkor nézzük, hogy mennyi van még hátra az ember előnyből, hát 1 perc és 22 másodperc még van, a korongot azonban nem sikerül megszerezni a buli után a fradistáknak, aztán végül is Lindgren révén birtokba veszik, Lindgren tovább teszi Mihaliknak, Mihalik, Lindgren a saját alapvonaluk mögött passzolgatnak, Mihalik teszi

0: Longot még mindig nem sikerül kihozni a saját harmadból. A négy olasz játékos, olasz csapatnak a négy játékosa próbálja semleges zónában meggátolni a korong kihozatát. Aztán most már jönnek a Ferencvárosok, felállnak a Ferencvárosok 5-4 ellen. A kék vonalon Lindgren, a Lindgren, aki irányítja ezt emberelőnyt. Lindgrenhez nem jut el a korong, azonban megszerzik az olaszok. Végül Mihalik András révén ott sikerül bent tartani az olasz harmadon belül a korongot. Greg McKegg viszont elmegy a koronggal. Kiütik hosszan az olaszok. Greg McKegg a legtapasztaltabb Milánó játékos, aki több mint 200 NHL mérkőzésen lépett jégre. Leül a padra. Jönnek a friss erők mind a két oldalon, amikor 23 másodperc van még a kiállításból, és eladják a Ferencvárosok a korongot, és egy zicser ember hátrányban. Hatalmas zicser és egy hatalmas védés, bravo, Sarracino volt az, aki megcélozta Nagy Kristófnak a kapuját, ő az, aki tagja volt az olasz válogatottnak tavaly a téli olimpián is, szóval érdekes egy mérkődés, az ember előnyben lévő csapatok általában bajba tudnak kerülni. A Ferencvárosnak is voltak helyzetei ember hátrányban, most Sarracino révén az olaszok szerezhettek volna vezetés, szintén ember hátrányban. Most már kiegészül az olasz csapat, 5-5 ellen a csapatok, amikor elkezdődik a második játékrésznek a 8. perce. Hát nem sikerült élni ezzel az ember előnnyel, és nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy még az is szép, hogy legalább nem került hátrányba a Ferencváros csapata, hiszen Sarracino próbálkozott. Most azon Savoy révén a Ferencvárossal próbálkoznak. Szia nem találja a korongot, de továbbra is ott van az olasz harmadon belül, majd az olaszok megszerzik azt. A két hátvédünk visszazár, viszont spriccelnek ki az olaszok. Négyen is jönnek. Nagyon-nagyon veszélyesek ezek az olasz támadások. Többnyire ugyebár kanadai játékosokról beszélünk, említettem, hogy heten is vannak kanadaiak, és hárman az Egyesült Államokból a vendégek keretében. Aztán jön a Ferencváros, Szier révén, kijön a kapusról a korong, a duplázás Helyánkó révén majdnem eredményes volt, de csak majdnem. Ortenz kiteszi a korongot kapura a kék vonalról, most 5-5 ellen is beszorítja a Ferencváros a milánói gárdát, aztán a milánóiak meglógnak Cammano révén. Ő a második sornak a szélsője, szerepelt egyébként az NHL-ben, és a második sor volt egyébként a legeredményesebb és a legtetszetősebben játszó sor az első három mérkődésen. Termelték is a gólokat rendesen a második sornak a játékosai, most azonban nem termelik. Ezúttal egy lövés, amit az olaszok eresztenek Nagy Kristóf kapujára, elmegy a kapu mellett jobbra, aztán egy hatalmas ütközés, talán még önök is hallották, a palánkra sikerült felkedni szerencsétlen Mihalik Andrást, aztán jönnek az olaszok, 3-2 ellen, a passz azonban nem volt tökéletes Dal Collé-nak. Ő egyébként Dal Collé-t az NHL-ben az első körben draftolták, tehát nem akármilyen jövő előtt állt annak idején Michael Dal Collé, a kanadai játékos, hát most jelenleg az olasz csapatban van, aztán lehet, hogy még egyszer visszavezet az útja az NHL-be, szóval nem akármilyen játékosokat szedett össze, ez a semmiből összerakott milánói gárdám. Említettem korábban, hogy egy néhány hónapos csapatról van szó, amelyet gyakorlatilag pénzzel raktak össze, és hát sikerült is benevezniük ebbe a Közép-Európai Ligába. És most az olaszok harmadán belül a korong, a ferencvárosiak hozták be, aztán kikerül a pak a harmadból. Igen, kicsikét csapkodó itt a játék a második játék részben, hol az egyik harmadban zajlanak az események, hol a másik harmadban zajlanak az események, és már érkeztünk a harmadnak a feléhez. Egészen pontosan még 22 másodperc hiányzik a feléhez, és gólt még nem láthattunk. Hát mondhatnám azt, hogy a mérkőzésnek a felénél tartunk, de hát ugyebár pontosan tudjuk, hogy már évek óta nincsen döntetlen, vagyis hogyha 60 perc után azonos a lőtt gólok száma, vagy esetleg nem esik gól, hát azért ez ritkán szokott előfordulni, szóval akkor jön a hosszabbítás az első gólig, 3-3 ellen játszanak a csapatok, mármint 3 mezőnyjátékossal szemben, és hogyha nincsen gól 5 percig, akkor jönnek a büntetők, de hát ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk, hiszen jelenleg közelítünk a 60 percnek a feléhez, és hát pontosan tudjuk jól, hogy jégkorongban mennyit tud változni az állás. Említettem már korábban is, hogy 2 nappal korábban a vendéggárda, tehát a milánói csapat már 5-1 arányban vezetett Vorarlberg vendégeként, tehát Feldkirchben, aztán 1-5-ről 4-5-re változott az állás, de megszerezték azt a győzelmet, hogy aztán itt megszerzi-e a Milánó az újabb győzelmét, erre várni kell, és reménykedünk benne, hogy nem így történik. Az biztos, hogy amikor a 60 perc feléhez közelítünk, akkor Ferencváros, Milánó 0-0 stúdió.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Kukta Vladislava aranyérmes 57 kg-ban a szófiai ökölvívó EB-n. Ismét üzent a miniszterelnök a legfőbb ügyészségnek. Kellemes őszi idő várható a hétvégén. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
2: A magyar labdarúgó válogatott ma megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Három újonc, Szalai József, Doktori Csáron és Várkonyi Bence nem került be a 23 fős szűkített meccskeretbe, így ők biztosan nem lépnek pályára a nemzeti együttesben a ma esti ukránok elleni találkozón. A 20 óra 45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Kukta Vladislava egyhangú pontozással megnyerte az 57 kg döntőjét, így aranyérmet nyert a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság zárónapján. Hámori Luca a 65 kg-os mezőnyben ezüstérmes, míg Szira Zsófia bronzérmet nyert a plusz 80 kg-osok között. A férfi kézilabda klubvilágbajnokság B csoportjában a Veszprém 31-23-ra legyőzte az Al-Ahli együttesét. George Russell a Mercedes pilótája szerezte meg a pole pozíciót a Forma 1-es azeri nagy díj időmérőjén. A brit pilótát Charles Leclerc a Ferrarival és Oscar Piastri a McLarennel követte, még az első ötöst Isaac Hadjar a Red Bull pilótája és Lando Norris a McLaren versenyzője egészítette ki. A VB lovas Andrea Kimi Antonelli már az első szakaszban falhoz csapta az autóját. A hatodik helyen kiemelt Marozsán Fábián bejutott a negyed döntőbe egyesben a hangcsúi keménypályás férfi tenisztornán, miután magyar idő szerint ma délelőtt nagy csatában három játszmában legyőzte a japán Daniel Tarót. A férfi teniszezők világranglistáját vezető Jannik Sinner visszalépett a jövő héten kezdődő pekingi tornától. Az olasz játékos elhúzódó térd sérülése miatt a júliusi wimbledoni győzelme után nem versenyzett.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Ismét üzent a miniszterelnök a legfőbb ügyészségnek. Magyar Péter Facebook posztban kérte számon a vádhatóságon több az előző kormányhoz köthető ügyet. Az MNB botrányt, az aranykonvoj ügyet és a rogáni maffiát említette. Mire várnak? Ezt a kérdést tette fel a miniszterelnök. Magyar Péter és a legfőbb ügyészség között azután bontakozott ki vita, hogy az ügyészség kedden Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal egyszerre kérte ki az országgyűléstől a mentelmi jogát. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésének problémái miatt. Tanács Zoltán tárcavezető emlékeztetett, a projekt célja az volt, hogy az ingatlan ügyek ne csak a földhivatalban, hanem otthonról, elektronikus úton is elintézhetőek legyenek. De a megvalósítás évek óta húzódik, eddig összesen több mint 16 milliárd forintba került, és még ma sem használható teljes körűen. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lepik el az intézményt és az udvart. Egy földrengést szimulálva műtárgyak biztonságba helyezését és sérültek felkutatását, ellátását gyakorolják. Hétfőn délelőtt feltűnően sok egyenruhás és katonai jármű mozog majd a múzeum környékén. Középre zárva címmel jelenik meg Nádas Péter posztumusz verses kötete október 10-én. A kötetbe került szövegek két nagyobb időszakban készültek. A legelső 2005-ből származik, a legfrissebb idei. Nádas Péter 83 éves korában, augusztus végén halt meg.
1: Közlekedés.
2: A Magyarország-Ukrajna labdarúgó mérkőzés miatt lezárták a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között. Az Ifjúság útját a Dózsa-György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságában, valamint az István-mezei utat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Napos idő várható a hétvégén. Ma még lehetnek futózáporok, holnap azonban már nem valószínű eső. Éjszaka mindenütt csökken a felhőzet, hajnalban ködfoltok képződhetnek. Később sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik, éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: 19 óra 36 perckor köszöntök mindenkit a mikrofonnál, továbbra is a műsorvezető Jó András. Van egy végeredményünk a férfi kézilabda NB1-ben, Ferencváros Eger 31-30, bár ugyan nagyon-nagyon izgalmas volt a vége, hiszen az Eger fordítani tudott, de a végén pedig a Ferencváros visszajött és megnyerte a mérkőzést, tehát 31-30. Az osztrák bázisú jégkorong ligában 5 mérkőzés zajlik, a Salzburg Villach mérkőzésen 1-0 az állás, Ljubljana Klagenfurt 0-0, Black Wings Linz Vorarlberg 2-0, Graz Vienna 1-1, és hogy áll a Ferencváros Milánó mérkőzés? Edvi László.
0: Nem láttunk továbbra se gólt, pedig már csak 7 perc van hátra a második játékrészben, és most mindkét büntetőpadra leül egy-egy játékos, a ferencvárosi padra Galajda, a vendégek padjára pedig McLaughlin, vagyis egy-egy büntetés, egy verekedés miatt kapták, egyébként komoly tudakodás volt ott a ferencvárosi kapu előtt. McLaughlin ugyebár az egyik legeredményesebb játékosa és legjobb játékosa az osztrákoknak. Galajda volt, akivel összeakaszkodott, így aztán mind a kettőre a büntetőpadra kerülnek, de 5-5 ellen folytatják a csapatok. Egyébként, amíg a hírek zajlottak, a Ferencváros 2 perces emberelőnyben játszott Valentine kiállítása miatt. Ez volt a második emberelőnye a Ferencvárosnak a mérkőzésre, de nem fogják kitalálni, mi történt. Két milánói helyzet, Wiley, illetve Cuglietta volt az, aki szólóban elment, azonban Nagy Kristóf kapujában nem sikerült betalálni. Hát ez egy ilyen találkozó, hogy amikor egy csapat emberelőnyben játszik, akkor az ellenfél alakít ki helyzeteket. Most viszont ugyebár a büntetőpadokon vannak, mégis 5-5 ellen játszanak a csapatok, hiszen páros kiállításról van szó, és a ferencvárosok próbálkozhatnak Smith kapu előtt, aztán megszerzik a korongot a milánóiak, majd egy bellöbbölt korong, amely csak arra jó, hogy a játékos mögött tudjanak cserélni, úgyhogy két friss védő érkezik a milánói csapatba, a ferencvárosiak most cserélnek, Ortenszky lejön, és Ortenszky helyére is érkezik a társ Bengston révén. Úgyhogy cserélnek mind a két oldalon csapatok, amikor 5 perc és 55 másodperc van hátra a második játékrészből, és gólt továbbra sem láthatunk a Ferencváros-Milánó találkozós. Madaszki révén most az olaszok hozzák be a harmadban korongot, Nagy Kristófnak a lába között próbálta bejuttatni a pakkot a kapuba, de hát azért ez nem olyan egyszerű eset. Nagy Kristóf mind a mamuttal, mind a bárdal hárítani tudott, de még továbbra is ott vannak az olaszok Nagy Kristóf kapu előtt, ezúttal egy jobbról belőtt lövés. Közelről próbálnak bejuttatni a kapuba, közelről próbálták beszúrni a kapuba, azonban nem járt eredménnyel az olaszok játékosa, a kanadai Howdy. Howdynak tehát nem sikerült bejuttatni a korongot, és még ezen a találkozón eddig senkinek nem sikerült bejuttatni a korongot az ellenfél kapujába, így aztán 5 perc 31-en a második játékrész vége előtt volt, még nem láthattunk itt a Tüske csarnokban a bedobást követően, amely egyébként a ferencvárosi harmadon belül volt, az ötfehérek szerzik meg a korongot. A bal oldalon próbálnak támadást vetni Horváth keres magának társat, az átadásba azonban sikerült beleszúrni a Albisnak, az olaszok játékosának, az olaszok egyik védőjének, a korong pedig kipattant a nézőtérre, így aztán bedobás következhet az olasz harmadon belül, amikor 5 perc és 16 másodperc van hátra a második játékrészből, és gólt még továbbra sem láthattunk. Hát itt talán kevésbé kiforrott a játék ebben a játékrészben, mint volt az elsőben. Egy kicsikét olyan rohanás jellege van a találkozónak, hol az egyik harmadon belül zajlanak az események, aztán mennek át 3 másodperc múlva a következő harmadban, majd aztán ismételten vissza, vagyis őrült rohanást láthatunk. Hát vannak, akik szeretik az ilyen jellegű jégkorongot. Az biztos, hogy azért A hajtással egyáltalán semmi gond nem lehet, és hát furcsa ez a helyzet, hiszen a Ferencvárosnak ez még csak a második mérkőzése a bajnokságban, a milánóiaknak viszont már a negyedik, és az előző három találkozójukat rendre idegenben meg tudták nyerni. Hát nyilvánvalóan azért szeretnének már előbb-utóbb hazamenni. Egyébként a második és a harmadik találkozó között hazamentek Milánóba, ellenben a feldkirchi mérkőzés után nem mentek haza. Itt jöttek át ugyebár Budapestre. Egyébként ez a legnagyobb távolság ebben a bajnokságban, tehát azt hiszem, hogyha mindenki rágondol a térképre, egyébként ezt el tudom mondani, mert közben áll a játék. Szóval, ha valaki a térképre gondol, Milánó és Budapest az nagyon-nagyon messze van egymástól, úgyhogy ha már erre jártnak a milánóiak, akkor vasárnap is itt a térségben fognak játszani, akkor a éppen most is égen lévő Vienna Capitalsnek a vendége lesz a milánói csapat, tehát ötödik találkozóját is idegenben fogja vívni, még egyszer mondom, még jelenleg átalakítás alatt van a csarnok, és még néhány nap kell, hogy hazai találkozókat tudjon vívni a Milánó. A Ferencváros pedig el ne felejtsük, két nap múlva vasárnap a Salzburgot fogadja itt a Tüske csarnokban, és a Ferencváros meg még nem lépett ki a Tüske csarnokból. Ebben a bajnokságban az első találkozóját a Ljubljana ellen elveszítette az alakulat, amely tavaly volt újonc, aztán most játszik azzal a csapattal, amely ebben a szezonban újonc, és most az a milánói gárda próbálkozik Albis révén. Albis volt, aki balra tette a korongot, majd egy lövés, amely elment Nagy Kristóf kapuja mellett. Továbbra is ott vannak azonban a játékosok a ferencvárosi harmadon belül. Na most végre sikerült megszerelni a korongot, de csak időlegesen egy szép csúsztatás Greg McKecktől. Azért, amikor nála van a korong, akkor azért érezhető, hogy egészen másképp nyúl a koronghoz is, mint a többiek. Hát azért NHL tapasztalt, az nem akármi. Most azonban a ferencvárosak jönnek, dobos a bal oldalról, dobos teszi a korongot a kapu elé, Helyánko érkezett. Helyánko azonban nem tudott beleszúrni a korongba. Helyánko összeszedi a korongot, dobos hátra teszi, nagyon szépen kombinál. Álltak a zöldfehérek, Tüni ütőjéről azonban leszedik a korongot, és Kiodo az, aki kijutatja azt. Mind a két oldalon cserék. A második játék részben nagy jelentősége van a cseréknek, hiszen ellentétes oldalon vannak a kispadok, vagyis ott vannak a kispadok, ahová támad egy csapat. Tehát nem a védekező harmadban, hanem a támadó harmadban van. Így aztán nem könnyű cserélni. Itt általában más taktikát is szoktak alkalmazni az edzők, mint az első és a harmadik játék részben. Most azonban egy kis palánknál való lögdösödést követően jönnek a milánóiak, a ferencvárosiak azonban megszerzik a saját kapujuk erőt a korongot, amikor 3 perc és 12 másodperc van hátra a második játék részből. Gólt még továbbra sem láthatunk itt a Tüske csarnokban. Most pedig a semleges harmadban dulakodnak a felek, aztán a ferencvárosiak részéről Lindgren az, aki korongot szerez, Lindgren tovább tette azt, Kestilla irányában, Galajdától megszerzi a korongot McLaughlin, ők voltak azok, akik az előbb a ferencvárosi kapu előtt összeakaszkodtak, egy kis verekedést produkáltak, és emiatt a büntetőpadra kényszerültek. Hát úgy tűnik, hogy Galajda és McLaughlin még fog azért találkozni ezen a mérkőzésen egymással. Most az biztos, hogy palánk harcot láthatunk Nagy Kristóf, vagyis a ferencvárosiak kapuja mögött. Most pedig egy kékről egy lövés. Nagyon-nagyon távolról próbálkoztak Gregorio Gyosz bevenni a ferencvárosiak kapuját, tehát azért a kékről nem könnyű azért volt szerezni. Szélig Viktornak többször is sikerült pályafutása során, sőt néha a saját harmadából, a saját térfeléről is sikerült Szélig Viktornak gólt szerezni, például két Norvégia elleni góljára is emlékszem a válogatottban, itt van nem messze tőlem. Ő jelenleg a milánóinak a sportigazgatója, de mint említettem korábban, ezt a keretet még nem ő rakta össze, azonban ő is tápolja és irányítatja a keretet sportigazgatóként, és most azt hiszem, hogy Szélig Viktor örömmel látja, hogy támadnak a milánóiak, és ott a helyzet Nagy Viktor kapu előtt, és végül szerencsére sikerül kijutni a korongot tilos felszabadításra, és hogyha jól számolom, akkor ez mindössze a második tilos felszabadítás a mérkőzésen. Tehát ezzel azért elég jól sáfárkodnak a játékosok. 1 perc 45 van a második játék részből, vagyis eltelt a mérkőzésből már 38 perc 15 másodperc, és mondom, talán a második, maximum a harmadik tilos felszabadítást láthattuk. Az viszont egészen biztos, hogy a ferencvárosi harmadon belül van a bedobás, és az is biztos, hogy a ferencvárosok megszerezték azt, ám a játékvezető jelzi, hogy szabálytalanság történt a bedobásnál, úgyhogy ismételten Kestillának oda kell állni a milánói játékossal, Kujettával szemben. Kujetta volt a győztes, úgyhogy a milánóiak felállhatnak a magyar harmadon belül. 5-5 ellen, bal oldalra jött egy kapura tartó korong, nem okozhatott gondot Nagy Kristófnak, annál is kevésbé, mert nem jutott el a korong a kapuig, aztán milánóiak továbbra, és itt vannak a zöldfehérek harmadán belül. Kujjetta tette Grantnek a korongot, Grant jobb oldalról tette keresztbe, a bal oldalon sikerül összeszedni az olaszoknak. Vagyis most már másodpercek óta itt vannak a ferencvárosi harmadon belül. Anon az, Dante Anon, aki ezúttal meglövi a korongot. Nagy Kristóf egy pillanatig fogalma nem volt, hogy hol van a korong. Aztán végül is felpattant a korong, és nagy szerencséjére nem a kapuba került be a lepkés kesztyűjéről, hanem a kapu fölött ment el. Most a második játékrésznek a végét nagyon megnyomják az olaszok. Most már egy a másfél-két percet olaszok támadnak, de a végre most sikerül Savoy révén kihozni a korongot a ferencvárosiaknak, és közben már az utolsó percenben belül vagyunk a második játékrészben, Laskavi révén a Ferencváros, Laskavi teszi át Savoynak. Savoy pedig kapura húzza, fekvőkapus, halott kapus szokták mondani, azonban a fekvőkapus az ellenfél hálőre, Jacob Smith végül is saját maga alá tudja kaparni a korongot, így aztán ferencvárosok nem tudják bejuttatni. Ez egy nagyon szép helyzet volt a bal oldalon, a ferencvárosi támadás és a lövést követően bizony-bizony már a fekvő Jacob Smith verve volt, azonban végül is sikerült valahogy nagy nehezen ráfeküdni a korongra, valahogy sikerült maga alá tenni a korongot, így aztán lefeküdt, a korongot pedig már onnan nem lehetett kiszedni a bedobás követően, amelyet Smithnek a kapuja előtt végeztek el. Ferencvárosnak megszerzi a korongot Bankston révén, azonban jönnek az ellenfél játékosai, McLaughlin. McLaughlin nagyon aktív ebben a játék részben, ugyebár nem csak verekedésben jeleskedett, hanem a koronggal való játékban is, amikor már csak 20 másodperc van hátra, és a ferencvárosi harmadon belül zajlanak az események. A ferencvárosok próbálják a korongot odaszorítani a palánkhoz, hogy a milánóiak ne tudjanak helyzetet kialakítani, és ez sikerrel is járt. 6 másodperc van a második játék részből, ferencvárosi ütőkön a korong, de azonban nem akarnak már előre menni, és ebben a pillanatban hallhatják önök is a dudaszót. Hát 40 perc játékot követően sem láttunk gólt a Ferencváros Telekom Milánó HC mérkőzésen, hogy lesz-e a folytatásban, ezt legkorábban csak 17 perc múlva tudom megmondani, hiszen akkor folytatódik a találkozó, addig természetesen a szó a stúdióé.
4: Edvi Lászlónak köszönjük szépen. Még további 4 eredmény az osztrák bázisú jégkorong ligából. A második harmadban jár a Graz-Vienna mérkőzés, az állás 1-1 a 17. percben. Szintén a 17. percben, ám de az első harmadban Linz-Vorarlberg 3-0. Ljubljana a Klagenfurt a 19. percben 1-0. És az első harmad 19. percében jár szintén a Salzburg világmérkőzés 1-0 az állás. Ami a labdarúgást illeti, a Nemzetek Ligájának B divíziójában, a mi csoportunkban hívjuk így, Georgia Észak-Írország 0-0, Paracelia kihagyott egy 11-est, és a végén pedig most a mérkőzés vége felé egyre több északír próbálkozás van, egyre több veszélyes kísérlet, ám de még nem született gól a mérkőzésen. Viszont az örmények magabiztosan vezetnek a lettek ellen 2-0-ra a C-ligában, a 90 plusz 2. percben tart ez a mérkőzés. Egy rövid zene, aztán pedig folytatjuk a körkapcsolást.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 19 óra 52 perc a pontos idő, a mikrofonnál Jó András. Javában zajlik még a Nemzetek Ligája, labdarúgó Nemzetek Ligája B divízióban a Georgia Észak-Írország mérkőzés. Az állás a 90 plusz 3. percben 0-0, 6 perc a ráadás. Korábban is mondtam, Kvaratskhelia, a grúzok játékosa kihagyott már egy büntetőt nemrégiben, és véget ért már az Örményország-Lettország találkozó a C-ligában, ott 2-0-ra nyertek az örmények. Kézilabdával folytatjuk, ahogy már elhangzott, a férfi bajnokság negyedik fordulójának mai mérkőzésén a Ferencváros 31-30-ra győzte le vendég Egert, amely a mérkőzés végét jelző Dudaszó pillanatában találta kapuba. A játékvezetői döntés szerint már időn túl. További 5 találkozót rendeznek szombaton, többek között ennek a budai farkasok párharcot is. Szilágyi Dóra megszólaltatta az érintetteket, következzen Mészáros Máténak a beállósa és Melnyicsuk Viktor a farkasok játékosa.
2: A NEKA elég színesen indította ezt a bajnokságot, hiszen a sormintában van itt minden. Ugye abból a szempontból nem teljesen szerencsés, vagy nem volt teljesen szerencsés a sorsolásotok, hogy Veszprémben kezdtétek az idényt, hiszen az egy vereséggel indult. Majd utána az Eger ellen sikerült 28-22-re nyerni, a Pler otthonában pedig egy döntetlent ért el a csapat. Eddig hogy értékelitek ezt a három fordulót?
3: Én úgy gondolom, hogy az eddigi három fordulóval elégedettek lehetünk. Szerintem még a Veszprém elleni meccs egy nagyon jó gyakorlásnak lehet felfogni, hogy még csiszoltunk a játékainkon, és a védekezésben is a hibákat próbáltuk kijavítani, amit az Eger elleni meccsen szerintem abszolút jól kijavítottunk. Egy hosszú útnak vagyunk az elején, jól kezdtük, de nem szabad megnyugodnunk. A hétvégén következik egy nagyon fontos meccs, mint minden másik meccs ez is nagyon fontos lesz, de minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy itt is pontot vagy pontokat tudjunk szerezni.
2: Mi az, amire egyébként a legjobban kellene figyelnetek, vagy mi az, ami mondjuk az első három meccs alapján már, mint amit említettél, a hibákat, amik kijöttek, és mondjuk a budai farkasok ellen, ugye ez lesz a következő állomás, nem szabad elkövetni?
3: Minden ellenfél más, minden ellenfélnek megvannak a saját játék stílusai. A budai farkasok átlövésből is eredményesek tudnak lenni, de ki kell emelni a beálló játékukat. Nagyon jó beállóik vannak, és erre külön oda kell majd figyelnünk, hogy a beálló játékukat jobban megszűrjük, és akkor inkább távolabbról lőjenek át minket.
2: Milyen a csapat? Milyen a csapat összetétele ebben az idényben? Azért a csapat gerince megmaradt veletek fiatalokkal, ehhez ugye jött Kucsera Máté és Lukács Kornél, kölcsönbe érkeztek Szegedről, illetve hát a vezetőedzőtök, őt azért jól ismeritek, ugye Sótonyi László vezetőedző lett a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Eddig ő volt a vezetőedző, és most pedig Lehőt Zoltán vette át az ő feladatát, viszont ő eddig is ott volt.
3: Igen, Lehőt Zoli is itt volt már, a Sótonyi mester jobb keze volt, úgymond. Ismertük őt tavalyról is. Igazából a rendszer az hasonló, ugyanaz képviseli, mint a show. Egy-két újítással, de ugyanavval a elszántsággal próbáljuk megcsinálni, amit kér. Igazából a hangulatra nem lehet panasz, de még egyszer kiemelném, hogy nem szabad elkényelmesednünk, mert minden meccsbe úgy kell beleállnunk, hogy mi ezt meg szeretnénk nyerni, és nem végső soron pedig meg szeretnénk magunkat mutatni, hogy mire vagyunk képesek.
2: Mi az, amit most elsősorban gyakoroltak az edzéseken?
3: Beállóval való 2-2 játékok, hogy a beálló minél kevesebb lehetőséget kapjon, és ezekből fognak jönni az átlövések, ezért azokra is, hogy a 2-2 után hogyan tudjunk érni egy esetleges átlövésre.
2: Az igaz-e, hogy ez az időszak, mondjuk a budai farkasok elleni mérkőzés, meg a Szigetszent Miklós ellen, ez most egy igazán kemény időszak, hiszen itt kellene pontokat szereznetek, és egyébként a legjobb formátokat mutatni, hiszen azért utána Gyöngyös, Szeged, Tatabánya, Balatonfüred lesz egy olyan időszak, vagy egy olyan menetelés ezt követően, ahol picit nehezebb dolgotok lesz.
3: Igen, ez most egy jó ráhangolódás lesz, ez az egy héten belül két meccs. a következő időszakra, hiszen ahogy te is mondtad, nagyon sűrű és erős ellenfelek várnak ránk, de az edzésekkel próbáljuk ezt kompenzálni, hogy sokat edzünk, ezáltal fel tudunk készülni az erősebb ellenfelekre is, és bízunk benne, hogyha fizikálisan nem is, de taktikailag és akarat győzni akarással felül tudjuk nyúlni őket.
2: Te személy szerint milyen formában vagy? Mennyit tudtál mondjuk rápihenni erre az idényre, hiszen ugye azt ne felejtsük el, hogy idén egy történelmi Európa-bajnokság részese voltál, hiszen az U20-as válogatottal megnyertétek az Európa-bajnokságot. Ezt követően azért gondolom az ember másmilyen motivációval, vagy motiváltabban is benne van a lendületben, és így kezdi el az idényt. De mennyi időd volt egyébként pihenni, és milyen volt elkezdeni így ezt az idényt?
3: Igen, most is, ahogy mondtad, kiült a mosoly az arcomra. Egy hatalmas élmény volt, és tényleg nem fogom elfejleni, de tényleg motiváltabban álltam hozzá. Ehhez a szezonhoz tényleg nagyon sok erőt adott ez az élmény, amit átéltünk, és kaptunk utána 2 hét pihenőt, ami azt gondolom, hogy elég volt ahhoz, hogy kiszelőztessem a fejemet, és újult erővel tudjam megkezdeni a szezont, úgyhogy nagyon vártam, hogy visszajöjjek ide a nekához a klubhoz, hogy elkezdhessük a következő évi szezonra való felkészülést, és úgy gondolom, hogy ez maximálisan sikerült. A formaidőzítés is rendben van, mert meccsről meccsre próbáljuk a meccsnapra időzíteni a heti csúcsformánkat, úgyhogy abszolút úgy gondolom, hogy minden a lehető legjobban meg van szervezve és ki van találva.
2: 3 vereséggel indult ez az idény, de az jó kifejezés vagy jó jelző, ha azt mondom, hogy ez a 3 vereség csalóka, hiszen azért több lehetett volna ebben?
4: Hát én azt gondolom, hogy ha valaki azt mondja nekem, hogy 3 vereséggel indítunk, akkor biztos, hogy egy jót nevetek rajta, illetve talán azt mondom, hogy pont nélkül is. Tényleg szerintem mindenki számára egy csalódás, de azt szerintem látni kell, hogy talán az első vereségben nem, de másik 2-ben nagyon nyolcok döntöttek, és ez már szerintem évek óta azért tendencia a Magyar NB1-ben, hogy minden meccs hajszálon múlik. Talán az a 2 meccs, ami hajszálon múlt, ott hiányzott az a fajta összeszokottság, a rutin, ami egy ilyen alakuló csapatnál, mint a miénk kell.
2: Ugye az első mérkőzésen a Balatonfüred ellen kaptatok ki 29-25-re, a másik 2 mérkőzés az 1-2 gólon múlt, ahogy az előbb is említetted. A Sziget-Szent Miklós ellen volt egy 25-24-es végeredmény, majd a Csurgó ellen 29-27. Mit gondolsz, mi annak az oka, hogy ezek az 1-1 gólok most még nem a ti javatokra dőlnek el?
4: Még nem feltétlen ismerjük úgy egymást, ugye van egy új vezetőedző, belső poszton azért érkeztem én irányítóba, val átlőbb a Prajner Viktor, tehát hogy ott is azért szerintem belső poszton mindig, amikor változás van, ott azért több idő kell, mint mondjuk egy, nem tudom, széleken esetleg, vagy kapuba, és nem tudom, tehát nekem néha az érzésem, hogy egy ilyen momentum hiányzik, hogy ki mikor jön keresztre, hova induljon el, és valahogy ezekben azt érzem, hogy picivel több idő kell, de ami pozitívum, azt gondolom, hogy mondjuk a Fired ellen tényleg rosszul volt a játék, rosszul játszottunk, utána már a Miklós ellen már jobban nézett ki, de még mindig nem volt az igazi, ott azért egész meccs, ami vezettünk, az utolsó pillanatban fordított a Miklós, azzal meg is nyerte, most a Csurgó ellen egy ide, egy oda, itt már azt gondolom, hogy lehet, vagy itt nézett ki a legjobban a játékunk, de sajnos a végjátékban ott 5-6-7-es kimarad az ittszerek, tehát hogy tényleg nem tudom, bízom benne, hogy egyszer ez a mérleg megfordul, és akkor elindulunk a jó úton. Most azért talán kicsit könnyebb mérkőzések is jönnek, de hát el kell kezdeni pontokat szerezni.
2: Te a Komlótól érkeztél, Prajner Viktor pedig a Ferencvárostól, és az új vezetőedző pedig Pásztor István. Milyen taktikát, milyen rendszert vezetett be Pásztor István, milyen vele a közös munka?
4: Pásztor István, azt gondolom, hogy gyakorlatilag ugyanazt próbálja velünk játszatni, mint a Ferencvárossal, tehát egy ilyen gyors átmeneti kézilabdát, picit talán azt gondolom, hogy nyitott a védekezést is, tehát hogy egy ilyen 6-os fal, de azért inkább ez a 9-10 méteren fogadni az átlövőket, tehát nem az a klasszikus 6-os fal. Én szeretek vele dolgozni, mint mondtam, meg kell ismerni a rendszert is, meg tényleg magát az embert, tét körülmények között, úgymond, tehát, hogy még ez azt gondolom, hogy még idő, de bízom benne, hogy lassan most már tényleg beérik a munka is, meg tényleg ez az ismerkedős rész ez így véget ér.
2: Preiner Viktorral érkeztetek most idén. Milyen hangulatú, milyen csapatba érkeztetek?
4: Én azt gondolom, hogy a közösség az nagyon jó, tehát hogy tényleg befogadók voltak a srácok, segítőkészek, illetve maga a körülmények is szuperek, tehát hogy minden adott ahhoz, hogy az embernek csak két oldalra kell fókuszálnia, minden olyan dolog, amit megígértek, amiről beszéltünk, az itt van előttünk, tehát hogy ebből a szempontból nagyon-nagyon elégedett vagyok.
2: A NECA csapata lesz majd a következő állomás. Mire számítotok, mi lehet mondjuk a NECA-nak az a pontja, amit meg lehet ragadni?
4: Hát ilyen NECA évek óta, most már gondolom, hogy stabil, ugye a tagja az NB1-nek. Minden évben egy új csapatot kapom az NB1-től, tehát hogy ugye sokat változik, jönnek mennek a játékosok, jönnek fel fiatalok. Próbálnak azon, hogy egy rendszerbe játszani, ugye most a Sótonyi Laci is távozott, úgymond, tehát hogy most azt gondolom, hogy ha lehet ilyet fogalmazni, valamivel gyengültek, de természetesen sohasem senkit nem nézünk le, és őket sem, illetve hát ebből a 3-0-ás helyzetből most azért mi sem nem bizalom, teljesen megyünk oda, de egy biztos, hogy ugye a mi jogunkra dőlhet, hogy ez a rutin biztos, hogy nálunk több lesz, illetve nem tudom, tehát hogy ugye minden meccsre készülünk, most is azt gondolom, hogy megvannak azok a gyenge pontok, amiket szeretnénk majd kihasználni, és bízom benne, hogy legalább most már az első pontjainkat, de természetesen győzelemért szeretnénk utazni Balatonmoglára.
2: Sotonyi László ugye ennek a korábbi vezetőedzője, akiről már tudjuk, hogy a Magyar Férfi Kézilabda Válogatott szövetségi kapitánya lett, és őt pedig Lehőt Zoltán vette át. Nektek és a csapatnak mit jelentene egy győzelem, vagy akár egy pontszerzés a NECA ellen?
4: Hát én indulj ki a győzelemből. Én azt gondolom, hogyha egy győzelem most jönne, akkor mindenki egy kicsit tudna egy nagy levegőt venni. Én talán azt gondolom, hogy mindenki kicsit meg is nyugodna. Tehát az mindig egy megnyugvás, hogyha az ember az első dolgokat eléri az életbe. Most nekünk ugye ez a bajnokságban az első pontszerzés, nem az első győzelem. És akkor azt gondolom, hogy utána el kell kezdeni szépen építkezni, mert mint mondtam, most a sorsolás picit kedvezőbb, talán Ferencváros, Eger, Dabas, tehát most inkább jönnek azok a csapatok, ahol valóban pontszerzés kell, hogy legyen a célunk. Most azért a Füred, Csurgó, Miklós talán azt gondolom, hogy picit könnyebb pálya volt, de nem sikerült. A Füred, Csurgó meg szerintem inkább az ilyen bolyba tartozik.
1: Labdarúgással folytatjuk egy rövid eredmény közlés. Hát egészen elképesztő, amit Észak-Írország vagy Írország tud művelni az utolsó percekben, mert hogy a Nemzetek Ligája B divíziójában Georgia Észak-Írország 0-1, Charles a 90 plusz 9. percben tudott egy gólt rúgni. Egészen elképesztő, hogy milyen sanszot hagyott ki Georgia. Ugye Kvaratskhelia kihagyott egy büntetőt a 65. percben, rengeteg lehetőségük volt, és konkrétan a semmiből Észak-Írország megnyerte ezt a mérkőzést. No de ugye ma este 20-ra 45 perckor kezdi meg szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Ugye Marco Rossi együttese a B divízió második csoportjában szerepel, Ukrajna, Észak-Írország és Georgia társaságában. Ugye a tét nem kicsi, a csoport első helyezettje automatikusan feljut az A divízióba, míg a második helyezett osztályozott játszhat a feljutásért. A harmadik pozícióban záró csapatra is osztályozó vár, ám nekik bennmaradásért kell küzdeniük, míg a négyes utolsó helyzetje egyeneságon kiesik a C divízióba. No de irány a Puskás Aréna, hogy a mai ellenfél Ukrajna lesz, a két kommentátorunk már a helyszínen Katona Lászlót és Tóth Bélát köszönteném, szólítanám meg, hogy nem sokára kezdődik a mérkőzés, és milyen eddig a hangulat, milyen érzés volt ott lenni, amikor kifutott a pályára a magyar labdarúgó válogatott.
5: Szia Andris, jó estét kívánunk a hallgatóknak. Gyülekeznek a szurkolók, és a B közép az nagyjából már a helyén van, a magyar válogatott tagjai pedig melegítenek, a kezdő csapat is ott van már teljes egészében a gyepen, és végzik a bemelegítő mozdulatokat. Azért, hogyha körültekintek itt a Puskás Arénában, egyelőre még talán harmadház csupán, de ez egész biztosan változni fog a mérkőzésig hátra lévő 40 percben. A magyar válogatott kezdő összeállításában igazából két helyen volt az kérdőjel, hogy kit választ Marco Rossi, ki lesz vajon a védelem tengében Willy Orbánnak a párja, Csinger Márkra esett a választása az olasz szakvezetőnek, és kivel pótolja majd a középpályán Sallai Rolandot, illetve a szintén hiányzó Varga Barnabást, ugye itt már a támadó sorra is rátérek. A támadó sorban érdekes megoldásként ott van Redzsics, valamint Lukács, erre azért számítani lehetett, arra már kevésbé, hogy a középpályán Csongvai Áron is lehetőséget kap majd. Hát Bene Ferenc állandó szakértőnk majd természetesen mindezt elemzi, hogy mi várható a magyar válogatott kezdő felállásában. Az biztos, hogy a kapuban Tóth Balázs, ez nem volt egyáltalán kérdés. A védelemben jobbról balra Bolla, Orbán, Csinger és Kerkez, a középpályán tehát Séfer és Vitális között ott van Csongvai Áron, aki a magyar válogatottban először kezdő, a szintén ilyen játékos, a Szoboszlai Dominik csapatkapitányként ott van a középpályán a támadósor mögött, és a két csatár, Redzsics és Lukács, őket jelölte tehát a csatár sorba Marco Rossi.
6: De az ellenfél Ukrajna, amely 33. a világranglistán, és jelen állás szerint azért megteheti azt, hogy például a Benfica kapusa nincs a kezdőben, helyette egy Shakhtar hálóőr Riznyik személyében. A védelemben Krupski, Zabárnyi, Matvienko és Mikolenko. Itt azért a csapatok érdekesek abból a szempontból, hogy Zabárnyi a PSG-vel nyert Bajnokok Ligáját, Mikolenko az Everton játékos, a hajdanán még 40 millió fontért került az Everton csapatához. A középpályán azért kevésbé ismert nevek, Ocseregyko vagy Braskó személyében, Szudakov azért a Benfica játékosa, és apró érdekesség, hogy Zabárnyijjal együtt egy napon születtek 2002. szeptember 1-én, ők a legértékesebb labdarúgói az ukrán válogatottnak. Elől Cigánkov, Szikán, illetve Vanat, Andrea Maldara szövetségi kapitány, tehát egy olyan tétmérkőzésen mutathatja meg ezt a válogatottot, amely átalakul, hiszen Rebrovval nem sikerült a nagy áttörés valójában, ugye korábban még hajdanán azért mindig úgy akartak az ukránok előrébb jutni, hogy egy hazai ukrán származású kapitánnyal mennek neki az ellenfélnek. Most először van nekik olasz származású szövetségi kapitányuk. Hát mondjuk Marco Rossival meg fogják érteni egymást, az szinte biztos, ha úgy alakul. És Maldara első nagy lehetősége vezetőedzőként, vagy szövetségi kapitányként volt a Marseille, a Brighton, meg a Milánnál is, általában másodhegedűs szerepben. Az ukrán válogatott esetében majd azért érdemes lesz azt figyelni, hogy a cseréket illetően hogy nyúlnak hozzá az idősebb játékosokhoz, hiszen vannak jócskán olyan játékosaik, olyan labdarúgóik, akik kipróbáltattak már, Jarmolenko, vagy éppen a másik nagyobb név, Zubkov például, ugye volt Magyarországon a Ferencváros labdarúgója. Az ukránoknak szól a fújolás, hiszen most jönnek melegíteni, ami nem biztos, hogy annyira szimpatikus ebből a szempontból. Figyelnie kell a szurkolóknak, hát majd töredelmesen el is mondja a hangos bemondó, hogy mindenféleképpen tűrtőztessék magukat. No de azért kicsit rátérve a mérkőzésre és a magyar válogatott kezdőjére, vagy éppen az ukrán csapatéra, Bene Ferenc, szervusz, szia, vélemény!
7: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportália hallgatóit, szervusztok! Hát a véleményem az az, hogy én két dologra számítottam a mérkőzés előtt, vagy úgymond reméltem, hogy Szoboszlai Dominik egy olyan szerepet fog kapni a találkozón, ahol nem kell túlságosan mélyen futballoznia, és közel legyen az ellenfél kapujához. Úgy vélem, ez megvalósul, hiszen akár 4-3-1-2-es felállásban egyfajta kéték mögötti szerepet tölt be, akár amit valószínűsítek, és véleményem szerint így lesz, ő lesz a centere a magyar válogatottnak, viszont az ő tudását, képességét, karakterisztikáját a lehető legjobban kihasználva nem a klasszikus értelembe vett center lesz, hanem ez a divatos szóval élve hamis 9-es, aki a center pozícióból fog visszalépni a középpályára, és egyfajta létszámfölényt próbál kialakítani a többi középpályásunk segítségével. A két klasszikus ékünk, Redzsics lesz jobbról, Lukács balról, és ők fogják a Szoboszlai Dominik által megnyitott területeket befutni, bejátszani. Van ebbe logika ebbe az összeállításba? Egy picit az a problémám, hogy bár Dominik így közel fog játszani az ellenfél kapujához, és lehetősége lesz gólhelyzeteket teremteni, vagy kialakítani, akár kihasználni, viszont nem igazából az ő posztja, tehát egy kényszer megoldásba kényszerül Marco Rossi. Ugyanakkor ami pozitívum, hogy Séfer, Csongvai és Vitális személyében három Hát minimum 50-50-es, de inkább védekező típusú középpályás van a csapatunkban, ami azt jelenti, hogy Marco Rossi elsősorban a stabilitásból indul ki, tehát amiben az ukrán válogatott a lehető legerősebb, azaz a labdaszerzések utáni gyors ellentámadások, és talán Marco Rossi így próbálja a középpályán stabilizálni, és egyfajta ellenpólusként kioltani az ukránok ellentámadásait. Ugyanakkor ez több lehetőséget fog adni a két szélsővédőnknek, Bollának és Kerkeznek, hogy támogassák a támadójátékot, tehát úgy vélem, hogy a szélsőjáték az elsősorban erre a két játékosra fog szorulni.
5: Meglátjuk majd, hogy mi valósul meg a pályán. Az egészen biztos, hogy újoncot a kezdő csapatban nem avat Marco Rossi, és hogy a mérkőzés keretbe, a bő keretből nem került be Várkonyi Bence, Doktorics Áron és Szalai József. A kispadon viszont hát rengeteg opciója van Marco Rossinak azt illetően, hogy hogyan nyúljon bele a mérkőzésbe. Kezdés hamarosan, bő fél óra még a találkozóig, itt a Puskás Arénában egyre többen kíváncsiak arra, hogy hogyan melegítenek a játékosok mind ukrán, mind magyar oldalon. Kezdés tehát 20 óra 45 perckor a Szó a stúdiói.
1: Tóth Bélának, Katona Lászlónak és Bene Ferencnek egyelőre köszönjük szépen, és hát még újra elismételném ezt a végeredményt. Georgia, Észak-Írország 0-1 a Nemzetek Ligája B divíziójában. Így tehát van már egy 3 pontosunk ebben a csoportban, reméljük, hogy majd a második azok majd mi leszünk. Jégkoronggal folytatjuk, hiszen ahogy mondtam már korábban is, 5 mérkőzést rendeznek jelenleg az osztrák bázisú jégkorong ligában. A második harmadban jár 3 mérkőzés, Salzburg Villach 1-0, Ljubljana Klagenfurt 1-2, Linz Vorarlberg 3-0, Graz Vienna, ez már a harmadik harmadban tart, 1-1. És hogy áll a Ferencváros Milánó mérkőzés? Edvi László.
8: Vezet a Ferencváros, már percek óta vezet a Ferencváros, most amikor 13 perc és 22 van hátra a 60-ból, akkor 1-0 a Fradinak, mindössze 1 perc és 3 másodperc telt el a harmadból, nagyon vehemensen kezdett a Ferencváros csapata, és egy kapu mögül visszatett korongot, David Ciel volt az, aki bevágott az ellenfél kapujába, a csodamódon védő hetek óta, vagy mérkőzések óta csodamódon védő Jacob Smith kapujába, úgyhogy David Szíje volt az, aki 1 perc, 3 másodperc játékot követően vezetéshez juttatta a Ferencvárost. Aztán 43. percben Schleckmann már akár meg is duplázhatta volna a csapatnak az előnyét. A túloldalon viszont a 46. percben Kammanónak volt egy lehetősége, vagyis ő egyenlíthetett volna. Nem talált be egyik játékos sem, és most, amikor 12 perc és 37 másodperc van a 60-ból, akkor a Ferencváros 1-0 arányban vezet, tehát a milánói gárdával szemben, amely 100%-os teljesítménnyel érkezett ide, az eddigi 3 találkozóját megnyerte, és az most már egészen biztos, amit korábban mondtam, hogy 6 gólt azért nem fog ez a milánói csapat ütni, de hogyha mondjuk egyet sem fog ütni, akkor rögtön elveszíti a veretlenségét a gárda, hát reménykedjük ebben, reménykedjünk abban, hogy a Puskás Arénában lesz egy boldog olasz majd néhány óra múlva Marco Rossi személyében, itt pedig lesznek szomorú olaszok, hiszen a Milánóból érkező gárda remélhetőleg ki fog kapni, aztán természetesen ez azt jelenteni, hogy lenne egy szomorú magyar is, hiszen a Milánó HC-nek egy magyar sportigazgatója van, a magyar jégkorong válogatott legendája, dr. Szélig Viktor a sportigazgató, hát elég szomorúan nézett itt a második harmadban, és most pedig a Ferencvárosok növelték az előnyüket. Egy nagyszerű szólót követően egy Rönni, a finn játékos volt az, aki jobb oldalról keveredett a kapu elé, és ez bizonyítja, hogy a Ferencváros gárdája egyáltalán nem ült rá az eredményre, sőt, nagyon frissen játszanak a zöldfehérek. Jó, hát említettem már, hogy a milánói gárdának ez már a negyedik találkozója, és a saját ágyukat most már napok óta nem látták, hiszen egyfolytában úton vannak. Negyedik meccsük idegenben, 2 nap múlva Bécsben, a Vienna Capitals ellen fognak játszani, míg a Ferencváros egy hete nem lépett pályára, akkor Ljubljana ellen játszott, és 3 gólt szerzett ugyan, de pontot nem tudott szerezni, lehet, hogy ma egyetlen szerzett góllal is sikerül pontot szerezni. Az biztos, hogy 11 perc van egészen pontosan a 60-ból, nem merem azt mondani a mérkőzésből, hiszen hogyha döntetlen, akkor tudjuk jól, hogy hosszabbítás van az első gólig, de maximum 5 percig. A szurkolókat pedig hallhatják, mindent belemondják a fradisták. Hát most valamivel kevesebben vannak, mint a szuperkupa mérkőzése, ami érthető. Hát éppen tőlünk egy ilyen 2,5-3 kilométerre van ugyebár a Puskás Aréna, és hát oda nem lehet eljutni ezen találkozó után, hiszen a mérkőzés, hát hogyha nincs hosszabbítás, akkor 1-2 perccel fog fog hamarabb véget érni, mint ahogy elkezdődik a Puskás arénában a Nemzetek Ligája labdarúgó mérkődés. Úgyhogy innen nem lehet átérni, nem tudom, miért nem kezdték ezt a meccset egy órával korábban, de hát ez természetesen nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy elmondjam, hogy jelenleg áll a játék. Kereskedelmi szünet, vagy nem is tudom, minek hívják ezt. Tehát jégfelújításról szó nincsen. Minden esetre kereskedelmi szünet van, és ez idő alatt el tudom mondani, hogy
1: megszakadtunk, de amennyiben helyre fog állni majd a vonal, akkor visszatérünk erre a mérkőzésre. A 10. percben jár egyébként a Ferencváros Milánó találkozó. 1-0 az állás. Gyorsan menjünk végig a többi négy mérkőzésen, további négy mérkőzésen. Ugye a harmadik harmadban jár a Grácz-Vienna mérkőzés. Ott 1-1 az állás, és további három találkozó a második harmadban robog. Az 5. percben Linz-Vorarlberg 3-0. A Ljubljana-Klagenfurt mérkőzés szintén a második harmad 5. percében jár. 1-2 az állás. És a Salzburg-Villák mérkőzés 1-1 a második harmad 4. percében. Ahogy mondtam korábban, amint helyreáll Edvi Lászlóval a kapcsolatunk a Ferencváros Milánó jégkoron mérkőzésen visszatérünk. Addig is egy rövid zene, és addig megpróbáljuk orvosolni a helyzetet.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 20 óra, 21 perc a pontos idő a mikrofonnál, Jó András. Sajnos a kapcsolat nem jött létre Edvi Lászlóval ott a Ferencváros Milánó jégkoron mérkőzésen, úgyhogy eredményt tudok közölni. Az osztrák bázisú jégkoron ligában Ferencváros Milánó 1-0 továbbra, és a harmadik harmadban jár a mérkőzés a 12. percben. Grácz Vienna 1-2, most szerzett gólt a Vienna nemrégében, a 8. percben jár a mérkőzés a harmadik harmadban. A másik három mérkőzés a második harmadban jár, mindegyik a 8. percben. Linz Vorarlberg 3-1, Ljubljana Klagenfurt 1-3, Salzburg Villach 1-1. És ameddig nem jön helyre a kapcsolat, addig pedig kézilabdával folytatjuk. Az újonc Dabas az első hazai mérkőzésére készül, méghozzá a Pler ellen. A dabasiak vezetőedzőjét, Tomori Győzőt kérdeztük a várató esélyekről.
2: A Pler kapcsán olyan csapatról beszélünk, aki nagyon komoly erőkből álló és egyéni kvalitásokat tekintve nagyon komoly játékerőt képviselő társaság. Nyilván mint minden meccsre megpróbálunk maximálisan úgy fölkészülni, hogy legyen esélyünk a két pont megszerzésére. Ezen a héten is ezen voltunk, és begyakoroltuk azokat a lehetséges formációkat előhától, ami működhet. Bízom benne, hogy csapatként esetleg meglephetjük a Plert. Nyilván nem mi vagyunk az esélyesek, de úgy gondolom, hogyha a tökéleteshez közel tud játszani a csapaton, akkor akár meglepetést is okozhatunk. A felkészülésünk egész jól sikerült, így a múlt heti győzelemmel, pedig remélem, hogy elhiszik a srácok, hogy van keresni valunk ebben az osztályban, és el fogjuk tudni kezdeni gyűjtögetni a pontokat.
3: Amikor itt voltál legutóbb a Nemzeti Sportrádióban, akkor elárultad, úgy NB1B-ből való feljutáskor, és azt mondtad, hogy nem nagyon van lehetőség légiósokat igazolni, ezért fiatal magyar játékosokra számítasz. Mennyire vált be ez, és a közös munka hogy alakult eddig?
2: Én összességében nagyon élvezem, és jó ezekkel a srácokkal együtt dolgozni. Több akadémiáról, illetve NB1-es csapatokból érkeztek ezek a fiatalok, akikkel most együtt dolgozunk. Egy érdekes kihívás, nyilván nem készjátékosokról beszélünk, de úgy gondolom, hogy partnerek minden olyan dologban, ami ahhoz kell, hogy jobbak legyenek, és tudjunk nekik segíteni abba, hogy megragadjanak ebbe az NB1-es mezőnybe. Egyenlőre kellemes csalódás az a fejlettségi szint, ahova eljutottak a pár hónap alatt, illetve ahogy érkeztek ide, úgyhogy összességében pozitív a kép a fiatalokkal kapcsolatban.
3: És egyébként magadon érzed, hogy a fiatalok által te is egy kicsit inspiráltabb vagy valahogy máshogy állsz bele az edzésekbe, szóval lehet, hogy korábban már dolgoztál ugye rutinos légiósokkal esetleg, vagy hazai játékosokkal, de hogy esetleg ezek a fiatalok mondjuk téged is úgy megfiatalítanak lélekben, vagy felfogásban, mentalitásban.
2: Remélem megfiatalítanak. Abszolút úgy gondolom, hogy egy ilyen közegben, illetve egy ilyen új, egy irányba tartó közösségben azért sokkal hálásabb edzést tartani, edzőnek lenni, illetve azokat, ami mondjuk egy idősebb, vagy egy idősebb külföldi játékosnak a problémái közé tartoznak. Azt hiszem, hogy itt ilyenekről nem beszélgetünk. Nagyon befogadó képes az egész társaság is, nyitott minden olyan edzésmódszerre, minden olyan felvetésre, amivel érzik ők is, hogy többek lehetnek. Úgyhogy igen, egy más jellegű munkát kell végezni velük, ezt nyilván érzem is, és így is dolgozunk. Én nagyon bízom benne, hogy ennek meg lesz a gyümölcse. Az, hogy mikor igazából itt ez a kérdés, mert ugye idő az sosincs, de úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben tisztában vagyunk a jelenlegi képességeinkkel, és azokat a kitűzött célokat próbáljuk meg hétről hétre elérni, amit magunk elé állítottunk. Bízom benne, hogy ez tényleg egy olyan felkészültségi szintet fog hozni előbb-utóbb, akár itt hónapokban, vagy a hosszabb távon gondolkodom, hosszabb távon be fog érni, és beleérünk ebbe a mezőnybe.
3: Amíg beleértek a mezőnybe, addig

0: elmondható az, hogy az ellenfelek rutinját, azt egy fiatal csapat talán úgy tudja kompenzálni, hogy egyrészt gyors, dinamikus játékot játszik, és akkor nem kell belemenni ütközésekbe és fizikai összecsapásokba, másrészt a taktikát azt fegyelmezetten be kell tartaniuk?
1: Ha így lenne, akkor nagyon boldog edző lennék, hogyha így működnének a dolgok, és ezt így elmondva így meg tudnák valósítani a srácok nyilván, a fiatalokkal is, illetve akik ugye itt maradtak a tavalyi szezonból csapatszinten is, azért ez egy érési folyamat és egy olyan meló, ami tényleg napról napra tudunk benne fejlődni. Egyelőre én úgy gondolom, hogy az alapokat letettük, és megvannak azok a dolgok, amiben még nagyon sokat kell fejlődnünk. Abba, hogy taktikailag mi az, amit téthelyzetben ezek a srácok meg tudnak csinálni, olyankor, amikor muszáj belülni egy végjátékba, vagy muszáj kivédekezni egy-egy támadást, igazából ez fogja itt meghatározni a mi eredményességünket is idén, és hogyha minél hamarabb ezt meg tudják ugrani, akkor a jövőbeni pályafutásuknak az ívét adhatja meg ez az év.
0: Szombaton 18 órától érkezik tehát a Pler Dabasra. Milyen a dabasi hazai pálya? Mennyire érzik magukénak a csapatot a városban? És azért régen lehetett hallani, akár a speaker hangerejéből is, hogy azért ott Dabason mindenki nagyon kemény hangulatra számíthat.
1: Én azt gondolom, hogy nézőszámban is elég jól állunk, szerintem a feljutást követően megint nagyon lelkes mindenki, és várja az első hazai bajnoki megmérettetést, illetve azt hiszem az a dabas, vagy ez a dabasi pálya, ez sose volt egy könnyű pálya, és remélem, hogy azzá tudjuk tenni megint mindenki számára, és méltó ellenfelé leszünk mindenkinek. A szurkolóinkon nyilván nagyon sok múlik, nagyon bízom benne, hogy tényleg minél többen kijönnek és segítenek, és egy jó hangulatú mérkőzésen akár egy olyan plusz lehet a csapatnak, ami segít gólokban elérni a céljainkat és a pontokat gyűjtögetni, főleg hazai pályán.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Kokta Vladislava aranyérmes 57 kg-ban a szófiai ökölvívó EB-n. Tovább gyorsult a népességfogyás. Kellemes őszi idő várható a hétvégén. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A magyar labdarúgó válogatott ma megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Három újonc, Szalai József, Doktori Csáron és Várkonyi Bence nem került be a 23 fős szűkített meccskeretbe. Így ők biztosan nem lépnek pályára a nemzeti együttesben a ma esti ukránok elleni találkozón. A 20 óra 45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A második félidőt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Szintén a B-ligában Észak-Írország a 99. percben lőtt góllal nyert Georgia ellen. Kokta Vladislava egyhangú pontozással megnyerte az 57 kg döntőjét a szófiai ökölvívó Európa bajnokság zárónapján. Hámori Luca a 65 kg-os mezőnyben ezüstérmes, még Szira Zsófia bronzérmet nyert a plusz 80 kg-osok között. A férfi kézilabda klubvilágbajnokság B csoportjában a Veszprém 31-23-ra legyőzte az Al Ahly együttesét. A férfi kézilabda NB1 negyedik fordulójában a Ferencváros szoros végjátékban 31-30-ra verte az Eger csapatát. A szolnoki Olaj 104-93-ra verte az OSL Lions-t, míg az Albafehérvár 96-77-re győzött a Körmend ellen a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. Mindkét csapat hazai pályán hozta el a két pontot.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében három új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudás alapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. A dízel támogatással kapcsolatos valamennyi információ a NAV honlapján érhető el. Tovább gyorsult a népességfogyás. Idén augusztusban csaknem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csaknem 6000 gyermek született, még több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderült, idén január és augusztus között csaknem 35 000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon.
0: Közlekedés.
1: A Magyarország-Ukrajna labdarúgó mérkőzés miatt 23 óra 50 percig lezárták a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között. Az Ifjúság útját a Dózsa-György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságában, valamint az István-Mezei utat. A mérkőzés befejezése után lezárják a Stefánia utat is a Hungária körút és a Tököli út között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható a hétvégén. Éjszaka mindenütt csökken a felhőzet, hajnalban ködfoltok képződhetnek. Később sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A pontos idő 20:41 perc, a mikrofonnál Jó András. Nem sokára kezdődik a Magyarország-Ukrajna labdarúgó nemzetek ligája B divíziójának mérkőzése, de előtte jön a válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossi. Péter Ágostnak kérdezte őt.
2: Mr. Rossi, after all the Rossi úr, the a hosszas
3: készülődés után kezdetét veszi a Nemzetek Ligája idény. Mire számít, mit vár el a csapata részéről Ukrajna ellen? Amit szeretnék, és általánosságban sokszor láttam, szinte mindig azt a vágyat, azt a kívánságot, az akaratot szeretném látni, hogy játszunk, hogy küzdjünk a pályán. Természetesen sportszerű keretek között. De igen, nyilvánuljon meg az akarat, nyilvánuljon meg az a kívánság, hogy nyerjünk, nyerjük meg minden, az összes párharcot, és nyerjük meg a mérkőzést. Ez a legfontosabb dolog. Természetesen a végeredmény nem csupán ezen múlik, sok tényezőn múlik, viszont amennyiben mindezt kiteszik a pályára, és mindent megmutatunk, akkor minden bizonnyal emelt fővel hagyhatjuk el a játékteret. Lukáccsal és Regiccsel a kezdő 11-ben hogyan lehet a válogatott a leghatékonyabb, és vajon mi lesz majd Szoboszlai szerepe?
4: Nos,
3: Dominik természetesen szabad szerepet kap, és sokkal inkább elől szeretnénk őt használni, nem annyira hátul. Úgyhogy az elképzelés ezen, és így használnánk Csongvait, Vitálist, Schäferrel együtt, sokkal inkább Dominik középpályásként, Dominik pedig egy a hamis 9-es mögött helyezkedne el, Regic pedig leginkább jobb oldalt kapna szerepet, szélességet biztosítva a csapatnak azon az oldalon.
4: Meglátjuk,
3: hogy miként alakul majd a mérkőzés. Említette Csongvait, Csongvai és Csinger rendszeresen játszott a csapata számára az idény során. Tudjuk, hogy ez fontos ön számára. Mit vár el tőlük?
4: Nos,
3: ami fontos, egy középső középpályás és egy középhátvéd számára. Természetesen sokszor hátul fontos, hogy jól megértsék egymást, hiszen együtt kell dolgozniuk. Együtt kell működniük. Úgyhogy ezt nehéz változtatni, nehéz védőt lecserélni, ez gondot okozhat. Megpróbáljuk ezt a fajta problémát elkerülni. Mark egy meccset már játszott júniusban. Úgy gondolom, hogy jelenleg jó formában van, ezért is van a kezdőben. És ugyanezt elmondhatjuk Csongiról is. Egészen kiváló teljesítményt hoz a Saint-Étienne csapatában, és úgy gondolom, hogy a megfelelő jellemzőkkel rendelkezik, a fizikalitása miatt is az ilyenfajta mérkőzéseken jól jöhet.
1: Marco Rossit hallhatták, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát. A pontos idő 20:44 perc, mi pedig gyorsan kapcsolunk Edzi Lászlóhoz, hiszen az osztrák bázisú jégkorong ligában a Ferencváros Milánó mérkőzés követte. Technikai hiba miatt nem tudtuk befejezni a mérkőzés közvetítését. Most Laci, tiéd a szó, röviden. Mi történt a mérkőzés végén? Mi lett a végeredmény?
5: Hát a milánói fák nem nőttek az égig, az osztrák liga újonca negyedik találkozóján elszenvedte első vereségét, a Fradi pedig ebben a szezonban először tudott nyerni. FTC Telekom Milánó HC 3-0. Az első kétharmadban nem láthattunk gólt, csak helyzeteket, egy őrült rohanást, és a milánóiak olyanok voltak, mint egy luftballon, amelyet felfújnak, majd folyamatosan kienged. Ugyanis a harmadik harmad második percének az elején Sié volt az, aki egy kapu mögül visszatett korongot bevágott a milánóiak kapujába. Ezzel szerzett vezetést a Ferencváros 1-0 arányban, majd ezt követően a milánóiak próbálkoztak, de igazán nem volt átütő erő a kísérleteikben. Aztán egy perc 23 másodperc a vége előtt a kapusukat lehozva támadtak, erre azonban nagyon ráfizettek. 43 másodperc a vége előtt, aki Kesztila volt, aki 2-0-ra növelte a Ferencváros előnyét, majd 11 másodperccel a vége előtt Heljánkó volt, aki beállította a végeredményt, így aztán Ferencvárosnak ebben a szezonban megvan az első győzelme, méghozzá számszakilag egy egészen szép győzelem, FTC Telekom, Milánó HC 3-0.
1: Laci, még egy gyors, rövid kérdés, válasz. Mennyire volt meggyőző a Ferencvárosnak a mai játéka ezen a mérkőzésen?
5: Nem volt rossz a Ferencváros, de azt kell, hogy mondjam, hogy a milánóiak azt hiszem, hogy fáradtak. Tehát még egyszer elmondtam a közvetítésben is, hogy már a negyedik mérkőzésüket vívták idegenben, napok óta nem jártak otthon, de jó volt a Ferencváros. Tehát egyértelmű, hogy ez a csapat össze fog állni. Nyilvánvalóan a 3-0 azért nem reális, mert 1-0 volt a reális eredmény, hiszen üres kapura lőttem az utolsó két gát a Ferencváros, de jó ez a csapat. Ez a csapat össze fog állni, és egészen biztos vagyok benne, hogy a rájátszásért fog harcolni. Tavaly is csak egy picivel maradt le ugyebár a rájátszásról, az utolsó fordulóban kapott ki Fehérváron. Idén is a Ferencváros ott lesz szerintem a rájátszás határán, és hogyha szerencséje van, akkor elér a rájátszást is. Úgyhogy a csapat kezd összeállni, rendben lesznek a sorok is, és hogyha sérülés nem fogja sújtani a csapatot úgy, ahogy sújtotta tavaly úgy január táján, február elején, akkor ez a csapat azt hiszem még sok örömet fog okozni a szurkolóknak.
1: Én pedig neked okozok örömet, mert még gyászszünet lesz majd a Magyarország-Ukrajna mérkőzésen. Tényleg egy gyors kérdés, válasz még, hogy a látogatottságban milyen volt ez a mérkőzés, hány ferencváros szurkoló volt kint a mérkőzésen?
5: Hát nagyjából olyan harmad-negyed ház volt, de hát ennek éppen az oka a Puskás Arénában zajló találkozó, hiszen ugyebár innen nagyjából 2,5-3 kilométerre van a Puskás Aréna, de hát ha most valaki elindul, akkor nem ér oda csak a 20-25 perc. Tehát persze a jövő idő még érdekesebb lesz, mert akkor meg a válogatottal egy időben Dipertül koncert lesz Budapesten, méghozzá 30 méteren belül. Szóval ezek ilyenek, ezek a dolgok. Még egyszer mondom, nem egészen értem, hogy miért nem hozták ezt a találkozót egy órával korábbra, mert akkor innen a szurkolók nyugodtan átérhettek volna a Puskás Arénába. Én egészen biztos vagyok benne, hogy akik ide kijöttek, azoknak egy jó része kiment a Puskás Arénába. Tehát igazából szerintem egy olyan 6-700 ember lehetett itt. Mégis aztán jó hangulatot csináltak, de benne van a pakliban. Még egyszer mondom, az, hogyha esetleg nem a válogatott mérkőzési egy időben rendezték volna, akkor itt lehet volna itt talán 1200-1300 ember.
1: Edvi Lászlónak köszönjük szépen, tehát Ferencváros Milán az osztrák bázisi jégkorong ligában 3-0, hosszabbításon a Graz Vienna mérkőzésen 3-2-re vezet a Graz, Linz Vorarlberg 4-3, a harmadik harmad kezdődik majd az Ljubljana Klagenfurt mérkőzésen 2-4, itt szintén szünet van, jön majd a harmadik harmad nem sokára, a második harmad végén Salzburg Filák 2-4, ez tehát az osztrák bázisú jégkorong ligában a részeredmények. Zajlanak már egyébként mérkőzések Lengyelország, Bosznia-Hercegovina, az UEFA Nemzetek Ligájának B divíziójában. Az első percben tart a mérkőzés 0-0, Svédország-Románia szintén a B divízióban 0-0, már a negyedik percben tart a mérkőzés, illetve a C divízióban Montenegro-Ciprus a második percben 0-0 a mérkőzés állás, és egyébként ezekben a percekben kezdődik el az Olaszország-Belgium mérkőzés az A-ligában 0-0 az állás, és a Törökország-Francia mérkőzés is már elkezdődött. Így sincs még természetesen gól. És azt hiszem, hogy lassan kapcsolatunk a Puskás Arénába, hiszen nem sokára kezdődik a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzés. A szó a két kommentátorunké, Katona László és Tóth Béláé, illetve a szakkommentátorunké, Bene Ferenci.
6: Még egyszer jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Hamarosan elkezdődik a mérkőzés, egyébként a találkozó előtt Martos Győzőre, a szeptember elején elhunyt korábbi válogatott labdarúgóra emlékeztek a csapatok, és majd Lukács révén elkezdődik az összecsapás. Piros-fehér-zöld felszerelésben a magyar válogatott, és sárga felszerelésben a vendég ukránok, de az ukránok mindig vendégként játszanak, mert hazai pályájuk az orosz-ukrán háború miatt nem lehet egyszerűen ott, abban a nemzetben, országban mérkőzés rendezni, és majd amikor ez a két csapat találkozik egymással október elején, akkor majd nagy szombatban Szlovákiában lesz a mérkőzés, de most a Puskás Arénában elindul az útjára a labda, ami azt jelenti, hogy Bolla felívelése után már jöhetnek az ukránok, hiszen labdát szereznek a jobb oldalt, és a szabálytalanság Csingertől jöhetnek majd az ukránok szabadrúgással a felező vonalhoz közel, az oldalvonal mentén jobb oldalról. Szoboszlai az, aki egy kicsit bíbelődik a labdával, de ott hagyja az ukránnak, hogy majd ő végezhesse el a szabadrúgást. A vendégeknél Riznyik a kapuban, Krupski, Zabárnyi, Matvienko, Mikolenko védőnégyes, a középpályán Ocseregyko, Braskó és Szudákov, elől Cigánkov, Szikán és Vanát. Lehetnének azért nagyobb nevek is, például mondjuk Malinovszki, Jármoljuk, Stepanov, Dovbik, Zincsenko, csak hogy pár nevet említsek, vagy éppen Mudrik, aki most már a Tottenham labdarúgója, kölcsönben a Chelsea-től ment oda, de ők mind sérültek, nincsenek itt a keretben sem. Második perc, Magyarország, Ukrajna 0-0.
7: És akkor egy ukrán bedobás a magyar 16-os környékére száll, Csinger fejeli Tova, a jobb oldalon még Kerkezzel nagy a küzdelem a labdáért Szikán részéről, lesz-e vajon beadás, újabb bedobás következik majd Ukrajna részéről, mert a jobb oldalon kiharcolta Krupski, a válogatottban bemutatkozó jobb hátvéd az újabb partdobás, de kénytelen visszafelé behajítani a labdát, addig gyorsan a magyar kezdőfelállás, Tóth Balázs a kapuban, Bolla, Orbán, Csinger, Kerkez összetételben a hátvédsor, a középpályán Schäfer, Csongvai, Vitális, elől pedig Szoboszlai, Redzsics és Lukács összetételben a támadósor. A bal oldalon most az ukránok egy ível is előre, ez túlságosan mély, ráadásul már egy szabálytalanságot felfedez a mérkőzés angol játékvezetője, Jared Gillett, 39 éves, egy héttel ezelőtt a Milán-Benfica Európa-liga mérkőzésen fújta a sípot, akkor mutatkozott be a nemzetközi szintéren, az európai kupasorozatokat figyelembe véve. Magyar szabadrúgást követően már a bal oldalon a labda Kerkez Milosnál, Csinger veszi át és akár tolhatja vissza a bal szélre Kerkezhez, aki ugye a Bormuz csapatában játszott egyébként azzal az Ija Zabárnyijjal is, aki az ukrán védelem, hát a belső védőket tekintve jobb oldalán játszik. Hátra kerül a labda egészen Tóth Balázsig a mérkőzés harmadik percében.
6: Ez az ötödik nemzetek ligája nekirugaszkodása a magyar válogatottnak. Ugye az első kettőt gyorsan megmutatta magát ott a magyar csapat, hogy hogy kell feljutni a C-ből a B-be, majd aztán az A divízióba. De hát legutóbb a törökök elleni kikimérkőzésen, oda-visszavágós, úgynevezett ilyen pótselejtezőn, vagy play-out mérkőzésen, play-off mérkőzésen, minek nevezzük, rájátszás találkozón, ott nem sikerült a bennmaradás az A divízióban. A törökök jutottak fel, és most jelen állás szerint a B divízióban, a kettes csoportban kell valahogy a magyar csapatnak feljebb jutni. A Recsics kapja a jobb oldalt a labdát a negyedik percben, középen 2-3-an a 16-oson belül, jön be laposan a labda, kivágja azonban a középen lévő ukrán középhátvéd, és aztán már a bal oldalt jöhetnének előre, Mikolenko előre íveli, hát ott aztán nem nagyon van ember, ellenben Csinger, igen, ő fejeli vissza egészen Szoboszlaiig, aki 30 méterre a kaputól nem csúsztatta meg a labdát valójában. Az ukránok megszerzik, de mire kimondom, már Bollánál a labda, Szoboszlai a jobb oldalt, aztán Redzsicsnek teszi, ami pedig szintén az alapvonal, vagy az oldalvonal mentén, Szoboszlai inkább hátra, ami azt jelenti, hogy Orbánnál van, és aztán pedig egyel tovább a középpálya közepén lévő Csongvainál, aki a Szenetyien játékosa, a francia másodosztályban alapember, gólt is lőtt, már gólpasszokat is ad, hogy megbecsült tagja a nagymúltú francia együttesnek Orbán, majd aztán végül a jobb oldalra kerül ki a labda. Orbán érdekes, mert most már 10 éve a Leipzig biztos pontja, ugye mellőle Szoboszlai még évekkel ezelőtt a Liverpoolba tudott eligazolni, és most már Villarreal játékosa Gulácsi Péter, tehát szépen kikoptak mellőle a magyarok. Schäfer pedig szabálytalankodik, aki túl van már a 100. Bundesliga mérkőzésén az Union Berlinben, kap egy sárga lapot, hiszen visszahúzta az ellenfelét, a bal oldalt ment volna fel Mikolenko, de a sárga lap az 5. percben Schäfer András neve mellett, jöhet majd szabadrúgással az ukrán válogatott.
7: És a középpályáról azért egy a védekezésben is rendre oroszlán részt vállaló Schäfer András 5. perces sárga lapja az mindenképpen óvatosságra int. A bal oldalról következik majd az ukrán szabadrúgás, a magyar kaputól távol, a kispadok elől letett labda, amely mögött egyébként Cihánkov, ballábas játékos, már az Ajaxban pallírozódik, ő ívelhet majd tehát a 16-os környére, 20 méteren meghúzzuk a lesvonalat. Jön a beadás, kifejeljük röviden Redzsicshez. Redzsics pedig szépen lefordul a védőjéről, és előlegedül Lukács. Redzsics meghúzza a jobb oldalon, már az ukrán térfélen a visszazáró ukrán tudott szerelni Ocserecskó, így aztán jöhet majd egy bedobással a magyar csapat, viszont Redzsics nem marad a földön, ez nem túl jó előjel. Fájva, illetve fájdalmas tekintettel kapott oda a lábához Redzsics, ugye több sérülés is a magyar támadósorban, Sallai Roland, valamint Varga Barnabás is hasonló okokból nem lehet itt a magyar válogatott keretében, ahogyan Callum Stice sem tudott csatlakozni a meghívó ellenére a magyar válogatottnak a telki edzőtáborához, de Redzsics már talpon, és a szabadrúgást elvégezte a magyar együttes, sőt Csongvai emeli az ukrán védelem mögé a jobb oldalon, Mikolenko elsőre nem tudja levenni, átvenni, így aztán az égbe rúgja, és a pályán turra, 7. perc a mérkőzésen.
6: 0-0 az állás, Bolla a bedobás után visszakapja, és nézné, ott középen van-e ember, Szoboszlai megjátsza végül Schäfert, aztán Szoboszlai visszakapja 25 méterre a kaputól, de csak hátrafelé, illetve oldalra tud menni, aztán Schäfer kapja meg, ő pedig hátra Orbánnak, mellette ott van Csongvai, de nem kapja Schäfer. Látja, hogy a támadó harmadból kilép most Redzsics, aztán meg is kapja, visszakapja a labdát a jobb oldalt, megy az alapvonal felé, jobban nem adja be, és jön majd a mérkőzés első szöglete a 7. percben, hogy majd Szoboszlai Dobinik beívelhesse a labdát oda a 16-oson belülre. Az ukránok ellen két mérkőzést játszott a magyar válogatott, 1992-ben mind a két alkalommal tudott nyerni a magyar csapat. Ráadásul az ukránok első hivatalos mérkőzését Ungváron a magyar válogatott megnyerte 3-1-re, most pedig szöglet jön, nem is Szoboszlai lövi be.
7: Lehet, hogy kis szöglet lesz, mert Redzsics van ott a sorokban, valamint Szoboszlai. Szoboszlai a ballábas Redzsicset elküldi, és maradott egyedül a jobb sorokban. Fennmaradt két ukrán csatár, úgyhogy két védőnek, két magyar védőnek a figyelmét magukra irányítják. Most a szöglet, a jobb oldalról Szoboszlai a 11-es pont környékére ível, onnan visszakerül a sorokba a labda, nem végül is egy ukránnak sikerül elfejelni. Bedobással következik majd a szöglet zászló mellől, 22-essel Mikola Matvejenko a csapatkapitány tudta kibólintani a labdát, Szoboszlai pedig a bedobást nem vállalja magára, inkább otthagyja Bolla Bendegúznak. Erre várunk most, hogy Bolla ténylegesen a szöglet zászló mellől végezze majd el a partdobást. Érdekesség, hogy a Rapid Wienben kiválóan kezdte ezt az idényt Bolla Bendegúz. A bajnokságot vezeti egyelőre a Hüttelsdorfi együttes Les, mert hogy nem figyeltünk arra, hogy a bedobás követően Bollához visszakerült a labda, aki egyébként a védelem mögött helyezkedett, úgyhogy jöhetnek majd az ukránok egészen mélyről. A magyar válogatottnak ebben az évben ez az első tétmérkőzése, még az ukránok márciusban egy VB pótselejtezőt játszottak, akkor viszont alul maradtak méghozzá Svédországgal szemben, nekik tehát itt a 2026-os esztendőben ez a második tétmérkőzésük.
6: A szabadrúgást elvégezték az ukránok, és már ott a felező vonalnál próbálnák megszerezni a labdát. Csongvai azonban felszabadít, ami azt jelenti, hogy Riznyi kapushoz kerül a labda, ő pedig hozza a csapattársát, Matvijenkót játékba, és a mellette lévő Zabárnyi pedig azért nem egyszerű a dolga, hogyha a PSG-ben akar játszani, Pacho, illetve Marquinhos a két ellenfele, vagy hát a csapattársai közül vele kell, vagy velük kell leginkább megharcolnia a kezdőbe, vagy éppen játék lehetőségért, de hát Luis Enriquével nem olyan rossz együtt dolgozni. Elő pedig már majdnem ki tudott bukkanni Vanat, de végül nem tudta a labdát átvenni, és nem is volt Les ellenben, most a jobb oldalra kikerül az ukrán Vanat, bepasszolja a labdát a 16-os sarka környékére, 2-3 magyar is ott van körülötte, és végül azt ítéli az angol játékvezető, hogy szabadrúgásra jöhet majd a magyar válogatott. Eltelik 10 perc, 0-0 a Magyarország-Ukrajna mérkőzés állása. Bene Ferenc a mérkőzésről.
8: Egyelőre azt kapom az ukrán válogatottól, amire lehetett számítani. Két gyors támadót rendszeresen elölhagynak, még a magyarok szögleténél is. Egyértelműen arra rendezkedtek be, hogy egy masszív védekezésből gyors ellentámadásokat indítsanak. Megvan bizony a sebesség is bennük, és komoly veszélyforrás lehet a két indulóék folyamatosan. Nagyon okosan kell a középpás védekezést leszervezni ennek érdekében, hogy el se jusson az ukrán ékekig a labda. A magyar válogatott játékával kapcsolatban ugye Szoboszlai volt a legnagyobb kérdőjel, illetve hogy ki testesíti meg a klasszikus center pozíciót. Hát gyakorlatilag a meglepetést húzta meg Marco Rossi, hiszen jelenleg Lukács tölti be a center pozícióját, Regics egyértelműen jobboldali szélső támadó, és Szoboszlai baloldali égpozícióból, tehát baloldali támadó pozícióból indul, de egyfajta ilyen teljes szabad kezet kap a pályán, és sokszor befelé húzódik a középpályás létszám fölént kialakítva, akár átmegy jobb oldalra, ebben az esetben eltolódik a két másik maradó támadónk, Regics és Lukács a baloldal irányába, tehát Szoboszlai lehet az a kulcsjátékos, aki a pálya bármelyik pontján felbukkanhat, adott esetben úgymond túltöltve a labda közeli pozíciókat, és teret nyitva a többi társnak.
7: Talán most Szoboszlainak sikerült, mert Szoboszlai a jobb oldalon elfut, egy beadás a 16-ossal magasságban, egy fejes követően kapufa, Lukács félfordulatból eltalálja a keresztlécet. Viszont játékban van még a labda, oda kellene figyelni, hogy Schäfer a bal oldalon talán középre tehette volna, de már az ukrán kapus ezek szerint a játéktéren turról húzta vissza a labdát. Jöhet majd egy szöglettel a magyar válogatott a bal oldalról, és akkor megint az előző eseménysor. A jobb oldalon megharcolt a labdáért Szoboszlai, benyeste Schäferhez, Schäfer 16 méterről továbbfejelte, és Lukács egészen kiváló mozdulattal a kapunak háttalálva félfordulatból lőtt jobbal, és a keresztlécet találta telibe. Ez a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzet, de talán most ez a szöglet felülírja.
6: A második magyar szöglet a 12. percben Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzésen 0-0. Szoboszlai mutatja, hogy mi lesz a figura. Az ukránok javarésze a saját ötösén belül helyezkedik, meg sok magyar játékos is jön a rövidre a labda. Ott van az ötös vonalánál, de kivágják aztán a vendégek. Schäferhez kerül hátra, jön Csongvai is, és aztán Vitális balra visszaemeli. Szoboszlai kézzel megfogja az oldalvonalon kívül. A bedobás már el is végezte a Liverpool játékosa. Most éppen Schäfer az, aki a 16-oson belülre, meg oldalra is emeli. Kimegy aztán, és az angol játékvezető nem ítél semmit. Schäfer a földön, a fújolás annak szól, hogy azért lehet megrúgták Schäfer Andrást, de úgy néz ki, hogy a játékvezetőt nem hagyja meg annyira, hogy éppen az ukránok 14-ese Szikán éppen hozzáért volna. Jönnek az ukránok bedobással a bal oldalról. Mikolenko az alapvonal oldalvonal találkozásánál hajíthatja be a labdát.
7: Fölhívom a figyelmet arra, hogy egy angol játékvezető, aki az angol bajnokság keménységéhez szokott, úgyhogy egyelőre Gillette mester játékvezető engedi is ezeket a keményebb ütközeteket. A labdával az ukrán válogatott saját ér felé magasan letámad a magyar együttes, zavarba is jönnek a vendégek, de Orbán labdaszerzését követően végül is előre vágják a labdát a sárga kékek, és már a magyar együttes indíthatja a saját akcióját egészen mélyről. A labdával Kerkez, a bal szélen ő is befelé húz, aztán visszateszi Csinger Márkhoz, aki az Eto FC-től igazolt Hollandiába Groningen együtteséhez. Hosszú indítás Orbántól, ez Szoboszlainak túl hosszú, a kapujából Riznik lép ki, és húzza le a levegőből az érkező labdát. Aztán már Zabárnit dobja játékba Szudakov, egy labdátvételt követően szintén kiugratná Cihánkovot, viszont ezt figyelte, olvasta a magyar védelem, Kerkez, Schäfer majd egészen hátra Csingerhez, és ismételten a magyar csapat a saját tér felén játszik a labdával a mérkőzés 14. percében. Elől Lukács, Szoboszlai, valamint Regics egy vonalban a felező vonal közelében, hátul a labda Csingernél, most már Orbán átadását követően.
6: Schäfer ezúttal a labdával, magára húzza most a magyar válogatott az ukrán nemzeti csapatot. Tótnak kell majd a kapusnak előre vágnia, saját 16-osán belülről a félpályáig meg is teszi ezt. Regics azonban nem nyeri meg a fejpárbajt, Mikolenko az, aki ki tudja oldalra bólintani. Márko Rossi szövetségi kapitány pedig odaadja Bollának a labdát. A másik oldalt is egy olasz származású kapitány, egészen pontosan Andrea Maldera, aki az első olyan szövetségi kapitány Ukrajnának, aki nem éppen ukrán származású. Jönnek előre azonban most a vendégek, egy távoli lövés! Nem kellett védenie, úgy néz ki, nem kellett beleérnie valójában a 25 méteres bombába Tótnak, de megpróbálta Szikán a jobb alsó sarkot megnézni magának, mellé ment a labda, úgyhogy marad a 0-0 a 15. percben. Rengetegen vannak az ukrán szurkolók, a nekik fenntartott szektorokat természetesen megtelítették, és úgy néz ki, hogy azért most egy kicsit felhördültek A kirúgást elvégzi a magyar válogatott, azért sok siker ebben nem volt, mert Vitális előre vágta a labdát, végül kikerül oldalra, és jöhet majd Bolla révén a magyar csapat közel a felező vonalhoz a 15. perc végén bedobással.
7: Bolla továbbra is vár, egyelőre nincsen társ, akit megjátszhatna, aki tisztán állna, végül is visszafelé kénytelen dobni Orbánhoz. Magasan fönnmarad az ukrán válogatott, és most egy kérdés Bene Ferenc felé. Hát az az érzése, mintha az ukránok jobban alkalmazkodtak volna a játékvezetői felfogáshoz.
8: Hát az az igazság, hogy egyelőre az ukrán válogatott agresszivitás és magas letámadás egy picit problémát okoz a labdakihozatalaink szempontjából. Két ékkel, amit említettem, már megkezdik a védekezést, és nem csak a saját térfelükre visszahúzódva, hanem egészen a mi térfelünk közepén, ezért Schäfer gyakran visszahúzódik Csinger mellé, és hárommal építi a magyar válogatott a támadásokat. Ez teljesen logikus válaszlépés. Itt most az lesz a kérdés, és sajnos ezért nagyon-nagyon sajnálom, hogy Lukásnak a csodálatos megoldása nem akadt be a kapufáról, kifelé pattant a labda, mert nagyon-nagyon jól jött volna az első negyed órában egy magyar gól. Továbbra is az a kérdés, hogy mikor tudja a magyar válogatott az első találatot megszerezni, mert abban az esetben az ukránoknak sokkal nyíltabban kellene futballoznia. Ez most kulcskérdés. Az imént pedig történt egy olyan szituáció, amikor eladtuk középpályán a labdát, és abból megindult az ukrán válogatott. Ez volt a második eset, ami figyelmeztető lehet. Az elsőnél Bolla passzolt el a labdát, és Schäfer kapott később sárga lapot szabálytalanságért. Most pedig egy centikkel mellé tartó lövés zúdult Tóth kapuja felé. Úgyhogy az ukrán válogatott is nagyon-nagyon, nagyon is jelen van a mérkőzésben, és ahogy várható volt, nagyon kiélezett csata van a pályán.
7: Ukrán támadás a jobb oldalon, Krupszkit kapja el a játékvezető Lesen, a 21 éves jobb hátvéd zárkózott előre, és valóban a védelem, a magyar védelem mögött egy méterrel a Harkiv játékosa. Az ukrán kezdőfelállásban ötten játszanak egyébként ukrán klubcsapatban. A kapus Riznik a Saktárt erősíti, úgy mint Matvijenko a csapatkapitány. Krupszkit említettem, hogy a Harkiv játékosa, középpályán pedig Ocserecskó erősíti a Saktárt, még a Dinamo Kijevet Braskó. A magyar válogatott összeállításában ugye a kezdő 11-ben egyedül a felcsúti színekben játszó Lukács Dániel, aki a magyar első osztályt képviseli.
6: És hogyha úgy adódik, akkor Tóth Milán, illetve Üreg Gábor még debütálhat magyar oldalon. Ugye az ukránoknál ez megtörtént, hiszen a jobb hátvéd Krupszki már ott van a kezdőben, illetve a pályán. És 18. perc, Magyarország, Ukrajna 0-0. Most a magyar csapat tartogatja a labdát magánál, a saját térfelének közepén egészen pontosan. Csongvai az, aki oldalra teszi valójában Orbánnak. Ott érződik azért a félkörív környékén, azért van egy kisebb tumultus. Többen vannak az ukránok, egy pillanatra úgy néz ki, mintha fölényben is lennének. Aztán Kerkez keresztbe passzolná, mégpedig oda a középpálya közepén lévő Szoboszlainak, de aztán kifejelik az ukránok, Orbán pedig a jobb oldalt figyeli, Redzsicset már küldené előre, de nem íveli neki a labdát, inkább hátra, így a biztosabb valószínűleg. Schäfer is elkéri egy apró passz erejéig, egyelőre ugye az a kapufa, ami volt a legnagyobb helyzete a magyar csapatnak, amelyet Lukács eresztett meg. Kerkez a bal oldalt zárkózik fel, jön a beadás középre, nincs fejes, ellenben ott a labda még mindig az ötös vonalánál, a bal oldalt jön, be a labda felé! Megint Lukács, ha minden igaz, nem Bolla? Ha, mit keresett ott elől? A 19. percben Szoboszlai volt az, aki az ötös vonalánál közel már az alapvonalhoz leviszi a labdát, aztán ballal a beadását végül Bolla jobb belsővel 5 méterről, nem a kapu felé, hanem fölé irányította. Nagy helyzetben Bolla Bendegúz, ez már nem az első alkalom az ő esetében a válogatottban. De hát egyelőre még neki nem sikerült betalálni a nemzeti csapatban, így aztán várnia kell az első góljára. 0-0 az állás, de jönnek az ukránok előre, megint egy távoli lövés mellé, ez is jócskán azért mellé szállingózott. Az ukrán válogatott inkább úgy látszik, hogy messziről próbálkozna, Cigánkov volt az, aki a bal kapufa mellett 1-2 méterrel van, az 3 is, de mellé suhant a lövése. 20 percnyi játék után nincs gól a Puskás arénában.
7: Különlegesség, hogy mind a két csapatban van egy-egy tükörszélső. A magyar válogatottban Recsics Damir indul ballábasként a jobbról, még az ukránoknál Viktor Cihánkov az, aki szintén ballábasként a jobb szélről próbál meg helyzetbe kerülni. Ő lőhetett az imént is. Tóth Balázs előre rúgott labdáját, elfejeli aztán Matvienko, és Schäfer egyelőre nagyon sokat kap a mérkőzésen, mert most éppen az ő fejét rúgták meg, ezért Braskó egy sárga lapot kap. A labdára irányult a mozdulat a Braskónak, mármint ez a rúgó mozdulat, de időközben az a gond, hogy Schäfer odahajolt, és megpróbálta elbólintani ezt a fölpattanó labdát. Braskó nem figyelt, és valóban eltalálja nagyon kellemetlen helyen, pont a tarkóján Schäfer Andrásnak a fejét. Hát könnyen lehet, hogy itt ápolásban kell részesíteni az Union Berlin középpályását. A német Bundesligában eddig minden bajnokin szerepet kapott Schäfer András. Rendre csereként, de volt a kezdőcsapat tagja is, például legutóbb, amikor a Bayern München hát egyenesen lemészárolta a berlinieket. Úgyhogy most zajlik Schäfer Andrásnak az ápolása a mérkőzés 21. percében, és megint fordulunk Bene Ferenchez. Ugye így a mérkőzés eddigi hadrendjét, vagy a csapatok hadrendjét figyelve, mi lehet, ahogyan te szoktad mondani, a nyerő pozíció, vagy a nyerő momentum a csapatok számára?
8: Igen, az iménti akciónál kristálytisztán látható volt, hogy mi lehet a magyar válogatottnak a stratégiája. Ugye az ukrán válogatott olykor a mi térfelünkön elkezdve a védekezést, olykor a saját térfelére visszahúzódva egyfajta 4-4-2-es, nagyon stabil, nagyon szűk blokkban való védekezést választott. De ezeknek a kijátszásában a következő két stratégia lehet nyerő. Az egyik, hogy gyakorlatilag az ellenfél középpályása és védői közé úgynevezett sorok közötti területekre, ami ugyan nagyon szűk, de be kell mozogni a mi játékosainknak, akár Schäfernek, akár Vitálisnak, akár a széléről befelé indulva Szoboszlai vagy Regics lehet ilyenkor a nyerő. És ugye az iménti szituáció is úgy alakult ki Bolla helyzete, hogy a jobb oldalt próbált ilyen bontást alkalmazni a válogatottunk, és ez gyakorlatilag a jobb oldali szélére a labda irányába pozícionálta az ellenfelet, egyfajta mágnesként bevonza ilyenkor az ellenfél játékosait a labda, hiszen próbálják leszűkíteni a mieink elől a lehetőségeket, a területet. Na ilyenkor jött egy tökéletes forgatás az ellenkező úgynevezett gyenge oldalakra, és ott Kerkez tudott belépni abba a területbe, amit az ukránok a túloldalon teljesen érthető módon üresen hagytak, és így tudott területet nyerni a magyar válogatott. Egy-két ilyen hosszú pontos forgatás után be lehet az ellenfelet úgymond tolni a saját 16-osán belülre, és a saját 16-osán belül az ukrán válogatott azért már sebezhető, és a magyar válogatott nagyszerűen alkalmazta ezt, a lepattanó labdát Szoboszlai egy csel után a visszafutó, a második hullámba érkező Bolla elé tette, gólt érdemelt volna az akció, de most már megvan a forgatókönyv, megvan a példa, hogy hogy lehet forgatásokkal az ukránok mögé kerülni.
6: 24. perc, 0-0 a Magyarország-Ukrajna mérkőzés állása, összedrótozták Schäfer Andrást, jön a beadás a 16-oson belülre, van fejes is Orbán a földön, és aztán lesz a lövés, Regics 16 méterről, relván szorog a kapuig a labda, ez könnyedén fogja az ukránok hálóőre Riznyik. Szóval Schäfer Andrást, ha nem is összevarták, de a fejére kapott egy turbánt, amit aztán egy úszósapkával le tudtak fedni, úgyhogy...
7: Lehet, hogy Simone Rossi adta.
6: Tényleg, ebben nem is gondoltam be, de hát mondjuk nem egy ilyen klasszikus vízilabdás sapkát kapott, de a lényeg az, hogy így biztosabb, hogy a kötés nem fog hát átvérezni, vagy éppen egy kicsit csúnyában kinézni. Ilyenre még szerintem nem is volt példa a labdarúgás történelmében. Szóval akkor most úszó sapkában Schäfer András labdarúgás címszó alatt dolgozik a pályán. Oldalra kikerül a labda, és majd bedobásra jöhet Bolla a mérkőzés 25. percében.
7: Bolla Bendegúz nagyon nagy kedvel játszik, most imént Szudakovnak egy kötényt osztott ki, most pedig bedobásra készülődik. Neki volt talán a mérkőzésen az eddigi legnagyobb helyzete a kaputorkából. nem tudta eltalálni Riznéknek a kapuját, és most egy újabb szabadrúgás következik majd magyar részről, a jobb oldalról Redzsicset döntötték fel a vendégek, és a labda mögött már ott van Szoboszlai Dominik. Nagy a távolság még a kaputól, meg teljesen az oldalvonal mellett a letett labda. Az egytagú, illetve most már kéttagú sorfalat Gillett játékvezető még a 16-os csücskénél a büntető területen kívül állítja fel. Végül is Cihánkov elfut, maradott Egerő Szudakov sorfalként, a labda mögött Szoboszlai, Orbán, valamint Csinger is elől, lehet majd ívelni a kapu elé. 25. perc, Szoboszlai, Benyesi, kifejelik a vendégek, és ezzel akár most indulhatnak az ukránok, mert van át tud indítani, és elől vannak most hárman a sárga mezesek, sőt a jobb oldalon érkezik a társ, de végül is Cihánkov kapja a bal szélen, befelé húz, ballábas, onnan talán nem fog lőni, ráadásul oda zárnak ketten is a magyar védők, Cihánkov visszafelé kénytelen passzolni Szudakov a bal szélen, és úgy tűnik, hogy ez az ukrán kontrakció, ez lelassult, a magyar csapat pedig teljes egészében visszazárt.
6: Krupski a jobb oldalt, jön be a 16-oson belülre a labda, ki tudja azonban belsőzni az ott lévő Orbán az oldalvonalon kívülre, de ettől függetlenül az ukránok jöhetnek bedobással, megszállják most a magyar tér felett, és mindenki értelemszerűen az egyetlen kapus Riznéken kívül ott van a magyar térfélen, és már mennek a 16-os környékére, laposra jön a beadás, már lesen van, tud, kivédi a nagy zicser, de lehet, mehet tovább igazából, hiába volt valójában ott Vanat révén, de lehet, hogy Szikán volt az, aki 10 méterre a kaputól lőhetett, lábbal tudott hárítani Tóth Balázs, előnyszabályt ítélt a játékvezető, úgyhogy nincs gól, nincs helyzet, hiszen szabadrugás lett volna, ha mégis bemegy a kapuba a labda. Hátul Csinger kapja, majd Orbán, a jobb oldalt Redzsics egy pillanatra lesen volt, és most elől értelemszerűen Lukács is várja az indítást, ha úgy adódik, akkor már startra készen. Például Szoboszlaitól, aki elkéri a labdát, egyelőre még a saját tér felén a válogatott csapatkapitánya. Csingerhez teszi, most olyan állóháború szerű ez a jelenlegi mérkőzés folyam. Bár ez a háború kifejezés mondjuk egy ilyen Ukrajna elleni mérkőzésen nem túl szerencsés. Szoboszlai a jobb oldalt, nem akar nagyon előrébb menni, hanem megvárja, hogy valahogy az ukránok kijöjjenek a sündisznó állásból. Aztán Vitális az, aki elveszíti a labdát. Sok jó megmozdulása eddig nem volt Vitálisnak. Csinger azonban visszaszerzi, hátra Tóth Balázs kapushoz. 28. perc, nincs gól. A Nemzetek Ligája mérkőzése Magyarország-Ukrajna találkozón.
7: Valóban megmerevettek az álláspontok. A labdával most Tóth Balázs a saját büntető területén belül, hol máshol Csingertől visszakapja Orbán, fönnmaradnak az ukránok, és azért jelentősen megnehezítik a magyar labdakihozatal, de talán most Csongvai berúgja az ukrán védelem mögé, Lukács startolt volna rá, Matvijenko volt jobb helyzetben, meg amúgy is hosszú volt az indítás, Riznik a kapujából kilépve tudta már tovább játszani Zabárnéhoz, a Paris Saint-Germain BL győztes védőjéhez. A jobb oldalon már Krupski vissza megint a védelem tengelyébe, így aztán Matvijenkohoz kerül hátra. 85. válogatott mérkőzése ez Mikola Matvijenkónak, ballábas közép hátvéd, a Shakhtar Donetszki játékosa. A bal szélen most már az ukrán támadás szövögetés, Szudakov fordul meg, tisztára játsza magát a felezővonal közelében, majd Guritki Mikolenkóhoz. Ő meg 5. éve játszik az Evertonban, a liverpooli együttesnek a nagy erőssége a bal hátvéd, ő is azért a rutinosabb ukrán válogatott játékosok közé tartozik, 55. válogatott mérkőzésével. Mikolenko kapja a bal szélen, már a magyar térfélen, hát most adogatnak az ukránok, de körbe-körbe passzolgatják a magyar válogatottnak a védelmét, ráadásul a félpályán, a mérkőzésből pedig lassan eltelik fél óra, Magyarország-Ukrajna 0-0.
6: Mindkét oldalt volt már lövés, volt, ami el is találta a kaput, ugye magyar oldalon egy kapufa is, ráadásul Lukács révén. A középpálya közepén szépen adogatnak most az ukránok, de előrébb nem nagyon jutnak. A magyar védelmi vonal meg 25 méterre meghúzva, most már csak lehet 20, ettől függetlenül a jobb oldalt Krupski nem tud előrébb jutni, befelé se tudja adni, inkább csak hátra. Zabárni, majd aztán, ha minden igaz, akkor Matvijenko lesz a labda útja, de inkább a középpálya közepén Braskót hozza játékba. A jobb oldalra kikerül, Krupskinek szépen kiadogatták most. Krupski már a 16-os vonalánál. Bent a büntető területen belül nem lövi el, ellenben nem volt szabálytalanság, csak kifelé tudta hurcolni a labdát. Egészen a közép hátvédig kerül megint Zabárnyiig, aki a jobb oldalra ismét kiteszi középen Szikán, és Vanat is várja a labdát. Jön be középre, aztán bele tud érni, talán Szudakov, ettől függetlenül Mikolenko a bal oldalt összeszedi. Beragad most a magyar válogatott a saját 16-osának környékén, egy távoli lövés, jobbal 30 méterről Braskó megpróbálta, de Jóskán mellé, a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret a labda. Eltelik fél óra, nincs gól a Magyarország-Ukrajna mérkőzésen, de milyen a találkozó? Bene Ferenc.
8: Hát most az ukrán válogatott is megcsillantotta azt a képességét, hogy akár felállt védelemmel szemben is tud gólhelyzetet kialakítani, és az abból adódott, hogy a szélén a fellépő Krupski szélső védőként került beadó pozícióba, és bizony a gólszerző helyeket az 5-ös és a 11-es környékét zárták a magyar védők, de a második hullám a 16-os környéke és az 5-ös környéke közötti területen bizony laposan, a lapos beadásra érkezett az ukrán játékos, és nem talált el igazán jól a labdát, ezért nem lett belőle igazán nagy gólhelyzet. Talán egy picit azt hiányolom, hogy a játék építésénél az ukrán válogatott játékosait nem helyezzük nyomás alá, és elég könnyedén eljutottak a térfelünk közepéig. Igaz, ott egy nagyon-nagyon masszív blokkban védekező magyar alakulattal találták szembe magukat, de talán nagyobb nyomást lehetne helyezni már a játéképítés első fázisára az ukránok belső védőire akár, hogy ne tudjanak minőségi passzokkal felpasszolni a labdát a középpályásaiknak, mert ebben az esetben, ha túl hosszú ideig túlságosan stabilan tudják a labdát járatni, az azért meghozza az önbizalmát az ellenfélnek. Amíg a magyar válogatott nyomás alatt tartotta őket, és keveset volt náluk a labda, érezni lehetett, hogy előbb-utóbb bele fognak hibázni, ebből adódott a két gólhelyzete a mieinknek, de most az utóbbi 2-3 percben bizony kezd visszajönni az önbizalma az ukrán válogatottnak.
7: Megint az ukránoknál a labda, egyelőre a felező vonal közelében az adogatás, most már Mikolenkót is bevonják,

0: szinte a védekező középpályás sorral egy vonalban Szoboszlai Dominik, Csongvai ismételten vitális, keveset van egyelőre játékban az AEK Athén középpályása, ezúttal Csongvai a két belső védő között, a magyar szurkolótábor pedig, hát a stadionnak egyik és másik oldala felelget egymással, a hajrára érkezik a magyarok felkiáltás, még közben Orbán elszórja a labdát, ebből gyorsítanának az ukránok, sikerül áthozni a labdát valahogy üggyel-bajjal Szudakovnak, de aztán a szerelés követően már Szoboszlai játsza meg a bal oldalon, játszotta volna meg Redzsicset, illetve Lukácsot. Lukács kapott egyet a lábára, de mehet tovább. Lemaradt egyébként a felcsúti játékos, Szoboszlai beívelése a 16-oson belülre Csongvainak nem pontos. Zabárni hátba rúg egy magyar játékos, Csongvai elől aztán elkanalazza a labdát, és most szabadul fel az ukrán kapu, mert hogy a félpályára kerül hátra egészen Csingerig.
1: 0-0 az állás a 34. percben. A magyar válogatott ebben a naptári évben 4 mérkőzést játszott, mindegyiket hazai pályán, és 3 győzelem, 1 döntetlen eddig a mérleg, de hát majd még lesz jócskán lehetősége a magyar csapatnak, nem csak ide, az a idegenben is megmutatnia magát. Most hátul éppen Orbán az, aki rálép a labdára, saját tér felén egyelőre a magyar csapat, Csingerhez teszi a labdát, ugye az is egy nagy kérdés, hogyha majd nem lesz Orbán, akkor milyen világ jön, mármint hogy a védelemben ki lesz az ő jövőbeli váltótársa. Csinger az egyik valószínűleg, és azért Margráf ott van például a kispadon, aki a Köbenhávon együttesében rendszeresen most már játszani szokott, úgyhogy még egy évvel ezelőtt a Puskásban az is nagy dolog volt, hogy megmutatta magát, aztán az Újpestben volt egy mérkőzése talán, de nem sok, pár napot volt, vagy egy hónapot körülbelül a lilafehéreknél. Bolla nem tudja átvenni a labdát a 16-os sarkánál, az ukránok megszerzik, és aztán már jönnének előrei a sárgamezesek, de ők is elveszítik. Becsúszás még pedig Mikolenkótól, Redzsics egy kicsit félti is a lábát, de majd jöhet a magyar válogatott oldalról, megint Bolla a bedobással, eléggé jobb oldal centrikus egyelőre a válogatott, hiszen azért Szoboszlai is, hogyha úgy van, akkor inkább erre az oldalra helyezkedik, bár most épp a bal oldal teljesen üresen van, mindenkitől elzárva, mármint hogy egy kis magányra kárhoztatott a magyar válogatott csapatkapitánya. Hátul Iznyik, ez az ukrán kapus inkább laposan hozza játékba a csapattársát, Matvienko, előtte ott van Mikolenko, nem adja, lehet inkább a kapusnak. Hát, ha így lesz, Szoboszlai megpróbálja elvenni tőle, de laposan szépen kihozzák az ukránok, és már a jobb oldalra forgatnak, Krupski.
0: Lohol előre, már a magyar térfélen jár, oda zár vissza Szoboszlai, és a váltást Cihánkovval nem jön össze Krupszkinak, Csinger lépett közbe és szerelt, ő vitt el a labdát, aztán pedig feldöntötte Krupszki, szabadrúgása következik majd a magyar válogatott a bal oldalról. A Nemzetek Ligájában a magyar együttes legutóbb hazai pályán 2022. júniusában győzött, méghozzá Anglia ellen. Azóta hát lezárult egy Nemzetek Ligája sorozat, úgyhogy magyar környezetben itt a Puskás Arénában nem sikerült győznie a magyar együttesnek, ugye az előző NL sorozatban Németország, Hollandia, valamint Bosznia-Hercegovina vendégeskedett itt Budapesten. Egy ívelés előre magyar részről, ebből végül is nem lesz helyzet, megnyugtatják a labdát az ukránok, Zabárné már az, aki bíbelődik a játékszerrel, majd aztán tolja ki Matvienkóhoz, és a bal szélen elkéri Mikolenko, saját tér felé még az ukrán válogatott, a magyar csapatból Lukács, valamint Szoboszlai nehezíti a labda kihozatalt. Az ukrán válogatott az elmúlt Nemzetek Ligája idényekben szinte folyamatosan a B-divízióban szerepel, rendre csoportja második helyén végezve, mi aztán lemaradva a feljutásról. Schäfer labdaszerzés a kezdőkörben, tisztára játsza magát, majd a bal szélen Kerkezt választja. Kerkez a kaputól 25 méterre, egy összjáték Schäferrel kicsiben, aztán pedig Csongvai a bal oldalon, ő is csatlakozott az akcióhoz, de mivel az ukránok megvannak létszámban hátulig, lelassult a magyar támadás, és a fél pályára visszakerült a labda egészen Orbánig.
1: 37. perc, Magyarország-Ukrajna 0-0, most Tóth, aki kapja a labdát hátul, de Tóth egyelőre csak úgy szemlézi, hogy kinek lehetne valójában adni, ott van Orbán, majd megint Tóth. Egyelőre azért egy kicsit ilyen visszafogottabb a mozgolódás a magyar játékosoktól. Éppen is csak

0: ballag éppen a kapus felé, majd aztán Orbán előre vágja, előre rúgja. Szoboszlait kereste volna, és aztán Szoboszlaihoz kerül a labda. 20 méterre a kaputól, benne a 16-oson belül, már Kerkezi érkezik a baloldalt, középre teszi, kivágja azonban Matvienko. Kérdés, hogy bedobás vagy szögletbedobás lesz. Nem volt ott magyar játékos, de veszélyes volt Kerkeztől a lapos beadás. Jön a bedobással, most gyorsan elvégzi Szoboszlai, jobban beívelhetnék középre, de csak Lukács van ott benne a 16-oson belül, illetve Regics a hosszú oldalt. Nem annyira magas most a magyar válogatott, de a 16-oson belül van ismét magyar lábon a labda, aztán végül Vitális, Szoboszlai, illetve Kerkez hármasa az, aki egy ilyen háromszöget alkotott, aztán most ballal jöhetne a beadás Szoboszlaitól, kivágják azonban az ukránok, bedobással jöhetnek majd a magyar válogatott játékosai, egészen pontosan Kerkez a 39. percbe lépve.
1: Be is dobja egyenesen Csongvaihoz. Félt attól Márko Rossi a mérkőzés megelőzően, hogy az ukránok magasságbeli fölényt tudnak kialakítani. Jelentem azért itt termetben akkora különbség nincsen a játékosok között. Tény, hogy Regics és Lukács nem égi meszelő, mint Matvienko vagy Zabárni, de azt hiszem, hogy itt túlnyomó rész nincsen fölényben az ukrán válogatott. Szoboszlai beadása megint. Fölfejeli Mikolenko a 16-oson belül a kapu előtt. Ezt az ukránok végül is onnan előre tudják vágni. Egyenesen a kisparok elé jöhet majd onnan Andrea Maldeira elől a magyar bedobás. Bolla végezte el, Orbán pedig visszafelé kénytelen adni Csingernek. Csinger meg hazagurítja Tótnak. Tótot azonnal nyomás alá helyezte Szikán, és Tóth a felező vonal közelében egy ukrán fejére ívelt oda a labdát, úgyhogy most már a vendégek járatják a labdát. Szurakovnak lépett oda bolla, de mehet tovább. Következetes az angol játékvezető. Megint a bal szélen Kerkez, Szoboszlai vezeti, akár lőhet. Egcsel, Szoboszlai a földön a 16-oson belül. A játékvezető ítélete, hogy mehet tovább, nem volt szabálytalanság. Körülnézett Szoboszlai, nagyjából ugyanaz a lehetőség volt, mint néhány perccel korábban. Kerkez érkezett tisztán a bal oldalon. Ezúttal a magyar válogatott csapatkapitánya nem adta a labdát, tovább vitte. A 16-oson belül pedig érzésem szerint a labdát tolták el előle, úgyhogy valóban a játékvezető ítélete jogos, miközben egy ukrán ívelés a magyar védelem mögé. Már a 16-oson belül Cihánkov visszagurítja, figyelni kell, és egy védőről pattan ki, úgyhogy jöhet majd egy ukrán szöglet. Méghozzá jobb oldalról a mérkőzés 40. percében.
0: Braskó próbálkozott, a szöglettel pedig majd Cigánkov jöhet a jobb oldalról. Ukrán oldalon még nem volt szöglet ezen a mérkőzésen, ez lesz az első alkalom, ugye a magyarok kétszer tudtak már a sarokból középre berúgni egy labdát. 41. perc, 0-0 az állás. Az ukránok azért nem szállják meg a 16-ost, úgyhogy vannak körülbelül 5-en, akik ott vannak, két játékos pedig a kipattanóra jön a beadás. Szoboszlai az, aki kibólintja, összeszedi, aztán Szudákov, aki hátra teszi, és Mikolenko az, aki egyelőre várja a kérőket, hogy ki az, aki a labdával foglalatoskodna, szíves örömest, majd aztán végül visszazárnak az ukrán hátvédek, stabilizálják a helyüket a vendégek. Ki a jobb oldalra? Most éppen egy védelem mögé tett labda, középen bent akár ott van Vanat is, vagy éppen Szikám, nem jut el egyikhez sem, vagyis valójában összeszedte Szudákov a bal oldalt, látványos csellel akarta bollát átverni a Benfica játékosa, nem sikerült, majd aztán Mikolenko egyelőre lassan, de építkezik valahogy az ukrán válogatott. Szudákov beíveli a 16-oson belőle, üres ember, és gól! Megszerzi a vezetést az ukrán válogatott, teljesen eltolódott ez a magyar csapat, ez a magyar védelem, és a gólszerző Szikán, hát ezért nagyon kár, mert erre azért lehetett volna valahogy valamilyen formában figyelni. Az Anderlecht játékosa a második gólját lövi az ukrán válogatottban. 5 méterről teljesen üresen a kapu közepébe befejelte a labdát, Tótnak esélye sem volt. Csinger, Orbán, vagy ki lehetett, ha egyáltalán volt hibás, nincs les, de hát a gólról egy kicsit, Bene Ferenc.
2: A gólnak az az előzménye, hogy az elmúlt percekben az ukrán válogatott a mi térfelünkön tudott dominálni, és tudott labdabirtoklási fölényt kialakítani. A góllal kapcsolatban nagyon okosan két ukrán játékos, az egyik Csinger előtt helyezkedett, a másik Csinger és Kerkez között a túloldalon, És ugye ilyenkor az a szabály, hogy mindenki az előtte lévő területért felelős, tehát Csinger előtt helyezkedő ukrán játékos elindult a beadás irányába a rövid oldali kapufa felé. Csinger követte annak rendje módja szerint, viszont Csinger és Kerkez közötti játékos szintén elindult a Csinger által ülesen hagyott területre, azt Kerkeznek kellett volna fölvennie, és ennyire tisztán megengedhetetlen, hogy nemzetközi profi szinten tudjon fejelni valaki egy beadásra. Ez egy nagyon-nagyon komoly védekezési hiba volt, viszont nem előzmény nélküli, az elmúlt percekben sajnos az ukrán válogatott, amire már utaltam, visszanyerte az önbizalmát, és sajnos nem helyezünk elég nyomást a labdás játékosaikra.
1: Redzsics a labdával befelé húz, balján a labda, jobb oldalról lép befelé Redzsics, átolja bal oldalra, Kerkez kicsiben a játék Schäferrel, Schäfer Menyesi, ez kifejeli szintén az ukrán védelem, Braskó volt ott, és hátra kerül egészen Tóth Balázsig. 2 perc van még hátra a szünetig, a magyar válogatott érezhetően a kapott góltól megpróbálja valamelyes még felpörgetni a tempót a szünetet megelőzően, de megint az ukránoknál a labda, meg tud fordulni a labdával Ocserecskó, és már Szudakov vezeti be a sűrűjébe a magyar játékosok közé. Gyönyörű szép szerelés, aztán Vitálistól Szoboszlai hozza át a labdát, elől csupán ketten Lukács és Redzsics, nincsen társ, akit megjátszhatna. Szoboszlai végül a jobb oldalon választja Redzsicset, szép a csel Mikolenkóval szemben, jöhet majd egy szabadrúgással a magyar válogatott a jobb oldalról, és a magyar térfélen is lemarad egy ukrán játékos. Nézem, hogy ki lehet az, talán Szudakov, így a cipő alapján, aki az előbb ment, végül is Szikán az a gólszerző, aki ott egy ütközés követően nem maradt. Az egyértelmű, hogy itt Redzsics miután átfűzte magát egy kötény árán Mikolenkón, az Everton bal hátvégje érezve a helyzet súlyosságát útját állta a magyar szélsőnek. Úgyhogy szabadrúgás a jobb oldalról, 45. perc, a labda mögött pedig Kimás.
0: Szoboszlai Dominik, de Szikánnak azért mondják az ukránok, hogy menjen vissza, mert mindenféleképpen fejelni kell, 187 cm magas csatárról van szó, jó jöhet ő ott bent középen, de magyar fejnek is kellene bólintania, tehát akkor jobb oldalról jöhet közel az oldalvonalhoz, de azért a 16-oshoz is közelebb, a kettő között Szoboszlai Dominik a 45. percben 1-0-ra vezetnek az ukránok a Nemzetek Ligája B divíziójának kettes csoportjában az első fordulóban. Szoboszlai, most jön be a labda a 16-oson belülre, a hosszú oldalra, Orbán fejeli vissza a sűrűbe, van fejes, ukrán oldalról meg lövés is, nem tudják egyelőre a magyar labdarúgók kapu felé lőni, és aztán kivágják a vendégek. Letelik a rendes játékidő, biztos lesz hosszabbítás, hát alapjába véve 4 perces késéssel indult a találkozó, 2 percet rátesz az angol sporttárs, aztán Riznyikhez éveli vissza az utolsó magyar mezőnyjátékos, így most már a vendégek nyugtatják a kedélyeket, illetve a labdát is, éppen Matvienkónál van a 46. percben, előny az ukránoknál.
1: A labdával Ocserecskó megint a középpályán, Krupszki hoz ki a jobb oldalra, Zabárni saját térfelén az ukrán válogatott, a magyar csapat pedig hát most már valamelyest intenzívebben támad le. Matvienko ível be a magyar védelem mögé, Tóth Balázs jön ki a kapujából, és ő tisztázott végül is 16 méteren Szikán elől. Szikán ott a kertek alatt mozogva, a magyar védelem mögött ide-oda bújva, nagyon jól tud helyzetbe kerülni, most viszont Vanát volt az, aki ezt az előre ívelés megpróbálta levadászni, előle kellett mentenie Tóth Balázsnak. 1 perc a jelzett ráadásból eltelt, Mikolenko berabása. Visszafelé emeli a labdát Matvienkóhoz, Matvienko pedig Zabárnyihoz a kezdőkörbe. Lehet, hogy itt a szünetet megelőzően már nem lesz érdemi történés. Krupszki azért belövi a védelem mögé, onnan kell valahogy elemelni a labdát még egy magyar védőnek, Orbánnak, aki átkeveredett most Csinger oldalára. Megint a felezővonal közelében a labda ukrán lábakon, Matvienko áldogál, körülnéz, végül a jobb oldalra osztja, onnan pedig egy mélységi indítás, és ez így nem les, mert saját labdára indult végül Szudakov, de Tóth Balázs rendre együtt él a játékkal.
0: Na ma záró 10 másodperc, balla középre, Szoboszlai 25 méterre a kaputól, megrúgják őt vagy a labdát, az angol játékvezető továbbot int, de valójában lefújja az első játékrészt. Egy fél időnyi játék után vezetnek az ukránok 1-0-ra a mérkőzésen. Hát nem is oly rég, a 42. percben Szikán révén szerezték meg a vezetést. Egy fél idei értékelés, Bene Ferenc.
2: Igen, hát fájó az eredményező, amit mutat, hiszen a magyar válogatott azért az első 30 percben egy viszonylag fogható, és hát nem azt mondom, hogy óvatos, de azért mindenféleképpen egy picit a magyar válogatottól tartó ukrán válogatottat láttunk, és három kidolgozott komoly gólhelyzet és egy kapufa ezek közül azért elegendőnek kellene lennie nemzetközi szinten egy kiegyenlített találkozón, hogy a magyar válogatott megszerezze a vezetést. Tehát a lehetőségek, a helyzetek megvoltak, még ha nem is olyan hatalmas a fölényünk a helyzetek arányait tekintve. Viszont az utolsó negyed órában 0-0-nál az ukrán válogatottnak egy kicsit visszahoztuk az önbizalmát, és sajnos labdabirtoklási fölényre tettek szert, áttevődött olykor a játék a mi térfelünkre, és egy nagyon-nagyon komoly helyezkedési hiba meghozta az ukránok vezetését. Viszont Marco Rossi tudatosan egy stabilabb középpályát alakított ki erre a találkozóra, ami, ha mi szerezzük meg a vezetést, akkor egy jó ötlet lett volna, és bevált volna ez a taktika. Most viszont ebből van lehetősége előrefelé cserélni. Nekem meggyőződésem, hogy Bárány Donát személyében egy igazi klasszikus centert be kell hozni. Ebben az esetben Szoboszlai többet tud foglalkozni a középpályás játéképítéssel, Regics és Lukács maradhat a szélekre, és egy védekező típusú középpályást le kell cserélni. Ez az én véleményem, ezzel előrefelé tud, egy picivel támadóbbá tudja átalakítani a magyar válogatott, mert most már nekünk kell alkotni, és most még inkább az ukránok a saját játékukat játszhatják, sajnos kockáztatnunk kell.
1: Egy fél időt követően a Nemzetek Ligája B divíziójában Magyarország-Ukrajna 0-1 a gólszerző Szikán. Ezek a Szikár tények, folytatás a stúdióból.
3: Hát szomorú hírek ezek, egy biztos, hogy olyan, ha nincs a sportban, de mondjuk ha Lukács belövi azt a lehetőségét, ezt a félólós próbálkozását, akkor mennyivel másabb lehetett volna a mérkőzés lélektana. Egy fél időt követően, tehát Magyarország-Ukrajna 0-1, de vannak még fél idei állásaink, ugye az A ligából, a Nemzetek Ligájának az A divíziójából, Olaszország-Belgium 0-1, Törökország-Franciaország 0-0, a B divízióban Lengyelország-Bosznia-Hercegovina 0-0, Svédország-Románia 2-1, illetve a C divízióból Montenegro-Ciprus 0-0. Nem sokára folytatjuk egy zene, hírek, aztán pedig jön a körkapcsolás és a második félidő mérkőzésnek.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Vezet az ukrán válogatott a Puskás Arénában. Hétfőn tárgyalnak az országgyűlésben a mentelmi ügyekről. Kellemes őszi idő várható a hétvégén. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A magyar labdarúgó válogatott ma megkezdte szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Az ukránok elleni mérkőzés 20 óra 45 perckor kezdődött. A szünetben az állás 1-0 az ukránok javára. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Kokta Vladislava egyhangú pontozással megnyerte az 57 kg döntőjét a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság záró napján. Hámori Luca a 65 kg-os mezőnyben ezüstérmes, míg Szira Zsófia bronzérmet nyert a plusz 80 kg-osok között. A szolnoki Olaj 104-93-ra verte az OSL Lions-t, míg az Albafehérvár 96-77-re győzött a Körmend ellen a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. Mindkét csapat hazai pályán hozta el a két pontot.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról. Jelentette be Kaja Kallas, külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére jut. Életveszélyesen megfenyegették a szlovák miniszterelnököt és a főügyészt. Robert Fico korábban az ellenzék politikai bábjának nevezte a főügyészt, miután lezárt három olyan büntető eljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadifelszerelések ügyében. Peter Pellegrini szlovák államfő elfogadhatatlannak nevezett bármiféle fizikai erőszakkal történő fenyegetést. Ismét üzent a miniszterelnök a legfőbb ügyészségnek. Magyar Péter Facebook posztban kért számon több az előző kormányhoz köthető ügyet a vádhatóságon. Az MNB botrányt, az aranykonvoj ügyet és a rogáni maffiát említette. Mire várnak, ezt a kérdést tette fel Magyar Péter. A miniszterelnök és a legfőbb ügyészség között azután bontakozott ki vita, hogy az ügyészség kedden Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal egyszerre kérte ki az országgyűléstől a mentelmi jogát. Hétfő rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők az ügyről, valamint az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről is vitáznak. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is. Ingyenesen vehetnek részt kulturális eseményeken a budapesti gyermekotthonokban élő gyermekek és nevelőik. Erről kötött együttműködési megállapodást a főváros és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A többi között az Örkény István Színház, a Trafó Kortárs Művészetek Háza, a Budapest Film ZRT és a Free SFE Egyesület kínál programokat a gyermekotthonok számára.
0: Közlekedés.
1: A Magyarország-Ukrajna labdarúgó mérkőzés miatt 23 óra 50 percig lezárták a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa-György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságában, valamint az István-Mezei utat. A mérkőzés befejezése után lezárják a Stefánia utat is, a Hungária körút és a Tököli út között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható a hétvégén. Éjszaka mindenütt csökken a felhőzet, hajnalban ködfoltok képződhetnek. Később sok napsütésre számíthatunk. A szél mérséklődik. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Let's go! szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 21 óra 51 perc, pontos idő a mikrofonnál, Jó András, és nem sokára folytatódik a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzés, ugye az első félidő végén kockáztak az ukránok, így 1-0-ra vezetnek egy félidőt követően. A 47. percbe jár az A-ligában az Olaszország-Belgium mérkőzés, 0-1 az állás, Törökország-Franciaország 0-0. A 46. percbe jár a Lengyelország-Bosznia-Hercegovina mérkőzés, egyelőre gól nélküli döntetlen. Svédország-Románia az 50. percben 2-1, ez a B divízió, illetve a C divízióban Montenegro-Ciprus 47. percben 0-0 az állás. Mi pedig kapcsolunk a Puskás Arénába a kommentátor Katona László, Tóth Béla, illetve a szakkommentátor Bene Ferenc.
2: Cserélnek a csapatok, mind a két oldalon van változtatás. Magyar részről bemutatkozik a válogatottban Tóth Milán, a vasas szélsője, aki nem mást, mint Vitális Milánt váltotta, úgyhogy Milán helyett Milán, és a támadó sorba érkezett Bárány Donát, méghozzá Lukács Dániel helyére, úgyhogy lesz egy középcsatára a magyar válogatottnak, és Bárány Donát, aki az Ádó Den Haagban a második tétmérkőzésén gólt szerzett, ami ráadásul pontot is ért, itt legalább egy fél időt játszik majd, ugye az Bárány is elmondta magáról, hogy ő még nem 90 perces játékos, legfeljebb egy fél időt, ha tud játszani. Elkezdődött a második félidő, a vendégcsapat indította útjára a labdát, ott pedig az a változtatás, hogy a sárga lapos középpályás Volodymyr Braško helyett Jehor Nazarina érkezett a csapatba, a Shakhtar 29 esztendős belső középpályása. Érthető változtatás, elvégre Braško sárga lapot kapott.
3: Magyar oldalon Schäfer pedig maradt a pályán, pedig neki is van sárga lapja, meg egy kisebb turbánya egy úszó sapkával, nem, az mintha most már lekerült volna, és hajkoronájával tudja valójában saját magát mutatni a Puskás Aréna teltházas közönségének. 60-65 ezer néző lehet jelen, most azért még a büfében maradtak ez a mellékhelységekben a szurkolók. Zabárnyi teszi tovább a labdát, még pedig a jobb oldalra, és aztán már Krupski passzolja fel éppen a támadó harmadba, de inkább a megtépázott Vanát hátrafelé teszi Krupskinak, majd aztán középre be, és onnan hátra a kapushoz, Riznikhez, ő pedig a bal oldalra fordítja Mikolenkónak. Egyelőre szépen passzolgatnak, könnyedén ráadásul az ukránok, és jönnek előre. Igaz, azért most Cigánkov a labdával táncolgatott, el is veszítette, majd aztán Szoboszlai teszi hátra, mégpedig Csingernek a bal oldalon Kerkeznél van. Keveset futott fel, inkább mint hogyha a jobb oldalt erőltette volna Szoboszlai Dominik Regicsel, de majd most előfordulhat, hogy Tóth Milánt is, hogyha úgy adódik, akkor a bal oldalt beveti, futtatja őt majd a Liverpool játékos. A Regics kapja most a jobb oldalt a labdát, befelé néz ő is, aztán Schäfer úgy veszi át a labdát, hogy valójában csak hátrafelé tudja tenni, Orbán pedig egy keresztpasszal a jobb oldalról bal oldalra teszi, Kerkez pedig hiába fejeli a csapattársának, nem csak válogatott béli csapattársának, Szoboszlainak a labdát, mert már kim volt az oldalvonalon kívül, bedobásra jöhetnek az ukránok.
2: Krupski kezében a labda, és egyelőre befelé tekintget a pályára, kit válasszon. Hosszan előre, méghozzá ott a gólszerző Szikán felé sikerül közben nyúlni egy magyar védőnek, de Ocserejko vissza tudja még passzolni ott a sűrűjébe Cihánkovnak pontosan, és most már megint csak Krupski a felező vonal közelében az ukránok, Zabárné már a saját tér felén veszi birtokba a labdát. Gyorsítani kellene mindenképpen a játékot, az egyelőre a labda megszerzésekkel törődni a magyar válogatott. Valóban az első fél idő utolsó 10 percében inkább fogalmazzunk úgy, hogy nem feltétlen a saját akaratát tudta érvényesíteni. Ott az ukránok játszottak fölényben a szünetet megelőző 10 percben, negyed órában. Megint a középpályán még a vendégcsapat, Nazarina tette tovább a balszérről egy beadás a védelem mögé, Tóth Balázs állva várta ezt a hosszú ívelést, pedig aztán Szikán loholt a labdáért, és kicsi múlott, hogy elérje. Hát hidegvérű kapus Tóth Balázs. És megint a magyar együttesnél a labda, de saját térfelünkön egyelőre a jobb oldalon. elkéri mélységben Bolla, vissza Orbánhoz, és megint csak a védelem tengelyében Csingernél, kevés ötlet egyelőre a házigazda játékában.
3: Kerkez, aztán Szoboszlai, majd visszakapja Kerkez, a baloldal pedig Tóth első pár labdaérintése, felvágják, biztos a szabadrúgás, és még a sárgalap is Krupszkijnak, aki első válogatott meccsén rögtön a mezéhez illő sárga kártyát is megkaphatja. Jöhet szabadrúgással majd a magyar válogatott baloldalról, Szoboszlai beívelheti, azért egy kicsit olyan éles a szög, hogy ezt kapura tudja lőni. Egy-két embert azért kér Riznyi kapus, hogy álljon oda, biztos, ami biztos. Biztos elemezték azért a Premier League egyik legjobb szabadrúgás lövőjének az összes próbálkozását, nem csak ebben a mostani idényben, hanem az előző bajnokságban is. 50. perc, Szoboszlai jöhet a szabadrúgással, kéttagú sorfal, Cigánkov, illetve Szudakov a vonalnál, de balról inkább közelebb a 16-os vonalához jöhet Szoboszlai a szabadrúgással. Középenben 6 magyar játékos is ott van a 16-oson belül. Most jön a szabadrúgás élesen, de ki tudják fejelni az ukránok egészen majdnem a felező vonalig. Bolla az utolsó emberünk ott hátul, és a mezőnyjátékosok közül ő az, aki mindig hátul marad, ha ilyen lehetőség adódik. 50. perc, ebből a szabadrúgásból nem lett helyzet, de az ukránok se tudtak kontrázni. 0-0 az állás.
2: Kerkez ível a bal szélen, Szoboszlai labda átvétele, hát pont annyira pattan el tőle a labda Szoboszlaitól, hogy azt ki tudja használni Krupszki, és szerel tisztázott szögletre. Úgyhogy jöhet a magyar válogatott harmadik sarokrúgása a mérkőzésen, a második félidő 6. percében a bal sarokból Szoboszlai Dominik ívelhet majd. Létszámban megvagyunk elől, 16-os környéki minden magyar mezőn játékos, és természetesen belül Orbán is várja a labdát. Hosszúra ível lövésre, Szoboszlai Bolla leveszi, lágyan Benyesi, egyfejes, viszont ez a kapu fölé hullik, illetve a hálónak a tetején köt ki. Bolla lágy nyesését követően talán Csongvai tette bele a fejét, és ő tudott végül is fejelő mozdulatot elvégezni, míg az, hogy kapu felé nem tudta terelni a labdát. Ez is magyar lehetőség, de nem az, amire igazán vágyunk. A FIFA világranglistán 6 helyjel előzi meg a magyar válogatottat az ukrán, 33. Ukrajna, a magyar válogatott pedig a 39. pozícióban. Ez a két válogatott egyértelműen kiemelkedik ebből a Nemzetek Ligája csoportból, de mint tudjuk, a korábbi mérkőzésen Észak-Írország Tbilisiben nyert 1-0-ra Georgia vendégeként, úgyhogy az észak-írek némi meglepetésre győzelemmel rajtoltak. Nem marad egy ukrán játékos a földön a magyar térfélen, Szudakov ütközött és találkozott Bollával. Bolla talán itt hátra kapott és eltalálta Szudakov fejét, de már az ukrán középpályás talpon, és a magyar csapat jön majd szabadrúgással.
3: Amit el is végezett már a magyar együttes, Bolla átadása, Schäfer találja meg, rossz az átvétel tőle, így jönnek az ukránok, ráadásul a szabálytalanság is volt közel a felezőhöz, de jönnek előre, ez a probléma, az indítás hosszú, jön aztán Tóth kapus, és felszedi a labdát, ő pedig már indítja Bollát ismét, de hát hárman vannak elől az ellenfél tér felén, jobb oldalt, középen és bal oldalt, de valójában a középpálya, mintha nem is lenne, Kerkez is csak így bandukolva viszi át az ellenfél tér felére, Tóttal egy gyors passz, de most már két Tóth is a pályán, Milán, illetve Balázs, és akkor még vannak elvileg, Rajmund is ott van a kispadon, szóval akkor sok-sok Tóth, nem csak itt
2: négyen
3: mellettem.
2: Négyen vannak a Tóthék.
3: És akkor még az ötödik, az te lehetsz, tehát eléggé hát családias ebből a szempontból a hangulat a magyar válogatott környékén, bár senki senkinek a rokona. Kerkez, ő egyedi, hátra Csingernek, jobbra íveli, szép keresztpassz Regics felé, de nem jó az átadás, ki tudja bólintani Mikolenko, és bedobással jöhetnek majd a magyar válogatott játékosai, egészen pontosan Bolla, előre nem, csak hátrafelé, Csongvainál van a labda, 54. perc, Magyarország-Ukrajna, 0-1.
2: Csongvai gurítja Csingerhez, a félpályán jár a magyar válogatott, a jobb oldalon elkéri Orbán, előtte terület nyílik, Bárány pörgeti a védelem mögé, pörgette volna tovább még Schäfernek, de ezt is olvasták az ukránok, ráadásul Bárány második labdája az már hosszú volt, Riznikhez, a kapushoz gurult egészen. Egyelőre kivár a Shakhtar kapusa, nem is játsza előre a labdát. Bárány figyel elől, valamint Tóth Milán zárja a passzsávokat, így aztán Riznik kénytelen előre nyújtani. Ott pedig Szikán egyelőre nem ér bele fejjel, kiemeli a másik 14-es bolla, felezővonal közelében Szoboszlaitól pattan Schäferhez. Schäfernek meg kellett harcolnia ezért a labdáért, Kerkez csele nem sikerül, aztán Jehar Nazarinával szemben a bedobás már elvégezte a Liverpool bal hátvédje, és jöhet a magyar válogatott ismételten mélységből. Átütő erő egyelőre nincsen a magyar csapat játékában. A jobb oldalon Regic kapja, ballábas játékos, azonnal Mikolenkóval találja szemben magát, bollával kicsiben az összjáték, kénytelenek bevonni most már Orbánt is, aki csatlakozott ehhez az akcióhoz. Schäfer lágyan be a védelem mögé, Lukács tovább fejelte Tóthnak a labdát, és aztán végül is abból lesz a helyzet, hogy Tóth Milán tudott lőni. Volt egy fejes mélységben, természetesen nem a lecserélt Lukács volt ott, hanem Regic tudott valahogy bólintani, és végül is Tóth Milán lövése egy pattanás követően nem találta el a célpontot, vagyis a hálót, de a magyar válogatott talán ezzel jelzi, hogy a második félidő első 10 percének végén mindenképpen szeretne helyzetet kialakítani.
3: 55. perc, vezetnek továbbra is az ukránok 1-0-ra a magyar válogatott ellen a Nemzetek Ligája B divíziójában, a kettes csoportban. Nagyon nem mindegy, hogy az első mérkőzés után milyen eredménnyel utazik Belfastba majd a magyar válogatott, természetesen azt a mérkőzést is, meg minden egyes Nemzetek Ligája találkozót a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítünk. A középpálya közepén Szudakov az, akit rángat egyelőre Szoboszlai. Hát menne tovább a Benfica játékosa, de lefújja most az angol játékvezető, szabadrugással jöhetnek majd a vendégek. Eltelik több mint 10 perc az első félidőből. A két cseréről, Bene Ferenc, Tóth Milán és Bárány Donát, mi a helyzet velük, mennyire vették fel a ritmust?
4: Hát a cserékkel kapcsolatban logikus döntést hozott Marco Rossi, ugye a kulcskérdés az Bárány beállítása Vitális helyett, ezáltal Szoboszlai vissza tudott húzódni a középpályára, tudja játszani a klasszikus 16-ostól 16-osig való szabad középpályás építőjátékát, és klasszikus három csatár fenn van a pályán, tehát egy középpályás helyett egy támadó jött be, a szélére Lukács helyett Tóth Milán beállítása az talán a sebességének szólt és a formájának Tóth Milán részéről, tehát igazából támadó szelleművé kalibrálta a csapatát Marco Rossi. A nagyobb probléma az az, hogy ez egyelőre nem nyilván meg a pályán, hiszen az 57. percben járunk, és nagyon-nagyon kevés a mélységi passz a csapatjátékunkban. Többnyire oldal- és visszapasszokat látni, nem tudjuk megtalálni a sorok közötti játékosokat, nem tudjuk egyelőre bontani az ukrán válogatottat, és ami még nagyobb probléma számomra, hogy az ukrán labdabirtoklásnál továbbra sem helyezünk a labdás játékosra nyomást, és egy önbizalomtól duzzadó, stabil labdabirtoklással futballozó ukrán válogatottat tudtunk hát így átvéve, egy kicsit közvetve kialakítani, tehát ez nem lesz ebből a szempontból jó. Az első félidőben volt egy alkalommal, amikor egy ukrán labdavesztés után tudtunk kontrát indítani, az lehet a minta, meg a forgatások, amiből az első félidőben volt helyzetünk.
2: Kerkez a bal szélen a 16-ossal egy magasságban, Schäfernek visszagurít, Schäfer távolról lenyeli a kapus Riznik. Kaput eltalált próbálkozás, de távolságból picit balról próbálta meg Schäfer, ugye a kazakok ellenő júniusban Debrecenben elképesztően nagy gólt lőtt távolról. Itt most azért nem ekkora volt a helyzet, meg a lövő mozdulat sem, de erővel suhintott a kapura, Riznik pont ott állt és hárított. Matvienko a labdával, a védelem passzolgat most az ukránoknál, és Bárány vezeti a magyar letámadást, sőt annyira, hogy feldönti Mikolenkót, szabadrugása következik majd a baloldalról a vendég együttes. Bárány Donát 2,5 millió euróért távozott Debrecenből az Ádó Den Haag együtteséhez, a holland élvonalban szerepel feljutóként a hágai alakulat, és kettős ukrán csere következik. Andrea Maldira osztja még azért a tanácsokat a játékosoknak. Jön majd Nazarenko is többi között, valamint négyessel Valeri Bondár. És mivel játék megszakítás van, jöhet is ez a kettős változtatás ukrán részről. Egyelőre még én nem láttam emelkedni a táblát a negyedik játékvezetőtől. Laci, te nem tudom, hogy láttad-e?
3: Semmi ilyesmit. Ellenben egy magyar játékos, Schäfer az, aki ismét a fejét kell, hogy egy kicsit bekössék, vagy valamilyen módon, de kapjon egy kisebb kezelést. Elhagyja a pályát kettessel a sárgalapos Krupski, amikor a helyére érkezhet Bondár, ha minden igaz. Itt a Harkiv játékos helyett érkezik a Shakhtar Donetsk átvédje, úgyhogy még az is előfordult, hogy Zabárnyi kimegy a jobb oldalra, ha Bondárnak nem tetszik éppen a jobb hátvéd posztja, és elhagyja a pályát. A másik mégpedig Vanat, tehát itt egy támadó az, aki lejön valójában, és érkezik Nazarenko, a Zsitomír játékosa. Hát az más kérdés, hogy itt majd ebből mi sül ki. Na meg az is, hogy Schäfer egyáltalán hogy folytatja majd a mérkőzés, mert valószínűleg felszakadt a fejbőre, és aztán az első fél időben ráadott úszósapkát már levették, meg a kötést is, de valószínűleg ez egy kicsit a keleténél korábban volt így megoldva, hogy leszedik, tehát kellett volna valamilyen módon azt a sebet akár megvarni, vagy levarni a fél időben. Hát most Bolla a földön, a felezővonalnál, egy órányi játék után vezetnek az ukránok, Schäfer már visszajönne, vezetnek 1-0-ra az ukrán válogatott játékosai Szikán góljával.
2: Itt most a játékvezető a legújabb szabályt alkalmazza, hogy az ápolásban részesített játékos egy percen át nem térhet vissza a gyepre, hiába fejeződött már be az ápolás, ugye végül is nem szabálytalanság vagy sárga lapot érő falt miatt kénytelen volt kénytelen lemenni a pályáról Schäfer András. Időközben viszont kiegészülünk, Schäfert visszaengedték, és Kerkez csinálna meg egy cselt a frissen beszállt Alexander Nazarenkóval szemben, miközben nyúlt az ukrán játékos, a bedobás követően pedig már Csinger gurítja oda Vili Orbánhoz, Orbán átemeli a jobb oldalra, Redzsics gyorsíthat, befelé vezeti a labdát Redzsics, átnyesi ballal a bal oldalra, pontos labda Kerkeznek. Kerkez már a 16-os környékén visszagurítja Szoboszlaihoz, Szoboszlai befelé néz, lesz-e vajon társa, akit benn középen megtalálhat, Szoboszlai ballal nyúl alá, felperdül egy védőn, aztán egy másik védő fejéről pattan kifelé, ott nem más, mint Bondár tudott tisztázni. Visszaszorulunk megint a felezővonal közelébe, Csinger bele az emberbe, újabb magyar bedobás következik majd, ebbe Cihánkov lépett bele, és jön egy újabb magyar csere, méghozzá Jurek Gábor érkezik, úgyhogy újabb játékos debütál a magyar válogatottban. Jurek Gábor, aki egészen ragyogó formában kezdte meg az idényt az MTK Budapest felszerelésében, bemutatkozik a magyar válogatottban Redzsics Damir helyén. Úgyhogy ez egy egészen különleges pillanat Jurek Gábor számára. Kap ezen a mérkőzésen mindennel együtt bőfél órát.
3: Az MTK játékos a 7 góllal vezeti az NB1 góllövő listáját. 8 mérkőzésen kifejezetten jó arány ez. Megvan az első pár labda érintése pontos passzformájában, hiszen Csingerhez hátra tette, majd aztán már a Groningen hátvédje jön is. A felező vonalon túl Szoboszlainak teszi a labdát Csinger, megint Szoboszlai. Hát az erős túlzás, hogy beszorulnak az ukránok, de most Szoboszlai lendületet vesz. Egy-két csellel átmegy az ukrán játékosokon, de a szalomozását nem honorálja a játékvezető szabadrúgással, mert elzúgott, elesett Szoboszlai, de úgy látszik, hogy nem értek hozzá. Aztán Tóth előre ívelését már az ukránok megszerzik, olyannyira, hogy hátra kerül Matvienko hozza a labda, majd Mikolenko a bal oldalt, 63. perc középre be, mégpedig Szudakovnak. Egyelőre előrébb nem nagyon tudnak jutni a vendégek, csak hátra. Jurek Gábor a felszínen, mármint a pályán, mit szól mindehez Bene Ferenc?
4: Jurek Gábor becserélése egyértelmű a fáradó Redzsics helyett, tehát a széleken is próbálja frissíteni a csapatát Marco Rossi, de a nagyobb továbbra is az ukránok kontráznak.
2: Egy indítás, Nazarenko visszafelé gurít, érzésem szerint lensről indul, de nem emelte a zászlaját a partjelző, aztán most már tisztázzunk a 16-osunk környékéről, Bárány tudja még oldalra fejelni, és akkor megnyugszanak a kedélyek, megint az ukránoknál a labda egészen hátul, úgyhogy Feri, fejezd be a gondolatod.
4: Igen, tehát összességében logikusak Marco Rossi cseréi, a problémám nekem a felfogásban van, tehát most is gyakorlatilag az ukránok szinte álló helyzetben járatják a labdát, nincs nyomás a labdát birtokló ukrán játékoson, meggyőződésem, hogy lehetne labdát szerezni az ukránoktól, és amennyiben ez egy nyitott ukrán csapatnál történik, lehet ellentámadásokkal akár létszámelőnyös szituációkat kialakítani, de azzal, hogy nem támadjuk őket, egész könnyedén szövegetik az akcióikat.
2: Megint a bal oldalon Cihánkov Szikánnak, Szikán beadása magas a középen érkező társnak, a nemrég becserélt Nazarinának. Andrea Maldera, a vendégek szövetségi kapitánya így is bosszankodik a kispad előterében. Érzése szerint ebből többet ki lehetett volna hozni. Cserejátékosok mind a két oldalon melegítenek még nagy intenzitással. A labda pedig a magyar 16-oson belül. Tóth hosszan nyújtja erőre Bárány felé. Egyértelmű most a célpont, hogy ilyen hosszú átadásoknál Bárány az állandó megjátszható társ. Most nem tudott a labdához férni a korábbi debreceni csatár. Kicsiben hoznák ki a labdát az ukránok, hát valahogy Szurakov megőrizte egyensúlyát, és tovább tudta adni pontosan, de a labda most már a miénk, Tóth Milán hova kanalazza ellenfélhez. Szurakov veszi le a levegőből, és most már a talajon játsza meg Mikolenkót. Az ukrán együttes most a saját tér felén, de labdabiztos átadásokkal. Szurakov megint mélységből kap egy labdát, aztán Ocserecskó mozog kifelé a jobb oldal irányába, ahol aztán lehet indítani Bondárnak. Mélységből érkezik egy ukrán csatár, Tóth Balázs a kapujából messze kilépve tudott tisztázni, és végül is lesen volt már Szikán, úgyhogy jöhet majd a magyar szabadrúgás, meg megint egy magyar csere, illetve egy magyar és egy ukrán csere.
3: Ami azt jelenti, hogy a Tóth család tovább bővül, Csongvai elhagyja a pályát, Tóth Rajmund érkezik, ugye Alexis lehetne akár a középpálya közepén, a Konyaspor játékosa például a Trabzonspor ellen eldöntötte a mérkőzés, a Szalával felálló Trabzonspor ellen, és a gólszerző Szikán is elhagyja a pályát, a helyére pedig érkezik Krasznopír, a Zsitomír játékosa, úgyhogy az ukránok is cseréltek egyet, illetve a magyar válogatott is most már jelen állás szerint 4-4 változtatásnál jár a két olasz szövetségi kapitány, de egyelőre Maldera örülhet, hiszen az ukrán válogatott a 66. percben járva 1-0-ra vezet Magyarország ellen Nemzetek Ligája mérkőzésen. Kerkez kapja a bal oldalt a labdát, aztán előtte ott van Szoboszlai, de fogják, annyira, hogy Bondár ráállt most úgy látszik a magyar csapatkapitányra, közel helyezkedik hozzá. Orbán figyeli a jobb oldalt, ami azt jelenti, hogy éppen most Bollán áll a labda. A sávokat tényleg lezárják az ukránok, nagyon fegyelmezetten játszanak, olyan igazi olaszos most ez a ukrán válogatott, de szép passzokkal lehet előrébb jutni, akár még lőni is, de Bárányhoz nem jut el a labda, majd aztán sikerül végül Jurekhez tenni, a bal oldalra kiemeli, mégpedig Szoboszlai felé a 16-os vonalánál, Bárány nem tudja ellőni, felszedik lehet az ütőjét, de a labdát rúgták el valójában az ukránok, Mikolenko eléri még az oldalvonal mentén, aztán előre tudja rúgni az ukrán válogatott egészen a félpályáig, 67. perc, vezetnek továbbra is a vendégek 1-0-ra.
2: Párharcot követően Csinger vitte földre azt a Krasznopírt, aki alig, hogy beállt, de a játékvezető nem fújt a sípjába, és most már a felező vonal közelében jó lenne, hogyha megkaparintanánk a labdát, ez Schäfernek szó szerint sikerül, valahogy még azért meg tudta őt ölelni Nazarina, és visszafelé rántotta a magyar középpályást. Jöhetek szabadrúgással, így aztán a félpályáról a magyar csapat. Szoboszlai Dominik, ahogyan az rendre megtörténik, megint csak ott marad a letett labda mögött, és mindenkit előre küld. Egyedül Kerkez marad hátrébb. Szoboszlai lágyan a 16-os környékére, jön a kapujából Riznik és lehúzza, majd aztán ráfekszik. 68. perc. Nem nyújt most a magyar válogatott a második félidőben olyan teljesítményt sem, mint az elsőben, amikor legalább a helyzeteink megvoltak, emlékezhetünk Lukács kapufájára, vagy éppen arra a bődületes bollazicerre. Azóta, hogy az ukránok átvették a vezetést, illetve megszerezték a vezetést, azóta nagyjából mintha a vendégcsapatnak az akarata érvényesülne. És a magyar csapatból hiányzik a kellő átütő erő. Most megint a félpályán Szoboszlai küldené feljebb, ott a jobb oldalon Bollát, végül is szófogadó Bolla Bendegúz, ő lép néhány sorral feljebb, mellette mutatja magát Schäfer, kicsiben az összjáték, tartogatja magánál a labdát Bolla, aztán gurítják ki a jobb oldalra Tóth Rajmundhoz, aki egy megfordulást követően vissza a védelembe. Megint Bolla mélységből, most van egy induló ember, sikerül aztán egy beadást kieszközölni Jureknek, igen, jobbal középre, de a középső védő kifejeli Matvienko, miközben a 16-oson belül egy magyar a földre kerül, Szoboszlai befelé vezeti, Szoboszlai nem talál lövő helyzetet, visszagurítja a védelembe Orbánnak, mindenki most elől, Csinger Benyesi a 16-oson belülre, Barány mellől sikerül valahogy Matvienkónak tisztázni, de egy gyertyát követően még mindig ott vagyunk az ukrán 16-os környékén, köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit, 70. perc a mérkőzésen vezetnek az ukránok, egy Nurra szikángoljával, amit az első félidő végén szerzett az ukrán csatár, de támadásban a magyar együttes és Kerkez beadása a Riznikhez pattan. Hát most az elmúlt percek eklektikája, a helyére kerül a labda az ukrán kapus kezében.
3: Az első félidőben volt Lukácsnak egy kapufája, de valójában ott az első játékrész legvégén, a 42. percben Szudákov baloldali beadása után Szikán 5 méterről fejelhetett teljesen üresen a kapu közepébe. Az Anderlecht támadója a második gólját lőtte 8. válogatott mérkőzésén az ukrán csapat mezében, és ezzel a góllal vezetnek egyelőre a vendégek. Ráadásul most jelenállás szerint csak úgy tartogatják a labdát, Zabárnyi magára húzza éppen Szoboszlait. Hát pozitívum talán a magyar válogatott szemszögéből, hogy újoncokat avatott Marco Rossi, de erről egy kicsit később, mert egy indítás a 16-oson belül az ukrán támadó, nincs azonban úgy látszik ebből lövés, meg helyzet sem valójában, Krasznopir már le sem volt, úgyhogy továbbot int a játékvezető. Szóval Tóth Milán, a Vasas játékosa, Üreg Gábor az MTK támadója első alkalommal a pályán. Tóth Milán egy fél időt kap, míg Üreg Gábor egy fél órát körülbelül, már igazából a mérkőzésből még 20 perc van hátra, és vezetnek az ukránok. Kerkez esik el, és sárgalapos figyelmeztetés, amelynek következtében jöhet majd szabadrúgással a magyar válogatott. Nazarenkót figyelmezteti az angol játékvezető Gillett, aki azért engedi a kemény játékot. Hát jelen állás szerint például Schäfernek kötözni kellett a fejét még az első félidőben, de már ő is jól van, de nagyon harcos ez az ukrán válogatott. 1-0-ra vezetnek is a 72. percben.
2: De most a magyar szabadrúgás következik, de nagyjából a fél pályáról. Szoboszlai Dominik pedig azt pásztázza ott a gyepen, hogy mondjuk a 16-os környékén a nagy tömörülésből kinek a fejét kereshetné, de inkább legurítja Schäfernek. Schäfer a bal szélre továbbít, aztán Kerkezhez, Kerkez befelé vezetni. Kerkez a labdával jön a beadását a hosszúra, lefejeljük a labdát, viszont ott nincsen érkező, Nazarenko tudta kiemelni hosszan a félpályára, Bolla vissza. A jobb oldalomos Jurek megtartja, Tóth Rajmunddal egy összjáték, Schäfer vissza Jurekhez, Jurek a 16-os csücskénél, ballábán a labda, visszafelé gurít Bollának, Schäfer kicsiben az összjáték, Jurek futtatná, szöktetni Bollát, de túl hosszan, időközben elfogy a pálya, jöhet majd egy kirúgással Rizni, akinek a második félidőben egy ízben kellett a kapujára tartó labdát hárítania Schäfer távoli lövésénél. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a hátrányban játszó magyar válogatott ténylegesen beszorítaná az ukránt a saját kapuja elé, és rendre lövésekkel tornáztatná meg Rizniket. Kiegyenlített a játék a második félidőben, és ez inkább az ukránoknak kedvez természetesen.
3: A középpálya közepén még meg is szerzik a labdát a kirúgást követően, aztán hátul Mikolenko a bal oldalt kapja meg. Hát egyelőre nagyon nehéz helyzetben a magyar csapat, bár nem reménytelen a szituáció. Középen Szudákov, majd aztán oldalra teszi a labdát, de Zabárnyi a PSG játékosa inkább hátrafelé, mégpedig a kapusnak Rizniknek. Rossz azonban a középső középpályásuk fordítása, de Szoboszlai nem tud. Hát nem, hogy lefordulni, vagy előre menni, aztán sikerül egy labdát szerezni a Schäfernek, Szoboszlai a labdával 30 méterre a kaputól, Jureknél van, Szoboszlai még mindig 30 méterre, jobbra forgat, Bollánál van, 16-os sarkánál jön a beadás, van-e fejes, van Báránytól mellé, próbálkozott azért emelkedni az Adó Den Haag csatára, kicsit, mintha támasztották volna, de ilyenért 11-es nem fognak ítélni, de legalább már helyzetbe tudott kerülni. Az első játék részben Lukásnak volt egy keresztléce, de egyelőre az egy csatárgondban van a magyar válogatott, pedig a kispadon, ha úgy adódik, akkor lehetett volna még bevetni egy-két játékos, csak hát például Szalai Józsefet nem is nevezték erre az összecsapásra, így aztán nehéz, de nincs Varga Barnabás vagy Sallai Roland, úgyhogy nem egyszerű a helyzet. Tényleg ki fog gólt lőni ebben a válogatottban? Ez az egyik fő kérdés. Most éppen a jobb oldalt Bolla, hát ő nem, pedig neki is volt helyzete az első játék részben. Orbán, majd aztán Csinger kap

0: forgatások, jöjjenek a beadások, legyenek pontrugások, talán az segít.
1: Érkez a balról, aztán egy lövés kapásból jócskán elzúg a kapu fölött a lelátóra. Ez a kísérlet. Orbán próbálkozott távolról. A bal oldalon el tudott futni Kerkez, az ő beadását még kicsúsztatták az ukrán védők, és azt követően tudott rádölni a labdára Orbán. Akkor, amikor a magyar csapat viszonylag lassan építgeti a saját támadását, akkor egy 5-3-2-es védelmi láncot húznak meg az ukránok. Ezt kellene valahogy áttörni. Labdával most éppen a saját tér felén a magyar válogatott. Újabb szabadrúgás következik, és beléptünk a találkozó utolsó negyed órájába. Csere lehetősége még van mind a két együttesnek, egy-egy Csinger Szoboszlaihoz. Aztán Orbán eladja. Ezt most megszerzi az ukrán válogatott Szudakov részén, és megpróbálna valahogy Krasznopir üres területre mozogni. A labda most a miénk, nem történt szabálytalanság, hiába volt ott egy ütközés. Jurek további Tóth Rajmundhoz, Csinger csatlakozik az akcióhoz, minden mezőnyjátékos most az ukránok térfelén, de a labda a felezővonal közelében. Tóth Rajmund, Csinger, a bal szélen most a magyar csapat, Szoboszlai teljesen mélyen hátul, nincs elől megjátszható társ, úgyhogy vissza Csingerhez, a bal oldalra Kerkez. Tényleg ötlettelennek tűnik, ötlettelennek hat a magyar csapat játéka. Tóth Rajmund most saját magát szökteti, egy jó váltás. Sarokkal próbálta tovább tenni a labdát Jurek, és most 3-3 ellen indulhatnak az ukránok. A bal szélen elkéri Krasznopir, oda zárunk hárman köré, és így észlelve mindezt Krasznopir visszagurít a felezővonal közelébe. 77. perc Magyarország-Ukrajna a Nemzetek Ligájában 0-1.
2: És mivel az északírek nyertek Georgia ellen, Charles a 99. percben lőtt gólt, jelen állás szerint meg az ukránok vezetnek. A legrosszabb forgatókönyv van. Ráadásul úgy, hogy megy előre, az egyik ukrán elviszi Tóth mellett, a kapus mellett, de sikerül visszaérni. Nem volt les, úgy látszik, hogy Tóth-tól kellett a nagy bravúr, és bizony Krasznopir az, aki a les vonalon kívül, belül, nem volt les, az a lényeg, de eldönthette volna a mérkőzést. A tűzzel játszik a magyar válogatott, szöglet jön majd a találkozó 78. percben lépve egy gólos ukrán vezetésnél. Oldalt éppen helyezgeti a labdát majd a középre berúgó játékosa a vendégeknek. Csak hát a kérdés, hogy Cigánkov hova fogja majd? Olyan sokan nincsenek bent a 16-oson belül, jön az 5-ös vonala környékére, Szoboszlai megint kifejeli a labdát. Hátra rúgják aztán végül a vendégek, olyannyira, hogy Mikolenko vissza valójában a 16-os környékére. Megint ki tudja fejelni az egyik magyar hátvéd, de rá tekeredik ott a bal oldalt az egyik ukrán, és szabadrúgást tud kiharcolni. Kár érte, Schäfer volt a szabálytalan, egy kicsit, mintha lökte volna az ellenfelét, és Maldera, szövetségi kapitány az ukránoknál, a keletén egy kicsit azért hevesebb, de azért Marco Rossi se bújhat el mellette, hiszen ott van a technikai zónáján kívül, ha úgy adódik, akkor ő is megemeli a hangját. 79. perc, szabadrúgással jöhetnek az ukránok, akkor, amikor hát úgy néz ki, hogy kéttagú sorfallal próbálja meg, nem egytagú lesz a sorfal, amit Tóth Balázs odaállít.
1: Cihánkov vagy Szudakov ível majd ballal vagy jobbal érkezik az átadás a 16-oson belőlre. A jobb karja magasban Cihánkovnak, ő adja be rövidre, eglövés és oldalháló szerencsére, bár az ukrán szektor, az ukrán szurkolótábor elég szép számban vannak itt, több mint ezren, az emelte a hangját, ők gólt láttak. Matvienko próbálkozott egyébként a rövidnél, ballal pörgette kapu felé, de hát elkerülte Tóth Balázsnak a kapuját, úgyhogy ezt is megúszta a magyar válogatott, és hát sajnálattal kell ezt leszögezni, de közelebb állnak a vendégek a második gól megszerzéséhez, mint a magyar csapat az egyenlítéshez. A jobb oldalon Bolla most Schäfert próbálja szöktetni, de ott megvannak megint csak létszámban a sárga mezesek, ráadásul a kapus bevonva, Matvienko már azt kémlelheti, hogy kit indítson elől, sikerül Krasznopirt megtalálni, sikerül, de egy lökés miatt Csinger volt az, aki eltaszajtotta ellenfelét, jöhet majd szabadrúgás a Ukrajna, és az elmúlt percekben megint úgy alakul a mérkőzés folyama, ami a vendég és előny, a vendég csapat számára, amely ráadásul előnyben van, kedvező.
2: Szabadrúgás jöhet majd, lassan bandukolnak fel az ukrán játékosok, oda, hát a

0: 16-os vonaláig nem kell menniük, mert azért egy 25, mondjam 30 méterre meghúzza a védelmi vonalat a magyar válogatott. Elvégzik a szabadrúgást, már bent a 16-oson belül Zabárnyi felé megy a labda, illetve a csapatkapitány Matvienko az, aki hát ott táncoltatja az alapvonalnál, de már mutatja a partjelző, hogy majd bedobással jöhetnek a magyar játékosok. Csinger ott hagyja Kerkeznek. Hát először is nem rúgni kell, hanem dobni, ezt Kerkeznek el kell magyarázni. De hát hozzáteszem, hogy amit a ukránok szereztek egyetlen gólt, az egy kicsit Kerkez lelkén szárad, de hát nem akarom őt most rossz színben feltüntetni, csak tényszerűen azt is elmondani, hogy oldalra kivágta a labdát.
1: Megtette az Bene Ferenc az első fél időben.
0: Marad az 1-0, olyan nagy változás, mintha nem lenne eddig a játékban. Most Bondára jobb oldalról, ráadásul a magyar térfél közepéről végezhet el bedobást. Hát nem arról van szó, hogy most épp magyar lábakon vándorolna a labda, de most Tóth megszerzi, majd aztán Szoboszlai nem tudja továbbítani. Kerkez csímben, aztán még bele is rúgják a labdát. Kapta lehet, hogy a gyomrába is, meg a fejére is a labdát, de elpattan tőle. Riznik kapus oldalra teszi, mégpedig oda Kerkez felé, úgyhogy egy kicsit lehet aggódni, hogy nehogy őt támadják. Megint a védelem mögé egy passz, de fent a partjelző zászlaja, hiába Krasznopír kiugrása megint, szabadrugással jöhet majd a magyar válogatott.
1: És megint Bene Ferenchez fordulok, hogy hát a tűzzel játszunk, mert a mélységből induló ukránok hát nagyjából 50-50%-ban vagy lesörőn indulnak, vagy a magyar védelem vonalából.
2: Igen, de nem ezzel van a probléma, hanem hogy középpályán folyamatosan az ukránok továbbra is nyomás nélkül tudják bepasszolgatni ezeket a labdák. Az, hogy magasan van a védekezésünk, az most már egy állapot, tehát ez egy reagálás a 0-1-es állásra. Igenis, föl kell tolni a védekezés, de középen sokkal agresszívabban és labdacentrikusabban kell letámadni az ellenfelet. Van még ebben a mérkőzésben, csak kell egy bravúr, vagy egy pontrugásból gólt kell szerezni, de mindenféleképpen azonnali visszatámadások, testkontaktok kellenek, és sokkal agresszívabb védekezés, ami nem szabálytalanságokba kell, hogy megnyilvánuljon, hanem nyomást kell helyezni a labdás játékosra. Túlságosan könnyedén szövögetik a támadásaikat az ukránok. Amikor nálunk van a labda, akkor véleményem szerint a mélységi passzok hiányoznak a csapatból. Egy picit túlságosan biztonságra törekednek még mindig a játékosok, túl sok az oldalpassz, túl sok a visszapassz, és mindez lassan. Tehát a labda lassan pörög, nincs labdasebesség, akkor lehetne ezt a szervezett ukrán csapatot átjátszani, hogyha vagy lenne egy egyéni villanás, esetleg egy létszámfölény kialakítása csellel, vagy gyorsabb forgatásokkal, gyorsabb kombinációkkal, esetleg ellenfél térfelén való labdaszerzésből.
1: Márány hátulról érkezve elsodorta Cserecskót, ezért kapott egy sárgalapot a magyar csatár. Az ukránok pedig kapnak egy újabb szabadrúgást. Most Orbán nem hagyja mindezt szó nélkül. A bal oldalról következik majd az ukrán válogatott szabadrúgással. Majdnem a 16-ossal egy magasságban odafújja le Csiret játékvezető a habot, és pontrúgással következik ismételten a vendég együttes, és hát amellett, hogy készítgeti le a labdát Cudakov, Cihánkov mellett, Tóth Balázs pedig állítgatja az egytagú sorfalat, amellett már ott tartunk, ha 84. perc, Magyarország-Ukrajna 0-1.
0: Na de kivégzi el a szabadrúgást. Cudakovnak van egy gólpassza már, de előfordulhat, hogy nem ő lesz az, aki beíveli középre, de Cudakov jön a labda be, ki tudja fejelni azonban, ezúttal Kerkez, Szoboszlai szedi össze, 25 méterre balra a kaputól, aztán őt megrángatják. Hát egy kicsit most hevesebb vérmérsékletről tett adóbizonyságot Szoboszlai, ami azt jelenti, hogy szavakkal illette Bondárt, aki felvette őt olyannyira, hogy egy kicsit megrángatta, meg lehet, hogy adott egy taslit is neki. Újabb csere, ami azt jelenti, hogy lejön a pályáról Csinger, és a helyére pedig 7-es számmal érkezik Szűcs Tamás. Így aztán a Famalicão játékos, aki például most már az elmúlt két bajnoki mérkőzésén a portugál élvonalban játszott is, végig ráadásul meccsben van, a középpálya közepén kap helyet, és akkor így olyan, minthogyha egy ilyen háromvédős rendszerre állna át a magyar válogatott, de ezt nem nekem kell elmondani, hanem talán Bene Ferenc jobban látja.
2: Hát ezt majd meglátjuk, mert azért ebben az esetben Bollának kellene visszahúzódni a belső védőbe, vagy marad a négyvédős és Schäfer kerül vissza. tehát azért ez nem mennyire egyszerű, de az kétségtelen, hogy védőhelyet középen sőt be, és Szűcs Tamásnak talán a rágyorsításai, talán az átlövései, és talán a forgatásai tudnak egy kicsi szint hozni a magyarok támadó játékába, hiszen továbbra is egyelőre egy picit sablonos, egy picit lassú, ezért kevés a gólhelyzet a második fél időben.
1: Bal szélen Schäfer a labdával, Kerkez vissza Schäferhez, majd Tóth Rajmund. Hát elől most már azért néhány védő is. Előrébb kell lépni, feljebb kell lépni az ukrán csapatnak a tér felén. Szoboszlai a földön, játékvezető nem látott szabálytalanságot, ezért hördül fel a közönség. Kerkez volt az egyébként, aki tört befelé, és őt vitték a talajra a vendégek. Szűcs továbbít Orbánhoz. Orbán már az ukrán térfélen, Jurek visszagurítja, aztán Szűcshöz. Megint nem igazán tudunk közelebb kerülni az ukrán kapuhoz. A bal szélen Kerkez, most egy beadás át a hosszúra. Sikerül tovább fejelni, ott a levet labda, jó a csel, és aztán a lövés Jurektől, Riznik tolja fölé. A léc alá ez befért volna bizony, Jurek 13-14 méterről lőhetett, végülis jobbal, a gyengébbik lábával volt kénytelen elvállalni ezt a kísérletet, és Riznik a lecsorgó labdát, mert hogy felpattant egy védőn, kitolt a léc alól, úgyhogy szöglet a jobb oldalról.
0: Ezt a szögletet pedig Szoboszlai végezheti el. 87. perc, vezetnek az ukránok 1-0-ra a magyar válogatott ellen, jön be az ötös környékére, van fejes, Kerkez! Leszedi azonban Riznik. Kicsit a földre is, de nem olyan magasan, hogy aztán behújjon valójában a bal sarokba. Sőnnek volt valami hasonló lövése, még az év elején, ha minden igaz. Hát ebből most nincs gól, de nagyon kellene az egyenlítés, legalább az egy pontot megszerezni. Szűcs teszi oldalra a labdát, aztán most előre emeli valójában Bolla Bárány felé. Le tud fordulni a védőjéről egy pillanatra valójában, aztán ő szabálytalankodik, van már sárga lapja. Nem fog, úgy látszik, az angol játékvezető még egyszer neki felmutatni sárga lapot, pedig tényleg elkésett egy ütemmel, de hát talán ebből most már így nem lesz semmi, mert első szándékból nem rohant oda a magyar válogatott támadója felé, úgyhogy Bárány nem fogja kiállítani a játékvezető. 88. perc, 1-0-ra vezetnek az ukránok, nekik még van egy lehetőségük a változtatásra, például mondjuk Zubkov, aki a Fradiban pár évet lehúzott, az is lehetne, hogy ő is beálljon. Hát, hogy mondjuk gyors, erőteljes labdarúgó, kontrákra tökéletes lenne, ha egyáltalán akarnak még előre menni a vendégek.
2: Viszont gyorsan hadd használjam ki az alkalmat, Tóth Rajmund húzódott vissza belső védő pozícióba, ezzel talán az lehet a kapitánynak a szándéka, hogy még jobb minőségi passzok jöjjenek fel a középpályára.
1: Riznik ível előre a szabad rúgásból, Szűcs luftot rúg egy picit, és ott marad Krasznopir előtt. Krasznopir két magyarral a háta mögött csak tovább tudja adni csapattárshoz pontosan. Matvienko már a saját tér felén Zabárnét választja. 2 perc maradt a rendes játékidőből. Egy hosszú keresztlabda a jobb oldalra, Nazarenkót tette be egyébként a magyar védelembe. Onnan sikerült tisztázni, de rövid úton ráadásul Nazarenkót sikerült kiugratni, jól csel Orbánnal szemben. Nazarenko helyzetben, Orbán javít és végül is szerel. Ezt most megoldotta a rutinos belső védő, pedig elsőre Nazarenko egy gyönyörű csellel átverte őt. Tényleg a tűzzel játszunk, de ilyenkor azért az ukránok némiképp fellazulnak hátul. Ezt lehetne kihasználni Szoboszlaitől a 16-oson belőre. Bondár, ez sem volt szabálytalan? Úgy tűnik, hogy nem. Bondár állt a útját a magyar válogatott a csapatkapitányának, és hiába történt itt, hát mindenki, legalább 60 ezer néző vélelmezi a szabálytalanságot, a játékvezető nem fújt a sípjába. Tóth Milán a labdával, mert hogy maradunk támadásban, Tóthot viszont sikerül szerelni, és emiatt jöhet majd bedobással a magyar válogatott az alapvonaltól 10 méterre.
0: A rendes játékidő utolsó perce, Kerkez megpróbálna a 16-oson belülre menni, de elválasztják a labdát, ráadásul Schäferre rárúgja Bondár, és így kirúgással jöhetnek majd az ukránok. Hát Riznyi kapusnak szól eme, hangos szó, no meg egy ukrán lemarad, mert lehet megsérült, talán Mikolenko, ugye majd ha jön az orvosi stáb, akkor egy percig neki lent kell lenni oldalt. de hát még egyelőre nem is jön be az orvosi stáb. De lehet, hogy cserélni is fognak az ukránok, biztos, ami biztos alapon, úgyhogy a rendes játékidőben futballt már biztosan nem fogunk látni. Ellenben cserét majd igen. Bene Ferenc, hát mi lehet az egyenlítés kulcsa, ha mondjuk 90 percig nem sikerült abban a maradék 2-3-5 percben?
2: Nyilván ilyenkor még fokozottabb jelentősége van a hosszú indításoknak, a lepattanó labdák megszerzésének. Gyanítom, hogy az ukránok most már nem fognak olyan esélyt adni, hogy rövid passzokkal próbálják kihozni a labdát, de ha mégis, akkor meg kell őket támadni, meg kell próbálni labdát szerezni a 16-os környékén. Nem igazából, itt már a nagyon komoly ukrán hibának kell történnie, hogy visszajöhessünk egy döntetlenre a mérkőzésbe. Volt rá 90 perc, az első fél időben meg is voltak a lehetőségek erre, sajnos a második fél idő az inkább a csalódás kategóriáját jelenti, de hát most az ukránok természetesen azt csinálják, amit mi is csinálnánk ilyen szituációban 1-0-es vezetésnél. Közben 4 perc a hosszabbítás, hát reméljük, nyilván most is föl kell menni, ütközni kell, a hitét nem veszítheti el a válogatott, de ami még fontos, hogy mivel 4 mérkőzés van, és csak egy telik le, további 3 miatt nem szabad kiállításnak történnie, nem szabad elveszíteni a fejét senkinek.
1: Drambajev érkezett Szudakov helyére, úgyhogy az ukránok olasz szövetségi kapitánya Maldéra is kihasználta utolsó változtatási lehetőségét. A 4 perces tervezett ráadásból egy eltelt, Cihánkov pedig labdát szerez Kerkeztől a magyar térfélen, aztán Kerkez Tóth Rajmund segítségével visszaszerzi, Tóth Rajmundot pedig megrúgják az ukránok. Na, ezt a viaskodást kell most megállítani a játékvezetőnek egy piros lappal, mert hogy Nazarenko sárga lappal a birtokában rúgott oda Tóth Rajmundnak, és ezért most gondolkodás nélkül kiosztja Zsidet játékvezető a második sárgát Nazarenkónak, aki csereként szállt be a mérkőzésbe, és itt alig több, mint fél óra alatt összehoz 2 sárga lapot, úgyhogy Alekszandr Nazarenko idő előtt mehet zuhanyozni, és ott még némi kakaskodás, Szoboszlai, meg néhány ukrán összeverekszik. Na, ezt kellene elkerülni mindenképpen, hogy ilyen tömegjelenet, verekedés kialakuljon, még tárgyak is repülnek be a lelátóról. Na, ez igazán nem szükséges a labdarúgó pályákra, és nem tudom, hogy ennek mi volt a csírája, honnan indult ki ez az egész tömegjelenet. Mindenképpen jó lenne a nyugalmat visszacsempészni a mérkőzésbe Gillette játékvezetőnek.
2: Nem véletlenül hiszem, mondtam, hogy... még van 3 mérkőzés, nagyon nem jönne jó most kiállítás nekünk.
1: Márpedig itt a videószobában ezt a tömegjelenetet biztosan megnézik majd, mert itt... hát egész biztosan nem futballpályára való mozdulatok voltak egyik-másik oldalról.
0: Hát ehhez nem lehet mit hozzáfűzni. Úgyhogy valószínűleg most jön majd annak a lehetősége, hogy hát Cigánkó és Kerkez az, aki összekapott. Ott Szoboszlait figyelte valójában az Ajax játékosa. A Cigánkov lehet, hogy kap majd valamilyen lapot, figyelem azért ott a játékvezetőt, hogy ő mit is akar valójában majd ítélet formájában hozni, de egyelőre megbeszéli a partjelzővel, hogy akkor ebből mi legyen. A nagy valószínűséggel a magyarok jönnek szabadrugásra, Szoboszlai kap egy sárga lapot, és akkor Cigánkovnak is illene adni egy sárga kártyát. Ebben az esetben oda megy hozzá Gillette játékvezető, és akkor ilyen salamoni döntéssel egy sárga lap, ebben azért lehet, hogy jócskán több, Kerkez is kap egy sárgát, de most azért ebben lehet, hogy egy picit több volt, akár egy színesebb lap formájában. Hát letelik a 4 perc lassacskán, és szabadrugásra jöhet a magyar válogatott, Szoboszlai mutatja mindenkinek, hogy aki tud, az menjen az ellenfél térfelére, minél közelebb a kapuhoz, de hát a saját térfelének közepéről, bal oldalról, az oldalvonal mentén jöhet szabadrugással, majd Szoboszlai Dominik, ott van mellette Tóth Balázs, igazán lepasszolhatná neki, vagy éppen Tóth vághatná előre, de a magyar válogatott csapatkapitánya fogja megtenni, letelik a 4 perc, és Szoboszlai csak most végzi el a szabadrugást.
1: És hát ebből a 4 perces ráadásból talán egy fél telt el játékkal. Egy évvel is hosszan előre magyar részről, ezt is oda tudják bólítani az ukránok a kapusukhoz, Riznikhez. És innentől fogva igazából Gillette játékvezető múlik, hogy ő maga mennyit mért, mennyi van még hátra a jelzett ráadásból. Riznik előre vágja a labdát jó hosszan, aztán egy újabb védelem mögé beívelt labda, imáron Nazarinától, ott a jobb szélen még Bolla kerül a földre, hát Drambájev mellett. Jó lenne, hogyha a keményebb játékot már, amit Gillette enged, magasan húzta meg a falthatárt az angol játékvezető, ahhoz a mérkőzés végére a magyar válogatott is tudna alkalmazkodni. 95. perc legvége, jöhet egy szabadrúgással Tóth Balázs, saját 16-os a környékéről ível. A kezdőkörben Orbán tovább tudja csúsztatni, de megint egy ukrán bólintás, aztán Szoboszlai leveszi a levegőből, Orbánt elválasztják a labdától, Bolla még alányes, Tóth Milánt keresi, onnan is elfejelik a vendégek, megint Szoboszlai a labdával, begurítja Bollához, van-e elől megjátszható társ, Tóth lefejeli a labdát, ott viszont ukrán tisztázás következik. 96. perc.
0: Szoboszlai a bal oldalt, egy az egyben megpróbálja megverni az ellenfelét, oldalra kikerül, bedobás, Schäfernél van a labda, minden játékos az ukrán térfélen, és középen bent hárman is a 16-oson belül, Szoboszlaitól jön az ívelés, nincs csúsztatás, ellenben ki tudják fejelni az ukránok, összeszedi Jurek a labdát a 16-os sarkánál, bal lábán a labda, inkább vissza hátra Tóthhoz, mármint Tóth Rajmundhoz, vannak egy páran Tóthok most a pályán. Jön a passz be a 16-oson belülre, Bolla, sőt Schäfer, 16 méterről lesz elővés, Jurek bal lábán a labda, ellövi, levágódik Riznik kapushoz, ráadásul az égből leszedi, és lehet, hogy itt lesz vége. 97. perc, és mutatja a játékvezető, hogy minél előbb rúgja ki a labdát, ez megtörténik, ráadásul előre felé Bollának kell figyelnie Krasznopirt, ráadásul jönnek előre úgy az ukránok, hogy elveszítik a labdát, úgyhogy még talán egy lehetőség lesz. Szűcs, előre kell ívelni, nincs más lehetőség, hát a bal oldalra nem jut el azonban Szoboszlaihoz, de igen, valójában, mert Bondár odafejelte hozzá. Na még meddig engedi, hát minél tovább, annál jobb. Most éppen Tótnál van a bal oldal, Tóth Rajmundnál, Szoboszlai 40 méterre a kaputól, 30-ra Tóth, laposan hozza játékba a csapattársát, de Orbán nem tudja megkaparintani, és aztán jönnek előre az ukránok, lassan, öreg urasan, Krasznopír a bal oldalra, nem is akarnak nagyon előre menni, nézi az óráját, Gillette játékvezető, le fogja fújni.
1: Ez a mérkőzés vége. Veresége nyitja a Nemzetek Ligája 2026-27-es idényét a B-divízióban a magyar labdarúgó válogatott, hiszen Szikán 42. percben szerzett gólja dönt a 3 pont sorsáról. Itt a végén Máldéra is mondja még a magáét Cosimo Ingussónak, de azért az látszik a pályán, hogy hát néhányan a fáradtságtól elterülve, meg talán a csalódottságtól a magyar csapat részéről békesség van a gyepen a játékosok között, az ukránok örülnek a győzelemnek, néhányan ölelkeznek. Magyarország-Ukrajna tehát 0-1. Az első fél időben a magyar együttes alakított ki több helyzetet, a 11. percben Schäfer 16 méterről bólintotta tovább a labdát Lukácsnak, aki háttalált a kapunak, de félfordulatból lőtt jobbal, és a lécet találta telibe, ez volt a mérkőzés első nagy helyzete. Aztán Szikán távolról némiképp megtornáztatta Tótot, aki úgy beggyel, mintha beletolt volna a labdába, de kapura nem ment az a kísérlet. A 19. percben Bolla Bendegúz Zicsert hibázott el, Szoboszlai az alafonal közeléből, balról centerezett, és 5 méterről Bolla tisztán lőhetett, de a kaput sem találta el a Rapid Wien légiósa. Az első félidő utolsó negyed órájában az ukránok fölénybe kerültek, elsősorban a vendégcsapat akarata érvényesült, és a 42. percben a bal oldalról Szudakov ívelt, és Szikán fejjelhetett teljesen tisztán, kerkeztől elválva 5 méterről a kapunak a bal alsó sargába. Ezzel a szünetben vezetett az ukrán válogatott. Érkezett a debütáló Tóth Milán, valamint a center Bárány Donát a magyar csapatba. Nem igazi változást és gólhelyzetek sorát ők sem tudták becsempészni a magyar csapat játékába, amely hiába játszott viszonylag fölényben a mérkőzés egyes szakaszaiban. nem igazán sikerült Riznik kapus megtornáztatni, sőt Krasznopir Zicserben akár a mérkőzést is eldönthette volna negyed órával a vég előtt. Ott végül is Tóth Balázs hárított bravúrral, Jurek lövését pedig Riznik kapus tolta ki a léc alól. A leges legvégén Nazarenkót még második sárgával az angol játékvezető kiállította, és némi tömegjelentetet követően négy játékos is sárgalapot kapott, magyar részről Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sárgolt be. Ennyit egyelőre a helyszínről, magával a végeredménnyel és a leglényegesebb dologgal, hogy Magyarország-Ukrajna 0-1, folytatás hétfőn Észak-Írországban, a szintén győzelemmel nyitó észak-ír válogatott otthonában. Bene Ferenc még marad, mert hogy ő értékel majd Jó Andrással. Most mi a helyszínről Toman Sándor, Katona László és jó magam nevében búcsúzunk, úgyhogy a szó a stúdióé.
3: Katona Lászlónak és Tóth Bélának köszönjük szépen, és igen, még Bene Ferenc marad, egy picit értékelünk. Nehéz bármit is mondani, de azért kérlek, Feri, beszélj néhány szót. Itt ez a kakaskodás egy kicsit beárnyékolja a mérkőzésnek az egészét, bár talán azért az érezhető, hogy egy picikét frusztrált most ez a magyar válogatott. Ugye az Ennél Sporton készült egy interjú Szoboszlai Dominikkal, ott pedig elhangzott, hogy a cél a következő 2-3 hétben a 12 pont megszerzés 4 mérkőzés alatt. Nos, ez már biztosan nem lesz meg. Erről a kijelentésről is beszélünk, és kérlek beszéljünk a mérkőzésről, hogy egészében.
2: Egy 10 másodpercet kérnék a himnusz, tiszteljük meg a szurkolókének.
3: Jó, köszönöm szépen, addig elmondom gyorsan azt, hogy véget értek egyébként mérkőzések. Az A divízióban Olaszország-Belgium 0-2, Törökország-Franciaország 0-1, itt Kylian Mbappét le kellett cserélni ezen a mérkőzésen, mert megsérült. Lengyelország, Bosznia-Hercegovina, ugye a B divízióról van most szó, 0-0. Itt mindegyik már végeredmény, Svédország-Románia 2-1, korábban befejeződött a Georgia-Észak-Írország mérkőzés 0-1, a C divízióban pedig Örményország-Lettország 2-0, Montenegró-Ciprus szintén 2-0, és szerintem talán már véget ért ugye a himnuszének és a szurkolókkal közösen. Feri, tudunk-e most beszélni akkor?
2: Igen, állok rendelkezésre természetesen.
3: Köszönöm. Na, akkor az előző kérdésre egy kicsit reagáljunk, ugye, amit így felvezettem a 12 pontról, erről a kijelentésről, és egy picit foglaljuk össze, kérlek, ezt a mai mérkőzést.
2: Hát először is egy ilyen sorozatban, amikor ugye négy mérkőzéssel kezd a csapat, akkor természetesen egy élsportoló mindig a maximumra törekszik, és azért ezt annak ellenére, hogy egy kudarccal zárult ez az első tétmérkőzés a válogatottunknak, a játékosokon látszott, hogy mindent megtesznek, sőt, egy kicsit azt éreztem, hogy az a fajta higgadság hiányzik. Nagyon sokszor látszott a feszültség, az idegesség és a frusztráltság a játékosainkból, a játékosainkon, és ez is egy kicsit az oka lehet annak, hogy nem volt olyan gördülékeny a támadójátékunk. Tehát alapjában, hogy azzal a kijelentéssel, hogy 12 pontot akarnak vagy szeretnének megszerezni, azzal nekem nincsen problémám. A mérkőzéssel kapcsolatban az első fél időben egy óvatosabb és stabilabb...
3: Feri, egy pillanatra megszakítanám, ezt nem is mondtam, mert hogy interjúkat is adunk majd, és most ott van Tóth Balázs, az M4Sport riportani, úgyhogy most őt hallgatjuk meg.
2: Rendben.
4: Amit ki is használtak, okosan játszottak igazából, próbáltak kicsalogatni minket és úgy mögén kerülni. Szerintem kétszer sikerült nekik a meccsen, abból az egyikből gólt kaptunk. De azt hiszem, hogy végig jobban játszottunk egyébként, és sokkal többet érdemeltünk volna ebből a mérkőzésből. Kapott gól nélkül le kell hozni az ilyen meccset, és meg kell nyerni 1-2-0, ott volt az elején a helyzet.
5: Végül ez az egy jelenet döntött. Ott mi csúszott el, ki csúszott el, te hogy láttad?
4: Vissza kell nézni nekem is, nem tudom igazából. Kicsalogatták a két belső védőnket, és annyira üresen jött középen a csatár, hogy igazából csak egyszerű dolga volt, át is vehette volna. Én is kicsit bemozdultam egyébként a rövidre, úgy éreztem, hogy csak oda fejelheti, úgyhogy vissza kell néznünk, és erre fel kell készülni.
5: Sajnálom, hogy nem úgy sikerült a rajta, hogy ahogy szerettük volna, borzasztó feszült mérkőzés volt. Most mi a legfontosabb csapaton belül?
4: Először is ki kell elemezni ezt a mérkőzést, hol csúsztunk el igazából, mert tényleg azt hiszem, hogy stabilak voltunk. Két szituáció volt, amikor elcsúsztunk az én meglátásom szerint. Szomorkodni nem szomorkodhatunk, mert két nap múlva megint meccs van, és ott mindenképp csak a 3 pont elfogadható.
5: Köszönöm szépen!
3: Tóth Balázst hallhattuk, Péter Ágoston volt a riporter, és akkor most picit vissza Bene Ferenchez. Itt megütötte a fülemet egy dolog, hogy azt mondta Tóth Balázs, hogy a mérkőzés egészében jobban játszottak, jobban játszottunk. Ezt te is így láttad egyébként?
2: Hát igen, a jónak a fogalma az nagyon szubjektív. Arra akartam kiukadni, hogy az első fél időben a stabil középpályás játékunk és a három védekező típusú középpályással, két igazi csatárral és Szoboszlai szabad játékával egy picivel óvatosabb felállást és óvatosabb stratégiát jelentett Marco Rossi részéről. Mégis az ellentámadásoknál és egy-egy komolyan felépített forgatások utáni beadásból komoly gólhelyzetei voltak a válogatottnak, és egy ilyen kiélezett mérkőzésen három gólhelyzet félidőnként az elégnek kellene, hogy legyen legalább egy gólhoz. 1-0-ra kellett volna vezetnie a válogatottunknak, meggyőződésem minimum, és akkor egy egészen más forgatókönyve van ennek a találkozónak. Bizony az igazsághoz az hozzátartozik, hogy az utolsó negyed órában, az első fél utolsó negyed órájában sajnos az ukránok ránk erőltették az akaratukat. Ettől a nagy labdabirtoklási fölénytől, ami főleg a mi térfelünkön zajlott, önbizalmat nyertek, gólt is szereztek egy nagyon-nagyon nagy védekezési és tolódási hibából. A második fél időben hiába kockáztatott Marco Rossi, minden egyes cserével támadóbbá kalibrálta a csapat. Nem igazán működött a játékunk. Nekem az a hiányérzetem, hogy kevés volt a mélységi átadás, kevés volt és lassú volt a labdajáratás, kevés volt a forgatás, illetve a labdaszerzések utáni gyors átmeneteinkből sem tudtunk gólhelyzeteket kialakítani. Ilyenkor segíthetett volna egy pontrugás, sajnos az ukránok ebben nagyon stabilak voltak a pontrugásaink elhárításában, a kontratámadásaikban folyamatosan benne volt a veszély. Hiányzott véleményem szerint az a fajta agresszivitás, ami nyomás alá helyezte volna a labdás játékosaikat. Túl könnyedén tudtak átmenni támadásba, és olykor labdabirtoklási fölényre is tudtak szert tenni. Amikor agresszívan letámadtunk, akkor sikerült gólhelyzeteket kialakítani, amikor felgyorsítottuk egy-két érintővel a játékot, akkor oda tudtunk kerülni a kapujuk elé.
3: És akkor ismét félbeszakítanál, mert most Szoboszlai Dominik értékel.
4: Nálam, hogy így alakult, büszke vagyok a csapatra, kiraktunk mindent, ma nem volt elég, szerencse nem velünk volt, meg voltak a helyzeteink, nem ment be semmi. Másik félidőben úgy gondolom, hogy nagyon nem volt közük a mérkőzéshez, úgyhogy megyünk tovább. Az, hogy most volt egy ilyen szituáció, az egy jó jel arra, hogy teljesen mindegy, ki van ott, bele fogunk állni.
5: Valóban azt éreztem, hogy nagyon sokszor nagyon kevés hiányzott ezen a mérkőzésen. Hogyan lehet ezt a keveset hozzátenni a folytatásban?
4: Folytatni kell azt, amit csináltunk, ugyanígy, ahogy csináltuk, és mellénk fog állni a szerencse.
5: Köszönöm szépen.
3: Feri, itt vagyunk újra, ne haragudj, hogy mindig felbeszakítalak, hogy adásom 11 óráig tart, hogy igyekszünk minél több interjút mi is belepréselni itt a kis értékelésünkbe. Itt megint ugye Szoboszlai Dominik is elmondta, hogy a második fél időben Ukrajnának nem nagyon volt köze a mérkőzéshez, ám de nekünk sem volt túl sok olyan lehetőségünk, amiből komoly lehet... szansz lehetett volna. Az első fél időben volt, ugye ezt ti is elmondtátok a helyszínen, ám de ugye a második fél időben hiába érkezett Bárány Donát például, vagy Üreg Gábor, igaz üregnek voltak megmozdulása, és róla is beszéljük, ő is szintén bemutatkozott a válogatottban, de arról is beszéljünk, hogy rengeteg beívelt labda volt, hiányos támadó szekció, ezt látjuk, és nyilván ha Varga Barni ott van, akkor egészen más lehetett volna szerintem a mérkőzésnek az alakulása, de én továbbra sem értettem azt, hogy ez a rengeteg beívelt labda, ez kinek szól.
2: Igen, Dominikkal azért egyetértek, a válogatott megtett mindent, a második fél időben is beszorította ellenfelét. Van ilyen, amikor egész egyszer nem sikerül gólt szerezni, tehát összességében a csapat hozzáállásával a hozzáállását nem érheti panasz. Ami probléma az, hogy olykor rossz felfogásba futballoztunk, véleményem szerint kevés volt a mélységi átadás, de hiába hangsúlyoztuk nagyon sokan, és a válogatott házatájáról ezek a kommunikék jöttek ki, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy van két gólerős hiányzónk, egész egyszerűen azokkal kell megoldani, akik vannak, azoknak kell előrelépniük, főszereplővé, akik eddig mellékszereplők voltak, egész egyszerűen jelenleg a magyar válogatott nem tudja pótolni a két leggólerősebb játékosát, egészen más lett volna ez a mérkőzés, amennyiben vagy Sallai, vagy Varga Barna ott van a pályán. Nem a helyettük játszók kritikája ez, hanem egész egyszerűen ez a magyar válogatott és nagyon-nagyon sok válogatott nem tudja azt megtenni, hogy adekvát megoldást tud kialakítani, vagy beállítani a leggólerősebb játékosai helyett. Ezt még mondjuk egy Bappé hiányát a francia válogatott is meg zsínlené. Nyilvánvalóan több adekvát megoldás van ott, mint nálunk a kispadról, de ezt most jelenleg egyértelműen ez a mérkőzés is bizonyította, hogy Varga Barna és Sallai Roland nélkül nincs ütőképes támadójátékunk, úgyhogy ezt sajnos nélkülük kell most megoldani.
3: több ízben sikerült megfutni a védelmünket. Beszéljünk egy picit Csingerről és Sorbáról, előbb párosról. Hogyan értékelni őket a mai mérkőzésen? Bár lehet, hogy készül majd nem sokára még egy interjú, vagy is tudunk majd adni. Bizony, érkezik majd egy újabb interjú, úgyhogy kapcsoljuk az N4 sportos vonalat.
6: Így van, igazából szerintem az első fél időben tudtunk kialakítani helyzeteket, és olyan játékot is mutatni, ami olykor pozitívan helyzet kialakításokkal ment végbe. Sajnos ezeket nem tudtuk most kihasználni, de igyekszünk tovább dolgozni, és lehetőleg a következő három mérkőzésen jobb eredményt elérni, és azért úgy érzem, hogy jobb játékot is néha-néha kicsit magabiztosabban és még inkább bátrabban játszva, még több helyzetet kialakítva.
7: A válogatott meccsek tekintetében többek között neked is volt némi kihagyásod. Ma hogy érezted, mennyire működött ez a gépezet?
6: Először is nagyon-nagyon örültem, hogy visszatudtam térni, és egyből most a kezdőcsapatban, ez hatalmas dolog számomra, igyekeztem a lehető legjobban megmutatni is magamat, de most jelenleg ez az eredmény, ez kicsit befolyásolja az érzéseimet természetesen. Igazából most leginkább arra szeretnék fókuszálni, hogy holnaptól már a következő mérkőzésre fókuszáljunk én is, meg az egész csapat is, és lehetőleg minél hamarabb a lehető legjobb eredményeket tudjuk hozni.
7: Megmutatod magad hétről hétre Franciaországban, azt a játékot, azt a játékstílus mennyire tudtad itt alkalmazni, mert ott hihetetlen központi játékos lettél.
6: Igen, nagyon jól érzem magam kint, talán karrierem során a legmagabiztosabb vagyok jelenleg, és talán ennek is volt az eredményen az, hogy most itt lehettem és játszani is tudtam. Ezt igyekszem átmenteni ide is, és a lehető legjobb játékommal segíteni a válogatottat, és ahogy említettem, lehetőleg eredményesen is.
8: Nem akkora nagy...
3: Csongva Járont hallhattuk. Bene Ferenchez még akkor egy gyors kérdés így a végére, csak hogy miként látod majd a következő párharcot, amit majd ugye a magyar labdarúgó válogatott fog majd vívni, a következő ellenfél Észak-Írország lesz. Miként tippelsz?
9: Igen, hát egyrésztről egy gyors válasz az előző kérdésedre, hogy köszönöm. Az Orbán-Csinger páros igazából én úgy gondolom, hogy nem volt probléma. Tehát ha levesszük az ukránok góljának az elképesztő helyezkedési hibáját, amiben igazából Kerkez nem zárt be Csinger mögé, akkor a magyar válogatott védekezésében nem volt probléma. Nyilván itt lehet mondani, hogy amikor extrém kockáztatás miatt feltolták a védekést, akkor volt még egy ukrán gólhelyzet, amit Tóth Balázs elképesztő bravúra védett, de a csapat védekezésében nem láttam problémát ezen a találkozón. Ugyanezt a stabil játékot kell tovább végezni, minden mérkőzés más. Tehát teljesen más forgatókönyve lesz az észak-írországi találkozónak, utána a következő Georgia elleni hazai találkozónak, semmi nincs veszve, nyilván ettől függetlenül még a csoport elsőség is meg lehet. Az már viszont más kérdés, hogy ezáltal Ukrajna az első számú esélyessé lépett elő. Természetesen a felvidéken játszandó Ukrajna elleni idézélbe téve idegenbeli mérkőzésen meg kell próbálni javítani, illetve rendkívül fontos lesz, hogy most Belfastban a válogatott ne kapjon ki.
3: Bene Ferencet nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt még így a mérkőzés után, és ne haragudj, kicsit csapongó volt, igyekeztünk mindent bele sűríteni, neked jó pihen és jó utazást.
9: Semmi probléma. Állok rendelkezésre bármikor, köszönöm.
3: Köszönjük, Feri, és akkor még egy gyors eredményközlés a végére, tehát Magyarország-Ukrajna 0-1 lett a Nemzetek Ligájának, B divíziójának az első mérkőzésén. Búcsúzik a szerkesztő Szabó Szévei nevében és a műsorvezető Jó András. Adásunk újra meghallgatható a mediaclip.hu-n. További kellemes rádiózást kívánok, szép estét a viszonthallásra.
10: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Nyágúi Gergelyt hallják. Mai adásunkban a magyar parasport egyik vidéki fellegvárába látogatunk, méghozzá Pécsre. Elsőként a Pécsi Sportiskola úszóinak és triatlonosainak edzésére vagyunk hivatalosak az Abai Nemes Oszkár sportuszodába, vagy közismertebb nevén a hullámfürdőbe. Aki pedig segít nekünk eligazodni, az nem más, mint Jancsik Árpád, akit az év 10 legjobb edzője közé soroltak az év sportolója gálán. Nem mellesleg Konkoly Zsófia edzője, aki meg, ugye, immár háromszoros paralimpiai bajnok, az év női fogyatékos sportolója. Várjunk csak akkor, hogy is van ez? Fogyatékos sportolók a paralimpián?
1: Én a sportolókat és szerintem az edzőket tudom képviselni, a fogyatékos szó számunkra nagyon bántó. Mind a sportolóknak, mind edzők. Én értem a nyelvtani helyességét, hogy nem fogyatékkal élő, de én úgy gondolom, hogy paralimpián vesznek részt, ők parasportolók, és ez a kifejezés, ami számunkra helyes, illetve mi ezt szeretjük használni, fogyatékos szó az nem igazán.
0: Azért nagyon fontos itt az élsportolókról, mint sportolókról, és talán nem is lenne szabad azt mondani, hogy egyenrangú sportolókról beszélünk, hiszen teljesen mindegy az, hogy valakinek bármilyen testi, vagy lelki, vagy pszichés fogyatéka van, vagy azzal él. Ő egy ugyanolyan ember, akinek igenis szüksége van az adrenalinra, a boldogsághormonra, a sportolásra, és aki meg jó, annak az élsportra. No, itt Pécsen azért vannak eredmények szép számmal.
1: Itt ez az érdekes ugye, hogy 84-ben Hoffman Judit indította el ezt az egész parasport eredményességi listát. Érdekes, hogy az utána jövő Kovács Ervin Hoffman Juditnál tanult úszni. Kovács Ervinnel egy időben volt a Pásztori Dóri. A Pásztori Dórit látva lett a sorstomi paralimpiai bajnok, hiszen az ő példáját követte. Konkoly Zsófinak pont Tamás 2012-es londoni győzelme adott egy olyan löketet, hogy ő is paralimpiai bajnok szeretne lenni. Egy ilyen láthatatlan stafétát adnak át egymásnak. Szerintem az a szakmai munka, amit elindított Tari Imre és Petrovval Antón, azt nagyon szépen tudjuk továbbvinni, és Pécs a paraúszás fellegvára, mondhatjuk így, hiszen most már 84 óta folyamatosan szállítják az érmeket a sportolók.
0: Valóban Pécs az egy igazi vidéki parasport fellegvár, de ugye tudjuk, hogy Pécs 250 km Budapesttől, és hát Budapest nem csak ilyen szempontból van nagyon messze.
1: Igen, a Budapest központúság egyrészt nekünk egy picit hátrány, hiszen az orvosi háttér, a sportkórház az nekünk életszerűtlen, hogy akármilyen problémánk van, autóba pattanunk, és akkor hip-hop 3 óra múlva ott vagyunk. Azt elmondhatom, hogy Pécs városa, illetve most az egyesületünk egy olyan szintű támogatást nyújt, hogy mi ezt itt helyben meg tudjuk oldani. Nélkülük nem sikerülne ezeket a nagyon jó eredményeket elérni, úgyhogy az egyesületnek innen is köszönjük szépen, hogy a dietetikusunkat, a táplálék kiegészítőnket, a sportpszichológust mindenbe támogat minket, és ezt biztosítja a sportolók számára.
0: Azért Pécsen itt működik a Pécsi Sportiskola, a PTE ugyancsak az egyetemek közül egyedüliként paraszakosztálya rendelkezik, itt van a Vörös Meteor, tehát nem csak egy lábon áll ez a pécsi parasport, no de tudjuk most már öntől, hogy milyen a múlt, látjuk, hogy milyen a jelen, hogy néz ki a jövő.
1: Egy paralimpia után azért nagyobb az érdeklődés a sport felé, de az élsport az egy teljesen más műfaj. 8 parasportolóval foglalkoztam, ők közülük 2 jutottak el világszintre, de nem is ez a fontos, hanem azt próbáljuk ilyenkor nyomatékosítani mind a szülőben, mind a sportolóban, hogy találja meg azt a fajta mozgást, ami örömet okoz neki, és ugye a PEAC is, amit irányoztak, az, hogy sérült felnőtt emberek egy olyan közegbe tudnak sportolni, és teljes értékű embernek érzi magát, hogy van egyfajta cél, ez szerintem példa értékű, amit a PEASZ-nál csinálnak. Én nagyon örülök, hogy Pécs így áll ehhez a dologhoz, és hogy minél több sérült, illetve mozgássérült gyermeket biztatok arra, hogy találja meg a legmegfelelőbb sportot magának. Ha nem is lesz belőle élsport, és nem lesz belőle paralimpiai bajnok, mert nyilván nem lesz mindenkiből, ez egy csodálatos dolog, hogyha el tud kezdeni sportolni.
0: Ezek a sikerek hozhatnak-e változást, hiszen valóban a legfontosabb üzenete az volt, Árpád, hogy mindenki, aki esetleg eddig úgy gondolt, hogy nem teheti meg, igenis élhet teljes életet, és sportolhat, és mindenkit buzítunk, hogy menjen, hiszen vannak lehetőségek, de nyilván erre azért még egy kisebb fajta szükség van, hogy ezt tényleg kivitelezhessék a sportolók.
1: Pécsen azért sokkal jobb a helyzet, itt nagyobb az elfogadás. A Zsófinak az eredményei után én azt vettem észre, de hát már az eredményei előtt, hiszen ezt nélkülük ezeket az eredményeket nem értük volna el, hogy sokkal nagyobb figyelem fordul most ugye a parasportra. Itt a hullám mellett a nevelési központot is használja a sportiskola, úgyhogy ott egy para utánpótlás sportcsoportunk most éppen fut, és 3-4 gyerekkel heti 3 órát tudnak úszni, úgyhogy ez már jó kezdet, bár azt gondolom, hogy országosan azért beszélünk róla, mindig előtérbe próbáljuk őket tolni, de úgy gondolom, hogy ha ez természetes lenne, akkor nem kellene ennyit beszélni róla. Úgy érzem, hogy itt ebben még azért országos szinten, akár a sportolók elfogadásában, akár erről beszélve, még nagyot kell előrelépni. Nagyon sokszor hallom, akár edzői kollégáktól, hogy ó, ez csak paraúszás. Én épekkel foglalkoztam előtte, utánpótláskorú sportolókkal, többek között Jászó Ádám is nálam kezdte a pályafutását, többszörös országos bajnok volt, és nagyon sokszoros országos sústartó, korosztályos sústartó. A parasportolókkal ugyanazt az időmennyiséget, ugyanazt a métert ússzuk, de nekik speciálisan kell készülni, hiszen ugye a végtag hiány miatt a Zsófinak az izomegyensúly fenntartása érdekében, hogy ne legyen gerincferdülés, még külön gyógytornát is be kell vezetni. Így amikor meghallom, hogy csak para, az nagyon bántó tud lenni, hiszen ezek a sportolók sokkal többet kell, hogy tegyenek azért, hogy fölérjenek a csúcsra, mint akár az épp társaiknak, és hogy ez az akaraterő, hogy ők eleve így születtek, és hogy nekik van egy hiányosság, ebben megbirkózni a magánéletben, aztán ezt legyőzve a legjobbnak lenni a világon, ez szerintem ez duplán megsüvegelendő. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért ezt is érdemes tudni, hogy ők nem edzenek kevesebbet, sőt, többet bele kell rakniuk, ha csúcsra akarnak érni. Úgyhogy én mióta parasportolókkal dolgozom, nekem nagyon-nagyon sokat változott a nézőpontom ezzel kapcsolatban, és én nagyon becsülöm az összes parasportolót, aki űzi.
2: Donko Zsófi egyre jobban jön fel Ausztrál ellenfelére. Lép is a Peterson, úgy tűnik, hogy fáradt, de az biztos, hogy nagyon szoros lesz a csata kettejük között. Tokióban 800-at döntött az Ausztrália vára. Nézzük a fordulót. 350 méternél 36-100 másodperc a különbség kettejük között. Donko Zsófi meg fogja szerezni a magyar küldöttség első érmét itt Párizsban. A kérdés már csak az, hogy milyen színű lesz. Megszerzi a második paralimpiai bajnoki címét Donko Zsófi. 25 méter van hátra, és most kiegyenlíti a különbséget. Nagyon szoros lesz a végén, de Donko Zsófi vezet egy fejnyi távolsággal, és már csak néhány kartempó van hátra. Donko Zsófi a paralimpiai bajnok Párizsban! 4 perc 39,78 század másodperc.
0: Velem szemben pedig már Donko Zsófi, az év sportolója, nem mellesleg paralimpiai bajnok, gratulálunk ezúton is, és csupa mosoly a korai óra ellenére, ugye már túl vagy egy edzésen. Például ma reggel hány kilométert úsztál?
3: Ma 7:30-kor kezdtem, korábban ugye mindig 6-kor kezdődött az edzés, úgyhogy ez most egy nagy könnyebbség. Úgyhogy ilyennek nagyon örülök, hogy többet aludhatok. Van idő regenerálódásra is, most a héten kezdtük újra, de 4 hónap kimaradt, úgyhogy viszonylag keveset úszunk, 3 kilométer volt a mai edzés, úgyhogy ez nem számít soknak. Viszont annál nehezebb most így ennyi kiadás után vissza belerázódni, úgyhogy majd idő kell ahhoz, hogy majd minden olyan legyen, mint régen.
0: És ugye nagyon-nagyon kemény munkát és a sok-sok kilométert beleteszitek már most az elején, viszont sok a mosoly, és azért edzés közben is volt egy nem mindennapi feladat, amit az edződ Jancsik Árpád szabott ki nektek, hiszen ugye együtt készülsz Iván Bencével. Majdnem nyertél egy 8 letes tortát, de csak majdnem, de azért a cél ott lebeg a szemed előtt.
3: Igen, Árpi mindig figyel arra, hogy szeressük azt, amit csinálunk, hogy szeressünk lejárni úszni, és mindig valahogy így próbál minket kibillenteni ebből a monotonitásból, és most azt találtuk ki, hogy akkor 50 méter víz alatt, ami egyébként régebben már ment, de most ugye a sok kimaradás miatt azért most nagyon messze vagyunk tőle. Most a 40 méterig jutottam el, február 12-ig tart majd a fogadás, úgyhogy bízom benne, hogy addig sikerül, és nyerek egy tortát.
0: Készültök már a világbajnokságra, de azért azt el kell mondani, hogy ez a paralimpiai bajnoki cím, nagyon-nagyon boldog voltál, és akkor azt mondta, hogy nagyon-nagyon nagy szerepe is rész van ebben az edződnek, Jancsik Árpádnak.
3: Igen, nyilván az emberek ebből egy percet látnak, vagy 400 méter esetében mondjuk 4 percet, tehát tényleg nagyon rövid idő, miközben mi azért minden nap úszunk 5-6 kilométert, naponta kétszer, mellette szárazföldi edzés másfél óra, úgyhogy minden nap sok éven keresztül, tehát nyilván azért, hogy egy percben ott azt ki tudjuk hozni magunkból. Van, akinek sikerül, van, akinek nem. Én örülök tényleg nagyon, és nagyon boldog vagyok, hogy én azok közé tartozok, akiknek ezt sikerült kihozni. És igen, hát nyilván van egy sportoló, de nem elég az, hogy én ott vagyok, hanem ahhoz kell egy edző is, hogy ezeket az eredményeket el tudjuk érni, úgyhogy hálás vagyok neki, hogy ő az edzőm, és tényleg mindenben segít és támogat.
0: 4 hónap kimaradt, de szerintem közben sem mulatkoztál, és hát ugye egy ifjú sportoló hölgy, aki az életre is készül, hiszen nemrég diplomáztál.
3: Igen. Itt maradt 4 hónap, akkor a gyakorlati fél éven volt, aztán most januárban pedig volt az államvizsgám, amit sikeresen teljesítettem, úgyhogy majd február 7-én veszem át a diplomámat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ez is lezárult, és ilyen jól sikerült.
0: Felértél már a csúcsra, vagy van még tovább?
3: Hát ez egy jó kérdés, mert én Tokióban is, sőt Rióban is már azt gondoltam bronzérem, hogy én már felértem a csúcsra. Tokióban végképp azt gondoltam, hogy innen nincs már följebb. Aztán most jött Párizs, 2-1 ezüst, nem tudom, hogy innen még hol van feljebb, de igazából úgyis az a célom, hogy minden a fejlődjek, és minden többet tudjak magamból kihozni. Most az, hogy még egyszer ezt az eleményt el fogom tudni érni, azt nem tudom. Tényleg az egy olyan szint, amit nem biztos, hogy egy ember meg tud ismételni, de hát majd az lesz a célom, hogy majd újra dobogójára álljak. Az, hogy hányszor vagy hogyan, azt majd meglátjuk. Mindig egy kis célt tűztem ki magam elé, és akkor azáltal tudtam egy nagyot fejlődni, úgyhogy én azt tudom üzenni az embereknek, hogy üzenek ki apróbb célokat, és azt teljesítsék minden nap, és akkor majd haladnak szépen lassan.
0: Nem tudom eltitkolni a hallgatók, hogy csupa mosoly és öröm veled beszélgetni. Tényleg látszik az, hogy boldog és elégedett, és elfogadta az életet olyannak, amilyen. Boldog vagy? Mennyire van most a saját bőrében Konkoly Zsófia?
3: Én most azt érzem, hogy kiegyensúlyozott vagyok, én most tényleg jól érzem magamat, úgyhogy bízom benne, hogy ezt fent tudom tartani, és igen, jó vagyok, köszönöm szépen.
0: Ezt az elhivatottságot és ezt a mennyiségű fizikai, pszichés és lelki munkát beletenni, azt nem sokan tudják megtenni, nem hiába vagy paralimpiai bajnok, és hát nem mellesle az év sportrója az M4 gálán. Ez mit jelentett neked, hiszen nagy volt a konkurencia?
3: Hát igen, nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy átvettem én ezt a díjat, mert amikor abban nem gondoltam volna, hogy valahelyen fog ott állni. Bia is mindig nagyon szépen teljesít, Ekle Luca is mindig hozza az eredményeket, úgyhogy azt gondoltam, hogy én nem fogom tudni őket beelőzni az eredményekkel, meg egyébként nem is szeretek így versenyezni, hiszen más kategória, más sportág, szóval azért nagyon nehéz így meghatározni azt, hogy ki jó vagy ki nem jó, meg nem tartom magam többre, mint mondjuk a Biát vagy a Lucát, de ők is megérdemelték volna, tekintve, hogy minden három paralimpiai bajnokok lettünk, de örülök, hogy most már nekem is van egy otthon, úgyhogy tényleg örülök annak, hogy én állhattam ott.

0: most már Iván Bencével beszélgetünk, ugye a paralimpián ezúttal nem jött össze a döntő, maximálisan oda tetted magad, és a legjobbadat nyújtottad, folyamatosan javulsz, és ez a legfontosabb. Neked mi a legfontosabb az e-sportban?
1: Nyilván nehéz, mert ugye én is döntőt szerettem volna úszni, de nyilván én is látom magamon a fejlődést, mindig vannak célok, amiket szeretnék így elérni az adott 4 évben, úgyhogy ezek miatt sportolok, meg én szeretem ezt csinálni, egy kikapcsolódás fejbe, úgyhogy ezek a célok.
0: Nagyon-nagyon jó hangulatban, tehát a reggeli edzés Konkoly Zsófival és Mocsári Bencével. Tehát egészen biztos, hogy ha nem szeretnéd, amit csinálsz, akkor nem tennél bele ennyi erőt, energiát, időt és kilométert.
1: Hát igen, azért Zsófival már 7 éve vagyunk csapattársak, 7 éve együtt edzünk ketten, úgyhogy nagyon sokat szoktunk versenyezni, edzésen kívül is nagyon sokat játszunk bármiféle játékokat, úgyhogy ilyen humorral tudjuk fenntartani ezt a jó kapcsolatot így hármunk között. Szürke hétköznapokban a sok méter között azért van egy-két nézeteltérés is, de hát az mindenhol van, de mindig próbáljuk humorral, mert mindig valami jó kedvel feldobni az edzés, és akkor gyorsabban telik.
0: 7 éve együtt készültök, együtt edzetek. Mennyire húz előre, és mennyire gátol egyben az is, hogy nagy Isten, ő mondjuk akár eredményeket tekintve sikeresebb, vagy ő van a reflektorfényben. Ez téged inkább motivál, vagy néha azért érzed ennek a hátrányos helyzetét is?
1: Nagyon sokat köszönhetünk egymásnak szerintem, nagyon sokat edzünk, nagyon sokszor kihúzzuk egymást a csávából edzésen, úgy van, ha nem megy az egyiknek, akkor biztatjuk a másikat, szóval azért már minden nyűgét ismerik a másiknak, mert már elég egy ránézésre a másikra tudjuk, hogy milyen napja van, úgyhogy én büszke vagyok rá, hogy a csapattársa lehetek, és engem tényleg ez motivál, hogy az ő csapattársa vagyok, és hogy ilyen szép eredményeket ért el.
0: Ugye most reggel úsztatok a hullámuszadában, itt hatalmas nagy poszteren ott vagytok. Ez mennyire esik jól, mennyire érzed a megkülönböztetett figyelmet a paralimpia óta?
1: Amikor én elkezdtük az edzéseket, először ugye az ANK úszodában úsztunk, és ott is volt egy plakát, ahol az olimpikonok, paralimpikonok voltak én, és én mondtam egyszer az Árpinak, így 15-6 éves fej, mondom, egyszer szeretnék én is egy ilyen plakátra kikerülni. Azért elég fura mindig magamat látni, bemegyek az úszodában, és ott vagyok fönn nagyobban. Ilyen jó érzéssel tölt a jót. Engem is így elismernek, és hogy tudom, hogy azért letettem valamit itt az asztalra Pécsen.
0: És nem csak Pécsen, de az egész országban, és már javában készültök a világbajnokságra szeptemberre. Megkérdeztem Zsófitól is, neked meg lesz a 8 szeletes torta?
1: Meg. Én már holnap rámegyek, már ma is azért 35-40 méterig elmentünk, most az a 10 méter az már csak 10 másodperc, az bőven kibírjuk levegő nélkül.
0: Iván Bence, csupa mosoly, csupa elkötelezettség, tényleg igazi példaképek vagytok.
1: Hát igen, ilyen jó hangulatú gyereknek mondom magam, mindenki azt mondja, hogy életvidám vagyok, meg én szeretek mindenhol pozitívan, meg jó kedvel menni, mindig ilyen is voltam.

0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Pécsen vagyunk, és a parasporttal foglalkozunk, a parasportolókat ünnepeljük, és velem szemben most már Mocsári Bence, paralimpiai 5. helyezett, ezúton is gratulálok, gratulálunk. De az élet nem állt meg, hiszen ugye most már december óta ismét készülsz, hiszen májusban egy Európa-bajnokság, de hát megint csak egy nagyon sűrű évvel előtted.
1: Igen, igen, köszönöm szépen a gratulációt. Valóban december óta már elkezdtük az edzéseket, szépen haladunk. Az idei év az építkezésen alapul, építjük a formát, májusra főleg, mert akkor ott 5 héten belül lesz 4 verseny, egy május-júniusban, amiből az egyik az EB, ami fontos lesz. Utána lesz Tatán egy világkupa, ami szintén nagyon fontos számunkra, majd aztán október közepe táján lesz Wollongong, Ausztráliában a világbajnokság, amire gőzerővel fogunk készülni szintúgy.
0: És ugye nem titok, most már itt ülünk egy étteremben, egy nagyon jó hangulatú reggelén most már tudjunk, hiszen együtt úsztál Jancsik Árpád tanítványaival, Konkoly Zsófival és Iván Bencével. Kifejezetten jó hangulatban telt az edzés, legalábbis nekünk így kívülről, de nem nekem kellett rólnom a kilométereket. Túl vagy most a vízi edzésem ma reggel, és jön majd egy szárazföldi dél után.
1: Igen, az úszás az nagyon jó volt. Alapvetően mindig próbáljuk úgy igazítani, hogy együtt tudjunk edzeni a Zsófékkal, még ha nem is egy pályán, akkor legalább, meg nem is egy fajtát, akkor legalábbis a hangulat meglegyen, mert Árpi azért jó hangulatteremtő szerintem, meg az én edzőm Tóth Szilárd is egyébként nagyon jó hangulatteremtő. Délután pedig egy edzés lesz már csak ma. Alapvetően ez ritkaságban megy, hogy egy nap két edzés csak. Általában 3-4 edzés is szokott lenni. Délután csak egy futás lesz, egy hosszabb 10.
0: Te is úszóként kezdted. Hogy jött a triatlon, miért nem úszás, illetve melyik a kedvenc szávod már, ha van én a triatlonon belül?
1: Igen, úszóként kezdtem valóban, Zsófiéknál egész sok időt töltöttem edzőtáborokkal. Alapvetően azért hagytam abba az úszást, mert úgy láttam, hogy én ott már elértem a csúcsot, a maximumot, és emiatt váltottam át triatlonra. Triatlonban azért több potenciál volt, mert az úszás azért faltól falig vízben, nagyon monoton. Triatlon ehhez képest sokkal kevésbé, tehát sokkal izgalmasabbnak tekintem. Holott ugye úszó voltam, tehát azt is tudom értékelni, aki úszó. És igen, eleinte nyilván az úszásban voltam tehetségesebb. Most már azt mondanám, hogy azt szeretem inkább a legkevésbé, mert azért mégiscsak sok volt az életemben az a vízben ugrás, meg a hideg vízbe ugrás, de alapvetően a kerékpározás az, ami most a legközelebb áll a szívemhez, és az, amiben nagyon sokat fejlődtem az idén, meg az elmúlt években, és a futás az, ami még nagyon sokat kell fejlődnem.
0: Viszont ez egyben egy nagyon jó példa is, és példaértékű lehet mindenki számára, aki sportolna, vagy egészen egyszerűen csak mozogna, hogy igenis lehet új célokat találni az életben.
1: Egyetértek abszolút, és nem győzök mindenkit támogatni mindenféle ilyen elképzelésben, nyugodtan menjetek, próbáljatok ki bármilyen sportágat, és ha sérült vagy, akkor is hidd el, hogy jót tesz neked, meg a sérült embereknek is, nekem is jót tett annó, hogy közösségbe kerültem, és néha az elején nehéz is volt, mert ugye van ez a fajta elítélés, vagy inkább megítélése a mozgássérülteknek, hogy tartanak tőle. Attól még mindig pozitívan tudtam eljönni az összes edzésre, az összes sporttársam egy álom, és mindenki nagyon kedves volt.
0: A Pécsi Sportiskola után következzen a Pécsi Tudományegyetem, egészen pontosan dr. Hofbauer Márk, a PTEPE az ügyvezető igazgatója. Az apropó egyszerű, ám annál nemesebb, az egyetemek közül ugyanis egyedül a PTE Egyetemi Sportklubjában van külön parasport szakosztály.
2: A parasport szakosztálynak a kialakításában a volt elnökségi tagunk is, aki egészen nyárig ellátta a szakosztály vezetését, Hári József nevét ki kell emelni, hiszen tulajdonképpen ez az ő gyermekeként jött létre. A szakosztályról annyit kell tudni, hogy 4 lába van jelenleg. A boccsa, ahol nyáron egyetemista hallgatót tudtunk paralimpiára eljutatni, a csörgőlabda, a vakteke és a kerekesszékes kosárlabda, és emellett el kell mondanunk azt, hogy a PEASZ-nak vannak olyan szakosztályai, ahol még ezen kívül megjelennek parasportolók, ilyen a vívás, ahol ugye kerekesszékes vívás van, az asztali tenisz is nyitott erre, és mindig megvan a gondolatiság arra, hogy esetleg más irányba bővítsünk, leginkább az ülő röplabda lehet az, ami a következő bővítési fázisunk. Magában a 4 szakákban mindenhol megvannak az edzők, versenyzők, mindegyikről azt tudom mondani, hogy teljesen külön utat járnak be. Ott van a csörgőlabda. Itt az elmúlt években volt egy nagyon komoly felnőtt csapat. Kiöregedtek, elmentek, megházasodtak, átalakult a szerkezet, ezért Horváth Gyula vezetésével működő szakág új utat választott. Gyula akkori munkája a tankerülethez kötötte, körbejárta az iskolákat, és összegyűjtötte tulajdonképpen a gyengén látó, esetleg vak gyermekeket, akiknek megszervezte a beutazását, Pécsre megszervezte az edzéseit, és ennek most már olyan eredménye van, hogy ketten is 2024 év végén a felnőtt válogatott mellett Barcelonában részt vettek egy tornán, ami azt gondolom, hogy mutatja, hogy hova tart ez a történet, illetve például, ha már egyetem, olyan érdeklődés van egy szekszárdi fiú részéről, hogy ő akkor az egyetemmel együtt ide is igazolna, ő most érettségizik, szeptembertől várjuk a csapatunkban. A kerekesszékes kosárlabdában a szakágvezető Janovics László nagyon sokféle utat kipróbált, nagyon komoly együttműködést épített ki a klinikai központtal, hogy próbálják meg azoknak, akik akkor szereztek sérülést, vagy már benne vannak sajnos a rendszerben, egyfajta rehabilitációként felírni, kiadni a kerekesszékes kosárlabdát. Erre tudunk jó példát is mondani, és nem olyan jól sikerült példákat is. A vaktekéseink pedig egy alapvetően zárt közösség, csinálják a dolgukat, megvan az ő közösségük, ami nyilván időről időre egy picit változik, de ők állandóságot jelentenek. Bocsában pedig ugye, hogy ne csak Alexandráról és Gergőről beszéljünk, nagyon sok tehetséges sportolónk van, Sipos Dávid, Koleszár Gréta, akik kiváló eredményeket érnek.

0: a nyári paralimpiára koncentrálunk, akkor Szabó Alexandráról, aki ott részt tudott venni a BC4-es bocsa női egyéni versenyen, elmondhatjuk azt ugye, hogy jelenleg a bölcsésztudományi karnak a aktív hallgatója, kiváló tanulmányi eredményekkel, és tulajdonképpen minden, amit a bocsához kapcsolunk, edzés, gyógytornász, pszichológus, azokat a PTE keretrendszerén belül tudjuk számukra biztosítani, hiszen őket a mobilitásuk fenntartásában a PTE támogató szolgálata is nagyban segíti, az edzéseiket részben az AOK-nak az alaksorán végzik, a munkájukat állandóan segítik az a PTE-n végzett vagy PTE-n dolgozó gyógytornászok, ugyanígy járunk el a mentális felkészítésük terén is, tehát ez egy komplex rendszer. Ugye most a nyári paralimpiai felkészülés során számos olyan új impulzus ért minket, hogy a következő 4 évben mind kell változtatni, és hogy mik azok a plusz elemek, amit majd be kell építeni a felkészülésükbe, ahhoz, hogy Alexandra mellett mondjuk a párostárs Berkes Gergő is ki tudjon jutni a paralimpiára Los Angelesbe. Próbálunk mindent megadni, ami tőlünk telik, és a költségvetésünk biztosítja. Leginkább abban kell most segítség a minél jobb felkészüléshez, hogy a szakosztály mögött minél több úgynevezett segítő jelenjen meg, aki a mindennapok edzéseiben, a versenyeken tud segítséget nyújtani a sportolóink számára.
1: No, de akkor halljuk az érintetteket. Irány az Egyetem Általános Orvostudományi Karának alaksori tornaterme, ahol Szappanos Zoltán, a PTE-piac vezetőedzője, a BC4-es boccsa válogatott edzője már vár minket a sportolóival. Bizonyára sokan követték a paralimpiai közvetítéseit, de talán még többen nem. Se baj, segítünk! Mi is az a boccsa? Eszik vagy isszák?
2: Próbáltuk inni, próbáltuk enni, de nem ment, úgyhogy inkább dobjuk ezeket a labdákat. Kerekesszékes mozgáskorlátozottak játéka, olyan sportolóké, akik más sportákban nem tudják megmutatni a kvalitásukat, a petánkhoz hasonlítható labdajáték, egyéniben, párosban és csapatban játsszák. A szabály nagyon röviden, nagyon egyszerű, egy fehér céllabdához, ugye piros és kék labdával játsszák a sportolók, minél több saját színű labdát kell juttatni, mint az ellenfélek közelebbi labdája. A bocsának az újkori történelmét 2001. novembertől számítjuk. A Covid megszakította a rendszeres felkészülést, a nemzetközi versenyeztetést, és ott Sevilla Európa bajnokságon 3 sportolónknak is sikerült dobogóra állni. Ez volt az a kezdő lépés, ami után sikerre halmozva eljuthattunk odáig, hogy Béres Dezső és Gyurkota József után, aki 2004-ben Athénban és 2008-ban Pekingben voltak a paralimpián, 2004-ben párosban bronzérmet szereztek, 16 év után újra kint volt bocsa versenyző, és egy picit hazabeszélve hatalmas büszkeség az, hogy egyéni ranglistáról jutott ki Szabó Alexandra, PTA Peac versenyzője, BC4-es válogatott női versenyzője. A párossal ott voltunk a paralimpiai selejtezőn, 5-ek lettünk, pici múlott, de Los Angelesben ott leszünk.
3: Fordulok is Szabó Alexandrához, hiszen 14-szer álltál dobogón, Európa-bajnokságokon, világkupákon, ott voltál Párizsban is. Te hogy élted meg ezt a 11. helyezést?
4: Ha úgy nézzük, hogy 2020-ban jöttem ide a PEAC-hoz, ahhoz képest 4 év alatt úgy összetudtunk állni, hogy ez sikerült, hogy kijussunk. Eredmény, hát lehetett volna jobb. Tehát a 8 közé szerettünk volna, az lett volna a reális, de ez most nem jött össze.
3: Ugye itt vagyunk a PTE általános orvostudományi karának alaksorában, egy tornateremben. A körülmények adottak, mi lenne az, ami esetleg segíteni abban, hogy újabb erőlépés jöhessen a sportágban, akár itt Pécsen, akár az országban?
2: Talán kimondhatjuk azt, hogy ami a legjobban hiányzik a felkészülésből, a rendszeresség adott legyen, mind az edzésekben, mind a stábnak a fölállásában, mert egy-egy ilyen siker mögött minimum 16 ember van.
3: És ha már 16 ember, ugye 4-en ülünk most itt, hiszen hallottuk Szappanos Zoltánt, az edzőt, aki mindenért is felel, és akinek talán minden köszönhető. Szabó Alexandrát, aki ugye ott volt a paralimpián, és ott lesz 4 év múlva is, illetve most már ugye 3. De van neked egy állandó partnered, ugye Berkes Gergő. Te hogy élted meg azt, ugye hallottuk, hogy éppen, hogy csak lemaradtatok a kvalifikációról, benned is él a motiváció, hogy akkor 4 év múlva csak azért is ott leszel, ott leszlek Los Angelesben?
5: Igen, nyilvánvalóan él bennem. Valóban nagyon közel volt, de amikor mi így elkezdtük ezt a közös munkát, akkor mi így eleve a Los Angeles-i paralimpiát céloztuk meg, hogy oda már lesz reális esélyem nekem is kijutni. Ez a párizsi történet egy így, hát nem váratlanul, de szerencsére úgy alakult, hogy nagyon közel kerültem hozzá. Emlékszem konkrétan labdákra, amiken így múlhatott, de ezek itt plusz motivációt fognak nekem adni, hogy azok a következő 4 évben oda menjenek, és én is utazhassam.
3: Mik most a rövid távú célok?
2: Ez nem a mi mondásunk, hanem

a fodisznak, hogy több, mint sport, és valóban több, mint sport. Tehát a mi fókuszunk nem csak a sportpályára terjed, hanem minden egyes sportolónknak a tanulmányaira, a magánéletében, mindenhol tudunk, segítünk, rengeteget beszélgetünk, egymást támogatjuk. Egyébként sokszor a segítség éppen tőlük jön, tehát én nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, mert mindig egy kicsit segbe rúgnak, hogyha úgy adódik a dolog, meg tudjuk oldani, és akkor így tovább tudunk lépni. Mi azzal, hogy elmegyünk, érzékenyítünk, akár az épekhez, akár fogyatékossággal élőkhöz, megmutatjuk magunkat, megmutatjuk ezt a sportot, beszélgetünk, mi ezzel a hívószót kiadjuk, és hát bízunk az ő jó döntésükben. Jöjjenek és sportoljanak.

Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket. Ez volt már a Sporthely, amelyben a magyar parasport előtt tisztelektünk és Pécsre látogattunk. Nyágói Gergelyt hallották, tartsanak velem legközelebb is a viszonthallásra.

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Köszöntöm a stúdióban a Geogesszer magyar világbajnokát, Debre Szabolcsot. Nyilván onnan kell kezdenünk, hogy mivel itt a Nemzeti Sportrádióban vagyunk, hogy egyáltalán szerintem tisztázunk el, hogy mi a Geogesszer. Szerintem ezt az elmúlt hetekben azért sokszor elmondtad már sok interjúban. Annyival elkezdeném, hogy ez egy erősen földrajzhoz köthető játék, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként a te definíciódra, hogy ezt te mennyire tartod sportnak.
4: Én nem tartom, először is köszönöm a meghívást, és nem tudom, az igazság, hogy ez mindig nagyon sokan mindig azt gondolják rólam, hogy nekem erről egy nagyon erős véleményem lesz, hogy akkor most az e-sport a sportnak számít-e, vagy hogy a Geogesszer e-sportnak számít-e, és ezen keresztül sportnak, stb. Ez a kérdés, én nem olyan szoktam gondolkozni, én nem vagyok egy különösebben sportorientált ember szerintem, tehát én annyira sokat nem fűzök ehhez a kérdéshez, biztos vannak olyanok, akik nagyon sokat. Ugye a játék az lényegében arról szól, hogy így Google utcakép alapján meg kell mondanod, hogy hol vagy a világban, és ezt három játékmódon keresztül valósul meg. Ugye az első az a mozgós, a második a nem mozgós, a harmadik az pedig az NMPZ, ahol egy képet kapsz, és nem is mozgathatod a képernyőt sem. És ugye az elsőben igazából információkat talál az ember, hogy megpróbáltál ugye a címet, nagyjából az, hogy hol van, és akkor pontosan így bejelölni, hogy melyik utcában van. A másodikban csak így a környezet alapján megpróbálja nagyjából bejelölni, hogy melyik országnak, melyik régiójában van. Szóval az NMPZ pedig igazából az ember örül az, hogyha egy kép alapján tudja, melyik kontinensen van, és nevezik egyből.
3: Kezdjük onnan, hogy most nyerted meg a világbajnokságot nagyjából egy hónappal ezelőtt, és nyilatkoztál már arról, hogy neked egyébként ez egy hosszabb történet, tehát hogy te ezt már egy jó 9-10 éve játszod, ugye?
4: Igen, tehát ugye eredetileg, amikor én ezt a játékot megtaláltam 2017-ben, tehát én akkor 12 éves voltam, akkoriban semmiféle profi környezet nem volt a körül a játék körül, tehát hogy volt egy ilyen talán 50 ember, 100 ember összesen, aki így ezzel így olyan szinten foglalkozott, hogy így tudták egyáltalán, hogy mondjuk ilyen alapvető dolgok, hogy melyik országban milyen villanypóznák vannak, hogy ez egyáltalán érdekelt bárkit, az ilyen, nem tudom, nem tudom, hogy háromszámú gyömbér volt a világon, aki így ezt így csinálta. És én 2019 körül kezdtem el így komolyan így foglalkozni vele. Igazából 2022-23 körül volt az, amikor először elkezdtek versenyek szerveződni, és aztán amikor a Geogesszer is ráeszmélt, hogy neki is kéne egy világbajnokságot csinálni ők ebből, mert van nézettség, és van rá érdeklődés, meg van hozzá talent is, tehát hogy ilyen tehetség megvan hozzá. És ugye az nagyon hosszú idő volt, tehát én kevesebb ideje csinálom ezt profi szinten, mint
3: amatőr szinten csináltam. Éve, ugye?
4: Igen.
3: Egyébként mondtad, hogy te nem feltétlen, neked nincs egy határozott véleményed arról, hogy a sportnak tekintetően a társaid, akik a világ mondjuk első 10 játékosában vannak, ők mennyire gondolkodnak szerinted ebben?
4: Én nem tudom, mert alapvetően így, ez nem tudom, hogy más sportoknál ez így megvan-e, de ebben a játékban én nem érzem úgy, hogy nagyon sok átfedés lenne így a Geogesszer meg más sportok között. Más e-sportok között van, tehát például én több játékosról tudok, aki mondjuk például Counter-Strike-ot játszott nagyon sokat, meg ilyenek, de hogy így sport és Geogesszer között, most így hirtelen így nem is tudok így mondani egy ilyen játékost, aki egy ilyen más sportában érdekelt volna. Szóval én így, hogyha így egy ilyen véleményt kéne róla mondanom, akkor így eléggé szeparátnak tűnik egymástól a két dolog, tehát én ezt egy ilyen, nem tudom, én egy játékként fogom fel, mint egy ilyen sportáként, de erről meg lehet mindenkinek a maga véleménye.
3: És a tendencia abban az irányban mutat, hogy ez még inkább komolyan legyen véve?
4: Szerintem ez még nem dőlt el, tehát ugye még ez egy ilyen lassan növekvő e-sport ág ez a játék, és az még egy nyílt kérdés, hogy ebből így ilyen több év táblatában, tehát ez még 3 éve csináljuk ezt, hogy mondjuk ez egy ilyen évtizedet mondjuk ez így meg tud-e maradni egyáltalán, vagy egyszer előbb-utóbb így leszálló ágba kerül, és akkor igazából megszűnik az érdeklődés, mert mondjuk az emberek úgy érzik, hogy ugyanazt nézik évről évre, jövő évre. 3 év ez nem olyan sok idő, hogy ezt az ember meg tudja mondani. Tehát ez még nyilván én nagyon szeretném, hogy így ennek még nagyobb nézettség legyen, és szerintem lehet is, tehát hogy van potenciálja mindenképpen. Ez egy olyan játék, amiben nagyon könnyű bekapcsolódni nézőként, olyan embereknek is, akik nem foglalkoznak ilyesmivel soha. Tehát ezt így sok embertől hallottam, például, hogy mondjuk a nagymamájuk ezt mondjuk játékot, ezt mondjuk így könnyebben megérti.
3: Hát lehet, mint, hogy könnyebb, mint egy FIFA-t,
4: igen. Igen, mert hát egyszerűen csak annyi arról van szó, hogy így megmondod, hogy hol vagy a világon. És igen, tehát hogyha szerintem jó döntéseket hoznak, akkor ebből lehet egy nagyon szélesebb körben komolyan vett nagyon nagy valami is, de meglátjuk.
3: Te mennyire tartod nagy dolognak így a személyes életedben ezt a VB címet? Nyilván most ezzel talán mondhatjuk azt, hogy országosan is népszerű vagy híres lettél?
4: Hát igen, tehát hogy ez az én életemben nyilván ez egy teljesen transformatív, egy abszolút egy hatalmas nagy dolog, tehát most ugye azt nem tudom, hogy mondjuk így tavaly ezt mennyire mondtam volna, de már akkor is úgy éreztem, hogy azért így a személyes életem mindenki úgy ismert engem, mint a GeoGuessr ember, tehát hogy ez már tavaly is megvolt, meg azóta, hogy ezekre járok, azóta ugye, hogyha így valakivel először találkozom, és akkor el kell neki mondanom, hogy így mivel foglalkozok az életben, akkor ez az első dolog, ami feljön. Szóval ilyen szempontból ez már definiálta az életemet, már egy pár éve, de úgy így, hogy egy ország számára ez így valamennyire ismert lettem, így eként azzal, hogy engem ennek a világbajnoksággal asszociálnak, az teljesen más. Tehát ez a második helyen, meg az európai első helyen tavaly azért közel sem volt annak olyan visszhangja, mint ennek. Pedig kompetitív szempontból most azt, hogy a döntőbe bejutsz, és akkor ott 3-2-re nyersz, vagy veszítesz, az nem akkor nagy különbség, de akkor ugye az a 3-2-es vereség az azt jelentett, hogy ezüstérem, azt nem lehet annyira jól eladni, de az, hogy világbajnok, azt már el lehet. És akkor ez most így bejárt mindenféle médiát, én nagyon élvezem a figyelmet, tehát nekem ez így abszolút bejön és tetszik. Hát igen, ez most...
3: A környezeted egyébként, hogyha rákérdeztetek itt családi környezet, vagy éppen ugye úgy tudom egyetemre jársz ők, ez mind hogyan csapódott le a te környezetedben?
4: Hát ők mindenképpen nagyon büszkék rám, ugye ők ugyanaz igaz, mint ugye rám, hogy nekem ez már egy régóta ment ez a dolog, és ők már hozzá voltak ahhoz szokva, hogy én GeoGuessr-re foglalkozom, és néha vannak ilyen sikereim, és akkor annak lehet örülni. Tehát ők ugyanúgy örültek, mint mondjuk így tavaly, amikor jól szerepeltem, de kifejezetten azzal kapcsolatban volt egy nagyon nagy változás, hogy ilyenkor azért így mindenki, akit így ismertél az életedben, az így megjelenik. Tehát így gratulálni, meg hogy így azért, hogy így... Tehát olyan szemben volt más, nagyon sok ember volt, akivel mondjuk így évek óta nem beszéltem, tehát amióta mondjuk elkezdtem a GeoGuessr-t, azóta nem beszéltünk, és akkor most már látom, hogy ott vannak, és akkor ez egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor kicsit úgy érzi az ember, hogy na akkor tényleg most így minden, amit eddig csináltam, annak ez így a csúcsa. Tehát így ez ide futott össze minden. Ez érzés még nem volt meg, ez nagyon új. De mindenképpen jó, hát így azt érzi az ember, hogy a munkájának meg volt az értelme.
3: Mivel vagy te jobb, mint a világ többi játékosa?
4: Szerintem, tehát hogy így mentális stabilitás így a színpadon. Tehát ez egy nagyon nagy különbség az online játék és a LAN setting között, hogy amikor fent vagy, és így egy közönség előtt tudva azt, hogy ez nagyon sokat számít.
3: Igen, ezt mondjuk el egyébként mindenképpen, hogy ugye a világbajnokságot egy olyan külső helyszínen rendezik, tehát ezt alapvetően mindenki online tudja játszani, de ezt egy olyan helyszínen rendezik, ahol berendeznek nektek egy gyakorlatilag számítógépekkel teli termet, van egy nézőközönség is, tehát ilyen szempontból ez egy különleges atmoszférát teremt, hogy abban, hogy egyébként neked szurkolnak a úgymond a nézőtérről, ahhoz is hogyan alkalmazkodsz.
4: Igen, és ezt ugye gyakorolni nem lehet. Tehát ugye otthon az ember az könnyedhet a gép előtt akármennyit akar, és játszhat annyi játékot, amennyit akar, megtanulhat annyi dolgot, amennyit szeretne, de azt így nem tudja gyakorolni, hogy egy élő közönség előtt, ugye élesben, így mennyire tud összpontosítani, mennyire tudja így össze, így hozni azt a formát, amit egyébként ő így csak így szimplán tudás alapján tudnia kéne. És ebben nagyon nagy különbségek vannak. Tehát ezért én azt nagyon látom, és nagyon látszik, amikor mondjuk megnézi az ember mondjuk így ezt a 24 játékost, ami ugye kint volt jelenlegi VB-n, hogy vannak olyan játékosok, akik igazából pontosan ugyanolyan jól játszanak, én magamat így nagyjából ilyennek tartom, mint online, és vannak olyan játékosok, akik egyértelműen, tehát hogy sokkal többet hibáznak, sokkal, egyszerűen látszik rajtuk, hogy egyszerűen a sok figyelem, vagy az egész, nem tudom, az egész stressz, ami ezzel a szituációval jár, az megviseli őket, és hogyha az ember tényleg egyszerűen tudja hozni azt, amit otthon hoz, akkor az már önmagában nagyon sok minden elég. Tehát például van egy játékos, akit kiemelnék, ugye, aki most harmadik lett, a francia Kratzó nevű játékos, őről már régóta lehet tudni, hogy ő így online, és ő is elmondaná magáról, hogy online ő nincsen benne mondjuk a legjobb 10-15 játékosban a világon, viszont az ilyen élő versenyeken mindig nagyon jó helyezést ér el, mert egyszerűen így nem viseli meg azt, hogy őt nézik, és hogy ott neki így számít az, hogy hogyan játszik. Tehát, hogy vannak ilyenek, és ez egy nagyon, szerintem ahogy megy az idő előre, hogy így ez egyre több minden, amit így meg lehet tanulni, ugye mert egy játék lényegében olyan dolgokból áll, hogy minél több dolgot kell memorizálni. Tehát minél több dolgot memorizál az ember, annál jobb, és olyan az idő előre, egyre jobban kitalálja mindenki, hogy miket érdemes memorizálni, mi az ilyen egész készlet, amit így kell tudni, és ahogy ezeket így megtanulja minden játékos, úgy egyre inkább így kihangsúlyozódik az, hogy a különbségek ugye abban fognak megnyilvánulni, hogy a mentális ereje az kinek mennyi. Szóval szerintem ez csak fokozódni
3: fog. Nem az a fajta tudás, amit te összegyűjtesz és memóriaként próbálsz előhívni, hanem hogy stressz helyzetben hogyan hatnak ezek a dolgokra.
4: Igen, mert én azt mondanám, és ez nem volt mindig így, tehát mondjuk az első világbajnoki idén 23-ban, én azt gondolom, hogy nagyon sok játékosnak voltak még ilyen jellegű előnyei, hogy mondjuk valaki erről az országról, vagy arról az országról egyszerűen sokkal többet tudott, mint mások, és amikor volt egyben az országban mondjuk egy kör, akkor így esélyese volt egyik vagy másik játékosnak. Most már ilyeneket nem nagyon szoktam tapasztalni, tehát hogy mindenki, így a 3 év alatt, amióta ez már egy profi szinten működik, mindenki kicsit megtanulta azokat, amik tényleg számítanak, és a tudás készlete a játékosok nagyon hasonló egymáshoz. Szóval igen, tehát ez mondjuk így nyilván, amikor mondjuk az ember mondjuk így menőzni akar azzal, hogy mondjuk mennyit tud, akkor azt mondja, hogy mondjuk ezeket a városokat tudom ebben az országban, vagy tudom ezt a különböző fajta útjelzést így minden országban, Európában. De ezeket a legtöbb játékos tudja azért. És nem ezen szokott múlni az, hogy kinyeri meg az egészet, hanem az, hogy tényleg egy stressz helyzetben ki nem hibázik.
3: Földrajzból gondolom 5-ös voltál általános középiskolában.
4: Ha jól emlékszem, igen.
3: Ezt hogyan tudod mondjuk a mindennapokban is használni? Tehát szoktak-e, mit tudom én, barátok megkérni arra, hogy na most nézz egy képre, és hogy na, akkor erről mit mondasz?
4: Igen, ez így, ez valamennyire szokott lenni. Én ezt úgy gondolom, hogy ebből több lesz, tehát én azért számítok, hogy jövőben nagyon sokat fognak engem azzal, hát nem is tudom ugratni, hogy egyszerűen, hogyha megkérdezem valakitől, hogy hol van, akkor nem mondja meg, hanem egyszerűen küld egy képet, és akkor talált ki nesze. Tehát én erre fel vagyok készülve lelkileg, hogy ez így ki lesz használva, de én ezt szeretem, tehát én szeretek ebben a szerepben élni, nekem ez egy ilyen abszolút egy olyan, hogy én erre készültem, ezért dolgoztam rengeteget, mert akkor is, amikor ennek nem volt semmi értelme, és én, tehát én élem ezt a szerepet. Tehát én szeretek a geogesszer figura lenni. Abszolút ezt így vállalom, szóval minél többet emlékeztetnek erre az oldalamra, annál boldogabb vagyok igazából.
3: Menjünk egy kicsit bele a VB döntős meccsetbe, mert ott volt egy nagyon érdekes tipped is, amit talán mondhatunk ilyen vagánynak, merésznek, ugye amikor a betippelted Fehér Oroszországot úgy, hogy egyébként a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy nagyon sok olyan ország van, ami nincs benne a játékban, tehát Afrikának jelentős országai nincsenek benne, ott néhány országon, Európában például Fehér Oroszország olyan ország, ami nincs benne a játékban. Hogy ez is egyfajta, ez a mentális játék, nem? Tehát ebben több tudtál lenni.
4: Igen, tehát az tényleg már olyan volt, hogy ugye kontextus az volt, hogy ugye 5 körből áll egy játék itt az egyenes kiesés szakaszban, és ugye, hogyha az ember 3 kört megnyer, akkor ugye már értelemszerűen az 5 körből megnyerte a többségét, szóval akkor vége a játéknak, és a Blinky megnyerte, az ellenfél megnyerte az első 2 kört, tehát 2-0-ra vezetett, és volt egy harmadik kör, ami ugye a második moving kör, tehát a második mozgós kör, és ebben a mozgós játékmódban ő egyértelműen a világ legjobbja, tehát mindenki tudja róla, és emiatt így nagyon sok néző azt már azt várta, hogy akkor ő azt ugyanolyan simán meg fogja nyerni, mint az elsőt, és 3-0-ra lever, és ebből a szituációból én visszahoztam ezt az állást 2-2-re, úgyhogy az utolsó játékmód, az NMPZ, ugye ahol csak egy képet tesz, ha lehet látni, és nem mozgatott a képernyőt, ott már én vagyok a jobb a kettőnk közül. És ugye, ahogy én visszahoztam egy rossz állásból a helyzetet, ugye az is így már így látszott rajta, hogy ő így nem a legjobb formában van. Szóval én akkor már azt éreztem, hogy oké, ezt meg fogom tudni nyerni. Tehát, hogy már itt az én oldalamon van a szerencse. És ugye annak a játéknak a második körében már, tehát láttam, hogy ott kaptunk egy ilyen kört, ahol ugye lehet Ukrajna, lehet Oroszország, lehet valami balti állam, tehát volt 2 ember, aki pecázott, meg rakás, fű, meg fa, tehát nem volt annyira sok minden, ami alatt meg tudtam volna mondani, hogy pontosan hol van ez. És úgy voltam vele, hogy ezt ő se fogja tudni, és ha ő se tudja, meg én se tudom, akkor én betippelek a közepére. És akkor betippelem Fehér Oroszországot. Én ezt nagyon megbántam egyébként, hogy nem csináltam azt, amit eredetileg szerettem volna. Én szerettem volna egy olyat, hogy bezumolok így Minszk belvárosába, és akkor lerakom egy ilyen nagyon pontos helyre, egy olyan helyre, ahol egyértelműen nem ott van, és úgy küldöm be ezt a tippet. Aztán utána végül így a Fehér Oroszország névre raktam a térképen, mert úgy voltam vele, hogy kicsit lehet, hogy számítottam arra, hogy Ukrajnára fog rakni, és akkor kicsit közelebb akartam lenni Ukrajnához, hogy biztonságosabb legyek, de igazából mindegy volt. Tehát mindenki levette azt, hogy ez egy hát most már legendásnak nevezhető tipp volt, és következő körben pedig vége is lett a játéknak, szóval gyorsan vége lett.
3: Egy napodból mennyi időt veszesz el?
4: Manapság én nem sokat. Tehát én kifejezetten azt mondanám, hogy amikor ezt így kifejezetten hobbiból toltam, csak így időmulatásként, így ilyen, nem tudom, 19-21-ig, akkor nagyon sok időt töltöttem el vele, tehát sokat térképészkedtem, ugye a játék az ugye különböző térképekre épül fel, tehát mondjuk így mondjuk az ember mondjuk kiválaszt mondjuk így nagyon sok több ezer helyszínt, és akkor azokat mondjuk random bedobálja valakinek, és akkor az ilyen jellegű térképekből áll össze a játéknak nagy része, és akkor nekem volt a saját térkép, amivel nagyon sokat időt töltöttem, megpróbáltam ilyen érdekes helyeket kikeresni másoknak, meg stb. Tehát nagyon sok ilyen random ilyen elfoglaltságom volt a játékok kapcsolatban, mert nagyon sok időt beleöltem, és manapság kifejezetten ezzel kapcsolatban konzervatívabb vagyok, tehát hogy amikor így azt érzem, hogy kicsit elkezdek kiégni, akkor itt otthonjam a játékot egy kicsit egy pár hétre, meg napközben se szoktam.
3: Tehát akkor ezt ilyen... mondjuk, hogyha te azt mondod, hogy egy-két hétig nem játszol, akkor az nem jelent jelentős visszaesést.
4: Nem. És ez most már nagyon gyakran tapasztalom egyébként, hogy amikor már az ember így többször megtanulta ugyanazt, tehát ugye mondjuk egyszer megtanultam mondjuk azt, hogy Oroszországnak mondjuk különböző részé hogy néznek ki, akkor azt még utána elfelejtem, de hogyha utána más következő évben megint begyakorlom, aztán harmadik évben megint begyakorlom így a verseny előtt, mire már negyedjére kezdünk neki, addigra már olyan sokat nem felejtek belőle. Addigra már így beégett ez a tudás valamennyire. Szóval én most már úgy érzem, hogy nagyon sok dolgot így nincs értelme gyakorolnom, mert konkrétan lerontom a saját esélyemet azzal, hogy én nagyon jó bevált ilyen berögzült tudást, az így felülírom valamivel, és akkor így, nem tudom, ezt sokokon látom egyébként, hogy mondjuk azt csinálták, hogy mondjuk így nagyon sokat próbáltak az utolsó pillanatban így készülni, így nagyon széleskörűen, és az a baj, hogy ilyenkor nem nagyon tudod ellenőrizni, hogy igazából mit csinálsz. Tehát nagyon sokszor történik az, hogy tényleg nagyon sokszor játszottam a Brazíliát, tudod, hogy Brazíliának nagyjából melyik része hogy néz ki, aztán amikor megtanulsz így 50 új dolgot, csak azért, mert nagyon-nagyon biztosan akarsz menni, akkor arra az 50 dolgra fogsz fókuszálni, és nem arra, ami már bevált neked korábban, hogy egyszerűen csak így nézed, hogy néz ki, és akkor az alapján megmondod, és tök jól meg tudod mondani. És akkor emiatt itt sokszor azt tapasztaltam, hogy bizonyos játékosok sokat gyakoroltak, és rosszabbak lettek, mert másra fókuszáltak utána. És ezt így el akartam kerülni, és ezért kifejezetten, amikor így nem gondoltam azt, hogy most nagyon sok értelme lenne nekem gyakorolnom, akkor egyszerűen hagytam az egészet, és tényleg itt az elmúlt 3 hónapban én olyan sokat nem gyakoroltam. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, én augusztusban játszottam igazán, és akkor is csak egy ilyen napi néhány órát. Tehát, hogy 25-ben sokkal komolyabban mentem, és 25-ben rengeteget tanultam, rengeteget készültem, és akkor meglett az eredménye, és hiszem, hogy nem kellett ugye máshogy el is megcsinálni. Akkor már megcsináltam a munkát, és miután megcsináltam a munkát, azután már igazából egy kis gyakorlással már elég jó voltam ahhoz, hogy mondjuk idén megnyerjem a világbajnokságot.
3: Egyébként a te esetedben ez mennyire ilyen személyes tapasztalatok alapján, vagy mennyire csak az internetről szedted össze, tehát hány országban jártál?
4: Hát személyes tapasztalat alapján nem olyan sok, tehát én Európán kívül például nem jártam még, viszont mindenképpen tervezek, tehát ez már így nyilván így a játékban azért előfordul az, hogy az embernek felkelti egy-egy helyszín az érdeklődését, illetve nagyon sok olyan ember van, és én nem tartoztam például ide, amikor elkezdtem játszani, de nagyon sok ember úgy kezdett el játszani a játékkal, hogy eleve nagyon olyan szellemű volt, hogy szeretné látni a világot, és akkor ebbe így belejátszott ez a játék. Tehát sok embert ismerek, például itt a környezetemben, Geogesszeren belül, aki mondjuk nagyon-nagyon szeret utazni, és nagyon sokat utazik, és ez így az életének egy nagy része. És egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen ozmózis útján ez így átivódott belém, tehát hogy most már egy kicsit úgy érzem magam, hogy már szeretném látni a világot, szeretnék menni a helyekre, és most ugye így ennek a játéknak köszönhetően van valami pénzem is hozzá, szóval sok tervem van, sok ötletem van, meglátjuk, hogy hol jutok el, lehet, hogy azért, nem tudom, 27-ben majd fogok tudni egy C-tippet nyomni valami olyan, nem tudom, helyszín alapján, amit az következő egy évben fogok látni élőben, ezt mondjuk meglátjuk.
3: Mennyit lehet egy világbajnoki címmel szerezni, mennyi pénzt?
4: Hát nagyjából egy ilyen évente változó, de én egy ilyen
3: hát gondolom, növekszik.
4: Igen, hát most kifejezetten az volt, hogy most így tavalyról idénre így is stagnált, mert az a baj, hogy növelni az egy nagyon nagy kockázat, mert hogyha növeled, akkor hogyha mondjuk így egy később van egy visszaesésed, akkor utána csökkenteni kell a pénzdíjat, és nagyon csökkenteni a pénzdíjat, az nagyon rosszul néz ki, tehát egy összes támogatót elhagy, és emiatt, hogyha mondjuk így meg is tehetni a játék, hogy emeli a pénzdíjat, arra azt próbálják inkább csinálni, hogy csak így megtartják, ahol eddig van, és hogyha később tényleg nagyon jól mennek a dolgok, akkor egy kicsit emelünk még. Én azt mondanám, hogy nettó egy ilyen 7-8 milliós nagyságrendben lehet évente keresni az, hogyha megnyeri az ember, és akkor ugye ilyen második, harmadik, negyedik helyekkel már névileg kevesebbet, tehát nagyjából ahhoz ilyen top 4-be be kell jutni, hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, évi 2 milliót tudjon keresni az ember. Tehát én ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon ilyen top heavy az egész, tehát az embernek így nagyon a legjobb pár helyezést meg kell szereznie, ahhoz, hogy ezt így ilyen megélhetés szempontjából tudja nyomni, véglenesen is. És ez nekem tavaly is idén megvolt. Szóval így most így nem tudom, amikor a játék ugye lehetőleg nagyobb, mert 23 még kisebbek voltak a pénzdíjak, akkor én nem nyertem sokat, most viszont, hogy viszont már nagyok, most meg viszont nyerek, szóval nekem ez így szerencsése jött ki.
3: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan tervezed a jövőt. Ugye Magyarországon, mint beszéltünk róla, azért egyre többen megismernek. Mondjuk, hogyha egy évben előre gondolkodsz, akkor mi az, amiket szeretnél csinálni? Ugye nyilván, mint beszéltünk róla, egyetemet azt gondolom, hogy folytatod, de egyébként mi az, ami esetleg változik az életedbe?
4: Szerintem olyan nagyon sok dolog olyan szempontból nem fog változni, hogy én ugye az egyetemet folytatom tovább. Szerintem nem tudom, hogy mi lesz a szakmám, miután befejezem az egyetemet, de én sejtem, hogy valószínűleg ugyanaz lesz, mint ami lett volna, ha nem lett volna a GeoGuessr. Hát én ugye, tehát hogy addig, ameddig annyi pénzem lesz, és én nem számítok arra, hogy ennyi pénzem lesz a közeljövőben, hogy amiből nyugdíjba tudnék menni, addigra én úgy vagyok fel, ugyanúgy fogom folytatni az életemet, ahogy egyébként is folytatnám, mert nagyon könnyű beleesni abba, az ember elhiszi, hogy most egy nem tudom, pár évvel előrébb van, és akkor most egy kicsit lazsálhat, és akkor lehet így más dolgokkal foglalkozni, és aztán előbb-utóbb visszakerül ugyanoda, ahol lehetleg volt, csak ugye hiányzik az a pár év tapasztalat, amit az alatt megszerezhetett volna. Szóval igen, én egyszerűen ezt próbálom csak egy ilyen extraként felfogni, és nagyon nem tudom úgy kezelni a dolgot, hogy nem tudom, tehát hogy életem az életemet úgy, ahogy eddig élném, és ennyivel több pénzem van, és ennyivel több ismertségem van, mennyire jó.
3: És akkor térjünk egy kicsit ki arra, hogy mégis ugye minden említettem, megbeszéltünk róla, a sportrádióban vagyunk neked, gyerekkorodtól kezdve milyen egyéb sporthoz volt bármiféle közöd, mert ugye nyilván van egy ilyen sztereotípia, amit most, hogyha a rádió hallgatók nézik is az adott kameraképen keresztül a beszélgetésünket, akkor látják rajtad, hogy nem vagy egy kövér srác, egy vékony srác vagy, tehát hogy mondhatjuk, hogy még sportos hallgat is vagy, szóval milyen sportokhoz volt neked egyáltalán közöd?
4: Hát sporthoz sok közöm nekem nincs. Ugye, tehát kiskoromtól kezdve nekem ez egy olyan dolog volt, hogy egyszerűen jobban vonzottak az ilyen, nem tudom, kognitív irányultságú dolgok, tehát ez ilyen, hát olyan játékok, mint a GeoGuessr lényegében, ahol az ember csak így leül, és akkor az aját használja, ami egy, nem tudom, tehát hogy így nyilván jó, hogy az embernek megvan ez a balansz, és nekem ez egy kicsit egy ilyen sok ideig tartott, amíg így, nem tudom, hozzá nőttem ahhoz, hogy nekem így mozognom is kell, de hogy így egészséges maradjon az ember, minden nem csak mentálisan, hanem fizikailag is. Tehát most már így egy éve így, hát kisebb több szorgalommal így járok kondiba is, tehát ezért próbálom így felvenni a fonalat, de ilyen nagyon nagy sportalkat soha nem leszek szerintem. Hát igen, figyelj, tehát egyébként a sztereotíp olyan szempontból igaz, hogy azért szerintem azok, akik ezzel a játékkal játszanak, azok általában nem óriás nagy focisták vagy futók. Igen, ez így van.
3: Minden esetre készültem neked néhány képpel, amelyet oda fogok neked adni. Ugye nyilván, mint ahogy beszéltünk róla, a játéknak az a lényeg, hogy egy kép alapján adott esetben, hogyha ugye nem tudsz mozogni, akkor megmondd, hogy hol van. Nos, én sportos helyszínekkel készültem neked, vagy egészen pontosan Forma 1-es pályákkal, és elsőként oda is adok neked egyet. Nos, nyilván a rádiók hallgatók kedvéért beszélek én is róla, de beszélj róla te is, és kérlek mondd, hogy mit látsz, és illetve milyen tipped van. Az elsőt egy könnyebbet adok. Van rajta felirat is, de a Forma 1-es pályákat azt mondtad, hogy ugye egyébként Google térképen meg lehet nézni, és úgy rákerestem, hogy viszonylag bejárhatóak.
4: Igen, tehát igen, a Forma 1-es pályák, ugye általában így az ilyen versenypályák, mint olyan egyébként így mindig érdekeltek, mert nekem kiskoromban, tehát 3 éves koromban mutatta nekem, emlékszem, az apukám meg a Gran Turismo-t, és én kiskoromban nagyon sok ilyen autóversenyzős játékkal játszottam, szóval ez nem idegen hozzám, csak ugye hát én személyesen nem autóversenyeztem soha, szóval ez mindig egy olyan dolog volt, amit így oké, tehát mondjuk a képernyőn mondjuk így látok, meg játszom, de hogy így nem személyes sportént tűzöm.
3: És akkor mit játsz a képen? Van rajta ugye egy völgy, gyakorlatilag a kamera az lefele megy, és utána fölfele van egy jobbra vezető kanyar.
4: Vagy hát balra, attól függ, hogy az ember. Hát így először balra, aztán jobbra.
3: Ugye így van, így van.
4: S alakú kanyar.
3: És a színek pedig ugye a rázók alapján, tehát most a rádióhallgató kedvéért is pirosak, illetve sárgák.
4: Igen. Ez ugye az egyik leghíresebb kanyar a Forma 1-ben, ez az órúzs, illetve a... Mi a másik neve? Mert ugye órúzs, és akkor van a...
3: Hát most ezzel megfogsz. Órúzs szoktuk használni leggyakrabban.
4: Igen.
3: Ez ugye Belgiumban van.
4: Igen, és azt ugye így szokták mondani, hogy akkor órúzs, de ugye ez egy két kanyar, és akkor mindig mondják, hogy nem ez, amit igazából tényleg látsz, az a másik. És akkor hogyha nagyon sznobosok lenni az ember, csak elfelejtem már a nevét, nem, és most már nem foglalkozom.
3: Igen, ez a Spa-Francorchamps, ez a Forma 1-es helyszín. Ez ugye, hogyha meg kellene mondod, akkor gondolom tudod, hogy hol van Belgiumon belül is.
4: Igen, nem van így a német határ közelében, itt észak-keleten, Vallóniában.
3: Így van, ugye Max Verstappennek gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez majdnem, hogy hazai versenye. És menjünk tovább akkor, mert ezt elég könnyen kitaláltad, de ezek alapján azt hiszem, hogy a többi is könnyű lesz. Adom a következőt. Ez is egy ikonikus helyszíne a Forma 1-nek.
4: Igen.
3: Itt is mondjuk el, hogy hogyan néz ki a kanyar, ugye jobbra kell bekanyarodni, és utána van egy, tehát elég éles jobb kanyar, és utána pedig egy balra kivezető egyenes.
4: Igen, voltak idők, amikor ezeknek a kanyaroknak a nevét én még tudtam, ugye ez a Monza versenypálya, ugye Milán közelében Olaszországban, és ugye itt így látszik ugye a tipikus ugye piros-fehér-zöld, illetve zöld-fehér-piros
3: hát szegély. Hát ugye Olaszországai jellemző színek.
4: Igen, igen, és ilyen sok
3: zöld. A környezetet is nézed, azt is tegyük hozzá, hogy az is jellemzően Észak-Olaszország?
4: Hát mondjuk a fákból nem tudnám megmondani, tehát a fák ugye Európában azért itt egy hasonló éghalat, mondjuk itt Észak-Olaszország így éghalatilag annyira nagyon nem különbözik ki, mondjuk így Franciaországtól, Magyarországtól, mondjuk a fák alapján meg tudjad mondani, hogy ez pontosan hol van. Ehhez általában ilyen nem tudom, humán infrastruktúra, meg ilyen házak kellnek, meg ilyenek, hogy bebizonyosodjon az embernek. Szóval igen, meg hát ugye segít az, hogy itt van a Monza is. Látszik az egész pálya, akkor az könnyű ötkázni.
3: Abszolút. Egyébként ilyeneket gondolom nem szokott bedobni a játék.
4: Nem szokott. Így néha előfordulhat nagyon ritkán, hogy mondjuk így tényleg, ahol ugye van utcakép, és ez ahol útnak lehet mondani, felmerülhet, de ez szerintem az ilyen világbajnokságos térképekből, ahol így van egy ilyen valamennyi kiválasztás, amik így csekkolják, hogy így mondjuk így ne kerüljön bele olyan, amit tényleg nem lehetne mondani, vagy teljesen egy ilyen véletlen került be, abból szerintem kiszednék az ilyen versenypályákat, mert nem van nem standard, és nagyon sokat lehet nyerni az, hogy az ember csak ismeri a sportot.
3: Hát akkor menjünk tovább, és akkor az utolsót odaadom, de hát valószínűleg ezek alapján ezt is könnyen ki fogod találni. Itt is ugye van egy...
4: Óriáskerék.
3: Így van, az óriáskerék sokat segít, ugye az, aki a Forma 1-et ismeri, az nagyjából már ugye hallgatóként is gondolhatja, hogy ez melyik pálya. Itt is van egy éles jobb kanyarunk, majd egy befele vezető bal kanyar, és hogyha tovább megyünk, ami már nem látszik azon a fotón, amit mutatok, akkor ott pedig egy jobb kanyar van, és a cél egyenes.
4: Igen, ugye ez a Suzukának a legvége Japánban.
3: Mi a jellemző ezzel kapcsolatban? Vagy itt van ilyen nagyon jellemző japán dolog ezen a képen?
4: Konkrétan japán dolog, én egyébként szerintem nem látok ilyet. Ugye ezek a versenypályák, ezek olyanok, hogy általában az elég sajátos helyszínek, tehát hogy azért eléggé minden teljesen ki van alakítva, és így nem látsz sokat mondjuk így a tényleges földrajzából a helynek. Szóval előny az, hogyha az ember így valamennyire azért ismeri, hogy melyik pálya hogy néz ki. Én mondom, én ezeket sokat láttam, tehát én gyerekkoromban nagyon sokat játszottam mindenféle autóversenyzős játékokkal, szóval láttam ezt ezerszer. De igen, ez mondjuk így néha így belegondolok ebben, mondjuk érdekes, hogy amennyit játszok a GeoGuessr-re manapság, mert ugye így megéri nekem, és ezzel sokat foglalkozni, ez nekem így lényegében a munkám, hogy sok dologgal, amivel mondjuk régen foglalkoztam, vagy régen játszottam, azzal manapság nem foglalkozok, és akkor így eltünedeznek így a memóriámból bizonyos dolgok így vele kapcsolatban.
3: Akkor hozhattam volna egy olyan versenypályát, amit most került be a versenynaptárba, gyakorlatilag a madridi ringet, mi?
4: Igen, igen, valami nagyon volt. Hát most jártam Madridban egyébként pár napja, szóval lehet, hogy pont tudtam volna, de igen, azokat kevésbé ismerem általában.
3: Kaptunk egy elég jó teljes képet arról, hogy mi is ez a GeoGuessr, és valamelyest megismerhettünk téged, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és egy, szerintem egy akár hallgatói szempontból is egy élmény volt, úgyhogy köszönöm szépen. Debre Szabolcs volt a vendégünk.
4: Köszönöm, itt lettem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban továbbra is Szőke Viki, Gyurta Gege, Erdei Márk és Szabó Szilvia, és vendégünk érkezett, nagy-nagy szeretettel köszöntjük Lázár, vagy Kolozsi Lázár Ildikót, operatív média igazgatót, akivel hát mindenféléről fogunk beszélgetni, de talán a legfontosabb apropó és a legaktuálisabb téma az, hogy nagyon sok hazai világversenyt, sporteseményt rendezett már Budapest, illetve Magyarország, amelyen nem csak a rendezés kap mindig nagyon pozitív kritikákat, hanem a sajtóiroda, a média központ működése is, díjakkal is jutalmazták már a munkátokat, Ildi, és azt gondolom, hogy már kis súlyból kirázzátok, amikor egyszerre egy esemény zajlik. Na de az elmúlt hétvége azért szerintem még nektek is erőn felüli munkát adott, hiszen egy időben zajlott az atlétika világdöntő Budapesten, illetve a Judo Grand Prix verseny. Szóval akkor beszéljünk erről a legutóbbi versenyről, de majd rólad is lesz szó természetesen. Szóval hogy zajlott ez a párhuzamos dolog, és mekkora csapat munkára, hány fő munkájára volt szükség?
3: Bocsánat, visszamegyek az elejére, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek ilyen illusztris társaságban. Ebben a stúdióban még nem is voltam, úgyhogy köszönöm. Nagyon vicces, ahogy mondtad, hogy díjakkal jutalmaznak minket. Hát téged is, mert 17-ben harmadikak lettünk, és annak a csapatnak te is része voltál, úgyhogy szok meg te is. Szok meg te is, hogy ennek a csapatnak része vagy. Nagyon érdekes az, hogy sokan kérdezik, hogy jövőre is hány esemény lesz, és akkor mi hogy tudunk erre felkészülni, és egyáltalán soha nem biztos, hogy mi leszünk. Ezt én nem is vitattam soha, hogy élni és élni hagyni, nagy ez a terep, mindenki, aki szeretné csinálni. De visszamegyek oda, hogy 94-ben az akkori főszerkesztőnk a Mobil Pressnél, akkor még Vesztel Pressnél, azt mondta nekem, hogy van kétféle sajtómunka. Az egyik a sajtófőnöki, aki reprezentál, dolgozik persze, de hogy igazából ez egy reprezentatív munka, és van a szántóvető, az operatív média vezető, aki tényleg rengeteget kell, hogy dolgozzon, de ezért nem fognak kapkodni, melyiket választod. És egyértelműen mondtam, hogy én ezt a másodikat, nekem az kell, nekem dolgozni kell, és nagyon érdekes, hogy azóta is ebben maradtam. Voltam sajtófőnök is kisebb-nagyobb eseményeken, de akkor se tetszett, tehát hogy nekem tényleg az kell, hogy együtt lélegezzek egy csapattal.
2: Terepmunka.
3: Uh-huh. Tehát hogy az, hogy én a Szöktől a Csillárig mindent megtervezek előtte, mert ugye egy operatív médiavezetés ott kezdődik, hogy egy évvel előtte elkezded összerakni, hogy miből hányra van szükséged. Jó, persze vannak guideline-ok, amit a nemzetközi szövetségek leadnak, de egyértelműen az van, hogy azért mit enged meg. Nagyon érdekes például tavaly előtt tehát a 2023-as VB után fölhívtak Tokióból a World Athletics, jobban rám írtak, hogy hát a csapatunkat visszasírják, meg az egész ellószít, vagyis a helyi szervezőbizottságot, mert hát olyan csatákat vívnak a japánokkal, hogy ezt el nem tudjuk képzelni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mi mindig egy kicsivel többet adunk, természetesen, és most a szervezőbizottságról beszélek, mert akkor tudunk, és ezt akartam mondani, mi jól teljesíteni, hogyha mögöttünk van egy jó szervezőbizottság. Szóval így könnyű egyébként, hogyha már a csapat megszokta. Gondolkozom, hogy mi volt az eredeti kérdésed, de mindjárt beugrik.
2: A párhuzamos, hogy igen, egy időben igen. Van két verseny.
3: Eddig a csúcsunk az három verseny volt, és mivel ugye nagy a csapat, hát most gondoljatok bele, hogy a Vizes VB-re 57 média kiszolgálóra volt szükség, köztük nagyon sok vezetőre, akit ott hagyhattam Sopronban, Debrecenben, stb., mert megszokta, hogy neki mi a feladata, és helyi sajtóközpont vezetőként hogyan fogja össze a kisebb csapatokat, ő is már kezdte építeni a saját csapatát, és akkor ez egy olyan közeg, ahol tudunk osztódni gond nélkül, és mindenki tudja, hogy nem veszünk el az ő dicsőségéből semmit, sőt, adunk hozzá, mert nekem egész életem az volt a célom, hogy növekedjenek az emberek. Én azt szoktam mondani, én nem tanítványokat képeztem 96 óta, mert ugye sportriportereket meg műsorvezetőket képzek már hosszú évek óta. összesen már nem, 30 év. Majdnem azt hittem, nem tudom összeszámolni. A lényeg az, hogy nekik is azt mondtam, hogy én nem tanítványokat, én mestereket akarok képezni, akik pillanatok alatt túlnőnek rajtam. Sokan nem mernek olyan emberekkel dolgozni, akik esetleg majd fölé kerülhetnek. Hát miért ne? Hát hogyha eljött az ideje, ha én alábbadok, hogyha én kiengedek, hát akkor jöjjenek.
2: Hát, amit mondtál, nagy ez a terep. Hát pontosan. Az nem elveszi tőled pontosan. A munkát, hanem esetleg melletted.
3: Igen, igen. Úgyhogy most például, hát nagy büszkeségem volt, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség soha nem enged oda például moderátornak és sajtótájékoztatóra mást, mint az ő emberüket, gyönyörű hangú ember, angol, tiszta hangossággal, mert hát hiszen onnan van. Na mindegy, a lényeg az, hogy 23-ban odaengedték két tanítványomat, a Zámbó Istvánt meg a Kovács Mátét, és az atléták is így mególtak lepve, hogy itt másfajta kérdések jönnek, és tulajdonképpen nekem az volt a legnagyobb büszkeség, így álltam, és amikor a Noah Lajci visszanézett a Zámbó Istire, hogy ilyen kérdés neki még nem tettek fel a Fast and Furious-ról, mert hogy összekombinálta a filmmel, mert tényleg dühös volt ott egy adott pillanatban, akkor azt mondtam, hogy na ezért éri meg ilyen csapatokat létrehozni, és akkor ez a Zámbó István gondolkodás nélkül, nem fájlalva, hogy az atlétikán nem lehet ott, elvitte most helyettesemként a judót. Amúgy is hogy hívják ezt a... Nézd meg, nem tudok gondolkodni. Na, szóval a küzdősportos, bocsánat. Igen, az az igazság, hogy azért ez így fárasztó volt. Ezt most látjátok. Igen. Tehát, hogy egyrészt a fejem, másrészt az, hogy a fogalmazás gátlót azt bevettem egy hete, de nem bánom. Te sose bánom egyébként. Tehát tényleg olyan fáradt voltam hétfőn, hogy azt se tudtam, hogy hamu vagy mamu, de igazából megéri, mert így visszagondol az ember, hogy mennyi dicséretet kaptunk ismét, és ott lehettünk két ilyen szenzációs eseményen, én azt gondolom, hogy ezért éri megcsinálni, és még mindig lebegek, tehát, hogy még mindig nem jöttem le a földre.
4: Egyébként ez a 2017-es budapesti vizes világbajnokság.
2: De hogyha a Füredet is tegyük bele, így, mert abszolút, amit Édi mond, hogy nem csak egy helyen zajlottak az események, hát több, ugye?
4: Ugye ez mindig visszakanyarodik igaziból a magyar sport élet, hogy a szervezés szempontjából, hát mondhatjuk ki, hogy maximálisan pozitívan szerepelt, és tényleg a World Athletics is folyamatosan azt mondja, hogy az a 17-es világbajnokság, az kimagaslóan jó volt, és igaziból azt hozta meg az áttörést az egész világbajnokságokat tekintve, hogy az mitől volt ennyire különleges, mitől volt ennyire jó, és szervezés szempontjából ez könnyűnek bizonyult, vagy miért volt ez ennyire extra?
3: Nem, egy hatalmas ugrás volt az addigi világversenyekhez képest, hiszen ugye, mint mondtam, 94-ben adták át ezt a munkát, vagy adta át az akkori főszerkesztőm Serényi Péter, és 95-ben már elrajtoltam a két országban rendezett kézilabda világbajnoksággal, tehát tulajdonképpen 95 óta csinálom, és hát évente elég sok világversenyt. Na most, amikor megjelent a leírás erről a VB-ről, éreztük mi, hogy belül is megremegtünk egy pillanatra, hogy ez azért nem az. Ez pedig volt más, de az, hogy több helyszínes, ráadásul 22-ben csomó vidéki helyszín is, tehát nem csak több helyszín volt, hanem ugye utazni is kellett. Meg a másik az, hogy mindenki tudta, hogy ez egy olyan sportág, amire teljes erőbe dőlt. Tehát mindenhová mi mindig úgy megyünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha minket egyszer elhívnak egy mennyei megyeire, akkor is ugyanazt fogjuk nyújtani, amit nyújtottunk most az atlétikán. Tehát, hogy igazából nem csak ez, hanem valahol érzed.
2: Mi a junior szumo Európa bajnokság, és ugyanolyan lelkesen beszélgettünk, ugye már múlt héten vizes VB-ről, ez a helyes.
3: Pontosan. Mi is így gondoljuk, hogy nekünk volt korfba a VB-nk is, sőt, bridge elbénk volt. Elmentünk, megtanultunk bridge-elni, hogy nagy véletlenül
2: vagy bridge-ezni.
3: Nem tudom ezt most éppen, hogyha kell ragozni jól. Tehát a lényeg az, hogy alázattal, de valahol valami megremegott. Ugyanez volt az atlétikán is, hogy a világ harmadik legnagyobb eseménye jön hozzánk. A világ ötödik, azt hiszem, az úszás. Tehát, hogy úristen, akkor itt valamit le kell tenni. De aztán, ahogy elindul ez a folyamat, egyre jobban veszed fel ezt a top mellényt magadra, és azt mondod, hogy igen, itt már nem adod a láb, itt mész előre, itt a legjobbat teszed. Hát Füredet azóta is emlegetik, bár Lupa is jó sikerült 22-ben, de ami ott volt akkor, és akkor ennek a csapatnak köszönhetem, aki itt ül közöttetek, szóval folyamatosan mindenki mondta, hogy egyrészt gyönyörű a szeretet, és én ezt már egyszer korábban elmondtam, nem akarom magam ismételni, de mindig mindenki azt kérdezi, hogy mivel vagyunk többek mi, mint egy olimpián. Most legutóbb el is hívtak bennünket, például a Párizsira kijelentette az egyik, az olimpia egyik szervezője, hogy neki ez a csapat kell, ez a vizesebb, vagy bocsánat, az evezős EB-n volt, és hát én akkor már nagyon fáradt voltam, mondtam, hogy én nem, de ez egyik kollégám ezt vállalta, és elment, és az első nap után írta, hogy ez nem az, ez nem az, ami mi vagyunk. Hát persze, hogy nem, én tudtam, én ezért is nem akartam kivenni, mert az, hogy belenézek a te szemedbe, és a csillogásából látom, hogy jól vagy-e ma, hajtani fogsz-e, megteszel-e mindent, vagy hozzá csak kell szólnom, hogy a rezgésekből csak így rád nézek, és tudod, hogy valami baj van, és futni kell, és intézni, na, az külföldön nem lesz meg. Szóval... az az igazság, hogy igen, 17-ben óriási nagy kihívás volt számunkra, hogy megugorjunk mindent, sőt, mi több, egy idő után mi már tehát hogy mertünk javasolni, mert az volt, hogy ugye ők idejöttek, és azt hitték, hogy most akkor nulláról velünk felkerél. De ugye nekem ott volt egy csomó tapasztalat, és nagyon érdekes, hogy az akkori elnök, Mărculescu úr, tulajdonképpen hajtott ő mindent, hogy ez meg legyen, az meg legyen, nem számít, hogy van, hogy mikorra, vagy ki nem alszik éjszaka. És egy idő után mondtam, hogy hát ő is ember, hát én oda megyek, és akkor elkezdek javasolni, hogy ne cseréljünk már le egy háttérfalat azért, mert 10 centivel rövidebb, hanem ezt átvisszük ide, ahelyett meg behozzuk ezt, így nézett egy darabig, odaadta a személyes névjegykártyáját, és mondta, bármikor hívjon te direktbe, ne kommunikáljon senkivel. Szóval ezek óriási dolgok, hogyha például most úgy jött oda az atlétikai szövetség, hogy nyugodtak voltak, bár elég sok minden volt előtte, és azt se tudtuk, hogy indulunk el, de hogy azt mondták, hogy hát ismerünk titeket, tudjuk, mire vagytok képesek, valószínűleg ti ezt ugyanúgy megoldjátok 22-ben. Ugyanez volt a vizes VB-n, hogy ugye ez egy beugrás volt, pillanatok alatt kellett csodát tenni, de akkor már így mindenkiben ott volt a lendület, és akkor volt simán. De ha 17 nem is lesz, mert mindig attól függ, hogy mekkora a bugyelár is fölöttünk.
5: Igen.
6: Ez a 30 év alatt egyébként az, hogy a technika mennyiben fejlődött, az inkább segítség nektek, vagy inkább hátrány?
3: Abszolút nem, abszolút segítség. Csak gondolj arra, hogy mondjuk eleinte hát annyi papírt kinyomtattunk, amennyit nem szégyelt az ember. Na most én környezetvédelmi szakemberként is ülök itt, hát a hidegráz, ha visszagondolok, hogy mi mennyiségű rajtlista, eredmény, részeredmény, flash interjú, stb. Szóval most az, hogy egy QR kódot kiragasztok oda szépen, de persze a fotósok miatt még így is kell rajtlistát, és most éppen jól belekérdeztél, mert hogy ezen dolgozom, hogy találjam ki, hogy hogyan lehetne az atlétikára a bájókat, vagyis az életrajzokat, az iszonyat még mindig nagyon nagy mennyiségű papír, de hát a kommentátoroknak szükségük van rá, és ugye mindig ez a védekezés, ha elmegy az áram, vagy valami ilyen, és én most ezen gondolkodok, hogy milyen olyan appot lehet, amit egy tableten megnyit, és nem kell azt a személyenként 57 oldalt újra lemásolni, tehát a technika az előnyünkre válik. Hát olyan zseniális dolgok vannak már most, csak a QR kód az megér mindent egyébként. Szóval az, hogy például volt egy szponzor cég a 23-as VB-n, és nagyon jó viszonyba kerültünk velük, és adtak nekünk ilyen smart diktafont és smart translator fordítót. Azzal a smart diktafonnal már 23-ban csodákat műveltünk, ugyanis a flash interjúsaink oda mennek a versenyzőkhöz, és ugye hát így jönnek a versenyzők egymás után, szegények, azt felvették hangban, utána oda megy, leírja, hosszú időt vesz igénybe, tehát a gyorsaság is ugye ráment erre az egészre, hiába voltak ügyesek a kollégák, és akkor most ezzel a diktafonnal fölveszi a hanganyagot, az konvertálja szép angolra, és el is küldi e-mailen. Tehát, hogy hát kinek nem kell, igen, ez a technika?
5: Áldás. Ez fantasztikus, tehát, egyébként.
3: Abszolút. Igen. Tehát, hogy ugye, hogyha az ember akar haladni a korral, akkor keresi mindig, hogy mivel lehet újítani. Én pedig ilyen vagyok. Tehát én, amikor felbőszült az AI, és mindenki elkezdte használni, én gyorsan elmentem egy AI suliba, hogy én értsem. Vagy amikor beugrott a social media, én gyorsan elmentem social media suliba, hogy azt is értsem. Tehát, hogy...
5: hát azért, ha most ránk nézel, Viki és én előttem van írásos, igen,
3: offline vagyok én is.
2: Fiú, a két fiú mindent telefonon néz meg, úgyhogy ez abszolút...
7: Hát ez a generációs különbség.
6: Annyiba javítanám Szilvit, hogy mivel Gege sem használja a telefonját, nálunk fejben van.
7: Ja, igen, gondoltam.
3: Igen. Na, akkor vizsgázzunk.
7: Ildi, és akkor 1995-ben volt az első fontos világverseny a csapatodnak, azóta rengeteg nagy,
3: és volt
7: fontos,
3: egy olyan, évente három.
7: És ilyen, évente három.
3: Egyszerre három.
7: Egyszerre három, így van. Hány fős a csapatod? Illetve mennyire jellemző a cserélődés, a fiatalítás?
3: No, hát ez úgy szokott kinézni, hogy nagyon sokan jöttek velem a kezdetektől, hiszen együtt is dolgoztunk. De hát ugye most már ők jeles neves kommentátorok, ismert szakemberek, de hozzáteszem, hogy ezen mindenki megdöbben a nemzetközi szövetségektől, ugyanis vagy sportolókkal vagyok tele, vagy ismert szakemberekkel. Tehát, hogy most például egy nagyon nagy hiányzónk volt, aki ugye most BL kommentátorként és műsorvezetőként hát nagyon, nagyon ismert, és régen, hát régen is az volt, mindegy. Mondhatni a fiam, hiszen egy filmben szerepeltünk, és én voltam az anya, ő meg a fiam, és azóta, 2007 óta tulajdonképpen én térítettem el a színészi szakmáról, hogy szakmától, hogy...
7: Ki?
3: Nagy Viktor, igen. Nem a vízilabda kapus.
7: Én is dolgoztam vele egy rövid ideig.
3: Igen, a zseniális srác, tehát tulajdonképpen ő volt az egyik alapemberem, és tudjátok, mi a szenzációs? Hogy ezek az emberek azért már ott vannak a szakmában, igen, már azért ők, tehát meg se kérdezik, hogy Ildi mennyi. Ezek jönnek. Tehát, hogy
7: hát igen.
3: Ez a másik, amit nem kapsz meg sehol máshol, hogy tényleg most is úgy futottunk neki, egyik se kérdezte meg, hogy milyen napi díj, hogy ne Ildi, jövök. Az egyik az arénán, a másik helyen, szóval mindenki boldogan jön mindenféle területekről, és amikor megjönnek a sajtósok, akkor az úgy, egy ilyen klub alakul ki, és ők se hiszik el, hogy az akreditált sajtóra gondolok, ők se, jé, te itt vagy, és akkor mindig mondom, hogy nem a pénz miatt van itt, mert azt se tudja, mennyiért fog dolgozni, hanem azért, mert imádja a közegünket, és imádja, hogy itt lehet.
4: Bocsánat, van tagfelvétel?
3: Igen. Képzeld el, hogy mindig van, például a Magyar Olimpiai Bizottságnál szoktam mentorálni a Young Leaders programban, és azóta nagyon sokan sportolók is, például a Senánszki Petra most az önkénteseim között volt, és ez nekem
7: hát ez
3: óriás,
7: szuper.
3: És sőt a Kálai kis Blanka is, aki ugye gerelyhajtó, szóval mindig mondom mindenkinek, hogy ez az ajtó nincs bezárva. Mert hogy mindig mindenki, hogy persze, mert a médiások, hogy tehát, hogy nem azt látják, vagy nem, jobban ma pontosítok. Azt látják, hogy mi egyként mozgunk. És ez nagyon sok embernek a szemében visszás, hogy ők, hogy kizárnak mindenkit, holott mi nem zárunk ki, zárják ki magukat. Mert valamiért szeretnének oda tartozni, mert azt látják, hogy van egy anyjuk, aki tényleg félőrültként védi őket minden körülmények között, és harcba megyek bárkivel a csapattagjaimért, mert azt gondolom, hogy ők is megtennék értem. Szóval 96 óta tanítok, a legjobbak mindig bejöttek valahonnan, tehát mindig ott maradtak mellettem. Mondhatnám azt, hogy ha a vizes VB-ből indulok ki, 60 fős a csapatom, de ez nem igaz, mert bármikor visszanyúlok bárkiért, aki valamiért lemorzsolódott, mert nem fért be egy csapatba, aztán elfeledkeztünk valamiért róla. Szóval... és nem félünk a fiataloktól. Imádom most, úgy képzeljétek el, hát ez a másik nagy büszkeségem, hogy Szaller Patrika tavaly kezdte el az akadémiát, és sajnos ez nem folytatódott tovább, és most a Flash csapatomat erősítette, 22 éves, tehát 22 éves, én is egy infodesk vezetőm is 22 éves, és kivel csinált, mert ja igen, a VA nem kért, mert akkor a 23-ban ők voltak a Flash Team tagjai, tehát szintén...
2: Mondjuk az volt az atlétikai világbajnokság.
3: Így van,
2: most
3: így van.
2: Pedig, ugye, igen.
3: Most ezen a szuperdöntőn, szóval igazából nem kértek Flash csapatot, de mondtam, hogy nekünk a magyarokkal is kéne, mert ők nem fognak interjúzni, akkor legyen mégiscsak egy kis team, és egyszer csak az lett, hogy így behívták őket, hogy de igenis kellettek. Mondtam, hogy hát köszönjük szépen, de first a magyarok, tehát majd a magyarok után, és egyszer csak látom, hogy a Szaller Patrik áll a Duplantis előtt. Mondom, mi van? Tehát, hogy ennyire
6: kell... nem engedi ugrani.
7: De énekel, igen.
3: De nem az, hanem érted, nem kell lesz, persze. És egyszer csak Duplantis-a csinálja a 22 éves látszom az interjút. Szóval ennyire van tagfelvétel, és a másik az, hogy tényleg egy olyan, tehát amit mondtam az imént, hogy kizárják magukat, nagyon sokan nem egyszerűen nem bírják elviselni, hogy Ildi állandóan büszke, és Ildi állandóan boldog valamiért. És mindig a coachként is ezt szoktam mondani, hogy addig a pontig, amíg nem értik meg az emberek, hogyha más sikerének örülsz, akkor azzal te is több leszel, vagy felemelkedsz, addig nincs kivel beszélni. Hát Szilvi a megmondhatója, vagy legalábbis remélem nem álmodom, hogy annak idején, amikor már ugye együtt dolgoztunk a Veszteprésznél, ha Szilvi szerelmes volt, én is az voltam. De esküszöm, én olyan boldog voltam annak, hogy ő szerelmes, hogy te,
6: két... Ezért van ilyen jó kedved, ezt megbeszéljük.
3: Szóval tudnád, hányszor voltam szerelmes?
7: De azt megerősítem, hogy Ildi a női munkatársakat mindig is felkarolta, és mindig is megadta nekik, nekünk az esélyt. Hát nyilván azzal élni kellett, de a lehetőséget az biztos, hogy megláttad bennünk, és ezt nagyon köszönjük.
4: Nekem így, ahogy beszélsz, nekem az jön, hogy igazából te egy atmoszférát teremtesz így a csapatodon belül, és ettől ennyire jó lehet ott, és szerintem átragad mindenkire. Hogy ezt akkor te tudatosan csinálod.
3: Hogyne, mert hogy én azt gondolom, hogy egy vezetőnek, vagy egy tyúkanyúnak az a dolga, hogy egyrészt te biztonságban érezd magad, megtisztelve érezd magad, neked köszönjék meg, hogy ott voltál, neked hiába vagyunk profik, mindenki azt hiszi, hogy ha valaki profi, akkor nem kell mondani, hát megdolgoztál érte, pénzt kapsz érte, hát profi vagy. Mi van? Hát ember vagy elsősorban. Neked igenis jár az, hogy jó volt. Mm. És attól te, én azt szoktam mindig
7: szoktál
3: mondani...
7: Szoktál dicsérni? Mert sok micsoda? Vezetőnek ez a hibája, hogy csak leszúr.
3: Ne viccelj, hát én dicsérek, én rugdosok emberek, gyere, menjünk, nem tudtad, nem baj, jövök veled, fogjuk meg, vigyük. Tehát, hogy de hát nem emlékszel, szoktam de, szerintem.
7: De,

0: saját területén visszajelzést kap a főnöktől, hogy te ott és a zseniális vagy, akkor soha nem akarod elgáncsolni a melletted ülőt, mert tudod, hogy ő is
1: és
0: a saját területén. És együtt megyünk a csúcsra. És ez benne a zseniális. Tényleg az a mondásom mindig, hogy, hogy oxigénpalasz nélkül futok neki a Monteverestnek azzal a vezetővel, aki egyszer is azt mondta, hogy tehát, hogy ez igen, ilyen egyszerű. Igen. És tényleg, tényleg nincsenek itt, itt óriási nagy dolgok. Az István könyvében sincsenek nagy dolgok. Vagy a Desmond Tutu által kitalált dél-afrikai módszer, vagy inkább filozófiának, az Ubuntu-nak sincsen nagy. Az Ubuntu filozófiája következő. Én azért vagyok jó, mert te jó vagy. Ó, mekkora mondás, nem? És egyszer csak elkezdesz gondolkodni, igen, hogy ugyanaz, mint a Bibliában, hogy szeressétek egymást, csak hát ugye senki nem veszi komolyan, pedig ugyanaz, minden ugyanaz, oda jön vissza, hogy tulajdonképpen hát csapatban jó.
1: Igen, együtt erősebbek vagyunk, nem?
0: Tehát van az elcsépelt mondás, hogy egyedül messzebbre jutsz, jobban, egyedül gyorsabban haladsz, de együtt messzebbre jutunk. Igen. És ez az Isten adta nép egyszer, ha erre rájönne, és nem csak egy EB kapcsán, amikor kivonulunk az utcára, mert nyert a foci válogatott, hanem csak meg kell nézni, hogy valami hidegrázós van benne, amikor a magyarok együtt tudnak dolgozni. És esküszöm, nekem ez a szent célom, hogy a csapataimat egyszer megfertőzöm kicsiben, ők adják az igét nagyban, és így megyünk tovább.
1: Vendégünk továbbra is Kolozsi Lázár Ildikó, operatív média igazgató, akivel az első fél órában nagyon sok mindenről beszélgettünk, és Ildi, hogyha valaki téged nem ismert, csak hallgatta az előző blokkot, azért az lejött neki, hogy egy nagyon temperamentumos, nagyon maximalista, de nagyon jó vezető vagy. Kell ez, az ilyenfajta viselkedés, attitűd ebben a szakmában, ebben a férfias szakmában?
0: Abszolút egyébként, mert jobban van nem, hogy kell, hanem ugye kinek milyen? Mert mindannyian másak vagyunk. Én a tanítványaim közül is mind csak egyéniségekre lőttem, hát ha visszagondolunk a Movipressnél, csupa egyenként. De nem az volt a cél, hogy letörjem őket, és akkor majd, mint a báránykák mennek, hanem mindenki teljesedjen ki a saját attitűdjében, tehát, hogy nem muszáj mindenkinek így lobogni, meg ez azért fárasztó, mert nem nekem. Hát én látom, mondok egy példát, óriási volt, tehát ugyanúgy tanítok, ahogy élem az életemet, és akkor hír, és ezt én úgy voltam képes elmondani, hogy 8-kor kezdődött az óra, és 10:30-kor még így néztek. És eltelt egy hét, és vendégként jött a Bárdos András hozzánk, és feltette az egyszerű kérdést, mi a hír? Nagy csönd. Azt hittem, leesek a székről. Elnézést, nekem András ugye osztályvezető tanárom volt, elnézést, mindjárt leég a bőr a képemről, egy hete tanítottam meg nekik erre, fölálltam. Ó, szerintem... Na mindegy, szerintem ebben a házban dolgozik, az egyik rádiónak a vezetője, és mondta, hogy elnézést, Ildikó, de az a helyzet, mi azt néztük, ahogy mondod, nem amit mondasz. És akkor rájöttem, hogy ez nem mindig jó. Tehát, hogy ez igazából lesöprök mindenkit, meg nem fog elálmosodni, meg nem nézi, én vagyok a legbüszkébb arra, és senki nem nézi a telefonját, nincs rá ideje. Tehát én viszem magam, tehát én fölkapok mindenkit, mint egy hurikán, és menjünk. De azt tudom, hogy vannak lassabb temperamentú emberek, akiknek arra van szükség, hogy igenis nyugodtság legyen. Egy ideig jó neki, hogy valaki így pattog körülötte, de egy idő után. Szóval ilyen volt a férjem is. Igazából ő neki mindig a nyugalom kellett, és ilyen a lányom is, pont azért, hogy engem egy kicsit balanszba tartson, de kell. Annak idején ugye nagyon nehéz volt, tehát hogy ez a kedvenc időszakon mindenki kérdezi, hogy nőként, hát talán Viki is emlékszik, hogy azért nem volt egyszerű nekünk. Bizony. De Hajdu B volt a nagy mentorom az iskolában, a Kosban, és akkor mondta, hogy te ne akarjál férfi lenni, mondjuk így is elég sok szó viselgatját, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy te a te stílusodat mutasd meg a népnek idézőjelben, és akkor én 20 évig, vagy 16 minimum rádiós műsorvezetőként, meg tudósítóként próbáltam egy más szint vinni ezekbe a tudósításokban, és képzeld el, a főállásomat is annak idején úgy kaptam, hogy már tudósítottam a Vesztel Pressnek, amikor bementem, hogy hát de jó lenne egy főállás, pont akkor rúgtak ki valaki sajnos, ő lett aztán az RTL-en a műsorvezető, és mondja a főnök, hogy hát hallgattanak minden este, de jó, hát ez igen, ez poénos, hát ez vicces, ez intellektuális, stb. És ugye nekem nem az volt a fontos, hogy most éppen bal szélen kiment el, és hogy lőtte a gólt, hanem az, hogy egy perces rádiós tudósításba tartsd ott, és ezért zseniális a rádió, és én mindenkinek felírnám recept.

0: receptre, aki a médiába készül, hogy tartsd ott.
1: Igen.
0: Főleg ma, igen, amikor ugye egy másodperc alatt elkapcsol mindenhonnan mindenki, pláne, hogyha nincs vizuális, igen, élmény mellé. Tehát oda kell a hangod, a temperamentum, kell az, amit mondasz. Szóval kedvenc sztorim, hogy Isten nyugosztalja, aki nézi ilyen, amikor az első tudósításomat jégkorong, mert persze Ildinek ilyen egyszerű női sportágai voltak, mint a labdarúgás, a jégkorong, kézilabda, persze, hát jó, de hát ugye egy olyan városban születtem, ahol mindenki hoki korcsolyával a lábán született. Szóval,
1: mondd el azért, melyik az
0: Gyergyó Szent Miklóson. Uh-huh. Ugye onnan indult aztán a nagy akkercsókkal a nagy őrület, uh-huh, itt Magyarországon is. Szóval igazából a tudósítás közben kirohant a Juventus rádió stúdiójából, mert közölte, hogy ő egy nőtől nem hallgatja ezt meg. Voli Gyuri hívott engem utána, hogy Ildi, kiment a Jenő. Na aztán két nap múlva egyszer csak hívott a Voli Gyuri, Ildi bennmaradt, meghallgatta. És utána, aha, nagyon jó viszony alakult ki Jenővel, mert rájött, hogy én se vele nem akarok versenyezni, én senkivel nem akarok, én egy másik szempontot fogok figyelembe venni, és így lettem én az egyetlen nő, aki rádióban élőben férfi, bajnokok ligája foci meccset közvetített, a Rosenborg ellen, amikor elment a villany az MTK pályán, szóval igazából meg én csináltam egy nagy sorozatot is filmben, tehát hogy egy idő után megszokták, hogy ez a nő, ez nem azért van itt, mert keresi a párját, hanem valamit talán tud, mert a Pisti azt mondta mindig nekem, hogy ne tudjanak megfogni. Tehát, hogy neked annyit kell tudni, és tényleg lehet, hogy ezt is elmondtam sok helyen, és ismétlem magam, de muszáj elmondjam a kedvenc sztorim, hogy akkor még vezetékes telefonok voltak, és reggel 7 órakor csörgött a telefonom, Hajdúbi István vagyok, jó reggelt kívánok, a BVST kezdőcsapatát kérem sorolni, ha háromra nem kezdi, el leteszem a telefont. 1, 2, és ott tényleg inkluzíve szertáros, nekem így sorolni kellett a BVST kezdőcsapatán. És így jutottam el oda, hogy egyre többet és többet akartam tudni, pontosan azért, hogy ne az legyen, hogy na, de szép szeme van, biztos azért, uh-huh, került ide. És így jutottam el oda is, hogy mindig a munkát megcsináltam gyorsan, és léptem tovább. Nem is olyan régen, pár évvel Kis Gergővel ültünk egy ilyen illusztris vacsorán, és mondja, valahonnan ismerős vagy. Mondom, hogy hát végül is csak Sydneyben, meg közben is egy csomó helyzetben, meg egyébként Pekingben is beszélgettünk, azt mondja, igen, akkor tényleg beszéltük is, te voltál az, megcsinálta, elfutott. Hát most valahogy mindig az volt bennem, hogy tényleg a fiúk is gondolják azt, hogy én a szakma miatt vagyok itt, és persze, nem másért.
1: Bocsánat, kiadlak, bocsánat, Viki, 2008 pekingi olimpia, hazajöttél, akkor egy cégnél dolgoztunk, és elmeséltél egy esetet, hogy még Lionel Messit is elvarázsoltad. Na, ezt meséltem.
2: Meg hogy miért szívet, lelket melengető volt a pekingi, amit a közösségi oldaladon olvastam.
0: Óriási. Tehát valamiért engem Peking elvitt. Sydneyben is zseniális volt, meg egy csomó világversenyen is zseniális élményeim voltak, mert sehonnan nem jöttem haza sírva, de valami engem ott Peking elkapott. Veszem az elsőként azt, hogy 4 magyar volt bent a még oly kevés példányszámú China Daily-be, én nem tudom hány millióban jelenik meg, de mindegy. Az egyik volt az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, a Kovács Kati megnyerte a 3. aranyát, Balogh Gabi leesett a lóról, és ez mekkora nagy dolog volt, és Kolozs Ildi. Tehát, hogy valamiért ott ők is megérezték, és állandóan kérdeztek engem, interjú tévének, interjú újságban, mindenhova, a kínai nagyfalnál történt az, hogy tényleg jobbnál jobb, szőkébb, magasabb nők jöttek, mentek ott a környéken, mindenki fotó. Jó, okay.
3: Kollégám, Szalai Péter, Ildi, azért ennyire nem vagy jó nő.
0: Szóval igazából tehát ilyenek, valamiért ők is valahogy összerázódtunk ott a Kínával, és hát nekem fő célom az volt, ahogy például Sydneyben az volt, hogy ausztrál kalapot vegyek. Na, ezt muszáj, bocsánat, ez nem Peking, de ezt muszáj elmondanom, mert ugye Csurka Gergő mondta, hogy Ildi, azért itt zajlik egy olimpia, nem bánod?
1: Nem zavar,
0: hogy neked annyira kalap kell, mert ugye mi kint voltunk elszállásóval, és akkor menjünk be a hardboardba, nekem minden olyan csapat kellett, például a judo, vívás, minden, ami a hardboardban volt, hogy én tudjak kalapot venni, mindegy. Lényeg az, hogy megnyitó, de még akkor nem volt kalapom, 5. sorban ülünk, imádták a magyarokat, jó helyre adták, bejönnek a katonák a megnyitón, még az a képen megvan, ahogy az előttem álló katona így leszúrta a zászlót a földbe, majd utána ő egyedül lekapta a kalapját, és az ölembe dobta. Nem nekem szánta, csak oda esett. Gergő így felállt. Nem mondom az elejét. 100 000 ember van ebben a stadionban. Hát nem pont ő kapta, aki kalapot akart venni. Szóval, na, ilyen eseteim voltak ott.
4: Magyarul
0: is.
4: Akkor a Csurka Gergő is vágyott egy kalapra.
0: Igen, ezek szerintem. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én Pekingben egy másik ilyen hatalmas célra, persze, azért ez most vicce, nagy, valaki komolyan vegye, hát azért én ott végeztem a munkámat. Úgy képzeljétek el, hogy míg a Nemzeti Sportos, vagy bármelyik médium képviselője megírta a kis cikkét, vagy megcsinálta kis interjúját, és elment a városba nézelődni, addig Ildi a következő médiumok, ha fel lehet sorolni. Danubius, Schlager, Juventus, ebben mind tudósítottam, és mind háromban mást, mert nem lehetett ugyanazt mondani. Írtam valami két újságnak, HVG, Origo, és így tovább. Tehát Ildi, az gyakorlatilag egész nap dolgozott, hogy, és imádtam, tehát hogy még így is imádtam, nem számított. Szóval a lényeg az, hogy azzal a célra mentem ki, hogy a fiamnak, a sokat emlegetett Nagy Viktornak nagy kedvencei voltak. Többek között Kobe Bryant, LeBron James, Messi, Ronaldinho.
1: Ilyen kis elérhető sztárok.
0: Abszolút, és Federer. Na hát Federerre úgy kezdődött, hogy addig bujkáltam a sajtótájékoztatót, hogy egyszer csak ott álltam magam előtte.
1: Bocs, az volt a missziót, hogy
0: tőlük... neki tőlük valamit szerezzek. Aha, a Viktornak, okay, mindenképpen. Na most a Federer elé úgy kerültem, hogy észre se vettem, és ha már ott voltam, akkor gyorsan bekérdeztem egy Ildiset, ugyanis 8-án született, augusztus 8-án, és 8-án volt a megnyitó, és hát mindenki beszélt róla, hogy itt mekkora csinadatta lesz, az is volt, mindegy. És akkor így sok szakmai kérdés között egyszer csak Ildi így bevágta, hogy és akkor gondolta volna, hogy a szülinapjára ekkora felhajtást fognak rá. Annyira örült nekünk még kétszer. Mert ugye az van ezeken a nagy sajtótájékoztatókon, akire ő néz, az kell beszéljen. És így kétszer visszanézett rám. Hát én olyan boldog voltam, hogy elmondhattam magamról, hogy exkluzív interjú van vele. Na szóval igazából Kobiékkal is sikerült, sőt, Kobiékat is tanyugasztalja, rávettem arra is, hogy Viktornak felmondják a telefonomra, hogy boldog születésnapot, mert ugye hát már jött akkor a szülinapja, és képzeljétek el, hát ez a világ, tehát hogy így meg ugye feketem el nem a telefont, és az a rész van meg, amikor megnyomtam a gombot, hogy vége, az lett az eleje, mert hogy ijedtem, úgy izgultam, hogy nem mertem. És az van meg, hogy ő mondja, hogy no problem, én megmondom, thank you so much, most hálálkodok neki, ennyi van rajta videó. Na mindegy, szóval hát ez ilyen, amikor az ember nagyot akar. A másik meg az, hogy mi nem kaptunk belépőt az argentin-brazil meccsre, a foci meccsre, hát meg ott voltak a nagy sztárok, akiket még el kellene kapni, és csúnya dolgot műveltünk, hát belógtunk a 24 pontba. Igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy ott találtuk magunkat. A Kobiék fölött néztük egyébként a meccset, és hát a végén addig arra szóltam, tehát ezt tudni kell, hogy akkor a Ronaldinho nagyobb sztár volt, mint a Messi, hogyne, pedig persze. A Messi se volt kicsi. És a Ronaldinho-t hátul kilopták, mert nagyon sok képet tudtam csinálni, ahol egymás mellett áll a két isten, és akkor ez milyen jó lesz. És akkor mentem a mixzónába, egyszer csak Messi kiérkezik, csak úgy, és senki, tehát így mindenki, tehát így ment el az emberek között, de nem azért, mert nem akart megállni, hanem mert akkor mindenki mást kérdeztek. Na mindegy, a lényeg az, hogy én meg elaszoltam vele balra, és egyszer csak ott találtam magam a busz mellett, és akkor megvan egy képsorozatom, hogy kokettálunk a Messivel, persze a buszról magas volt, és akkor úgy jó volt. Lett a vicces, szóval annyi ilyen vicces élményem volt, és én szerettem ezeket, de persze a munka volt az első, csak jó ezekre vissza, hát a boltot azóta, tehát ne tudjátok meg, ott állsz, már nyitod a szádat, hogy végre meg lesz ő is interjúban,
4: ezt tegyük hozzá gyorsan,
0: és abban a pillanatban a Mixzona menedzser közölte, hogy két csoport már nem bírja tovább, már órákért, tehát ezt tudnatok, egy atlétikában órákat állnak a sztárok a Mixzónában, vagyis a vegyes zónában, ahol a sajtó találkozik, tehát ez kibírhatatlan, nem normális, tehát hogy ilyen most is ez volt, tehát az Ingebrigtsen tulajdonképpen, ha nem két órát volt Mixzónában, akkor sem ennyit, és jót akartunk vele, és majdnem csináltunk egy hatalmas nagy hibát, ugyanis tehát így mondta, hogy valami kaját valaki adjon, mert így lépegetett tovább. Az egyik a Mixzona menedzser menedzserem, Kukla René, elrohant és hozott neki egy sütit a Media Centerből. És ő bele is harapott, lépett tovább, tette a hátra meg, és egyszer csak jött a VA-nak a képviselője, uh-huh. hogy ha nem tudnám, hogy ti vagytok, és hogy honnan hoztátok, uh-huh. akkor ebből baj lehetne, mert dopping, meg is mérgezhettük volna, és bármi ilyen, uh-huh. tehát hogy mi tényleg segíteni akartunk, szóval még most is bele tudunk futni egy-egy ilyenbe, de hát megint az emberi oldal.
1: Uh-huh. Persze.
0: Szóval, hát igen, ezek ilyen érdekes dolgok, de ugye van, és az elején elkezdtem mondani, hogy mitől vagyunk mi mások, hogy mi nem csak egymással vagyunk emberek, hanem a sajtóval is, és érzik, és a sportolóval pláne. Tehát annyiszor segítjük, tehát van olyan, hogy szóval, ugye megszoktam, én is sportoló voltam, tudom, hogy milyen az, amikor kedved nincs, legszívesebben üvöltenél. Én azóta elérzékenyülök, hogyha már Pekinget emlegettük, egyszerűen a Phelps-el lett volna lehetőségem interjút csinálni, és esküszöm, kicsinyes bosszúból nem csináltam, mert mind a három ezüstjét végig sírtam a Lacinak, mert hogy miért most, miért ez ellen, miért így, szegény Laci, a fene egye meg. És tulajdonképpen mindig úgy vagyunk, hogy egyszer a sportolót nézzük, van akivel nincs mit nézni, mert itt is vannak az atlétikában, hogy nem érdekel senki, és átmegyek a mixzónán, és nem szólok senkihez. Na, de azt elfelejtettem mondani, hogy ugye Boltra fenem 2008 óta fogam, úgyhogy most sikerült vele találkozni.
1: És Betlehem Dávidnak is segített.
0: Igen, a váltófutásban ugye megnyerték, kijöttek, és akkor...
2: Nagyon helyesek voltak.
0: Igen, hát óriási volt, hát a Dávid amúgy is óriás számomban, nem, tehát ő a Góliát, igen. mindegy. És akkor mondta, hogy valaki nem tudná elintézni, hogy én a Bolttal fotózkodjak, mert micsoda, hát ha addig élek is. Szóval, és hát azonnal segítettem, úgyhogy...
1: Hajatok hasonló, úgyhogy a...
0: Igen.
1: Passzal segítettél picit.
0: Úgyhogy az ember tényleg nem csak így, hanem minden formában azt nézi, hogy tudja, és az infodeszkben ülő kollégám észreveszi, a 18. sorban valaki rosszul van, és oda megy és megkérdezi, segíthetünk-e, és mindig azt mondják, hogy ilyen velük nem esik meg sehol. És tényleg van olyan, hogy kikísérjük, mert nem tudja, hol a busz, hogy hol ülne föl, oké, elkísérjük, és ezek tök jók. Tehát ezt azt látni, hogy tehát volt egy kenyai úriember, az minden nap hozott valami ajándékot az infodeszkben, mert neki segítettek. És akkor mi is vettünk neki, és elsírta magát. Tehát, hogy mondta, hogy hát ő erre nem gondolt, aha. hogy ő is kap. Hát miért? Hát ha adtál, miért ne kapnád?
4: Szóval... Kapott egy buszjegyet?
0: Nem, azt amúgy kaptak bérletet, jó belenyúltál. Utazási bérletet kaptak, de nem, hanem tényleg magyaros ajándékokat vettünk neki, mert ő is szórta a kenyai.
1: Mondtad, hogy sok tanítványod volt már, és itt a beszélgetés előtt elárultad, és szerintem arról beszélhetnénk, hogy lesz egy iskola is, ami vagy a neved alatt fut, vagy az általad tanított dolgok mentén működik.
0: Igen, ugye én, mint mondtam, 96 óta tanítok, a Komlósi Oktatási Stúdióban voltam oktatásigazgató is, aztán a TV2 Akadémián 13 évig építettem, mert sport akkor ott még nem volt, tehát én vittem oda a sportot, és most úgy, tehát évek óta mondja mindenki, hogy Ildi, ez a fajta módszer, ez a fajta emberség, meg az, hogyha valahol megkérdezik, hogy beajánlok valakit, vagy nem is tudják, vagy nem én ajánlom, de megkérdezik, hol tanultál, Kolozsi Ildinél, fölveszik azonnal. Valami biztonságot ad a...
1: Hiteled van már, szerintem.
0: De hogy az, hogy tényleg megtanítottam őket hírt írni, tényleg megtanítottam, és jó csapatjátékosnak lenni főleg, mert mindig mondom, hogy a tehetség nem elég. Tehát, hogyha nem tudsz beilleszkedni, akkor pont itt...
1: Bocs, volt olyan csapattagod, aki tehetséges volt, de emberileg nem illett bele?
0: Pont ezt akartam elmesélni. Uh-huh. Bitma nem illnek, ajánlottam be egyszerre négy embert, hogy majd az egyik fönt marad a uh-huh. rostán. És írtam minden ki az jellemzés. És mondtam, hogy soha ne vedd alapul azt teljesen, amit én írok, hiszen mások vagyunk. Lehet, hogy neked a kémiád nem működik azzal, akivel én állítom, hogy milyen jó. És leírtam mindegyikről, az utolsóhoz írtam azt, hogy a legkevésbé tehetséges, ez fog nálad megmaradni. Mm. És már leírtam a többinél, hogy egyszerűen nem tud csapatban játszani. Tehát volt olyan, hogy elment hamarabb, mert neki edzésre kell menni, meg ilyenek. Hát ezt egy szerkesztőségben nem tolerálják olyan könnyen.
4: Ez neked is volt, Gege, hogy ha jövőre készülsz a Masters-re, nem lehet mellette.
5: Jó, így lesz. Figyelek majd vasárnap reggel, figyelek abszolút.
0: Sőt, a hátadon viszel valakit, hogyha véletlenül lelassulna. Szóval igen, hát az egyéni sportágaknál más, de higgyétek el, hogy ott is, tehát a közeg, az sokat tud nektek adni. Hiába vagy a kórumban egyedül.
1: Igen. Szóval az iskola.
0: Igen, és akkor, és évek óta mindenki mondja, hogy ezt, és még a tanárom is, a Harle Tamás, hogy hát miért nem csinálsz, és tavaly, amikor eldöntöttem, hogy új utakra lépek, akkor, és eljövök az akadémiától, mint hogyha a jó Isten küldte volna, 2 perc van fölhívott valaki, aki mondta, hogy hát neki van egy akadémiája, egy 10 éves akadémiája, és hogy ő már nem nagyon csinálná tovább, nem veszem át. És akkor mondtam, hogy hát dehogy nem.
4: És úgy, akkor hogy... eddig volt komlósi oktatási stúdió, most már lesz kolozsi oktatási stúdió?
0: Ó, ott volt egy rossz sztori. Szerintem ott tért véget az én pályafutásom, mert a csörgött a telefon, Gábor fölvette, és valaki így kérdezte, kolozsi oktatási stúdió. De igazából örül kellett volna, hiszen vittem az egészet, tehát nem kellett bejárnia, tehát hogy tulajdonképpen én azt is boldogan és örömmel csináltam, de hát ez van. Na, szóval igazából, és a másikat is, és amibe vágok mindent, mert higgyétek el, hogy tényleg Ildi boldog, Ildi büszke, de Ildi szerencsés elsősorban, és azt szokták mondani, az a szerencsés, aki tényleg visszafele kapja a bumeránggal azt a jót, amit ő próbál átadni
1: hát
0: mindenkinek.
1: Hát alap.
0: Igen, abszolút, tehát az is egy ilyen visszacsengés, hogy tényleg egész életemben azt néztem, hogy a tanítványomat segítsem elhelyezkedni emberileg. Volt olyan, hogy hajnal 3-kor csörgött a telefonom, hogy Ildi, lerobbantam Gödöllőnél M3-ason, és nem tudnál segíteni, mert senki nem veszi fel a telefont. Férjem így nézett, hogy na ez ki. Mondtam, hogy senki, nem senki, hanem egy tanítvány, segítenem kell, mentem. Szóval igazából ezt a szemléletet, ezt egyre inkább szükség van erre. Én azt érzem, hogy pont ebben a világban, amikor hány fele szakadtunk, amikor nem akarunk együttműködni csak dacból sem, vagy irítségből, vagy mindenféle okokból, de magunknak ártunk. Tehát, hogy én pont ezt akarom bevinni ebbe az akadémiába, hogy én továbbra is emberként adjak nagyon sokat a hallgatóknak, többféle területen természetesen. Tanítsak meg mindent, amit erről a szakmáról meg lehet, néha azon is túl, tehát tényleg, mint egy bolond, hazamegyek, mit nem mondtam el? Akkor még ezt holnap el kell mondani, vagy meg kell írni nekik, hogy tudjanak róla. Hát nem biztos, hogy képesek befogadni, de próbáljuk meg mindent átadni, mert volt egyszer egy ismerős, hogy mondta, hogy hát ne adjál át mindent mindenkinek, aztán beülnek a helyedbe. És mondtam, és akkor hát engem valami motiváljon már, hogy maradjak a helyemen. És hogyha változni kell, és én szívesen ülök. Én például most mondtam a búcsúbeszédemben a kollégáknak az atlétika szuperdöntő után, hogy én már tényleg várom azt a pillanatot, amikor már ők is visznek egy nagy eseményt, és akkor engem oda elhívnak, oda kell keckedni, hogy az nem volt jó. De nem, tényleg, szóval én szerintem csak így lehet, és ezeket az iskolákat is így lehet. Én jártam nagyon sok iskol, mint mondtam, hogy elvégeztem ilyen-olyan iskolákat. Mindenütt az volt, hogy arccal a pénztár fele. Egyszerűen nem bírom elviselni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha nem adsz át mindent, valahol visszapörög az, hogy apám mindig azt mondta, hogy minek ez a sok tudás neked, hogyha nem adod át, ami benned van. Tehát akkor te rosszabb vagy, mint Harpagon, aki ugye a fösvényként fogta a pénzét és mindenét. Add ki magadból, mert hidd el, megtérül az univerzumban. És vicces sztori, ugye csapattársaimnak a házi olvasmányokat én olvastam fel a buszon, meg előadtam nekik mint egy sztorit, ugye színésznek készültem, szóval mindegy, és 2 év múlva az egyik elkezdte erősíteni, már pedig azt ő olvastam, mondtam, de hogy olvastad? Igen, úgyhogy pont ezért érzem azt, hogy ugyanígy ezeket a most kezdő fiatalokat egy kicsit segíteni abban, hogy a saját hanguk, mert ugye volt egy korosztály, akik azt mondták, hogy ne mondd meg nekem, te neked aztán ne legyen itt véleményed, vagy, és a lányommal is megküzdöttem ezt a dolgot, és pont ezt mondtam el, hogy én csak üvegeket, mert apám így mondta annak idején, hogy a kamrádba én üvegeket rakok be, van befőtt, lekvár, mindenféle, de ez nem biztos, hogy azt kell megenned, kóstold meg, tedd hozzá a tiédet, és csinálj egy harmadikat, ha kell. Tehát ezek az, de amikor bajban vagy, és befordulsz a kamrába, és nincs ott semmi, akkor csak hülyeséget tudsz csinálni. Mondod. Tehát, hogy én ezt akarom az iskolában, és jó sok befőttes üveget berakni a kamrájukban, hogy aztán, mert hogy sajnos, de olyan jó, hogy ilyen közegben ülök itt, és ezt így elmondhatom, de azért eléggé alámment ez a szakma, és már bárki mondhatja magáról, hogy újságíró, vagy rádiós, vagy bármi, hát nekünk elég sokat kellett dolgozni ezért, szóval én szeretném, hogyha megint az a régi, pont a ti korosztályotok, akik tényleg a Telesport, hát zseniális csapat, szóval ahová én is meghívást kaptam egyébként, mert feltettem 3 kérdést az órán Vicvai Tamásnak, végén odaintett, és mondta, hogy magában van valami. Kap egy hónapos a szabadságtér, egy hónapos belépőt. Csak hogy én egész életemben menekültem a tévé elől, tehát én rádiós akartam lenni, én ezt már akkor tudtam, szóval igazából az egyik ajtón belöktek, és a másik ajtón kijöttem, sőt, tehát én együtt vezettem műsort a Komlósi Belökött oda is, hogy a Vicvai Tamással együtt vezessek műsort, de mondtam, hogy csokom, nagyon szép volt, nagyon meg vagyok tisztelve, másik ajtón ki. Szóval ezt akarom, hogy meg nagyon sok szülő meg fiatal nem tudja, hogy mi akar lenni, adjunk valami példát erre is, hogy lehet, hogy nem ez, de legalább akkor nézze meg, hogy ez-e vagy az. Uh-huh.
1: Ildi, ez már sajnos a végszó.
2: Hát sok sikert kívánok.
1: Köszönöm, hogy elmondtad.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ilyen kevés kérdéssel, ilyen élvezetes fantasztikus rádióban, úgyhogy nagyon köszönjük neked, hogy eljöttél. Hívunk máskor is, mert témánk ezer van, és hallgatnánk még nagyon szívesen. Lázár Kolozsi Ildikó, vagy Kolozsi Lázár Ildikónak nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Áltozat.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, az utánpótlás műsorunk mai két vendége, Zsoldos Péter, a KSI elnöke, de igazából azzal kellett volna kezdenem, hogy Szász Emese ül velem szemben itt a stúdióban, olimpiai bajnok párbajtőrvívó. Sziasztok, köszönjük, hogy bejöttetek, és hát akkor itt azért már túl egy, vagy egész pontosan két adáson, komoly témákon, komoly vendégeken. Az utánpótlás KSI szemüvegen kezdődjön. Van mottója a klubnak? Mégiscsak ez egy nagymúltú utánpótlás nevelő egyesület. Szia, Péter!
4: Köszönjük a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót. Igen, van. 16-ban, amikor helyre kerültünk a Preisler Gábor alelnök úrral, akkor sokat gondolkodtunk rajta. És itt a kapcsolat, hogy miért is ül itt Emese, már egyből is bekötném, hogy Emese és Gabi között edző tanítvány, de hát ugye az olimpia előtt ugye a Emese, amikor részt vett, akkor Gabi az felkészítő edzője volt. A erőléti edzője volt Emesének, itt ez kis zárójel.
3: Talán szóval... még judó teremben is járt. Emese mielőtt olimpiai bajnok lett Rióban, de most nem ez a beszélgetésünk tárgya.
4: És a lényeg az, hogy igen, tehát 16-ban elkezdtük, hogy hogyan is tudjuk magát a KSI-t valamilyen fémjelezni, és központban az ifjúság, ugye ez volt nálunk a motto, és azóta is e körül forgunk, hiszen ugye azóta már teljesen letisztult a KSI-nek a jövő, a nevelési mutatója, magyarul az, hogy 18-23 éves korig dolgozunk, azért mondom ezt a két korosztályt, hiszen ugye a sportágoktól elkülönül, hogy mikor is vannak az átadások, és természetesen az utánpótlás sport portfólió ezt teljes mértékig meghatározza a mi működésünket, ez is gondolkodtunk itt, hogy központban az ifjúság.
3: Hogy zajlik a kiválasztás, és mit tapasztalsz, most akkor Emeséhez fordulok, mert majd aztán Péter is elmondja, hogy mi a hivatalos, de te, mint olimpiai bajnok, ikrek, szülei, 7 éves gyerkőcök vannak, és én úgy tudom, hogy ők már sportolnak. Például hogy indítottad el őket?
5: Én is sok szeretettel köszöntök először is mindenkit. Igazából azért nálunk még ez a sportágválasztás még folyamatban van. Pont egyelőre azt próbálom, hogy minél több sportágat megismerjenek, és egyébként pont a KSI-nek az egyik judó nyári táborában már vettek részt, tehát például már a Cselgáncsal is megismerkedtek, ahol én ugye sok izzasztó edzésen vettem részt, már ők is voltak ezen, de azért nem könnyű, mert én nem szeretném például mondjuk a vívást erőltetni náluk, de hát azért nem tudják elkerülni ezt a sportágat sem, de szeretném, hogy megismerkedjenek, és ők válasszanak egy olyan sportot, amit szeretnének. Most már 7 évesek, ugye egyre jobban szűkül az idő, hogy elkezdhessenek valamit, amit, hogyha komolyan vesznek, akkor végig tudják sikeresen vinni akár a felnőtt pályafutásukat, de én azt gondolom, hogy annál viszont sokkal fontosabb, hogy szeressenek valamit, amit találnak maguknak, tehát én azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek élsportolónak lenni, nem kell mindenáron olimpián részt venni, hanem sokkal fontosabb, hogyha talál egy közösséget, egy sportot, amit szeret, mert azt szerintem sokkal jobban végig tudja kísérni az életében.
3: Péter, a KSI-ben akkor egyáltalán kik, mikor, hogy kerülhetnek oda, mert említetted, hogy a nagy cél a 18-23 éves korosztály, de hát ugye akkor itt azért pici gyerekek is már mehetnek?
4: Igen, ez a sportág specifikus, hogy mikor és hány éves kortól érdemes betagozódni. Azt mondom, hogy 4 éves kor talán az induló időszak, ez az óvodás kornak a második életévét jelentheti, amikor már ők is elkezdtek szocializálódni, tudnak megfelelő közegben kortársaikkal együtt és a sportágban beintegrálódva mozogni, de picit hadd kanyarodjak vissza azzal, amit az Emese mondott, mert kezd változni szerintem a sportnak a hozzáállás, a szülői hozzáállás, az, hogy hogyan és miként kellene gondolkodni, szerintem Emese nagyon jól gondolkodik, és erre buzdítok sok hallgatót, aki még esetleg most fog majd a sportágba elgondolkodni a gyerekeit, hova és miként vigyele. Nyilván a KSI-n kívül is rengeteg más sportegyesület létezik, de a lényeg az, hogy ha a fiatal lány, kisfiú megismerkedik minél több sportággal, minél több sportági mozgással, az majd a későbbiekben rendkívül jó hatása lesz a tényleg kiválasztott sportágra, és ettől ne féljenek. Tehát, hogy nagyon-nagyon afelé mentünk el, hogy fontos az, hogy egy szakosztályban, nyilván szakosztályoknál is fontos, hogy minél több gyerek legyen, az alapján hogyan és miként jönnek a támogatások, és megtartsák ezeket a gyerekeket, de, és az MSE is pont ugye ebben az életkorban jár, ez a 10-12 éves kori, és ez itt kapcsolódik be, hogy addig való stabilitás, ugye a szenzitív időszak 12 éves kor után fejeződik be, itt a mozgásfejlesztés szempontjából, tehát ott már érdemes azért kialakítani ezeket, hogy milyen sportágba és hogyan tudnak elköteleződni. De, és úgy gondolom, hogy a korai specifikáció, tehát a szülők, amit elgondolkodnak sokszor, hogy én ebbe a sportágba nekem ez tetszik, vagy ebbe sportoltam, én is ugyanebbe estem bele, levittem a saját gyerekemet oda, én vízilabdáztam, és szerintem 5-6 éven belül már elhagytuk a sportágat, saját klubon belül hozzáteszem, és nem az edző hibája miatt. Egyszerűen nem volt alkalmas, az én beláttam. Tehát ezt a belátást is nagyon fontos a szülő részéről meghozni, konzultálva az edzőkkel, és sokszor hallgatni az edzőkre, ez talán nincs meg, hogy nem fogadja el a szülő sokszor az edzőnek azt az intelmét, hogy lehet, hogy más sportágban kéne a gyereknek kiteljesednie, és valahogy ezeket a közös kommunikációs csatornákat érdemes elmélyíteni, és akkor itt mondom azt, hogy tényleg 4 évestől 12 éves korig nagyon fontos, hogy minél többet tapasztalnak a gyerekek bárhol.
3: Hát kimondtál egy kulcs szót, ami ugye ebben a műsorban, meg ebben a témakörben, utánpótlás sportban fontos, és a sportoló szülő-edző háromszög. Ebben a szülő nagyon-nagyon sokat hibázhat? Mi az ideális, szerinted MSE, mint szülő, mint egykori sportoló olimpiai bajnok?
5: Ugye meg a saját példámat még nem tudom annyira mondani, ugye, hogy én vagyok a szülő, inkább a saját szüleimet tudom, ők szerintem rendkívül jól kezelték, ők nem vonták be magukat. Azért most pont azt látom, hogy sokkal jobban bevonódnak a szülők, mindenről tudni akarnak, ott akarnak kb. Lenni, vagy egy a pást mögött ott állnak, és vívó tanácsokat osztanak a gyerekeknek, amit én nem gondolok teljesen egészségesnek, hanem pont meg kell bízniuk a szakemberekben, át kell adni a gyereket, és onnantól kezdve az a gyerek és az edző dolga. Ha van konfliktus, amiben segíthet a szülő, vagy valami probléma, ott legyen ott, és segítsen, álljon a gyerek mögött. Ha kudarc van, álljon ott és támogassa, de ne helyezzen rá plusz nyomást. Tehát ne legyen ez a iszonyatos teljesítménykényszer, ha valami nem úgy sikerül, akkor még a szülő is otthon folyamatosan mondja a gyereknek, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna, miért nem sikerült, hanem szerintem egy szülőnek az a dolga, hogy ott legyen a gyerek mögött, támogassa, bízzon benne, biztassa, ha a gyerek segítséget kér, támogatást kér, ott legyen, és végig maradjon vele pozitív. Szerintem az nem a szülő dolga, hogy a szakmai dolgokat megbeszélje a gyerekkel, úgyhogy ha ő akarja. Ha a gyerek szeretne vele, az meg ez ugyanaz, hogy akkor ott állok mögötte, amikor segítség kell, de nem a szülő feladata szerintem az, hogy ő szakmázzon a gyerekkel minden áll.
3: Sajnos nekem is van ilyen tapasztalatom egyébként, hogy nem értik meg a szülők, hogy nekik nem az a dolguk, hogy ott legyenek és szakmázzanak, még akkor sem, ha teszem azt, 100 MSE olimpiai bajnok párbajtörvívó oda megy, és majd nem, hát gondolom, sőt, MSE nyilván, amit előbb mondtál, abban következik, hogy akkor te megbízol abban az edzőben, nem kellene ezt a hibát elkövetni, de most akinek meg még eredménye sincs, csak szülő, és majd ő okoskodni akar, és hogy kezeli ezt mondjuk egy klubvezetés, hogy hát azért az edzőnek is vannak bizonyos jogai, meg védettsége?
4: Nehezen. A bizalom. Itt még egy picit mindig visszakötnék, amit az MSM mond, és itt elhangzanak dolgok, hogy...
3: Ez nagyon jó, ez, ha így párbeszédben folytatjuk, az a legjobb.
4: A bizalom, eleve az, hogy egy befektetett bizalom kell előzetesen a szülő részéről, bárhova is viszi le a gyereket. Tehát ez a bizalom viszont utána elkezd úgy kifordulni, amit az MSE is mond, hogy majd én jobban fogom tudni, mint az illető, az adott szakember, mert már az első edzésen azt várja, hogy tényleg a mellette lévő tök jó vasasban látható, hogy ott vannak a nagy bajnokok, hogy majd ő miért nem tartott. És mert ez egy folyamat része, főleg a vívás egy rendkívül összetett folyamat, a fiam is vívott a vasasban, nagyon örülök neki, sajnos már csak múlt idő, viszont egy rendkívül jó közeg, és nagyon sok ilyen jó közeg van, visszatérve a bizalomra, hogy én is hallottam, és nekem is mondták szülők, hogy hazamennek, és YouTube-on rákeresnek, és videót próbálnak olyan mozgásformákat levenni, amit utána erőltetve a gyereknek, ő maga laikusként, akinek semmi sport, de ha sportszakember, akkor is esetleg abba a sportágban nincs megfelelő tapasztalata. És a bizalom itt elkezd valami felé bontódni, és ez okozhat sokszor azt, hogy az edző felé nem halljuk meg az edzőnek az adott motivációját, vagy éppen intelmeit. A gyereket pedig nyomjuk bele ebbe a dologba, hogy tényleg folyamatosan már holnap után legyen bajnok. És itt, bocsánat a kérdést, egy picit így most így árnyalva, tehát én nem is adtam erre exakt választ, de nagyon nehéz különben az edzőknek ebbe eligazodni. Tehát védeni őket mind a sportákban az adott edzői óhatatlan, vannak konfrontációk egyesületen belül vezető-edző vagy edző-edző között. Nyilván hajtja mindenki, nálunk a KSZ-ről most beszélek egy picit, hogy nálunk egy élsport utánpótlás nevű műhelyről beszélünk, ami egy versenyistáló. Itt sokszor most már mi is mondjuk azt, hogy azért nekünk vannak bizonyos szint után elvárásaink a gyerekekkel kapcsolatban, és nyilván ez megint csak egy súrlódást okozhat, és itt bejön az edzői motiváció is, az edzőknek az adott premizálása, nyilván most jelen pillanatban még kiemelt edzői státuszokról is beszélünk, ez egy óriási motiváció az edzők szempontjából, de mindenki nem lehet az. És ugye itt ezeket a lépcsőfokokat kell jól kisimítani, megtalálni, akár a klubon belül is. Tehát a lényeg az, hogy óhatatlan, hogy az edzővel kell foglalkozni. Nálunk van projekt erre, hogy a TFL-en indított pszichológiai körrel az edzőket is edukáltuk, megfelelően belefolytak ebbe szakosztályok külön-külön, tehát hogy nagyon-nagyon jól működött, és akkor megpróbáljuk kezelni a szülői gondokat is. Nyilván mondom mindenkinek a saját vérmérséklete szerint.
3: Meg hogy egyáltalán mettől meddig lehet elmenni ebben a kérdésben, lehet-e azt mondani a szülőknek, hogy itt már pedig eddig és nem tovább az ajtó, túloldalán szakmai munka folyik, ti megbíztok bennünk, nem jöttek be. Szerintem ez roppant kényes kérdés.
5: Ez szerintem mindenhol egy nehéz kérdés, mert ugye a szülő is azért rengeteget tesz bele egyébként, tehát ugye a szülőket is nagyon nagy dicséret illeti.
3: Mert, hát a logisztika mert meg a pénz ugye onnan jön, ha ők nem kelnek fel a gyerekkel, nem viszik el.
5: Idejüket,
4: a legnagyobb támogató, bocsánat.
5: Hétvégéket áldozzák fel a családnak azért, hogy a gyerek sportolhasson, tehát tényleg érthető valamilyen szempontból, hogy a szülőnek is a hozzáállása, hogy ő meg azt szeretné, hogy akkor minél gyorsabban eredmény legyen, és azt lássa, hogy a gyereke lesz rögtön a legjobb ebben a sportágban. De nekik is meg kell érteniük, hogy ehhez a szakmának kell foglalkozni a gyerekkel, és neki ettől hátra kell lépni. Tehát neki azt, amit előbb is elmondtam, hogy neki a háttértámogatást kell biztosítania, nagyon jó tőlük, és ne a rendes tőlük, hogy hozzák, viszik, eljön a család a hétvégére, eljönnek versenyre, de amint a gyerek a verseny helyszínére belép, vagy belép a vívóterembe, vagy belép bármelyik edzőterembe, azonnantól kezdve az edző olyan, mint az iskolában se lehet most már, nekem is, most lett egy kiskolás, hogy a kapuban át kell adnom, be kell küldenem a gyerekeket, nem megyek be a tanárnőhöz, ugyanúgy az edzésre sem kellene alapvetően szerintem bejönnie a szülőknek.
3: Százszemesen után Zsoldos Péter reakciója.
4: Van egy személyes példám, például nálunk a nincsen beengedő rendszer. Volt, hogy rendőrt kellett hívnom egy szülőre, aki már szinte zaklató volt ott a kollégáimmal szemben. Nálunk nyitva vannak az ajtók, folyamatosan bejöhetnek, és folyamatosan fogadjuk is őket, tehát hogy itt ebben minden megtalálható volt. Ez egy nagyon extrém példa volt, hál' Istennek sok ilyen nem fordult elő, de sok olyan szülői problémával találkozunk, ami már egyből nálunk, mint elnök és elnök, alelnök pattan le, és általában itt ugye a vége szokott már, amikor eléggé elmérgesednek a viszonyok, a elmérgesedést azért, mert vagy nem tudják érdemben az igények alapján rendezni, de az biztos, hogy az iskola az egy jó példa, tehát megint csak a bizalomról beszélek, tehát hogy ott van az a lehetőség, hogy a gyerek kibontakozhasson, adja oda, és a tudása gyarapodjon, tehát az a személy, aki vele foglalkozik, nyilván megvan minden lehetősége most már a szülőnek, hogy informálódjon az adott klubról, edzőről, körülményekről, de ha már lehozza, akkor tényleg adjunk egy bizonyos időtartamot, nem, akkor pedig kezdjünk el kommunikálni egymással. Mi úgy oldottuk meg különben az igények kielégítését, hogy felszereltünk tévéket a aulánkban, és akkor ott várakoznak a szülők, akkor ott nézik 5-6 tévén keresztül, egymás mellett, hozzáteszem, most külön sportágok jelennek meg, és egész jól működik. Tehát kielégítjük ezt a egyfajta igényüket ezzel kapcsolatban.
3: Mert hogy ti jól reagáltatok, mert a kommunikáció ebben az utánpótlás sportban is ugye meghatározó épp az előbb említett sportoló szülőedző háromszögében. Tehát itt fejleszteni kell magatokat is, a klubot is, illetve hát az edzők is egy olyan témakör, hogy említetted, hogy azért pszichológiában is segíteni kell az edzőknek, hogy bírják ezt a monoton hát nagyon kemény meló, akárhonnan nézzük, bármelyik sportágat, mert nincs megállás, és nyilván egy gyerektől, meg, főleg amikor még kicsi, akkor nem várható el, hogy mindig olyan fegyelmezetten, precízen megcsináljon egy gyakorlatot. Ilyen tapasztalat van, emese, hogy akár más sportágban, akár személyes, akár hogy hallottál, mert mi van akkor, ha tényleg mondjuk adott nap rossz lábbal kell fel egy gyerek, és lehet, hogy nem tudja teljesíteni azt, amit a szigorú edző kér. És akkor, hogy ne menjen el a kedve, ne akarjon két nap múlva más csinálni.
5: Persze, hát ugye az edzőknek is azért ez egy pedagógiai szakma, tehát ugyanúgy, ahogy tényleg az iskolában is van a gyereknek, amikor nem tud úgy figyelni, ugyanígy van az edzésen is, és ehhez rugalmasan kell mindig hozzáállni az edzőknek is. Szerintem az edzőknek is rengeteget kellett változniuk az elmúlt időben, teljesen máshogy állnak most már a mai gyerekekhez, mások is a mai gyerekek, tehát hogy itt is egy nagyon nagy fejlődésen kellett végigmenniük. Szerintem a mi időnkben lévő pedagógiai módszerek, vagy szigor,

0: egy hurkás lila csík is lett, ami pár napig ott volt. Ezek teljesen bevett módszerek voltak, mert akkor azt gondolták, hogy legközelebb biztos, hogy rendesen fog állni a vívóállásban. Na hát ezt ma már nem tudom elképzelni, és a szülők is biztos, hogy bejönnének egyébként. Azt mondom, hogy teljesen jogosan, mert én nem gondolom, hogy ez régen megengedettnek kellett volna legyen, de mégis egy más világban éltünk, akkor ezek valahogy megengedettek voltak. Tehát, hogy ilyenek már nem fordulhatnak elő szerintem se az uszodában, sem egy vívóteremben, sem másmilyen sportágban, hogy mondjuk fizikai fegyelmezés alkalmazzanak a gyerekeknél.
1: Igen, most megint csak bocsánat, de hogy már odáig jutottunk, hogy már egy hangos szó szinte abuzálásnak számít, most már ez is, tehát már átestünk a ló túloldalára, egy hangos szó nem feltétlen bántó, hanem
2: tehát,
1: irányító
2: jelleg. Az edző a gyerekre.
1: Van. És óhatatlan maradjunk az uszoda világába, hát ott azért át kell üvölteni a túloldalra. Nyilván itt is el lehet különben vonatkoztatni a bántó és az utasító, de lassan már az utasító sem megfelelő néhány szülőnek. Valaki abszolút elfogadja, nyilván tudva azt, hogy ez a sportág, vagy az adott sportágok mit tudnak és mit bírnak el. Természetesen nekünk is figyelni kell arra, hogy egy ponton túl ne menjen. Tehát mindenféle szabályzókat mi is meghoztunk, és meg is fogunk hozni a jövőben is, tehát ezekkel fontos törődni, sőt, ugye a KSU-ben Pölt Lákossal most mai nap is fogok vele telefonon beszélni, szeretnénk egy ilyen, ő a Kapcsolj Ki mozgalomnak a vezetője, egy sportegyesületi novumot létrehozni. Nyilván az egyesek között, ugye ez egy nagyon jó dolog, hogy a sportolás között telefon az nagyon, nagyon kevés sportágban tud megjelenni az adott aktivitás alatt. De hogy itt beszélünk arról, a gyerekeknek az ingere, a dopamin szint és egyéb más dolgok hogyan és miként, hiszen a sportolás, az öröm nyilván dopamint okoz, és ezt az örömöt, ezt nagyon könnyen megkapják, már számtalan vizsgálat volt róla a telefon és egyéb más kütyük alapján, így nehéz nekik ebből váltani, már csak a gyerek oldaláról, de a szülő sem érti ezt a dolgot, és hogy mi szeretnénk ezt megfelelően úgy edukálni mind a szülőt, mind a sportolót, mind magunkat, hogy ugye minden egyes megnyert perc az az adott kapcsolatukhoz nagyon jól hozzájárul, és nem szigetelődnek el egymástól, hogy ezeket minél jobban kell építeni a mai világban, és ehhez hogy tudunk, mi egyesület, mi sportágak, hogyan tudunk eljutni. Az összes sportágról beszélünk, és remélem, hogy a KSU erre nagyon jó példákat fog tudni mutatni, ez most fog majd talán még egyelőre, nincs semmi olyan komolyabb dolog elgondolva, beszélgettünk róla, de nagyon szeretnénk ebben tenni, és hogy hogyan, és hogy ezzel hogyan fogunk tudni jól hozzájárulni akár a sportág tevékenységéhez, a figyelméhez, a kitartásához, hiszen mindig egyes sportoló, volt sportolókat nagyon szeretnek a munka világába felszívni, mert tudják, hogy kitartóak, elkötelezettek, és egyéb plusz motivációs dolgokkal megáldottak. Tehát, hogyha már ennyi, de legyen ez előnye a volt sportolónak, vagy az adott sportolónak, ha már kilép a munka világába. Ez is hozzájárulni.
2: A beszélgetés végéhez közeledve még van egy nagyon fontos témáról, biztos, hogy hosszú perceket meg fogunk tölteni, és már szóba is hoztátok, ugye az eredménykényszer. Most már azért én a skandinávoktól hallottam először, és nekik ez egész jól működik, még most is, hogy valóban akár a kézilabdában a norvégok nem azt mondják, hogy U16-os, vagy U18-as, vagy U20-as Európa világbajnoki érmes akar lenni, simán benne van, hogy 8. vagy 12. a csapat, érdekes módon aztán a felnőtt csapat az meg olimpiai világ és Európa bajnok tud lenni. Na ezt az ellentmondást hogyan lehet kezelni? Eredménykényszer, vagy pedig inkább, amit Emese, azt hiszem, te mondtál az elején, hogy szeresse meg, amit csinál, legyen kitartó, alázatos, és aztán amikor kell, akkor majd akkor jöjjön az eredmény. Felnőtt korban.
0: Igen, ez egy nehéz kérdés, meg ugye megmarad-e a kedve, hogyha nincs eredmény. Megszereti-e annyira a sportágat, hogy akkor is benne maradjon, hogyha nem jönnek az eredmények, vagy nem lesz utánpótlás válogatott, vagy nem lesz utánpótlás válogatottban érmes, és amikor mondjuk akár a nappali, vagy nappali egyetemre kerül, vagy a egyetemet befejezi utána, megmarad-e a sportban, vagy inkább már azt választja, hogy elkezdi a civil életet. Ez egy nagyon nagy vízválasztó ugye a gyerekek és a fiatal felnőttek körében.
2: Sőt, mondok egy másik példát, hogyha egy gyerek utánpótlás válogatott, akkor még a sportkórház szolgáltatásait igénybe veheti, sokkal jobb helyzetben van. Abban a pillanatban, ha már nem tudja felmutatni, hogy válogatott, akkor marad a magyar egészségügynek a nehezebb oldala.
0: Igen, tehát hogy azért van eredmény, kényszer, meg van motiváció, hogy miért legyen eredmény, de mondom, ettől függetlenül azt gondolom, hogy hogy sokkal

0: tehát, hogy minden gyereknek sportolni kéne, pont emiatt egyébként a képernyőidő miatt is, mert akkor ott nem tudja nyomkodni, nagyon jó hatással van az idegrendszerére a sport egyébként, társaságban van a társas közegre, kudarc feldolgozás, de egyébként, hogyha sikeres, azt is kezelni kell tudni, a sikereket is fel kell tudni dolgozni, és utána ugyanúgy mondjuk motivációt kell találni a következő edzésben, tehát hogy annyira jó hatással van szerintem a gyerekeknek a személyiség fejlődésére, és ahogy Péter is mondta, utána a munkavilágában is olyan szinten tudják ezt kamatoztatni, és utána nem kell annyit kórházba se járni, hogyha egészséges felnőttek lesznek, és a mozgás szeretete az beleépül a mindennapjaikba, és hogyha nem is lesznek ilyen sportolók, de minden nap tesznek az egészségükért, hogy lemennek valamit sportolni, szerintem ez az egyik legfontosabb, amit adhatunk a sportolóknak, és az, hogy lesz egy réteg, aki eredményes lesz, és ez a nehéz átmeneten át tud menni, hogy az utánpótláskorból felnőttben is eredményes legyen, és igen, a norvégok teljesen más metódussal dolgoznak, de az egy nehéz kérdés, mert valakinek tényleg sikerül, sokszor szerencsén is múlik, lesz-e abban a felnőtt válogatottban éppen neki hely, befér-e valahogy, vagy jobb lesz, mint az akkori felnőtt válogatottnak a felnőtt tagjai, tehát ez sokszor a szerencsén is múlik, de hát a kitartáson meg mindenképpen, hogyha éppen nem is sikerül mondjuk rögtön az átmenet, akkor hisze abban, hogy lehet, hogy ehhez kell 2-3 év neki, hogy beleerősödjön a felnőtt mezőnyben, és nem azt választja, hogy akkor elmegy inkább a civil életbe, és azt mondja, hogy akkor ez neki nem is fog soha sikerülni.
1: 100 szemese olimpiai bajnok párbajtörvívő után megint a KSI elnöke Zsoldos Péter. Tiéd az ár, szól a sacská.
2: Nem tudom, mennyi időm van, de a lényeg az, hogy mi az eredmény? Én visszakérdeznék. Tehát az eredménykényszer a maga nemes értelmű, tudom, ahogy most ma Magyarországon az, hogy olimpiai bajnok legyen az illető. De ma, vagy inkább azt mondom, hogy tegnap, amikor beszélt mellém a kislányom, ő most vízilabdázik, apus nagyon szereti ezt a mostani helyzetét, ő azt mondta, hogy figyelj, apa, sikerült 6x100-at leúsznom, és javítottam az úszó, és az eredmény. Tehát ez egy olyan dolog, amit meg kell süvegelni, és pontosan ezekből az apró kis lépésekből tudunk majd eljutni oda, hogy ő majd olimpiai bajnok lesz. És ezeket kell szerintem mindig visszacsatolni a gyerekeknél, hogy nem kell, jó, oké, de mikor leszel válogatott, ilyenkor le lehetne így csapni a labdát, hanem örülni kell vele, biztatni kell vele, meglátni azt is egyből az edzővel is ezeket a fonalakat fölvéve hosszú távon gondolkodni.
1: Köszöntöm az újonnan bekapcsolódott hallgatókat, Virány Zsolt vagyok, és a vendégünk az utánpótlás sport témakörében KSI elnökeként Zsoldos Péter, de akivel kellett volna kezdenem, 100 szemese párbajtörvívő olimpiai bajnokunk, és ott hagytuk abba, hogy már szóba hoztad emese a közösségi médiát is, de még egy kicsit akkor az az alapkérdés, hogy eredménykényszer, és hogy utánpótlás szinten, vagy felnőtt korban, hogy lehet ott tartani egy fiatal gyereket egyáltalán, hogy ne vegye el a kedvét az, hogy nincs eredmény, és azt én is aláírom, hogy azért ezerből egy lehet, aki annyira kitartó, hogyha nincs komolyabb eredménye, de már pedzegettem, hogy egyébként az is eredmény, hogy válogatott kerettag, és azáltal, ha megsérül, akkor például kicsit jobb helyzete van, mintha nem. Szóval ez is minden relatív. Mi a kulcsa? Mitől lesz hatékony az utánpótlás sport emese? Ez egy kicsit általános és nehéz kérdés, de azért kezdjük el, van időnk rá.
0: A hatékonyságra azért azt gondolom, hogy kell a gyerek létszám ahhoz, hogy ki tudjanak belőle nőni az igazi tehetségek. De hát a hatékonyság az is, hogy nagyon jók legyenek a nevelőedzők, jól tanítsák meg az alapokat. Szerintem ez mindennek a alfája, omegája, mert hogy arra lehet építkezni, a jó alapokra is, hogyha azok nem jók, akkor onnantól kezdve berögződött mozdulatokat,
1: rossz technikát
0: később tudatosan átalakítani, az a legnehezebb dolog. Az a baj ezzel, hogyha ha az embernek hirtelen döntést kell hozni, akkor nem a később átalakított mintához fog nyúlni, hanem ami gyerekkorban rögződött. Tehát én azt gondolom, hogy az alapok, a jó nevelőegyesületek, a jó nevelőedzők, azok a legfontosabb láncszemei az egész sportnak.
1: Igen, hát ugye klasszikus például a lányom műkorcsolyázik, és akkor mindig ezt mondták, hogy ha az Axelt rosszul tanulja, meg a Rydbergert rosszul tanulja, meg kicsiként, akkor azt hosszú éve kemény munkája, és nagyon jó, amit mondtál, hogy kritikus helyzetben lehet, hogy a rossz a beidegződött. Ha azt nem időben veszik ki az ember fejéből, testéből, agyából, akkor úgyis az fog előjönni, ami viszont rossz, és akkor az sokkal nehezebb. Mennyire figyeltek ti erre a KSI-ben? Tehát, hogy itt már beszéltél olyanról, hogy a kommunikáció fejlesztése, hogy monitorok kihelyezése, a szülők edző, sportoló háromszögben, tehát, hogy itt folyamatosan fejlődni kell ebben a mai világban, és ahogy mondtad, azért itt a szigorúsággal is az edzőknek csínyán kell bánni.
2: Igen. Emese is a te általad elmondhatakhoz, ugye a 999-ről, mert 1000 főt mondta, hogy 1000-ből egy. A 999 is fontos, mert nem lenne az ez egy ott, hogyha az a 999 nem lenne mellette, mert kellenek, és pont a második marad majd le, viszont az lehet, hogy közel olyan jó, mint az első és bajnokká vált, de ő sosem lett volna bajnok, hogyha nincsenek mellette olyan társak, aki őt fölhúzza oda, és tud vele folyamatosan pallérozódni. Nekünk ezzel is van feladatunk, tehát, hogy meg kell látni a bajnokot, őt kiemelten kell menedzselni. Erre vannak különböző állami és mindenféle protokollok, viszont ott van az a többi tehetséggondozás, szó szerint, ahol viszont a lehetőségek alapján minél több bajnok melletti, vagy éppen majd későbbi tényleg bajnokot is ki kell nevelnünk. Mi ebben úgy gondolkodunk, hogy újraindítottuk a KSI-ben, 63 éves ugye a KSI, 1963-ban alapult meg, és hogy multisport szemlélettel próbálunk óvodai, zuglói óvodáknak a nagy része állítanak, nagyon, vagy most hál' Istennek nagyon jó bekapcsolódott ebbe a programba. Évek óta foglalkozunk ezzel, de most van egy olyan egyenes út, ahol már az önkormányzat is és az óvodák is igényt tartanak arra, hogy a KSI-vel együtt dolgozzanak. Ki és beszervezzük ezeket a programokat. Most már külön élménysport szakosztályunk van, külön személlyel, külön erre megírt nagyjából tankönyvszerű sportági foglalkozásokkal, ez 300 sportági foglalkozást jelent, vagy játékot, ami csak rávezető jellegű, de mindegyik valamilyen szint, tehát egy élményszintű mozgást jelent, és ide próbáljuk, ezt próbáljuk így hangsúlyozni, hogy gyere sportolni, amivel kezdtem is, bármilyen mozgást csinálsz, az később ebben jó lesz, és már óvodáskortól edukáljuk mind a szülőt, mind a gyereket, és próbáljuk felkészíteni a lehetőleg a sportági mozgásokra. És beszervezzük az óvodákba ezeket, ott viszont azzal is foglalkozunk, hogy láthatóvá tegyük a szülő számára, hogy miről is van szó. Tehát ott szülői mozgással, tehát szülőkkel együtt való challenge-ekre, élményekre és mindenféle dologra próbálunk hatni. Eddig ott most nagyjából 14 óda a 21-ből zuglói szinten, akivel ez el tudott indulni. Bízom benne, hogy majdnem, hogy az összessel. Nyilván itt van a kapacitás és egyéb más infrastruktúra és hiátusok. A lényeg az, hogy mi nyitottak vagyunk rá, és szerintem ez a jövő, hogy az a 3-4, inkább 4-5-6 éves gyerek, aki már iskola előkészítős, ő már nagyon jól adaptálható sok mindenhez, érti is, amiről van szó, fegyelmezett is, és a másik oldal, hogy nagyon sok olyan gyereknek, és ez egy kicsit ilyen szívbemarkoló is volt, nekem mondták el az óvónénik, hogy nagyon sok gyerek nem találkozik a sporttal, ha mi ezt mi nem szervezzük meg, és nem szervezzük ki, mert nincs pénzük arra a szülőknek, hogy utána ők ugye az minimális tagdíjat is, de kifizessék. Ezáltal kivonódik a gyerek a sportolásból, és sajnos ez elég sok esetben így van. És így megmutatjuk nekik is ezt az élményt.
1: Jön elég gyerek? Tehát itt azért te nyilván a budapesti, de országos klubok vezetőivel is rendszeresen tartod a kapcsolatod, akár országos szinten mennyire jelenthető ki, hogy az elmúlt évtizedekben azért van fejlődés, és hogy még mindig jönnek a gyerekek, miközben most itt mondtál egy szomorú példát, hogy még mindig bőven előfordul, és szerintem Budapesten is, nem csak vidéken, hogy valaki egyszerűen anyagi okok miatt elesik a sportolás lehetőségétől.
2: Igen, az, hogy jön elég gyerek, én úgy gondolom, hogy ez eltérő lokáció alapján, sportág szinten, de én azt mondom átlagosan, erősítsd vagy cáfolj, hogy kevesebb gyerek áramlik be most már a sportba, bármelyik szintről beszélünk, mert a sport, mondom, az elszívó hatások és a szülői hozzáállás miatt már nem annyira trendi, fontos, bármilyen jelzőt illethetnék, tehát foglalkoznunk kell ezzel, hogy mi fölvívjuk magunkra a figyelmet, nem elég sok TikTok videótól elkezdve bármit gyártanunk, hanem tényleg meg kell fognunk a szülőket, meg kell fognunk a gyerekeket, vagy az adott intézményeket, és foglalkozni kell ezzel, hogy szervezzük össze a saját napi életünket, hogy fenntartsuk inkább, nem is az, hogy bővítsük, fenntartsuk azt a létszámot, mert mondom, ha ezzel nem gazdálkodunk jól, akkor biztos vagyok benne, ahogy látom is a tendenciákat, hogy szűkült a beáramló gyerekeknek a tömege.
1: Emesen mondjuk a szülőkkel, ha tartod a kapcsolatot, ugye ma már nincsenek olyan játszóterek sem, mint még a mi időnkben, most a Grundot hagyjuk is, ahol a játszótéren mindent megtanult az ember, saját példán keresztül, véres lett, összetörtem magam, nem jól fogtam meg valamit, és hát manapság már nincs, nem beszélve arról, hogy a szülő nagyjából az kb. A munka mellett arra volt 40 évvel ezelőtt ideje, hogy este 6-kor, 2-kor, valamikor bejelentkezzen mondjuk a nyári szünetben. Ott volt majdnem 3 hónap, amikor az ember az életiskolájába járt, mert nem mindenkit vittek el táborba.
0: Igen, az egy tényleg teljesen más világ volt, tehát a gyerekek nem voltak egész nap, és én is mindig magamról mondom, hogy annyi volt, amikor kim voltunk, Fóton volt a nyaralónk, hogy gyertek haza, amikor sötétedik, és addig elindultunk a nővéremmel.
1: És nem kerestek a szülők, hogy hol vagytok.
0: És elindultunk a kis biciklinkkel, és nem féltek attól, hogy elütöttek, hogy bedöltünk egy árunkba, hogy összetörtük magunkat.
1: De ilyen is előfordulhatott
0: volna, alapból akkor is, de most már, tehát hogyha én a saját gyerekeimre gondolok, hogy én így elengedném-e őket a mai világban, hát biztos, hogy nem. Tehát tényleg teljesen más ez a mai világ, és igen, lehet, hogy nehezebb sokszor rávenni a szülőket is, hogy rááldozzák az idejüket, de egyébként például a KSI-nek van erre egy másik remek kezdeményezése, van egy most már harmadjára, háromszor volt családi napotok januárban, most a Bokcsarnokban volt egy ingyenes családi rendezvény, ahol a KSI-nek az összes szakosztálya megmutatja magát. Ugye tudjuk, hogy van nagy sportágválasztó is.
1: Igen, épp ezt akartam mondani, hogy ez egy mini sportágválasztó tulajdonképpen.
0: De ez egy olyan szuper rendezvény, én is mindig kim voltam a gyerekekkel, és végig sportoltuk az egész napot, tényleg az összes szakosztálynáluk ott megmutatja magát, találkozhatsz az edzőkkel, akihez ugye később levieted a gyerekeket. Tehát tényleg nagyon, nagyon jól sikerült, és nem is tudom, hogy mi lett nálatok a végső látogatási létszám, de tényleg azt láttam, hogy a Bokcsarnoknak a tele van gyerekekkel, akik ORC pályázhattak, de tényleg minden volt, akik igen, vívtak, bicikliztek, lőttek, de tényleg nagyon-nagyon jó, és látszott, hogy egy csomó család ott találkozik egy csomó sportággal életében először, és hogy milyen jó hétvégi program volt nekik, hogy egy hűvösebb téli időben egy zárt helyen sportolhattak egész nap ingyen és bérmentve, és nagyon jó élményeket szereztek ezzel.
2: Így van, non-profit az egész, hozzáteszem, az államtitkárság ilyen szempontból mindig is támogatta ezt a rendezvényt, köszönet érte. Viszont az, hogy tényleg mi ezért nem szedünk belépőt, sőt mindenki ajándékot kap, rengeteg ajándékot, és itt az ajándék, a legnagyobb ajándék a sportolás öröme, hogy együtt tényleg mindenki abszolút interaktív az egész, mindenki mindenkivel beszélgethet, kipróbálhat sok mindent, challenge-elhetnek egymással, szülő-gyerek, bármilyen relációban, viszont megint csak visszatérnék, hogy a túlféltés szerintem nagyon nagy mostanában ebbe a mi szülői generációnkba, azt mondom. És a túlféltést azt úgy gondolom, hogy valójában mindig is gondolkoztam ezen, pont az edzéstársammal beszéltem, elkezdtem újból vízilabdázni a Masters csapatba, és nagyon jó a régi 7 éves korom óta ismerjük egymást barátokkal találkozni, egy óriási öröm. Ez csak zárójeles volt, hogy ővele beszéltük, a fia a Balaton Fűzfői Akadémián kézilabdázó, 18 éves a srác, és mondta, hogy hát ő 14 éves kora óta ugye ott pallérozódik, és túlféltjük, tehát, hogy mi valójában nem bízunk meg a saját gyerekeink jó döntéseiben. Tehát ez óriási hiba. Pedig, hogyha egy picit elmélyítjük ezt a kérdést, akkor, és mi jó nevelést és jó mintákat adtunk nekik, akkor tudom, hogy vannak itt ilyen rossz, hogy akkor Madonna megy valaki az utcán megfog és berántja egy autóban, nem erről beszélek, hogy alapvetően túlféltjük, mondom őket, és hogy nem engedjük el, hogy lemenjen a boltba, mert úristen, mi lesz vele? Hát semmi, csak lemegy, bevás és hazajön, mert tudja a rendszert, ismeri a környéket, tudja, hogy mit kell csinálni, és ezen kell valójában magunkat kell meggyőzni sokszor arról, hogy nekünk igenis picit szabadságot kell nekik adni, vagy meg kell bízni, és megint az elejére kanyarodok vissza, bizalomról.
1: Hát ez nagyon érdekes, valóban, mert ha a szülő nem bízik meg a gyerekében ilyen szinten, és hát leegyszerűsítem, vagy egyszerűbben fogalmazva, kicsit kockáztatni kell, vagy hagyni kell, hogy éljen, mert bármikor bármi történhet, akkor is, ha nagyon-nagyon óvjuk a gyereket, tehát sőt, akkor is történik. A klasszikus példa, hogy a fejünkre esik egy tégla, de hát most ne essen senkinek a fejére, de attól még lehet. Az min múlik, hogy például, amikor 3 olimpiai aranyérem már megvolt a zsebben, ha már viszi labda Péter, ugye a 100 szemesével olimpiai bajnok párbajtőrözővel beszélek, illetve Zsoldos Péterrel, a KSI elnökével, tehát 2008 Peking, 3-szoros olimpiai bajnok vízilabda csapat, és szerintem minden gyerek vízilabdázni akart akkor. Saját tapasztalatból, meg hallomásból azt tudom, hogy ugye voltak mindig a Kis Gergő, Kásás Tamás szintű tehetségek, vagy hát nagyon tehetségesek, voltak, akik egyáltalán nem voltak tehetségesek, de ott van az a középső halmaz, akik a későn érő típus. És általában akkor annyian jelentkeztek, hogy mindenkit el kellett engedni. Erről mi a véleményetek? Ha már vízilabda, akkor Péter.
2: El kellett engedni, azt nem tudom. Szerintem...
1: Hát, hogy nagyjából az volt, hogy nagyon komolyan nem foglalkoztak a középső halmazzal, mert sokan jöttek, és a legjobbakkal kellett, abból lehetett az újabb sikeres csapatot építeni, és mondom, a harmadik halmaz az meg teljesen, pedig hát nincs borítékolva, vagy lehet, hogy a legtehetségtelenebb 8 éves gyerek, abból 16 évesen a legjobb, mondjuk ha már vízilabda, a legjobb védekező játékos lesz. Hát ki tudja ezt megmondani 8 évesen?
2: Ó, ez nagyon összetett, ez most így azért vívás ugyanígy milyen? Tehát, hogy 4 ember állhat egy csapatnál, bocs, tehát így oda beférni,
1: nem
2: és azért itt hány
1: bele,
2: ezer...
1: Ezt most így a közösben, mert van időnk.
2: Tehát... Hát először is szerintem a legnehezebb a szövetségkapitány dolga ebben a kérdésben, hogy ő aztán tegye le a voksát a
1: mellé.
2: Na jó,
1: de ha utánpótlás edző elengedi, azt mondja a 8 évesre, hogy hát fiam, te nyilván nem mondja meg valószínűleg így, csak hát nem hívják a következő edzésre.
2: A sikersportágnak ugye ez a rákfenéje, hogy igen, dömpingszerűen tudnak érkezni a gyerekek, és valóban nem mindegyik tehetséges. És itt megint csak visszautalok arra, hogy akkor meddig próbáljuk lebegtetni azt, akár a gyerek, akár a szülő, vagy magam felé, hogy de ő jó lesz. Én úgy gondolom, hogy, és nem elodázva a kérdés, hogy a kiválasztási folyamatok, az erre megfelelő személyek, és itt gondolok arra egyben, hogy vajon mindegyik edző a helyén van akkor, amikor abban a szakosztályban azt csinálja, amit? Mert és akkor itt volt egy olyan, hogy az óvodás gyerekekkel nem feltétlen tud az ifjúsági korcsoportban lévő edzőnk foglalkozni, mert nem érti ezt a fajta metodikát, nem tud pedagógiai beleszállni, tehát oda olyan ember kell, és visszaverza, az az ember sem fog az ifjúsági korcsoportban helytállni. Tehát ezeket a finom dolgokat meg kell, talán finomat úgy értem, hogy ezeket belülről ki kell alakítani, és tényleg, ha nincs olyan, hogy visszajelzés, hogy ezt nem tud megfelelni, akkor nyilván ott kell tartani, de ha van, akkor viszont erről beszélni kell, és sokszor ez a beszélgetés elmaradt, tehát visszacsatolva az, hogy ha megfelelő emberek megfelelő időben tudják ezt az egészet kezelni, akkor valóban nem fogjuk állítatni magunkat, a gyereket, és a fejlődés is itt lesz, és a kiválasztási folyamatok hiánya nálunk is, kicsit szembenézés magunkkal, de mi ezzel próbálunk foglalkozni, nagyon sok korcsoportban, ahhoz, hogy túllépjenek, átlépjenek egy következő korcsoportba, hogy igenis hiányoznak azok a bemeneti követelmények, minek tud megfelelni az adott versenyző, mert ha mi magas mércét teszünk fel, és tényleg itt már szelektáljuk az adott sportolókat, akkor valószínűleg egy szűrőt is automatikusan beépítünk, így lehet, hogy az elbukottak próbálkoznak akkor újból, és majd képzik magukat, megint csak nyereségről beszélünk minden szempontból, viszont akik átmennek a szűrőn, akkor egy ilyen elit képzés felé, ami nekünk célunk is, és csináljuk is, haladunk, ahol már egyre jobbá tudjuk tenni, és ugye itt bejönnek különböző állami mechanizmusok az adott versenyzőt. Ez szerintem minden sportágban kellene, hogy így működjön, van, amelyikben jobban is működik, és esetlegesen erre megvannak de sportklubok szintjére le kell vinni. Ez nem csak szövetségi szint kell, hogy maradjon.
1: Emese?
0: Most inkább a vasas vívó szakosztályról tudok beszélni.
1: Hát Szilágyi Áron, amikor szintén elkezdte a triplázást, ugye még Londonban csak egyszeres olimpiai bajnok lett, vagy
0: igen,
1: volt?
0: Igen, hát a vasasnak minden egyes ilyen olimpia után mindig azt mondtuk, hogy ki kéne tolni a falait, és vagy emeletet kéne húzni a vívó szakosztályunkra. De most a párizsi olimpia után most már nem is az, hogy emeletet kéne húzni, hanem közel megduplázottunk, tehát több mint 400 gyerek van a vasas vívó szakosztályában, ami, hogyha csak azt nézzük, hogy van egy 20, most éppen a nyáron kicsit bővített, de a terem nagysága attól még ugyanakkor, hogy egy 22 pástos vívótermünk alapból, ahhoz 44 ember tud egyszerre vívni, hogyha mindegyik páston vívnak, a 400-hoz képest oké, hogy van, és ugye 3-tól lehet mondjuk 8-ig edzést tartani, akkor az egy elég szűkös.
1: Hát az sem kell, egy új épület kell.
0: Hát ez úgy is alakult, hogy már közben kezdőcsoportokat iskolák tornatermeiben kezdtük el, ugye az első éveket. Aztán most úgy alakult, hogy ugye két hét az MTK Sportpark és a régi BSE Városmajori csarnok, ami ugye az MTK lett, és ott volt a karcakosztályuk, onnan kiköltöztek, és meg tudtunk jó nagy egyesületek módján egyezni, hogy mi vettük bérbe a Városmajori vívótermet is, tehát most már konkrétan a Vasasnak két vívóterme.
1: Vasaréten és a Városmajorban.
0: És Városmajorban, és még vannak még mindig kihelyezett iskoláinkban kezdőcsoportok. Így tudjuk megoldani jelenleg a logisztikát, mert tényleg szerencsés helyzetben vagyunk, és megszeretik a gyerekek a sportágat, és nem az van, hogy mondjuk ez a dömping, ami a 24-es olimpia után lett, az egy-két év múlva akár lenullázódik, vagy marad 5 lézengő gyerek abból a kezdő nagy csoportból, hanem megszeretik a vívást, és ott vannak, és mondom, egyre csak növünk, és ugye most megint új szezonban jönnek új gyerekek, megint nő a létszám, ami nekünk egy hálás feladat, ami nehéz is egyben, hogy hogyan osszuk be azt, hogy mindenkinek legyen megfelelő edzésszáma, edzéshelyszíne, megfelelő számú edzőnk legyen, aki tud velük foglalkozni, tehát ezek ilyen édes terhek, de egyelőre kim van még a fejünk a vízből.
1: Vívásban hány évnek kell eltelni, hogy valakire azt lehessen mondani, hogy hát belőle már nem lesz komoly vívó? Hány évet kell várni arra, hogy azt mondjuk, hogy na, megérte 8 évet dolgozni, most már kér tippelek csak, és akkor figyelj, most eddig itt volt, végszenvedte, akkor most kell beletolni még azt a 3 évet, mert most úgy látjuk, hogy lehet belőle valaki.
0: Szerintem ez teljesen változó.
1: Egyéne válogatja?
0: Egyéne válogatja. Most, hogyha az én 10 éves kori vívó kezdésem és a közel 34 éves kori riói olimpiák között azért csak eltelt 24 év, persze voltak közötte eredmények, de hullámvölgyek is voltak, és lehet, hogy valaki azt mondta, hogy igen, tehetséges volt, világkupákon jól vívott, de hogy a nagy téteknél mindig elbukott. És volt is benne valami, a példa sokszor ezt mutatta.
1: Jó, de te már azért egy komoly vívó voltál,
0: igen,
1: mondjuk az a kérdés, hogy top 1 tudsz-e lenni.
0: A korosztályos lépcsőkön végigmentem, bár ott is mindig a teher agyonnyomott akár egy kadett korosztályban. De van, aki lehet, hogy csak a junior korosztályra lesz válogatott, és mondjuk ott kezd el eredményeket elérni, tehát mindenhol vannak korábban, meg később érő típusok, de vannak olyanok, akik tényleg lehet, hogy kevésbé tehetségesek, de rengeteg munkát raknak bele, tehát hogy mindig mondjuk ezt a tehetségszorgalommal párosul. Ez egy nem közhely, mert ez tényleg így van, hogy abból lesz valaki, mert én tehetséges gyereket munkanélkül még nem láttam olimpiát nyerni, viszont odaérni egy olyat, aki középszinten volt, viszont rengeteg melót rakott bele, olyat viszont láttam odaérni, és ugye a vízilabdában is Benedek Tibor, ugye, akiről saját magáról is mindig azt mondta, hogy nem volt kiemelkedő, nem tehetséges, de ott volt az edzés végén, ott maradt, beleraktam előtt, és mindig azt mondta, hogy ő akarta jobban.
1: Ez volt a tehetsége, ő akarta
0: neki
1: a legjobban.
0: Ez volt a tehetsége, azt ki is hallta, a tévabőrös is lettem, hogy ilyeneket sokkal többet látni, mint a szuper tehetség, aki viszont azt gondolta, hogy majd a tehetségéből megér, olyat nem láttunk odaérni a végén soha.
1: Olimpiai bajnok vívunk Szász Szemese és Zsoldos Péter, a KSI elnöke a vendégünk, akkor mi múlik az, hogy valaki ne kallódjon el, vagy ne hagyja abba a sportágat? Erre hogy figyeltek például a KSI-ben? Mert nyilván ez egy égető kérdés, tinédzser, fiúk, lányok, és amit már Emese is mondott, meg mindenki tudja, hogy jönnek a kütyük világa, meg a tinédzser kor, az 30-40 éve is probléma volt.
2: Kommunikáció múlik, én úgy gondolom, hogy a sportoló fejlődésében látható a napi szintű edzői visszajelzés, hogy ez kell, az edző szeme azért ott van rajta, akkor látható az is, hogyha ha valamit kell igazítani. És itt sokszor beszéltünk erről is, hogy mennyire vannak leterhelve a fiatalok, hogy sokszor mentesíteni, sőt előrébb jutunk, hogyha mentesítjük a munka alól, hiszünk abba, hogy a pihenésnek van ereje. mert ha megfelelő időben adagolt jó mennyiségű pihenés, az tényleg építőjelleggel hat. És itt ugye az, hogyha a sportolóval, a szülővel, az iskolával, és nagy Isten még megfelelő speciális embert is, coach, pszichológus, egyéb más olyan mentáltréner bevonunk ebbe a folyamatba, akkor ezeket nagyon jól lehet kezelni, és kitolható, vagy megoldható az, hogy elvándoroljon tőlünk, és még építsük is akkor a sportolót. Ez egy nagyon közös feladat kell, hogy legyen, és ebben esünk el sokszor. Tehát, hogy vagy azért, mert nincs pénze arra, hogy most a szülő, mert sokszor a szülőre hárul ez a feladat, hogy a mentáltrénert, coachot és egyéb mást foglalkoztassa, mert az egyesület nem tudja megoldani, vagy egyéb más olyan dolgokban mondom, ahol a kommunikáció hibázik. És ez, ha nincs meg, akkor hamarabb elkövetkezik a elhagyása. Amellett, hogy nyilván vannak itt különböző elhúzó hatások, de ez számtalan.
1: Elhúzó hatás, legyen ez a végszó, mármint hogy a utolsó téma, közösségi média. Ez mennyit árt, használ, manapság ezzel is foglalkozni kell. Elvárás az kluboknál, hogy megjelenjen a 8-10-12 éves versenyző és a közösségi médiában, nyilatkozni meg kell tanítani, vagy legalábbis nyilatkoznia kell, aztán eleinte nyilván még zavarja a kamera, a többséget, közösségi média, és hogy ne, hát szinte lehetetlen vállalkozás, mert azért a magunkat is beleértve, ez az okostelefon ugye ott tartja az embert a monitor előtt, és ezt nézi. De hát így meg akkor hogyan lehet sportolni? Meg egyáltalán mennyire tud kikapcsolni az a gyerek, aki egyébként reggel kell, iskolába jár, edz, komolyan csinálja, és az a pihenés, hogy nézi a telefont.
0: Mindig azt mondom, hogy meg kell találni egy észszerű balanszot ebben az egészben, mert nem lehet, szerintem nem lehet tiltani, ugye, hogy én azt mondom, hogy az én 7 éves gyerekeim is tudom már tiltani, hogy képernyőt nézzenek, viszont időhatárt lehet szabni, és hogy azokhoz kell magát tartani az embernek, és szülőként is tartania kell magát, meg példát kell mutatni, hogy igen, én is ne tudom rakni a telefon, meg én is azt mondom, hogy jaj, épp nem tudom, hogy hol van, mert nem éppen mindig a kezemben van. Néha a szülőnek is ez nagyon nehéz, mert hogy
1: Jönnek az e-mailek,
0: dolgozik rajta, írnak neki, tehát nem ugyanúgy használja a telefonját, mint a gyerek, de mégis meg kell próbálni azért egy kicsit néha eltávolodni tőle, ami tényleg nagyon nehéz, ezt a saját bőrömön is mondom, hogy én is, jaj, de ezt az e-mailt még megválaszolom, de közben azt érzem, hogy le kéne rakjam, és rájuk kéne már csak fókuszáljak, és ezt kéne példának mutassam. Tehát nagyon nehéz, de igen, tehát valószínűleg, hogyha egész nap iskolában voltak, ott ugye lerakják, nem használják a telefont, elmennek edzésre, ott se szerencsére, hogyha utána az ember hagy nekik egy órát, hogy nézzenek, amit szeretnének, szerintem ez egyáltalán nem káros a mai világban, szerintem ez már teljesen normális. Az, hogy nyilatkozniuk kellene így a szakosztálynak, vagy bárkinek, szerintem ez sehol nem elvárás ekkora gyerekektől. Igazából szerintem, amikor ilyen felnőtt eredményeik lesznek, akkor gondolkoznak el saját maguk miatt, hogy legyenek-e aktívabbak a közösségi médiában, ugye, hogyha esetleg egyéni szponzort szeretnének majd keresni, ugye azért nem mindegy a közösségi médiás jelenlét. Sajnos, mert ugye ez is értéket ad nekik, hogy hány követőjük van, és akkor onnantól kezdve ugye mennyire tudják az adott vállalkozást akár reklámozni, tehát hogy megéri-e őket támogatni. Ez ebből a szempontból szintén nehéz, mert akkor ez is ezért elvonja őket, hogy most éppen követőket akarnak-e valamilyen módon szerezni, vagy tartalmakat akarnak éppen gyártani. Ez egy nehéz kérdés, de mindig azt szerintem az edzők is azt mondják, hogy ameddig a munka nem megy a munka rovására, addig a szabad idejüket azt úgy használják föl, ahogy szeretnék.
1: Mit mond a klubvezető?
2: Egyeztetve szakemberekkel, abszolút igaz, amit az MSZ is mondott, és nem tudom, a hallgatók tudják-e, hogy most már egy ilyen 12 éves gyerek 8 óra képernyőidővel is tud bírni per nap, azért az komoly, tehát hogy az brutál, úgymond. Illetve, ha jól tudom a számot, akkor egy perc alatt akár 300 scrollozást, ha jól mondom, ejt meg, tehát abból mi marad meg a fejében, tehát itt megint csak az, hogy az élmény és a dopamin az, amire pörget, és itt a sport ugye ebbe hogy tud belekapcsolni. Hozzáteszem, én azzal is találkoztam, hogy itt minden azon múlik el, egy milyen mintát ad a szülő, és abból a mintából hogyan és miként táplálkozik a gyerek, illetve az, hogy nálunk is van olyan sportoló, 17-18 éves, aki tudatosan építi magát azért, és ezt sajnos több helyről hallottam, a sajnos itt idézőjelbe, hogy már a cégek is nem influencereket bíznak meg, hanem valóban lájkok és különböző követés számokat néznek, és az illető, ő tudatosan építi a sportágát, magát, pontosan azért, hogy majd egy sportszergyártó, majd őt valahogy, ő is ezzel kínálkozik be az adott sportszergyártónál, őt megtalálja és támogassa. És szerintem ez a jó oldala ennek, ezt kéne valahogy mintaként venni, amellett, hogy őt nyilván már 17-18 éves is tudatosan használja ezt, és itt elválasztom azt, hogy melyik korosztályról beszélünk. Nyilván az edző sem teheti meg, hogy az edzés alatt leüljön. Én ezt mindig is nem értettem, ezt az edzői attitűdöt, hogyha valaki leül, egy az, hogy belebújik a telefonjába, és nem edzést tart, sajnos van ilyen, de én inkább azt mondom, hogy tegye el a telefonját, és ugyanazt, amit ő megkövetel, akkor azt ugyanúgy ő is tartsa be, és ne telefozzon, még egy SMS-en nézzen meg. A másik pedig az, hogy ugye itt a kisgyerekeknek, itt inkább a szülői oldal kell, hogy domináljon, és akkor ebbe hogy tud belefolyni, megint csak kommunikáció, együttműködésről beszélünk a klubbal, az edzővel, és különböző olyan kapcsolati rendszerekkel, ahol mondjuk ezeket megfelelően tudjuk szabályozni, a tiltás valóban nem megoldás.
1: A sport legyen a megoldás, meg akkor, ahogy mondtátok, a sportolás maga az élmény, és ez legyen az elsődleges cél. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban, 100 szemes olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a 7 éves Ikrek édesanyja, és Zsoldos Péter, a KSI elnöke. Hát érdekes témák, azt hiszem, hogy még ezt is lehet folytatni, a hallgatóknak meg a figyelmet. Köszönjük, Virányi Zsolt búcsúzik.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.